Isten törvényét, de a testem elvisz egy másik irányba. Igen, de ez a Róma 7, az folytatódik, mert aztán a 8-ban már Pál apostol megmondja, hogy mi is a szabadításának a lényege. Mibe tudunk most mi ebben a pillanatban belekapaszkodni, és amikor hazamegyünk, akkor ezáltal gyakorolni ezt a hittételt. Engedjétek meg, hogy ezt szó szerint hadd olvassam fel nektek a Római Levél 8. fejezetének a 2. és a 3. versét. Tehát Róma 8:2-3 a következőképpen szól. Pál apostol itt mondja el, hogy mi volt az ő győzelmének a kulcsa, hogy soha többé ne kelljen fölkiáltani, hogy ó, én nyomorult ember. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel hogy erőtelen volt a test miatt, az Isten az ő fiát elbocsátván bűntestének hasonlóságában, vagyis ugyanolyan testben, és a bűnért kárhoztatta a bűnt a testben. Pál azt mondja, ez volt az én győzelmem kulcsa. Hogy megragadtam ezt a gondolatot, hogy nem magamtól kell megállni. Hogy nem kell, nem tudok ma, semmelyikünk, és ne is essünk bele abba, bocsánat, abba a butaságba, hogy én majd megváltozom a következő hónaptól, vagy majd az új évtől, hozzunk fogadalmakat, nem tudjuk megtenni, testvéreim, mert egy alattomos ellenség van bennünk, amit mi magunk nem tudunk legyőzni. De az Isten lelkének a törvénye azt mondja, tökéletes győzelmet tud aratni. Mert tudjátok, azért nem mindegy Krisztus közvetlen második eljövet előtt, hogy az emberek mit látnak, amikor ránk néznek. Szerintem ez nagyon nem mindegy. Hogy azt látják, hogy egy ilyen terhektől hordozott, nyomorúságokkal teli életünk van, és amikor ránk néznek, akkor azt mondják, hogy jaj, látok ilyet a világban, eleget, még nem akarom ezt látni. Vagy azt mondjuk nekik, hogy nézd, ugyanolyan ember vagyok, mint te. Ugyanolyan kísértésekkel küzdök, mint te, de én meg tudom mondani neked, hogy te hogy tudsz győzni, hogy én győztem. Na ez lesz az igazi evangélium. Ez lesz az igaz. Ez nem az elméleti tudás, hogy tapasztalatból el tudjuk mondani az embereknek, hogy mit tudnak tenni. És a 88-as üzenet 102. oldala a következőképpen fogalmaz meg egy olyan gondolatot, amire én úgy gondolom, hogy mindegyikünknek nagyon érdemes odafigyelni, mert tudnék itt már arról van szó, hogy az Úr elfogadja-e a elfogadja-e a kifogásainkat az ítéletben. Azt mondja Ellen Gould bátyja, Jézus megjelent testben, hogy kárhoztassa a bűnt a testben azáltal, hogy tökéletes engedelmességet tanúsított Isten valamennyi törvénye iránt. Nem rontotta meg emberi természetét, és bár testben volt, nem hágta át Isten törvényét egyetlen részletében sem. Minden mentséget kivett a bukott ember kezéből, amit indokként felhozhatna arra nézve, hogy miért nem tudjuk megtartani Isten törvényét. Csodálatos ez a gondolat, igaz? Azt mondja Jézus Krisztus, minden mentséget kivett a kezünkből. Minden, nincs mentség. Nincs olyan, hogy az ítéletben, Uram, én ezért nem tudtam megállni, én ebben gyenge voltam. Akkor az Úr azt mondja, gyermekem, nézz a te megváltódra. Milyen testben volt itt a földön? Emberi formát vett fel, vagy a maga istenségében volt itt? És akkor azt mondjuk, emberi formát vett fel, ugyanolyan testben volt, mint mi. És akkor az atya azt mondja, ha ő meg tudott állni, akkor te miért nem tudtál megállni? Azért, mert nem hitted el, hogy meg lehet állni, és nem kapaszkodtál bele ezekbe a gondolatokba? Azért, erre nincs mentség. Testvérem, ez az evangélium. Ezért különbözik a bibliai keresztény minden más vallástól, hogy a más vallásokban nekünk kell adni valamit az Istennek. De a bibliai kereszténység mit mond? A jó Isten ad nekünk. És ez egy hatalmas dolog, gondoljatok bele, a teremtő Isten ad nekünk. És utolsó, lezáró, befejező gondolatként egy kérdést szeretnék föltenni, testvérem, egyetlen egy kérdést. Hisszük-e, hogy Jézus Krisztus közvetlen második eljövetele előtt lesz egy nép, akik bár bűnös testben vannak, de bűntelen emberi életet fognak élni. Olyan bűntelen emberi életet fognak élni, hogy még a gondolatvilágukba se követnek el rosszat. Elhisszük ezt? Gondoljatok bele, lesz egy nép,
bűnösen

0: emberi testben, büntelen emberi életet fognak élni, de nem azért, mert szuper lények, hanem azért, mert megragadták ezt a csodálatos evangéliumot, hogy ahogy én győztem, úgy ti is győzni tudtok. És lezáró gondolat 112. oldal a következőt fogalmazza meg Ellen Gould White. De mielőtt a kegyelemidő véget ér, lesz egy nép, amely oly teljes, tökéletes lesz ő benne, hogy bűnös testük ellenére bűn nélküli életet élnek majd. Bűntelen életet élnek halandó testben, mivel ő, aki bemutatta, hogy hatalma van minden test felett, bennük fog élni. Bűn nélküli életet fognak élni bűnös testben, lelki egészséggel teljes életet halandó testben. Ez egy hatalmas dolog. Ez olyan bizonyságtétel lesz, amelyet nem lehet letagadni, olyan tanúságtétel, amelynél nagyobb nem nyújtható, és akkor fog eljönni a vég. Kedves testvéreim, én a mai alkalommal ennyit szerettem volna szólni hozzátok, mint egy úrvacsora előkészítő Isten tiszteletként, hogy amikor Jézus Krisztus eljött ide közénk sátorozni, letelepedni közénk, akkor azért jött el, hogy megmutassa minden testnek, minden léleknek mindörökre, hogy nincs olyan bűn ezen a világon, amit ne lehetne legyőzni, és ne lehetne győzelmet aratni ő általa életünk legnagyobb ellenségén saját magunkon. Én nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok, és én kívánom mindegyikünknek, hogy megragadjuk ezt a csodálatos gondolatot, hogy ahogy ő győzött, ugyanúgy mi is győzni tudunk. Amen.
1: Ima előtt keressük meg a 305-ös számú éneket, és az első két versszakát énekeljük, ima után pedig a befejező harmadik versszakát.

Kegyelmes mennyei atyánk, nagyon hálás a szívünk ezekért a gondolatokért. Köszönjük szépen, hogy te hétről hétre reménységgel látsz el bennünket a hétköznapok során. Köszönjük szépen, mennyei atyánk, hogy te a hétköznapokban velünk lakozol, velünk sátorozol, letelepedtél közénk a te lelked által, és nincs olyan dolog, amiben kérjük a te segítségedet, és az akaratodnak megegyező, hogy abban ne segítenél számunkra. Köszönjük szépen, mennyei atyánk, hogy mi érettünk testté lettél. Vállaltad ezt a hatalmas megaláztatást, hogy mint teremtő Isten lejöttél a mi szintünkre, emberi formát vettél fel, de csak azért, hogy bemutassad, mit is jelent a hétköznapokban az isteni szeretet. Segíts, mennyei atyánk, hogy amikor Sátán megpróbálja az élet dolgai, az élet fájdalmai, az élet terhein keresztül kiradírozni az elménkből azt a gondolatot, hogy te testé lettél, mi érettünk, és itt laksz közöttünk, akkor mindig kapaszkodjunk bele gondolati fegyelemmel arra, abba a gondolatba, ami a Szentírásban leíratott, hogy az ige testé lett. Köszönjük neked ezt, mennyei atyánk, és nagyon-nagyon köszönjük, hogy folyamatosan gondot viselsz rólunk, és te tökéletessé akarsz tenni bennünket te benned. Segíts, mennyei atyánk, hogy ténylegesen megragadjuk az igazi evangéliumot, ami ne törvényekből álljon, meg törvényeskedésekből álljon, hanem abban az egyszerű, de hatalmas gondolatban, hogy ahogy te győztél, ugyanúgy adsz erőt nekünk is, hogy te általad mi is győzni tudjunk. És segíts, mennyei atyánk, hogy mi is ahhoz a néphez tartozzunk, akik bár bűnös testben, de bűntelen emberi életet fognak élni a te közvetlen második eljöveted előtt, hogy ez legyen az igazi tanúbizonság a világ számára. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy meghallgattad könyörgésünket, és köszönjük szépen, hogy ma ezekkel a gondolatokkal ajándékoztál meg bennünket Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen.

Kedves táborozóink, tegnap előadást hallottunk arról, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és hogy ez mire tanít és mire nevel bennünket, hogy az Isten, ahogy tegnap este hallottuk, nem fordult el az emberiségtől, hanem megváltási tervet készített, és hogy a kegyelmébe kíván fogadni minden embert, és ahogy szintén hallottuk, akár tud valaki róla, akár nem, mindenki annak köszönheti az életét, hogy Jézus felajánlotta az üdvösséget és a helyettesítést a bűneinkért. És a mai alkalommal folytatjuk tovább a tegnap megkezdett sorozatunkat, és most is van egy alapigénk, amiből szeretnénk kiindulni. Ez az első Tesszalonikai levél, 2. fejezet 13. verse. Tehát lapozzuk fel közösen az első Tesszalonikai levél 2. fejezetében a 13. verset, nálam a nagy alakú Bibliában a 242. oldalon található, és itt a következőt mondja Pál apostol, tehát az első Tesszalonikai levél 2. fejezet 13. versében. Ugyanazért mi is hálát adunk az Istennek szüntelenül, hogy ti befogadván az Istennek általunk hirdetett beszédét, nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét, amint hogy valósággal az is, amely munkálkodik is ti bennetek, akik hisztek. Egy olyan közösségnek írta ezt Pál apostol, aki őt mindösszesen csak 2 hétig tudta hallgatni. Pált kiűzték ebből a városból. Ma Görögország északi részén helyezkedik el Szaloniki vagy Tesszalonika, és itt olyan ellenérzés bontakozott ki Pállal szemben, mind a zsidók, mind a helybeli görögök részéről, hogy neki záros határidőn belül el kellett hagyni ezt a várost, de nagyon kedves közössége volt ez a Tesszalonika beli közösség, és időszámításunk szerint 50-51-ben az első 2 levelét Pál apostol ennek a keresztény közösségnek írta. Igen, jól hallottunk, ez 2 hét alatt állt össze ez a keresztény közösség. És ebben a levélben, a 2. fejezet 13. versében mondja, hogy ugyanazért mi is hálát adunk az Istennek szüntelenül, hogy ti befogadván az Istennek általunk hirdetett beszédét, nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét, amint hogy valóságban az is, amely munkálkodik is ti bennetek, akik hisztek. Ez az ige vers különbséget tesz először a mi beszédünk és Isten beszéde között. Azt mondja ennek a hívő közösségnek, hogy amit én mondtam nektek, az Isten beszéde volt, és ezt úgy is fogadtátok, nem úgy, mint Pál beszédét, nem úgy, mint egy emberi beszédet, és ezáltal ti valami olyasmit fogadtatok el, ami most csodálatosan munkálkodik ti bennetek, akik hisztek. Ezért ma az első kérdésünk az kell, hogy legyen, hogy mi a különbség Isten beszéde és a mi beszédünk között. A Biblia szerint nagyon nagy különbség van. Ugye mi is megkaptuk teremtésünkkor a beszéd adományát. Ha a Bibliát elkezdjük olvasni, akkor mindjárt Mózes első könyve 2. fejezetében ilyen mondatokra bukkanunk, hogy Isten, amikor megteremtette a növényvilágot és aztán az állatvilágot, elvonultatta az állatokat Ádám előtt, és azt kérte tőle, hogy adjon nevet nékik. Ugye ez egy nagyon egyszerű Biblia vers, de emögött óriási tartalmak rejtőznek, hiszen az, hogy mi nevet tudunk valaminek adni, az feltételezi azt, hogy gondolkodni tudjunk, fogalmakat tudjunk alkotni, tehát absztrahálni tudjunk, ezt ki is tudjuk fejezni. Csodálatos az emberi beszéd képessége is, amelyen több milliárd agysejt munkálkodik, és az embernek minden más földi élőlénytől megkülönböztethető sajátossága, hogy mi nekünk nyelvünk van, mi beszélni tudunk, mi a gondolataink kifejezésére vagyunk képesek. Mégis a Szentírás azt mondja, hogy bármennyire is Isten képére és hasonlatosságára vagyunk teremtve, bármennyire is ugyanúgy tudunk beszélni, szólni, mint az Isten, mégis nagy különbség van az Isten beszéde és a mi beszédünk között. Jeremiás könyve 23. fejezetét lapozzuk fel, és ott nagyon egyszerűen megmondja a Biblia, hogy mi a különbség az Isten beszéde és az emberi beszéd között. Jeremiás könyve 23. fejezetében a 28. és a 29. versek, nálam a 738. oldalon az Ószövetségben,
hát 738. oldalon az Ószövetségben, Jeremiás 23. fejezetében a 28. és 29. versek így hangoznak. A próféta, aki álomlátó, beszéljen álmot, akinél pedig az én igém van, beszélje az én igémet igazán. Mi köze van a polyvának a búzával, azt mondja az Úr. Nem olyané az én igém, mint a tűz, azt mondja az Úr, mint a sziklazúzó pöröly. A hamis proféták beszédétre céloz Jeremiás, amikor azt mondja, hogy ezek mindig a saját álmaikat látják, mindig elbolondítják, becsapják az embereket, hogy majd ez lesz, majd az lesz. És ezekhez képest mondja azt, hogy az emberek sok mindent mondanak, sok mindent ígérgetnek, mint régen, ma is ugyan ez a csalás a legszélesebb forgalomban van, hogy az embereket mindig elámítják ígéretekkel, és fűt, fát ígérnek mindenhol, amelyből persze nagyon kevés valósul meg. És miután elmondja ezt Isten, azt mondja, hogy mi köze van a polyvának a búzával. Nem olyan az én igém, mint a tűz, azt mondja az Úr, mint a sziklazúzó pöröly. Éppen most gabona érés van, úgyhogy hoztam egy gabonaszálat, és itt van a polyva is, meg a búza is. Jó megjegyeznünk, és jó szemléltetnünk, ugye itt van egy szép kalász, és a polyva addig, míg meg nem érik a gabona, addig nagyon nagyszerű a küldetése, mert védi a magot. De amikor jön az aratás, akkor a magot ugye kipergetik, a polyva megmarad, illetve a polyva már nem is marad meg, hanem a szél kifújja, és megmarad a mag, amit hasznosítanak, és megmarad a szál, amiből majd szalma lesz, de a polyvából semmi sem lesz. Dániel könyve második fejezetében azt olvassuk, hogy mint a nyári szélűn a polyvát úgy elfújja a szél, mert régen nem aratógépekkel arattak, hanem amikor így összekötötték a gabonaszálakat, tehát valahogy a héberek idejében markot szedtek, és összegyűjtötték a gabonaszálakat, aztán összekötötték, kivitték a faluknak a szélére, és ott kicsépelték, és amikor feldobták ugye a kicsépelt gabonát, akkor a szél kifújta a polyvát, mint valami nagyon könnyű, és ettől a pillanattól fog már értéktelen anyagot. Ugye a polyvának nem tudjuk már hasznát venni az aratás után. És a polyvából hiába gyűlik össze akár több tonnányi is, azzal már nem tudnánk mit kezdeni, csak a magban van életképesség. Hiába lenne egy tonna polyvánk, abból egy szem búzaszál sem növekedne. De egy szem búza több, mint egy tonna polyva. És körülbelül a Biblia azért használja ezt a hasonlatot, hogy az emberi beszéd sokszor olyan, mint a polyva. Egy bizonyos ideig mond valamit, meg bizonyos ideig jelez valamit, de meg szoktuk jegyezni az emberek beszédét. Sokszor ugye sajnos méltatlanul éppen azt jegyezzük meg, ami rossz, de sokszor sok jót nem is lehet megjegyezni. Mert az emberek is, hogyha nagyon jót akarnak mondani, vagy kedveset, vagy szívhez szólót, azért nem mindig találnak pontosan célba, és nem mindig olyan az emberi beszéd, ami lehetne. Az Isten beszéde olyan, hogy az megmarad, az olyan, mint a búza, vagy mint a hasonlat után mondja itt Jeremiás, olyan, mint a tűz, és olyan, mint a sziklazúzó pöröly. Mind a két másik hasonlatnak is nagy jelentősége van, mert ugye a tűz az világít és melegít, a sziklazúzó pöröly pedig a legkeményebb ércet vagy követ is szét tudja ütni. Tehát az Isten igéjét így mondja el Jeremiás, hogy ez arra képes, hogy bevilágítson a lelkünkbe, megvilágítsa az életünk rejtett zúgait, vagy ahogy mondja Ezékiel prófét, ami kő szívünket, hús szívvé tudja átalakítani. A Biblia ezt a hasonlatot többször is használja, tehát hogy az Isten igéje olyan, mint a mag, és ahhoz képest a mi beszédünk meg olyan, mint a pejva, és ezért a Péter első levele első fejezetét is lapozzuk fel, hogy egy másik újszövetségi igét is szeretnék megmutatni, és itt egy nagyon érdekes hasonlatot alkalmaz megint, hogy mi a különbség az isteni beszéd és az emberi beszéd között. Ugyan ebben a hasonlat anyagban mozogván, mondja el Péter apostol, nálam az Új Szövetségben a 273. oldalon található Péter első levele, első fejezete, a 22. és a 23. verseket olvasom. Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben,
képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a lélek által, egymás tiszta szívből buzgón szeressétek, mint akik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek igéje által, amely él és megmarad örökké. Itt nem azt mondja, hogy búza megpolyva, hanem itt azt mondja, hogy az Isten beszéde romolhatatlan mag. Ebből az következik, hogy sokszor ugye a mi beszédünk megromló, romlandó mag, és az Isten beszéde arra képes, hogy újonnan szűje az embert. Más emberré tegye az embert. Erre a mi beszédünk például nem képes. Egyszer Goethét megkérdezték, aki egyébként nem volt valami nagyon hívő ember, de hát nagyon nagy költő és nagyon nagy író volt, hogy szerinte mi a különbség a Biblia és minden más emberi írásmű között. Ugye Goethe a 18.-19. század fordulóján élt, és hát nagyon ismerte a világirodalmat, meg hát egyáltalán óriási érzéke volt a formák iránt, és azt a választ adta erre a kérdésre, hogy mi a különbség a Biblia és a minden más emberi írásmű, a legnagyobb emberi művészeti termékek között. Azt mondta, hogy az emberi művek csak az ember létünk felszíneire hatnak. Csak a bőrt horzsolják meg. Az Isten beszéde az, ami levilágít a lényünk legmélyére. Az Isten beszéde az, ami tudja, hogy mi van bennünk, és megmutatja, hogy hol van szükség az életünkben változásra, hol vannak a gyenge pontok a lényünkben, és mire van szükség ahhoz, hogy más emberek lehessünk. Azt hiszem, hogy ennél tökéletesebb meghatározást író nem mondott a Biblia és minden más emberi írásmű közötti különbségről. Még idézném I. és Gyulát, akitől szintén megkérdezték ezt, és I. és Gyula azt mondta, hogy sok mindent elolvastam az életben, de nem maradtak tartósak az olvasmány élményeim, csak néhány napig hatottak rám, de az egész életemet nem tudták megváltoztatni. Emberi művek erre nem képesek. Elolvasunk egy nagy verset, vagy egy nagyszerű elbeszélést, vagy regényt, vagy megnézzünk egy festményt, vagy egy filmet, bármiről legyen is szó, az biztos, hogy egy-két napig mondjuk a hatás alatt vagyunk, mert valamivel nagyon hatottak ránk. De az emberi életünket gyökerestül megváltoztatni, hogy egészen más irányba rendeződjék az életünk, erre nem képesek. Nem tudják, hogy mi vagyok, nem tudják, hogy mi van bennem, nem tudják, hogy hol vannak a rejtett zúgok, ahol valami baj van az életemben. Erre csak egy valaki képes, az Isten, és az Isten ezért adott szót, ezért ihletett prófétákat és apostolokat, hogy beszéljenek hozzánk, mert az Isten beszéde, ami rendkívüli beszéd. Ugye az Isten a beszédével a semmiből világot tudott létrehozni. És az Isten beszédével bennünket, elromlott embereket meg tud változtatni, amire Pál apostol azt mondja a II. Korintusi levél 4. fejezetében, hogy semmivel kisebb dolog ez, mint a semmiből teremteni. Sőt, bizonyos értelemben a semmiből teremteni könnyebb dolog, mint az elromlott emberi szívet, a kő szívet megváltoztatni. Erre csak az Isten beszéde képes. És ezért mondta Pál apostol a Tesszalonika belieknek, ahol mondom, 2 hét alatt, teljesen pogány környezetben, Pál apostol néhány igehirdetése után annyira befogadták az igét, annyira magukba szívták ezeket a tanításokat, annyira látták a Tesszalonika beliek, hogy ezek Isten beszéde, és nem Pálnak, vagy nem embereknek a tudománya, hogy ott rögtön egy gyülekezet képződött, és ez a gyülekezet olyan keresztény közösség volt, ami tovább is adta a hitet, és ahonnan kizendült az Istennek beszéde, ahogy Pál apostol más helyütt nevezi őket. Ha elolvassuk apostolok cselekedeteinek könyvét, amelyben véges végig arról van szó, hogy az apostolok prédikálták az igét, az emberek befogadták az evangéliumot, az apostolok cselekedeteiben 3-szor fordul elő egy mondat. Teljesen közel hasonló megfogalmazásban ez a mondat így szól, az Istennek igéje növekedett és hatalmat vett. Egy csodálatos bibliai mondat. Az Istennek igéje növekedett és hatalmat vett. Az emberek látták a különbséget, hogy igen, ez Isten beszéde, és minden más az más vallások, filozófiáknak és emberi kitalálásoknak a szavai, és annyira érezték az emberek, hogy itt őket Isten szólította meg, hogy meghajoltak ezelőtt a beszéd előtt,
és befogadták ezt az isteni szózatot, az Istennek igéje növekedett és hatalmat vett. A Bibliában azt látjuk, Jelenések könyve 6. fejezetében, hogy ez volt az őskereszténység titka. A kereszténység azért tudott gyorsan elterjedni, mert hiszen szegények voltak az első keresztények. Üldözöttek is voltak, de a nagy kincsre nagyon vigyáztak. Mondta is Pál apostol, hogy mi olyanok vagyunk, mint a cserépedény, de a kincs, ami bennünk van, az az aranya és az az ezüst, az egy cserépedényben, az egy emberi törékeny alkatban található. Ez az Isten beszéde volt, és ezért mondja a Jelenések könyve 6. fejezete, hogy az őskereszténység olyan volt, mint a fehér lovasnak a száguldása, és a fehér lovas kezében nyíl volt, és íj a kezében, és korona a fején, hogy kijött győzve, hogy győzön. A kereszténység egy-két nemzedék alatt az egész világon elterjedt, de mi volt ennek a titka? Ez a különös nagy hatalom, hogy tisztán szólták az igét. Nem kevertek pejvát a búzába. Sziklazúzó pöröly volt az Istennek a beszéde. És olyan tűz volt, ami az embereknél a hamisságot elégette, és a tisztaságra, az igazságra hívta fel a figyelmüket. Bibliai proféciákból azt láthatjuk, hogy sajnos a kereszténység történetében szinte egyedül ez az időszak volt az, amikor nagy tömegekben a kereszténység terjedni tudott, utána sok minden más akadály folytán a kereszténység történetében súlyos válságok, visszaesések, kudarcok, árulások fordultak elő, de Jelenések könyve 11. fejezetében olvassuk azt a proféciát, hogy a mi korunkban, amelyben élünk, az Isten igéje itt is majd növekszik és hatalmat vesz, nem ezekkel a szavakkal mondja a Jelenések könyve 11. fejezete, hanem azt mondja, hogy felmegy az égbe felhőkön az Isten igéje, és mindenki előtt hatalma lesz, és az emberek oda fognak figyelni az igére. Egyszerű jelképek nyelvén, tehát a színek nyelvén a Jelenések könyve 6. fejezete fehér lovasnak mondja az őskereszténységet, és a mikorunkra nézve Dániel könyve 12. fejezetében azt a jövendőlést olvashatjuk, hogy a mikorunkban is megtisztulnak, megpróbáltatnak, megfehérednek sokan, és majd tudakozzák a Szentírást, és nagyobbá lesz a tudás. Tehát van, lehet bizalmunk és reménységünk, hogy a mi mostani korunkban is ugyanaz fog lejátszódni, mint az őskereszténység időszakában, hogy az Istennek igéje minden más beszéd fölé fog növekedni, és amint az emberek meghallják majd hamisítatlanul tisztán az Isten beszédét, akkor valóban felfigyelnek arra, hogy van választási lehetőség az emberi világban. Nem csak úgy élhetünk, hogy mondják minden nap, hanem úgy is élhetünk, és ez az igazi élet, hogy Isten tanítja az ő igéjével, az ő beszédével. Szeretnék még arra is hivatkozni, hogy ezek az első keresztények ezt a rendkívüli igét, hogy látták, hogy az Isten szól hozzájuk, annyira meg tudták becsülni, hogy az apostolok cselekedeteinek 17. fejezetében, a 11. versben, ahol lapozzunk is, egy különleges kifejezést is használ Lukács, ennek a könyvnek az írója. Az apostolok cselekedeteiben, a 17. fejezet 11. versében azt olvassuk, hogy még ezeknél a Tesszalonika belieknél is voltak nemesebb lelkű keresztények, akik még inkább befogadták az igét, mint nem ember beszédét, hanem Isten beszédét. Nálam a 162. oldalon van ez az Új Szövetségben. Apostolok cselekedetei 17. fejezet 11. versében azt olvassuk, ezek pedig nemesebb lelkűek voltak a Tesszalonika belieknél, mondja a béreabeli keresztényekre, úgy, mint akik bevették az igét teljes készséggel, naponként tudakozva az írásokat, hogy úgy vannak-e ezek. Figyeljünk erre a szóhasználatra, tehát ezek a béreabeliek készségesek voltak, nyitottak voltak az Isten beszédének a hallására, ezek naponként elővették, pedig akkor még nem volt ilyen előnyös formában a kézben a Biblia, mint ahogy mi most a kezünkben tarthatjuk, és sajnos sokszor naponként nem vesszük a kezünkbe, akkor még ilyen pergamen és papirusz tekercseken őrizték a bibliai iratokat, de ezeket naponként tudakozták, hogy úgy vannak-e ezek, ahogy Pál apostol is prédikálta az igét. Jegyezzük ezt meg, hogy csak azt tudja bevenni a Szentírást, aki tudakozza. Ez egy bibliai kifejezés.
tehát tudakozza. Ezt Jézus is használta János evangéliuma 5. fejezete szerint, amikor egyszer azt mondta a farizeusoknak, hogy tudakozzátok az írásokat, mert nagyon jól tudjátok, hogy abban van az örök életetek. De ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam. Tehát a Bibliát nem egyszerűen csak olvasni kell. Sokan azt mondják, hogy én is olvasgatom. Hát én is találok benne nagyon értékes dolgokat. Ez nagyon kevés a Biblia olvasásához. A Bibliát tudakozva kell olvasni. Ez mit jelent? Tegyünk fel kérdéseket. Mindannyiunknak vannak az életben nagyon fontos kérdéseink. Sokszor szoktunk is panaszkodni, hogy már évek óta nem találjuk rájuk a válaszokat. Pedig milyen egyszerű lenne a megoldás. Magam elé tűzöm a kérdést, itt van most az életben egy kérdés, bármilyen kérdés. És akkor kezdem úgy olvasni a Bibliát, hogy erre az egyetlen egy kérdésre hol találok választ. Egyelőre nem tudom, de olvasom, hagyom magamra hatni, és ahogy telik, múlik az idő, és komolyan veszem ezeket a bibliai kijelentéseket, hol innen, hol onnan, hol egy ószövetségi bölcsességi könyvből, hol Jézus életéből, hol az apostoli íratokból, biztos, hogy meg fog ragadni egy-egy kifejezés, egy-egy kijelentés, és én a magam életéről azt szeretném elmondani, hogy én néhány hónapnál későbbig soha nem kellett, hogy keressek, mert ha bármi kérdésem volt, és azt mondtam, hogy én erről a Bibliából szeretnék útmutatást nyerni. És ezt kitűztem célul, hogy most mit mond erről az Isten? Mit mond erről a Biblia? És hónapokig így olvastam, milyen szempontok szerint. Például nagyon sokat szoktam olvasni a példabeszédek könyvét, ugye ott egymondatos rövid bölcsességek vannak. A 4 evangéliumot, ott Jézusnak a nagyon nagy tanításai vannak. Pál apostolnak a levelei közül a római levelet, a Filippi, az efézusi leveleket, János leveleit nagyon szeretem, Péter mind a 2 levelét, nagyon gyakorlati, hétköznapi dolgok vannak, Jakab leveléről nem is szeretnék megfelejtkezni, mert az egy egészen rendkívüli levél. Hát az ember már így tudja körülbelül, hogy van nekem egy már ilyen 7-8 kedves levelem, és azokat újra és újra elolvasom. De most csak ebből a szempontból, hogy most nekem van egy kérdésem. Például emlékezem, évtizedekkel ezelőtt nagy kérdésem volt, hogy mi az, hogy őszinteség. Annyi mindent hall az ember, meg azt gondolja magáról, hogy ő őszinte, meg sokszor becsapnak olyan emberek bennünket, akikről azt látjuk, hogy talán ők őszinték, aztán csak álca ott az, hogy sok mindent elmondanak. Szóval kicsit zavarban voltam, hogy mi is ez, hogy őszinteség. És akkor kezdtem a Bibliát olvasni, hogy csak úgy szaladtam a sorokon, de csak azokat akartam meghallani, amik az én kérdésemre válaszolnak. Példabeszédek könyvében, a hegyi beszédben találtam erre, ezekre a kérdéseimre választ, és kidomborodott előttem, hogy nem az az őszinte ember, aki mindent elmond, vagy aki mindent rögtön elmond. Jézus is azt mondta, hogy sok mondani valom van néktek, de most még el nem hordozhatjátok. Hát Jézus nem lett volna őszinte, dehogy nem volt őszinte, csak nem akarta terhelni a tanítványait az, hogy őszintén mondjuk elmondja ezt, meg azt, meg amazt. Az őszinte ember nem az, aki, ami a szívemen, a számon mindent elmond, hanem az az őszinte ember, aki úgy mondja el a dolgokat, és azokat a dolgokat mondja el, amelyek a mások építésére és növelésére valók. És azokat igen úgy mondja el, hogy Jézus tanított, hogy a szavatok legyen igen, igen, és nem, nem, és ami ezen felül van, a gonosztól van az. Tehát az ember hamisságba ne tévedjen, ne hazudozzék, ne állítson be másként dolgokat, de azért mindent elmondani, és minden helyzetben mindenkinek mindent elmondani, ez nem az őszintesség. Az is nyilvánvalóvá vált előttem a Bibliából, hogy a nyers beszéd, hogy valaki nyersen, keresetlenül valamit elmond, az sem őszintesség, az durvaság mondjuk. Az őszintesség az egész más. Nagyon megdöbbentett, amikor olvastam Máté evangélium a 6. fejezetében, addig erre soha nem figyeltem föl, hogy Jézus azt mondta, hogy ha te szemed őszinte, az egész tested világos lesz, és ha te szemed sötét, az egész tested sötét lesz, és ha benned való világosság sötétség, mekkora akkor a sötétség? Ezeken úgy napokig, hetekig nem tudtam napirendre térni, tehát egy kis bepillantást szerettem volna adni, hogy mi az, hogy tudakozva olvasni a Szentírást. Szóval a Szentírás nem arra való, hogy mint mi egy regényt úgy elolvassuk, aztán letegyük és kipipáljuk, hogy na most én elolvastam a Jakab levelét, vagy az Ószövetség X könyvét, ez így nem megfelelő. Hanem úgy olvassuk a Szentírás, hogy vannak kérdéseink, vannak problémáink, és tudatosítsuk azt, hogy mi Istent mindig megkérdezhetjük.
Nem úgy, hogy Isten most fog nekünk személyesen, közvetlenül felelni, mert Isten ezt nem így döntött el. Így is eldönthette volna, de azért gondoljuk meg, hogy az micsoda bonyodalom lenne, hogy most több milliárd ember fordulna Istenhez, mondjuk jó esetben, és akkor Istennek mindenkinek személyesen most kellene valami hallható formában megmondani, hát ez képtelenség, ez lehetetlenség. Isten ezt a kérdést úgy döntötte el, hogy évezredekkel ezelőtt élt prófétákat és apostolokat ihletett, akik tudakozták az életük nagy kérdéseit, akik megoldásra akartak jutni, és olyan gondolatokat adott nekik, olyan megoldásokat adott nekik, ezeket leírták, és csak azok kerültek bele a Bibliába, csak azok a kijelentések, amely mindenkor minden emberének, az idők végezetéig mindenkor minden emberének tudnak valamit nyújtani, tudják ezeket az embereket vezetni. Tehát ha mi tudakozva olvassuk a Szentírás, ez éppen olyan, mintha most megnyílnék az ég, és Isten nekünk válaszolna. Mert ha én valami kérdésemre választ keresek, és hiszem azt, hogy Isten van, és meg is fogja adni a választ, akkor van olyan ígéret is a Bibliában, hogy az Úr nem hagyja az igaznak lelkét, hogy éhezzék. Az Isten nem gyötörni akar bennünket, hogy megoldatlan problémák sokaságával éljünk. Az Isten szeretne választ adni a kérdéseinkre, és szeretne olyan válaszokat adni, amelyek a mi lelkünkbe beépülve biztos feleletekként illeszkednének a helyükre. Ezért mondta Jézus egy nagyon híres kijelentésében, Máté evangélium a 4. fejezet 4. versében, hogy a Biblia olyan, mint a kenyér. Be kell, hogy épüljön az emberi szervezetbe. Ugye a híres kijelentés hogy hangzik Máté 4.4-ben, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely az Istennek szájából származik. Tehát minden igét így adott az Isten, hogy kenyér legyen, hogyha mi tudakozzuk és beengedjük az életünkbe az igét, akkor az beépül, megváltoztatja az életünket, épít egy új életet, nem romlandó mag, hanem romolhatatlan mag, és meg tudja változtatni először a gondolkodásunkat, majd az egész életünket. Tehát ez az igéhez való helyes viszony. Nagyon megdöbbentem, amikor egy egyházi iskolában a Dunántúlon föltettem a kérdést 8-os gyerekeknek, akik már vagy 6 éve intenzív hittan tanultak, hogy hány Biblia verset őriztek meg a 6 év alatt, és egyet se őriztek meg. És akkor föltettem nekik a kérdést, hogy 14 évesek vagytok, most indultok az életbe. Azért vannak kérdéseitek, ugye látjátok ezt a felfordult világot, hát vannak kérdéseitek, például a pénzszerzésről, hajjaj, de mennyi van, akkor mondták. Vagy hogy az érvényesülésről, vagy a pályaválasztásról, ó, mindenkinek a... Mondom, nem gondoltátok azt meg, hogy Isten erre válaszol? És akkor idéztem nekik Biblia verseket, amelyek az ő kérdéseikre válaszolnak, nagyon elámultak. Szóval sokszor azt látni, hogy az emberek úgy gondolják, hogy a Biblia az van, az jó, hogy van, ott van a polcon, én is néha leszoktam emelni. Hát igen, valamit én is kapizsgálok, hogy a jóba sokat szenvedett, az énekek éneke az talán a szerelemről szól, Jézusról 4 evangélium is beszél, Pál apostol is élt ezen a földgolyón. De szóval a Bibliához való helyes viszony az nem az, hogy van Bibliám, meg tudok egy-két sztorit a Bibliából. Sajnos sokszor a hittanon is ilyen sztorivá silányulnak a bibliai történetek. Emlékszem, amikor gyerekek voltunk, mindig azon tanakodtunk egymás között, hogy nekem miért kell a Jónás sztoriát megjegyeznem, mert ez egy olyan lapos történet, hogy valakit bedobnak a vízbe, aztán ott van egy nagy hal, aztán az kiöklendi. Hát gyerünk a Grimm mesékhez és a Gárdonyi Gézához, vagy a Benedek Elekhez, mert ezek sokkal izgalmasabbat tudnak mondani. Mert nem hívták fel a figyelmünket arra, hogy a Bibliában nem azért vannak a történetek, hogy azok ilyen sztorizások legyenek, hanem azért van minden a Bibliában, hogy a mi életünk kérdéseire adjon választ, és hogyha mi valóban tudakozva olvassuk a Szentírást, akkor megmaradnak bennünk ezek az igék, és az életünkben gyakorlati módon megvilágosítanak, erőt adnak, egy bizonyos erkölcsi állásfoglás mellé állítanak bennünket. Vagyis hadd tegyem fel azt a kérdést, hogy a Biblia hogy állítja be önmagát, hogy mire is hasznos? Miért hasznos a Bibliát tudakozva olvasni? Miért nem így mondom, hogy jegyezzük meg a Biblia verseket, mert akkor mindenki megijed, hogy ő neki nincs jó emlékező képessége. Nekem sincs jó egyébként, én soha egyetlen egy Biblia verset nem tanultam meg.
annyit olvastam, és annyira szégyeltem, hogy elfelejtem őket, hogy újra visszalapoztam azokhoz az általam szépnek tartott bibliaversekhez. És így tudom megfogalmazni, mert ez a korrekt igazság, hogy nem tudtam aztán elfelejteni őket. Nem megtanultam, nem tudtam elfelejteni őket. Az egyik első ilyen biblia vers, ami egyébként el is mondja, hogy a Biblia miért született, ez a második Timóteusi levél 3. fejezet 16. és 17. verse. Egyik kedves biblia versem, amit lapozzunk fel, tehát a második Timóteusi levélben, a 3. fejezet 16. és 17. verse, nálam a 253. oldalon az Új Szövetségben, tehát 253. oldalon az Új Szövetségben. És itt Pál apostol egészen gyakorlati szóhasználattal azt mondja, hogy a teljes írás Istentől ihletett és hasznos. Tehát erre külön fölhívom a figyelmet, hogy így vezeti be a mondatot, hogy a Biblia hasznos. Ma nagyon haszonelvű, utilitarista korban élünk, hogy mindig azt kérdezik az emberek, hogy mi a hasznos, vagy mi hasznom van ebből. Hát jegyezzük meg, hogy a Biblia is nagyon sokszor használja ezt a kifejezést. Az imádságra is azt mondja a Jakab levele 5. fejezet, hogy igen, hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. Tehát az imádság az óriási haszonnal jár. De most nézzük meg, hogy a Biblia tudakozva olvasása milyen haszonnal jár. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített. Minden szónak hatalmas súlya van. Vegyük csak végig ezeket a kifejezéseket. Először is azt mondja Pál apostol, hogy bennünket tanítani kell. Igaz ismeretekre van szükségünk. Ha nincsenek igaz ismeretek, ha nem tiszta a gondolkodásunk, hát akkor vége van mindennek. Azt mondta bölcs Salamon, hogy amiképp gondolkozik az ember, az ő maga. Tehát minden belül dől el az ember, hogyha tiszta a gondolkodás, ha okokozati, ha végig gondoló gondolkodás a gondolkodás, akkor az élet is olyan lesz, komoly, megbízható, megalapozott, felelősségteljes élet. Tanítani kell, ezért tanítjuk a gyermekeinket, ezért van iskola, iskolarendszer. Nekünk is mindannyiunknak igaz ismeretekre van szükségünk, tehát tanításra van szükségünk. De itt jön mindjárt az első meglepetés, hogy a tanítás után mit mond Pál apostol. Ugye, mert a tanítás után ezt mondja, hogy feddésre is hasznos a Biblia. És ezt hirtelen nem tudjuk, hogy hova tegyük, hogy miért beszél itt feddésről. Hát azért beszél feddésről, mert mielőtt mi tanulnánk, azért mindannyiunkban vannak hamis ismeretek is, meg rossz berögzöttségek is, és a tisztaságnak, az igazságnak az útja az valóban így halad, hogy egyrészt csapást vág a helyes cél felé, másrészt viszont a sötétséget kezdi kizárni, leleplezni és kizárni. Tehát az ember az igazi tanítással mindig igazi feddést is kap. Amikor valami igazságot mi fölismerünk és elismerünk, akkor ezzel egyidejűleg mindig úgy valahogy az igazság helyre tesz bennünket, hogy ez téveszme volt, amiről eddig te azt gondoltad, hogy igazság, vagy ez csak féligazság volt, vagy ez csak homályos, hazug dolog volt. Tehát a tanítás utána a feddés is szükségszerű, ha olvassuk a Bibliát, nem csak igaz ismereteket nyerünk, hanem hogy kapjuk a találatokat, hogy tényleg, hát én is ilyen vagyok, itt magamra ismerek. Én is így cselekedtem volna, mint ez az ember itt ebben a történetben, vagy ez az ige is rám illik, rám vonatkozik, és az ember megfedve érzi magát. Szoktam mondani, hogy a mi iskola rendszerünkben csak egy nagy probléma van, hogy sokra tanítják a gyerekeket, de kevéssel feddik a gyerekeket. Sok információ, sok ismeret, de nem olyan ismeret, ami helyre tenné a dolgokat, ami az igaz és hamis között megmutatná a választó vonalat. A Biblia az tűz és sziklazúzó pöröly, az pontosan megmutatja, hogy ez igaz, de ez viszont távol jár az igazságtól. De figyeljük meg, most jön a harmadik kifejezés, amit szerintem megint csak nem találtunk volna mi ki, hogyha nekünk kellett volna ezt így megfogalmazni, hogy amikor a Biblia bennünket tanít meg fed, akkor harmadjára azt mondja Pál apostol, hogy különleges erő is van a Bibliában, hogy meg fog jobbítani bennünket. Na ez az, amire ember nem képes. Én azt gondoltam régebben, hogy ha én valakinek a szívére beszélek, vagy levezetem előtte az élete problémáit, vagy netalántán cáfolom a tévesztéseit, akkor az ember majd
a nyakamba fog ugorni, és hálát mond azért, hogy most ő világosan lát, és most már nyíl egyenes az útja. Hát ez így nem jön be az életben. Az emberek nem nagyon szoktak örülni annak, hogyha valamit megmondunk, akár kedvesen, akár kedvetlenül. És az emberi világban az, hogy megjobbulás, hogy valakiből jobb ember lesz, de hát ezzel az illúzióval számoljunk is le, mi nem tudunk megjobbítani embereket. Ha valaki meg tud jobbítani embert, az egyedül az Isten, mert az Isten pontosan bevilágít a lélek legmélyebb zúgaiba, hogy a zsidókhoz írt levél 4. fejezetében mondja Pál apostol, az ízek és velők megoszlásáig világít le az Isten. Az Isten pontosan tudja, hogy az életünkben hol a probléma. Én nem tudom, nem hogy a másik embernél nem tudom pontosan, sokszor magamnál se tudom, hogy most miért vagyok én ilyen, vagy mitől vagyok ilyen, vagy mióta nem sikerült már ezt legyőzni. Nem látom a gyökeret, mert ugye a baj gyökerestül kellene kitépni, mint a gyomokat is, mert ha csak a szárát veszem le, az kétszeres erővel fog újra fölszínre törekedni. Az Isten beszéde képes arra, hogy megjobbítson bennünket. Az Isten beszédében van az a kedvesség, az az előzékenység, az az udvariasság, az a szeretetteljes megközelítés, ami sokszor a mi magatartásunkból hiányzik, mert sokszor mi megmondjuk az igazat, de úgy, hogy senki nem az igazságra fog figyelni, hanem arra, hogy hogyan mondtuk meg az igazat. És akkor már vége van mindennek. Ugye, mert sokszor ugye ne tagadjuk el, hogy a pejva is tud igazat mondani. Most is igaz még itt van a búzán. Betölti a hivatását. Csak éppen úgy mondjuk meg az igazak, hogy sokszor attól koldulnak az emberek, vagy nem arra fognak emlékezni, hogy jé, milyen igazat mondott nekem XY, hanem arra fognak emlékezni, hogy mennyire felingerelte magát, vagy mennyire rezgett a hangja. Az Isten beszédében ilyen nincsen. Jézus, amikor feddett, és Jézus, amikor megjobbított, akkor a legtökéletesebb nyugalommal tette ezt. A jeruzsálemi templom tisztításkor is olyan nyugodt volt Jézus, hogy sántákat és vakokat gyógyított meg azon nyomban, amik után kitakarította ezeket a kufárokat és ezeket a papi személyeket a templomból, azután jöttek hozzá a sánták és vakok, és meggyógyította őket. Tehát az isteni beszéd az mindig kiegyenlített, kiegyensúlyozott, az tanít, az fed, az megjobbít, és most jön még egy negyedik kijelentés is, az igazságban való nevelésre is hasznos. Pedagógusoknak szoktam ajánlani ezt az igeverset abból a szempontból, hogy kezdődik a tanítással és befejeződik a neveléssel. Ugye, aki óvónő, tanítónő vagy tanár, mindig erre tanítottak bennünket, hogy mi a tanítás, meg mi a nevelés. Hát itt benne van egy mondatban, először tanítani, de úgy, hogy fedve tanítani, megjobbítva tanítani. És hogyha ezt tesszük, akkor az igazságban való nevelés, tehát a folyamatos, állandó, kitartó küzdelem egy emberért, az Isten igéje ezt a munkát is el tudja végezni. Az igazságban nevel bennünket. Mindig új és új igazságokat fogunk meglátni. A Bibliában olvasunk ezt, olvasunk amaszt, olvasunk már 20-szor, 30-szor, 50-szer. Most kezdem meglátni benne az újabb mélységet. Egyszer Veszprém megyébe voltam, és látogattam egy családot. Idősebb házaspár volt, és az asszony nagyon szerette a Bibliát. Tényleg minden nap őszintén, komolyan olvasta. Kijött is dörmögve a férje a szobából, köszöntött engem, hogy a házuk vendége lettem, és azt mondta, hogy kedves tanár úr, csak egyet nem tudok megérteni, mit olvas ez az asszony ebbe a Bibliába már ennyit. Tehát azt mondja, már 100-szor kiolvasta ezt a Bibliát, tehát mit bújja ez a Bibliát. És akkor mondtam neki, hogy a Biblia az egy különleges írásműám, az nem olyan, mint egy regény, vagy mint egy vers, hogy egyszer-kétszer elolvassuk, és aztán évekig nincs rá szükségünk. A Bibliából mindig újat és újat meg lehet ismerni, és a Biblia mindig nevel bennünket újabb és újabb igazságokra, úgy, hogy a már megértett igazságokat nem kell elmozdítani. Arra mindig ráépülnek az újabb igazságok. Szóval nem olyan, hogy mindig le kell az alapokig rombolni az épületet, és mindig újat emelni, mint hogy valaki mondta egyszer, hogy az egész filozófia történet nem más, mint hogy a gondolkodók azt mondják, hogy akik előttünk voltak, azok tévedtek. Aztán ők is meghalnak, és róluk is azt mondják, hogy azok is tévedtek, szóval mindenki megy, és újra fölépíti a nagy bábeli tornyot, hogy most ez az igazi világmagyarázat, erre figyeljetek. A Bibliának ilyenre nincs szüksége. Amit Mózes kimondott, az Dávid se cáfolja meg, Jézus se cáfolja meg, Pál apostol is ugyanazt mondja más szavakkal, más összefüggések szerint. De figyeljük meg, hogy négy dolgot kimondott Pál apostol,
de ez még mindig nem a lényeg. Ez még mindig nem a lényeg. Pedig azt hiszük, hogy most már ennél többet nem lehet mondani, hogy tanít, fed, megjobbít, igazságban nevel, de most mondja ki a lényeget. Hogy? Most jön a cél. Miért adta Isten a Bibliát? Miért kaptuk az igét? És mire jó a Biblia? Mire alkalmas, mire hasznos a Biblia? Hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített. Nem tudom, hogy értjük ezt a mondatot. A Bibliának az a célja, és Istennek az a célja, hogy mi a jövőre fel legyünk készítve. Ne rögtönözve cselekedjünk, ne elvek nélkül éljünk, ne ahogy esik, úgy puffan, úgy beszéljünk és viselkedjünk, hanem hogy elébe menjünk az élet kérdéseinek, az élet helyzeteire is legyünk felkészülve. Persze ezekre úgy nem tudunk felkészülni, nem tudjuk kitalálni, hogy holnap mi lesz, vagy pontosan milyen szituációba fogok belekerülni, de azt tudhatjuk, hogy ha az ember a Bibliából táplálkozik, a történeteket megjegyezzük, az igék úgy kitörölhetetlenül bennünk maradnak, akkor azok megmutatják, hogy Jézus azt mondta, egy olyan keskeny utat építenek, hogy most ha egy bizonyos helyzetbe belekerülök, ezt nem fogom tenni, akkor se, hogyha sokat tettem az őt, meg ezt se fogom tenni. Tehát mindig így szűkül az út, és ez a tökéletesség, amikor biztosan jót fogunk tenni, vagyis minden jó cselekedetre felkészítettek leszünk. Ahhoz, hogy jót cselekedjünk, az életben sokszor nagyon gyors döntéseket kell hozni, és nagyon hirtelenül kell átlátni mindent, hogy megfelelő döntéseket hozzunk. Azt nem lehet ott megtanácshoznunk sem magunkkal, sem másokkal. Arra csak fel lehet készülni. És a Biblia ennek a csodálatos dolognak, ennek a titoknak a módszere és eszköze, hogy a Bibliával azt kaptuk, hogy valami olyan belső gazdagság alakuljon ki az emberben, a hitnek egy olyan belső eleven élete, hogy az Isten rajtunk keresztül úgy tudjon cselekedni, mint hogyha az Isten beszélne és szólna általunk. Ezt a II. Korintus levél 5. fejezetében mondja Pál apostol, hogy úgy beszéljetek, úgy viselkedjetek az emberek között, mint hogyha az Isten szólna ti általatok, mint akik az Isten képviselitek, és az Isten törvényeit teszitek nyilvánvalóvá mások számára. Nem tudom, hogy világos-e, hogy a Biblia mennyire más, mint minden emberi beszéd. Erre az emberi beszéd nem képes. Az emberi beszéd, ha megfeszül is. Egyszer azt mondta egy 20. századi költőnk, hogy a költészetben is nem nagy költők vannak, még csak nem is nagy versek vannak. Egy-egy nagy sor van, vagy egy-egy találó kifejezés, mert az emberi szóban a tiszta beszéd olyan ritka, mint a szín arany. Ez valóban így van, hogy az ember arra nem képes, hogy egy rövid verset, vagy egy elbeszélést úgy alkosson meg, hogy az elejétől a végéig tökéletes legyen. Az Isten 66 ilyen könyvet tudott megalkotni, emberek segítségével. Szóval ez más beszéd, ha mi úgy viszonyulunk hozzá, hogy ez az Isten beszéde, én ezt tudakozva szeretném olvasni, hogy ezt tanítson, ha kell, fedjen, szeretnék megjobbulni, hogy az igazságban neveljen, és mindezt azért teszem, mert én szeretnék felkészülni a jövőre, meg az élet adandó helyzeteire, akkor az Isten beszéde célt fog érni az életünkben, és beteljesedik ez az alapigénk, hogy ti is úgy fogadtátok az Istennek beszédét, mint nem embernek beszédét, hanem Istennek beszédét, mint hogy a valóságban az is, és ez a beszéd hatékonykodik te benned. Befejezésül, hogy sokat említettem apostolok cselekedeteit, szeretném egy gyakorlati példán megmutatni, hogy egy olyan ember, aki nem volt zsidó származású, nagyon messziről érkezett Jeruzsálembe, olyan ember volt, aki valahogy hozzáfért az Ószövetség bizonyos kézirataihoz, és a nagy ünnepekre több száz, sőt, hát ha egész pontosan nézzük, több ezer kilométerről elment Jeruzsálembe, és hogy ez az ember az Isten beszédével milyen kapcsolatban volt, és hogyan tért meg, az apostolok fejezetéhez lapozzunk,

leírás. Az Úrnak angyala pedig szólt Fülöpnek mondván, kelj fel és menj el dél felé arra az útra, mely Jeruzsálemből Gázába megy. Járatlan út ez. És felkelvén elment. És íme egy szerecsen férfiú Kandakénak, a szerecsenek királyné asszonyának hatalmas komornyikja, ki az ő egész kincstárának felügyelője volt, aki feljött imádkozni Jeruzsálembe, és visszatérőben volt, és az ő szekerén ült, és olvasta Ézsajás prófétát, mondta pedig a lélek Fülöpnek, járulj oda, és csatlakozzál ehhez a szekérhez. Ért odafutamodván hallotta, amint az Ézsajás prófétát olvasta, és mondta, vajon érted-e, amit olvasol? Ő pedig mondta, mi módon értetném, ha csak valaki meg nem magyarázza nékem. És kérte Fülöpöt, hogy felhágván üljön mellé. Az írásnak helye pedig, melyet olvasott, ez volt. Mint jó viteték mészárszékre, és mint a bárány az ő nyírője előtt néma, azonképpen nem nyitotta fel az ő száját. Az ő megaláztatásában és az ő ítélete elvétetett, és az ő nemzetségét pedig kicsoda sorolja fel. Mert elvétetik a földről az ő élete. Felelvén pedig a komornyik Fülöpnek mondta, kérlek téged, kiről mondja ezt a próféta? Magáról-e, vagy más valakiről? Fülöp pedig száját megnyitván, és elkezdvén ezen az íráson, hirdette néki a Jézust. Mikor pedig mentek az úton, jutottak egy vízhez, és mondta a komornyik, imhol a víz, migától, hogy megkeresztelkedjem. Fülöp pedig mondta, ha teljes szívből hiszel, meg lehet. Az pedig felelvén mondta, hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. És megállította a szekeret, és leszálltak mindketten a vízbe. Fülöp és a komornyik, és Fülöp megkeresztelte őt. Mikor pedig a vízből feljöttek, az Úrnak lelke elragadta Fülöpöt, és többé nem látta őt a komornyik, mert tovább ment az ő útján örömmel. A történetből a következőket szeretném kiemelni. Milyen úton is járt ez a komornyik? Nem Jeruzsálembe ment az ünnepekre, már az ünnepek elmúltak. Az ünnepek végeztével ment hazafelé, Etiópiába. Hazafelé vezető úton ment. Sokszor tapasztaltam azt, hogy templomba vagy gyülekezetbe menő emberek még csak-csak beszélnek a Bibliáról. De hogy kiteszik onnan a lábukat, minthogyha valami cérnát elvágtak volna. Akkor már nem beszélnek, akkor már úgy gondolják, hogy már hallottuk az igét, már felfogtuk. Ez a komornyik hazafelé menet, fennhangon olvasta Ézsajás próféta szavait. És gondolkozott azon, hogy kiről beszél az a próféta, magáról vagy másról? Tehát nem akármilyen érdeklődés volt benne. Ez az, amire azt tudjuk mondani, hogy tudakozódás. Ez a tudakozás, hogy igen, részt vett az ünnepi cselekményeken, ment haza a hazájába, de hazafelé is őt az érdekelte, az foglalkoztatta, hogy a Szentírás miről beszél. És éppen Ézsajás tekercsénél, ugye jól tudjuk, itt van a jelzet is a 32. vers végén, az 53. fejezetet olvasta. Az 53. fejezet az egyik leghíresebb messiási jövendőlés, Jézus kínszenvedéséről, áldozatáról szól, és annyira megdöbbent, hogy ki volt az, akit mint a juhot visznek a mészár székre? Hogy nem szól semmit az elítélőknek, pedig ő ártatlan? Megnémul az őt nyírőkkel, hogy kiről beszél itt a próféta, miféle jövendőlés, ez magáról beszél, vagy valaki másról? Sokszor szokták mondani az emberek, na íme, itt a történet, kell a magyarázó. Kell, aki elmagyarázza. El is hangzik a történetben, hogy tudnám, hogyha valaki el nem magyarázná. És sokszor mondják azt az emberek, hogy kérem, hát én nem értem a Bibliát, kell, hogy magyarázza, tessék nekem elmagyarázni ezt. Ezt is elmagyarázni, nekem minden tessék elmagyarázni, semmit nem értek. Ez már évek óta szokták mondani, hogy ezt se értem, azt se értem. Most feltenném a kérdést. Ha csak ezt a történetet nézzük, miért tudta megérteni és elfogadni Krisztust ez a szeresen komornyik? Azért, mert Fülöp olyan nagy magyarázó volt, olyan nagy igehirdető volt? Vagy azért, mert a lélek az ő lelkét készségessé tette a meghallásra? Melyikre szavaznál? Fülöp nagyságára, vagy a léleknek a szerecsen komornyikban végzett munkájára? Hát én hadd...

0: legyen nyilvánvalóvá, én az utóbbira szavaznám, mert ez a tényleges valóság, hogy ha ez az ember nem tudakozódik, és ennyire mélyen nem érdeklődik, akkor itten a 12 apostol összevéve prédikálhatott volna, nem tudta volna meggyőzni arról, hogy mi az igazság. A Szentlélek belül is elkészít embereket, és amikor már kapjuk az igét, az a jó dolog, amikor az ige jó talajba hull, nem útszére hull, nem köves talajra hull, nem tövisek közé hull, jó talajra hull, mert mi már tudakozottunk, mi már érdeklődtünk. Nagyon hálás vagyok egy tanáromnak, aki mindig azt szokta mondani, igaz, hogy ez sajnos csak az egyetemen hallottam ezt, bárcsak általános iskolában, vagy gimnáziumban hallottam volna, azt mondta, hogy gyerekek, nem is az a nagy probléma az emberi világban, hogy nincs válasz vagy felelet az élet kérdéseire. Az a nagy probléma, hogy az emberek nem kérdeznek. Ha az emberek kérdeznének, tudakozódnának, feltennék a kérdéseiket, akkor megjönnének a válaszok és feletek. Sokszor az emberek azért mondják, hogy nincs válasz, meg nincs felelet, már eleve nem is hisznek abban, hogy lenne válasz, meg felelet. De hogyha az ember azt mondja, hogy lehetetlen, hogy én úgy éljem végig az életet, hogy ez a kérdésem, az a kérdésem, és csak gyűlik a sok kérdés, és semmire nincs válasz, ahogy a sokat szenvedett Heine írt egy szerencsétlen utolsó pillanatában, tudjuk milyen félelmetes betegség után halt meg, azt mondja, hát az lenne a válasz, hogy bedugják a szánkat egy marék földdel. Ez lenne a válasz. Mert sok ember úgy gondolja, hogy ez a válasz. Amikor bedugják a szánkat egy marék földdel, tehát amikor eltemetnek bennünket, ez a válasz. Mert ez ellen úgy sincs appelláta. Én azt gondolom, hogy az életben nagyon sok válasz és felelet készen áll. Ha mi tudakozódunk, hogyha mi utána járunk, Jézus ezzel bátorít bennünket, aki kér, az mind kap. Aki keres, az talál, az örgetőnek megnyitatik. Jézus ezeket a szavakat példabeszédek könyve 8. fejezetéből idézte, ahol azt olvassuk, akik szorgalmasan keresnek engem, megtalálnak. Tehát igenis van az élet kérdéseire válasz. Ez a Szerecsen kommunik, ez úgy foglalkozott ott Ézsajás könyvével, hogy lehetetlen, hogy én erre ne kapjak választ. Kiről beszél a proféta, magáról vagy másról? És akkor erre már igen, kellett emberi közvetítő, de ő nem az emberi közvetítő előtt hajolt meg, hanem az igazság előtt hajolt meg. Ez nagy különbség. Mindig kell emberi közvetítő, aki kimondja az igazságot, de jaj azoknak az embereknek, akik az emberi közvetítő előtt hajolnak meg. Hadd mondjam még egyszer, mindig kell emberi közvetítő, aki kimondja az igazságot, de az emberek akkor egészséges lelkületűek, hogyha az igazság előtt hajolnak meg. Az emberi közvetítő, emberi közvetítő. A történet végén azt mondja, el is ment, soha az életben nem találkoztak. Találkoztak itt pár perc, vagy egy-két óra erejéig, soha aztán nem találkoztak. Ennyire jó az emberi közvetítő. Az emberi közvetítő akkor jó, hogyha eltűnik. Elvégezte a feladatát, és eltűnik. A fő dolog az, hogy te az igazsággal szembesültél, ő megértette, hogy Jézus Krisztusról szólt 800 évvel ezelőtt a prófét, és megértette, hogy Jeruzsálemben pár hónappal ezelőtt beteljesedtek ezek a jövendőlések. Kicsoda gátol meg, hogy megkeresztelkedjem. Én ennek a Krisztusnak a tanítványa szeretnék lenni. Mi minden van emögött, mi minden keresés, kutatás van emögött, de ő ennek a Krisztusnak a tanítványa szeretett volna lenni. És ugye milyen szép az emberi közvetítő válasza? Nem azt mondta, hogy na gyere gyorsan, most én Fülöp elkönyvelhetem, hogy egy embert én elsegítettem a kerességhez. Fülöp tudta, hogy nem ő segített el a kerességhez. Fülöp még visszatartott, azt mondja, hogy ha teljes szívből hiszel, meg lehet. Ha teljes szívből hiszel, meg lehet. Az a romolhatatlan maga te szívedbe jutott. Az a romolhatatlan mag most téged újjászült, Isten ereje által, Isten téged megszólított, akarsz az Isten követője lenni. Én, mint ember inkább azt mondom, hogy inkább most ne legyél, de ha leszel valamikor, az hiteles döntésed legyen. Ez az igazi keresztény magatartás. És ez a Szerecsen kommunik akkor vallást tett. Hiszem, hogy a Jézus Krisztus az Isten fia, megállították a szekeret, és ott a folyóvízben Fülöp megkeresztelte a Szerecsen kommunikot. Az Isten beszéde így fejti ki a hatását. Az Isten beszéde azoknál az embereknél jut célba, akik így olvassák a Bibliát. Különben a történetből azt nem is emeltem ki, de mindenkinek tudom ajánlani, hogy otthon, ha egyedül van, próbálja fennhangon olvasni a Bibliát. Más dolog az, mint csak úgy olvasni. Régen az emberek sok mindent mondtak szóban, a verseket nem is írták le, dalnok versenyek voltak a középkorban, mindent szóban intéztek el, a kimondott szónak nagyobb volt az ereje, mint a leírt betűnek. Sokszor én is megfigyelem, hogy sokan, amikor akadozva nehezen olvassák fel a Bibliát, ez arról tesz tanúságot, hogy keveset olvassák a Bibliát, és fennhangon nem olvassák a Bibliát. A Biblia beszéd, Isten beszéde. Az jó dolog hallani. Otthon hangosan olvassuk el, és akkor talán úgy jobban meg is tudjuk ragadni, hogy ez nekünk szól. És hogy említettem, próbáljuk nem elfelejteni az Isten beszédét. Én szánt szándékkal nem ereszkedtem bele szélesebb és mélyebb rétegekbe, de itt a táborunkban kapható Isten beszéde, az Isten keresés kulcskérdése című könyv, ez egy 100 oldalas könyv, Vankó Zsuzsa néhány hónappal ezelőtt tette közzé, túlzás nélkül mondhatom, hogy korszakos jelentőségű könyv. Ugye a könyv abból indul ki, hogy ma nagy világegységet akarnak, és ezt a világegységet a vallásokkal akarják ennek a szellemi alapjait megvetni. És fölteszi a szerző a kérdést, hogy a mai világvallásokkal megvethető egy erkölcsös világ szellemi alapja? Hát mindegyik nagy vallás arra hivatkozik, hogy ő az Isten beszédét közvetíti. Azért van 4 ilyen írásmű a címoldalon, mert a könyv a hinduizmusnak, a buddhizmusnak, az iszlámnak és a kereszténységnek az Isten beszédéről vallott felfogását ismerteti és hasonlítja össze. És arra a következtetése jut, hogy a hinduizmus hivatkozik személyes Isten, a buddhizmus már arra sem. A Koránban valóban személyes Isten van, na de hogyan fogadjuk el Isten beszédeként mondjuk a hindu iratokat és az iszlám szentnek tartott könyvét, ha maguk megírják ezekről a szent könyvekről, hogy sokszor módosították őket, hozzátettek, elvettek belőlük, csiszoltak rajtuk. A Biblia következetesen mondja, hogy az Isten beszéde az, ami az mi emberek hozzá ne tegyünk és el se vegyünk. Azt mindenki mondhatja, hogy az Isten beszédét közvetíti, de csak ott van hitelesen az Isten beszéde, ahol hozzá nem tettek, el nem vettek, és ellenőrizhető, hogy ez az Isten beszéde. A Koránról nem tudom ellenőrizni, hogy az Isten nyilatkoztatta ki, mert egy ember, Mohamed vallotta azt, hogy ő kapta az Istentől ezt a kinyilatkoztatást. A hinduizmusnál, buddhizmusnál még kevésbé se lehet ezt igazolni. A Bibliát azért írták 1600 éven keresztül, azért van több mint 40 szerzője, keresztül kasul mindent kontroll alá vehetek belőle, mindennek utána járhatok, történetileg, régészetileg, stílus szempontjából, paleográfiailag, ahogy akarjuk a Bibliát, mindenféleképpen ellenőrizni lehet. Tehát a Biblia eleve kiszolgáltatja magát az ellenőrizhetőség lehetőségének. Ezért isteni könyv. Ezért mondjuk azt, hogy más könyvet nem tudunk elfogadni isteni kinyilatkoztatásként, mert a többi könyv csak mondja magáról, hogy Isten beszéde. De a valóságban nem az, ha egy kicsit is utána járunk. Arra, hogy bennünket tanítson, fedjen, megjobbítson, az igazságban neveljen, hogy tökéletesek lehessünk, minden jó cselekedetre felkészítettek. Csak egyetlen egy könyv képes, de az is csak akkor, ha nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami az Isten szájából származik, hogyha így olvassuk a Szentírást. Én kívánom mindannyiunk számára, hogy a Biblia tényleg nyitott és megnyílt könyv legyen, és tudakozva olvassuk. Ne úgy, hogy most elolvasom ezt a hosszú könyvet, jaj, milyen fárasztó, egy hét alatt se tudom elolvasni. Tűzzünk ki célul kérdéseket, most mit foglalkoztatnak. Lehet beszerezni például konkordanciákat, hogy az őszintességnek, vagy hitnek, vagy szabadságnak, vagy szeretetnek, ugye külön fel van tüntetve, hogy hol-hol beszél erről a Szentírás. Szerezzünk be olyan irodalmat, ami hozzásegít a Bibliának a megértéséhez, de csak olyan irodalmat szerezzünk be, ami a Bibliát a Bibliával magyarázza. Ami nem erőltet bele külön magyarázatokat, ami szóhoz engedi jutni a Szentírást, hogy a Biblia önmaga megmagyarázhassa önmagát. Kívánom mindannyiunk számára, hogy bárcsak mi rólunk is el lehetne mondani, mint ezekről a Tesszalonika beliekről, hogy bevettétek az Isten beszédét, nem mint emberek beszédét, hanem Isten beszédét, mint hogy valójában az is, és ez bennetek már el is kezdte a munkát, és kezdi a gondolkodásotokat és az egész életeteket más irányba fordítani. Bárcsak mi is szereznénk ezekről tapasztalatot, és Istennel szerzett mély, alapos és tökéletes tapasztalatokat. Amen. Tudom, hogy a sárga barackra már két másik adott téma, úgynevezett Biblia kérdés, vagy az Isten beszéde kérdés. Ehhez lehet föltenni kérdéseket, lehet hozzászólásokat.
1: Jó vasárnap, ugye mikor megyünk el, elhozzák akkor, amit...
0: Lehet, persze, most holnap estig lehet föliratkozni témához, kérdése, hozzászólása. Nem, üljél csak ott nyugodtan a helyeden, és... Ja.
2: Gerjed a hangfalról. Az előadás végén hangzott el a könyvre való felhívással kapcsolatban a nagy világvallások könyveiről, hogy ne tekintsük azokat Isten beszédeinek. Nem pontosan így fogalmaztál, de a sumája talán ez volt. És hát az a kérdés felül fel bennem, mert a magunk részéről, azt mondom, hogy a keresztények részéről természetesen, hogy Isten beszédeit a Biblia tartalmazza. De szabad-e más népek felé közeledni úgy, hogy alapjában megkérdőjelezzük az ő szent dolgaikat, tehát a szent irataikat. Hát tudjuk, hogy a Védák is, vagy adott esetben a Korán komoly szentírás annak a népnek a számára. Ez volna egy kérdésem. A másik esetleg ezzel még az előadás közben hangzott el, hogy igen, apostolok cselekedetei 17-11, hogy az igét terjesztették. Azt szeretném megkérdezni, hogy abban az időben mi volt pontosan az ige, ugye, mert a levelek akkor még nem, és egyéb dolgok nem képezhették a szentírás részét.
0: Igen. Köszönöm. Akkor először a második kérdésre válaszolnék. Ezt, ahogy az apostolok cselekedetei 17-11 szerint mi volt akkor az ige, ezt a kérdést föl lehetne tenni a 2 Timotos 3.16-17-tel is, amikor Pál kimondja, hogy a teljes írás Istentől ihletett. Ebben nyilván nem tartozott még bele egyik levél sem, a Jelenések könyve még csak 40 év múlva született meg, tehát amikor ezt a Biblia leírja, ebben maradéktanul az Ószövetség 39 könyve tartozott bele, és akkor már a meglevő 4 evangélium. De az az érdekes, hogy ha mondjuk, most mondok egy abszurd dolgot, ha nem lenne új szövetség, egyáltalán elveszett volna, vagy nem lenne, az Ószövetségben annyira messze menőleg minden benne van, hogy abból is lehetne látni, esetleg csak azt mondanánk, mint a Szeressen Komolnyik, hogy kiről beszél a próféta, magáról vagy másról. Tehát annyira nyilvánvaló az Ószövetség is, hogy ezek az igék mind az Ószövetségre vonatkoznak. De az Ó és az Új Szövetség az annyira egybe tartozik, és a Biblia semmi különbséget nem tesz a két szövetség között. Tehát a Bibliában olyan szemléletmód nincsen, ami később a középkorban, vagy még a mi gyerekkorunkban is volt, hogy nekünk is a lelkészek azt mondták, hogy az Ószövetségek őt nem is ismerik. Ők csak az Új Szövetséget olvassák, mert az Ószövetség az a zsidóknak a régi dolgait tartalmazza. Ez egy teljesen torz felfogás, mert az Ószövetség ugyanúgy Isten beszéde, és ugyanúgy minden benne van a megváltási tervről. Például a 10 parancsolat csak az Ószövetségben van maradéktalanul benne. Ezt nem ismétli el újra az Új Szövetség. Táplálkozási, egészségügyi törvények csak az Ószövetségben annak maradéktalan, azt csak megerősíti, de újra el nem ismétli az Új Szövetség. Az államjogi, polgári törvények csak az Ószövetségben vannak, azt újra nem ismétli meg az Új Szövetség. Tehát ez, erről ezt tudom mondani, hogy a Cselekedetek 17-11-ben, 2 Timotos 3-16-17-ben mind az Ószövetségről van szó. És annak is ugyanolyan nagy a megbízhatósága. Igen?
3: Csak annyi, hogy hát itt arról volt szó, hogy fülök
0: térítek. Nem. Ez az érdekes, hogy de jó gondolatok ezek, hogy ha elolvassuk az apostolok cselekedeteit, hogy például Pál apostol miről beszélt. Most gondold meg, ha ő arról beszélt volna, hogy Jeruzsálemben Jézus mit tett, erre az emberek széttárták volna a kezüket, hogy is hisszük vagy nem hisszük. Ők nem erről beszéltek. Ők feltárták az ószövetségi jövendőléseket, és bemutatták, hogy ez beteljesedett, amit Mikeás mondott, Ézsaiás mondott, Jeremiás mondott. Tehát nem így hirdették az igét, és nem így terjedt el a kereszténység, hogy ők kiálltak és elmondták Jézus életét. Már Péternek a pünkösdi beszéde is Joel prófétán alapult, apostolok cselekedetei 2. fejezetében. Ámost idézték. Tehát az ószövetséget idézték, hogy az ószövetség megjövendölte ezt. Az Ószövetségben több mint 250 jövendőlés van Jézusról. Neki csak rá kellett mutatni, hogy kérem, ez itt teljesedett be, és erre nem tudtak mit mondani. Nem tudták azt mondani, hogy ez nem teljesedett be. Nem tudták azt mondani, hogy ez nincs benne az Ószövetségben. Tehát ezért hallatlan nagy jelentősége van a proféciáknak, mert tulajdonképpen a proféciákkal alapozták meg az apostolok a kereszténységnek a terjesztését, hogy kétségbe vonhatatlaná tették a zsidók előtt, ugye előttük teljesen kikerülhetetlen volt, mert zsidó emberek ismerték az Ószövetséget. Hát a ti könyvetekben van ez, ők mondják, és ez itt beteljesedett. És hát a pogányoknak már egy kicsit másféleképpen, de ott is lényegileg ez volt a módszer, hogy 1500, meg 1000, meg 800 évvel ezelőtti proféciák most a mikorunkban teljesedtek, és eljött a megváltó, és a megváltás beteljesedett. Most a második kérdés, és az első kérdésre azt tudnám válaszolni, hogy ugye a Biblia kimondja, hogy minden ember tiszteljetek. Mert mi tiszteljük az iszlám vallású embereket, tiszteljük a buddhistákat, a hinduistákat, de ez nem annyit jelent, hogy az ő szent könyvüket mi szent könyvnek tartsuk. Azt tudjuk, hogy ők szent könyvnek tartják, ez semmi kétség. De ezt a könyvet azért nevezem, és tehát 100 oldal nagyon könnyen el lehet olvasni, mert ez A-tól Z-ig ezt a problémát fölfejti. Ugye, tehát azt mindenki mondhatja, hogy ő Isten beszédét közvetíti. Na de elnézést kérek, lehet ellenőrizni? Néhány évvel ezelőtt egy norvég látnok is azt mondta, hogy ő Isten beszédét terjeszti. A Medjugorjeban is azt mondták, hogy mennyei hangokat hallottak. Fatimában is, meg Lourdesben is azt mondták, hogy ez így és így történt, ez az Istennek az üzenete. Fatimáról azt mondták, hogy még Isten megüzente a Szovjetunió összeroppanását, és stb. Tehát ezek komoly dolgok. Most én erre azt mondom, megvizsgálhatom? Megvizsgálhatom? Mert ha megengedik, hogy megvizsgáljam, akkor a Norvégnál is, a Fatimánál, a Medjugorjén is ki lehet deríteni, hogy ez 5 perc alatt cáfolható. Mert ha a hinduizmus azt mondja, hogy ő képviseli az Isten beszédét, akkor azt mondom, hogy a hindu szent iratokat miért változtatták annyit, meg miért hagytak el, tettek hozzá, és egyáltalán mi a belső gondolati összhang, vagy a Koránnál. Most én egy embernek higgyek, hogy ő neki révületében látomása támadt, és ott Gábriel angyal csak Mohamednek nyilatkoztatta ki Isten akaratát, időszámításunk szerint a 7. században, se azelőtt, se azután nincs isteni nyilatkozat, csak Mohamednek a 7. században. És ezt hogy tudja Mohamed igazolni, aki se olvasni nem tudott, se írni nem tudott, és a Koránban, ha most megnézünk egy Koránt, hogy hány javítás van, hány zárójel, hány ide teszem, oda teszem, plusz hát, hogyha felolvashatnánk a Koránból egy fél lapot, akkor azt mondanám, hogy kinek a hagymázos őrületét olvasom. Tehát ezzel most én nem azt mondom, hogy én az algériai barátomat lenézem, vagy az iszlám hívőket lenézem. Én tisztelem őket, mint embereket, meg úgyis, mint iszlám hívőket. De amiben ők hisznek, azt nem vizsgálták meg, hogy miben hisznek. Vagy nem kellőképpen vizsgálták meg. Náluk szokás és tradíció az, hogy azt mondja, én muzulmán vagyok, tehát én nekem a Korán a szent könyvem. De ezt megvizsgálta? Ha valaki azt mondja, hogy ő keresztény, akkor ne azt mondja, hogy én ilyen vallású vagy olyan vallású vagyok, hanem mondja azt, hogy igen, én hiszek az Istenben, abban az Istenben, aki ezt és ezt nyilatkoztatta ki. Megvizsgálta? Valóban tudja, hogy a Biblia Istentől ihletett könyv, és összehasonlította az egyes részeket, történelemmel párhuzamba hozta. Tehát Jézus mindig igényelte azt, hogy olvassuk, megvizsgáljuk, szembesítsük a dolgokat. Olyat ne fogadjon el senki se, ami ellenőrizhetetlen. Ez egy komoly dolog, de sajnos a vallás területén minden, szinte, már azt mondhatnám, mindenki csak azt fogadja el, ami ellenőrizhetetlen. Próbálnánk a konzervekben meg a kenyérben azt elfogadni, ami ellenőrizhetetlen, hogy nincs rátéve a címke, hogy hol gyártották, mennyi a szavatosság ideje. Ott ugye mindenki megnézi, hogy ne egy hetes kenyeret vegyen, vagy ne fél éve lejárt konzervet vegyen. De a szellemi termékeknél, hogy mindenkitől el kell, hogy fogadjam, hát az én időmben azt mondták, hogy a marxizmus az egyedül üdvözítő felfogás. Hát én vettem a fáradtságot, és kezdtem olvasgatni, és azt mondtam, hogy már pedig számomra nem ez, mert ez ilyen meg ilyen ellentmondások vannak benne. Hát mindennek a próbája az, hogy olvassuk el és ellenőrizzük. Ez nem igényel olyan nagy utánajárás, mint sokan gondolják, hogy most be kell ülnöm könyvtárakba, meg sajnálom, hogy nem hoztam el a Koránt, mert éppen múltkor a Koránból olvastam fel, mert egy hallgatóságnak azt akartam megmutatni, hogy ez a Korán, ez az emberi történelem egyik legnagyobb szörny szüleménye. Ebben se stílus nincsen, se ízlés, se forma, össze-vissza mond minden, és felolvastam egy fél oldalt belőle, hogy nehogy azt higgyék, hogy én akarok rosszat mondani a Koránról, de mondom, bárhol felnyitom, ha megtetszenek mondani a 120. oldalán is, és onnan olvassak fel egy fél, lehet látni, és mindenkinek ajánlom, hogy járjon utána. Nehogy azt gondoljuk, hogy a Korán meg a Biblia az egy súlycsoport. Hát az körülbelül olyan, mint a részeg embernek a delíriumos beszéde, meg egy akadémiai székfoglaló közötti különbség. Szóval, de olvassunk bele, de hát most azért vagyok nehéz helyzetben, mert most ugye mondok ilyen rosszakat a Koránról, aztán akkor rosszat mondanak valamiről, akkor mindenki mellé áll, hogy dehogy olyan rossz. Tehát mindenkinek azt mondom, Simon Robert lefordította, Korán 300 oldal, mellette 300 oldal a magyarázat. Tessék, olvass el mindenki, hogy ez most hogyan jut ez a Biblia szintjére. Tehát nem tudom, hogy érthető-e, hogy más dolog, hogy én embereket tisztelek és megbecsülök. Én tisztelem a marxistákat is például. Mind a mai napig tisztelem a marxistákat, azzal a hozzátétellel, hogy a marxizmust egy őrültségnek tartom. És ezt próbálom bizonyítani is. Tehát, hogyha valaki tőlem megkérdezi, hogy ja, uram, milyen erősen nyilatkozik, hogy ön marxizmust őrültségnek tartja, akkor kérem, ha valaki ezt tőlem megkérdezi, 5-6 pontban levezetem, hogy miért tartom nem emberhez méltó felfogásnak. De ha valaki megkérdezi, hogy az egzisztencializmus, vagy bármi más, írtam egy kis könyvet, Kis eszme történet, most kifogyott, ott az eszméket csoportosította, és megmutattam, hogy ezek az eszmék, ezek nem végig gondolt dolgok, ezek csak ugye a tömegeknek egy porhintés. És tehát én ezt tudom mondani, és de hát ezt sokkal tudományosabban a könyv nem így végzi el, ahogy én mondtam. Ezt tudom, tehát ajánlom neked, Feri, hogy olvasd el például ezt a Vankó Zsuzsa könyvet, módszeresen lépésről lépésre ismerteti a Korán állásfoglalását, meg a belső állásfoglalásokat ismertet, és azután vonja le a következtetés, hogy ezt csak mondják, hogy az Isten beszéde, de hogyha ezt megvizsgáljuk, akkor azt mondjuk, hogy kérem szépen, ez nem lehet az Isten beszéde. De sajnos nem vizsgálják meg az emberek. Mert azt mondják, hogy kérem, minden vallásnak van szent irata, fogadjuk el, hogy nekik ő a szent irat. Én ezt elfogadom, hogy ők azt mondják, hogy ez a szent iratunk, csak azt nem fogadom el, hogy egy Istentől 5 szent irat jönne, ami homlok egyenest egymással ellentétben áll. Ezt nem tudom elfogadni. Nem tudom, hogy érthető-e így el.
4: Igen. Én ehhez inkább egy kis kiegészítésként szeretném mondani, hogy egy ilyen hát ilyen missziológiai megközelítésből a népeknek, az más hiten lévő népeknek a megközelítése, az véleményem szerint úgy a legkorrektebb, hogy bemutassuk nekik a kereszténység miben létét. Azaz, hogy a...
0: Csak ez majd teszek valamit hozzá, de akarod folytatni, igen.
4: Másik meg a hinduizmus lenne, hogy a hinduizmusnak nincsen lezárt könyve, meg ez magából a vallás felfogásából fakad véleményem szerint, hogy ott ugye istenek is jönnek, mennek, egyik ennek az istene, aztán utána egy pár száz évvel később már a más valaminek az istene, tehát...
0: Igen. Igen, tehát mondjuk a Biblia szerint az emberiség vallása egységes volt, tehát az özönvízig különböző vallások nem alakultak, illetve csak két vallás alakult ki, a kainiták, meg a sétiták vallása. Az egyik Istenhez ragaszkodó közösség volt, a másik pedig elfogadta Isten létét, de a törvényeiről nem akart hallani. Az özönvíz után alakult ki ez a sok vallás, és egy rövid bibliai igét hadd olvassak fel a 96. Zsoltárból, ami a következőt mondja a sok vallás sok témakörére nézve. Tehát 96. Zsoltár 5. verse ezt mondja, mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Tehát a Biblia itt kimondja, hogy az a nemzetek, különböző nemzetek, ugye az özönvízig nem voltak nemzetek, csak utána, minden nemzet kitalált magának isteneket. Mint ma is ugye mondják, hogy a magyarok istene, ugye, meg a lengyelek istene, meg az oroszok istene, meg a kínaiak istene, még ma is számon tartják ezt, mert ugye mi is beszélünk a magyarok istenéről, ugye? Nem? Irodalmi művekben is esküszünk a magyarok istenére. Furcsa dolog azért, hogyha minden nemzetnek külön istene lenne, akkor hol van az igaz Isten? És ezt mondja, hogy a nemzetek minden istene bálvány. Tehát ezek emberi kitalálás, emberi kivetítésnek a származékai. És miért folytatja így, hogy az Úr pedig egeket alkotott? Mert csak az az Isten az Isten, aki képes a semmiből teremteni, aki képes előre megmondani a jövőt, amire senki nem képes. Tehát ez csak a Biblia. A Biblia mondja következetesen a semmiből való teremtés, a hat napon át való teremtést. A Biblia tartalmaz olyan proféciákat, amelyeknek a beteljesedését végig tudom követni. A Koránban nincsenek beteljesedett proféciák, a hinduizmusban sincsenek, a buddhizmusban sincsenek. Ha én azt mondom, hogy kérem, hát hogyha a Korán a szent könyv, akkor mit jövendölt meg a Korán a történelemben? Semmit nem tudnak már mondani. A Biblia tele van jövendőlésekkel, a régi, a mai, a jövendő történelemre nézve, idői kijelentésekkel ezeket tudom ellenőrizni. Tehát ezért mondja ez a rövid Biblia vers, hogy a nemzetek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Természetesen igaza van Dénesnek, hát nem ezzel fogok beállítani mondjuk Tokióba vagy Pekingbe. Nekem is vannak vietnámi, meg japán, meg algériai ismerőseim. Soha nem mutattam ezt nekik, hanem próbáltam nyilván a bibliai összefüggésekről beszélni. De azért ne felejtsük el azt, hogy például a kereszténység, amikor terjedt, akkor például Pál apostolt istenként akarták imádni. És hát akkor ugye nyilván Pálnak meg kellett mondani, hogy ő nem Isten, ő nem a Merkúrius, ugye olyan tiszteletet akartak adni neki, ugye, meg a Barnabásnak, és azért rávilágítottak arra, és az ige hirdetéseikbe is világossá tették azt, hogy, és így mondta Pál a Korintus belieknek is, hogy aki a bálványoknak áldozik, az ördögnek áldozik. Tehát még arra is rámutattak, hogy az egész Isten kérdés, ez sok Isten, ez valakinek az agyában megszületett ezredévekkel ezelőtt, és ez Sátán. Mert Sátán így akarja az embereket jól össze-vissza keszekuszálni, hogy sugallja az Isten arcokat, hogy ez az Isten, az az Isten, ebbe is így, abba is így, és így alakult ki ez a sok Isten hit, ez a politeista vallásosság, és így terjedt ez el, de a Biblia erre nagyon világos, hogy amit most idéztem, az 1 Korintus 10:20, hogy aki a bálványoknak áldozik, az ördögöknek áldozik. Tehát ez viszont kétségbe vonhatatlan dolog. És ez sajnos ez a tény. A feladatuk tetőpontján, de a Biblia mindig ott áll. És szóval Én nem a kereszténységbe hiszek, nem is a keresztény emberek tapasztalataiban hiszek, hogy hányan tudnak Istennel szerzett tapasztalatokat. Nem ezen alapszik a hitem, hanem azon, hogy amit az Isten kimond, az itt van előttem az igazság, azt ellenőrizhetem, elolvashatom, összehasonlíthatom. Így mondta Salamon, hogy ahhoz nem lehet hozzátenni, se elvenni. Az tökéletes. A 19. Zsoltár mondja, hogy az Úrnak beszéde tökéletes, megvilágosítja a szemeket, bölcsé teszi az együgyűt, az Úrnak rendelései tiszták, és mindenestől fogva tökéletesek, és az Isten beszéde az olyan, hogy az önmagában hordozza a megfelebbezhetetlen bizonyítékát, és ezen alapuljon a hitünk, mert nekünk kősziklára kell, hogy a hitünk alapozódjék. Tessék, István jelentkezik.
5: Kánonban nincsenek benne. Tehát tudunk Énok könyvéről is, még nagyon sok szentíratot mondanak szentnek, ugye nagyon sok ember. Hogyan tudjunk ezek között szelektálni? Mit fogadhatunk el, mit nem? Minek alapján vizsgáljuk meg ezeket?
0: Igen. Hát a Biblián kívül két nagy csoportot különböztethetünk meg, ugye az úgynevezett apokrif iratokat és pseudoepigráf iratokat. Nem is annyira a zsidók jöttek ezzel elő. Mert a zsidóknak is van vallásos irodalmuk, de mind a mai napig a zsidó egyház az Ószövetséghez egy mondatot nem mer hozzátenni. Tehát azért ebbe vehetjük példaként őket, mert a zsidók azt a 39 Ószövetség iratot, ami itt van a Bibliában, ahhoz se elvenni, se hozzátenni nem mernek. Az más dolog, hogy mondják, hogy van ilyen iratom, olyan irat, de soha a Bibliában ők nem merték besorozni, mert stílusban is, meg tartalomban látták a különbséget. Itt a nagy probléma, hogy a kereszténység mi mindent bele akar tuszkolni, de csak a 16. században a trienti zsinaton. Ugye amikor Luther fellépett, és Luther azt mondta, hogy nem az egyháznak van alárendelve a Biblia, hanem a Bibliának az egyház, akkor ezt ugye 1517-től Luther nagyon erőteljesen hangsúlyozta, hogy a kereszténységnek nem a papjai fogják megmondani, hogy mibe kell hinni, azt a Biblia mondja meg, hogy mibe kell hinni. Tehát a Bibliának van alárendelve az egyház, és nem az egyháznak a Biblia. Erre a római egyház azt mondta 1546-ban, tehát 30 évvel a reformáció után, hogy nem így van, mert a Biblia is alá van rendelve az egyháznak. És ezért beletettek ők, és a katolikus Biblia most azért vaskosabb, mert beletették Makkabeusok két könyvét, beletették Tóbiás, Judit könyvét, tehát 14 könyvet beletettek és könyvrészletet, de ezt mind a mai napig egy egyház se fogadja el. Tehát nem fogadja el a zsidó egyház, nem fogadja el az ortodox, nem fogadja el egyetlen protestáns. Itt a katolikus egyház elszigetelődött, hogy ez a katolikus egyháznak a tulajdonképpen a nagyon jellegzetes tanítása, hogy nem a Bibliának van alárendelve az egyház, hanem az egyháznak van alárendelve a Biblia. Tehát ezek a könyvek, hogy ezekre mi mit mondjunk? Én erre azt mondom csak, hogy mindenki olvasson bele, egy lapot olvasson el Tóbiás könyvéből, meg Judit könyvéből, meg a Makkabeusi könyvekből, és rögtön látni fogja, hogy milyen óriási különbség van stílusban, tartalomban a Bibliához képest. Tehát ezeket a Bibliába beletenni körülbelül annyi lenne, mint a Petőfi Sándor összes költeményeibe belerőszakolni az Ábrányi Emil költeményeit. Szóval így tudom hasonlatként ezt megmondani. Tehát ezekkel sok dolgunk nincsen. És egyébként a katolikus egyház sem mondja ezekre a könyvekre, amit pedig ő tett bele 1546-ban, hát ugye 1500 évvel ezeknek a könyveknek a keletkezése után, még a katolikus egyház is azt mondja, hogy ezek csak deuterokanonikus, vagyis másodkanonikus könyvek, ellentétben a Bibliánkban szereplő protokanonikus, vagy első kanonikus könyvekkel. Ugye ezeket a könyveket Jézus soha nem idézte. Jézus soha nem idézett Tóbiásból, meg Juditból, meg Makkabeusoktól. Sem az apostolok nem idéztek. Tehát ez csak egy ilyen politikai lépés volt, hogy a protestánsoknak nincs igazuk, és ezt mi úgy akarjuk kifejezni, hogy mi akkor is beleteszünk a Bibliába azt, amit akarunk, amikor ők azt mondják, hogy a Bibliának van alárendelve az egyház, mi azt mondjuk, hogy az egyháznak van alárendelve a Biblia.
6: Igen, azt szeretném megkérdezni, hogy az Ószövetség teljesen más stílusban íródott át. Sokszor az embert végül is a hideg rázza, hogy annyira kérik az Istent, hogy büntesse meg-e azt, büntesse meg ezt.
0: Igen, na akkor most egy ellenpróbát teszünk. Idézek verset, tessék megmondani, vagy mondjad meg, hogy honnan idézem. Ó vagy Újszövetség? Uram, pusztítsd el azokat, akik a földet pusztítják. Ószövetségből idéztem, vagy Újszövetségből?
6: De gondolom, hogy az Újszövetségből ezek szerint, de...
0: Jelenések 11-18. Ennél erősebbet az Ószövetség sem mondhat, hogy Uram, pusztítsd el azokat, akik a földet pusztítják. Na most, a félreértésnek az oka szerintem az, hogy gondosan nem olvastuk el az Ószövetséget. Ezt látatlanban magamra nézve is mondhatom ezt, mert én is amíg arra időt nem fektettem, hogy gondosan elolvassam. Addig én is ilyeneket mondtam, hogy az Ószövetség tele van vérrel, kegyetlenséggel, gyilkossággal, az Újszövetség bezzeg a szeretet, a megértés, stb. De amikor elkezdtem elolvasni, akkor azt láttam, hogy az Ószövetségben vannak Isten ítéletek, hogy Isten elrendeli például az özönvíz előtti világ elpusztítását, de ezt ő hajtja végre. Elrendeli Sodoma Gomora elpusztítását, szintén ő hajtja végre. Elrendeli Jerikó elpusztítását, azt már a zsidókkal hajtatja végre. Aztán az Újszövetségben Péter apostol azt mondja Ananiásnak és Zafirának, hogy itt rogytok össze a küszöbön. Isten Péterrel hajtatta végre. Aztán a Jelenések könyvében pedig itt van, hogy Uram, pusztítsd el azokat, akik a földet pusztítják. Ha megnézzük ezeket az eseményeket, tehát ezek is az Ószövetségben is vannak, meg az Újszövetségben is vannak, ezek nem gyilkosságok, nem népirtások, ez helyes fogalommal ezek Isten ítéletek. Az Isten ítélet annyi, hogy Isten a történelemben a fél vagy két kezemen megszámolható mennyiségben, majdnem az összeset elmondtam, ez nem több. 6000 év alatt ennyi. Isten elrendelte azt, hogy a megkeményedett bűn, a megkeményedett bűnösök, azoktól visszavonják az életet, ami nem kegyetlenség volt, hiszen a zsidóknak is, amikor végre kellett hajtani, nem lehetett öldökölni és kaszabolni. Éppen, hogy nem volt gyilkosság. Ezt rögtön helyesbíteném. Gyilkosságot az Isten soha nem rendelt el. Ítélet végrehajtást rendelt el. Mi sem tartjuk gyilkosnak a bírót meg a hóhért. Ítélet végrehajtónak tartjuk, ugye? Gyilkos az, aki az utca sarkon leüti a másik embert és megöli. De ha valaki, a bíró kihozza azt, hogy ez ilyen, és kihozza a halálos ítéletet egy apa anyagyilkosra, és a hóhér végrehajtja, akkor nem azt mondjuk, hogy ők gyilkosok. Isten azokon hajtotta végre az ítéletet, akiken már nem lehetett segíteni, mert megkeményedtek, megsokasultak a bűneik, és már se jó szóra, se feddésre, se figyelmeztetésre megváltozni nem tudtak. Ha olvasni kezdjük a Bibliát, erre nézve a Mózes első könyve 15. fejezet 16. verse, tehát egy pár lapot kell lapozzunk a Bibliába, rögtön választ ad, mert Ábrahámnak ugye Isten megígérte Kánaán, de hát Kánaánban majdnem 30 nép lakott. És ugye Ábrahám megkérdezte Isten, hogy Isten, mikor lesz az én népemé ez a föld, egyrészt még nincs is népem, másrészt meg itt van ez a 30 néptörzs. És akkor Isten ott azt mondta az ige szerint, hogy csak a negyedik nemzedék fog közületek ide térni, mert nem telt be még az emóreusok gonoszsága. Tehát Isten ezt előre elmondta, hogy itt nem úgy fogom nektek adni, hogy kiírtom a népeket, meg meggyilkolom, nem. Adok nekik is időt, 4 nemzedéknyi idő, akkor több mint 400 év volt, 400 évig várt az Isten, hogy a kánaánita népek megváltozzanak, és amikor betelt a gonoszság, és ez, hogy betelt a gonoszság, ez szakkifejezés a Bibliában, ez annyit jelent, hogy már az Isten sem tud segíteni rajta. Betelt a gonoszság, ez annyit jelent, hogy valaki megkeményedik, a szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz, mondja Mózes első könyve 6. fejezete. És akkor az Isten azt mondta, letelt a 400 év, nem változtak meg, most akkor a zsidók vonuljanak Jerikó alá, kerüljék meg a várost, 6-szor 7. napon fújják meg a trombitákat, én az Isten lerogyasztom a város kőfalait, és ott néma menetben, mint a hóhér, amikor végrehajtja az ítéletet, ott hajtsátok végre ezeken a népeken az ítéletet. A régészet, mint tudjuk, a 19.-20. században kifejlődő tudományág, Jerikót is feltárták. Kánaanita városokat is feltárták. Körülbelül olyan erkölcsi züllöttség volt, mint ma Hollywoodban. Vagy még azzal is keveset mondok. Promiszkuitás volt, vérfertőzés, állatokkal való közösülés, bestializmus, olyan megromlott erkölcs, ami most kezd a világon, hogy úgy mondjam, leszbikusság, homoszexualitás, már a fajfenntartás kétségessé válik. Nos, egy ilyen esetben Isten az élet nevében avatkozott közben. Hogy lenne ez gyilkosság? Hát erre csak azt tudom mindig mondani, hogy a veszett rókát se azért lőjük le, mert mi gyilkolni akarunk, hanem azért, hogy másokat ne marjon meg, és magának ne legyen olyan kín az élet. Tehát, hogyha mindezt végig gondoljuk, akkor az ószövetségi Isten ítéleteket, azokra nem mondhatjuk azt, hogy gyilkosság, meg vérfürdő, vagy nem tudom én micsoda. Tehát ennek megvan a megokolása a Bibliában. Arról nem is beszélek, hogy amikor a zsidók ugyanolyan erkölcsi szintre süllyedtek, mint a pogány népek, és Isten előre figyelmeztette őket erre, azt mondták nekik, ha ti olyanok lesztek, mint ezek az emberek, akkor majd jönnek az asszírok, meg a babilóniak, és rajtatok ugyanezt fogják végrehajtani, és ez beteljesült a két fogságuk idején. Tehát Isten nem személyválogató, sem az Ószövetségben, se az Újszövetségben. De ha mondjuk elolvasod a Jézusnak a gírákról szóló példát,

Köszönöm szépen, én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Nem is fűzök hozzá semmit a bevezetőhöz, talán csak annyit, hogy amióta ez az információ, illetve leadtam, azóta a kislányom már több mint egy éves, de azért a többi a stimmelt. Tehát akkor a mai első előadás, ugye egész nap az immunrendszer körül forog a Pataki Művelődési Háznak ez a programja. Az első eladásunk egy kicsit lelki oldalról próbálja ezt megközelíteni, ugye, ahogy a címben is láthatjuk, hogy a belső világunk, az érzéseink, érzelmeink hogyan hatnak az immunrendszerre, hogyan hát nyilván erősítik vagy gyengítik azt. Sok olyan dolgot fogok elmondani, amit szerintem mindannyian tudunk, sejtünk, gondolunk valahol, talán csak nincs ennyire tételesen összeszedve a fejünkben, és az okokozati viszonyokat nem mindig látjuk tisztán. Tehát akkor, hogyha lépne ez a szerkezet, akkor már is láthatnánk az első diát, ami majd arról szól. Hopp, itt kettőt ugrott, azt hiszem. Egy pillanat, már is megnézem, hogy mi a gond. Jó, tehát akkor innen indulunk, hát ha most már működni fog. Egy időszámításunk előtti 5. századból való idézettel szeretném kezdeni az előadást, ami, ahogy látjuk, Platónnak a mondása, az ő szájából hangzott elő. Azt mondta egyszer, hogy a betegségek kezelésénél az a legnagyobb hiba, azt a legnagyobb hibát követik el az orvosok, hogy vannak, akik csak a testtel foglalkoznak, és vannak, akik csak a lélekkel. Noha ezt a kettőt senki sem tudja elválasztani egymástól. Nem minthogyha én abban hinnék, hogy van a testtől külön vált lélek, amely az ember halála után tovább bolyong, vagy él valahol, hanem Platónnal egyetértve én úgy gondolom, hogy annyira szorosan összefügg a test és a lelki életünk, a belső világunk, például az érzelmeink vagy a gondolataink, és a fizikai felépítettségünk, egészségünk, hogyha az egyik csorbát szenved, akkor annak a másik is a kárát látja. Gondolom, hogy ezt mindannyian tapasztaltuk számtalanszor már az életben, és ebben a magyar nyelv is nagyon szépen megmutatkozik. Ugye amikor azt mondjuk, hogy valaki nagyon a szívére vesz dolgokat, nagyon lelkizős, akkor a szívét viseli meg, tehát valóban fáj a szíve, vagy nyomják a terhek a vállát az embernek. De lelki dolgokról mondjuk ezeket, és fizikai tünetekkel járnak. Ugyanez a mondás tulajdonképpen, ami itt a görögök úgy is mondtak, hogy épp testben, épp lélek, csak az fordítva, hogy a testi egészség szükséges ahhoz, hogy lelkileg is egészségesek legyünk. És egy még régebbi mondást időszámításunk előtt 10. századból 1000 körülről, ezt pedig a Bibliából szeretném idézni, ezt a Példabeszédek könyvében, vagyis a Bibliában találhatjuk meg. Salamon király írta le ezt, hogy a vidám elme jó orvosságul szolgál, a szomorú lélek pedig megszárasztja a csontokat. Ha lesz időnk, akkor szeretném majd ezt is elmondani részletesen, hogy mit jelent, de ugye látjuk itt is, hogy egy belső lelkivilágra utaló valami, az a testi egészséget idézi elő, és hogyha szomorúak vagyunk, ugye egy negatív érzelem, az pedig roncsolja, rombolja. Fizikai dologról van szó, a csontokat. Haladjunk tovább akkor. És szeretnénk most már a tudományra rátérni, a pszichoszomatikára, ami tulajdonképpen a test és a lélek kölcsönhatásával elkezdett foglalkozni a új korban, legújabb korban. A görögök után ők vették elő, ugye itt láthatjuk egy osztrák, illetve német pszichológusok voltak azok, akik ezzel elkezdtek foglalkozni az oroszok mellett, Pavlov mellett. 1818-ban ez a Heinroth nevezetű ember, pszichiáter, illetve hát eredetileg orvos volt, ő használta a pszichoszomatikus szót először, mint egy olyan kifejezést, amely arra utalt, hogy vannak olyan betegségek, fizikai betegségeink, amelyeknek nincs fizikai eredete, hanem lelki okokra vezethetők vissza. Ugye maga a szó, a görög szó is a psziché, a lélek, a szóma pedig a test szavakra utal, tehát pszichoszomatika, lelki, testi, valami ilyesmi, lelki eredetű testi problémák, így lehetne ezt lefordítani. És aztán látjuk még Pavlovnak a nevét, Cannonnak a nevét, egy amerikai orvos, majd róla lesz még szó. És aztán következő fontosabb dátum 1935, amikor a pszichoszomatikus orvoslást
mint önálló szakágat, tudományágat használják már, amikor már konkrét testi tünetekkel mennek orvosokhoz emberek, de nem találják az okát, és lelki gyógyászokhoz, pszichiáterekhez irányítják őket, akik valóban segíteni tudnak. Hát talán a pszichoszomatika betegség képéről csak tényleg egy-két gondolatot, itt nem is szeretném ezt mind felsorolni, csak illetve el lehet olvasni az ábrát. A legfontosabb terület, amivel a pszichoszomatika foglalkozik, ugye itt neurózisok, idegi lelki eredetű félelmek, depressziók például, majd erről egy kicsit bővebben is szeretnék szólni, személyiségzavarok, táplálkozászavarok, tehát ezek most tényleg csak azok, amik a leggyakoribbak. Aztán még amit érdemes esetleg megemlíteni, hogy különböző fájdalomszindrómák, tehát nem csak azt jelenti ez, hogy valakinek lelki betegsége van, és akkor hát nem érzi olyan jól magát, hanem konkrétan fizikai fájdalmai vannak meghatározott területein a testének. Itt is egy-két megnyilvánulás. És akkor most konkrétan szeretnék rátérni arra, hogy hogyan okozhatnak a negatív érzések testi tüneteket, és mi ezeknek a leggyakoribb oka. Ugye összefoglalóan úgy nevezzük azokat a hatásokat, amelyek érdek bennünket, hogy stressz hatások. A stressz az a kívülről bennünket érő bármilyen olyan megrázkódtatás, amelyre a szervezetünk és az idegrendszerünk valahogy reagál, majd azt látjuk mindjárt, hogy ez lehet lelki eredetű, tehát pszichés stressz, ugye itt látjuk az ábrán, hogy az agyunkat érik a pszichés stresszek, és lehetnek fizikai eredetű stresszek. Visszalépek egy ábrával, hogyha tudok. Azt mondja, hogy nem csak pszichés stressz, hanem fizikai stressz is ér mindannyiunkat minden nap. Ilyen például a levegőszennyezettség, a hőmérséklet ingadozás, a hideg, a meleg, a szomjúság, az éhezés, de persze vannak lelki eredetű stressz források is, mint például ugye láthatjuk az ábrán a határidők, túlterheltség, ha szeretteinknek az elvesztése, vagy beteg a családban, lehetne még családi kapcsolatokban felmerülő konfliktusok, problémák, tehát ezek talán a leggyakoribbak. A lényeg az, hogy ezekre akár lelki eredetű, akár külső fizikai eredetű stresszről van szó, mindig ugyanúgy reagál rá a szervezet. És ezt szeretném megmutatni mindjárt, hogy hogyan reagál. És a híres magyar

Szeretnék erre rátérni. És ez a neuroimmunológiának a területe, megint két idegen szó, de azt hiszem, hogy értjük, hogy a neura az az idegit jelenti, az immunológia az pedig hát az egész napunk témája, az immunrendszert, a védelmi rendszert jelenti. Arra utal ez a kifejezés, hogy a szervezetünkben az idegrendszer és az immunrendszer nagyon szorosan össze van kapcsolva, együtt működik. Ezt másféleképpen neuroendokrin rendszernek is nevezzük. Nem pontosan fedi le az előzőt, de a neuroendokrin rendszert, akkor ezt is gyorsan lefordítom, ugye a neura az az idegi, az endokrin pedig a belső elválasztású mirigyekre, vagyis a hormon rendszerére utal az embernek. Tehát ma már nem beszélünk külön hormonrendszerről, nem beszélünk külön idegrendszerről, hanem azt mondják a szakemberek, hogy az idegrendszerünk és a hormonrendszerünk annyira szorosan össze van kapcsolódva, idegi hatások, idegi irányítás alatt áll a hormonrendszerünk, hogy ha az idegrendszer sérül, illetve ott probléma van az idegrendszerben, akkor a hormonháztartás is valamelyik irányba mozdul. Ennek a legfőbb irányítója a központi idegrendszerben a úgynevezett hipotalamusz, aminek nem az a magyar fordítása, hogy stresszközpont, ezt csak azért írtam oda, hogy így érthetőbb legyen. Nincsen nálam pálca, nem hoztam, de ott az a sarló alakú képlet alatt található kis gömbszerű valami, ott aznak az alsó fele tulajdonképpen a hipotalamusz, hogyha így el akarjuk helyezni térben. Hipotalamusznak az a legfontosabb funkciója, hogy a külvilágból érkező mindenféle inger áthalad rajta, és a hipotalamuszban dől el az, hogy ezek a külvilágból érkező információk tovább mehetnek-e az agykéregbe, ugye a szürke állomány az agykéreg legkülső része, azért szürke állomány, mert ott vannak az idegsejtek, és azok szürkére festik, ahol tudatosul tulajdonképpen minden információ. Ha nem jut el az agykérgünkbe, a szürke állományba egy kívülről jövő információ, akkor az nem fog tudatosulni. Miért fontos ez, és miért mondtam el ezt? Azért, mert ha a hipotalamusz úgy dönt, hogy nem mehet egy információ tovább, akkor arról idézőjelben nem tudunk. És ez ennek azért van jelentősége, mert annyi külső inger info ér bennünket minden pillanatban, hogy nem tud a hipotalamusz mindent tovább engedni, hiszen ha mindenre odafigyelnénk egy pillanatban, akkor azt nem lenne képes feldolgozni az agy. Most például ugye a legfontosabb, amire figyelünk, hogy már aki tud figyelni az előadásnak a szövegére, az elhangzottakra, vagy ami ki van írva a táblára, de például, ha nagyon akarnánk, akkor nyugodtan tudnánk arra koncentrálni, hogy odafigyelünk, hogy milyen zajok vannak kint a folyosón, hányan jönnek, mennek a teremben, hány fokos lett a hőmérséklet, éreznénk az arcunkon, vagy a készfejünkön, a bőrünkön. Tehát sok-sok olyan információ van, amit nem enged a hipotalamusz tovább. Na most azért mondtam el mindezt, mert ha stressz helyzetben élünk sokáig, húzamosabb ideig, vagy valaki nem tudja feldolgozni a stresszt, akkor a hipotalamusz nyilván kezd kimerülni, és kezd hibákat vétni, hogy mit enged a kéregállományba, mi az, ami tudatosulhat, és mi az, ami nem. Amiért mindezt elmondtam, az az, hogy a hipotalamuszban van ugyanakkor az alvásnak és az ébrenlétnek az irányító központja is. Tehát ezért van az, hogyha stresszesek vagyunk, hogyha nem tudunk feldolgozni problémákat lelkileg, vagy húzamosabb ideig vagyunk kitéve ilyen problémáknak, akkor borul ez a része is az életünknek. Vagy nagyon fáradékonyak leszünk és sokat alszunk, többet az szokottnál, vagy épp az, hogy nem fogunk tudni aludni, úgy, ahogy korábban egészséges lelkiállapotban aludni tudtunk. Ugyancsak a hipotalamuszban van az éhségközpont is, aminek a következménye ugye az lehet, amire már utaltam is, a súlyos elhízás, a bulémia, vagy pedig az anorexia nervóza, a kóros idegi eredetű saványság. Tehát ez mind ide vezethető vissza. Aztán a vércukormérésnek is bizonyos kis sejtek vannak, vércukormérő sejtek a hipotalamuszban, amelyek irányítják az éhségérzetet. Ez is borul, hogyha a hipotalamusz kifárad és súlyos stressznek hosszú időn keresztül ki van téve, tehát vércukor problémák is felléphetnek. Nem is sorolom tovább, itt ugye el lehet még olvasni. Alatta található fizikailag is valóban a hipotalamusz alatt a hipofízis, ami
a hormonháztartásnak az irány.

És ezek idegi úton is, és kapillárisok, tehát pici hajszálerek útján is összeköttetésben vannak, hatással van az egyik a másikra. Ezért, hogyha a hipotalamusz helytelenül működik, megzavarodik, akkor a hipofízis is, és így már is borul a hormonháztartás, amire utaltam. Limbikus rendszerről sajnos nincs idő beszélni, hanem rátérek gyorsan a Cannon-féle vészreakcióra, ugye ez az amerikai orvos, akire utaltam, írta le először, hogy mi történik, amikor egy stresszhatás, akár lelki, akár fizikai eredetű stresszhatás ér bennünket. A szervezet egy általános feszültségbe, akció, felfokozott állapotba lép hirtelen. Ezt ő így írta le, hogy fight or flight, amit küzd vagy menekülnek lehet fordítani magyarul, ami azt jelenti, hogy az ember vagy szembenéz a problémákkal, megküzd vele, akár fizikailag is, hogyha egy másik emberrel kerül konfliktusba, vagy elmenekül előle. És lelkileg is vagy szembenézünk egy problémával, vagy elmenekülünk előle. Na most mi ez a reakció? A mellékvességből, ugye láthatjuk ott a mellékveséket, azt hiszem nem kell magyar, hát tulajdonképpen a szíven kívül más nincs is ábrázolva. Két oldalt a vese, és a veséknek a felső pól, északi részén, mondjuk így, találhatók a mellékvesék, amelyeknek van velőállománya és kéregállománya, és ebből a kéregállományból kortizol, adrenalin és noradrenalin áramlik ki a vérbe. Ugye a hormonoknak az a jellemző hatásuk, hogy ez mindenhova eljut a szervezetbe, és az egész szervezetet egy felfokozott állapotba hozza, hogy mi történik, ezt láthatjuk a következő ábrán. Stressz hatására megnyövekszik a vérnyomás, megnő a szívritmus, tehát szaporábban dobog a szívünk, erősebb lesz a szívösszehúzódásnak az ereje, megnő az izmokhoz szállított vérmennyiség, viszont, tehát a haráncsíkolt izmokhoz, viszont csökken azokhoz az izmokhoz szállított vérmennyiség, ahol sima izomzat található. Ugye a sima izomzatunk ott található, amelyek nem akaratlagosan mozgatható izmok, tehát például a beleknek, a gyomornak a fala, ezért érezzük azt, amikor hirtelen megijedünk, hogy összeugrik a gyomrunk, vagy amikor valaki huzamosabb idei stresszben van, hogy kezd fájni a gyomra, mert állandóan vérhiányban szenved tulajdonképpen a gyomra. Tehát a sima izomból kiszipkázza a vért a szervezet, és nyomja az izmokba, a haráncsíkot izomzatba, ugye, amelyeket akaratlagosan mozgathatunk, hogy aktívan tudjon az ember részt venni az életben, valahogy reagálni, és szállítja a vért az izmokon kívül az agyba, ugye, hogy a gondolkodás tisztább legyen, több vér jusson, illetve a tüdőbe, hogy az oxigénfelvétel intenzívebb legyen. Talán ennyit erről. Hogyha folyamatosan vagyunk kitéve stressznek, akkor kicsit előre megyek, és majd utána jövök vissza. Nem csak ennyi történik, hogy hirtelen a szervezetünk így felfokozott állapotba kerül, hanem ha huzamosabb ideig vagyunk stressznek kitéve, vagy rövid ideig, de nem tudjuk kezelni a stresszt, mert vagy olyan alkatúak vagyunk, vagy nem tanultuk meg, vagy túl félénkek, aggodalmaskodók vagyunk, vagy egyszerűen tényleg ilyennek születtünk, és ezt nem tudjuk levetkőzni, akkor ezek a tünetek állandósulhatnak sajnos. És ugye látjuk, hogy az első leggyakoribb oka, vagy következménye stresszel összefüggő betegségeknek, az a kardiovaszkuláris, vagyis a szív- és érrendszeri betegségek. Ugye láthattuk, hogy megnő a vérnyomás, szaporában ver a szív, megnő a vércukormennyiség, hogy legyen sejteknek mit enni dolg a munkához. Tehát ezek állandósulnak. Stressz helyzetben egy embernek, aki huzamosabb ideig van, megnő a vérnyomása, állandóan gyorsabban fog verni a szíve, cukorbeteg lehet a következménye. És mivel az immunrendszerről még nem is volt szó, romlik, ezért ugye hajlamosabb lesz daganatos megbetegedésekre, hajlamosabb lesz tuberkulózisra, láthatjuk ott az első oszlopban ezek a legfőbb következmények, fekélyekre, AIDS-re, tehát minden olyan jellegű betegsége megszerzésére, ami az immunrendszer erősségével van összefüggésben. Akkor visszaugrok egy pillanatra, és a mentális hatásokról is gyorsan két szót említek, hogy ha azt hiszem, ezt is tapasztaltuk. Ha ki vagyunk merülve idegileg, akkor csökken a spontaneitás, csökken a kreativitás. Ez mindannyiunk életében így van. Ne gondoljuk azt, hogy most csak azok a kreatívak vagy spontán emberek, akik írók vagy költők, mert ott kell valamit alkotni, vagy tervezőmérnökök. Mindannyiunknak ez megvan az életében a magunk szintjén. Én úgy gondolom, egy takarítónak is, mert hát lehet, hogy ő nem pont a munkájában, de máshol, otthon a főzésnél megvan a kreativitása, vagy a családjában, a gyerekekkel való foglalkozásnál.
Minden esetre ezek nagy mértékben zuhannak, hogyha ennek húzamosabb ideig ki van téve a szervezet. Zavarodottak leszünk, feledékenyek leszünk, hogyha nem jutnak eszünkben dolgok, akkor gondolhatunk arra, hogy ki vagyunk merölve. Azt hiszem, hogy ez sem újdonság. Idegesség, nagyon hamar indulatosak leszünk ilyenkor, hergelhetőek leszünk, frusztráltak leszünk, ugye egyik nagy következmény a depresszió, csökkent önértékelés, stb. Nem is sorolom tovább, mert nagyon megy az időnk. Hát talán a depresszióról csak annyit, hogy tényleg egyre fiatalabb emberek kerülnek ebbe a megbetegedésbe, betegségbe, és rohamosan gyarapszik a számuk. Ez csak azért, mert a stressz, húzamos stressznek, vagy stressz nem kezelni képes embereknél az az egyik leggyakoribb következmény, és tényleg hát nagyon sok depressziósat találkoztam én is sajnos. Ugye ne gondoljuk azt, hogy mindannyian depressziósok vagyunk, hogyha rossz a kedvünk, azért ez egy komolyabb tünetcsoport, tünetegyüttes betegség. Itt az egész lényünk egy nyomott hangulat, lehangoltság, kóros levertség, ahogy láthatjuk. És el szeretném mondani azt is, hogy mik a ismertetői, hogy nehogy megijedjünk, hogy depressziósok vagyunk. Tehát mély szomorúság, apátia, feszültségérzés, ugyanakkor alvászavarok, ahogy erre utaltam, súly- és étvágyváltozás, tehát vagy súlyos elhízás, vagy súlyos fogyás, a koncentráció hiánya, értéktelenségérzés, halálról való gondolkodás, tehát öngyilkossági gondolatok, kimerültségérzése. Na most előjele lehet a depressziónak, hogyha ezekből 2, 3, 4 egy két héten át folyamatosan fennáll, akkor előjele lehet. Konkrétan depresszióról ugye láthatjuk is, akkor beszélünk, hogyha ezekből legalább 5-3 héten keresztül húzamosan az ember foglalkoztatja és észreveszi magán. Ezzel most nem is beszélünk, hanem rátérek most konkrétan azokra az érzelmekre, amelyek az immunrendszer gyengítik, és fizikai betegségek okai lehetnek. Hát nem tudom, hogy érdemes-e elolvasni a felsorolást, szerintem mindannyian tudnánk még hozzátenni, körülbelül látjuk, hogy, illetve hát ha most végeztem volna egy felmérés, hogy egy papírra írja le mindenki, amíg én idáig jutok, eddig az ábráig, körülbelül én gondolom, hogy mindenki ezeket az érzéseket, gondolatokat felsorolta volna. Azért szerepel az aggodalom, a félelem és a gyűlölet a legelején, mert ezek a leggyakoribbak. Sokszor tagadjuk és nem ismerjük be másoknak, talán magunknak sem, de nagyon-nagyon sok ember aggodalmaskodik fölöslegesen. Nyilván vannak olyan dolgok az életben, amelyek jó, hogyha szemünk előtt tartunk és vigyázunk, de én egy kicsit vitatkozom azzal a magyar közmondással vagy szólással, hogy jobb félni, mint megijedni. Nem jobb félni, mint megijedni, mert a félelem az tönkreteszi az immunrendszert, az embernek az idegeit. Ha meg megijedünk, hát akkor megijedtünk hirtelen, de én tudom, hogy nem egészen erre vonatkozik csak a közmondás, hanem arra, hogy legyen az ember előkészült, elővigyázatos, és ne érjék váratlan helyzetek. De önmagában mégis azért mondom ezt, hogy hát, ha így jobban megjegyezzük, nem jobb félni, mint megijedni. A félelem, az aggodalom annyira beleeszi magát bizonyos emberek életébe, hogyha mondjuk egy gyermekei miatt aggódó édesanyáról van szó, és látja, hogy a gyermekei már felnőttek, egyenesbe jöttek, boldogok, jól megy nekik, nagy valószínűséggel bajuk sem lehet, úgy fizikailag egyszerűen nem lehet kiverni a fejéből vagy a lelkéből. Amivel megint azt mondom, most nem magammal vitatkozva, csak hogy józanul gondolkodjunk, hogy egy anya vagy egy édesapa mindig is aggódni fog a gyermekeért, és szereti és félti őket. De azért van ennek egy egészséges határa. És ezzel legyünk tisztában, ezt gondoljuk át, hogy ezen a szinten állunk-e, egészségesen aggódunk-e, vagy túlzásba viszük, és olyan dolgokért aggodalmaskodunk, amelyeken amúgy sem tudunk változtatni. Egy-kettőről szeretnék kicsit részletesebben szólni. De előtte a Nagy Orvos Lábnyomán című könyvből egy idézetet hadd olvassak fel, ami nagyon jól összefoglalja az én gondolataimat, és jobban is megfogalmazza. Azt írja a könyv szerzője, hogy a lélek állapota sokkal nagyobb hatással van az egészségre, mint ahogyan azt sokan gondolják. Nyilván, akik erre az előadásra eljönnek, azok ezzel már tisztában voltak.
Számos betegség lehangoltság következménye. Bánat, aggódás vagy aggodalomoskodás, elégedetlenség, bűntudat, rossz tudatállapot, vagyis annak a tudata, hogy valami rosszat, helytelenséget követtem el, gyanakvás, ezek mind örlik az életerőt, és kaput nyitnak az összeomlásnak és a halálnak. Képzelődésünkkel néha előidézzük, és gyakran nagyon is súlyosbítjuk a betegséget. Sokan betegen élik le egész életüket, pedig egészségesek lehetnének, ha elhinnék, hogy egészségesek. Sokan azt gondolják, hogy minden apró viszontagság betegséget okoz. Pedig azért lesznek betegek, mert számítanak rá. Sokan haltak meg már olyan betegségben, amelyet csupán kényszerképzet okozott. Sokszor, amikor pszichológusként emberekkel tanácsadáson, személyes beszélgetésben részt vettem, nem volt másra szükség, mint arra, hogy erről tudjam valahogy meggyőzni, e felé tudjam azokat az embereket, akikkel beszélgettem, terelgetni, segíteni, hogy elhiggyék magukról, hogy egészségesek. Valóban nem volt semmi bajuk, és itt nem gondoljunk olyan szélsőséges esetekre, hogy valaki hipohonder, hogy mindig azt hiszi, hogy valami fizikai betegsége van, és állandóan orvostól orvosig jár, hanem lelkileg kellett segítségére lenni nagyon sokszor embereknek, mert kevésnek gondolják magukat, lenézik magukat, kicsinynek gondolják magukat, értéktelennek tartják magukat, veszteseknek tartják magukat, azért, mert egy munkahelyről kitették őket, azért, mert munkanélküliek. Nyilván van egy olyan oldala, hogy persze anyagilag az nem jó, hogyha az ember munkanélküli, de nem, ilyenkor abban próbálunk segíteni, hogy ne tetézze még meg ezt a nehézséget, az, hogy lelkileg is tönkreteszi magát az ember, és utat nyit tényleg a fizikai betegségeknek, azzal, hogy lelkileg örlődik és csavarodik bele szinte saját magába ebbe, hogy így gondolkodik magáról, mert így egyre csak lejjebb és lejjebb zuhan. Majd erről is lesz szó mindjárt. Az aggodalmaskodás, ugye, amit úgy lehetne megfogalmazni, hogy mi lesz, ha, meg bárcsak ez lenne, ne az, vagy mi lesz, mi fog történni ezzel, azzal. Tehát olyan dolgokon aggódunk nagyon sokszor, ami soha nem fog bekövetkezni. És én erre utaltam az előbb a szülők figyelmét felhívva, tehát ez csak példa tulajdonképpen, hogy úgyis sok dolog van az életben, ami miatt valóban aggódhatunk. Ne aggódjunk olyan dolgok miatt, amelyek a jövőben vannak, vagy bizonytalanok. Tehát ezeket tényleg tudatosan fegyelmeznünk kell a gondolatainkat. Ahogy egy ember, egy fiatal férfi, vagy nő, vagy egy idős, teljesen mindegy, erősíteni akarja a szervezetét, azt akarja, hogy egészséges legyen, akkor fiatalok lemennek és futnak fél órát. Idősek elmennek hétvégén és kirándulnak egy-két órát. Más fiatal lemegy a konditerembe és súlyzózik, és nyomogatja a súlyokat hetente kétszer, és egyre erősebb lesz, vagy aki fut, érzi, hogy először fáj a lába, meg kiköpi a tüdejét, de utána egy pár hét után játszva lefutja azokat a távokat. Ugyanígy van pszichésen is, lelkileg ezt tudomásul kell vennünk, hogyha fegyelmezzük a gondolkodásunkat, és megszabjuk magunknak, hogy mire gondolunk, akkor ugyanígy változnak ezek a belső érzéseink tulajdonképpen, mert az érzések azok mindig kísérő jelenségek. A gondolatainknak és a cselekedeteinknek a kísérő jelenségei. Tehát olyan nincs, hogy érzelem magától csak úgy felfakad valahonnan a semmiből az életünkben. Az érzelmek mindig vagy valami tettünknek, vagy a gondolatainknak a következményei. Tessenek megfigyelni. Azt mondjuk ugye például, hogy a szerelembe is csak úgy beleesik az ember. Hát nem esik csak úgy bele, ahhoz kell az, hogy meglássam azt a nőt vagy férfit, és hogy valami gondolatok átfutnak az agyamon, hogy de jó lenne hozzámenni, de jó lenne elvenni, ú, de marha jól néz ki, meg hú, de gazdag, stb. Én most nem akarok itt tippeket adni. És ezután, persze lehet, hogy ez csak egy-két pillanat alatt zajlik le az ember elméjébe, de ezután jönnek az érzelmek, amit mi úgy hívunk, hogy szerelem. Persze lehet, hogy az nem is szerelem, csak egy valamiféle fellángolás. Tehát igenis, ahogy fizikailag tudunk magunknak parancsolni az egészségünk érdekében, ugyanúgy kell lelkileg is, a gondolataink szintjén is parancsolni, és irányítani a gondolatainkat. Felelősek vagyunk a gondolatainkért, nem kószálhatnak össze-vissza a gondolataink mindig. Illetve hát lehet, de akkor tényleg egy olyan szétszórt, lelkileg, idegileg szétszórt emberek leszünk.
És a patkányok kísérlete azért van itt megemlítve, mert két tudósok nagyon sok gonoszságot elkövettek állatokkal, ez például az egyik, hogy két csoportra osztották a patkányokat, és elektromos áramot vezettek a ketrecüknek az aljába, és akkor nem halálos, de nagyon erős áramítést kaptak. És az egyik csoportban úgy volt, hogy mielőtt jött az elektromos áram, azelőtt kigyulladt egy kis lámpa, amit láttak a patkányok, és egy kis csengő is felvillant. Bzz, és akkor a patkányok tudták, hogy jön a elektromos áram, meg is álltak le, van, amelyik úgy próbált így lábújhegyre állni, hogy minél kevesebb ütés érje őket, nagyon okosak egyébként, gyorsan tanulnak. A másik csoportban viszont teljesen váratlanul adták nekik az elektromos impulzust, nem volt előtte jelzőfény. Mit tetszenek gondolni, hogy melyik csoport halt meg hamarabb, bukott ki, fizikailag is? Nem. Nem, mert aki a jelzést kapta, azok fel tudtak készülni, hogy most jön valami hirtelen, akik meg nem, azok állandó rettegésben éltek, hogy melyik pillanatban fog jönni. Ezért mondtam, hogy nem igaz az a mondás, hogy jobb félni, mint megijedni, mert a félelem az egy állandóan ott van az ember életében, és hamarabb kimeríti, mintha időnként néha megijed. Most ezt ugye fizikailag ne úgy értsük, mondom még egyszer, hogy ne készüljünk fel az élet dolgaira. De az a patkánycsoport, akik teljesen váratlanul kaptak és nem kaptak előrejelzést, azok egy állandó félelemben, szorongásban éltek. És ezért van nagyon az idegrendszeren keresztül az immunrendszerre gyakorolt, kimerítő, tönkretevő hatása a félelemnek, az aggodalomnak, a szorongásnak. Megyek tovább, mert nem sokára lejár az idő, és túl sok mindent akarok markolni. A gyűlölet ugye itt a félelem után, ami egy valóban pusztító érzés. Ugye gyűlöl, hát mit is jelent gyűlölni most, ha ez megint jó lenne, hogy nagyon sok időnk lenne, mert lehetne erről beszélgetni, és elmondhatnám mindenki a véleményét. Hát én azt írtam ide, hogy valami olyan rossz indítékot tulajdonítunk a másiknak, ami vagy nincs meg nála, vagy lehet, hogy megvan nála, de azt nagyon felnagyítjuk. És talán a gyűlöletben benne van egy kis előítélet is, negatív előítélet. Tehát a gyűlölet ugye azt jelenti, hogy a másikat szinte fizikailag is megsemmisíteném, hogyha tehetném. Csak mivel következményei vannak, mivel félek a törvénytől, vagy nem vagyok olyan bátor, stb., ezért fizikailag nem teszek el semmit, de szóban, gondolatban szinte meg is öltem. Itt van egy érdekes felsorolás, amit amerikai kórházakban végeztek kutatást, vagy nyilván úgy, hogy akik önként választottak a névtelenül, azokat megkérdezték. Műtéteken átesett embereknél, akik elmondták magukról, hogy jóban vannak a családjukkal, és voltak, akik elmondták, hogy gyűlölködnek, és vagy szomszédokkal, bárkivel. Ugye látjuk, hogy a műtétek után a halálozási rátát 5-7%-kal, illetve 7-szeresére, bocsánat, nem százalékkal megemeli. Nagyobb volt azok esetében, akik gyűlölködtek, a szívinfarktusnak a rizikóját megemeli, és hát nagyon sok minden egyéb káros hatása van. Aztán itt megint visszatérve a szorongásra, a félelem és a szorongás között tudjuk-e mi a különbség? Ugye a félelem egy konkrét helyzettől, egy konkrét embertől, egy konkrét eseménytől való nagyon erős negatív érzelem, tehát az a félelem. A szorongás pedig ugyanez, csak nem megfogható. Tehát nem egy konkrét helyzettől, nem egy konkrét embertől, hanem amikor nem tudjuk meghatározni, amikor úgy ködbevész a félelemnek a tárgya vagy az oka. Ebben különbözik a félelem és a szorongás. Megint csak a következményeit láthatjuk, ugye asztma, különböző bélgyulladások, bélbetegségek, magas vérnyomás, alacsony vérnyomás, idegi eredetű bőrbetegségek, aztán reumás megbetegedések, anorexia, stb. Tehát nagyon sok minden következménye lehet a szorongásnak. És jó, menjünk tovább. Hát itt igen, volt egy ajánlás már itt az ábra alján, hogy nagyon fontos, hogy kibeszéljük, elmondjuk a félelmeinket, ami szorongást okoz számunkra. Sokszor már ez megkönnyíti. Ez feloldja a terhet az ember lelkéről, és ezért van itt zárójelben ugye legalul, hogy a rendszeres mentálhigiéna fontos lenne. Ez egy baráti beszélgetés, vagy a családban valakivel beszélgetni, vagy akik imádkoznak, vagy meditálnak, azoknak ez segíthet. Tehát a lényeg az, hogy nem tartani meg, ez inkább a férfiak jellemző általában, most általánosítok,
hogy magukban tartanak dolgokat. A nők azok ugye jobban, gyakrabban kiadják, kimondják. Félelemről volt szó, talán még Gandhinak van egy érdekes mondása, az a baj, ez pont legarulra került, és nem tudom, hogy rajtam kívül látja valaki, talán ott a legfátsó sorokban. Gandhi egyszer ezt mondta, ugye nagy indiai államférfi, hogy semmitől sem kell félni, csak magától a félelemtől. Kicsit gondolkodjunk ezen a mondásán. Itt, amire már utaltam, hogy kötelességünk leküzdeni a búskomorságot, az elégedetlen gondolatokat és érzéseket, igen, hogy irányítsuk a gondolatainkat. Ne engedjük, hogy a gondolataink nyomán az érzéseink fogjai legyünk. Vannak jó érzések persze, amiket előidéznek jó tettek és jó gondolatok, de ne engedjük, hogy a rossz, negatív érzelmek uralkodjanak rajtunk. Egy-két terápiás ajánlás, ugye életmódváltoztatás, amire most nem térek ki, mert itt majd jön Wolfgang, Gábor és mások inkább a fizikai oldalról fognak szerintem szólni. Mentális és érzelmi problémák feldolgozása, beszéltem róla, és ha szükség van rá, én nem vagyok szakember párti, hogyha nem szükséges, akkor fölösleges, de hogyha olyan a helyzet, akkor pszichológus, orvos, pszichiáter, családterapeuta, stb. De és akkor most érzelmek, amelyek gyógyítanak. Megint egy olyan felsorolás, amit gondolom bármelyikünk meg tudott volna tenni. Ez a bizalomnak az érzése, másokról való gondoskodás, ami nem is érzés, hanem látjuk, ez már egyfajta, ez tett tulajdonképpen, cselekedett, odafigyelés a másikra. Az optimizmus, a szeretet, bár ez egy kicsit általános, biztonság érzése, a hit, a remény, bátorság, elégedettség, vidámság, öröm. Itt is egy idézet a már említett könyvből. Bátorság, reménység, gondoskodás, szeretet előmozdítja az egészséget, meghosszabbítja az életet. Az elégedettség és vidámság gyógyír a testnek, és erő a léleknek. Hogy hogyan, majd mindjárt arra még rátérek, itt véletlenül kettőt ugrottam. Itt, amire utaltam is, hogy nem jó dolog önmagunk körül forgolódni, a saját érzéseinkre figyelni állandóan, hanem tegyük meg ezt úgy, aminként a terápiát egyébként a szakemberek alkalmazzák is, hogy figyeljünk másokra, itt ugye ez a felhívás. De azért mondtam, hogy ezt szakemberek alkalmazzák, mert nagyon sok lelki betegségnél, depressziósoknál is bizonyos alternatív kezelési módban, függő betegségeknél, alkoholistáknál, drogosoknál elviszik őket egy nyugodt környezetbe, és ott vagy állatokat kell gondozniuk, vagy növényeket kell termeszteniük, és azokkal kell foglalkozniuk, kapálni, ültetni, öntözni, lovakat csutakolni, etetni, abrakolni. És az, hogy nem figyel saját magára, hanem vagy arra a kis növényre, amit ő ott elültetett és gondoz, hogy az hogyan fejlődik, vagy arra az állatra, aki rá van bízva, vagy másik embereket is szoktak a kezük alá adni, hogy foglalkozzanak, már nyilván, aki egy kicsit jobb állapotban van, gyerekekkel, vagy fogyatékosakkal, hogy vigyék őket különböző rendezvényekre, tolják el, meg kísérjék el. Az ember elkezd magáról megfeledkezni. Észrevesz, hogy másoknak sokkal nagyobb, meg még nehezebb problémái vannak, mint neki, és egyszerűen ez a másokkal való törődés egy jó érzéssel tölti az embert, és ennyire egyszerű, nem kell gyógyszert szedni, nem, semmi. És Magyarországon sajnos kevés ilyen, külföldön nyugaton sok ilyen farm, meg hát nem csak farmok, hanem kórházak, szanatóriumok mellett lévő kis létesítmények vannak, ahol így kezelnek betegeket, nagyon hasznos és eredményesen. Aztán a helyes hozzáállás, amiről megint csak nincs annyi időm beszélni, amennyit szeretnék, hiszen ha jól látom, még van 5-7 percem. A helyes hozzáállás azt jelenti, hogy az élet dolgaihoz, itt nagyjából meg is próbáltam valahogy megfogalmazni, hogy az életben, amin nem tudunk változtatni, azt fogadjuk el olyannak, amilyennek. Én már előre félek most a 2010 jövő tavaszától, hogy az ország egyik fele ilyen boldog lesz, a másik meg annyira szomorú, mert és utána még 1-2 évig, például a politika. Én megmondom őszintén, hogy én régen letettem arról, hogy ezen idegesítsem magam. Most itt nem megyek bele, hogy annyit azért elmondok zárójelben, hogy szerintem egyik 19, másik egy ilyen 20, de hogy vannak olyan emberek, akik a saját családjukkal képesek ordibálni és viszonyaikat tönkretenni azért,
hogy jobb meg bal, meg milyen piros vagy narancsága. Szóval én ezt egyszerűen nem tudom felfogni, hogy lehet ilyen embereknek egyáltalán hinni, és ezért tönkretenni a saját kapcsolataimat és a barátaimat, lemondani, meg összerúgni velük a port ilyenek miatt. Most ezt anélkül mondom, hogy megítéljem őket. Szerintem bárki oda kerülne, valószínűleg hasonló cipőbe járna, mert hát ennyire ilyen az emberi lény. Külön másra adás, hogy miért vagyunk ilyenek, sajnos. De hogy fogadjuk el az élet dolgait, amiben nem tudunk változtatni olyannak, amilyenek. És próbáljuk megkeresni azon körülmények között, ahogy élünk. Ha most balosak vagyunk és jobbos kormány van, akkor abban az időszakban, ha fordítva, akkor abban az időszakban, hogy most akkor én mit tudok, hogy tudok boldogulni, és hogy tudok normális életet élni. Bármi is van, nyilván valahogy beszivárog azért a hétköznapokba, de nem hiszem, hogy annyira, hogy ennyire meg kéne, hogy fertőzze a hétköznapjainkat. És ez csak egy példa volt, azért, mert azt hiszem, hogy ebben nagyon sokan érintettek vagyunk, de nagyon sok ilyen dolog van az életben, amin nem tudunk változtatni. Amin viszont, tehát ezt fogadjuk el olyannak, amilyen, amin nem tudunk változtatni, és keressük meg azokat a lehetőséget a korlátainkon belül, amit a legjobbat ki tudunk hozni. Viszont amin tudunk változtatni, azon változtassunk. Ne siránkozzunk, hanem tegyünk valamit. Ennek megint egy sok esetben gyengék vagyunk, tehetetlenek vagyunk. Még egy előadást lehetne erről tartani, hogy hogyan lehetséges az, hogy egy ember, aki gyengének, tehetetlenek érzi magát, és úgy érzi, hogy nem tud változtatni, valóban változtatni tudjon. Hát nyilván itt megint fejben dőlnek el a dolgok, ugye terveket kell lefektetni, konkrétumokban kell keresni a változást, nem csak úgy általánosságban. Célkitűzéseket kell magunknak meghatározni, és azokat vissza kell ellenőrizni. Például azt mondjuk, hogy most október 4-én átgondolom, hogy mik vannak nekem olyan tulajdonságaim, amikkel bosszantom, idegesítem a férjemet, feleségemet, szüleimet, gyerekeimet, munkatársaimat, mi az, amiben szeretnék változni, és adok magamnak mondjuk 3 hónapot, hogy legalább egy jellem tulajdonságomban egy kicsit fejlődjek, és 3 hónap múlva, december 4-én vagy január 4-én, mindegy, ott van új év, átgondolom, hogy mit változtam én az utóbbi negyed évben, vagy sikerült-e nekem rossz szokásokról egy kicsit változnom, jobbá válnom. Aztán ez megint olyan dolog a következő ábrán, hogy elismerés és dicséret, ugye, hogy mi is ismerjük el a mások értékeit, és fejezzük is ezt ki, vagy szóval, vagy szemünk egy nézésével tekintetünkkel, vagy egy öleléssel, vagy bárhogy, és fogadjuk is el, tehát ne legyünk elzárkózóak. Szeretet, ami mondom, hogy nekem kicsit túl általános fogalom, de mégis talán annyit hadd mondjak róla, hogy tulajdonképpen a pozitív érzések mind a szeretetnek a védőernyője alatt vannak. Annyit mondok el a szeretetről, hogy az én felfogásom szerint a szeretet sem egy érzelem, hanem egy életelv. A szeretet nem csak azt jelenti, hogy én valaki, most ha megkérdezem, hogy mit jelent a szeretet, írjam le. Én nem azt mondanám, hogy szívemben ragaszkodok hozzá, meg kedvelem, mert, nem is tudom, mert most ugyanezzel a szóval lehetne csak szeretem, mert mit jelent? Hát szeretem. Hanem tettekben nyilvánul meg a szeretet. A szülő szeretet a gyermeke iránt abban nyilvánul meg, hogy minden idejét egy anya gyerekére áldozza, eteti, tisztába teszi, az apa dolgozik rá, keres értük, védi őket, segít a tanulásban, amikor már nagyobb, mindent megtesz a gyerekéért. Egy férfi szeretete a nő iránt, egy nő szeretete a férfi iránt, ugyanaz, hogy lesi a kívánságait, segít, nyilván jól értsük ezt, segíti a másikat, támogatja, bátorítja, biztatja. A férfi segít mondjuk a háztartásban, a nő elismeri a férfinek a munkáját. Tehát a szeretet az túl általános kifejezés, a cselekedeteink bizonyítják azt, hogy szeretünk-e, nem pedig azt, hogy én mit gondolok, vagy mit érzek magamba. Hiába érzem azt, hogy szeret a másikat, ha ezt nem tapasztalja az a másik, akkor az nem szeretet. És Alfred Adlernek egy mondását szeretném még itt a vége felé felidézni, aki Freudnak, ugye Freudról mindannyian hallottunk, a pszichoanalízisnek a megalapítója, német, illetve osztrák származású orvos, pszichiáter, és aztán tulajdonképpen a modern pszichológiának az atyának tekintik. Szóval Adler az ő tanítványa volt Gustav Junggal együtt, és Adler mondta azt, aki teljesen egy evilági, nem istenfélő, hanem materialista ember volt, mégis ezt látta a beteg, sok-sok betege után, és ezt mondta, hogy a vallások által mindig is közvetített feladatok között a legfontosabb, szeresd fele barátodat.
Aki nem érdeklődik fele barátja iránt, és fele barátnak minden embert nevezünk, akivel az élet összehoz minket, a sors összehoz, aki nem érdeklődik fele barátja iránt, a legnagyobb problémákkal küzd az életben. A legnagyobb sebeket ejti másokon. Ilyen egyének komolyan károsítják az emberiséget. Mondom, egy nem hívő vérmaterialista embernek a mondatai ezek. Mi segíthet még? Hát ezek már egy kicsit, ugye itt az immunrendszer erősítésére gondolok, hogy mi segíthet még. Fényterápia, olyan fényre gondolunk, hogy napfény. Tehát napfény, legalább naponta fél, egy óra, rendszeres, nyugodt alvás, ami azt jelenti, hogy sötét helyen, nem zajos környezetben, mozgás, légzőgyakorlatok, friss levegőn, az amikor a napon vagyunk, ugye ez összeköthető, szociális támogatás, vagyis amiről volt, vagy a baráti, családi beszélgetések, kinek mi van, viselkedésterápiákról most nincs idő beszélni, házi állatok, vízterápiák, zeneterápia, és hát legvégső esetben pszichoterápia gyógyszerekkel kombinálva. Klasszikus zene szorongás csökkentő hatását megfigyelték, a agyi idegsejtek aktivitására van hatással, sajnos erre most nincs időnk kitérni és erről beszélni, erre sem, hanem erről szeretnék még szólni, megint csak nagyon az aljára szorult itt a felirat ezeknek a vidám arcoknak. Itt a legelején elhangzott megalapítás szerepel még egyszer időszámításunk előtt 10. századból, ami így hangzik, hogy a vidám elme jó orvosságul szolgál, a szomorú lélek pedig megszárasztja a csontokat. Sokáig nem értették, és a teológusok is, meg orvosok is gondolkodtak, hogy mire vonatkozhat ez a kijelentés. Még nem a 20. században hát rájöttek, hogy mi van a csontokban. A velős csontokban mi termelődik? Miért van a csontvelő? Így van, a vörös vérsejteknek és a fehér vérsejteknek a szülő hazája tulajdonképpen a csontvelő. Ugye leukémiás gyermekeknél ezzel próbálkoznak, hogy csontvelő átültetéssel legjobb a testvér, a egészséges gyermek csontvelejét beültessék a beteg gyermekébe. És erre vonatkozik, mondom, a 20. században, tehát 3000 évnek el kellett azért telni, hogy kezdjék megérteni, hogy vannak azért a Szentírásban olyan kijelentések, amelyek bőven meghaladták a kort, és nem véletlenül lett az úgy leírva, hogy le lett írva, hogy a szomorú lélek, most nem sorolom el megint azokat a negatív érzéseket, ha stresszben élünk, lehangoltan, nyugtalanul, idegesen, akkor bizony, akkor valószínűleg Salamon még nem látta át ezt a folyamatot, hogy itt a hipotalamus, talamus, hipofízis, immunrendszer, hogyan hat az egész hormonháztartásra, hogyan borul fel, hogyan merülnek ki ezek a agyi képletek, és aztán hogyan vannak hatása az egész szervezetre. De így vannak hatása a csontvelőre is, és teszik tönkre az immunrendszert. Szépen lassan, de biztosan sajnos. Míg, hogyha vidámak vagyunk, hogyha a nehéz körülmények között én némely idős nénit, amikor olyan helyen járok, ahol, mert járok olyan helyeken is, ahol találkozom, főleg vidéki falvakban, amikor iskolákban tartok előadást gyerekeknek, hogy kapálnak kinn a nénik a kertben, 80-90 évesek is olyan derűs, nem azt mondom, hogy nevetnek, de a derű sugárzik belőlük. Hát azért is élnek még 90 évesen is kapálnak, mert egész életükben azt tették, és mindig egy nyugodtság és derű volt a lelki hozzáállásuk az élethez. Tehát a vidám elme jó orvosságú szolgál. A jó orvosság az meggyógyít. Maradjon meg ez így az előadás végén talán az egész elhangzottakról, hogy erre törekedjünk, ezt keressük, ezt firtassuk, ezt inkább csak én figyelemfelhívás volt itt 3-4 órában, hogy nagyon sokszor nem kellene gyógyszerekhez nyúlnunk, nagyon sokszor nem kellene megbetegednünk, hogyha az immunrendszerünk rendben lenne, és az immunrendszerünk rendben van, hogyha fizikailag azért nem egy teljesen renyhe, hanem viszonylag aktív, vagy legalábbis közepesen aktív életet élünk, és lelkileg is ez a vidámság, ez a derű, ez a nyugodtság megvan. Én köszönöm szépen a figyelmet, ennyit szerettem volna elmondani, és tényleg kívánok mindenkinek testi-lelki egészséget. És most legyen szünet, köszönöm, mert aztán...

Az Úr Jézus szeretetével köszöntöm a gyülekezetet, minden kedves jelenlévőt. Hallottuk a hirdetést, hogy jövő szombaton úrvacsora Isten tisztelet lesz. Ezt azért szoktuk kihirdetni, mert erre készülnünk is kell. Az Ószövetségi időkben is voltak ilyen ünnepek, amelyekre készültek az emberek, amelyekre előre felhív. A figyelmüket, hogy készüljetek, mert ünnep lesz. Ilyen ünnep az úrvacsorai istentisztelet, amikor találkozunk Jézus Krisztussal, azzal a Jézus Krisztussal, aki az életét adta értünk. És azt is mondja az ige, hogy mindenki vizsgálja meg magát. És most ennek jegyében fog eltelni ez a mai nap is, mert amely igét fogok felolvasni, ez is erre fog utalni. A Róma beliekhez írt levélből olvasok igét, Pál apostolnak a római leveléből, a 6. fejezetből. A 6. fejezetből a 19-től a 23-ig terjedő verseket olvasom. Hadd kérdezzem meg, hogy jól hallható, úgy hallom, hogy kihangosítás van, ugye, hogy lehet hallani. Tehát Római Levél 6. fejezet 19-től 23-ig olvasom az igét. Emberi módon szólok a ti testeteknek erőtlensége miatt, mert amiképpen odaszántátok a ti tagjaitokat a tisztátalanságnak és hamisságnak szolgáljul a hamisságra, azonképpen szánjátok oda most a ti tagjaitokat, szolgáljon az igazságnak a megszenteltetésre. Mert mikor a bűn szolgái voltatok, az igazságtól szabadok voltatok. Micsoda gyümölcsét vettétek azért akkor azoknak, amiket most szégyenletek, mert azoknak vége halál. Most pedig minek utána felszabadultatok a bűn alól, szolgáivá lettetek pedig az Istennek, megvan a gyümölcsötök a megszenteltetésre, a vége pedig örök élet. Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet, ami Urunk Krisztus Jézusban. Nem ismeretlen az ige, mert mindjárt Biblia ismerő emberek vagyunk, még talán a gyermekek is. Már ismerik annyira a Szentírást, hogy ezek az igék nem ismeretlenek. Főleg a 23. vers, amely azt mondja, hogy bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelme ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ez egy nagyon komoly kijelentése a Szentírásnak, egy megszívlelendő kijelentése, aminek egyre nagyobb az aktualitása, a mi időnkben.

komolyan letett minden bűnt az Isten kezébe, az Isten a Jézus Krisztus keresztjénél. Komolyan, amelyek állatokat megáldozott egész évben, az valóban elvette minden bűnét. Valóban ő úgy is élt, hogy az Isten pecsétje most rákerülhet, hogy ő az Isten gyermeke. És azért említettem, hogy ez egyre inkább aktuális a mi időnkben, mert a Szentírás szerint, ha ismerjük a proféciákat, akkor láthatjuk azt, hogy Jézus Krisztus eljövetele, vagyis az, amikor ki lesz mondva, hogy ki a hamis és ki az igaz, ez nagyon közel van ez az időszak. Most még tart a kegyelmi idő, de a jelek arra mutatnak, hogy ez nem túl sokáig fog tartani. És ezt az időt nekünk fel kell használni arra, amire Isten adta. Arra, hogy megutáljuk a bűnt és elhagyjuk. Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelme ajándéka pedig örök élet. Itt előbb a mondatnak az első részéről szeretnék egy pár szót mondani, hogy a bűn zsoldja a halál. Mi az Isten tiszteleteinken és a Biblia olvasásaink közben, egyéni Isten tiszteleteink közben találkozunk a bűn problémájával, mert a Szentírás erről sokszor beszél. De most azt szeretném, hogyha párhuzamot tudnánk húzni a bűn és a halál között. Mert hogyha egy matematikai példával akarnám ezt illusztrálni, akkor azt mondhatnám, hogy bűn egyenlő, mit mondhatunk? Halál. Most az a kérdés, hogy a mindennapi életünkben erről így gondolkodunk-e, hogy a bűn az egyenlő a halállal. Amikor az első emberpár bűnt követett el, akkor mi történt? Akkor került az ember olyan állapotba, amire a Biblia sokszor beszél, hogy halottak. Mondta az Úr Jézus valakinek, hogy hadd temessék el a halottak, a halottaikat, te gyere és kövess engem. Tehát, aki bűnben él, az az Isten számára halott. Ez most is így van. És amint említettem, hogy a történelemnek melyik szakaszában élünk, ezért egyre nagyobb ennek az aktualitása, és egyre komolyabban kell nekünk gondolkodni erről a kérdésről, hogy mi a bűn. Hogy a bűn az halál. A haláltól általában az emberek félnek. Magunkat is beleértve gondolom. A halál az valóban a legnagyobb ellenségünk a halál. Szentírás erről beszél. Utolsó ellenség lesz majd eltörölve a halál. Az Isten nem ismerő emberek általában természetesnek veszik azt, hogy élünk, és utána meghalunk. Ha megszületünk, meg is kell halnunk. Szóval ezt egy természet törvényének tudják be, de nem tudunk megbarátkozni ezzel a gondolattal. A halál az ellenség. Mindenképpen. És a Biblia szerint ez így van. A bűn zsoldja a halál. A bűn következménye, bűn fizetsége, halál. A mondatnak a másik része, hogy az Isten kegyelme ajándéka pedig örök élet, sokszor ezzel is bajba vagyunk, ezzel a fogalommal.

örök élet valahogy nem tudjuk elképzelni. Valahogy nem fér bele a mi gondolkodási módunkban, hogy mi az, hogy örök élet. Itt ebben a mi világunkban általában mindennek van kezdete, van vége. Minden nap újra feljön a nap, aztán megint lemegy. És egy ilyen körforgásban élünk, és az idő pedig könyörtelenül halad. Gyermekkorunkban, fiatalkorunkban még azt gondoljuk, hogy milyenk a világ. Nagy távlatok vannak előttünk, óriási lehetőségek. És ahogy halad az idő, egyre kopnak ezek az illúziók. És látjuk azt, hogy a bűn bele maródott a mi életünkbe, és a bűn egyre a halál felé akar sodorni bennünket. A halál kérdéséről még annyit szeretnék mondani, hogy más fogalma van az embernek a halálról általában, és az Istennek. Már érintettem részben, tehát emberek úgy gondolkodunk, hogy amikor bejön az a biológia halál, hát akkor megszűnik a gondolkodás, az élet az ember számára. De Jézus tanításaiból megérthetjük azt, hogy ez a halál, ez még nem az a halál, amiről a Szentírás azt mondja, hogy a zsold, bűn zsoldja. Bár ez is a bűnnek a következménye. De Jézus azt mondta, hogy ez alvás. Ebből van felébredés. Mert a Teremtőnek mindenek élnek. Mindenki él. Aki már eddig volt a Földön, ő neki mindenki él. Mert bármikor előszólíthatja. De meg kell értenünk azt, illetve meg kell tanulnunk a bűnt úgy tekinteni, ahogy az Isten tekinti, hogy az a halál, vagyis a kárhozat halála, a megsemmisülés, az a zsoldja a bűnnek. Az evangélium pedig az örök élet lehetősége, hogy Jézus Krisztus, mint Isten, Isten fia, leereszkedett hozzánk arra szintre, ahol mi vagyunk. Itt élt a Földön, bűn nélkül, nem követett el bűnt. Ő belőle valóban az isteni szeretet áradt, az isteni világosság áradt mindenkire, és ezért idegen test volt az emberiség életében, kiközöstették, és nem tudták befogadni. Azt mondja erről az ige, hogy eljött a világosság e világra, de sötétség nem fogadta be. És ő magára vette a bűn büntetését. Ott a Golgotán ez történt. Ő a bűn büntetését magára vette. És megkérdezhetnénk azt, hogy de kinek a bűnét, nek a büntetését vette magára? Minden emberét? Ugye erre kicsit nehéz válaszolni most, akkor mit is mondjunk erre, mert lehetne így is válaszolni, meg úgy is. Igen, tulajdonképpen minden ember miatt meghalt Jézus. Minden embernek megnyílt a lehetőség az életre. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz benne. És itt is ott van a szabadság kérdése.
Az egy másik nagy kérdés, ez egy külön ige szolgálatot venne igénybe, hogyha erről beszélnénk, hogy a szabadság kérdése. Most erről nem akarok külön beszélni, de az Isten minden ember szabadságát figyelembe veszi, és ebbe az igébe benne van, ha valaki hisz benne. Akkor annak élete van, örök élete van. Annak már örök élete van, mert Krisztus benne él. Az Isten lelke él benne. Kicsit közelebb a mikrofon, köszönöm. János evangéliumából a 3. fejezet 36. versében olvasunk egy ilyen igét, hogy aki hisz a fiúban, örök élete van. Aki pedig nem enged a fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Tehát az evangéliumot az örökké való evangéliumot sokféleképpen lehet vázolni, és itt azt mondja az ige, hogy aki hisz a fiúban, örök élete van. Ez a nagy örömhír, ez a lehetőség, hogy aki hisz a fiúban, mármint Isten fiában. Aki pedig nem enged a fiúnak, nem lát életet. Figyeljük meg a kifejezéseket, milyen beszédes módon mondja el, hogy annak ez az a halálban marad, annak nincs élete, az nem lát életet. Máshol azt mondja az ige, hogy aki hisz Krisztusban, az átmegy a halálból az életbe. Tehát a bűn miatt mindnyájan holtak vagyunk az Isten számára, azt mondja a Szentírás, de Krisztus áldozata által átmehetünk a halálból az életbe. És ez mindenkinek a szabad választására van bízva. Sokat gondolkodtam azon, hogy mitől függ az, hogy valaki most üdvözül, vagy nem üdvözül. Mitől függ az, hogy valakit az Isten elfogad, vagy nem fogad el. Mi sokszor csak a felületet látjuk, és sokszor tévedünk is emberek megítélésében. Hát az igaz, hogy ez nem a mi feladatunk, ez az Isten feladata, hogy megmondja, hogy ki fog ott lenni. És ki az, akinek örök élete van. De az ige tanít bennünket arra, azt mondja Pál apostol, hogy úgy küzdök, mint aki élni akarok. Mint aki nem akarok a halálban maradni. Mint aki meg akarom harcolni a hitnek harcát. Aki szembe akarok fordulni a saját énemmel, a saját természetemmel, saját kívánságaimmal. Ezzel szemben, amiket idáig elmondtunk, sokszor mi sokkal engedékenyebbek vagyunk saját magunkhoz, mint hogy arra gondoljunk, hogy ha nem engedünk a fiúnak, akkor Isten haragja marad rajtunk. Akkor nem látunk életet. Valahogy a bűnt is úgy próbáljuk osztályozni, hogy van kisebb bűn, van nagyobb bűn, hát ez már nagyon nagy bűn, hát ez még talán elmegy, ez talán nem van nagy bűn, ez talán elnézik nekem, a gyülekezetben is elnézik nekem a szomszédok, vagy talán a Jóisten is elnézi. Tehát ha valamilyen bűnt
megtörünk a mi életünkben, akkor van életünk? Van örök életünk? Ezért kell megvizsgálni magunkat. Ezért a Szentírás sokszor figyelmeztet is erre bennünket, hogy vizsgáljuk meg magunkat, próbáljuk meg magunkat, hogy Krisztusban vagyunk-e. Az úrvacsora erre tanít bennünket, és erre figyelmeztet, hogy próbáljuk meg magunkat. Az Isten kegyelme ajándék, az örök élet, azt mondja a Szentírás, hogy nem érdemből kapjuk ezt az örök életet, hanem ez kegyelmi ajándék. De ezt a kegyelmi ajándékot miért nem kapja meg minden ember? Hogyha ajándék. Isten nem akar minden embert megajándékozni? Tehát itt van a szabadság kérdése, amikor nekem kell eldöntenem, hogy akarom-e ezt? Akarom-e elfogadni? Ahogy Jézus megkérdezte a betegtől, akarsz-e meggyógyulni? Pedig ez emberileg nézve nem volt kérdéses. Ha már egyszer oda ment Jézushoz, akkor gondolom, hogy azért ment oda, hogy akar-e meggyógyulni. De Jézus mégis megkérdezte. És Jézus most is kérdezi tőled és tőlem, akarsz-e meggyógyulni? Akarsz-e bemenni az életbe? Akarsz-e átmenni a halálból az életbe? Akarod-e elfogadni azt az áldozatot, amit én hoztam érted, mondja Jézus. És hogyha ezt akarod, és én akarom, akkor van-e olyan hatalom, ami elválaszt bennünket az Isten szeretetétől? Ugye Pál apostol erről is beszél, hogy mi az, ami elválaszthat bennünket Krisztus szerelmétől? És akkor sorolja, ugye, sorolja, hogy mik lehetnek esetleg, de azt mondja, nem, semmilyen hatalom el nem választhat bennünket. Semmi, még a Isten ellensége, sátánnak sincs arra hatalma, hogy elválasszon bennünket az ő szeretetétől. Az igaz, hogy mi sokszor lebecsüljük az ellenség hatalmát, és átmerészkedünk az ő területére, és ott védtelenek vagyunk. Ezért kell nekünk szüntelen imádkozni. Ezért kell nekünk állandóan kérni Jézust, hogy kapcsolatban legyünk vele. Hogy lakjon bennem az ő szent lelke által. Tehát azt említettem, hogyha bűnt tűrünk meg életünkben, akkor nincs örök életünk. Ettől meg kellene riadnunk ettől a gondolattól. Hogyha azt mondom, hogy akkor nincs örök életem. Mert mi könnyen kimondjuk azt, hát igen, mi bűnösök vagyunk, és sokszor elkövetünk bűnöket, és itt nem az a probléma, hogy ezt meglátjuk, hanem az a probléma, hogy ezzel kiegyezünk. Ebbe belenyugszunk, hogy ez így van. Hogyha én el akarok utazni valahova, mondjuk el akarok utazni Nyíregyházáról Budapestre, és azt a vonatot elkéssem, és nem, már elment a vonat, mire kérek. De hogyha én mindenáról el akarok menni, akkor mit csinálok, akkor hazajövök? Hogy most már lekéstem a vonatot, most már nem tudok mit tenni. Nem. Akkor megkeresem azokat a lehetőségeket, következő vonatot, vagy valamilyen más eszközt, ami engem elvisz oda. Mert én mindenképpen oda akarok menni. Mindenképpen be akarunk menni az életre, akkor keresnem kell a kapcsolatot az Istennel. Keresnem kell a kapcsolatot Jézus Krisztussal. Nem szabad belenyugodnom abba, hogy én sértődős vagyok, hogy én önérzetes vagyok, vagy ki tudja, hogy milyen, valamilyen, általában talán tudjuk magunkról, nem mindig,
hogy mi jellemző rám, az önzésnek melyik formája. Ebben akkor nem nyugodunk bele, hanem oda visszük a bűneinket Krisztushoz. Azt mondja itt az ige, amit felolvastunk, hogy micsoda gyümölcsét vettétek azért azoknak, amiket most szégyeletek, mert azoknak vége halál. Tehát ha annak vége halál, hát akkor az ezért nem jó gyümölcs, igaz? És azt mondja itt, hogy amikor hamisságra odaszántak magunkat, akkor az igazságtól szabadok voltunk. És aztán, de hogyha az igazságra odaszántjuk magunkat, akkor a bűntől szabadulunk meg. Most pedig minek utána felszabadultatok a bűn alól, szolgáivá lettetek pedig Istennek, megvan a gyümölcsötök a megszentetetésre, vége pedig örök élet. A Szentírás beszél többször gyümölcsről. Az Úr Jézus is ilyen példákat hozott fel, hogy a gyümölcsfa terem gyümölcsöt, nem terem gyümölcsöt, keresett gyümölcsöt a fán, nem talált gyümölcsöt. A Szentírás beszél a lélek gyümölcséről. Ugye a lélek gyümölcse a szeretet. Mert Isten a szeretet. Csak az, hogy mi a szeretet, ez sokszor homályos előttünk. Olvastam egyszer egy kis könyvecskét, és ez a kis könyvecske így kezdődött, lehet, hogy már közületek is valaki olvasta. Így kezdődött ilyen meghökkentő kijelentéssel, hogy a bűn szeretet. És akkor gyerek gondolkodott, hát hogy lehet az Isten szeretet, de hogy a bűn is szeretet, az valahogy nem stimmel. És akkor tovább megmagyarázta, hogy a bűn miért szeretet? Mert amikor magamat szeretem, az bűn. Szeretet, az is szeretet, amikor magamat szeretem, igaz? Amikor Pál apostol felsorolja, hogy az utolsó időben milyenek lesznek az emberek, a Timóteusi levélben, ugye ismerjük azt a kis felsorolást, elég hosszú felsorolást mond el, de én csak az elsőt szeretném. Mit mond legelőször? Milyenek lesznek az embereket? Hát van benne szeretet, magát szereti. Magukat szeretők. Ezzel marasztalja el Isten az embereket. Ilyenek lesznek az emberek az utolsó időben. Ez egy ismertető jel lesz annak, hogy közel van Jézus eljövetel, közel van a vég. Mert az ember, a bűnnek ez a kiteljesedése, az önzés, amikor senki mással nem gondolok, csak magammal. És sokszor azért nem megy nálunk a misszió munka, mert elsősorban magammal törődök. Mert nekem most nincs időm, nekem nincs erőm, stb. Valami kifogást tudunk hozni, hogy miért nem megyek. Jónás sem akart menni Ninivébe, de végül is elment. El kellett neki menni. Nekünk is el kell menni. A Jóisten talán bennünket is elnyelett a hallal, hogy gondolkodjunk, hogy lássam meg azt, hogy mi a legfontosabb ebben az életben. Ez a világ végveszélyben van. Tudatában vagyok-e ennek? Megyek-e menteni? Ha ég egy ház, akkor általában az emberek, a szomszédok mit csinálnak? Ha mindenki megy és segít az oltásban, mert veszély van. De hogyha
nem megyek, mert valami kifogást hozok, akkor mit mondhatok? Magamat szeretem. Valamiért. Valamiért inkább magamnak engedek. Magamnak kedvezek. Szentírásban pedig sok felhívás van arra, hogy menjetek el. Az Úr Jézus mondta a meggyógyult ördöngösnek, menj el és mondd meg a tiédnek, hogy milyen nagy dolgot tett veled az Isten. Vagy máshol azt mondja, hogy az Isten a sötétségből, az a csodálatos világosságára hívott el bennünket, hogy hirdessük az Istennek hatalmas dolgait. Tele van a Szentírás ilyen igékkel. Mi sokszor valami nagy dolgokra várunk, hogy majd az Úr hoz olyan körülményeket. Hát igen, fog hozni körülményeket. De akkor nehezebb lesz a munkát végezni. Mi a szabadságunkkal sokszor nem tudunk jól élni, általában az ember ilyen. Most még szabadságunk van. Soha nem volt ekkora szabadság, mint amilyen most van. De a vihar felől már gyülekeznek. Meg fog szűnni a szabadság. Használjuk ki, testvéreim, az időt, amíg szabadság van. Hogy amit megtehetünk másokért, azt tegyük meg. Próbáljuk, gondoljuk át az életünket. Próbáljuk úgy beosztani az időnket, hogy amit el lehet végezni egy óra alatt, azt ne két óra alatt végezzük el. Csak egy példát mondok. De lehetne sok mindent mondani, ami nem fontos most. Vannak olyan dolgok, hallottam egyszer egy ilyen megjegyzést, hogy amit elhalaszthatunk, az örökké valóságra. Amit nem itt a Földön kell megvalósítanunk. Vannak ilyen dolgok a mi életünkben, amit elhalaszthatunk? Én azt mondom, hogy elég sok ilyen van, amiről nem is nagyon tudunk. Azt mondom, hogy túl sokat foglalkozunk mi az életünk fenntartásával. Például. Mit tegyünk, mit tudjunk, miben ruházkodjunk? Azt mondja az ige, hogy hát ezt a pogányok kérdezik, de mi ránk ez nem jellemző? Lehet, hogy majd hozzátok is eljutott ez a könyv, a missziós pilóta. Nem, nincs még itt ez a könyv? David Gatesnek. Még nem, ilyen még nem... Nem olvastátok. Jó lenne, ezt mindenki majd elolvasná. Pár óra alatt el lehet olvasni, mert egy kis füzetszerű könyvecske. Missziós család. Nem akarok most róla beszélni. Legyetek kíváncsiak, és olvassátok el inkább. Hogy lehet az időnket és az erőnket odaadni az Istennek, hogy most te rendelkezdél vele, Jóisten. Te tudod, hogy nekem mit kell tennem. És amikor te adsz nekem feladatot, akkor időt is adsz rá, anyagiakat is adsz rá, mindent megad hozzá, hogy azt el is tudjam végezni. Megvan a gyümölcsötök a megszenteltetésre, azt mondja az ige. A gyümölcsök mutatják meg azt, hogy kik vagyunk. A fa értékét is a gyümölcse adja meg, igaz? A gyümölcsfának az értékét. Ha én ültetek egy cseresznyefát, de soha cseresznyét nem terem, akkor mit csinálok vele? Igaz? Vagy ha esetleg nem olyat terem, hanem élvezhetetlen, savanyú, nem jó. Tehát ugye erre megvannak, ami... módszereink, hogy akkor mit kell tenni. Jóisten bennünket gyümölcsfákhoz hasonlít,
és gyümölcsöt vár a mi életünkben. Milyen gyümölcsöket talál, vagy egyáltalán talál egy gyümölcsöt? A lélek gyümölcse szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Úgyhogy ha egyenként felsoroljuk, akkor milyen szép sor. De ezt egy szóba el lehet mondani, hogy szeretet, mert minden benne van. Aki Krisztusban van, új teremtés az. Egy másik ige ezt mondja. Új teremtés. Mi az, hogy új teremtés? Tudunk arról, hogy majd újjá fogja teremteni Isten a földet, tudunk arról, hogy újjá fogja teremteni Isten a megváltottakat, hogy ez a test elváltozik és újjá teremt. De hogy már új teremtés, ilyen létezik? Már most. Aki Krisztusban van, új teremtés az. Szombatiskolában volt szó a kőszívről, a hússzívről, hogy hogy van az, hogy valakinek tud adni hússzívet, valakinek meg nem. Aki vágyakozik rá, aki ezt akarja, azt mondja máshoz, hogy aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Az akaratunk, a szabadságunk, hogy mit választunk, ezen múlik minden ebben a világban, és az örökkévaló életünkre nézve is. És én azt kívánom mindnyájunknak, hogy táplálkozunk az igével naponta. És minden időt használjunk ki arra, amire az Isten adta nekünk az időt. Tegyék fel azt a kérdést, amit Pál is feltett, amikor találkozott Krisztussal. Uram, mit akarsz, hogy cselekedjen? Mi az én feladatom? Mi az én feladatom ebben a világban? Mivel bíztál meg engem? Mert az Úr mindenkit megbíz valakivel, és ismerjük a talentumoknak a példázatát. Mindenkinek ad az Isten valamit, amivel gazdálkodni kell. Sokáig nem figyeltem fel rá, hogy az idő is talentom. És hogy ez mekkora talentom. Azt láthatjuk, ami parányi földi létünkben, hogy ez milyen gyorsan tova tűnik, és mennyire vigyáznunk kell arra, az idő, az időt jól tudjuk felhasználni. Ebben most nem akarok még már külön belemenni, de csak úgy felemlítem, hogy a talentumokat, amiket kaptunk Istentől, hogy kamatoztatjuk, ez rajtunk múlik. És lehet valami örök veszteség. Ellen White még ilyesmit is ír, hogy vannak dolgok, amik az örök valóságban is örök veszteségként élünk meg, amit elérhettünk volna. Jóisten, segítsen meg bennünket, hogy a következő héten, amikor készülünk az úrvacsorára, készülünk a szövetség megújítására, mert csak szövetségben tudunk győzni a bűn felett, akkor tekintsünk magunkba, és lássuk meg azt, hogy mi az, ami nem odavaló a mi életünkben, amitől meg kell szabadulnunk, amit le kell tennünk. Olyan csomag, amit le kell tennünk. Cipelünk mi olyan csomagokat, ugye manapság, hogyha fizikai életünkre gondolunk, akkor ha költözünk valahova, akkor veszek észre, hogy mennyi csomagunk van. Ugye? És akkor általában akkor szokott előjönni az, hogy hát ezek kijön egy nagy csomag, ami fölösleges, nem is kell már, meg kellene szabadulni. Lelki életben is így van, hogy sok olyan csomagunk van, amit meg kell szabadulni, amit le kell tenni. Ne hordozzuk tovább. Tegyük le Jézus Krisztus keresztjénél. És vegyünk fel olyan terhet, ami hasznos,
ami kedves az Isten előtt. Jó Isten, segítsen meg bennünket ebben. Amen.

Mindenkit szeretettel köszöntök a szeretet himnuszáról szóló előadás sorozatunk negyedik, és ezáltal már a második félidőbe érkezett sorozatán, és ismét köszöntöm körünkben Nyári István előadóművészt. Kedves hallgatók, a szeretet himnuszából három részt hasítottunk ki eddig. Az első három versről szólt az első előadás, és rendkívül fontos, hogy ez a himnusz ezzel kezdődik, mert Pál apostol a himnusz elején felhívja a figyelmet arra, hogy mi nem a szeretet, és mennyi sok hamisítás létezik a szeretettel kapcsolatban. Ha valaki igaz szeretetben akar részesülni, és meg akarja tanulni az igaz szeretetet, el kell kerülni ezeket a széltében, hosszában elterjedt hamisítványokat. Erről szól a szeretet himnuszának az első három verse. A második része a szeretet himnuszának azzal foglalkozik, hogy nem csak a világ hazudik és hamisítja a szeretetet, hanem sajnos a nagy ellenség a saját természetünkben is ott lappang, mert az emberi természetünk is szeretetnek nevez olyasmit, ami nem az. Nekünk meg kell tanulnunk itt a Földön a szeretetet, és le kell győznünk a természetünket ahhoz, hogy igazán, hogy valóságosan tudjunk szeretni. Hogy mi az igazi szeretet, ezt a második részben két jelző közvetítette számunkra, a szeretet hosszú tűrő és jóságos, és utána mondja el Pál apostol, hogy mi mindent kell legyőzni a szeretetnek. Ebből a második részből a harmadik előadáson kiemeltük azt a fél mondatot, amely a szeretet és szerelem kapcsolatát érintette. Ez helyes fordításban így hangzik, a szeretet nem cselekszik a szemérem ellen. Az elmúlt előadást erre szántuk, hogy a szeretet és a szerelem összefüggéséről beszéljünk. A mai alkalommal ennek a második résznek a csúcspontjáról vesszük le azt a félmondatot, amely itt mögöttem a táblán is szerepel, a szeretet soha el nem fogy. Biztos, hogy a szeretet himnuszának ez a leghatalmasabb kijelentése. Megdöbbenti az embert, visszahőkölünk, és azt mondjuk, hogy van ilyen szeretet, ami soha el nem fogy. Itt a Földön van ilyen szeretet, és a mi életünkben is megvalósulhat ilyen szeretet, ami soha el nem fogy. Mielőtt a témába belekezdenék, hadd olvassam fel idáig a himnuszt, hogy lássuk, hogy hogyan jut el ide Pál apostol a szeretet himnusza kifejtése során. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, és ha egész hitem van is úgy annyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból. A szeretet hosszú tűrő, jóságos. A szeretet nem irigykedik. A szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem cselekszik égtelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy. Kedves hallgatók, biztos, hogy ezt a kijelentést is külön elemzés tárgyává kell, hogy tegyük. Ugye egy hat részes előadás sorozatban nem tudjuk a szeretet himnuszának minden egyes kijelentését méltóképpen megvizsgálni, de ebben az évben ugye úgy kezdtük a sorozatunkat, hogy van egy kísérő könyvünk, amelyre minden előadáson felhívom a kedves hallgatók figyelmét. Ez a könyv Sós Attila, a szeretet művészete a Biblia tükrében című könyve, a szeretet himnuszának minden egyes szavát mérlegre helyezi, tehát aki el akar mélyedni ebben a tárgyban, annak nagyon tanácsolom, hogy olvass el ezt a könyvet. Ezt a mondatot azonban nem hagyhattuk ki, mert ez a mondat sok kérdést felvet, hogy a szeretet soha el nem fogy. Tudnék, a világunkban éppen azt látjuk, sőt mondhatnám egy kis túlzással, de talán nem is túlzás, hogy a világon mindig azzal szembesülünk, hogy van valami szeretet, de aztán nincs. Létezik, megnyilvánul valamilyen szeretet, de aztán elmúlik. Jó lenne mindig szeretetben élni, mondják az emberek, de aztán hol marad a szeretet?
Még az éves ünnepkör során is nagyon sok embernek olyan fájdalmas érzése lehet ilyenkor tél felé járván, hogy készülnek az emberek, a családok a szeretet ünnepére, és mi van utána? A szeretet soha el nem fogy. Mint ha az embernek az az érzése lenne, mint a magyar költő híres rövid versének, hogy valamit kellene ezzel ellen tenni, hogy ne fogjon el a szeretet. Valahogy össze kellene fogni, hogy a világban mindig meglegyen az a szeretet, amelynek a jelenlétét az ember olyan jólesően érzékeli. Szóval valami nagy-nagy tüzet kéne rakni. Valóban az emberben alapvető és legmélyebb érzés, a szeretet érzés, és az ember a szeretet hiányát rögtön felfedezi a legkisebb mozzanatokban is, és ezért engedjék meg, hogy valóban ezzel a verssel adjunk nyitányt a bibliai kifejtésnek, amúgy is tél közelít, és a versnek a címe is tél. József Attila, tél. Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, hogy melegednének az emberek. Ráhányni mindent, ami antik, ócska, csorbát, töröttecs, ami új meg épp, gyermekjátékot, ó boldog fogócska, s rászórni szórva mindent, ami szép. Dalolna forró láng az égig róla, s kezén fogná mindenki földjét. Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, hisz zúzmarás a város, a berek. Fagyos kamrák kilincsét fölszaggatni, és rakni, adjon sok-sok meleget. Azt a tüzet, ó jaj, meg kéne rakni, hogy fölengednének az emberek. Kedves hallgatók, amikor így elgondolkozunk ezen, hogy van-e olyan szeretet, ami soha el nem fogy, hogy ne tartsuk ezt túlzó kijelentésnek, amit a Biblia elénk szögez, hát gondoljuk végig, hogy tényleg van olyan szeretet a világon, lehet ilyennel találkozni, ami nem fogy el, soha nem fogy el, vagy nem egykönnyen fogy el. Érdemes elgondolkozni ezen. Én úgy gondolom, hogy ha a Biblia beszél erről, hogy van olyan szeretet, amiről legalábbis feltételezzük, hogy nem fogy el, vagy nagyon sokszor az a tapasztalatunk, hogy olyan hatalmas, hogy szinte végigkísér egy ember életet, például az anyai szeretet. Miért mondom, hogy a maga a Biblia beszél erről? Mert Ézsaiás könyve 49. fejezetének 15. versében olvassuk ezt a híres bibliai kérdést. Biztos sokan ismerik ezt, hogy elfeledkezhetik-e az anya gyermekéről. Elfeledkezhetik-e az anya gyermekéről. Vagy van olyan, hogy ne könyörülne a méhe fián. Egy anya mennyire ragaszkodik, mennyire szereti a gyermekét, és miért? Hát mert a saját testéből szakadt ki, ő nevelte, ő hozta a világra, minden tud róla, szinte érzi, hogy az a gyerek belül miről gondolkozik, mit akar. Igen, ezért teti fel maga a kérdést, maga a Biblia is, hogy hát elfeledkezhetik, mint ha azt mondaná, hogy van olyan az emberi világban, hogy egy anya ne szeretné a gyermekét minden rossz ellenére. A gyerek sok minden rosszat tesz, nem csak kiskorában, én azt hiszem, hogy inkább nagykorában a szülő az édesanyával szemben, de az anyák mennyire soha el nem fogyó szeretettel ragaszkodnak, mármint az igazi anyák, akik tényleg méltók erre a névre. Ezért mondja Pál apostol is, amikor az egyik munkatársának, Timóteusnak mondja a második Timóteus levél első fejezet 5. versében, még a nagyanyjáról is megemlékezik, Loizról, és az anyjáról, Eunikáról, akikben ott élt az a képmutatás nélküli istenfélelem. Egy olyan családban nőhetett fel ez a Timóteus, ahol megkapta az egész életre szólóan azt az ösztönzést, azt a szeretetet,
amit egyedül a családban egy anyai szeretet tud megadni. Ugye a világon van olyan szeretet, ami a legjobb formáit tekintve soha el nem fogy, vérségen alapuló szeretet viszonyban is. Az elmúlt alkalommal beszéltünk arról, hogy a vérségi viszonyon kívül van még egy olyan szeretet, ami a legjobb formáiban soha el nem fogy, nem kell, hogy elfogyjon. Ez a hitvesi szeretet, a házastársi szeretet, ez nem vérségi kapcsolatból adódik, ez választásból adódik, tehát abból, hogy két ember megszereti egymást. Hát erre is azt olvastuk a Prédikátor könyve 4. fejezetében, hogy ha két ember úgy szereti meg egymást, hogy ott lehet az Isten is a házasságukban, akkor ez a hármas kötél nem hamar szakad el, és ezért mondja az énekek énekének híres meghatározása a 8. fejezetben a szerelemről, hogy erős a szerelem, erős ez a szeretet, mint a halál, és kemény, mint a sír a buzgó szerelem, lángjai tűznek, lángjai az Úrnak lángjai. Tehát tulajdonképpen az emberi világban is azért, hogyha a gondolkodásunk végigpásztázza az életet, hogy hol találunk olyan szeretetre, ami soha el nem fogy. Azért elgondolkozhatunk ezen, hogy hány és hány embernek adott erőt a szülői, azon belül is az anyai szeretet, és hány ember érezheti magát boldognak és szerencsésnek, hogy az életben van olyan párja, van olyan férje és van olyan feleség, aki messze menően meg tudja érteni, segíteni, támogatni, és ez nem egy-egy pillanat erejéig érvényesül, hanem, ahogy az egyik előadáson idézett aranyversről mondtam, ha valaki a 30 éves házassági évfordulójára ír olyan verset, mint Arany János a Nőmhöz című versét, szóval amikor így évtizedeket kibír ez a szeretet, amikor évtizedeken keresztül végigkísér egy embert, hát ez egy hatalmas nagy dolog, hatalmas nagy kiváltság, hogy a szeretet soha el nem fogy, hogy van ilyen az emberi világban. De ugye érezzük, hogy ez a meghatározás a szeretet himnuszában, hogy a szeretet soha el nem fogy, ez talán még többet jelent. Ez nem csak annyit jelent, ami egy anyai szeretetben, vagy egy hitvesi szeretetben benne van, hanem sokkal mélyebb, kitartóbb, huzamosabb szeretetkapcsolatot, sőt, ami az élet után is kíséri az embert, majd 2 hét, illetve 4 hét múlva térünk rá arra, hogy ez a szeretet soha el nem fogy, ez átvezet bennünket a szeretet himnuszának a 3. nagy részéhez, amely arról szól, hogy az örökké valóságban mi lesz a szeretetnek a szerepe és a helye. De a szeretet soha el nem fogy, nem csak a földi életre vonatkozik, hanem az örök életet is elibénk tárja, de a földi élettel kapcsolatban is sokkal mélyebben mutatja meg a szeretetnek a győzelmét, az önzés és a szeretetlenség fölött, mint az anyai vagy a hitvesi szeretet. Ez az a szeretet, amit a Biblia így nevez, hogy a soha el nem fogyó szeretet, az az Isten kapcsolatból származó szeretet. Az embert vérség szerint először az édesanyjához kötik a legmélyebb érzelmek. A választás szerint azután egy emberhez, ha rátalál egy emberre. Ha rátalál egy férje vagy feleségre. De az életben van még egy kapcsolat, amely sokkal mélyebb, mint a vérségi, sokkal mélyebb, mint a választáson alapuló emberi kapcsolat. Miért? Mert mind a kettő benne van. Mert az Isten kezéből kikerült lény, ahogy visszatalál újra az Istenhez, ahogy fiú hazatér és megtalálja

lehet neki a legjobb édesanyja, lehet neki a legjobb férje vagy felesége, tulajdonképpen még ez is kevés ahhoz, hogy az igazi szeretetet megismerje. Amikor az ember visszatalál az Istenhez, akkor kezdi látni, hogy mi az, hogy szeretet. Ezért mondja ezt a szeretetet első szeretetnek a Biblia. Azért mondja a Biblia erre azt, hogy amikor az ember megismeri az Istent, és felismeri az Istenben a teremtőjét, a szülőjét, végső soron a szülőjét, megismeri azt a lényt, akit ő szabad elhatározásából választhat, aki nem az ellensége, hanem a jótevője, nem az, akinek addig beállították, hanem egészen más. Ez az egész ember életet átrendezi az ember számára, és a szeretetről is egy egészen más képet ad. Első szeretet. Ebben a kifejezésben az is benne van, hogy első szeretet, hogy minthogyha azelőtt minden szeretet töredékes, vagy csorba lett volna. Ugye az eredeti görögben, ugye itt az a kifejezés szerepel, amiből a magyar nyelven is a szóképzésben ma is nagyon sokszor élünk, ugye a proto képző, előképző szerepel, vagyis a proto nem csak annyit jelent, hogy első, hanem annyit is jelent, hogy minta. Tehát, mintha a szeretetet az ember akkor kezdené megtanulni, amikor kezdené az ember látni azt, hogy az Isten hogyan szereti őt. Ezt annyira fontos dolognak tartottam, amikor a szeretet himnuszáról ezt a 6 előadást összeállítottam, hogy a következő heti előadást teljesen ennek szeretném szánni, erre a témára szeretném rászánni, hogy mit is jelent az Istent megismerni, és milyen Istent kell megismerni, és hogyan, és Krisztus hogyan mutatta meg ennek az útját, amikor a Földön járt, hogy végre valahára képünk legyen a szeretetről. Mert ismétlem, nagy dolog az anyai szeretet, nagy dolog a házastársi szeretet, de az Istenhez való szeretet mindegyiken túltesz, és aki az Istent megismeri, annak a szeretetében az addigi szeretetéhez képest biztos, hogy forradalmi változások fognak bekövetkezni. Hadd álljak itt megint egy kicsit meg egy vers erejéig, hiszen a vers nagyon szépen példázza Pirinszky János verse, hogy még a földi életben is, amikor az ember átmegy a szülői szeretetből egy másik szeretetbe, a hitvesi szeretetbe, az is milyen óriási katartikus élmény. Ugye a vers arról szól, egy fiatalkori Pirinszky vers, hogy amikor az ember megismer valakit, akit megszeret, egy nőt, egy lányt, akit megszeret, de összeütközésbe kerül a férfiban, a költőben az a szeretet, ahogy addig szerette az édesanyja, és az a szeretet, amitől egy egész más dolgot várhat ezután, a szerelem, a hitvesi szeretet. Ez egy megrázó dolog. Megrázó, hogy először leírja az anyai szeretetet, tessenek majd figyelni a versre, hogy tág szemmel már csak engemet figyel, mint néma tó a néma csillagot. Nem mer beszélni, szólni hozzám, mégis, ha megölném is, hinné jó vagyok. Ez az anyai szeretet. Ugye az anya és a fia kezd távolodni egymástól az életben. Olyan messzire kerül egy anya meg a gyermeke, mint a tó és a csillag, és egy idő után már a szülők olyan nehezen tudnak beszélni, aztán nem mer beszélni, szólni hozzám. Megszakad a régi anya-kisgyermek közötti hamvas kezdeti kapcsolat, és a nehéz egy kamasz gyerekkel, még nehezebb egy eltávolodó felnőtt gyerekkel kapcsolatot találni, de azt mondja, ez az anyai szeretet akkor is ott van a háttérben, mégis ha megölném is, akkor is hinné, hogy jó vagyok. Csodálatos ez az első verszak, nagy lendületet ad a versnek, mert a vers aztán azzal fog folytatódni, hogy amikor megismerünk egy másik valakit, aki esetleg majd később a feleségünk lesz, vajon tud-e olyan szeretetet adni, vagy hiszen ennél nagyobb szeretetet kell adni bizonyos értelemben, a vérséginél nagyobb a választáson alapuló szeretet, tud-e olyan szeretetet adni, mint amilyen szeretetet kaptunk az édesanyánktól. Gyönyörű metonímiák, metaforák lesznek a versben, például külön figyeljenek fel a drága mélyre, ugye az anyai szeretetet így próbálja finoman érzékeltetni, hogy mint régen együtt voltunk a drága mélyben, hát mi a drága mély, ugye, hogy egy anya testéből kiszakad egy gyermek, a méhen belüli élet,

0: drága méh, és kis békezászló oltalmat keres, tehát hogy az anya, hogy ragaszkodnék még a gyermekéhez, kis békezászló oltalmat keres, és aztán a felnőtt életnek a keményedése, eldurulás, hogy szívemben nincs már más, mint durva dárdák, vajon megoldja az életnek azt a problémáját a szerelem, amit minden ember szeretne megoldani, hogy boldogan élhessen, hogy örömben és szeretetben élhessen. Mintha ez a Pilinszky vers azt mondaná, hogy sajnos nem. Ez egyébként az egész költészetére jellemző. József Attila mellett, akit előbb hallottunk, az anyaversekben József Attila mellett ez a másik költőnk, aki nagyon bővelkedik. Ugye József Attilának is a Mama vagy a Kései Sirató, ugye hatalmas anyaversei, de Pilinszkynek is hatalmas anyaversei vannak. Ez az első ezek között, fiatalkori, szinte 20 éves próbálkozás, de nagyon figyelemre méltó.
1: Pilinszky János, könyörgés. Tág szemmel már csak engemet figyel, mint néma tó a néma csillagot. Nem mer beszélni, szólni hozzám, mégis, ha megölném is, hinné, jó vagyok. Szegényt csak egyszer tudnám még szeretni, az övé lenni, ha nem is egészen. Megváltanám egy futó, tiszta csókkal, hisz egyek voltunk rég a drága mélybe. Csak egyszer engedd még magamhoz vonnom, éreznem újra félszeg, gyenge vállát. Irgalmazd meg szegénynek és nekem. Szívemben nincs már más, mint durva dárdák. Szerelmem, lásd meg ősz haját a szélben, kis béke zászló oltalmat keres. Oldj fel maró magányos bánatomból, ha senkiért, az anyámért szeres.
0: Kedves hallgatók, tehát a földi életben is nagyon nagy váltás az, amikor az egyik szeretet, amely végigkísért bennünket születésünktől fogva, át kell, hogy lényegüljön egy másik fajta szeretetbe. Hát akkor ehhez képest mennyire nagy váltás az, amikor nem egy teremtményhez fűz egy ilyen kapcsolat, hanem magához, a teremtőhöz. Amikor az ember magát, a teremtőjét megismeri. Példabeszédek könyvében, a 20. fejezet 6. versében van egy érdekes kifejezés, ami megint csak a Bibliának egy nagyon megrendítő, rövid verséhez tartozik. Ez így szól, hogy minden ember talál olyan embert, aki jó hozzá, de hű embert az kicsoda találhat. Olyan embert, aki egyszer-egyszer jó hozzánk, vagy ideig, óráig szeret bennünket, vagy segít, ilyet szinte mindannyian találunk, csak zárójelbe jegyzem meg, hogy azért ne legyünk olyan kegyetlenek, és olyan felejtő emberek, hogy azt mondjuk, hogy ilyen nem volt. Ha ilyen nem lett volna, akkor nem is élnénk, nem is tudtuk volna az eddigi életünket folytatni. Olyan embert, aki jó hozzánk, azt azért lehet találni. De olyan embert, aki hűséges hozzánk, aki kitart, aki időben, huzamosan kitart az ember mellett, ilyen embert szinte azt mondja a bölcs Salamon, hogy lehet ilyen embert találni. Ha nem lehetne is ilyen embert találni, erre mondja a Szentírás, hogy van egy olyan lény a világegyetemben, aki soha nem mond le az emberről, aki az embert mindig keresi, aki az emberhez nem csak ideig, óráig akar jó lenni, hanem aki valóban hűséges akar lenni az emberhez. Nem véletlenül a Bibliában Istennek az egyik legtöbbször előforduló jelzője, hogy Mózes mondja a Mózes 5. könyve 32. fejezetében, hogy hűséges Isten nem csalárd, igaz és egyenes ő. Hogy lehetne ezt a hűséges Istent, ezt az igazán szerető Istent bemutatni? Említettem, hogy a jövő alkalommal azzal szeretnék foglalkozni, hogy Jézus hogyan tett bizonyságot a szeretetről a maga életében. Most három jézusi példázatot ajánlok a figyelmükbe, olyan három jézusi példázatot, amelyek teljesen világosan közlik, egyik a másikhoz illeszkedve, hogy mit is jelent ezt a soha el nem fogyó szeretetet megismerni, és szert tenni általa erre a szeretetre, amit azt mondhatjuk, hogy az isteni szeretet költözhet az emberbe. Ez a három példázat a Lukács 15. fejezetében a tékozó fiú, ugyanez evangélium 10. fejezetében az irgalmas samaritánus, és a Máté evangélium a 25. fejezetében a talentumok példázata. Ebben a három példázatban beszélt Jézus arról, hogy milyen az a szeretet, ami soha el nem fogy. Nem kell talán részletesen szólnom önöknek erről, majd a vetítés során ezt megteszem, amikor a legszebb műveket bemutatnám, hogy a tékozó fiú példázatában milyen Isten áll előttünk, aki soha nem adja fel a reményt, hogy a gyermeke visszatérhet. Aki minden nap kimegy a falu szélére. Aki mindig várja a gyermekét. Ha valaki felteszi a kérdést, hogy milyen az a szeretet, ami soha el nem fogy, de hát miért bitangolt el olyan sokáig az a gyermek? Miért nem jött haza? És van olyan eset is, hogy nem jönnek haza a tékozó fiak, és nem történik meg ez a változás az életben. Hát akkor mégsem a szeretet a legerősebb erő az életben, mert a messze menő szeretetre, a soha el nem fogyó szeretetre is szabadságában áll mindenkinek azt mondani, hogy nem kérek belőle. Ez igaz. Teljesen így van, hogy a szeretetnek a lényegéhez tartozik a szabadság tisztelete, az igazi szeretet soha erőszakot nem tesz, kényszert nem alkalmaz. Nyugodtan mondhatjuk ezt, hogy a legtökéletesebb, legtisztább szeretetre is lehet nemmel válaszolni. Soha nem felejtem el, amikor még a Bibliát nem ismertem, és hallottam, hogy a Bibliáról előadások vannak itt Budapesten, és elmentem egy-két helyre. Egyszer egy tanár házaspár meghívott az otthonukba, és egy nagyon mély és alapos témáról volt szó, nem a szeretetről, egészen másról, de a beszélgetésben a szeretet felé kanyarodtak a gondolatok, és a tanár házas pár közül a férfi, a tanár úr azt mondta, hogy hát ő azt nem tudja elképzelni, hogyha ő valakit szeret, hogy föl ne olvasztaná a jeget abban a másik emberben. Ő úgy szereti minden diákját, és úgy próbál szeretni, hogy arra válasz jöjjön, hogy az ne maradjon hatástalan. Hát a szeretet úgy uralkodik a világon, hogyha messze menően mindent kipróbál, hogy a másik embert megnyerje a szeretetnek. És aztán, amikor a beszélgetés vezetője csendesen megjegyezte, hogy igen, van szép és hűséges szeretet, de ott is ott van az embernek a szabadság, hogy arra nemmel válaszoljon. A tékozó fiú nagyon sok nemet mondott. Nemet mondott otthon, amikor kikérte az örök részét, nemet mondott akkor, amikor elverte a pénzét, nemet mondott akkor, amikor már jöttek a gondolatok, hogy már otthon talán jobb lenne. Hányszor és hányszor nemet mondott erre a kérlelő szeretetre, amit érezhetett az apjától. Az igazi szeretet, a soha el nem fogyó szeretet, az nem annyit jelent a Bibliában, hogy mindenki szeretni fog akkor, amikor találkozik olyan emberrel, vagy találkozik az Istennel, aki őt hűségesen szereti. Az igazi szeretet is lehet viszonzás nélkül és hatástalan. De attól még szeretet marad. A szeretet győzelme nem az, hogy minden ember szeretni fogja az Istent, vagy minden ember megváltozik. A szeretet győzelme az, hogy az Isten nem változik meg, bármilyen borzalmas és visszataszító tapasztalatok hátterén sem, amit az ember tesz az Istennel. Az Istenben soha el nem fogy a szeretet, legfeljebb hatástalanná válik. Az Isten soha nem adja fel a szeretetét, akkor sem, hogyha az Isten ítél, az Isten ítéletében is szeretet van, erről majd az utolsó előadáson külön is részletesen is lesz szó. És hogy milyen ez az isteni szeretet, amelyet Jézus elénk állított a tékozó fiú példázatában, hogy ez az atya mennyire keresi ezt a fiút. Azt tökéletesen elmondta Jézus, és gyakorlativá téve a Lukács evangélium a 10. fejezetében az irgalmas samaritánusról szóló példázatban, ahol világosan látszik az, hogy az igazi szeretet az honnan indul ki, és meddig tart, meddig ér el, milyen eredménye van. Ugye ennek a példázatnak a rövid története az, hogy ezen a nagyon járt úton, a Jeruzsálemből Jerikóba vezető úton, látjuk, hogy ez délről elinduló út és észak-keleti irányba megy, már erről a kis távolságról is ki tudjuk számítani, hogy ez azért volt olyan járt út, mert a zsidók itt kerültek át a Jordán másik részére, hogy kikerüljék ezt a gyűlölt tartományt, Samáriát, és Galileába rokonokhoz úgy érkezzenek el, hogy egy ilyen kis varga betűvel, kikerülve a más vallású, más etnikumú lakosságot a saját véreikhez, hiszen itt is zsidók éltek zömmel, itt is zsidók éltek, szóval ezen az úton érkeztek el rokonaikhoz. Ezért volt ott ilyen sok rabló, akikről beszél ugye Jézus a példázatban, akik ezt a bizonyos embert, aki ment a Jerikói úton, agyba főve verték és ott hagyták az árok szélen. És milyen érdekes, hogy elment arra egy pap és lévita, aki észrevette ugyanezt az embert, de nem segített rajta. Még pillanatnyilag se, pillanatokra sem segített rajta. Aztán jött harmadikként egy olyan ember, mondom ennek a gyűlölt tartománynak, Samáriának a lakosaként, aki nem csak hogy észrevette ezt az embert, de milyen érdekes kis mozzanatból indul ki a Biblia, azt mondja erről az emberről, hogy ő könyörületességre indult. Itt megtanuljuk ebből a példázatból a soha el nem fogyó szeretetnek egyik lényeges összetevőjét. Melyik szeretet az, ami az életben nem fogy el? Az a szeretet, amelyben mindig van együttérzés és szánalom. Az olyan szeretetfajta, ami az érosz, tehát az, amiből az erotika kifejezésünk van, tehát az úgynevezett szerelem, amit ma is szerelemnek mondanak, sok köze nincs a bibliai értelemben vett szerelemhez, de ma nagyon elterjedt, hogy szerelem, de hogyha nincs benne együttérzés, nincs benne a másikkal való azonosulás, és nincs benne egy igazi összehangolódás a másikkal, akkor ez semmit sem ér, mert az igazi szeretet, amiben erő van, hogy ne fogjon el, az az a szeretet, ami könyörületességre tud indulni. Az egész irgalmas samaritánus példázata ezen a fél mondaton fordul meg. Elment ott a pap és a lévita, látta, de nem indult könyörületességre. Elment a samaritánus, látta, és belül könyörületességre indult. Mit jelent ez, hogy könyörületességre indult? Egy nagyon egyszerű dolog, már említettem többször is az előadás sorozatunk keretében, mert az igazi szeretet lényegileg igazságosság. A samaritánusnak eszébe jutott az, és ezért indult könyörületességre, hogy mi lenne, hogyha ő lenne ott az árok szélen? Mit várnál, hogyha ő lenne ott az áldozat? Az igazi szeretetet mindig az igazságosság táplálja, hogyha az ember erre az elemi igazságosságra képes, hogyha én lennék a másik ember helyében, én mit várnék el, hogy a másik ember tegyen velem? És ez indított a könyörületességre. És ez az a pont, ahonnan az egész példázat kiindul. Ugye Jézus utána nagyon szépen részletezte, hogy az ember leszáll a lováról, kimossa az áldozat sebét, elviszi egy vendégfogadóba. Ott együtt tölti vele az éjszakát, tehát az idejéből is áldoz rá, pénzt is ad a fogadósnak. Szóval mindez olyan gyönyörű történet, amelyet Rembrandt majd fogom vetíteni, de itt lapokon is elvihetik otthonaikba, és ezt valóban jó nézni sokat, ezt a Rembrandt részkarcot, valami csodálatos módon megragadott. Vagyis egyetlen egy mozzanatban, amikor leemelik a lóról az áldozatot, és a samaritánus beszélget a fogadóssal, majd az előadás után ezt nagyban is mindenki számára élvezhetően látni fogjuk, de ez valami csodálatos megragadás, hogy ezen az egy mozzanaton Rembrandt ki tudta fejezni, hogy az igazi szeretetnek a lényege az együttérzés, méghozzá egy másik dolgot is hadd társítsunk hozzá, a tapintatos együttérzés. A képnek ugyanis az a legnagyobb erénye, hogy minden arc látszik, mármint az emberi személyek arca, mert ez egy falusi jelenet, van itt kutya is, meg tyúk is, meg egy fogadónak az udvarháza, de vannak emberek is, lovászfiú, szolga, az agyba főbe vert ember, a fogadós, az irgalmas samaritánus, szóval mindenkinek az arca látszik, egyedül egy valakinek nem látszik az arca. Az irgalmas samaritánusé. Az ő arca az nagyon tapintatosan homályban maradt, háttal áll felénk, Rembrandt így dolgozta fel ezt a témát, az ő arca egyedül nem látszik. Hogyan is mondta ezt Jézus, hogy mi az igazi szeretet, hogyha nem tudja a jobb kéz, hogy mit csinál a bal? Ha valaki számon tartja azt, hogy kin segít, és kin hogyan segít, akkor azt mondja erre Jézus, hogy hát akkor már megkapta ezért a jutalmát. Az az ember várhat az Istentől jutalmat, aki a földi életében észrevétlenül teszi az együttérzésnek, a másik emberrel való együtt szenvedésnek a cselekedeteit. Azért használom ezt a szót, mert a németeknek nagyon szép kifejezésük van rá, ez a Mitleid, az együtt szenvedést, így mondják a részvétet, hogy együtt szenvedés. Tulajdonképpen ez az, ami a valódi, az isteni szeretet. Jézus világossá teszi ebben a két példázatban, hogy az Istentől meg lehet tanulni ezt a szeretetet, csak annyira van szükség, csak idézőjelbe teszem, hogy igazságosak legyünk. Ha az életben mindig föltennénk ezt a kérdést, hogy ha én lennék a másik helyében, én mit várnék el szívesen? De sajnos ezt nem tesszük föl. Magunknak mindig jót várunk el, de amikor arra kerül a sor, hogy nekünk kell adnunk a másik embernek valamit, akkor elkezdjük fontolgatni azt, hogy hát nekünk azért nem adtak ilyen helyzetben, meg nekünk az élet nem adott olyan bőven, és mi se adunk a másiknak. De Jézus világosan mondta, hogy ha ez az egyszerű igazságosság, amit tetejében még a lelkiismeret is támogat az Isten szent lelke is, mert erre akar minden embert elvezetni az igazságos életre, ha ez megszületik, ha ez megfogan az emberben, akkor a másik példázat azt mondja, hogy tulajdonképpen minden ember képes erre a szeretetre, ami soha el nem fogy. Minden ember képes, nem csak az Isten, nem csak a tékozó fiú atya, aki az Istent jelképezi, hanem az ember is, méghozzá messze menően. De azért írtam fel még egy harmadik példázatot, a Máté Evangélium a 25. vagy Lukács 19. fejezetében a talentumok és gírák példázatát, mert Jézus tovább is részletezte ezt a tanítását. És Jézus azt mondta, hogy nem csak egy ilyen, hogy úgy mondjam, véletlen helyzetben mutatkozik meg a soha el nem fogyó szeretet, hanem ez lehet az ember számára életprogram is. Isten, aki elmegy, Krisztus, aki elmegy, és ad az egyik embernek 5 talentumot, a másiknak 2-t, a harmadiknak 1-et, mit vár el? Azt várja el, hogy mások javára kamatoztassa ki a maga tehetségét, a maga életét. A talentum lényegileg az, amit kapunk az életben, és az életben mi nagyon sok mindent kapunk, időt, egészséget, tehetséget, minden. Szóval azt mondhatjuk, hogy az egész életünk az egy hatalmas nagy ajándék, és egy hatalmas nagy adomány. Ha most az életemet úgy fogom fel, hogy élek magamnak, akkor lehet, hogy lesz az életemben néhány szép óra, vagy szép hét, vagy szép hónap, vagy szép év. Erre szokták mondani az emberek, hogy micsoda szép évek voltak azok, meg micsoda szép idők voltak azok. Lehet. Jobb esetben lehet. De hogyha az életemet arra szánom, hogy tudatosan éljek a másik emberért, és nem ásom el a talentumot, mint a harmadik ember, hanem mások javára akarom kamatoztatni a talentumot, szóval ez a bizonyos első szeretet megmaradhat a Biblia szerint, de csak egy módon, hogyha ha az életemet arra használom fel, hogy mások javára éljek. Ugye milyen megdöbbentő dolog az, hogy az életet sokszor nem értjük, alapvetően hadakozunk az élettel, föltesszük mi is a kérdést, mint Adi Endre, hogy ó, miért olyan szeretetlen és boldogtalan az ember, aki úgy kívánja a szeretetet és a boldogságot. Ugye sokszor így vagyunk. Mindjárt fölhangzik ez a nagy Adi vers, már egyszer elhangzott a 16 év alatt, de jó lenne mindig, hogy elhangozzék, mert Adinak egyik legnagyobb istenes verse, éppen a témánkba is vágó vers, szóval nem csak így begyömöszölünk, József Attila Pilinszky után most nagy költők szólalnak meg, hát akkor legyen Adi is. Éppen ide is vág ez a vers, hogy ez az Ézsajás könyvének Margójára című kései nagy Adi vers, amelyben a legnagyobb kérdés, mint egy ilyen velőtrázó sikoly, hogy ó, miért olyan szeretetlen és boldogtalan az ember, aki úgy kívánja a szeretetet és a boldogságot. De erre a Biblia csak nagyon egyszerűen azzal válaszol, hogy azért olyan szeretetlen az ember, és azért olyan boldogtalan az ember, mert amit kap az élete során, azt nem adja tovább. amit kap az ember az élete során, nem adja tovább. Bernanosnak, a 20. századi francia regényírónak többször idéztem már a híres mondását, de ebben sem fogok leállni, hogy ne idézzem. Tetszenek ismerni Goethének híres mondását, hogy miért kell mindig az igaz dolgokat idézni? Goethét megkérdezték, hogy miért idézi olyan sokszor XY-t vagy bölcs mondásokat, és Goethe erre azt válaszolta, azért kell az igazságot sokszor idézni, mert a világon a hazugságot nagyon sokszor idézik. Az igazságokat nem szégyellem idézni, mert arra van szükségünk. Egy alapvetően hazug világban, ahol állandóan minden nap a hazugságok tömkelegét idézik. Kell egy aféle tokiói levegőszippantó automata, ugye ott a japánok ezt föltalálták, hogy pár jenért oxigéndús levegőt lehet minden nap szippantani. Hát a lelkünknek is a sok hazugsága, mint a korom, mint a guánó leüllepszik vastagon, hát kell az igazságokat idézni. És egy óriási igazság, amit Bernanos kimondott, hát hadd mondjam végre ki ezt az igazságot, Bernanos azt mondta, az emberi világban nem lehet adásról beszélni, legfeljebb továbbadásról. Senki ember nem mondhatja, hogy ő ad. Mert aki azt mondja, hogy ő ad, amit magából ad, az nem igazi és nem tiszta. Aki ad az életben, az valakitől a kapottat adja tovább, mert amit kap az Istentől, és azt továbbadja, az tiszta. Aki sokat hivatkozik arra, hogy ő mennyit segít embereken, vagy szereti az embereket, vagy jótékonykodik, erre az első Korintusi levél 8. fejezetét tudnám idézni, hogy aki még sokat ad erre, az nem tudja, hogyan is kell tudnia és adnia. Tehát az emberi életnek a nagy problémája nem az, hogy keveset adunk. Adni úgyse tudunk igazán jó dolgot. Az életnek a nagy problémája az, hogy nem adunk tovább. Ami jót kapunk, azt nem adjuk tovább. És Jézus ebben a példázatban ezt szerette volna hangsúlyozni, hogy az az ember, aki bár nem kapott 5-öt vagy 2-t a talentumokból, csak 1-et, nem is várja tőle az Isten, hogy 5-öt vagy 2-t szerezzen, de legalább azt az 1-et. Sőt, mi a szép a példázatban? Még az 1-et se várta tőle. Az 1,123-at várta tőle, nem tudom, hogy akkor milyen kamatok voltak. Ugye Jézus azt mondta a példázatban, hogy te elástad azt az 1 talentumot. Hát akkor már adtad volna a pénzváltók asztalára, hogy ami az enyém, kamatostul nyertem volna vissza. Tehát az Isten nagyon igazságos, az Isten irreális kérésekkel nem áll az ember elé. Az Isten nem kér az emberektől nagy áldozatokat, meg senki ember fiától nem kéri azt az Isten, hogy ennyit adjon meg, meg így segítsen, vagy amannyit adjon. Az Isten csak azt kéri, hogy amit ő adott, azt adjuk tovább. Mert a továbbadásban megsokszorozódik az, ami jött, és a továbbadásban mi is többek leszünk, és nem kevesebbek, akik továbbadunk. Majd az Adi versben tetszenek hallani azt, hogy Adi így fejezi be ezt a hatalmas nagy költeményét, hogy az életben az a borzalmas, hogy leesik a sárba az embernek arca. Ez egy egyszerű, de nagyszerű kép. Leesik a sárba az embernek arca. Mi minden benne van ebben a képben? Hogy az Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember, ha nem teszi azt, amit tennie kell, akkor leesik a sárba az embernek az arca. Két életút van előttünk. Vagy visszatartunk dolgokat, vagy továbbadunk dolgokat. Aki visszatart, annak kevesebbje lesz, aki továbbad, annak többje lesz. A szeretet soha el nem fogy annál, aki továbbad, mert újat fog kapni, új tapasztalatokat és új formákat arra, hogy más emberekkel jót tegyen. Ha nem teszi ezt az ember, egyre kevesebb fog lenni. Mielőtt tovább mennénk, a két nagy vers után most hangozzék fel ez a harmadik is, persze telve küszködéssel és vívódással, ami Adira jellemző, egyszer fölvetve a kérdést, hogy miért nem adja az Isten, hogy mi valóban többek legyünk, és hogy beteljesüljön az életünk, máskor pedig beismerve, hogy az ember szeretetlen és boldogtalan, és leesik a sárba az arca.
1: Adi Endre Ézsaiás könyvének margójára. Seírből kiált én hozzám is az Úr. Vigyázó, mit mondasz az éjszakáról? Vigyázó, mit mondasz az éjszakáról? Ilyen hiába valóság hát az ember isteni elméjének fényessége, hogy egy fuvalom által éjszaka lesz. Hányszor kell még sírnia a szeretet és géniusz doboló vigasságának szűnésével a földnek, megromolnia s megerőtlenedni ők a föld népe nagyjainak. Miért, hogy a föl-fölemelkedett embert mindig visszarántja valaki, kit Úrnak is neveznek, Jehovának is, rendelésnek is, sorsnak is? Az ember már-már készül jónak és Istennek változni. De Perazim hegyén fölkél az Úr. Mi jó kedvet csinál az Úrnak, hogy csak mutogatja az embernek nagyszerű célját, az élet egyenlő kibékülését mindnyájunkkal, s a békének szivárvány hídját. Miért keresi meg bennünk, mint a Gibeon völgyében megharagvásában, ami ősi vadságunkat, hogy gonoszságainkat egymásra tüzelje? Bizony a kegyetlen, hosszú léviátán kígyót, és a tekergő léviátán kígyót kemény, nagy és erős fegyverével nem látogatja meg senki. És a veresború szőlőt vérrel öntözi most megint az Úr. Ó, miért olyan szeretetlen és boldogtalan az ember, ki úgy kívánja a szeretetet és a boldogságot? Vigyázó, hiába vigyáztok. Ó, jaj, vigyázók, hiába vigyázunk. Mert újra és újra leesik a sálba az embernek arca.
0: Összefoglalnám azt, amit mondtam arról, hogy nem csak az isteni világ ismeri a soha el nem fogyó szeretetet, hanem az emberi világnak a nagy kiváltsága is, hogy megismerhesse, sőt gyakorolhassuk a soha el nem fogyó szeretetet. Mi kell tehát ehhez? Ez az kell, hogy az első szeretetet megőrizzük az életünkben. Eljutni az első szeretetig, hagyni magunkat megtalálni attól az atyától, aki vár és aki keres, és hogyha hagyjuk magunkat megtalálni, és az első felismerés, ahogy rájöttünk arra, hogy megismertük, hogy van egy olyan lény, aki várt ránk, aki keresett bennünket, akinek nem volt mindegy a mi életünk. És ebben az időben, amikor az ember ezt hetek, hónapok, talán évek során ismert, hiszen amit a Biblia megtérésnek nevez, az nem egy pillanat, az egy folyamat maga is, sokszor az ember nem is tudja, hogy hogyan rendeződnek át az életében a dolgok, de az az első szeretet, ha megérinti az embert, a Biblia szerint ez megtartható az életben. Nem olyan ez, mint a rossz viszony az anyánkhoz vagy apánkhoz, hogy elmúlik a szülői szeretet. Nem olyan ez, mint a rossz viszony egy házastárshoz, hogy 20 vagy 30 éve szerettem, most már nincsen szeretet. Ha ezekben is meg lehet, ha szerethetjük az apánkat, anyánkat, hitves társunkat évtizedek múlva is, mennyire inkább szerethetjük azt, akiben soha nem csalódunk, akitől soha rosszat nem kapunk. Ha megmarad ez az első szeretet, és hogyan maradhat meg? Ha másokért élve az ember tapasztalja más emberi életekben is az első szeretetnek a megszületését. Tulajdonképpen a Bibliának ez a nagy tanítása, hogy a szeretet állandósult formában úgy maradhat meg, hogyha mi életünkben értéknek tartottuk az Isten szeretetét, és mi nálunk kiváltott egy első szeretetet, viszont szeretetet, hálás szeretetet az Isten iránt, akkor ez hogy maradhat meg az egész életben, hogyha mi is élünk az emberekért, nem kell adni, csak továbbadni kell, és látni azt emberek életében, hogy emberek elindulnak, először kezdenek másképp gondolkozni, más lesz a beszédük, átértékelik az életüket, mások lesznek a cselekedetei, kezd már a jellem is megváltozni. Én azt gondolom, hogy az életben a legnagyobb örömet és a szeretetnek az állandó fenntartását ez szerzi, hogy amit a magam életében is értéknek tartottam, azt ha tapasztalom más emberek életében, akkor a szeretet köre kibővül, és akkor a szeretet nem múlik el. Akkor a szeretet nem fogy el. Ehhez azonban munkára van szükség, emberekért végzett munkára, a dolgok továbbadására, amit az Isten adott, annak a továbbadására van szükség. A Bibliának egy rendkívül egyszerű hasonlatát szeretném ezzel kapcsolatban felidézni önöknek, amely Pál apostol leveleiben rendre előfordul. Felírtam a táblára, hogy hol lehet ennek utána járni. Mondanám először a Biblia verseket, hiszen mindegyiket nem tudom felolvasni, csak egyiket fogom, meg a hasonlatra szeretném fölhívni majd a figyelmet. Pál apostol tulajdonképpen a római levél 13. fejezetében is erről beszél, leginkább a 13. és 14. versben. A Galata levélben, ez valami elírás lehet, mert ott 8 fejezet nincsen, hanem ez bizonyára egy másik fejezetszám, igen, a 3. fejezetben, Galata levél 3. fejezetben, a 27. és a 29. versekben, az Efézusi levél 4. fejezet 23. és 24. verseiben, és a Kolossé levél 3. fejezet 10. és 14. verseiben. Mint tetszenek látni, szinte minden nagyobb levelében Pál előhozza ezt a kérdést, illetve ezt a hasonlatot, amelyet szeretnék felolvasni a Kolossé levélnek az idézet 3. fejezetéből, a 10. verstől. És felöltöztétek amaz új embert, melynek újulása van annak ábrázatja szerint való ismeretre, aki teremtette azt. Ahol nincs többé görög és zsidó, körülmetélkedés és körülmetéletlenség, idegen, szkítiai, szolga, szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. Öltözzétek föl azért, mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszú tűrést, elszenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak. Ha valakinek valaki ellen panasza volna, miképpen Krisztus is megbocsátott néktek, aképpen ti is. Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele. Kedves hallgatók, ezen a pár versen végigvonul egy felszólítás, és ez a felöltözködés. Szinte sokszor csak csodálni tudjuk a Biblia nyelvezetét, mert olyan egyszerű nyelvezet, de olyan mélységes nyelvezet. Egyszerű, és sokszor ezért nem vesszük komolyan, vagy nem gondolkozunk el rajta. Hát van az életben egyszerű cselekedet, mint reggel, ha felkelünk, fel kell, hogy öltözködjünk. Hát vannak emberek, akik nem öltözködnek fel minden reggel, de az általában egy nagyon szomorú vagy megpróbáltatásos életnek a jele, mondjuk katonák, vagy nem tudom én, akik nem tudnak lefeküdni, egy-két napig is fönt vannak, nem minden reggel nem öltöznek fel. Nagyon egyszerű a kép, de ne haragudjanak, hogy ilyen banális kérdést teszek fel, hogy nehéz nekünk reggel felöltözködni. Óckodunk tőle. Milyen jó mondjuk tiszta testre megfürödve tiszta ruhát fölvenni, nem hiszem, hogy ez az életnek a legszomorúbb vagy leglesújtóbb része lenne. Jó felöltözködni, és természetes dolog, de megvan ennek a napi íze, vagy a napi kedveltsége, vagy zamata, hogy valami új ruhadarabot, valami szép holmit, vagy szépen kivasalt, rendbetett holmit az ember fölvesz. Azért beszélek erről ennyit, mert olyan nagy szavakat mond itt Pál apostol, amikre azt szoktuk mondani, hogy mi felöltözni könyörületességet, alázatos szívet. Megbocsátani mindig mindenekben egymásnak, elszenvedve egymást, nagyon nehéz dolog ez. Nagyon nehéz dolog ez. Alázat, türelem, elszenvedni, egy nagyon nehéz dolog ez. Ha valaki azt gondolja, hogy a kereszténység nehéz dolog, gondoljon erre az egyszerű hasonlatra, és ha továbbra is föntartja a véleményét, akkor azt is mondjuk, hogy nehéz dolog reggel felöltözködni. Mert Pál apostol azt mondja, hogy ahogy amilyen természetes a felöltözködés reggel, olyan természetesen veszi fel a keresztény ember ezeket a dolgokat, nagyon is könnyű kereszténynek lenni, ha tudjuk, hogy valakitől mindig meg lehet tanulni a szeretetet, valaki mindig táplálni akarja, még hogy hozzá soha el ne fogyjon a szeretetet, és ennek csak egy törvénye van, hogy ne magunknak éljünk. Hogy adjuk tovább, amit kapunk. Nem kell nekünk semmi rendkívülit előállítani, csak amit kapunk, adjuk tovább. Egy szerző, akinek a könyveivel itt sokat tetszenek találkozni, azt mondja az egyik hasonlatában, olyan ez, ugye ő a nagy angol gyarmatbirodalom idején élt, mintha Angliában egy óriási hajót telepakolnának mindenféle jó dologgal. Elindítanának egy messzi szigetre, ahol az emberek éheznek és nélkülöznek. A hajónak az a feladata, hogy célhoz érkezzék és adja át a rakományt. Milyen dolog ez, hogy a hajó félúton a hajónak a személyzete elkezd gondolkozni azon, mi lenne, hogyha ők visszatartanák azt a rakományt. Ők is el tudják fogyasztani, sőt eladni, meggazdagodnak belőle. Nos, hát ezt a kérdést teszi fel, hogyan tekintenénk mi egy olyan kapitányra és egy olyan hajó legénységére, aki egy megsegítésre váló sziget lakosaitól visszatartja az adományok tömkelegét, amit neki kötelessége lenne eljuttatni, és megáll félúton, és elkótyavetjéli mindazt, amit rábíztak. Minek tartanánk mi az ilyen hajót és ennek a személyzetét? Ha kimondjuk esetleg azt, hogy semmire kellő és gonosz embereknek, akkor gondoljunk arra, hogy ezek mi vagyunk. Mi vagyunk, akik amikor kapunk, nem akarunk továbbadni. Mi vagyunk, akiknek ha van öltözetük, valaki felkínál öltözetet, nem akarjuk felvenni. Mi vagyunk, akik azt mondjuk, hogy ez olyan nehéz dolog felvenni egy öltözetet. A Biblia azt mondja, hogy nem, ez nagyon, nagyon egyszerű dolog. Ehhez csak egy valami kell, hogy az embernek a gondolkozás módja megváltozzék, és hogyha megváltozik a gondolkodás mód, akkor az ember alig várja azt, hogy ilyenné legyen, akkor az ember azt mondja, hogy igen, én szent és szeretett vagyok, akkor én fel akarom öltözni a könyörületes szívet, a jóságosságot, az alázatosságot, szelídséget, hosszú tűrést, és ha azt látom az életemben, hogy ma is milyen hibák voltak ezzel kapcsolatban, akkor ettől nem félek szenvedni, és azt mondani, hogy Istenem segíts, mert én nem vallásra vagy egyházra vágyom, hanem arra, hogy igaz ember legyek. Semmit nem ér semmi, amit az emberek mondanak rólunk, ahova tartozunk, még kevésbé ér semmit, aminek tartjuk magunkat, ha nem leszünk olyan emberek, akiknél nem hull a sárba az Istennek az arca. Ha az Isten képiségünket megőrizzük, visszanyerjük, és át tudjuk az embereknek adni azt, amire szükségük van, tulajdonképpen nagyon egyszerű dolog ez a felöltözés, de milyen érdekes, hogy azért Pál apostol azt mondja, hogy igen, azért ez bizonyos küzdelemmel jár, persze küzdelem a természetünkkel szemben, de a természetünket nem nekünk kell legyőznünk, hanem ha azt az Isten befogadjuk az életünkbe, aki adni akar, ő győzi le mi bennünk ezt a természetet, és ezért mondja háromszor, hogy ezeket öltözzétek fel, és legvégül a harmadikként teszi hozzá, mindezeknek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele. Kedves hallgatók, hogy most Pál apostol leveleivel foglalkozom, és a jövő fél évben is ezzel fogunk foglalkozni, az apostolok cselekedetei lesz a téma, néhány érdekes felismerésre eljutottam, csak egyet hagy osszak meg röviden önökkel. A szeretet himnusza úgy látom, hogy több páli levélben is benne van. A szeretet himnusza benne van a korintusi első levélben, ebben a három részében, a 13. fejezet első három versében, 4. fejezet 8. verse elejéig, itt tartunk most a himnusz átvételében, és majd rátérünk a himnusz befejező részére, hogy milyen is lesz a szeretet az örökké valóságban, mi is az, hogy örökké valóság és örök élet. Nem csak a korintusi levélben van szó a szeretetről, hanem például, hogyha a római levelet elolvassuk. Ugye annak az első 11 fejezete hatalmas kérdéseket boncolgat, úgy, mint hitáltali megigazulás és predesztináció kérdés. Ez a két hatalmas nagy gondolatkör, amit bejár. De a római levél 12. fejezetétől úgynevezett gyakorlati kérdésekre tér rá Pál apostol, és ugyanúgy fejti ki ezt a dolgot, mint ahogy a szeretet himnuszában, hogy először tiszta gondolkodásra kell eljutni. Tiszta gondolkodásra kell eljutni, mert ha belül az ember összerendeződik, és alkalmas arra, hogy értékeli azt, amit kap az életben, és ezt tovább tudja adni, akkor a szeretetet, és itt ebben a második részben mondja ki azt, amit itt így idéztünk, hogy a szeretet soha el nem fogy, a szeretetet tulajdonképpen nem érdemnek fogja tartani az ember, hanem tartozásnak. Itt mondja ki ezt a híres kifejezést Pál apostol, senkinek semmivel ne tartozzatok, csak azzal, hogy egymást szeressétek. A szeretet nem illeti gonosszal a fele barátot. Annak okáért a törvénynek betöltése a szeretet. Sokszor úgy gondolják az emberek, hogyha ők szeretnek valakit, az milyen nagy és szép és dicsérendő dolog. Hát ez egy nagy érdem, mert hát ebben a gonosz világban embereket szeretni, még sokszor a családtagokat is, főleg rokonokat, munkatársakat szeretni, hősies erény. Sokszor az emberek úgy gondolkoznak, hogy legalább egy-két vállapot kellene azért kapni, hogy ők szeretnek olyanokat, akiket esetleg például mások nem is szeretnek. Hát micsoda nagyszerű emberek vagyunk mi, hogy tudunk szeretni olyan embereket, akiktől mások szinte irtóznak. Mennyire más a Bibliának a gondolkodásmódja? A Biblia azt mondja, hogy dehogy is, a szeretet az nem érdem, a szeretet az tartozás. Senkinek semmivel ne tartozzatok, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert ha az Isten titeket, mint méltatlanokat tud szeretni, ki az az ember, aki méltóbb lenne az Isten szeretetére, mint a másik? Ki az az ember, aki nincs ugyanúgy telve a természetében undoksággal, visszataszító dolgokkal? Ne külsőleg nézzük magunkat, hogy mit mondanak rólunk az emberek, vagy hogyha a tükörben nézzünk, akkor mi milyen szépnek akarjuk látni magunkat. Azt nézzük, hogy mi van benn a lelkünkben és az életünkben, hogy mennyi sok gonoszság barlangja a mi szívünk. Azt mindenki maga tudja. A természetét, a szívét mindenki maga ismeri. Hát, hogyha az Isten ilyen embereket tud szeretni, mint hogy mi vagyunk, akkor az nem tartozás a részünkről, hogy a másik embert, aki ugyanilyen nehézségben van, azzal a szeretettel, amivel az Isten szeret, mi is tudjuk a másik embert szeretni. És azután tér rá a 13. fejezet 13. és 14. versére Pál apostol, újra ezeket a szavakat használva, hogy öltözzétek fel a Krisztust. Következő előadásunknak ez lesz a nagy témája, mit jelent a Krisztust felöltözni? Mit jelentett Krisztus életében a szeretet? Mit mutatott meg Jézus a szeretetből, amit ha elsajátítunk, emberek leszünk, ha nem sajátítunk el, akkor csak a sárban lesz mindig az arcunk. De hogy a vetítés előtt még egy Biblia verse azért fölhívjam a kedves hallgatóknak a figyelmét, és egyben ösztönözve is a páli levelek olvasására, mert mondom, hogy több szeretet himnusza létezik, csak elrejtve, és nem annyira nyilvánvalóan, mint itt a szeretet himnusza, még hadd hivatkozzam az utolsónak felírt Biblia verse, ami a táblán szerepel, és ez a Példabeszédek könyve 17. fejezet 9. verse. Ennél a témánál azért éreztem ennek a fontosságát, mert úgy gondolom, hogy az emberi világban, amilyen egyszerű a soha el nem fogyó szeretet felöltözése, sajnos olyan gyorsan megy a szeretet elveszítése is. Sokszor nem gondoljuk meg, hogy mivel veszítjük el a szeretetet. Egy nagyon egyszerű dologgal. Nem ott van a probléma, hogy mondjuk mi embereket nem tartunk rokonszenvesnek, nem is ott van a probléma sokszor, hogy nem akarunk adni, amikor tapasztaljuk, hogy mi mennyit kapunk az életben, hanem a nagy probléma, ami az emberi életünkben talán a legnagyobb probléma, az ítélkezés. És az ítélkezésnek is nem is az a gyökeres, mély, keserű rész, ami ott van az emberi lélekben, hanem egy nagyon egyszerű, szinte olyan sokszor nem is kellőképpen méltatott dolog, hogy hogyan beszélünk például. Hadd olvassam fel önöknek ezt a verset, Bölcs Salamon a szeretetről is nagyon sok mély igazságot mond el, ez egyik a legnagyobbak közül. Elfedezi a vétket, aki keresi a szeretetet. Aki pedig ismételten előhoz egy dolgot, elszakítja egymástól a barátságosakat is. Nagy mondás. Elfedezi a vétket, aki keresi a szeretetet. Ki az, aki igazán szeretetet keres az életben? Ki az, aki tényleg akar a szeretetben élni, már mint az olyan szeretetben, ami soha el nem fogy? Így is föltetném a kérdést, miért fogy el sokszor a szeretetünk? Miért illan el? Kézen közön miért veszítjük el a szeretetnek a magatartását? Azért, mert ismételten felhozunk rossz dolgokat. Felhánytorgatunk, újra a másiknak elmondunk, a harmadiknak is elmondjuk, a negyediknek is elmondjuk, meg is írjuk, az egész világnak kikürtöljük. Lehet úgy szeretetben élni, hogy az ember ismételten előhozza egy rossz dolgot. Hát most döntsük el, hogy mi minek drukkolunk, a jónak vagy a rossznak? Ó, hát mi a jónak? Hát jó emberek akarunk lenni, szeretni akarunk, boldogok akarunk lenni, mondjuk. De a valóságban sajnos az ellentétes táborban vagyunk, és a rossznak drukkolunk. Mert az az ember, aki keresi a szeretetet, az a rossz dolgokat nem említi fel, a rossz dolgokat nem nagyítja fel, nem akarja azt, hogy mindig neki legyen igaza, elfedezi a vétket, aki keresi a szeretetet. Fedezzük el a vétket. Ez nem arról van szó, hogy hallatlanra vegyünk vétkeket, nem arról van szó, hogy ne mondjunk el dolgokat, és bizonyos jelenségekről nem mondjuk el a véleményünket, de arról szó van, hogy az emberekre, az emberek indítékaira és az emberek személyére nézve ne tegyünk olyan megjegyzéseket, amelyek nem építik, hanem rombolják a szeretetet. Most nagyon nagy kultusza van újra egy ünnepnek Magyarországon, és ez 1956. október 23-a. Egy olyan ember hivatott magához immár másodszor egy vidéki városban tartott előadássorozat után, akit 57-ben halálra ítéltek. Éppen vitték volna ki, hogy végrehajtsák az ítéletet, amikor is a börtönbe megérkezett az ügyész, és ki tudja, hogy miért az ítéletet megváltoztatta, halálos ítélet helyett kapott életfolytiglani börtönt. 6 év után szabadult, mint ismerjük közelmúltunk történelméből, kemény 6 év után, amely után újra el kellett kezdeni az életét lentről, ugyanarra a szintre egyetemen tanított, ahonnan elindult, ahova érkezett. És ez a nagyon becsületes, tisztességes ember szeretne most a Biblia és az Isten törvényei szerint visszatekinteni az életére, meg azokra az emberekre, akik ma is élnek még, akik őt elítélték, vagy akik őt bevádolták. Azt mondta, hogy 3 fogalmat magyarázzak el neki. Az egyik a felejtés, a másik a megbocsátás, a harmadik a megbékélés. Ő úgy látja, hogy az emberek nem felejtenek. Nem is bocsátanak meg, de hát mit tudnak tenni, megbékélnek. Hát nem lehet mindenkit felakasztani, aki minket fel akart akasztani. Nem lehet mindenkit bosszút állni, aki rajtunk 40 éve bosszút akart állni. Hát megbékélünk. Felejteni nem felejtünk, megbocsátani még kevésbé bocsátunk meg, mert ők se bánták meg a bűnüket, annál rosszabb lett az élet azóta is. De hát meg kell békélni valahogy, hát megbékélünk. Nagy figyelemmel várta, és hogy mennyire őszinte, becsületes ember, így is tette fel a kérdést, hogy tudom, hogy maga azt fogja mondani, ami a Bibliában szerepel, mit mond erről a Biblia. Azt mondtam neki, hogy nézze, 2 ember van. Az egyik ember, aki nem tud megbocsátani, nem is fog elfelejteni, és ha azt mondja is magáról, hogy megbékél, úgyse fog megbékélni. Ez az egyik ember. A másik ember, aki megbocsát, a Biblia azt mondja a megbocsátásról, és itt a szeretettel kapcsolatban nagyon sokszor előfordult, ugye például a Kolossé levélnél is, hogy megbocsátván, megengedvén szívből egymásnak, aki megbocsát, az lehetetlen, hogy ne felejtse el, amit tettek vele szemben. Nem úgy értem ezt, hogy az agyunkból nem tudjuk kivakarni azt a régmúlt idők darabját, ami történt velünk, de más dolog úgy emlékezni valamire, hogy keserűen, lázadozva, számon kérve, és más dolog úgy megbocsátani, hogy Petőfi és József Attila is mondta, hogy békévé oldja az emlékezés. Más dolog tehetetlenül átkozódva tekinteni a régmúlt idők rossz dolgaira, és más dolog azt mondani, amit Pilinszky János mondott, és egy nagyon nagy mondata volt az Ars Poetica című írásában szerepel, botrány, hogy megtörtént, de szent, hogy megtörténhetett. Botrány, hogy itt embereket akasztottak, lelőttek, kiirtottak. Említettem önöknek, hogy a 20. századnak még nem vagyunk a végén, de 200 milliónál már több embert halasztottak meg erőszakosan ebben a században, ellentétben az előző századokkal, ahol soha többet 5-10 millió embernél erőszakos halállal nem végeztek ki. Körülbelül ilyen századnak és ilyen évezrednek a végére érkeztünk, ebben a században 200 milliónál több embernek vették el igazságtalanul az életét. De egy keresztény ember erre azt mondja, hogy ha az Isten megbocsát, és az Istenről azt mondja a Biblia, hogy a feledés tengerébe veti a bűnöket, amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messzire veti a mi bűneinket, akkor egy keresztény ember, hogyha megbocsátott, akkor igenis nem úgy emlékezik a múltra, nem egy tehetetlen, követelőző, lázadozó emlékezéssel, hanem egy megbékélt emlékezéssel, és így nyilvánvalóan megbékél a másik emberrel, független attól, hogy a másik ember megbánta azt a bűnét. Ha a másik ember nem bánta meg a bűnét, az csak neki baj. Ha egy keresztény nem bocsátja meg, az meg neki baj. Természetesen azt is hozzátettem ennek az idős embernek, hogy másképp még ehhez hozzá kell fűzni azt, hogy a társadalmi életben azért máshogy is lehetett volna tenni a dolgokat, mint itt Magyarországon tették. Nem messze tőlünk a volt Kelet-Németországban vagy Csehszlovákiában egyszerűbben oldották meg a dolgot, de azt hiszem igazabban. Ott, akik beletartoztak a párt nomenklatúrába, akik nyilvánvaló módon megnyomorítottak másokat, ott valóban a rendszerváltással ezeknek az embereknek el kellett köszönni, le kellett tenni legalább a stallumot, amit viseltek. Magyarország, sajnos szegény Magyarország, gyarapítandó sok-sok nyűgét és baját, ezt nem tette meg. Én ezt elismertem neki, hogy igen, ez mérgezi a levegőt, mert a levegőt az mérgezi, amit 2400 évvel ezelőtt Platón így mondott ki, hogy ami testnek az egészség, az a léleknek az igazságosság. Ha nincs igazságosság a világban, ha egy társadalomban alapvető igazságosság formák nem érvényesülnek, akkor így mondja bölcs Salamon, ez gyalázatára van a nemzetnek. Ezért gyalázatosabb ma élni Magyarországon, mint akár 15 vagy 20 évvel ezelőtt gyalázatos volt élni, mert akkor mindenki tudta, hogy nincs igazság. Most úgy lehet tudni, hogy nincs igazság, hogy azt mondják, hogy más a világ. Nem más a világ, csak rosszabb lett, de én azt tanácsoltam neki, hogy ha ennek ellenére is én rám hallgat, ne én rám hallgasson, a Bibliára hallgat, két választása van. Vagy az első választás, hogy nem bocsát meg, nem felejt, de akkor ne is áltassuk magunkat azzal, hogy megbékélünk. Vagy a második megoldás, hogy ha valakinek megbocsátok, akkor azt elfelejtem, és ezáltal tudok megbékélni. Az egyik a nem keresztény megoldás, a másik a keresztény megoldás, de a kereszténységet nem lehet ráerőltetni az emberekre. A keresztények tudják azt, hogy mi történt, tudják azt, hogy ha rossz történt is velük, ez botrány, de hogy megtörténhetett, hogy az Isten megengedte, ezért áldjuk az Istent, hogy a nehézségeken keresztül is valamire megtanított és magához közelebb emelt. Ez a keresztény gondolkodás. Aki nem ezen a gondolkodásnak a mentén halad, az az egész életében ezt a problémát nem fogja tudni megoldani, és ezért van Magyarországon a sok megosztottság, a sok szétkülönülés mellett még az a borzalmas dolog is, amit ma úgy mondanak, hogy most már az 56-osok is egymás torkának esnek. Mert az egyik azt mondja, hogy béküljünk meg, noha nem felejtünk, a másik azt mondja, hogy nem békélünk meg, és minden régi ilyen is föl.

mondatot mondott erről, kidobták a gimnáziumból, és az egész életüket próbálták tönkretenni. Átéltem azt is a 70-es években, amikor nekem is föltette a kérdést a világnézet tanár, 2 napot adott rá, hogy bizonyítsam be, hogy Isten nem létezik. Ilyen volt a mi kis városkánk. Eljött a 2 nap, és elmondtam a világnézet tanárnak, hogy ne haragudjon, amin olyan sok ember törte a fejét évezredeken keresztül. Nem tudtam, kellőképpen nem tudtam bizonyítani azt, hogy Isten nem létezik, mert inkább az ellentétét bizonyítanám, hogy igenis kell, hogy létezzék. Engem is szerettek volna kidobni a gimnáziumból, káderlapomra az került, hogy nem ajánlanak a továbbtanulásra. Azt mondják aztán a Budapesti Egyetemen, hogy éppen ezért vettek föl. Mert a 70-es években valakinek olyan káderlapot küld utána a gimnázium, hogy az van rajta, hogy nem ajánlják a továbbtanulásra. Most én azt mondjam, hogy nem békélek meg a régi tanáraimmal, mert el akarták kaszálni az életemet. Ha ugyan golyót nem röpítettek is már a 70-es években az ember fejébe, de az ember lelkébe bizonyos golyókat akkor is beleröpítettek, úgy, mint az iskolánk pártitkára, amikor megtudta, hogy mi a nevem, ugye 3 testvérem járt a gimnáziumba, és amikor bemutatkoztam neki, hát ugye az én nevemet nem lehet félreérteni, nem Nagy Kis vagy Kovács, vagy egy ronda germán név, ugye a nevem, hogy Reisinger, megfordult és azt mondta, hát van még belőlük? Kedves hallgatók, ugye ez most deritárgya. Ez most deritárgya, de ez tulajdonképpen aféle 56-70-71-ben. Ez 56 volt 71-ben. Azt mondja most, hogy nem felejtek? Vagy hogy azt mondja most, hogy nem bocsátok meg? Őszintén szántam már akkor is a pártitkárt, a gimnázium igazgatóját, az osztályfőnökömet, a tanáraimat is, akik az 56-ot tovább játszották 2 kilométerre attól a laktanyától, ahol halomra lőttek embereket. De mert az Isten ezt megengedte, ezt ilyen szempontból valóban szentnek tartom, és ilyen szempontból a szeretet iskolájának nem közönséges tagozatára járhattunk abban a városban. Nem a hóhérokat akarom menteni, nem az áldozatokat akarom kisebbíteni. Én azt gondolom, hogy az életünk tulajdonképpen az arra való felkészülés, hogy méltók vagyunk-e arra, hogy élhetünk-e egy másik világban, amelyben nem lesz sem 56, sem golyó, sem megaláztatás, és amellyel a szeretet himnusza is végződik. Mert ami fennmarad ebből a világból, az egy dolog, amivé váltunk a jellemünkben a szeretet fokozatait illetően. Amilyen szeretet szintre eljutottunk, ha megüti azt a szeretetet, hogy megtanultuk valakitől, gyakoroltuk, és az életünk programjává azt tettük, hogy továbbadni és emberekért élni és küzdeni, akkor azt mondja erre Pál apostol, sem élet, sem halál, sem Sátán és az összes démonai nem vehetik el azt az embertől, amit az Isten ezzel a szeretettel belé akar oltani, mert ez alapján fogja Isten visszaadni az embernek az életét. Nagyon jelentékenyek ezek a feldolgozások. Ha elment is egy kicsit az időnk erre a 10 percre, mindenkit marasztalnék, mert az előadásnak a legfőbb részét alkotó jézusi példázatoknak a legnagyobb mesterétől, Rembrandttól fogom bemutatni a feldolgozásokat. Arany János verse a következő alkalomra marad. Kérném szépen most a vetítést készítsük elő. Az a mester, akitől már sokszor láttunk sok nagyszerű alkotást, Rembrandt 1655-ös önarcképe, az az ember, aki szemébe tud nézni a másiknak és az egész világnak is. A holland Molnár gyermeke, a világhírű festő, minden idők legnagyobb bibliai festője. A Bibliából tanulta az igazságosságot, az igaz lelkűséget. A Bibliából tanulta azt, hogy a szeretetet, amit a Biblia kifejez a szeretet színeivel, ezekkel a fehér, sárga, barna, sötétbarna, vörös színekkel lehet megfesteni, az egész művészete e színek jegyében történik. A nem annyira középkorú, mint inkább idős Rembrandt, aki visszafordul és újra a szemünkbe néz. Milyen érdekes, hogy minden önarcképét így festette meg, aki keresi az emberekkel a kapcsolatot, mert valamit át

0: akar nekik adni, az önarcképeivel is át akar adni, valamire fel akarja hívni a figyelmet. Ez az a Rembrandt, aki megfesti a nővérének az arcmását. Gyermeke Titus, bibliai nevet ad neki, akiről beszéltem is az előadásban, akinek az édesanyja Lois volt, illetve a nagyanyja és Euniké az édesanyja. Aki a mennonitáknál tanult, ez az édesanyja. A mennoniták a 17. században azok a protestánsok voltak, akik az államvallássá váló kálvinista egyházból szakadtak ki, és a Bibliának a megismerésére hívták fel az emberek figyelmét. Prédikátoraik középütt van egy közülük, a Bibliára mutat: ne a tekintélyeket kövesd, ne a papokat, lelkészeket kövesd, hanem a Bibliát kövesd, ami az Isten szava, és az az igazi lelkész, aki valóban a Bibliát szólaltatja meg. Jobb oldalt Rembrandt édesanyja. Ezt az édesanyát sokszor megmintázta még, például a Krisztust váró történetben, Símeon és Anna történetében, ugye az Anna próféta asszony vonásain is Rembrandt az édesanyja arcvonásait helyezte el. Ez az a Rembrandt, aki mind a három példázatot feldolgozta. A tékozó fiú példázatának lavírozott tusrajzán is láthatjuk, hogy mennyire szeretetteljes ez az atya, aki kiadja a fiának az örökségét, nem tartóztatja vissza kényszerrel, erőszakkal. Megrendülten állott az az idős ember, jobb oldalt itt mellette a felesége, a családtagok a háttérben, bal oldalt már a felkantározott ló, már a tékozó fiú menne, lehorgasztja a fejét, tehát már eleve látja, hogy nem jó a választása, mégis nekivág ennek a kockázatos útnak. Mindezt látja az apa, látja az Isten. Az Isten mindenkinek az életét tökéletesen ismeri, és látja az Isten, hogy miféle kockázatokba vág bele az ember a sok-sok önérdekkel, szeretetlenséggel, gonoszsággal, de az Isten nem fogja a mennyboltot rászakasztani egy emberre, amikor valami rosszra készül. Odaadja, továbbra is ad neki, továbbra is ad neki. Következőképpen láthatjuk, hogy milyen gyorsan elherdálja a tékozó fiú, ez is Rembrandtnak egy gyors rajza, egy kocsmai jelenet, ahogy az örökség elolvad. Aztán ide jut a hízott sertések között a lesoványodott ember. A döbbenetes kontraszt, még az állatok is magasabb szinten vannak, mint az az ember, akinek az arca, ahogy Adi mondta, a sárba hanyatlik. És mégis mennyire várja ezt a gyermeket. Rembrandt érzi, hogy a tékozó fiú példázatának ez a legfontosabb mozzanata, ehhez készíti ezt a vázlatát. Aztán az élet egyik főművét 1636-ban, látjuk ott a monogram mellett az évszámot, 30 éves korában alkotja meg a teljesen elállatiasodott arcú, tékozó fiúra, milyen óvón, gyengéden hajó rá az édesapja. Az Isten mindenkit annyira szeret, mint ahogy azt az ember nem tudja elképzelni. Nem tudja az ember igazán, hogy van neki egy jótevője, de ha nem engedi az ember magához, ha az ember nem tér hozzá, akkor az Isten szeretete ugyan soha el nem fogy, de nem tud hatékonnyá válni, nem tudja az életet átalakítani. Itt azonban át tudja alakítani, közel megyünk ehhez a középponti jelenethez. Ez a végtelen nagy tapintat és finomság, hogy magához öleli ezt a szinte már emberre nem emlékeztető fiút. Hogy ráhajol, hogy fölemeli, fölsegíti, hogy az arcán ott van az aggódás, a féltés, hogy lesz-e még ő belőle ember, hát én ezt úgy szeretném. Tűzből kikapott üszök minden ember, mondja a Biblia, már az Ószövetség profétikus könyveiben. Tűzből kikapott üszök, és egyedül az Isten tudja, hogy hogy kell úgy kikapni a tűzből az üszköt, hogy szét ne menjen az a farsáb. Rembrandt 30 évvel ezután olajfestményben is megfesti a jelenetet. Ma Szentpétervár ott az Ermitásban látható, régi jó albumból a kinagyításokat is tekintsük meg gyorsan, hogy visszafogadja a fiát, megint a kéztartás, puhasága, gyengédség, tapintat, szóval Itt valóban nem tudja a jobb, mit csinál a bal, az együttérzés végtelenül tapintatos, és ha még tovább megyünk közelítve a képhez, látjuk, hogy miféle értéktelen ez az ember. Nem az arcon van most, a szétzilált arcon, hanem az ütött kopott ruhán, sőt, hogyha még tovább nagyítjuk a jelenetet, akkor az ütött kopott ruha és a lehullott papucs, szétfosztott lábbeli mutatja, a tárgyakkal mutatja ennek az életnek az eltékozolódását. És itt van az apának az arca. Talán még ehhez is közelebb mehetünk egy másik jobb felvételen, és itt látjuk, hogy az Isten mennyire a szeretet. Az isteni szeretetben egyesül a szabadság tisztelete. Isten senkire nem akarja ráerőltetni a szeretetét. De egy féltőn szerető szeretet, hogy mondja a 10 parancsolat második parancsolat, hogy én féltőn szerető Isten vagyok. Felelősnek érzi magát azért is, amiért tulajdonképp az ember a felelős, de ő ezt is magára vállalja. Milyen megdöbbentő, hogy a képen ott van a jobb oldali részen az idősebb fiú, akiben nincsen szeretet. Csak meg nem értés, lenézés a szeretetnek ilyen túlcsordulásával szemben. Ha közelebb megyünk még az arcod, és csak ezt látjuk magunk előtt, érezhetjük, hogy mennyire nélkülözi az embert emberré tevő magatartást ez a fiú. Nincs együttérzés. Nem is mondja azt a példázatban, hogy az én öcsém, hanem azt mondja, hogy a te fiad. Rembrandt egyik utolsó műve 1668-69-ből a tékozló fiú hazatérése. De Rembrandtnak talán nem annyira ismert feldolgozása a bolond gazdag példázata, hiszen Jézus ilyen példázatot is elmondott, egy ember, aki mindent magának tartogat. Ez az ellenpontja, ez az emberi szeretet, hogy magamról meg a családomról gondoskodom, hogy ő nekik jó legyen, de a másik embert nem úgy tekinti már, mint hogy az Ézsaiás könyve mondja, hogy a te tested elől el ne rejtsed magadat. A Biblia szerint minden emberben a saját testünket kell meglátnunk. A bolond gazdag példázata után jön a tékozló fiú példázata, mutatnék néhány barokkori feldolgozást. A 17. századtól ábrázolják többször, főleg olasz mesterek, Jacopo Bassano képe van előttünk, hogy fölsegíti a samaritánus ezt az össze-visszavert embert. Aztán, ahogy az összvérnek vagy szamának a hátára segíti, másik barokkori ábrázolás. Aztán biblia illusztrációkban szokták úgy ábrázolni, hogy viszi és épp leemeli egy fogadó előtt, tehát háttérben már a város. Aztán nézzük meg, hogy Rembrandt hogy dolgozza fel. Először látjuk azt, hogy ezen a vázlaton teljesen vízszintesen van az össze-visszavert ember, tehát majdnem halotti helyzet. És függőleges helyzet, hogy leszáll a lováról a samaritánus, és gondolkodik, és fogja már a tégelyt, amiből a sebekre hint. Nagyon egyszerű, de nagyon bensőséges, és emlékezetes ez a megoldás, de Rembrandt rájön, hogy ezt a példázatot nem itt kell megfogni. És ekkor készíti a tékozó fiú hazatéréséhez hasonló nagy részkarcát, sokkal finomabb a kidolgozása, mint az előbb látottnak. Noha ugyanolyan egyszerű hétköznapi jelenetet festott, hátul egy lánya a kútból húz fel vizet, itt előtérben egy kutya éppen a szükségét végzi, bal oldalt a vendégfogadó egy 17. századi hollandus ütött kopott falusi vendégfogadóhoz hasonlatos, és itt mondtam önöknek, és ez az, amit a részkarcon itt be is lehet szerezni, hogy minden arc szinte látható, vagy fél profilból legalább látható. Itt elől a lovászfiú, a két ember, aki segíti le a ló hátáról a sebesültet, a fogadós, idős arca, szakálla, bal oldalt egy szolgáló, ahogy kikönyököl az ablakon. Egyedül a samaritánusnak csak az alakját látjuk, maga az arca az teljesen homályba vész, illetve nem törekszik arra, hogy bármit is mutasson az arcból. az igazi jó tettek némák. Valóban, hogy egy 20. századi gondolkodó is mondta, a mi századunknak az a tragikuma, hogy azok beszélnek, akiknek nincs mondani valójuk. Akiknek meg lenne, azok némák. Ez talán mindenkorra igaz, hogy azok beszélnek, akiknek nincs mondani valójuk, és akiknek lenne mondani valójuk, azok némák. Ez a néma, legalábbis arca szerint néma, irgalmas samaritánus, mégis a középpontja ennek a képnek, itt valami történik. Érezzük, itt valami történik. A szeretet a hétköznapokban történik meg.
1: Adventnet Rádió Magyarországról.

Petőfi Sándor, Világosságot. Sötét a bánya, de égnek benne mécsek. Sötét az éj, de égnek benne csillagok. Sötét az ember kebele, s nincs benne mécs, nincs benne csillag, csak egy kis hamvadó sugár sincs. Nyomorú ész, ki fénynek hirdeted magad, vezess, ha fény vagy, vezess csak egy lépésnyire. Nem kérlek én, hogy átvilágíts a más világnak fátyolán a szemfedőn. Nem kérdem én, hogy mi leszek, csak azt mondd meg, hogy mi vagyok, s miért vagyok. Magáért születik az ember, mert már magában egy világ? Vagy ő csak egy gyűrűje az óriási láncnak, melynek neve emberiség? Éljünk-e önnön örömünknek, vagy sírjunk a síró világgal? Hány volt, ki más szívéből kiszítta a vért saját javára, és nem lett büntetése? S hány volt, ki más javáért a vért kiontá saját szívéből, s nem lett jutalma? De mindegy. Aki áldozatnak odaadja életét, ezt nem díjért teszi, de hogy használjon társinak. S használ-e vagy sem, a kérdések kérdése ez, és nem a lenni vagy nem lenni. Használ-e a világnak, aki érte föláldozá magát? Eljő-e a kor, melyet gátolnak a rosszak, s amelyre a jók törekednek, az általános boldogság kora? És tulajdonképpen mi a boldogság? Hisz minden ember ezt másban leli, vagy senki sem találta még meg? Talán amit mi boldogságnak nevezünk, a milliom érdek, ez mind egyes sugára csak egy új napnak, mely még a láthatáron túl van, de egykor feljövend? Bár volna így, bár volna célja a világnak, bár emelkednék a világ folyvást e cél felé, amíg elébb-utóbb elérné. De hát, ha úgy vagyunk, mint a fa, mely virágzik és elvirít, mint a hullám, amely dagad, aztán lesimul, mint a kő, melyet fölhajítnak, aztán lehull, mint a vándor, ki hegyre mászik, s ha a tetőt elérte, ismét leballag. S ez így tart mindörökké, föl és alá, föl és alá, irtóztató, irtóztató. Kit még meg nem szállott-e gondolat, nem fázott a soha, nem tudja még, mi a hideg. E gondolathoz képest meleg napsúgára kígyó, mely keblünkön jégcsap gyanánt vérfagylalon végigcsúszik, aztán nyakunkra tekerődzik, storkunkba folytja a lélegzetet. 1847. márciusában írta Petőfi Sándor egyik, ha nem a legnagyobb versét, a Világosságot felkiáltó jel alatt című versét. Óriási létösszegző, a létet, az emberi életet faggató verse, tele van kérdésekkel, tele van megragadóbbnál megragadóbb hasonlatokkal, képekkel, valami óriási rapszódia, valami hatalmas nagy zeneműhöz hasonlítható talán. Hármas hasonlattal indul. Sötét a bánya, de égnek benne mécsek. Sötét az éj, de égnek benne csillagok. Olyan egyszerű, szinte nem is költészetbe kívánkozó sorok ezek. De miért használja mégis ez a nagy költő? Azért, hogy a harmadik, az összehasonlítás voltaképpeni legfontosabb elemét megemlíthesse, ahol már az emberek ezt nem írnák alá, nem így vesszük, nem így látjuk, hogy sötét az ember kebele, s nincs benne mécs, nincs benne csillag, csak egy kis hamvadó sugár sincs. Sokan talán úgy gondolják, hogy 1846-ban, amikor Petőfi a Felhők ciklusát írta, akkor kiírta magából az élet fölötti, az életen való keserűségét. És ez a vers talán egy függelék, egy maradvány lenne, a Felhők ciklus maradványa, de nem így van. Ha jobban meggondoljuk, valóban, a bánya az éj sötétségéhez képest mennyire más az ember kebelének sötétsége, mennyire áthatolhatatlanabb, mennyire zordonabb, mennyire feketébb.
Az ember, aki belül hordozza a legnagyobb problémát. Az ember, aki önmagában kell, hogy megtalálja a legnagyobb ellenségét. És ezért mondja Petőfi a felvilágosodás korszaka után, és egy diadalittas, egy önmagától megrészegedett racionalizmus időszakában, hogy nyomorú ész, ki fénynek hirdeted magad, vezess, ha fény vagy, vezess csak egy lépésnyire. Nyomorú ész, ezt mondani az Aufklärung a felvilágosodás évei, évtizedei után, és aztán hozzátenni, hogy nem kérlek én, hogy átvilágítsa más világnak fátyolán a szemfedőn, nem kérdem én, hogy mi leszek. Mert hiszen az emberi értelem a felvilágosodás előtt is sokat filozofált, például a középkorban, a skolasztikában, a tomizmusban. Mindig az volt a nagy kérdés, hogy mi lesz majd a halál után, vagy egy tűhegyén hány angyal fér el. Hát a racionalizmus végigköveti az egész ember, de egyik korszak a gyász

célok lelkesítsenek. És aztán a versből, mint egy bőségszaruból ömlenek elő a kérdések. Először is, magáért születik az ember, mert már magában egy világ? Miért születünk? Miért jövünk a világra? Hogy egyedül mi magunk építsük azt, amit építeni lehet, mi magunk egyedül törjünk arra, mi magunk élete, és számon kívül helyezzük a másikat, a másokat? Vagy jön a következő kérdés, vagy ő csak egy gyűrűje az óriási láncnak, melynek neve emberiség? Vagy legyünk tömeglények? Tagozódjunk bele a társadalomba, legyünk egy csavar a száz és millió többi csavar között? De újra és újra jönnek a kérdések, alapvető nagy kérdések, nem lehet nem odafigyelni, nem lehet komolytalanra venni, nem lehet komolytalanul venni ezt a 24 éves embert, aki írta ezt a verset. Éljünk-e önnön örömünknek, vagy sírjunk a síró világgal? Az individualizmus és a kollektivizmus címkézte föl a modern kor ideológia története ezeket az eszméket. Vagy magának éljen az ember, húzódjon vissza önmagához, a családjához, a maga szűk kis intim szférájába, ahogy Berzsenyi kora óta kezdték ezt nevezni, vagy pedig vesse bele magát a társadalmi küzdelmekbe. Na de mit látunk a társadalomban? És újra jön Petőfi. Hány volt ki más szívéből kiszítta a vért saját javára, és nem lett büntetése? Hát a történelem végül is a gazemberségek történelme. A történelem az igazságtalanságok történelme. És hol van igazságszolgáltatás? Hol van a bűnnek büntetése? Sehol. S hány volt ki más javáért a vért kiontás saját szívéből, s nem lett jutalma? És akik tettek másokért, tettek valamit a világért, azokkal hogy bánt el ez a gonosz világ? Sem életükben, és még a jó hírükkel, az emlékükkel azután sem, s nem lett jutalma. De aztán nagyon rövidre fogja itt a költő, de mindegy, aki áldozatnak odaadja életét, ezt nem díjért teszi, de hogy használjon társinak. Nagyon komoly, értékes erkölcsi állásfoglás hangzik el, hogy az ember magáért a jóért adja a jót, ne félelemből, ne számításból, ne azért, mert mások megdicsérik, ne azért, mert emléket állítanak majd neki, hanem magáért a jóért, az a nagy kantiánus, Immanuel Kant által hangoztatott nézet, ami minden erkölcsnek úgy gondolom alapja, hogy a jót magáért a jóért tegyük, annak van csak erkölcsi értéke. Használni az embereknek, használni másoknak, de Petőfi itt sem áll meg, jön az újabb kérdés, s használ-e vagy sem? A kérdések kérdése ez, és nem a lenni vagy nem lenni. Hegyke fiatal ember volt Petőfi, amikor ezeket a sorokat írta, odadöf egy kicsit Shakespeare-nek is, a híres Hamlet monológnak, nem arról kell itten gondolkozni, hogy lenni vagy nem lenni. Petőfi csak két világirodalmi nagyságot nem szeretett. Az egyik Shakespeare volt, mert nagyon sok darabjába kellett játszani, átlátta, kitapasztalta, megismerte, nem tudott vele igazában azonosulni, főleg nem a Hamlet Shakespeare-jével. A másik pedig Goethe volt, akire csak hanyagul annyit mondott, hogy utálom Goethét, mint a tejfölös tormát. Petőfi nem tekintélyeket akar követni, és ebben, ha talán nem osztjuk is mindenben Shakespeare-t és Goethét elmarasztaló nézeteit, de mindenképpen követnünk kell, nem tekintélyeket kell követnünk ugyanis, hanem a nagy kérdéseket, és a nagy kérdések nyomán mire kell kíváncsiaknak lennünk, hogy vannak-e érvényes igaz válaszok. Használ-e a világnak, aki érte föláldozá magát? Eljöjj-e a kor, melyet gátolnak a rosszak, és amelyre a jók törekednek, az általános boldogság kora? A vers eljut a csúcspontig. A sok-sok kérdés fölfelé viszi a verset, egyre följebb és följebb, és most eljutunk az emberi létezés legmagasabb csúcsához, hiszen a boldogság kérdése, hogy ki a boldog, elérhető-e a boldogság, és egyáltalán hogyan? A boldogság a legnagyobb emberi kérdés, mindannyiunkat érint, a hétköznapokban, de távlatosan is, a pillanatokban is, és az években, az évtizedekben is. Jézus Krisztus is ezzel kezdte a hegyi beszédét, a nyolc boldogsággal, mert világossá akarta tenni, hogy azért jött a földre, hogy erre az

elemi és legalapvetőbb emberi kérdésre megadja a választ. És itt van Petőfi is, az általános boldogság kora, amikor mindenki boldog lehet. Lesz-e ilyen a világ történelmében? Szinte beleszédül az ember ezen a csúcson, amire a költő fölvezette. Általános boldogság kora. De milyen jó, hogy Petőfit nem elszédül, nem illúziókat ereget, nem hegyke, hányaveti módon valami könnyed futamokkal a verset más irányba kormányozza, hanem Petőfi enged a gondolatok súlyának, és enged a gondolkodás előrevívő erejének, mert itt megáll, a csúcson megáll, és van mersze, van bátorsága föltenni a kérdést, s tulajdonképpen mi a boldogság? Igen, ne menjünk tovább, túl nagy szó ez, hogy boldogság, tegyük fel a kérdést, hogy mi a boldogság? És megint milyen döbbenetes választ ad ez a fiatal titán. Hisz minden ember ezt másban leli, vagy senki sem találta még meg? Hát mindenkinek más jelent a boldogság. Mindenki másban leli. Már Vörös Marti is föltette a kérdést, hogy mi az, mi embert boldoggá tehetne, kincs, hír, gyönyör. Van, akik az anyagiakban keresik, van, akik a jó hírben, van, akik az élvezetekben. Na, tehát hol a boldogság? Vagy senki sem találta még meg? Petőfi eliszonyodik, megrémül ebben a kérdésben, aztán folytatja tovább. Talán, amit mi boldogságnak nevezünk, a millióm érdek. Nincs is boldogság. Csak az emberek, ami vágyukat ki akarják elégíteni, az akarat, amit el akarnak érni, azt nevezik boldogságnak. Valóban itt a költő a csúcson megszédül, hogy talán végig gondolatlan az emberi lét, tehát az emberek nem nevezik néven a dolgokat, nem gondolnak komolyan a dolgoknak a mélyére. Talán amit mi boldogságnak nevezünk a millióm érdek, ez mind egyes sugára csak egy új napnak, mely még a láthatáron túl van, de egykor feljövend, megint a jövőbe lendül ki a vers, hogy talán majd eljön az akkor az általános boldogság kora. Most még nem látjuk, most csak az egyes emberi érdekek ütköznek össze, de majd kisimulnak, és ezek az egyes emberi énekek majd egy irányba fognak mutatni. Bár volna így, bár volna célja a világnak, bár emelkednék a világ folyvást a cél felé. Ne felejtsük el, az evolúcionizmus, a fejlődés elmélet századában járunk. Az emberek a történelmet akkor, a 19. század elején valami felfelé ívelő folyamatnak gondolták képzelni. Alig telt el másfél évszázad, ma már az emberek többsége inkább lefelé hajoló, lefelé futó folyamatnak látja vagy akarja látni. Petőfi megáll ennél a nagy kérdésnél, és ha verset három nagy hasonlattal kezdte, a bánya sötét, az éj sötét és az ember keble sötétség hasonlatával, most még több hasonlatot választva, elkezd nekiindulni a döbbenetes vég felé, a vers félelmetes nagy befejezése felé. De hát, ha úgy vagyunk, mint a fa, mely virágzik és elvirít, mint a hullám, mely dagad, aztán lesimul, mint a kő, melyet fölhajítnak, aztán lehull, mint a vándor, ki hegyre mászik, s ha a tetőt elérte, ismét leballag. És ez így tart mindörökké. Itt már négy hasonlattal játszik, négy hasonlatot épít a vers befejező részébe, hogy ezzel jelezze, hogy talán nem előreható fejlődés a történelem, talán nem felívelő fejlődés, hanem örökkörforgás. Úgy, ahogy a keleti népek, a keleti kultúrák hirdetik, örök visszatérés, minden megismétlődik, semmi egy tapottat nem megy előrébb, egy arasszal előrébb nem megy a világ, és nincs fejlődés. Kimondja a költő, és erre a megpihenésre is szükség van ebben a hatalmas rapszódiában. Föl és alá, föl és alá, irtóztató, irtóztató. És itt megállítja a vers gondolati, logikai menetét. Itt egy nagy figyelmeztetés csatol, és egy vérfagyasztó hasonlatot a vers végére. Kit még meg nem szállott-e gondolat,
nem fázotta soha, nem tudja még, mi a hideg, e gondolathoz képest meleg napsúgára kígyó, mely keblünkön jégcsapgyanánt vérfagylalón végig csúszik, aztán nyakunkra tekerőzik, s torkunkba folytja a lélegzetet. Félelmetes a kép, de ne felejtsük a hasonlatot. Mert hogy a kígyó, ez a nem kívánatos szörnyetek, ha ránk csúszna, ha torkunkra folytaná a lélegzetet, ezt mihez hasonlítja? Ez meleg napsugár. Ahhoz képest, ezekhez a gondolatokhoz képest, és ahhoz a gondolathoz képest, hogy a világnak semmi értelme nincsen. A világ nem halad előre. A világ körben forog, sőt lefelé megy. Ez a félelmetes kép, a kígyó marás, a semmi, ennek a gondolatnak a kibírhatatlanságához képest. Kell, hogy legyen értelme a világnak. Kell, hogy legyen értelme a létezésnek és az életnek. De ez hol van? Ha az eddigi kérdések mindig egy újhoz vezettek, akkor ez a biztos válasz hol van? A világon belül vagy a világon kívül? Hogy Pascal a nagy matematikus és fizikus mondta, a boldogság nem bennünk van, és nem is kívülünk. A boldogság Istenben van, azaz egyszerre bennünk és kívülünk. Isten nevét ugyan nem ejti ki ez a vers, de minden kérdése, minden sora egy biztos értelem, egy biztos válasz, egy biztosan felelő lény felé mutat. De hol ez a lény? Hol lehet megtalálni? Lehet-e a szavát hallani és megérteni? Petőfi Sándor verse azzal is, amit kimond, és aztán a befejezésében még inkább azzal, amit nem mond ki, a legnagyobb versek közé tartozik, mind a magyar, mind a világirodalomban. Ha nem, ez a legnagyobb.

0: Olvassuk Hóseás könyve 6. fejezetéből a 6. verset Isten tiszteletünk alapigéjeként. Tehát Hóseás próféta könyve 6. fejezetéből olvasom a 6. verset. Mert szeretetet kívánok én, és nem áldozatot. Istennek ismeretét inkább, mintsem égő áldozatokat. Kedves gyülekezet, mikor elolvassuk ezt az igét, nem tudom, hogy ki mire gondol, mert szeretetet kívánok én, és nem áldozatot, Istennek ismeretét inkább, mintsem égő áldozatokat. Feltételezem, hogy elsősorban arra gondolunk, hogy Isten mindenek előtt felebaráti szeretetet vár tőlünk. Nem az Isten tisztelet külsőségeit, nem áldozatokat, hanem felebaráti szeretetet vár tőlünk. De biztos, hogy itt a felebaráti szeretetről van szó? Úgy gondolom, hogy arról is, mert Isten várja az egymás iránti szeretetet is tőlünk. De felteszem azt a kérdést, miből fakad az egymás iránti szeretet? Jézus kettős nagy parancsolata szerint hogy van ez a dolog? Azt mondta, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes elmédből, teljes lelkedből, minden erődből, a második pedig hasonlatos ehhez, úgy is mondhatnánk, ebből fakad, szeresd fele barátodat, mint magadat. És hogy itt mindenek előtt az Isten iránti szeretetről van szó, amiből aztán fakad a fele barát iránti szeretet is, az kitűnik abból is, hogy így mondja, szeretetet kívánok, és nem áldozatot, és Istennek ismeretét inkább sem, mint égő áldozatot. Tehát egymás mellett szerepel ez, hogy szeretetet kívánok, és Isten ismeretét, mert a két dolog szorosan összefügg. Lehetetlen az Istent megismerni, és nem szeretni. Ha az Istent igazán megismeri az ember, és mélyen megismeri, akkor ebből természetes módon fakad a szeretet. És ha megnézzük ugyanebben a fejezetben a 4. verset, akkor is egyértelmű, hogy elsősorban az Isten iránti szeretetről van szó. Így olvasom a 4. verset. Mit cselekedjen veled, Efraim? Mit cselekedjen veled, Júda? Hiszen szeretetetek olyan, mint a reggeli felhő, és mint a korán múló harmat. Ugye egyértelmű, hogy itt nem a fele barát iránti szeretetre utal, hanem népének az Istenhez való viszonyára. És azt mondja Izraelnek, hogy nektek a részetekről az irántam való szeretet, az csak olyan, mint a reggeli felhő és a korán múló harmat. Időnként fellobban és gyorsan ellobban. És azt mondja, Isten, mit cselekedjen veletek, mintha azt mondaná, tehetetlen vagyok. Nem tudok annyit tenni, nem tudok annyi áldást árasztani rátok, mint szeretnék, mert a ti irántam való szeretetetek csak olyan, mint a reggeli felhő és a korán múló harmat. Tehát azzal a kérdéssel szembesít bennünket ez az ige, hogy a mi hitéletünkben, a mi kereszténységünkben, ami a keresztény vallásosságunkban Isten mindenek előtt iránta való szeretetet vár és igényel tőlünk. Ez az elsődleges, így mondja, szeretetet kívánok én. Nem a vallás külsőségeit, nem kötelességszerű vallásosságot, hanem szeretetet. És azt kell mondanunk, hogy bár mindannyian ismerjük azt az első nagy parancsolatot, amit az előzőkben is idéztem, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes elmédből, teljes lelkedből, minden erődből. Mégis valahogy ne haragudjatok, hogy ezt a kifejezést használom, az Isten iránti szeretetünk amolyan elméleti szeretet. Szóval tudjuk, hogy az Isten szeretetre méltó, az Isten szeretni kell, és mi azért ragaszkodunk is hozzá, és elkönyveljük, hogy mi szeretjük az Istent. De ez a szeretet nem gyakorlat, és nem valóság mégsem. Valahol ott van egy nagy gyengeségünk, hogy nem hisszük el igazán az Isten irántunk való szeretetét. Mindig belecsúszunk valahogy abba, mindig visszarendeződünk oda, hogy az Isten egy kicsit távoli, egy kicsit titokzatos, egy kicsit idegen, egy kicsit félelmetes. Ez egy ilyen ember alkotta Isten kép, és ez állandóan kísér bennünket. Egyszerűen nem tudjuk elhinni, hogy Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtett bennünket. Ő azt mondja rólunk, hogy ti a felséges fiai vagytok. Ilyeneket mond az ember, hogy fiaimat és leányaimat, kezeim munkáját csak bízzátok rám. és egyszerűen nem akarjuk elhinni, hogy Isten egy szoros szeretett szövetségben akar lenni velünk. És óriási hiányossága van annak, hogy mi ezt a szeretetet viszonozzuk. Nem ismerjük meg igazán, nem hisszük el, nem reális számunkra az ő egészen közvetlen, személyes, nagy szeretete. És ugyanakkor mi éppen emiatt mi magunk sem tudjuk valódi szeretettel, gyakorlati szeretettel viszonozni ezt a szeretetet. Mához egy hétre úrvacsora lesz gyülekezetünkben. És ez úrvacsora előkészítő témának is nagyon-nagyon időszerű téma. Mert tulajdonképpen az úrvacsora mire irányul? A Jóisten azt szeretné, ha ilyenkor visszanyernénk az első szeretetünket iránta. Az úrvacsora középpontjában az Atya és a Fiú áldozata áll. A megváltás áldozata. Hogy felserkentse szívünkben a hálát ezért, hogy elmélyítse az Isten szeretetének, irántunk való szeretetének az ismeretét, és hogy megelevenedjen és valósággá legyen a szövetség Isten között és közöttünk, és megújuljon egy igazi, közvetlen, személyes, bizalmas szeretet szövetségé. Ez a rendeltetése. És azt is tudjuk, hogy az úrvacsora előtt mi a feladatunk, így mondja az ige, vizsgálja meg magát az ember, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Vagyis vizsgáljuk felül az Istenhez való egész szövetségi viszonyunkat, a szövetségi magatartásunkat. És legyen ez most a mi önvizsgálatunknak az alapszempontja. És úgy készüljünk a következő héten az úrvacsorára, hogy mindnyájan találjunk csendes és nyugodt időt magunknak, amikor felülvizsgáljuk, vajon az ő szeretetéhez méltó-e a mi viszont szeretetünk. Vajon az Isten között és közöttünk lévő szövetség az egy keret, az egy vallásos keret, az egy ilyen észnek a ragaszkodása, az egy kötelességnek a teljesítése, vagy ez egy érzékeny, buzgó, személyes szeretett szövetség, aminek a valóságban lennie kell. És e szerint vizsgáljuk meg magunkat, és rendezzük Istennel valami kapcsolatunkat, és kérjük azt, hogy az úrvacsora ne formálisan és ne nyomtalanul múljék el a fejünk fölött, hanem egy valódi szeretett szövetség legyen az, ami megújul és buzgóvá válik az életünkben. Miért mondja a Jóisten ezt, mint egy panaszosan, hogy mit cselekedjen veletek, hiszen szeretetetek olyan, mint a reggeli felhő és a korán múló harmat? Miért teszi tehetetlenni egy bizonyos értelemben Istent? Miért tartja vissza az ő áldásait az, hogyha a mi szeretetünk nem megfelelő iránta? Egyszerűen azért, mert Isten nagyon sok mindent akarna adni velünk, adni nekünk, tenni velünk és általunk, de ezt csak akkor tudja megtenni, ha egy állandó, személyes, közvetlen szövetség van közte és közöttünk. De ez a szövetség csak szeretetben működik. A Biblia nagyon sokszor hasonlítja házassági szövetséghez, Krisztus és az egyház, Krisztus és a hívő keresztény kapcsolatát. És mikor működik egy házassági szövetség is, hogy minden napokban, minden terhet együtt, mindent egyeztetve, egymást támogatva segítőtársként, csak akkor, ha megvan az éltető eleme, a valóságos, személyes szeretet és bizalom. És azt kell mondanunk, hogy az Isten között és a közöttünk lévő szövetség sem működik, csak ha megvan a határtalan személyes bizalom és a személyes közvetlen szeretet. Ennélkül ez a szövetség formális, akadozó, csak időnként működik, de valóságosan és ténylegesen nem. Ugye gondoljunk arra, hogy a Jóisten tényleg csak akkor áraszthatja ránk az áldásait, ha nekünk teljes bizalmunk van, és élünk ezzel a szövetséggel. Példabeszédek könyve 3. fejezetéből idézem az 5. 6. verset, így hangzik. Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Akkor minden te utadban megismered őt, akkor ő igazgatja a te utaidat. Hadd kezdjem a végéről. Nézzük először a végéről ezt az igét. Azt mondja, akkor minden te utadban megismered őt, akkor ő igazgatja a te útjaidat. Tehát a Jóisten milyen szoros szövetséget akar köztünk? Olyat, hogy minden utunkban megismerjük őt. Azt, hogy ő igazgassa a mi útjainkat. És megkérdezem, óriási kiváltság ez, hogy a világokat teremtő hatalmas Isten a maga bölcsességével, a maga erkölcsi tökéletességével minden utunkban ott van, és ő igazgatja a mi útjainkat. De az előző igére is pillantsunk vissza, amely ezt bevezeti. Mikor működik ez, hogy minden utunkban megismerjük őt, és ő igazgatja a mi utainkat? Az Isten hatalma, bölcsessége mindenben megnyilatkozik, ami velünk történik. Mikor működik ez? Ha nekünk bizodalmunk van az Úrban teljes elménkből, és a magunk értelmére nem támaszkodunk. Mert az Isten és az ember közötti szövetség egy nagyon sajátos szövetség. Ugye ha ezt a szót halljuk, hogy szövetség, általában partneri viszonyra gondolunk, egy-egy, fele-fele. De az Isten és az ember szövetsége nem ilyen szövetség. Ilyen szempontból a házassági szövetséghez sem hasonlítható egy az egyben, csak a szeretet, az éltető eleme, ebben érvényes a hasonlat. Mert az Isten és az ember szövetségében Isten az, aki mindent cselekszik, aki mindent ad. Övé a bölcsesség. Ő kell, hogy legyen az életünk vezére, mert egyszerűen ez a realitás, ez az igazság, és ezáltal épülünk. Ez ad nekünk határtalan szabad fejlődésre lehetőséget. Mert nem megalázó tanulni attól, aki a napot, a holdat és a csillagokat teremtette, nem megalázó rátámaszkodni. Van egy ige az Új Szövetségben, és ezt sokszor úgy látom, hogy sokszor elkerüljük, mert az ő teljességéből vettünk mi mindnyájan. Ugye János evangélium a bevezetésében van. Testvérem, egyszerűen tudomásul kell vennünk, ami emberek között érték van, szépség, bölcsesség, teljesítmény, művészet, akármi, mindent az ő teljességéből veszünk, mert mindent az Isten teremtett. Mindenhez a mintát az Isten adta meg. Minden az ő javaiból való. Tehát mi mindent az ő teljességéből veszünk. És az embernek ezt a realitást el kell fogadnia, és ez csak a mi betegesen nagyra nőtt énünk, hogy így mondjam, féltékenyen őrizzük az egyéniségünket, vagy az énünket az Istennel szemben. Mert ezt a realitást úgyse tudjuk megváltoztatni, és ez nem megalázó, és nem káros nekünk, hogy van, létezik egy mindeneket teremtő és fenntartó, egyedül bölcs és erkölcsileg tökéletes lény, és mi mindent az ő teljességéből veszünk, és ha fejlődni és növekedni akarunk, mindent tőle kell tanulnunk és vennünk. És tehát ez egy ilyen szövetség, ahol ő a minden, ahol mindent tőle tanulunk, ahol mindent tőle veszünk, ő ad, ő cselekszik. Az ember része pedig mi? Az ember része pedig a bizalom, az önátadás és az engedelmesség. De a bűneset miatt megromlott emberi természetünknek ez a legnehezebb. Ez, mert mindig az énünket féltjük, és ez a legnehezebb, hogy az én részem ebben a bizalom, a határtalan bizalom, az önátadás, az engedelmesség. És mikor képes az ember erre? Határtalan bizalom, önátadás, engedelmesség, csak szeretetben. Ugye a szeretetben még erre is képes az ember. A szeretet még az önző ént is le tudja győzni bennünk. A szeretet az képes arra, hogy még az önző én is háttérbe szorul. Akkor az ember képes a határtalan bizalomra, az adásra, az engedelmességre, mindenre. És ezért értsük meg, hogy az Isten között és a közöttünk lévő szövetség is csak akkor működik, ha a személyes, közvetlen szeretet, közösség és határtalan bizalomra épül. Megint csak idéznék egy másik igét, Példabeszédek könyve 4. fejezetének a 23. versét. Itt is látjuk, hogy milyen sajátos szövetség az Isten és az ember közötti szövetség. Így fogalmaz, így szólít meg az Úr minket, adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék. Hát nagy dolog azt mondta, adjad a te szívedet nékem. Valaki oda tudja adni a szívét szeretet nélkül a másiknak? Nem tudja odaadni. Ehhez határtalan bizalom kell, hogy a szívét adja oda. És azt mondja, a te szemeid az én utaimat megőrizzék. Figyeljétek meg, az én utaimat. Az ember meg mindig a maga útjait akarja járni. És hogy megőrizze az Isten útjait, hogy nem az én utam, hanem az ő útja. Erre csak szeretetben képes az ember. Mert az önző ént csak a nagy szeretet tudja legyőzni. A valóságos és nagy szeretet tudja legyőzni. Tehát ezért mondja azt a Jóisten, hogy a legnagyobb kérdés ez. És azt mondja, hogy én szeretetet kívánok, és nem áldozatot. És Istennek ismeretét inkább sem, mint égő áldozatokat. És ezért mondja azt, hogy mit cselekedjen veletek. A ti szeretetetek olyan, mint a reggeli felhő és a korán múló harmat. Nem így van?
1: Jó Istennel szerzünk egy tapasztalatot, vagy nem is figyeltünk rá, és mégis egy veszélyben megóvott, vagy valamit a javunkra fordított, egy nagy bajt, és akkor úgy nagyon furron föllobban bennünk a hála és a szeretet Isten iránt. Aztán elosztik, mint a pára és a köd, és jönnek órák és napok, és esetleg hetek, amikor komolyan nem is gondolunk rá, és az életünk dolgait egyáltalán nem egyeztetjük vele. Tehát nézzük csak meg, hogy hogyan is kell működni egy igazi szeretett szövetségnek. Abban az a legelső, hogy ő mindig jelen van a gondolatainkban, és mindig az ő tetszését keressük, nem? Hát akik fiatalok szeretik egymást, az olyan természetes, hogy a gondolataiban mindig jelen van a másik, és hogy mindig annak a tetszését keresi. Akkor pedig emberek között egy évtizedes, nagyon megállapodott szeretett kapcsolat van. Sokszor, mikor még az egyik meghal, és a másiknak még mindig az jár az eszében, hogy ő hogy szeretné, ő hogyan, és még mindig ott van jelen a gondolataiban. És hát akkor ha nézzük meg, most mindenki gondoljon magára, hogy működik a mi Istennel való szövetség, mindig jelen van Isten a gondolatainkban? Mindenki gondolja vége napjának a 24 óráját. Akkor van jelen az Isten a gondolatainkban, amikor mint kereszténhez illik, elővesszük a reggeli áhítatos könyvet, vagy este azért azt mondjuk, hogy nem alszunk el imádság nélkül, vagy pedig Isten egész nap jelen van a gondolatainkban. Ugye nem, az az igazi, mikor erre nem kell külön gondolnunk, vagy erre erőlködnünk, mert szóval annyira ápoljuk a vele való kapcsolatot, hogy ez olyan természetes, mint a lélegzet, hogy valahol a gondolataink mélyén, hátterében Isten mindig ott van. És akármit teszünk, az mindig szempont, hogy az Isten tetszése szerint. Azt mondja az Efézusi levél 5. fejezetének a 10. verse, meggondolván, hogy mi legyen kedves az Úrnak. Nem így működik az igazi szeretet szövetség. Mindig meggondoljuk, hogy mi legyen kedves az Úrnak. Vagy azt mondja a Római Levél 12. fejezete, hogy megvizsgáljátok, hogy mi az Istennek kedves, jó és tökéletes akarata mindenben. Az életek nagyon nem győzöm hangsúlyozni az apró kis hétköznapi dolgaiban is. Hogy legyen egy olyan profán dolog, mint egy vásárlás. Az ember gondolataiban még ott is jelen van, hogy Istennek tényleg szükségem van erre a dologra. Most ezt tényleg helyesen teszem, vagy bármiben, mindig ott van. És ez sohasem veszíti el ezt a szálat az ember. Ez a valódi szeretett szövetség. Én is szeretném azt is külön kiemelni, hogy mi emberek nagyon hajlamosak vagyunk arra, hogy úgy gondoljuk, hogy az Isten és az ember szövetsége olyan, hogy Istenre csak bizonyos nagy dolgokban van szükségünk. Ilyen emberi erőt, emberi képességeket meghaladó dolgokban. Tehát a kis dolgokat valahogy ösztönösen úgy érezzük, talán meg is érteném az Istent, vagy talán méltatlan is lenne az Istenhez, ha én azokba is bevonnám őt. Hát nem, hát azokat csináljam a magam esze szerint, a magam elgondolása szerint, a magam erejéből. Időnként azért én hiszem, hogy sokan vagyunk itt, és hogy szereztünk tapasztalatot arról, hogy az Isten az egész kicsi kis mindennapi dolgainkhoz is lehajol. És mégis olyan könnyen hajlamosak vagyunk a gyanakvásra, a bizalmatlanságra, az elidegenedésre, az elfeledkezésre. Megint úgy bejátszik az a kép, ő valahol egy titokzatos, hatalmas valaki. Én meg itt vagyok, élem az életemet, mikor majd nagy bajba vagyok, vagy nagyon szükségem van rá, akkor segítségül hívom. De hogy ez a szeretett szövetség folyton éljen, hogy a gondolataink hátterében mindig ott van, és elhiggyük, hogy noha a univerzumot teremtette és fenntartja, azért mégis képes egyetlen ember parányi életének a parányi mozzanataihoz lehajolni, és vele együtt akar élni, és vele együtt akar munkálkodni, ezt valahogy mi nehezen hisszük el. Szeretnék olvasni egy igét Jeremiás könyve 23. fejezetéből. Jeremiás próféta könyve 23. fejezetében így olvasom a 23. és 24. verset. Jeremiás könyve 23. fejezetéből a 23. és 24. verset olvasom. Csak a közelben vagyok-e én Isten, azt mondja az Úr, és nem vagyok-e Isten a messzeségben is? Most figyeljünk, vajon elrejtőzhet-e valaki a rejtek helyeken, hogy én ne lássam őt? Azt mondja az Úr, vajon nem töltöm be a mennyet és a földet, azt mondja az Úr. Nem tudom, fölfigyeltünk erre az igére, vajon nem töltöm-e be a mennyet és a földet? Tudjuk, hogy a Szentlélek által Isten mindenütt jelen tud lenni. Vegyük a szívünkre ezt. Olyan nincs, hogy Isten nem lát minket. Csak mi feledkezünk el róla, mert ő nincs helyhez kötve úgy, mint mi emberek. Igaz, hogy a menny az Isten székhelye, ez így van, de az Isten a Szentlélek által, és ezt mi, ami meghaladja, messze meghaladja a mi emberi felfogó képességünket, de ez tény, Isten betölti a mennyet és a földet, és az Istennek ez nem teher, és ez nem megalázó, és ez nem az Isten nagyságának a lekicsinylése, ha mi komolyan vesszük, hogy Isten egy személyes szeretett szövetségben akar lenni velünk, minden utunkban jelen lenni, minden utunkat igazgatni, és ő arra azt kívánja, hogy mi ezt igénybe vegyük, mert akkor tudja az ő áldásainak a teljes gazdagságát ránk árasztani. Be kell látnunk, hogy sokszor a bizalom és a szeretet kevés bennünk. Én szeretném, hogy egy kicsit gyakorlatiassabbá tegyem ezt, egy-két tapasztalatot elmondani nektek. Csak olyan kis egyszerű hétköznapi tapasztalatok, hogy az ember mennyire hajlamos az Istenről elfeledkezni. Ez történt 2000-ben, akkor volt generálkonferencia ülés Torontóban, és összejött a bizottságunk, és hát mondták, hogy szeretnék, ha én lennék, ketten mennénk ki a generálkonferencia, és én legyek az egyik. Én meg kategórikusan abban a pillanatban azt mondtam, hogy én ugyan nem, nekem ez azért semmiképp nem lehetséges, keresenek mást helyettem is. És én ezt olyan határozottan elmondtam, és mikor hazamentem, olyan nagyon elszégyeltem magamat, azt mondtam, hát ki vagyok én, hogy én kijelentem, hogy én nem megyek, én ezt eldöntöttem. Hát most nem az Istentől kéne megkérdezni, hogy kell menni, vagy nem, vagy mi van az ő tervében, és tényleg olyan szégyenkezve imádkoztam, tényleg bocsánatot kértem a jó Istentől, hogy hát hogy jöttem én ahhoz, hogy én kategórikusan elmondtam, és én meg se kérdeztem őt. Figyeljétek, hogy az Ószövetségben mennyire értették ezt a személyes szeretett szövetséget, különösen Dávid, hányszor szerepel az, hogy megkérdezte az Urat. És én tényleg nagyon szégyeltem magam, hogy én meg se kérdeztem a jó Istent, én kategórikusan lenyilatkoztam. És ilyen szégyenkezve, bocsánat kérően imádkoztam este. Órák múlva töng a telefonom, és Torontóból keres valaki, akivel évek óta se levélben, se írásban semmi kapcsolatom nem volt, és azt mondja, hogy szeretne meghívni a generálkonferenciára, és nem csak nekem biztosítani a szállást, hanem ha bárki jön tőlünk velem együtt, annak is. Van a pillanatban éreztem azt, hogy tényleg, ha nem jut eszembe ez, valami, mekkora hibát követek el, mert a Jóistennek valami terve, valami szándéka van, és mikor azt mondtam, hogy ő mutassa meg, hogy kell menni, akkor rögtön megmutatta. Ugye, és hát tudjuk, hogy ilyenkor nagyon nagy dolog a szállás, ilyenkor óriási tömeg van, ott minden foglalt és hatalmas árak, tehát nem csak rajtam segít, hanem még aki velem jön is, hogy valaki, hát ezen az ismeretségen keresztül felajánlja ott a szállás lehetőséget 10 napra. Tehát ilyenkor az ember rájön arra, hogy mennyire ezt kellene tennünk minden kis dologban is, megkérdezni az Urat, ahogy a régiek tették, és nem egyszerűen a magunk feje után menni. Szeretnék egy másik kis tapasztalatot is elmondani, hogy a Jóisten mennyire az életünk kis dolgaihoz is lehajol, hogy ha mi igényeljük ezt, hogy ha mi tényleg kérjük őt, és ha komolyan vesszük, hogy ő betölti a mennyet és a földet, és mindig közel van hozzánk, és neki ez a vágya, hogy mi így vegyük igénybe őt. Ez pár évvel ezelőtt történt, ilyen karácsony előtti időszakban, és hát nagyon igyekeztem egy kis füzetkét megírni az Isten ki vagy kis füzetet éppen, de hát ahogy lenni szokott, 1000 dolog jön közbe, és félelmetesen rohant az idő, és így hát utolsó perc, már tudtam, hogy úgy már nem is jöhet ki a nyomdából, hogy árusítani, de legalább az ember az ismerőseinek adhasson, mert a karácsony előtt akkor annyi embernek lehet könyvet adni, és nem lehet ugyanazokat, ugye nyilván, és az annyira sokat ér, ha van egy új kis írás, amit az ember ilyenkor természetes módon odaadhat. Hát nem akartam lemondani erről a vágyról, de nagyon ellene dolgozott minden. Aztán mégis valahogy úgy történt, hogy egy betegség miatt otthon tudtam maradni egy nap, mondom, akkor ez jelzés, ezt mégiscsak be fogom tudni fejezni. Igen ám, de eljött a pénteki nap, december 17-e volt. December 17-e, ugye kiszámolja az ember, másnap 18, vasárnap 19, hétfő 20, tehát, hogyha a pénteken be tudom fejezni, leadni, akkor ugye kis füzetről van szó, a szerkesztővel már megbeszélve, villámgyorsan leszerkeszti, ha mondjuk 21-22-én kijön a nyomdából, akkor még éppen karácsony előtt lehet azért használni ezt a kis füzetet, legalábbis ismeretségi körben.
0: Közben volt egy meghívásom amerikai magyar testvérekhez, gondoltam oda is, milyen jó lenne valami új kis füzetet vinni, tehát nagyon szerettem volna befejezni. És azt képzeltem, hogy én péntek reggelre ezzel kész vagyok, de nem lettem kész. Láttam, hogy körülbelül még 3 óra kellene, péntek délig éppen be tudom fejezni. De közben volt egy óriási gondom, és pedig azt, hogy mondom, meghívtak ezek az amerikai magyar testvérek, és hát én nagy nyugalomban volt, hogy nekem van egy vízumom, de közben költöztem, és ez egy lejárt útlevélben volt, és én biztos voltam, hogy hol van, és mikor ott kerestem, sehol nem volt. A végsőkig kínoztam az agyamat, hogy hol lehet, de semmire nem tudtam rájönni, és hát ugye mivel ezt a könyvet be akartam fejezni, gondoltam, ezt befejezem, és majd utána megyek a vízumért. Hát megmondom, hogy van vízumom, csak nincs meg. Hát talán így gyorsan lezajlik a dolog. Na de hát december 17-én, ugye hát akkor végig gondoltam, hogy hát ez most már egy őrült felelőtlenség, az utolsó nap, hogy elmehetek az amerikai követségre, mert lehet, hogy 20-án már be is csuknak, vagy hát mondanak nekem valamit, hogy én még akkor akarom ezt a problémát kibogozni. Hát muszáj elmennem, és akkor ott vívottam a kettő között. A 20-án már nem vehetek a követségre, még 3 óra kéne, hogy befejezzem, hogy lehet ezt a helyzetet megoldani. És akkor eszembe jutott tényleg olyan egyszerű gyermeki hittel, hát a Jóistennek miből tart megmondani nekem, hogy hol van az a vízum. Hát ő mindent tud, és ha akkor mind a két dolog megvalósulhat, ugye, és ugye január 1-én kellett utaznom, azt kifelejtettem. Nem, december 30-án, december 30-ára szólt a jegyem, tehát ez nem egy halasztható dolog volt. És még aznap reggel hajnalban föl is hívtak Amerikából, hogy várnak, és akkor azt mondta, hogy micsoda lelkiismeretlenség, én meg itt hazardírozok ezzel a vízummal, ezt se lehet. És akkor tényleg ilyen egyszerű gyermeki hittel elkezdtem imádkozni, hogy jó Istenem, hát látod, hogy milyen célból szeretném ezt a füzetet befejezni, még 3 óra kéne, de hát azt sem merem megtenni, ha nincs meg a vízum, de te meg tudod mondani nekem, hogy hol van. Segíts meg, kérlek. És tényleg úgy mondom, szó szerint, ahogy van, szinte vizuálisan láttam egy fekete cipzáros dossziét, amit valahol a könyvespolcon a könyvek mögé tettem, hogy ott van. És abban a pillanatban az imádságra válaszol, azonnal. És kimentem a könyvespolcra, az első percben csalódást okozott, mert ahol gondoltam, volt, nem volt. De a következő pillantásom odaesett, ahol itt éppen a könyvírás miatt kivettem 3 könyvet, és mögöttük a hézagban megláttam a fekete cipzáros dossziét. Kinyitottam, benne volt a lejárt útlevél a vízummal. És akkor arra gondoltam, milyen egyszerűen old meg a Jóisten egy ilyen hétköznapi helyzetet. Ha az ember eltalálja azt, hogy egy ilyen feszültségben tényleg gyermeki hittel és bizalommal azt kérje a Jóistentől, hát neked nem nagy dolog ez. Isten betölti a mennyet és a földet, és ő tényleg szeretett szövetséget akar, ahol mindenben a segítségünk. Hát akkor miért ne kérhetnénk tőle? És én szeretném ilyen gyakorlati példával is megerősíteni azt, hogy a Jóisten tényleg azt akarja, hogy minden utunkban megismerjük őt, és igazgassa a mi útjainkat, ha mi erre igényt tartunk. A Zsoltárokban éppen ez a megragadó, ahogy az előbb is említettem, és ezért volt Dávid Isten szíve szerint való ember, mert ő ilyen közvetlen szeretet kapcsolatban volt Istennel. Figyeljétek meg, hogy tükröződik ez a Zsoltárokban. Mondd ilyet, hogy te tanácsoddal igazgatsz engem, te fogod az én jobb kezemet. Mondd ilyet, hogy Isten mindig a jobb kezem felől van. Ez a valódi szövetség. És a 63. Zsoltárból szeretnék egy-két verset olvasni, tehát a 63. Zsoltárból, hogy Dávid, aki ilyen szeretett szövetségben volt Istennel, milyen volt az Isten szeretete az ő életében. Olvasom a 63. Zsoltárból az első 4 verset és a 7-et, 8-at. Isten, én Istenem vagy te, jó reggel kereslek téged. Téged szomjuhoz lelkem, téged sóvárok testem, a kiasztott elepet földön, amelynek nincs vize. Hogy láthassalak téged a szent helyen, szemlélvén a te hatalmadat és dicsőségedet. Hozzá tartozik ehhez, hogy ha megnézitek az első verset, hogy ezt Júdea pusztájában írta. Ott nagy a szárazság, ugye elképzeltük, mindjárt láttunk ilyen száraz, repedezett földet, és innét veszi a hasonlatot. Azt mondja, Isten, én Istenem vagy te. Jó reggel kereslek téged, mint azt mondaná, hogy öntudatra ébredek, te vagy az első gondolatom.
1: Téged szomjúhoz lelkem, téged sóvárok testem a kiasszott telepet földön, amelynek olyan, mint az a ki...

dolgait soroljuk gondolatainkban. Azt mondja, mert segítségem voltál, és a te szárnyaid árnyékában örvendeztem. Ragaszkodik hozzád az én lelkem, a te jobbod megtámogat engem. Csak egy kis részletet olvastam, hogy lássuk, milyen ez a személyes szeretet szövetség. Mert ennek bizony nagyon hiány lehetünk. Annyira megragadó, mikor Ellen White ír a Betániai Mária történetéről a Jézus élete című könyvben. Két sort szeretnék csak idézni, de tudjuk, miről van szó, amikor Mária Magdalén ezt a nagyértékű illatszert Jézus lábára töltötte, és a tanítványok viszont ugye zúgolódni kezdtek, nem értették, hogy ezt mire való ez a tékozlás. És így olvasom, Krisztus gyönyörködött Mária őszinte vágyában, elfogadta a tiszta érzelmek gazdagságait, amit tanítványai nem tudtak megérteni. Máriát Krisztus szeretete késztette, Jézus Krisztus páratlan jelleme betöltötte a lelkét. Mária cselekedete éppen azt a tanítást hordozta, amelyre a tanítványunknak szükségük volt, hogy meglássák. Krisztusnak örömet okozna, ha kifejeznék iránta érzett szeretetüket. Azért olvastam ezt a pár mondatot, mert mi sokszor úgy gondoljuk, hogy hát Isten túl nagy, túl hatalmas ahhoz, hogy a mi szeretetünkre szoruljon. Hát rá nem is szorul. De az Isten nagyon-nagyon értékel, és főleg ebben a kapcsolatban tud nekünk segíteni, így tudja az áldásait ránk árasztani. És amiért még olvastam, azt mondja, hogy a tanítványok nem értették, és erre a tanításra volt szükségük. Pedig komoly emberek voltak ezek a tanítványok, és ragaszkodtak a maguk módján Jézushoz. De arról a szeretetről még nem volt fogalmuk, ami Máriában olyan természetes módon megnyilatkozott. És nem lehetünk mi is így, tanítványok vagyunk, van egy elméleti szeretetünk, ragaszkodunk egy bizonyos szinten Istenhez, de nincs fogalmunk arról az igazi szeretet szövetségről. És ezért még egyszer mondom, az úrvacsora előtt erről elmélkedjünk, mert hogyan növekedhet ez a határtalan bizalom és szeretet bennünk Isten iránt? Hát elsősorban az Isten igéje által. Mert ugye így mondta, szeretetet kívánok, és nem áldozatot, Istennek ismeretét inkább, mint égő áldozatokat. Mert minél mélyebben ismerjük meg őt, annál természetesen fakad fel ez a szeretet. És ami tovább növeli ezt a szeretetet, ha Krisztus áldozatát, a megváltó áldozatot, az Atya és a Fiú áldozatát mélyebben megértjük. Testvérem, jöjjünk úgy az orvacsorára, hogy imádkozzunk hétközben azért, hogy miközben itt vannak előttünk a szent jegyek, megelevenednek Jézus utolsó vacsorán mondott szavai, és énekeljük a kereszt áldozatot, dicsérő énekeket, azért a Szentlélek mozdítsa meg a mi szívünket, és adjon nekünk mélyebb megértést erről a megváltó áldozatról, hogy bennünk növekedjék az Isten iránti szeretet. És növekszik azáltal is, ha Istenre bízzuk a dolgainkat, és gyermeki bizalommal kérünk tőle, és ő teljesíti. Ha a hálát ápoljuk ezekért a dolgokért. Korábban mondtam egyszer, nem tudom, emlékeztek-e rá, vagy volt-e, aki megszívlelte, hogy fejezzünk be minden napot úgy, hogy elsoroljuk imádságban Istennek, hogy mi mindent köszönünk meg. Hogy tudatosan emlékezetünkbe idézzük, hogy ezen a napon miért lehetek hálás Istennek, megpróbáltatások, nehézségek ellenére is, és ezek közepette is. Hányszor olvassuk a Bibliában, hogy mikor Jézus embereken segített, meggyógyított, azt mondta, legyen a te hited szerint, vagy azt mondta, a te hited megtartott téged. Milyen tanulságosak ezek a megjegyzések. Ugye hit és szeretet azok gyakorlatilag rokonfogalmak, nagyon közel állnak egymáshoz. Hogyha mi szeretetünk, a mi hitünk fogyatékos, ha nagyon könnyen gyanakvóak, bizalmatlanok vagyunk, ha csak olyan a szeretetünk, mint a reggeli felhő és a korámuló harmat, akkor a Jóisten nem tud annyi áldást adni nekünk. Akkor nem tud a mi hitünk szerint megtartani minket, vagy a mi hitünk szerint cselekedni velünk. Ezért szívemből kívánom, hogy legyen ez a mai ige nagyon mélyen rögzülve az emlékezetünkbe, hogy az Isten iránti szeretet a legnagyobb hiány az életünkben. És ebben kell a leginkább növekednünk, mert ez az első is a nagy parancsolat. Ebből fakad az egymás iránti szeretet is. Megszületik belőle feltétlenül az egymás iránti mély és tartós szeretet is. És ez a szeretet az alapja annak, hogy Isten cselekedhessék bennünk is által.

tartozunk, és az ő gazdagságával árasztassa ránk minden áldását. Legyen így ez mindannyiunk számára. Amen. Szerető jó mennyei atyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében, és szeretnénk tőled bocsánatot kérni, ami sok tompaságunkért, szeretetlenségünkért, irántad megnyilatkozó gyanakvásainkért, hitetlenségünkért, bizalmatlanságunkért. Urunk, bocsásd meg, hogy nem törekszünk többet venni a te teljességedből, nem akarunk elég buzgalommal növekedni a te megismerésedben, ami maga után vonja azt, hogy a te szeretetedben is növekedjünk. Könyörgünk hozzád, jó Istenünk, bocsásd meg nékünk, hogy ekkora kiváltságot nem értékelünk eléggé, hogy te, aki a mindenséget teremtetted és fenntartod, aki betöltöd a mennyet és a földet, tudod a mi bűnben való elveszettségünket, erőtlenségünket, és ezért kész vagy velünk egy személyes szeretett szövetséget ápolni, minden utunkat igazgatni, mindenben a te áldásodat és kegyelmedet árasztani ránk. Bocsásd meg, Urunk, hogy a ti ajándékaidból olyan keveset veszünk mi igénybe, és arra kérünk téged, hogy növeld szívünkben a bizalmat és a szeretetet irántad. Tudjuk, hogy van, ami rajtunk múlik, de mégis úgy kérjük, mint a tanítványok, növeld a mi hitünket, növeld a mi szeretetünket te benned. Kérünk, Urunk, áld meg a jövő héten az úrvacsorát, de áld meg bennünket ezen a héten, adj bátorságot, elszántságot ahhoz, hogy halasszuk azt, ami halasztható, és találjunk több csendes lelki előkészületi időt, hogy az úrvacsora valóban mennyei áldás, lelki megújulás lehessen számunkra, és sok mindent letehessünk, és te azt lemoshasd rólunk a te bűnbocsátó kegyelmeddel és szereteteddel. Könyörgünk, Urunk, te hozzád, hogy áldásoddal bocsáss el mindannyiunkat. Külön szeretnénk felemelni szavunkat nagy megpróbáltatásban lévő testvéreinkért. Kérünk, áld meg azt a fiatal testvérnőnket, aki súlyos balesetet szenvedett, és a családját is, akik ezt a megpróbáltatást át kell, hogy éljék. Urunk, add, hogy fölfedezzék, hogy tudod te ezt is jóra fordítani, és add, hogy tapasztalják ebben a szerencsétlenségben is a te kegyelmedet. Geiger Miklós testvérünkről is szeretnénk megemlékezni. Urunk, adj neki is türelmet a hosszú felépüléshez, és fordítsd neki is javára, áldására. Tudjuk, Urunk, hogy annyi bizonyságát adtad a te szeretetednek, hogy még ilyen nagy megpróbáltatásokban sem lehet kétségünk afelől, hogy te mindent jóra fordítasz, és utólag megértjük ezeket a dolgokat is. Kérünk, maradj mindannyiunkkal, a kisgyermekektől a felnőttekig, minnyájunkkal, és add, hogy a te szeretetedben járjunk, és a te jelenlétedet a mi gondolatainkban megőrizzük, és mindenben keressük a te tetszésedet és akaratodat. Amen. Amen.

Azt hiszem, hogy akkor el is kezdhetjük. Még egyszer mindenkit szeretettel köszöntök ezen a Bibliaköri sorozaton, tehát egy óra előadás és egy másfél óra beszélgetés. Ez itt a forma, itt a Benczúr utcában. És a mai alkalommal a Jézus példázataiból című sorozatunkban elérkeztünk a Szőlőmunkások jutalma című előadáshoz. Jézusnak egy példázata ma is a témánk. Két héttel ezelőtt a két fiú példázatát tanulmányoztuk, most a szőlőmunkások példázatát, amely Máté evangélium a 20. fejezetében az első 16 versben van megörökítve. Csak nagyon röviden szeretném az előzményeket elmondani. Jézusnak egyik legutolsó példázata ez, Galileából Jeruzsálem felé menet, mondta el, röviddel a bevonulása előtt, tehát Máté evangélium a 21. fejezetében van a híres jeruzsálemi virágvasárnapi bevonulás. A jövő a sötét árnyékát előrevetítette, Jézus látta előre, hogy a népe nem fogja elfogadni, hogy a zsidó nép ugyan virágokat hint az útjára, de néhány nappal később meg fogják feszíteni. És a példázatban nyilvánvalóan vannak erre vonatkozó mozzanatok is. Felírtam a táblára azt az öt leglényegesebb pontot, amit a példázatból szeretnénk szemügyre venni. Mindenek előtt azonban szeretném majd felolvasni a példázatot. Tehát ilyen összefüggésben Jézus egyik utolsó útja során és egy utolsó tanításai között szólalt meg ez a példázat. Az előzmények egyébként Máté evangélium a 19. fejezetében a gyermekek Jézushoz való vonzódása, a gazdag ifjúnak az eltávozása, Péterrel való beszélgetés, elolvashatók. De most térjünk rá a példázatra, felolvasnám, hogy mindenki hallja, hogy figyeljük meg a példázatot, és utána elemeznénk. Említettem, hogy az ezévi sorozatunkban nem csak egyszerűen Jézus példázatait szeretnénk világosan, tisztán megérteni, hanem ezeknek a példázatoknak a mikorunkra vonatkozó kijelentéseit különösképpen kutatjuk, tehát a profétikus jelzéseit. Máté evangélium a 20. fejezet első versétől ezt olvashatjuk. Két ponton majd a fordítást egy kicsit javítom. A régi magyar nyelvben ez a szó, hogy hivalkodván annyit jelent, hogy tétlenül. A hivatalos pedig ma úgy mondanánk, hogy meghívott. Tehát ennyit rögtön javítok is a felolvasásban. Mert hasonlatos a mennyeknek országa a gazda emberhez, aki jó reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon az ő szőlejébe. Megszerződvén pedig a munkásokkal napi 10 pénzben elküldte őket az ő szőlejébe. És kimenvén 3 óra tájban látott másokat, akik tétlenül a piacon álltak, és mondta nékik, menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megadom néktek. Azok pedig elmentek. 6 és 9 óra tájban ismét kimenvén ugyanazonképpen cselekedett. 11 óra tájban is kimenvén talált másokat, akik tétlenül állottak, és mondta nékik, miért álltok itt egész napon át tétlenül? Mondták néki, mert senki sem fogadott meg minket. Mondta nékik, menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megkapjátok. Mikor pedig beesteledett, mondta a szőlőnek ura az ő vincellérjének, hívd elő a munkásokat, és add ki nékik a bért, az utolsóktól kezdve, mind az elsőkig. És jövén a 11 órások fejenként 10-10 pénzt vőnek. Jövén azután az elsők, azt gondolták, hogy ők többet kapnak. De ők is 10-10 pénzt vőnek fejenként. Amint pedig fölvették, zúgolódtak a házigazda ellen mondván, azok az utolsók egyetlen óráig munkálkodtak, és egyenlőké tetted azokat velünk, akik a napnak terhét és hőségét szenvedtük. Ő pedig felelvén mondta azok közül egynek, barátom, nem cselekszem igazságtalanul veled, avagy nem 10 pénzben szerződtél-e meg velem? Vedd el, ami a tiéd, és menj el. Én pedig ennek az utolsónak is ugyanannyit akarok adni, mint néked. Avagy nem szabad én nékem a magaméban azt tennem, amit akarok. Avagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok. Eképpen lesznek az utolsók elsők, és az elsők utolsók, mert sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak. Idáig tart a példázat. Kedves hallgatók, a példázat ezúttal hosszabb történet, akik itt voltak 2 hete, tudják, hogy a két fiúról szóló példázat alig pár vers volt, most ez egy hosszabb történet. Nem is csak néhány dolgot, legalább 5
lényeges momentumát szeretném kiemelni a példázatnak. Először azt írtam fel a táblára, hogy a példázatnak az első nagy tanítása a gazdának a viselkedése. Ugye nyilván a gazda itt a példázatban Istent, mint a mennyei atyát jelképezi, és azt írtam fel a táblára első pontként, hogy az Isten keresése. Hogy az Isten, akinek szőlőskertje, ugye a múlt alkalommal foglalkoztunk ezzel, hogy mit jelent a szőlőskert, ugye a világnak a jelképe, meg az egyháznak is a jelképe. Isten, aki az egész föld, meg akinek mindig van egy választott közössége, Isten megy minden emberhez, és minden embernek emberhez méltó életet akar biztosítani. Isten az, aki keresi az embert. Isten az, akinek a részéről a kezdeményezés mindig kiindul. Nagyon helytelen az az Isten kép, amit sajnos sok ember önhibáján kívül hordoz magában, hogy hát majd nekünk kell megtalálnunk az Istent, vagy mikor tudom én megoldani az Isten kérdést, mikor tudok én meggyőződésre jutni, hogy van Isten, vagy nincs Isten. Ez egy nagyon helytelen elképzelés. A Biblia szerint nem nekünk kell fáradtságos, verejtékes munka után hát eljutnunk arra, hogy most van Isten, vagy nincs Isten, vagy ki az Isten, hanem Isten keres bennünket, és nekünk csak megtalálni kell engednünk magunkat. Körülbelül ugyanúgy, mint ott a tétlenül ott a piacon álló munkások, akik ott álltak, és akkor mindig jött, ugye reggel is jött a szőlősgazda, jött a harmadik órában, a hatodik órában, a kilencedik órában. A 11 óráról csak annyit hadd mondjak, hogy az a napszállat előtti utolsó óra, tehát még az utolsó órában is kiment a gazda, hogy keresse az embereket. Jézus a példázataiban nagyon sokat beszélt erről, fel is írtam a táblára, például Lukács evangélium a 15. fejezetében, a 3. verstől a 32. három példázatot is erről mondott el Jézus. Nem tanulmányozzuk ebben az évben ezt a három példázatot, az elveszett jó, az elgulult drachma és az elveszett vagy tékozó fiú példázatát, de mindegyiknek mi a közös jellegzetessége? Hogy a pásztor megy keresni a századik juhot. Az asszony megy keresni a tizedik drachmát. És a tékozó fiú példázatában, holott ez ugye nem erről szól, hogy az apa mondjuk utána menne a fiának, de minden este kimegy és várja a fiát, hogy a fia talán jobb belátásra jut és hazatér. Szóval Jézus egymás után három példázatban olyan megragadóan érzékeltette, hogy Isten nem kívánja tőlünk, hogy most mi találjuk meg őt, mert mi annyira elveszettek vagyunk, mint egy juh, ami beakadt ugye a szövevénybe, vagy annyira nem tudunk hírt adni magunkról, mint egy pénzdarab. Isten az, aki a mi keresésünkre indul. És Isten szeretne mindannyiunkat megtalálni, és szeretne mindannyiunknak munkát adni az életben, értelmes tevékenységet, emberhez méltó feladatokat. Tehát csak ennyire van időm beszélni erről a példatörténetnek az első döntő mozzanatáról, hogy ez a szőlősgazda állandóan megy ki a város piacára, és állandóan keresi az embereket, hogy kiket lehetne felfogadni munkára. Jelenések könyve 22. fejezet 17. verse, ugye ezzel ér véget a Bibliánk, hogy a lélek, a szentlélek és a mennyasszony, ugye a mennyasszony mindig az egyház jelképe a Szentírásban, azt mondják, hogy jöjj, és aki szomjú hozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Tehát a Biblia is ezzel fejeződik, hogy Isten mindenkit kérlel, Isten mindenkit hív, Isten mindenkit keres, hogy jöjjön az ember, mert Isten az, aki rá akar találni az emberre. Különben hagyj jegyezzem meg, hogy egy nagyon alkalmas Biblia tanulmányozási forma, hogyha ebből a példázatból ennyit megjegyzünk, és próbáljuk a Bibliát ilyen szemüvegen keresztül olvasni. Az első történetétől az utolsóig. Hát a Bibliának az első története nem erről szól. Hát amikor Ádám és Éva elkövette a bűnt, akkor talán ők keresték az Istent utána, hogy helyrehozzák, vagy hogy bocsánatot kérjenek. Ugye nem erről szól. Hanem szégyelték magukat, elrejtőztek, maguk akarták betakarni magukat azokkal a bizonyos fügefa levelekkel. És akkor ott is azt olvassuk Mózes első könyve 3. fejezetében, hogy Isten, aki ott jár a paradicsomban, keresi az embert, és az első kérdés az nem így hangzik a Bibliában, hogy Isten hol vagy,
hanem így hangzik, hogy Ádám, hol vagy. Szóval Isten az, aki keresi az embert, és ez valami nagyon megnyugtató nagy tanítása a Szentírásnak, hogy hogyha Isten ennyire keres, akkor azért nagyon nehéz nem megtaláltnak lenni. Ha Isten ennyire szeretné minden embernek a megtalálását és megváltozását, akkor nagyon nehéz az Isten szeretet elől elrejtőzni. Szóval ez egy alapvető nagy bibliai tanítás. Nyilván a mi biblia körünk olyan jellegű, hogy én elmondom egy óra alatt a példatörténetek rövid summázatát, és utána a lényeg a beszélgetésen van, tehát most én ezzel többet nem is tudok foglalkozni, majd akinek ezzel kapcsolatban kérdése van, elvi, gyakorlati kérdése nyugodtan felteti az előadás után. Hadd menjek a második kérdésre. A példatörténetnek a második mozzanatát így írtam fel a táblára, hogy a munka, de kinek az erejéből? Ugye a példatörténet nagyon sokaknak okozott fejtörést olyan szempontból, hogy hát a gazdától nagyon szép, hogy mindig megy ki és fogad fel embereket, de hogy lehet az, hogy este, amikor elérkezik az elszámolás ideje, akkor mindenki ugyanazt a bért kapja. Akit reggel fölfogadott, nem kap többet, mint a harmadik, hatodik, kilencedik, de még a 11 órai munkásnál sem kap többet, mindegyik 10-10 pénzt vett fejenként. Emlékezem, hogy amikor még a Bibliát nem ismertem, de már a Bibliáról nagyon sok mindent olvastam, mint akár a többi ember, hogy a Bibliát még nem meri fellapozni, de annyi mindent olvas a Bibliáról. Olvastam Vas Istvánnal, akkor még élt híres költővel való beszélgetést egy egyházi folyóiratban, és megkérdezte a riporter, hogy hát mi az, ami számára fennakadást jelent Jézus tanításaiból. Azt mondta, ez a példázat. Mert azt mondja, ez a munka lebecsülése. Az, hogy ilyet olvasni a Bibliában, és mégpedig Jézus szájában. Hát ez a munka lebecsülése. Hát aki reggel óta ott dolgozott, az csak ugyanannyit kap, mint akik később jöttek, sőt, akik egy órát ott dolgoztak, azoknak ugyanannyi jár, mint akik az egész napot munkával töltötték. Hát ő ezt nem tudja a kereszténységből elfogadni. Hát nekem is szöget ütött ugye a fejembe, mint aféle ember, aki nem ismerte a Bibliát, én is úgy megnyugodtam ebben, hogy azért a Bibliában vannak azért vaskos ellentmondások, meg vaskos tévedések, és ezt is azok közé számoltam, és hát meg voltam nyugodó, hogy nekem azért nem kell a Bibliáért nyúlnom, mert hát sokkal okosabb emberek már ezt elmondták helyettem, hogy milyen következetlenségek vannak a Bibliában. Aztán utána, amikor megismertem a Szentírást, és aztán a példázathoz újra visszatértem már évek után, akkor kezdtem gondolkozni azon, hogy a példatörténetnek ez egy rendkívül fontos mozzanata. Itt valamit, ha nem értünk meg, akkor nem csak ezt a példatörténetet nem értjük meg, hanem nem értjük meg talán az egész Szentírás sem. Tudnék, olyan határozottan kiderül ebből a történetből, hogy Isten ezt jól meggondolta. Tehát ez nem egy szeszély, hogy így történik ez az esti elszámolás. Ugye a vincellér ezt megbeszéli, a vincellér kiosztja ugye a pénzt, jönnek a felháborodott reggeli szőlőmunkások, és azok közül az egyik biztos még különösképpen is neki támadta a gazdának, azért olvassuk a példázatot, hogy egy valakivel még mélyebben, még részletesebben ezt a gazda megbeszélte, és olyan megrendítő érveket lehet olvasni itt a 14. 15. versben, főleg arra gondolok, amire majd külön kitérek a 15. versben, hogy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok. Micsoda döbbenetes kijelentés, ez egy olyan ellentétes értelmi mondat, majd erre külön kitérek. Szóval mit kell megértenünk a példatörténetnek ennek a második mozzanatából, lényeges, döntő második mozzanatából? Én azt gondolom, hogy itt egy nagyon döntő dolgot kell megértenünk. Igaz az, hogy reggel óta dolgozott az egyik csoport. Igaz az, hogy nagy különbségek voltak a munkavégzésben, de ez itt a nagy kérdés, hogy az életben, ha mi jól élhetünk, ha értelmes életet élhetünk, az kinek az erejéből tesszük? Csak ennyit kell meggondolni. Ha az életben jót teszünk, ha az életben munkálkodunk, dolgozunk, az élet bármely területén, kinek az erejéből tesszük?
Ez az, amit az első korintusi levél 4. fejezet 7. versében olyan egyszerűen mond Pál apostol. Ezt érdemes megjegyezni, ezt a mondatot, mert a Bibliának egyik legnagyobb mondata, mit van ugyanis, amit ne kaptál volna. Szóval ez egy aranymondat legyen mindannyiunk számára. Mit van ugyanis, amit ne kaptál volna? Arra figyelmeztet bennünket a Biblia, hogy ha mi jót teszünk az életben, jót tettünk az életben, azt valakinek az erejéből tehetjük. Az nem a saját erőnkből van. A Bibliában ezért nem olvassuk azt, hogy az embernek érdemei lennének. Sőt, a Biblia nagyon óv attól, hogy így gondolkozzunk, hogy hát veregessük a mellünket vagy a vállunkat, hogy mi mire vagyunk képesek, és milyen eredményeket érünk el, és milyen teljesítményhez jutunk el. Mert ha valami jót tehetünk az életben, azt mind Isten erejéből tehetjük. És Isten, aki adja az erőt, ő soha nem fitoktatja azt, és soha nem büszkélkedik azzal, hogy na most, ami jót teszünk, hát ember, ezt is az én kölcsönzöm neked, én adom neked az életet, én adom az egészséget, az értelmet, mindent én biztosítok a számodra. Hanem Isten ezt hangtalanul, tapintatosan teszi, mindenkinek biztosítja az életben azt az erőt, amivel teheti a jót. Felírtam Jakab levele első levél 17. és 18. versét, alapvető Biblia vers. Azt mondja itt Jakab apostol, hogy minden jó adomány és tökéletes ajándék felülről származik, a világosságok atyától száll alá, akiben nincs változás sem, változásnak árnyéka, az ő akaratának az elhatározásából születtünk mi újjá. Ő adott nekünk erőt ahhoz, a maga mennyei kincses tárából, hogy mi más emberek lehessünk. Tehát az életben büszkének lenni, az életben valamilyen érdemeket említeni, ez nem keresztényhez méltó dolog. Ha mi jót teszünk az életben, azt minden jó dologhoz, ha igazán jó dologról van szó, mindhez Isten segített hozzá. Úgyhogy igaza volt Luther Mártonnak, aki azt mondta, hogy legfeljebb a hibáinkkal büszkélkedhetnénk, mert azok aztán nagyon szorosan hozzánk tapadnak. De ami jót teszünk az életben, abban van valami személytelen, abban van valami Istentől jövő dolog. Tehát azok az emberek, akik reggel óta dolgoztak, ha jól dolgoztak, akkor ahhoz valaki adta az erőt, valaki megkereste őket, hogy dolgozhassanak. Szóval nem akarom elismételni, de azt mind másnak köszönhették, nem maguknak. Ennek meggondolásával elég borzalmasnak tűnik az a nagyon erős felháborozás, az a sértettség és szinte a bosszú szomj, ami élteti őket, mintha valamit nem értettek volna meg az életből. Felírtam még az első Timóteus levél első fejezet 5. versét ennél a pontnál. Azt mondja itt Pál apostol, hogy ha valaki az életben jót tesz, tehát az Isten parancsolatai szerint él, akkor mikor tekint rá úgy az Isten, hogy valóban ez az ember jót tesz? Azt mondja, hogy a parancsolatoknak vége a tiszta szívből, jó lelkiismeretből, igaz hitből történő szeretet. Hát annyira érzékelteti a Szentírás, hogy Isten előtt csak az a kedves, amit tiszta szívből teszünk, jó lelkiismeretből teszünk, igaz hitből teszünk, mert ezen keresztül érvényesülhet az Isteni erő. Az az Isteni erő, amit mi befogadunk, amit mi tudunk mások javára kamatoztatni, de az nem mi tőlünk származik. Mit van, amit ne kaptál volna? Tehát büszkélkedni, hencegni, vagy magabízónak lenni, ez a Bibliában a legelítélendőbb dolog, ami csak létezik a világon. Ha meg pedig valaki ezt még a vallásosság örve alatt is akarja tenni, az még inkább az. Emlékezem, hogy amikor Nyugat-Dunántúlon tartottam ilyen sorozatokat Szombathelyen és környékén, és ott emberekhez nem jutott el a Biblia, és kérték a Bibliát, és szatyrokkal vittük a Bibliát, hogy az emberek olvashassák, és 1992-ben egy kis tábort is szerveztünk Magyarország egy legszebb pontján és legjobb levegői helyén, Velemben, és összejöttek nyugat-dunántúli hallgatók, hogy ott egy hetet eltöltsünk, és a nagyon meghitt beszélgetések voltak, akkor is Jézus példázatairól volt egyébként szó. Egy idős asszony, aki nagyon aranyos részevőnk volt, az utolsó alkalommal azt mondta, na de hát, kedves tanár úr, hát az érdem, hát engem mindig arra tanítottak, hogy érdemszerző cselekedet, meg érdemeket kell szereznünk az életben. Hát aztán hova tegyem akkor az érdemet? És akkor mondtam neki, az érdemet tetszik tudni, azt tessék kivágni a szótárból és a szemétkosárba. Oda kell tenni ezt, hogy érdem. Ezt felejtsük el, az érdemet. Szóval ilyen nincs. Egy keresztény embernek
embernek más lesz a gondolkozása. Egy keresztény embernek nem az a gondolkozás, hogy én most ezt tettem, meg ezt csináltam, meg ilyen nagy dolgot tettem. Egy keresztény embernek az a gondolkodása, hogy ha jót tehettem, ahhoz köszönöm Istenem, hogy hozzásegítettél. A magam része ebben a tiszta szív, a jó lelkiismeret és az igaz hitből való szeretet. Tehát, hogy mi magunk ne álljuk útját az Isten ajándékainak és az Isten adományainak. Azok át tudjanak jönni az életünkön, és mások javára fordítassanak. Tehát úgy gondolom, hogy ezt a példázatot csak az érti meg a Bibliában, aki a maga vallási hagyományaival, a maga vallási szokásaival azért szembefordult már annyira a Biblia olvasása nyomán, hogy ilyen szót nem is emleget, hogy érdem, meg ilyen gondolata nincs. Az emberi természetben nagyon benn van ez a gondolat. Ugye figyeljük meg csak magunkat, hogyha valamit teszünk, vagy valami jót teszünk, azért, ha nem is külső hencegés, de egy olyan belső válveregetés lejátszódik az emberben. De egy keresztény emberből ennek ki kell tisztulnia, ezzel együtt élni nem lehet. Mindenestül dicsőséget az Istennek ad. Jeremiás könyvében olvasok ezt a híres kijelentést, hogy az erős ne az erejével dicsekedjék, a gazdag ne a gazdagságával dicsekedjék, a bölcs ne a bölcsességével dicsekedjék, hanem ha valaki dicsekszik, ugye idézőjelbetéve az azzal dicsekedjék, hogy ismer engem. Tehát, hogy értelmes és ismer engem, mondja az Úr. Tehát ez mindannyiunk számára mérték, és ez a példázatnak egyik alapvető és fundamentális tanítása, ami nélkül nem érthető a példázat. Később, amikor ezt megértettem, úgy gondoltam is, hogy elmegyek egyszer Vas Istvánhoz, és elmondom neki, hogy neki ez volt a kifogása a Bibliával szemben. Hát nem jutottam el odáig, de aztán utána mennél több ember előtt erről a példázatról szólva ezt szerettem volna, és most is szeretném ezt elmondani. Sajnos ezzel többet megint csak nem foglalkozhatunk, mert még sok minden kötelezettségünk van. Jön a harmadik kérdés, amivel viszonylag könnyebben végezhetünk, mert a példatörténetben nagyon megrendítő azért a reggeli munkásoknak a felháborodása. Ugye érezzük, hogy annyira neki támadnak a gazdának, hogy annyira méltatlankodnak, hogy valahogy ezt is úgy jellemeznünk kell, illetve szót kell erre, kifejezést kell találnunk, hogy kik is ezek a reggeli munkások, hogyan is lehet őket jellemezni fogalmi nyelven. Úgy gondolom, hogy ezek azok az emberek, akik valóban az Isten hitből érdemkérdést csináltak. A mai napság is nagyon sok vallásban látjuk ezt, hogy vallásos emberek tömegei egy olyan belső megelégedettséggel és büszkeséggel élnek. Akikben úgy tényleg az érdemközpontú vallásosságot van. Ezek legyenek számunkra riasztó jelek, hogy mennyire nincs igazi kereszténység a világunkban, és ne vállaljunk közösséget ezzel, hanem emlékezzünk mindig a példatörténetről, hogy Jézus a 20. fejezet 15. versével hogyan is leplezte le ezt a magatartást. Avagy a te szemed azért gonosz, mert én jó. Avagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok. Most itt egy döntő dologra szeretnék rámutatni. Ha valaki azt mondja, hogy ennek a gazdának azért, hát azért nem olyan fedhetetlen az igazságossága, mert adhatott volna többet is. Nem tudom, hogy észrevettük-e, miközben felolvastam a példatörténetből, történetet, hogy ez a gazda mennyire igazságos volt. Tudnélik. A reggeli munkásokkal 10-10 pénz fejében egyezett meg. De amikor ment a többi munkásokért, azoknak semmit nem mondott. Ugye nem tudom, hogy ezt fölfigyeltünk-e. Nem mondta azt, hogy 10, nem mondta azt, hogy 8, vagy 7, vagy 6, hanem mit mondott, mindegyiknek mit mondott, ami igazságos, megkapjátok. Na most azért hadd tegyem fel a kérdést, hogyha mi munkát keresünk, állást keresünk, és valaki nem egyezik meg velünk a havi bérünkben, csak azt mondja nekünk, hogy kérem, önt fölvesszük, ami igazságos megkapja, melyikünk megy el? Melyikünk megy el, mondjuk egy, most nem akarok itt cégeket felsorolni, hogy melyik a szavahihető cég, vagy megbízható cég, de melyikünk megy el erre, hogy valaki azt mondja, kérem, hát önt fölveszem, ami igazságos, azt meg fogja kapni. Nem tudom, hogy így az emberek loholnának-e az ilyen helyekre, ahol így szerződnének, vagy így vennének fel embereket. De ezek az emberek miért mentek el mégis erre? Miért nem kezdtek ott vitatkozni, hogy most, mert hallottuk, hogy 10-et kaptak a reggeliek, hát akkor mi legalább megkapjuk a 8-at.
vagy a hatot. Miért nem kezdtek erről purpárlét, hogy úgy mondjam? Mert ezt is föl lehet vetni, ezt a kérdést. Én úgy gondolom, hogy ennek egy oka volt, ők megbíztanak Lábrában. Ők szerették el a gazdát. Azok az emberek, akik Istenhez csatlakoznak, akik engednek az Isten hívásának, az Isten megkeresésének, és mondjuk már az életüket mondjuk eltékozolták, vagy már idősek, de vagy keresték az életben az élet értelmét, és az Isten kérésének engednek, azok nem ilyen adok-kapok viszonyba akarnak az Istennel kerülni. Örülnek, hogy dolgoznak a szüleibe. Hogy is mondanánk ezt ma, ha nem kapnának semmit, ha nem kaptak volna semmit, akkor is kiváltságnak tartották volna, hogy ilyen gazdánál dolgozhatnak. Ezért figyeljünk fel a példázatban erre a mozdanatra is, mert ez a gazda igazságos volt. Ő nem kötelezte el, ő elkötelezte magát a reggeli munkásoknál, de ott amiben megegyezett, annyit meg is adott. A többieknél nem mondott semmit, hogy azoknak többet adott esetleg, mint a többiek vártak. Erre mondja azt Jézus a példázat végén, hogy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok. Ugye félelmetes mondat. Sokszor azt látjuk, hogy az Isten jósága az embereket dühött ellenkezésre és ellenállásra ingerli. Hogy világosan lássuk, hogy miről van szó, két bibliai történetet szeretnék említeni, amely legszorosabban kapcsolódik ehhez a példázathoz, aminélkül szerintem nem is érthető meg a példázat. Az egyik történet egy ószövetségi történet. Egy egész könyv szól egy olyan emberről, aki dühött, aki lázadó, aztán lecsillapszik, megtér Istenhez, de megint nem érti meg az Istent, azt mondja, hogy méltán haragszom, amíg csak élek. Jónás könyve. Ennek a példázatnak a megértéséhez olvassuk el Jónás könyvét, és Jónás könyvének a középpontjában egy proféta áll. Nem egy hitetlen ember. Egy proféta ide tudott süllyedni, erre a lelki szintre tudott süllyedni, hogy elégedetlen volt az Istennel. Kevés volt neki az, amit az Isten tesz, ő nagyobb dolgokat várt, mondjuk Ninivének az elpusztítását és letarlását, és amikor ezt Isten nem tette meg, akkor duzzogott Jónás, és azt mondta, hogy igen, ő haragszik, és az Isten a lehető legtapintatosabb módon szerette volna Jónást meggyőzni arról, hogy nincs igaza. Vagyis erről, hogy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok. Mert én irgalmat gyakorlok, én szeretném megmenteni az embereket, te meg megítéled az embereket, és szeretnéd, hogyha pálcát törnék az emberek fölött. Más a gondolkodásunk, más a lelkületünk. Jónás könyvén kívül egy új szövetségi példázat, amit idéztem Lukás 15. fejezetéből, a tékozó fiú példázatának az idősebb fivére is ugyanilyen, mint ezek a reggeli szőlőmunkások. Ugye mit is mond az idősebb fiú? Íme ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked, mondja az apának, amikor visszafogadta a fiat. Íme ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked, soha parancsolatodat át nem hágtam, és akkor nekem nem adtál egy kecskegödőjét, hogy a barátaimmal vigadjak, mikor pedig ez a te fiad megjött. Akkor levágattad néki a hízott túlkot. A Jó Hír 90/2-es számában van ennek egy részletes elemzés, akinek nincs meg esetleg ez a folyóiratszám, elolvashatja ebben részletesen. Ott ezt a négy kijelentését az idősebb fiúnak részekre bontom, és elkezdem magyarázni, hogy mit is mondott itt ez az idősebb fiú, mert első hallása úgy nagyon igaznak tűnik. Ugye, hogy visszajött a kisebb gyerek, egyből örömünnepet rendeztet a tiszteletére az édesapja, és ő pedig itt van már ilyen régóta, és ő semmilyen lakomában, ünnepésben nem részesült. Megdöbbentő tapasztalatom erről a példázatról, hogy gyerekek, ugye gyerekeknek nagyon jó figyelmük van a dolgokra, élénk a lelkismertük, de még gyerekek is azt szokták mondani, hogy hát ennek az idősebb fiúnak igaza van. Úgy sajnálom, hogy gyerekek is ilyen választ adnak, és akkor mondom, hogy gyerekek, azért nézzünk bele. Mit is mondott, hogy íme ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked? Most ezzel mit mondott ez a gyerek? Azt mondta, amiről Pál apostol ezt vallja a Római Levél 14. fejezetében, boldog az az ember, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesel. Akkor vagyunk boldogok, hogyha a jót meggyőződésből tesszük. Akkor soha nem leszünk boldogok, hogyha a jót tesszük, de felrójuk, hogy bezzeg a világ más tesz, és könnyebben boldogulnak az emberek. Én meg teszem a jót, és milyen szegény maradtam, vagy milyen nehéz és küzdelmes az életem, mi soha nem leszünk boldogok. A jót csak meggyőződésből lehet tenni. Magáért, a jóért tegyük a jót.
abban van a legnagyobb jutalma. Nagyon nagy ige ez a Róma 14, hogy boldog az az ember, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesel. Hát az az idősebb fiú milyen lélekkel maradt otthon? Hogy ő otthon maradt, ő nem tékozolt el az egész vagyon, de közben vádolta a lelkismert, hogy jaj, de jó lenne nekem is kipróbálnom, amit az öcsém csinál. Jaj, de jó lenne nekem is elszórnom a pénzt, meg kicsapongó életet élni. Hát akkor majd, hogy nem oda jutunk, hogy rosszabb lélekkel volt otthon, mint a szerencsétlen öccse, akinek szintén szétzilálódott az élete, de még volt remény, hogy visszatérhet. De így, ha valaki otthon marad is, hát milyen lelkület ez, milyen gondolkodás ez? Jézus nagyon pontosan akarta kifejezni az idősebb fivér gondolkodását. Íme, ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked. Soha parancsolatodat át nem hágtam. Tehát aki nem jó lélekkel teszi a jót, az előbb-utóbb büszkévé válik. Az előbb-utóbb az érdemeire hivatkozik. Mert aki jó lélekkel teszi a jót, az mindig Istennek ad köszönetet, hogy köszönöm Istenem, hogy most is segítettél. Tied legyen a hála és a dicsőség, hogy te megint hozzásegítettél, hogy valamit jót tettem az életben. Tőled kaptam az erőt, és neked köszönöm meg. De ha valaki nem így teszi a jót, hanem az, hogy most én bezzeg jó voltam, de a másik ember ilyen helyzetben biztos csalt, lopott és hazudott volna, és milyen igaza van annak, mert hát így lehet érvényesülni az életben. Ugye? Nagyon sokszor látjuk ezt a hétköznapokban. Hát az az ember büszkévé válik, az persze emlegeti az érdemet, és aztán jön a harmadik fokozat. Tehát figyeljük meg, hogy aki nem jó lelkiismeretből teszi a jót, az válik büszkévé. Ez vallásos emberek nagy kísértése. Magukat hívőnek való emberek nagy kísértése, akik számon tartják a jót, amit tesznek, mert úgy gondolják, hogy azt a maguk erejéből teszik. Egy idő után büszkévé válnak. Szóval nekem nem adtál egy kecskefiat sem, hogy a barátaimmal vigadjak. Mi jön ez után, a büszkeség után? A követelődzés. A követelődzés. Hogy neki ezt adtad, nekem meg nem adtad. Ő neki ez jár, nekem még több járna. Jön a követelőzés, jön a számla benyújtása. Ugyanúgy, mint itt a szőlőmunkások példázatánál. Hát mi reggel óta dolgozunk. Hát mi aztán többre vagyunk érdemesültek. Döbbenetes azért, hogyha látjuk, hogy egy ember lelkivilága így torzul el. Az érdemből következik a második dolog, hogy az ember büszke lesz. A büszkeségből következik a harmadik dolog. Ez egy ráncreakció, hogy az ember követelőző lesz. És jön egy negyedik dolog is még, hogy a követelődzésből mi lesz. Miért mondja itt a szőlős gazd, hogy a te szemed azért gonosz. Nagyon súlyos kifejezés, hogy gonoszok vagytok. A tékozó fiú példázatában mi a negyedik mozzanat? Azt mondja, amikor ez a te fiad megjött. Nem azt mondja, az öcsém. Véletlenül se azt mondja, az öcsém megjött. Azt mondja, ez a te fiad megjött akkor. Levágattad néki a hízottókot. Szóval ezt a négy dolgot jegyezzük meg, mert ez óramű pontossággal beteljesedik az életben. Aki a jót nem magáért, a jóért teszi. Az büszke lesz, büszkévé válik. A büszke ember követelődzővé válik, és a követelődző ember szemtelen, közömbös, részvétlen lesz a másik emberrel szemben. Hírehamva nincs a szeretetnek, hírehamva nincs az irgalomnak és a könyörületnek. És így élnek emberek vallás leple alatt, vagy hit leple alatt, hogy ők nevezik. Szóval ettől akar bennünket megmenteni a Szentírás. Leleplezi Jónást is, ha ide csúszott le, bár proféta volt. Leleplezi az idősebb fiút, aki nem ment el, nem tékozolt el a vagyonát, és leleplezi a reggel óta szőlőmunkásokat, tehát ezeket az embereket, akik talán ott vannak egy egyházban, ott vannak egy gyülekezetben, de hogyha ők a vallást ennyire tartják, akkor mi közük van Istenhez? Mennék a negyedik mozzanatunkhoz, hiszen ahogy említettem, Jézus példázataiban mindig azt kutatjuk, hogy ezeknek a példatörténeteknek van-e valami profétikus vonatkozásuk. Az egész sorozatunk első alkalmán már kiemeltem például ezt a példázatot külön is, hogy ennek a példázatnak egy döbbenetesen mély profétikus vonatkozása van. Ezt a profétikus vonatkozást persze rögtön nem veszi észre a bibliaolvasó ember, csak akkor, hogyha a Bibliának az egészét már áttanulmányozta, már sok részletkérdést is megértett, és hogyha megállapodik ennek az embernek a tekintete ezen a Biblia versen, amit én magam a Biblia egyik legnagyobb jövendőlésének tartok, ez a Máté evangélium a 24. fejezet 14. verse. Ez a Máté 24:14,
ez az emberiség történetére vonatkozó egyik leghatalmasabb profécia. Ez így hangzik. Jézus mondta a nagy apokaliptikus beszédében, hogy az Isten országának ez az evangéliuma bizonyságul hirdettetik majd az egész világon minden népnek, és akkor jön el a vég. Hát ezt úgy meg kell állni ennél a jövendőlésnél. Ez a jövendőlés azt mondja ki, hogy ami eddig soha nem történt meg a történelmünkben, ez a jövőben meg fog történni, hogy minden ember meg fogja hallani az evangéliumot. Minden ember szembesül az evangéliummal. Kínától, Dél-Amerikáig, Ausztráliától, Grönlandig, szóval az egész világon minden nép, minden ember meg fogja hallani az evangéliumot, mégpedig nem is akárhogyan, itt van ebben a kis jövendőlésben ez, hogy bizonyságul, tehát a lelkiismeretének, a tudatának annyira tisztán fog szólni az Isten evangéliuma, hogy ezek az emberek nagyon gyorsan fognak tudni dönteni Isten mellett, vagy netán Istennel szemben. Jézus azt mondta, hogy csak ekkor jön el a vég. A világ történelme nem záródik le anélkül, hogy ezt Isten ne biztosítaná az egész földkerekségnek. Az egész földkerekségen bizonságul hirdettetik az egész evangélium, és akkor jön el a vég. Érezzük, hogy ennek a jövendőlésnek a beteljesedése nagyon gyors lesz. Ezt nem lehet úgy elképzelni, hogy mérhetetlen lassúsággal, majd több évtized, évszázad is majd elterjed az evangélium, nem, ez a jövendőlés nagyon gyorsan fog beteljesedni. Már bizonyos szempontból a Búza és Konkói példázatában érintettük ezt a kérdést, de azt hiszem, hogy ez az a példázat, aminél ez a kérdés a teljes mélységében felszínre kell, hogy kerüljön előttünk. Tudnélik, a következő kérdést vessük fel, és ez a kérdés a következő, hogy a gazda túl azon, hogy mindenkit szeretett, és mindenkit szeretett volna hívni a szőleibe. Miért ment ki olyan sokszor a piacra? Miért ment ki olyan sokszor keresni és kérni a munkásokat? Hiszen a példatörténetet egy más szempontból is gondoljuk át. Ha valaki valamilyen munkát el akar végeztetni, az viszonylag gyorsan tudja, vagy legalábbis kiszámolja, hogy az a munka mennyi időbe telik, és hány emberre lehet elvégeztetni. Bizonyára ezt a gazda is tudta, és reggel annyi munkást vett fel, akivel estig a munka elvégezhető lett volna. Nem csak azért ment ki ő a piacra, mert minden embernek értékes foglalatosságot akar biztosítani, hanem azért is, mert a gazda napközben nézte, hogy a munka hogy halad előre. És mint egy jó gazda, aki látja, hogy ilyen tempóban, vagy ilyen lelkesedéssel, most már azért látjuk, hogy milyen lelkülettel dolgoztak ezek az emberek. Ez olyan baráti lelkület volt, vagy egy béres lelkület volt? Ez ilyen nagy örömmel dolgoztak, akik mindent el akartak végezni, vagy azt mondták, hogy hú, de jó pénz az a 10 pénz, hát töltsük ki a napot. És amikor a gazda látta, hogy ez a munka nem halad előre, akkor kiment a harmadik órába, ugye a palesztinai időszámítás szerint, ugye reggel 6 óra az első óra, tehát harmadik óra, hogy kiment 9 órakor. Tehát már akkor valami vészcsengő jelzett a gazdánál, hogy így nem fejeződik be a munka, újabb embereket kell bevonni a munkába. Kiment a 6. órában is, ugye az 12 óra, 9. órában is, délután 3 óra, és kiment még a 11. órában is, napszállat előtt 1 órával. Mert sem a reggeliek, sem a 3, sem a 6, sem a 9. órába jött munkások nem haladtak annyira előre, és hogy mondjam, kikerülhetetlen volt, hogy még a munka befejezés előtt 1 órával újabb munkásokat hívjon. És tulajdonképpen érezzük a történetből, azok a 11 órai munkások lendítették meg a dolgot, és vezették el oda az egész ügyet, hogy estére be volt fejezve a munka. Kedves hallgatók, itt van a példatörténetnek a profétikus vonatkozása. Ha a példatörténetből komolyan vesszük azt, hogy a szőlőskert nem csak a világot jelképezi, hanem elsősorban, ugye Ézsaiás könyve 5. fejezetét idéztem az elmúlt alkalommal, a szőlőskert a Bibliában elsősorban az egyház jelképe. Méghozzá az igazi egyházé. Tehát nem ott, ahol kiírják, hogy egyház, vagy emberek egyházat mondanak, gondolnak, hanem az Isten szemében levő egyház jelképe, akit az Isten kiválasztott. Ha valaki fölteszi ezt a kérdést, mert nagyon sokszor kapjuk meg ezt a kérdést, hogy hát hol van az igazi egyház?
nagyon szép Biblia tanulmányozási kérdés, hogy mindig visszaszoktam menni az első egyházra. A Biblia szerint hol volt a történelem első egyháza? Amikor Isten egy nemes szőlőveszőt, így mondja a Biblia, vett egy nemes szőlőveszőt, azt elplántált egy jó földbe, és körülásta, megtrágyázta, megkapálta, körülkerített, hogy az a nemes szőlővesző az növekedjék és jó termést hozzon. Kit nevez a Biblia a nemes szőlővesszőnek? Ki volt a történelem első nemes szőlővesszője? Ugye az Ábrahám, aki Mezopotámiából az Isten szavára eljött Palesztinába, és akinek az utódait, a zsidó népet, Isten egy nagy néppé tette, és az Isten első egyháza a zsidó egyház volt, a zsidó nép volt. 1500 évig, nem kevesebb ideig. Ez a nemes szőlővesző kiterebélyesedett, lett egy szép szőlőskert, és aztán azt mondja Ézsajás könyvében, Károly Gáspár olyan szívbemarkolóan akarja a magyar fül számára érzékelhetővé tenni, azt mondja, hogy vártam a szőlőmtől termést, és vártam irgalomra, és lett síralom, és vártam jogőrzésre, és lett jogorzás. Az ószövetségi zsidó nép nem váltotta be az Isten reményeit. Isten kiválasztotta, hogy más nép legyen, hogy képviselje a világnak az igaz életnek a törvényeit, és a zsidó nép 1500 éven keresztül volt az Isten választott nép, és nem lett más nép, nem lett jobb nép. Sőt, hát a legnagyobb ajándékát is Istennek, amikor elküldte hozzá az egyszülött fiát, a megváltót, őt sem fogadták el. Sőt, az apostolaikat, ugyanolyan zsidó származású embereket, akik hirdették az evangéliumot, ugye Péterrel elkezdve és Pállal befejezve nem fogadták el, elüldözték a hazájukból. És akkor Máté evangélium a 21. fejezet 43. versében mit is mondott Jézus? Ugye ez is egy híres igehely. De előbb idéztem a Mózes első könyve 12. fejezet első 3 versét, mint az ószövetségi nemesző választását. És a Máté evangélium a 21. fejezet 43. verse azt mondja el, hogy Jézus azt mondta, hogy annak okáért elvétetik tőletek az Istennek országa, és oly népnek adatik, mely megtermi annak gyümölcsét, ugyanaz a jelkép használat. Isten gyümölcsöket vár, Isten nem azért választ ki egy egyházat, hogy valaki azt mondja, hogy én vagyok az igazi egyház, hanem Isten azért választ ki egyházat, hogy az a szőlőtő, az a fa, az gyümölcsöt hozzon, és a gyümölcs jelképét a Galata levél 5. fejezete azonosítja, hogy azok az emberek legyenek olyanok, akikben szeretet van, öröm van, békesség van, béketűrés van, szívesség van, jóság, szelítség, hűség, mértékletesség. Legyenek más emberek. Isten ehhez akar erőt adni. Istennek az egyház, hogy Isten miért választott ki embereket és miért alkotott egyházat, ennek a rövid lényege az, hogy Isten szeretné megmutatni, hogy ezen a földön lehet szeretetben élni, közösségben is. Mert hogy egyes emberek mindig voltak jó emberek, meg mindig voltak derék, meg becsületes emberek, ez egy más kérdés, de Isten többet szeretne. Isten azt szeretné, hogy lehet közösségben élni úgy, hogy az egy mintaszerű közösség. Az más emberek számára példaként szolgál, hogy lehet egy családban, lehet egy környezetben, lehet egy kis közösségben, egész más elvek szerint élni az Isten segítségével. És ezért mondta Jézus, hogy most a zsidó néptől elveszi a megbízatás, a zsidó nép kegyelem ideje lejárt, ennek az egyháznak vége van. Isten egy olyan egyháznak adja át a megbízatást, ami majd megtermi annak gyümölcsét, és elindul a kereszténység története az őskereszténységgel, ahol voltak is gyümölcsök. Majd még visszatérek erre az őskereszténységre, mert különös módon ebben ez a példázat ezzel is kapcsolatos lesz. Ha valaki el akarja olvasni, hogy az őskereszténységtől fogva hány egyház váltotta magát, mert most már tudjuk, hogy ilyen nincs a Bibliában, hogy van egy egyház, és mindig az marad az egyház. Ilyen nincs. Istennél mindig van egy kiválasztás. Addig marad egy egyház egyház, ameddig szembe nem fordul Istennek a terveivel és akaratával, de amikor valaki teljesen szembefordul, mint
az Ószövetségi Egyház, amikor az őskereszténység története is belejutott egy eltorzulásba, és szembefordult Istennel, akkor Isten egy újabb közösséget választott ki. Isten a történetben mindig újabb és újabb közösségeket bízott meg ezzel a feladattal, hogy a nemes szőlőveszőkből legyen aztán gyümölcs. Tehát aki ezt el akarja olvasni, Jelenések könyve első 3 fejezetében, a 7 gyülekezeti levélben elolvashatja, hogy hol van az a 7 gyülekezet, az a 7 közösség, amit maga az Isten nevez egyháznak. Tehát amit nem, ugye emberek mindent egyháznak neveznek, most is 100 és 1000 egyház van, és nem tudom, hány keresztény egyház mondja magát. Isten, amit

Hát ennek a példázatnak. A példázat profétikus célzata az, hogy Istennek van egy háza, és van a végső időkben is egy háza, de ez az egyház nem végzi el azt a feladatot, amit a reggel óta felfogadott munkásoknak egyébként el lehetne és el is kellene végezni. Isten mindig hív újabb és újabb embereket, tehát nem úgy, hogy van egy egyház és akkor majd az, hanem Isten mindig azt az egyházat tisztítani, rostálni akarja, és amikor az látszódik meg, hogy még a végítélet előtt, tehát még a Jézus második eljövetel előtt még mindig nincs elvégezve a munka, akkor Isten az utolsó órában is hív embereket, és azok által elvégzi a munkát. Itt valamit kérdés fel kell tennünk, hogy mi a titka ennek, hogy reggel óta nem tudták elvégezni a munkát, háromszor jöttek munkások, azok se tudták elvégezni a munkát, akik az utolsó órában jött munkások, azok által pedig sikerül elvégezni a munkát, valahogy mi ennek a titka? Mielőtt a profétikus célzatot tovább vinnénk és tovább részleteznénk, itt írtam fel a példázatnak az ötödik és legvégső tanulságát, ami mindannyiunk számára is gyakorlati tanulság, bármennyit értünk is a proféciákból, vagy esetleg még nem értünk annyit. És ez a gyakorlati tanulság az, hogy az utolsó órába jött munkásokat Isten miért tünteti ki annyira, miért leli kedvét bennük annyira. Ez az, amit az őskereszténységről ír a Szentírás Jelenések könyve második fejezet negyedik versében, már az őskereszténységgel kapcsolatban is olyan szempontból, hogy ott az őskereszténységben is már kezdett megfogyatkozni az a rendkívüli dolog, amit Isten mindig nagyon becsül, és ez az első szeretet. Hogy ezt a munkát befejezik a szőlőmunkások, és az utolsó órába jött munkásoknak a segítségével, ennek egy titka van, az első szeretet megléte az életükben. Ugye Jelenések könyve második fejezet negyedik verse szó szerint így hangzik, hogy azt mondja Jézus, hogy az a panaszom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Az első szeretet a Bibliának egyik hatalmas nagy fogalma, amivel azt akarja kifejezni a Szentírás, hogy milyen csodálatos az emberi életünkben az az időszak, amikor először megismertük Istent és az igaz dolgokat, amikor Isten iránt először ébredt bennünk szeretet. Ugye azt mondja Pál az első korintusi levélben, a 8. fejezet elején, hogy nem mindig az ismeret az, ami döntő egy hívő ember életében, mert ha csak ismerjük az Istent, az felfuvalkodottá is tehet bennünket, a szeretet viszont épít. És hogyha valaki szereti az Istent, az ismertetik ő felőle. Nagyon szeretem ezt a Biblia verset, hogy aki szereti az Istent, az ismertetik ő felőle. Szóval amikor valaki először kezdi megismerni azt, hogy ki az Isten, most nem arról beszélek, hogy amikor valaki először kezd szóba állni azzal a kérdés, hogy Isten, vagy hogy van Isten. Ez még csak egy ilyen elvi húzavona az emberi értelemben, hanem amikor az ember először kezd rádöbbenni arról, hogy ki az Isten, mi az Isten, hogy abból egy szó nem igaz, amit én addig hordoztam magam, hogy az Isten egy ilyen kényúr, vagy egy ilyen állandóan az embernek számlát benyújtó felsőbbrendű lény, hanem az Isten a gondviselő Isten. Az Isten a szerető Isten. Amikor nem törődtem vele, akkor is törődött velem. Amikor én hátat fordítottam neki, és az emberekkel is rossz volt a kapcsolatom, akkor is szeretett, és támogatott, és erősített, hogy eljussak oda, hogy megváltozzam. Szóval amikor kezdjük látni, hogy ki az az Isten, aki azt mondja magáról a 22. Zsoltárban, hogy az anyánk méhétől fogva ő takargatott bennünket, meg ő viselte gondunkat, és szeretettel körülvett, hogy Jób könyve első fejezetében olvassuk, hogy körülvesz mindig bennünket, mindenféle jóval. Ki ez az Isten, amikor az ember először kezdi ezt megérteni, és azt mondja, hogy ha az Isten ennyire szeret engem, és az Isten akkor is szeretett, amikor más ember talán azt mondta, hogy hát mi lesz ebből az emberből, aki én voltam. És az Isten akkor is szeretett. Isten akkor sem mondott le. Az Isten látott, ha egy reménysugarat látta az Isten, akkor a megtört nátszálat
ugye a megrepet nátszálat se töri el, és a pislogó gyertyabelet se oltja ki, hogy mondja Ézsaiás próféta könyve, amikor az ember először telítődik szeretettel és hálával az Isten iránt, ez a

az első szeretet. Ez a döntő egy ember életében. Egy ember életében ez az a minőség, amit semmi más nem tud túlszárnyalni. Amikor mi a tiszta, igaz szeretetre először válaszoltunk szeretettel. Amikor a tiszta, igaz szeretetet először észrevettük, és nem voltunk hálátlanok iránta, és amikor úgy éreztük, hogy ha az Isten bennünket ennyire szeret, amikor kezdtük megérteni a megváltást, például, hogy az Isten csak így tudott bennünket megváltani, az önzésünkből kiemelni, hogy ő is eljött ide közénk, fölvette ezt az emberi természetet, Jézus meghalt értünk a keresztfán, és amikor ezt úgy kezdjük megérteni, persze ez minden embernél máshogy és másképp jön el, ezt nem lehet részletezni, ez az emberi szó nagyon kevés itt, hogyha reggelig beszélnék, akkor se tudnám ezt körülírni. Tehát talán tetszenek érezni, hogy amikor az ember először válaszolt az Isten szeretetére szeretettel, amikor először záródott ez a kör, amikor nem úgy volt, hogy eddig az Isten szeretett engem, én meg rá se hederítettem, hanem amikor először válaszoltam, és éreztem, hogy most valami áramkör zárul, és nekem közösségem lehet az Istennel, én befogadtam az Istent, és az Isten erre az együttműködésre vár. Ezért szeret az Isten, ezért adott bizalmat, hogy kiváltsa az én együttműködő készségemet, hogy magam legyek a gyógyítója magamnak, hogy ő adja az erőt, de a magam beleegyezésével jöjjek ki ebből az önző életemből, amit eddig értem. Szóval ez az az első szeretet. De sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy ez az első szeretet nagyon sok embernél megfakul. Nagyon sok ember eljut az Isten szeretetére, eljut az Isten megismerésére. Nagyon sok ember felnőtt korában megrendítően érzi ezeket a dolgokat, megkeresztelkedik, keresztényé lesz. Aztán eltelik 3-4 vagy ki tudja mennyi év, és aztán mintha kihűlne benne az első szeretet. Nagyon vigyázzunk erre, mert Jelenések 2. fejezet 4. versében Jézus ezt kiknek mondja? Az őskeresztényeknek. Az őskereszténység nem volt akármilyen kereszténység. Mégis Jézus egy hibát már felfedezett. Az őskereszténységet olyan csodálatosan jellemzi Jézus, azt mondja, tudom a te tűrésedet, a munkálkodásodat, fáradozásodat, hogy megvizsgálod a hamis tanítókat, és nem engeded őket érvényre jutni, és fáradoztál, nem fáradtál el. Hát ilyen, hogy úgy mondjam, ilyen magas fokú kijelentések, fáradoztál és nem fáradtál el. És utána azt mondja, de egy panaszom van ellened. Van egy meglátásom. Ez az őskeresztény közösségnek szól, ez az Efézus levél. Ez az első szeretetedet elhagytad. Hogy valahogy vigyázzunk erre, mert az első szeretet nagyon gyorsan ki tud hűlni, nagyon gyorsan el tud az embertől távozni, mert hiszen ha Isten szeretetére továbbra nem válaszolunk szeretettel, kezd a szeretetünk egy kicsit megerőtelenni, megfakulni, akkor az első szeretet egy régi szép emlék, és nagyon sok ember a régi szép emlékeiből él a világban is, de keresztény közösségekben is. De mi van utána? Na most valami nagyon bátorítót is hadd mondjak. A Biblia szerint az első szeretetnek nem hogy meggyengülnie nem kell, nem ez a törvényszerű. Ha 100 ember közül 99 elveszíti is az első szeretetet, akkor is azt mondjuk, hogy a törvényszerű az az egy ember, akinek az életében növekszik az első szeretet. Hogy valami nagyon egyszerűen gyorsan megértessem. Olyan ez, mint például egy barátság vagy egy házasság. Hát egy barátságot se azért kötünk, meg házasságra se azért lépünk, hogy majd kiszámíthatólag 2 év meg 5 év után majd már nem lesz olyan szép, mint volt a kezdet-kezdetén. Mindannyian tele vagyunk várakozással, hogy ez egyre szebb lesz, ez egyre boldogabb lesz, nem? Ez az igazi jövőbetekintés. Hát remélem senki nem úgy néz a házasságra, még előtte van, vagy egyáltalán erre az Istentől adott intézményre, hogy ezt azért adta az Isten, hogy először érezzük a lobogó szépséget, lelkesedést, utána pedig szépen lassan leeresszem valami, mint egy gumi, amiből nem tudjuk, hogy hol illan el a levegő, de valahogy elillant. Senki nem így tekint erre. Ezt azért hoztam ezt a példát, mert az Isten iránti szeretetnek nemhogy meggyengülnie nem szabad, de nemhogy elmúlnia nem szabad, de meggyengülnie nem szabad. Hiszen ha az Istenből én addig, ameddig nem változtam meg, nem tértem meg, olyan keveset vettem észre, de most, hogy már egyre többet veszek észre, akkor annál inkább erősödnie kell a viszont szeretetnek. És így az első szeretet nagyon szépen kibontakozik és megerősödik, hogyha tulajdonképpen az életünkben ott van a viszont szeretet, ugye a viszont szeretetet így is nevezhetjük, hogy hála.
Ha féltékenyen őrködünk a lelkünk épségén, nagyon vigyázni kell a lelkületünk épségére. Ha követelődzés van a lelkünkben, akkor az rögtön egy vétsengő legyen. Ha hála van a lelkünkben, akkor örüljünk és azt mélyítsük el. És hogy lehet az ember életében mindig hála? Hogy lehet az, hogy egy ember hálás életet él? Én egy praktikus, egy gyakorlati módját találtam ennek a Szentírásban, az, hogy megtanulunk másokért élni. Mert ha másokért élünk, ha másoknak át akarjuk adni az evangéliumot, ha másoknak bizonyságot akarunk tenni Istenről a Biblia alapján, akkor mindig áttéljük azt, ami a mi életünkben kiváltotta az első szeretetet mások életében. Akkor mindig megújul a lelkünk, megújul a szívünk, mert látjuk, hogy igenis ezen a földön meg lehet változni. Emberek megváltoznak, hálásak, köszönettel tele vannak az Isten iránt, és amikor az ember megtanul türelmesen fáradozni másokért, persze akkor sok kudarc is éri az ember. Miért a magunk életében nem volt sok kudarc? Mi mindig csak egyenes vonalon haladtunk előre soha. Szinte törvényszerű, hogy mindig varga betűkön keresztül megy előre egy ember élete. De amikor megtanulunk türelemmel küzdeni a másikért, imádkozni emberekért, jót adni embereknek, akkor is, amikor rosszat adtak, és ott viselni azt a reménysugárt, azt a bizalmat, hogy ő belőlük is lehet más, hát én is milyen voltam, ha engem fel tudott emelni az Isten, őket ne tudná felemelni, és hogyha én ebben csak egy pici pont vagyok, egy pici részt vállalok, akkor mindig megújul az első szeretetemmel, látom az Isten és Szentlélek hatalmas munkáját kibontakozni a másik ember életében. Ez a példázat gyakorlatilag tehát arra tanít, hogyha az életünkben nem múlik el az első szeretet, akkor vagyunk igazán keresztények. Ha az életünkben növekszik az az első szeretet, akkor nem lesz ez, hogy majd az elsőkből utolsók lesznek, és az utolsókból elsők. Akkor megőrizhető ez, és nem szükségszerű, hogy a reggeli szőlőmunkások sorsára jussunk, akikben talán valami reggel fölcsillant, de utána kézen közön, ugye ők azt mondták, hogy a nap hevét hordoztuk, az kiölte belőlük a szeretetet. Az élet küzdelmei, fáradozásai kiölték belőlük az Isten iránti szeretetet. Még egyszer hadd hangsúlyozzam, Isten csak azt tudja elfogadni igazi szeretetnek, ami tiszta szívből, jó lelki ismeretből, igaz hitből való szeretet. Istennél nem a mennyiség a fontos, Istennél a minőség a fontos. Istennél nem az a fontos, hogy reggel óta dolgozik, hanem az a fontos, hogy hogyan dolgozik, akár egy óráig is. És most visszatérek még a negyedik pontra befejezésül, a végső történelmi időben ennek leszünk majd a tanúi. A végső történelmi időben, ami előttünk áll, és karnyújtásnyira van előttünk a bibliai jövendőlések szerint, ugye a Bibliában 11 idői profécia van. Ez a 11 idői profécia mind lejárt. A legutolsó idői, a leghosszabb 2300 éves profécia is már több mint 150 éve a hátunk mögött van, és lejárt profécia. Erre nézve Jézus a jelenések könyve 10. fejezetében így esküszik meg, hogy több idő nincs, több profétikus idő nincs. Az emberiség a történelmének a legutolsó korszakába érkezett. Igen, ebben a korszakban is van választott nép, de a választott népben levő emberek, akik már reggel óta dolgoznak, sajnos nem mindenki lesz ott azok között, akik által beteljesedik Jézus jövendőlés, hogy bizonságul fog hirdetetni az evangélium. Isten látja azt, hogy nem tudja elvégezni a reggeli, meg harmadik, meg hatodik, meg kilencedik órai szőlőmunkásokkal a művét. Ezért megy ki Isten majd, és ahogy lemegy a nap, hogyha ezt most a proféciákba behelyettesítjük, a világ kegyelmének az utolsó órája előtt is azért kér Isten majd embereket, és vonza szent lelke által, hogy jöjjenek a szőlejébe, mert azoknak lesz igazi első szeretetük. És azoknak a szeretete hozzájárul ahhoz, komoly mértékben járul hozzá, hogy beteljesedjék, hogy bizonságul hirdetessék az evangélium. Két bibliaverset írtam fel ezen kívül a táblára, az Ámos könyve 9. fejezet 13. versét, és az Ézsaiás könyve 66. fejezet 8. versét, amelyek elmondják, hogy nagyon gyors lesz ez a befejezés. Emberek fogják hirdetni az evangéliumot, de valami olyan tisztán, annyira telve szeretettel, meggyőződéssel, annyira az életük ott lesz, mint egy aranyfedezet a szavaik mögött, hogy az Isten és Szentlélek valami különleges módon tudja ezt az ember szívekbe belehelyezni,
Ámos könyve 9. fejezet 13. verse azt mondja, hogy olyan gyors lesz ez a végső evangélium hirdetés, hogy a szántó ott éri az aratót. Ugye ez képtelenségnek látszik, hogy valaki most szánt és vet, és ezt az embert már ott éri az arató. Szóval annyira gyors lesz, mert amit elvetnek maga, amit kimondanak, az gyorsan szárba szökken az emberekben, gyorsan meggyőződésre jutnak, mert ilyen emberi eszközök segítségével a Szentlélek hatásosan tudja a lelkükbe belevezetni az evangélium titkait. Azt mondja például az Ézsás könyve 66. fejezet 8. vers, hogy az lesz a világ történelem végén, hogy egy óra alatt egy nemzet születik. Ez egy olyan vajúdás lesz, hogy egy nap, egy óra alatt nemzet és ország fog születni. Föl is teszi a próféta a kérdés, hogy ki látott még ilyen dolgokat. Szóval olyan emberekkel fogja ezt Isten beteljesíteni, akik igazán szeretik őt, akik az ő gondviselésére, áldozatára megfelelőképpen válaszoltak. És ezek az emberek járulnak ahhoz hozzá, hogy ez a profécia beteljesedjék. Kedves hallgatók, ez most összekötöm az utolsó befejezésű 4. és 5. pontunkat. A proféciát és a gyakorlati tanulságot. Olyan emberekre van Istennek ma szüksége, akik valóban mélyen, őszintén, teljes lelkükből megtért emberek. A formális hit soha nem is segített, soha a történelemben. A formális, a csak külsőségekben veszteglő hit, de a végső időszakban Isten hozzásegít majd embereket, sokkal nagyobb lesz az isteni keresésnek az ereje, hogy emberek őszintén, teljes szívükből megtérjenek. Ebben az időszakban élünk. Az őszinte, személyes keresésnek, kérdésfeltevéseknek, meggyőződés megszerzésének az időszakában, amit az Isten egyedül meg fog tudni majd áldani. És ezért ez a példázat is rendkívül időszerű és aktuális a számunkra. Nem csak azért, mert amit eddig elemeztünk, az is az életnek komoly pilléreit világítja meg, hogy az Isten keresése, gondviselése, hogy a hit általi megigazulás, hogy nem érdem, hanem van hit és van üdvözítő Isten, hanem ez is, hogy a végső időkre nézve is ad egy óriási reménysugarat, hogy így fog befejeződni a világunk történelme, Isten emberi eszközök segítségével nagyon gyorsan az egész világgal meg fogja ismertetni az evangéliumot. Itt viszont ez szükséges, az első szeretet növekedése és teljességre jutása. Hát ennyi fért bele egy órába, de mondom, hogy itt a döntő dolog a beszélgetés, tehát szokásos 10-15 perces szünetünket megtartjuk. Tessenek körülnézni a könyvek kazetták között. Először azokkal a kérdésekkel foglalkozunk, majd később, ha kifogytunk a kérdésekből, lehet másokra is sort keríteni. Értetődik, elnézést, ha erre így külön nem tértem ki, de nyilvánvaló, hogy Istennek ez a kegyelmi ajándéka az örök élet. Persze, hát az örök életben lesznek különbségek ember és ember között. Maga az örök élet az egyező jutalom, tehát az mindenkinek kijár, de mindenkinek olyan szinten, amilyen szinten itt a Földön az örök élet törvényeit már élte. Ugye? Tehát ez egy másik példázatra hárul majd. Egy hónappal ezután, vagyis 4 héttel, mához 4 hét lesz a mennyegzői ruha példázata. Ott lesz erről szó, illetve még a bizonyos értelemben az utolsó két témánknál, de abban teljesen igazat tetszett mondani, hogy azért is nincs különbség a 10 pénz meg a mi igazságos között, mert mind a kettő az örök életet rejti. Természetesen itt Jézus nem erre tette a hangsúlyt, csak úgy megjegyzem, hogy a példatörténet azután hangzott el, hogy Péter a jutalomról érdeklődött. Tehát ha elolvassuk a Máté evangélium a 19. fejezetét, ott a 27. versben azt olvashatjuk, hogy miután a gazdag ifjú eltávozott, tudjuk, hogy a gazdag ifjú végül is nem követte Jézust. Jézus olyan valamit kért tőle, amit ő nem teljesített, és elment, és a tanítványok akkor nagyon megrendültek, hogy egy ilyen ember, aki megtartja az Isten parancsolatait, meg Jézushoz odafutott, és leborult a lábai elé, és hát egy ilyen ember el fog veszni.
és nagyon megrendültek, és akkor mondta a Jézus, hogy ami embereknél lehetetlen, az Istennel együtt lehetséges. És a 27. versben erre, ugye ez következik, hogy akkor felelvén Péter mondta néki, íme mi elhagytunk mindent, és követünk téged, mink lesz hát minékünk, tehát milyen jutalmunk lesz. És nagyon, nagyon érdekes, hogy Jézus erre a jutalomra, tehát a kérdésre egy kicsit ugye azért egy olyan, hogy mondjam, ebben sem volt a legjobb hanghordozás, hogy most mi mindent elhagytunk, most mi letettük a halászhálót, meg ott hagytuk a talán jól jövedelmező foglalkozásunkat, és most követünk téged már 3,5 éve, hát mink lesz minékünk. És figyeljük meg, hogy erre Jézus azt mondja, hogy bizony mondom néktek, hogy ti, akik követtetek engem az újjászületéskor, amikor az embernek fia, illetve ti, akik követtetek engem az újjászületéskor, tehát a feltámadáskor, amikor az embernek fia beül az ő dicsőségének királyi székébe, ti is beültök majd 12 királyi székbe, és ítélitek az Izrael 12 nemzetségét. És aki elhagyta házait, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyát, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldjét az én nevemért, mind a 100 annyit vesz, és örökség szerint nyer örök életet. Sok elsők pedig lesznek utolsók, és sok utolsók elsők. Itt is Jézus ezzel fejezte be. Most azt mondja, hogy örökség szerint nyer örök életet. Ugye milyen érdekes kifejezés, hogy örökség szerint nyer örök életet. Mert mindenki, aki eljut az örök életbe, annak lesz örök élete, de azért örökség szerint lesz örök élete. Akik többekért fáradoztak, és jó szívvel tették ezt, azok önmagukon kívül mennyivel lesz gazdagabb számára az az örök élet? Azokat is meglátják, akikért éltek. Ennyiben lesz számukra több az örök élet. Azok pedig, akik hát megváltoztak az életben, és Isten országával összhangba jutottak, de a másokért való fáradlárazért voltak hiányosságok is az életükben, azok is ott lesznek az örök életben, de mennyivel szegényebben, hogy nem lesznek ott, nem lesz ott sok olyan ember, akikért viszont fáradozhattak volna. De ebbe most azért nem nincs értelme belemenni, mert mondom, ez más példázatra hárul. Ebben a példázatban azonban köszönöm szépen, hogy erre feltetszett hívni a figyelmet, mert ezt, mintha nem is mondtam volna, ugye annyira kézenfekvőnek vettem, hogy itt az örök élet mind a két, vagy mindegyik esetben a jutalom. Persze itt vigyázni kell, mert ha nagyon túlfeszíteni nem szabad a példázatokat, mert nyilván azok az emberek, akikre Jézus azt mondja, a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok, azok úgy nem igazán az örök élet várományosai. De mondjuk egy példázatban nem szabad ezt, hogy túlfeszítenünk a dolgot, hogy tulajdonképpen nagyon sokan, akik ott voltak reggel óta, nem jutnak el az örök életbe. Ugye, mert nem jutnak el, mert ilyen lelkülettel nem lehet eljutni az örök életbe, de azért mondom, hogy nem szabad túlfeszíteni, mert egy példatörténet csak egy megadott pár dolgot akar megvilágítani, egy példatörténetet nem lehet túl széles körre kiterjeszteni. Megint csak majd a márciusi előadásban beszélünk arról, hogy van, aki oda akar ülni a mennyegzős asztalhoz, de koszos, piszkos ruhában, nem lehet ott az örök életben. Ott Jézus ezt húzta alá, hogy ilyen lelkülettel nem lehet ott valaki az örök életben, mint ezek az első órai munkások. Illetve itt Jézus azért mondta talán azt, hogy mondta pedig ezek közül egynek. Ugye mondta a 13. vers, ő pedig felelvén mondta azok közül egynek, barátom. Ezért ez a finom kidolgozás a példázatnak. Nem arról van szó, hogy most az egész reggeli munkáscsoportnak kollektíve ezt mondja, hanem van, aki különösképpen még szembe is fordul a gazdával. Nem tudom, hogy érthető ez. Ha sok minden van itt még, de ebbe az irányba itt le kell határolnunk a dolgot, mert Jézus nem erre akarta helyezni a hangsúlyt, hanem egészen másra. De ez nagyon helytálló, hogy itt mind a kettő esetben az örök életről van szó, mint végső beteljesülésről és jutalomról. A Szentlélek kiárasztás az után történik meg. Miután Isten össze tud gyűjteni egy olyan közösséget, ahol vannak a reggeli, meg 3., 6., 9. órai munkások közül is olyanok, tehát egy maradéka ezeknek a munkásoknak, akik komolyan vették az Isten szeretetét. És ezeket fogja összekötni majd azokkal, akiket a világból hív ki. Ennek a két csoport, hogy Isten hogyan köti majd össze ezt a két csoportot, tehát most egész konkrétan azt szeretném mondani, hogy az Istennek a végső időkben való választott népe maradéka,
plusz a világból kihívottak, ez fog egy kis közösséget képezni, akikre Isten kiárasztatja a szent lelket, mert ők készek befogadni, ő bennük az első szeretet úgy van meg, a reggel jöttekben is, meg az utolsó órában jöttekben is, hogy azokkal az Isten valóban közösséget vállalhat. A világ történelemben ilyen közösséget senkivel nem vállalhatott az Isten, de hát ők kapták a legtöbbet is a világ történelem keresztényei közül, akik a földi történelem egyre nehezebb időszakában, egyre súlyosabb időszakában fognak élni, és mégis méltók lesznek arra, hogy Isten mint eszközökkel velük hajtsa végre ezt a nagy evangélium hirdetést. Tehát azután árad ki a Szentlélek. Tehát először lesz egy igazi közösség, ott lesz egy megrostálás, tehát nem mindenki, aki első órai munkás, az marad meg, hanem azok között egy nagyon erős megrostálás lesz, és azokhoz köti majd Isten a világból jött embereket. Ennek talán a Bibliában, aki utána akar olvasni, egy gyönyörű szép történet az előképe, és ez a Kornélius és Péter találkozásának története Apostolok cselekedetei 10. fejezetében. Tehát ott is arról van szó, hogy a kereszténység, az ős kereszténység legmélyebben kereső tagjai közül, de akiknél azért elég komoly problémák is voltak, mint Péter apostolnál, aki hát a pogányokkal szemben előítélettel volt, és nem akart pogányokhoz menni, mert úgy gondolták a zsidók, hogy a pogányok azok megvetendő népek. És az Apostolok cselekedetei 10. fejezete leírja, hogy amikor egyszer Péter megéhezett, és hát délben elment imádkozni, akkor imádság közben Isten egy látomást adott neki, amivel megértette vele, hogy amit az Isten megteremtett tisztának, te ne tarts tisztátalannak. De akkor már jöttek a Kornélius házából a követek, mert előző nap meg a Kornéliusnak a könyörgésére és böjtjére felelt az Isten, és erősítette meg őt, hogy küldjél el Péterért, és ez előző nap délután 3 órakor volt, és másnap déli 12 órakor kapta Péter a látomást, és ezt a két embert alig egy nap alatt Isten összekapcsolta. Így lesz a végső történelmi időben is. Nagyon sok ember van ma az úgynevezett világban, vagy ateista világ, vagy bárhogy nevezzük, akik nincsenek, nem ismerik még a Szentírást, nem ismerik még Isten, nagyon sok jó szándékú ember él a világunkban, akiknek a lelkében az isteni Szentlélek tudott már előrehaladást eredményezni. És ezeket az embereket Isten majd ki fogja vonzani abból a helyzetből, és csatlakoztatni fogja a reggel óta dolgozó munkásoknak a maradékához, és így lesz majd a kettőből egy olyan rendkívüli egyház, egy olyan rendkívüli közösség, ami egyedülálló a történelemben, hiszen rendkívül gyorsan, bizonságul hirdetni az evangéliumot, és hogy minden nép meg, se soha nem történt még eddig meg. Ez viszont be fog teljesedni, és talán ezt a Kornélius és Péter esetével lehet szemlélni. Még el lehet olvasni talán a 11. és 12. fejezetet is hozzá, mert 3 fejezetben mondja ezt a Szentírás. Tehát nagyon érdekes, hogy nagyon részletesen Apostolok cselekedetei 10, 11, 12. fejezetében. Ami akkor ott kicsiben megtörtént, az fog majd a közeli jövőben nagyban megtörténni. Hát a közeli jövőben ez annyit jelent, hogy a Bibliában ez, hogy végidő, ez egyrészt tehát az a végidő, amikor az utolsó idői profécia is lejárt, és utána már nincs idői kijelentés, tehát a mi történelmi korunkra nincsenek idői kijelentések a Bibliából. Hiába hivatkoznak itt felekezetek, meg nem tudom milyen csoportosulások, az első világháború, második világháború, meg 2000. év, meg ilyesmi, ilyenek nincsenek a Bibliában. Sárga veszedelem, ilyen sincsen. Van egy halott sárga lovas, de az egész mást jelent jelenések könyv a 6. fejezetében. Na most, tehát a végidő akkor kezdődik, amikor az utolsó idői profécia jelen esetben a Dániel könyve 8. fejezet 14. versében található 2300 éves profécia lejár, amire Jézus a jelenések könyve 10. fejezetében megesküszik, hogy több idő nincs. A több idő nincs az annyit jelent, hogy több profétikus idő nincs. Ez az utolsó szakasz.
Tehát egyrészt ennyit jelent a végidő, másrészt meg a végidő jelenti azt a nagyon kicsi időszakaszt, mert hát ez is már egy hosszabb szakasz, már több mint 150 éve benne vagyunk. De a végidő jelenti azt a legeslegutolsó kis szakaszt, aminél Jézus, hogy úgy mondjam, a visszaszámlálás módszerét alkalmazta a Máté evangélium a 24. fejezetében, hogy Jézus elmondta, hogy a történelmünk lezárulása, ami az ő második eljövetelével egyenlő, az azelőtti négy rövid mozzanatot mondta el. Ugye? Tehát, hogyha Jézus azt mondja, hogy itt van a történelmünk lezárulása, tehát mondjuk most mutassak valami jó, tehát itt van mondjuk a történelmünk lezárulás. Ez a, nagyon kicsi ez a hegy, ami itt van a tollnak a végén. Ez a hét utolsó csapás, ez a visszaszámított első rész. A hét utolsó csapás egy-két nap kérdése, egy olyan 3-4 nap időtartamban határozza meg a Biblia. Egy olyan félelmetes időszak ez a hét utolsó csapás, aminél Isten azt mutatja meg, hogy ha nem fékezte volna a sok gonoszságot a történelemben, akkor hova jutott volna már el a történelmünk? Ezt Isten egyszer meg fogja mutatni. De nem úgy, hogy most rászakadnak a csapások válogatatlanul mindenkire, hanem úgy, hogy előtte Isten gondoskodik arról, és itt ez a második kis időszak a nagy evangélium hirdetés idején gondoskodik arról, hogy akik elfogadják az evangéliumot, azok oltalom alá kerüljenek, mert azok nem azonosultak a csapások okaival. Ugye minden csapásnak megvan az oka, ugye először a betegségek jönnek, fekélyek, bőrbetegségek, másodszorban ugye a tengervizeknek a megfertőződése, harmadsorban ugye a szárazföldi vizek, negyedsorban ugye a hőháztartás felborulása. Tehát ezeknek a csapásoknak konkrét okaik vannak, tehát ez nem Isten csapásai ezek, hanem az emberiség, amit itt létrehozott a Földön, az borul rá az emberiségre, de Isten ettől mentesíteni fogja azokat, akik elhatárolódnak az okoktól. Tehát akik az életet pusztítják, és ebben mereven megmaradnak, azokat Isten nem tudja a csapásoktól mentesíteni, akik viszont ettől elhatárolódnak, azokat oltalom alá helyezi. Tehát akkor megvan már a visszaszámlálás utáni első, a hét csapás, második a nagy evangélium hirdetés, a harmadik a rostálás, ami erre felkészíti azokat, akik ugye egyrészt a Kornéliusok, másrészt a Péterek, egyrészt a reggeli munkások maradéka, másrészt a 11 órai munkások, ekkor fog beteljesedni ez a példázat. Ez a harmadik visszaszámlás időszak. Most még a három közül egyet se látunk, ugye? Nyilván nem, a hét csapás nincs, a nagy evangélium hirdetés nincs, ez sem látszik még úgy nagyon, de a negyedik dolog, amit mondott Jézus, az viszont teljes erőből látszik már, mert hiszen Jézus azt mondta, hogy akkor érkezik a történelem az utolsó időszakához, a legutolsó időszakához, akkor kezdődik el a vajúdás. Máté 24.8-ban a sok nyomorúság kezdetének fordított kifejezés szó szerint ennyit jelent, hogy ez a vajúdás kezdete, ez a Máté 24.8. Akkor kezdődik el a vajúdás, és most kérem figyelni a jeleket, mert Jézus most egy sor dolgot elmondott. Akkor kezdődik el az emberi történelem végső vajúdása, amikor nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen, hallanunk kell háborúkról, de háborúk híreiről is, lesznek éhségek, járványos betegségek, földindulások mindenfelé. De ez még nem a vég, ez a sok nyomorúság kezdete. Tehát Jézus itt tulajdonképpen a visszaszámlás utáni negyedik időszakot azzal határozta meg, hogy egy általános válság lesz a Földön. Az általános válság az gazdasági válság, társadalmi válság, politikai válság. A nacionalizmus az előtérbe, úgy ahogy ma mondják a tudósok és politológusok, hogy egy nagy irányzat van ma az emberiség történelmében, a legfélelmetesebb irányzat a nacionalizmus, hogy úgy lehet manipulálni embereket a nacionalizmussal, ahogy akarnak, és úgy uszíthatók népcsoportok egymás ellen, ahogy akarják. A második világháború óta 5000 háború volt, ne felejtsük el. Itt árusítjuk a Világhelyzetet című kiadványokat, amit Amerikában adnak ki, meg lehet venni, 92-től itt vannak ezek a könyvek, mindenki utána nézhet, hogy nem én túlozok, vagy nem akarok közhangulatot, vagy riadalmat kelteni, de ez egy nyilvánvaló dolog, hogy a második világháború utáni 53 béke évben 5000 háború volt, és többen meghaltak, mint a két világháborúban összevéve. Szóval ezért ez mutat valamit. Hogy Jézus azt mondta, hogy nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen, és még külön azt mondta Jézus, hogy nem csak háborúk lesznek, háborúk híreire is figyeljünk,
Márpedig az egész világot behálózó háborús hírek azért azok nem, még csak azt sem mondhatjuk, hogy 100 évesek, vagy 80, vagy valami, hanem amióta az egész föld egy információs rendszer, tehát tulajdonképpen a rádió, a televízió, a műholdak, tehát ez is egy 30-40 éves fejlemény, hogy ez beteljesedett, ez a kis szócska is, hogy nem csak háborúk vannak, mert háborúk mindig voltak a történelme, hanem háborúk hírei. És nálunk például a mi országunkban nem volt háború valóban 53 éve, de a háborús hírek, meg a sok nyugtalanító hír, az tulajdonképpen az emberi szívekben szinte háborús félelmeket ébreszt, vagy háborús nyugtalanságokat gerjeszt. Aztán nem szólok külön részletesen, hogy mit mondott Jézus ezzel, hogy éhségek lesznek. Hát most gondoljuk meg, hogy a világunknak a lakossága alig 6 milliárd és másfél milliárd ember éhezik. Még az Egyesült Államokban is 30 millió ember éhezik, és naponta ugye több mint 40 ezer gyerek hal meg a harmadik világban, vagy Ázsiában. Tehát éhségek lesznek, ugye ezek ugye társadalmi problémákra vetik a tekintetünket. Az a járványos betegségek, hát hogy érezzük magunkat az elmúlt? Nem is azt mondom, hogy 10-15 évben jöttek ezekbe, nem? Ugye az AIDS, mint egy félelmetes betegség, az ebola visszahúzódik, ki tudja, hogy mikor jön elő, meg ki tudja, mennyi betegség lappangít, miért? Mert hát az ember nem tiszteli az élet törvényeit, és nincs egyszerűen szexuáletika, nincs az emberekben, nincs egy higiéniai etika az emberekben, tehát egy félelmetes válságokat fog előidézni. Aztán Jézus azt mondja, hogy földrengések. Ugye hát miféle földrengés statisztikákat látunk, hogy szinte mindenütt, minden évben már több száz bejelentett földrengés, és nem lehet ábrázolni már grafikonon a 70-es évektől fogva megtörtént földrengéseket. Már 50 óta, 50 és 75 és 75 és 98 között olyan nagy az eltolódás, hogy már egy grafikonra nem fér fel. Tehát Jézus, amit néhány jegyet mondott Jézus, azt mondja, hogy mikor mindezek bekövetkeznek, akkor elindul a vajudás. Tehát most még egy történelmi időben élünk, ez a történelmi idő a vajudás ideje. De hát a vajudás az ugye az nem egy hosszú időszak. Azért van ez a jelkép is a Bibliában, János 16. fejezet, Ézsaiás 66. fejezet és Máté 24. fejezet. Tehát teljesen egyöntetű a szóhasználat a legkülönbözőbb bibliai iratokban, hogy ez a vajudás. Ugye a vajudás, amikor elkezdődik, ott aztán egyre inkább felgyorsulnak az események, és ezért már a visszaszámlálás előtti harmadik, második, első időszak, ez már ilyen szinte olyan először hónapok, hetek, majd napok kérdése. Tehát már nem évtizedek, meg nem évek kérdése. Hát ezért lehet így fogalmazni, de a Biblia ezzel a reménysugarat akarja számunkra adni, azzal, hogy közel van a szabadítás, közel van azoknak, akik szeretnének egy igaz világban élni, egy békés, egy jó világban élni. A világunk történelmének a keretei között nem lehet létrehozni a békesség világát. Meg fogják próbálni, mondjuk ezek is külön proféciák, meg fogják próbálni ezt, hogy közös világot, meg közös Európát, ugye ez is benn van a Szentírásban, a közös Európa gondolat Dániel könyve második fejezetéből és a Dániel könyve hetedik fejezetéből olvashatjuk ki, de ezt nem sikerül létrehozni, mert hogy a vas nem tud a cseréppel elegyedni, úgy nem tudnak emberi akaratok és szándékok békességre jutni akkor, amikor nincs a mélyben egy igazi megváltozás, egy igazi megtérés. És ezért ezt az örömteli jövőt a Szentírás a történelmünk utáni időszakra mondja. Tehát nem a mi történelmünkben, hanem amikor Jézus lezárja a történelmet, azután kezdődik majd az az időszak, amelyben csak azok az emberek fognak élni, akik élni is akartak. Akik élni is akartak. A szó igaz értelmében. Csak egyetlen egy verset, hogy ne legyek hosszú. Ugye a 37. Zsoltárban gyönyörű szép az a jövendőlés, hogy a szelídek öröklik a földet, és gyönyörködnek rajta nagy békességben. Nagyon szeretem ezt a Biblia verset, mert először is ugye azt mondja, a szelídek öröklik a földet. Most nem a szelídeké a föld. Egyáltalán nem a szelídeké a föld. De Isten majd nekik adja a földet, és azt mondja, hogy gyönyörködnek rajta nagy békességben. Tehát ezek az emberek, akik ott lesznek az örök életben, nem azon fognak reggel és este gondolkozni, hogy a másik embert hogy szipolyozzák ki, vagy hogyan legyenek bántására a másiknak,
hanem gyönyörködnek az életben, gyönyörködnek az Isten teremtésének szépségében, és mivel igazságosan élnek, ezért békességben is fognak élni. Ugye az Isten országáról ez a csodálatos kijelentés, Róma 14:17-ben ezt meg lehet jegyezni, hogy az Isten országa az igazság, békesség és Szentlélek által való öröm. Ez az Isten országa alaptör. Ha valaki el akar jutni Isten országába, az keresse az igazságot, és csak az igazsággal béküljön meg, szóval csak azt fogadja el. Az igazság egy határtalan nagy belső békességet fog szerezni benne, hogyha elfogadja az igazságot, és akkor lesz egy mélyről fakadó öröme, és egy derűs életszemlélet, és egy derűs életvitele. Ez a kereszténységnek a lényege. Hogy az Isten országa, azt mondja, az nem evés, nem ivás, hanem azt mondja, az igazság, békesség, Szentlélek által való öröm. Úgyhogy ezt a 37. Zsoltárnak ezt a kijelentését nagyon szeretem. Jézus ezt visszaidéz ugye Máté 5:5-ben, a boldogok a szelídek, mert örökségül bírják a földet, ugye a harmadik boldog mondásban. És ez valami olyan csodálatos, mint az egész 37. Zsoltár, amit mindig mindenkinek ajánlok. 37. Zsoltár, az egy olyan receptszerűen, az egy olyan állandó gyógyszer ez a 37. Zsoltár, ez olyan, hogy lenyugtatja az embert, csitítja az embert, hogy ne bosszankodjunk, ne irigykedjünk, ne féljünk, és úgy egymás után szép. Azt mondja, ne bosszankodjál az elvetemültekre, ne irigykedjél a gonosztevőkre, ne az életet ne azzal törst, hogy most nyugtalankodjál meg, hogy nézzed, hogy mi sikerül azoknak, akik sok rosszat megengednek maguknak, hanem azt mondja, bízzál az Úrban, és jót cselekedjél, a földön lakozzál, és hűséggel élj. Szóval hagyjad az Úrra a te utadat, majd ő teljesíti, majd felhozza a te igazságodat, mint a napot, és a jogodat, mint a telet. Szóval csillapodjál le az Úrban, és várjad őt. Szóval ez a 37. Zsoltár ma is a kereszténységnek az egyik legnagyobb imája lehet, amivel hát erre az örök életre veti az ember a tekintetét. Igen. Hát nyilván, hogyha komolyan vesszük a Jakab 1:17-18-at, ami ott is szerepel a tárlán, hogy Istentől csak jó származik, akkor ezek se Istentől jöhetnek, de az Isten felügyelete nélkül semmi sem történhet meg a világunkban. Ugye a világunknak nem Isten a vezetője, hanem az ember átjátszott egy másik hatalom kezére, és ezért az önzés, a világtörvény és a haszon, meg az érdek, meg a hatalom, amiben minden ország részt vesz, és emberek is így jönnek a világra, de nem Istentől származnak ezek, de Isten az, aki ezeket megengedi és javára tudja fordítani azoknak, akik gondolkoznak és keresnek. Szóval sátánnak hatalmas nagy ereje van és hatalmas nagy befolyása van. Ő nem csak emberi szívekben tud rontásokat véghez vinni, hanem azért gondoljuk meg, hogy Jézus, amikor a szegény őrült emberből az ördögöket kiűzte, akkor az ördögök nem akartak csak úgy semmit tevéssel foglalkozni. Azt mondták, hogy hát akkor legalább egy disznó nyájba üzze őket, és akkor azt meg bele tudták vinni a tóba, a vízbe beleveszekedve. Tehát ez a démoni világ, a Biblia szerint ez egy félelmetes világ. Ha Isten nem szabna neki határt, akkor mi se ülnénk itt ilyen nyugodtan. De azok az emberek, akik nem keresik a rosszat, vagy nem erre kívánkoznak, ott Istennek van joga határt szabni. De ott viszont, ahol az emberek teljesen elmerülnek a rosszban, ott Isten valamikor megengedi, hogy lássák ennek a következményét. Hát most konkrétan a földrengésekre célozva. Ugye nagyon érdekes a legutóbbi évtizedek földrengéseiben, hogy nagyon a földrengések döntő része lakott terület alatt történt meg. Ugye angoloknál nagyon fejlett a szeizmológia meg a szeizmográfia. Mi is árusítottunk itt egy ilyen nagy angol grafikont, ami mutatja azt, hogy az emberiség történelmében mindig voltak földrengések, meg volt, amikor már ezeket mérték is, de általában hát nem annyira sűrűn lakott települések alatt, meg most jöttek létre a sűrűn lakott települések is.

Szeretettel köszöntöm minden kedves a vendégünket a mai a egészségnap utolsó előadásán. Kicsit sajnálom, hogy a ilyen előre haladott időben, órában jövünk csak össze. De ez most így sikerült, és ma tulajdonképpen az lesz a legfőbb témánk, hogy mi a tennivaló, ha valaki szembesül azzal, hogy ő vagy a család valamelyik tagja, vagy a rokonság ismerősei közül valaki azzal a diagnózissal találkozik, hogy hát rák. Ugye, tehát itt különböző módszerek vannak itt Magyarországon is, hogy az orvostudomány hogyan közli a beteggel, hogy tumoros megbetegedése van. Az egyik ilyen kicsit viccesebb változatát nem régen, egy fél éve mondta az egyik beteg, hogy bemegy a páciens a jó ismerős orvoshoz, és az orvos kérdezi tőle, te milyen csillagjelben születtél? Azt mondja, hát már nem emlékszem pontosan, mit mondott, talán szűzet mondod, vagy valami is, mert azt mondja az orvos, tévedés, rák. Úgyhogy amikor a diagnózist közölni kellett vele, szóval ezek eléggé necces közlési technikák. Na de inkább azt tapasztalom, hogy az orvosok a stádiumtól függően, tehát attól függően, hogy milyen állapotban van a beteg, sokszor azt választják, hogy nem mondják meg a betegnek, hogy milyen az állapota. És én úgy gondolom, hogy ha nem mondják meg, hogy mi van, vagy ha a család úgy gondolja, hogy nincs értelme elmondani, akkor ez kvázi már azt jelenti, hogy a környezet az illetőnek az elvesztésével kibékült, és már is előre el is temette. Minden egyéb erőfeszítés, hogy akkor megkeresnek természetgyógyászt, orvost, gyógyítót, szellemgyógyítót, akárkit, mit tudom én még kit, az már csak a lelkiismeret megnyugtatása céljából történik. Egy beteg nem tud gyógyulni, ha maga nem akar gyógyulni, és nem tudja, hogy kell gyógyulni. Ezért szeretnék ma felvázolni azt, hogy mit kellene tenni, milyen lépéseket kellene, hogy tegyen az illető, amikor szembesül azzal, hogy a diagnózis az ő esetében rák. Mi a teendő? Az alcím, azt úgy írtam, hogy utak és tévutak. Valószínűleg egy kicsit többet fogok az utakkal foglalkozni, mint a tévutakkal. A fölösleges fáradozásnak tartom túlzottan sokat a tévutakkal foglalkozni, ezt majd úgy menet közben. Az mai előadásnak a célja a következő, hogy legyen jól informált. Vagy legalább alakuljon ki az a tudat önökben, hogyha netán egyszer bekövetkezik ez a szituáció, hogy a szembe ülő orvos azt mondja, hogy sajnálattal közölnöm kell önnel, hogy azt a csomót, amit találtunk, az sajnos rosszindulatú volt. Nos, ha ilyesmit tapasztal, vagy ilyeneket kell hallani, akkor azt szeretném, hogy önben, önökben kialakuljon az, hogy egy ilyen kioldhatatlan szomjúság alakuljon ki, hogy minél több információ. Erről a betegségről konkrétan, amelytől állítólag az illető majd szenved, és egyáltalán a kezelésekkel kapcsolatosan is. És ez nem olyan egyszerű dolog, jól informált lenni a mai időben. Mert amint az előbb említettem, sokan elhesegetik a betegséget, nem foglalkoznak, míg betegek nem lesznek. Amikor majd betegek, akkor sokszor az orvostudomány vagy a család nem engedi, hogy az illető információkhoz jusson. Aztán az is nagyon lényeges, hogy talán az előadás következtében az illetőben alakuljon ki az a kíváncsiság, vagy az az eltökéltség, hogy a legújabb kutatási eredményeket, a rákutatásnak a legújabb fejleményeket próbáljon összegyűjteni. Aztán az is egy nagyon lényeges cél, hogy a saját megbetegedést tényleg megismerni. Tehát az, hogy most akut
mielőtt leukémia van, vagy limfóma, tehát egy ilyen AML, egy AML, vagy egy CML, vagy krónikus, vagy mit tudom én, tudja is, hogy mit ír le az orvos, milyen betegség ez. Hogy tudjon, és ez a lényeg a végén, a megfelelő, tudatos döntéseket hozni. Tehát az előadásnak az a cél, hogy a rákbeteg a végén helyesen tudjon dönteni. Mert persze vannak olyan szituációk, amikor a beteg föl kell, hogy mérje, vagy mérlegelnie kell, hogy megéri-e a befektetés. Ha egy beteg azzal szembesül, mert nagyon későn vették észre a betegséget, ő maga nem figyelt önmagára, és szembesül azzal, hogy már az egész hasa tele van tumoros szövettel, és minden emberi számítás szerint ezzel már nincs mit csinálni, akkor a betegnek már nem kell hiú ábrándokban bízni. Nem, akkor lehet, hogy már igazán akkor az lenne, akkor talán még azok a napok, hetek, a hónapok, amelyek talán még hátra vannak, azzal kellene töltse, hogy a családdal legyen, és azt az életet éljen, amit mindig élni akart, és hogy lelki értelemben rendbe jöjjön. De ezek személyes döntések, és ezt senki más nem tudja önök helyet hozni. Amikor élet és halálról van szó, senki nem dönthet önök helyet. Legalább az emberi életről alkotott véleményem szerint én úgy gondolom, hogy mindenki saját maga kell, hogy döntsön, afelőtt, hogy egészségben vagy nem egészségben legyen. Hoppa. No, először nagy léptekben egy néhány gondolatot, hogy mit kellene csinálni. Először talán meg kellene érteni, hogy milyen pillérei vannak a rákbetegségnek. Tehát a négy pillérét kell megérteni. Utána meg kell érteni, mi a tumor. Tehát itt van. Tehát meg kell érteni, mi a tumor, mi a rákos megbetegedés. Különben nem érti, mivel kell küzdeni, és főleg hogyan. Ha valaki, nem tudom, próbáltak-e már egy sötét szobában egy ellenséggel szemben, hogy mondjam, harcot vívni. Tegyük fel, hogy az ellenségnek még egy ilyen éjjellátó készüléke van a fején, a szemén. Ő látja önt, de ön nem látja őt. Tehát akkor lesz ebből valami normális harc? Vagy ha valaki beköti az ön szemét, és akkor most tessék, most kell valaki ellen, vagy valakit meg kell keresni egy szobában, meg fogja találni? Nem. Tapogatóz a sötétben. És ha nem tudja, hogy mi a betegség, nem tudja, hogy mivel van dolga, akkor nem is fogja tudni, hogy hogyan kell küzdeni ellene. Vagy egyáltalán mit kellene lépni. Utána, és ez itt most konkrétan a rákbetegekre vonatkozik, utána tényleg le kellene ülni az orvosával, és a lehetőleg legjobb ortodox kezelést kapni. Ez nem azt jelenti, hogy én azt mondom, hogy minden jellegű ortodox kezelést kell igénybe venni, vagy minden esetben, de vannak olyan esetek, amikor igenis célszerű egy műtétet, és hát, hogy mondjam, akár itt kemoterápiát is elfogadni, amikor erre szükség van. Vannak szituációk, amikor én is azt mondom, hogy igen, most ezt kell csinálni. De sose úgy, hogy csak ezt. És itt ugye már elválnak az utak, a hivatalos orvostudomány is köztem, hiszen sokszor azt mondják, hogy csak és kizárólag műtét, szike, kemo. Ez a, mármint, nem, elnézést, szike, kemo, sugár, ez a három. És ma már ugye ez a három nem egészen igaz, mert most már kiegészítő kezelések vannak. Tehát nagyon modern kezelések, immunrendszer,

tud segíteni esetleg az előző három pontnak a megértésében, esetleg olyan információkat tud nyújtani, hogy az orvosával való beszélgetésben jobban legyen felkészülve, hogy értse meg jobban, hogy milyen kezelésekről van szó. Tudnélik, az onkológiai gyakorlat körülbelül 3 és 7 perc között per beteg. Tehát amikor szembesül a beteg azzal, hogy rákbeteg, és az onkológus meg kell, hogy mondja neki, hogy mi van, ez a kezelés van, és kész. És aki ebből a keretből ki akar törni, az számíthat kellemetlenségekre. Olyasmit is hallottam, hogy kérdezős beteg, aki már túl feszítette úgymondván az időkeretet, szinte kitesékelték a rendelőből, illetve üvöltött az onkológus vele, hogy nem már, hogy ennyit kérdezem, nem már, hogy én döntöm el itt, hogy mi lesz és mi nem. Ha nem tetszik, mehet. Szóval ilyenek. Tehát szóval sok minden történik. Lehet, hogy ez egy kicsit a mi országunknak a sajátossága, de az igazság az, hogy ha önök jól felkészült állapotban mennek egy rendelőbe, egy orvos elé, akkor az orvos is máshogyan fog beszélni önnel. Elsőként egy alternatív terapeuta meg tudja mondani, hogy a kiegészítő terápiák milyenek. Tehát amelyeket az ortodox kezelés mellett alkalmazhat, minden további nélkül, amelyek mondjuk segítenek egy kemoterápiának a mellékhatás csökkentésében, mit lehet tenni, milyen vitaminokat lehet szedni, milyen anyagokat kellene szedni, hogy esetleg az ortodox kezelésnek a hatékonyságát lehessen növelni. Talán tetszenek meg emlékezni az előző alkalommal tartottam egy előadást, amikor arról beszéltem, hogy akár egy E-vitamin vagy egy C-vitaminnak a megfelelő dózisú adagolását növelheti egyes kemoterápiáknak a hatékonysági fokát az 50%-ról a 100%-ra, vagy a 92-97%-ra. Tehát akár megduplázódhat tulajdonképpen a kemoterápiáknak a sejtölő kapacitása, hogyha a megfelelő mennyiségű, dózisú és az adminisztráció, illetve az alkalmazásnak a technikájára vonatkozó megfelelő kezelést kap. Aztán van egy másik, hogy étrend. Ugye ez az étrend kérdés, az is nagyon sokszor egy vita téma. Az onkológusok közül egyre többen foglalkoznak ezzel a témával, például az Országos Onkológiai Intézetben már bio élelmiszert tálalnak, de igaz, hogy az adag még mindig kicsi, kevés is van, stb. Most ebben nem megyünk bele, nem akarok minősíteni, és hát ott is azért sok a hús, meg sok az állati termék, sok a tejtermék, sok az állati fehérje, tehát szerkezetileg még nem történt semmi, de legalább a minőségben próbálnak már valamit tenni. De egy megfelelő étrendet beállítani, ez is nagyon lényeges kérdés, és végül egy alternatív vagy integratív onkológiai tanácsadó, alternatív tanácsadó segíthet abban is, hogy egy komplett csomagot ajánljon, hogy mit kellene egyes betegségek esetén, miket kellene alkalmazni. Más-más az esetét, leukémia, limfóma esetén, mint például egy tumorrák, egy vastagbéltumor, vagy egy mellrák esetén. Tehát egészen más-más kezelésekre, kiegészítő kezelésekre van szükség. És hogy persze az még hozzátartozik, hogy ilyenkor hányadik stádiumban van, és stb. A ráknak a 4 pillére kicsit a WHO-ra visszamegy, tehát a világgazdasági, nem a világgazdasági, világegészségügyi intézményre visszavezetető. Ők azt mondták, hogy a tumorok, itt vannak a számok, a tumoroknak a fele helytelen táplálkozásra visszavezethetők, 25% toxikus anyagokra, és 25% fertőzések, gyulladások és egyebekre visszavezethető. Na most ez egy kicsit olyan nagyon felszínes megközelítés, mert azért itt a lelki okok nincsenek benne, és ezért azt mondom a rák 4 pillére, mert ezt a 3 pillért, ezt a WHO szolgáltatja, és ezek a számok megvannak. Mondjuk a nehezen meghatározható, hogy hány százalék mögött áll valami mentális lelki ok, de mindegy, nem annyira a számok számítanak itt most, hogy hány százalék, mert ugye ez nem az a lényeg, hanem azonosítsuk azokat a pilléreket, amelyeken a rák nyugszik. Tudnélik, ezek a területek felelősek a rák

0: kialakulásait. Tehát még egyszer mondom, a táplálkozás, a toxinok, amelyek a tisztálkodószerek, kozmetikumok által, táplálkozás által, környezetszennyezés által bekerülnek a szervezetünkbe, és a szervezeten belül levő gyulladások, fertőzések, legyen ezek toxoplazma, legyen ez parazita, legyen ezek vírusok, baktériumok, gombák, mindegy, ezek a fertőzések ugyanúgy felelősek lehetnek a rákért, és ekközben nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy azért nagyon komoly mértékben akár egy pszichés terhelés minimum a kiváltó oka, de sokszor a tulajdonképpen az eredete is egy rákbetegségnek. Itt van egy nagyon aranyos történet, Dr. Contreras, aki Mexikóban az egyik legfőbb alternatív gyógyítója, akinek van egy klinika, a Reménység Oázisa, az a klinikának a neve, és elmesélte egy orvosi, nem egy orvosi, hanem egy ilyen alternatív kongresszuson, elmesélte az esetet, hogy bejött egy hölgy, akinek mellrákja volt, és együtt a férjével bejöttek, és Dr. Contreras kérdezett valamit a nőtől, és a férj válaszolt. Aztán megint kérdezett valamit, és megint a férj válaszolt. Ez körülbelül negyed órán keresztül így ment. Erre föl Dr. Contreras fölállította a férfit, azt mondta, hogy most szépen üljön be az autóba, és utazon szépen haza, egészen az USA-ba, egészen ahonnan jöttek. A hölgy itt maradt, kezelni fogjuk, meg fogjuk gyógyítani, de ön most szépen menjen haza. Udvariasan, de határozottan, úgymondván haza parancsolta a férjét. És tulajdonképpen csak az volt, hogy ez a nő soha nem tudott önmaga lenni, mert mindig ott volt valaki a nyakán, ez a házastársa volt. És ez persze egy drasztikus eset volt, de 6 hét elteltével csak kvázi azt csináltak, Dr. Contreras semmi más nem csinált, nem adott neki semmilyen kezelést. Csak annyit, hogy minden nap lelki tanácsadásban részesítette. Minden nap valaki leült vele, és lelkizett vele egy jót. És 6 hét elteltével a tumor eltűnt. Hát ez nem semmi. Nem azt mondom, hogy minden mellrák ilyen eredetű, vagy ilyen jellegű, de bizony vannak. Most Contreras elég nagy ágyú, hogy ő ilyeneket megengedheti magának, hogy ilyen határozott felállás, vagy kiállást tanúsít, de bizony vannak olyan dolgok, amikor az ember nem tud belülről olyan életet élni, mint amilyet szeretne, mert ilyen vagy olyan korlátja van. És ez adott esetben egy hosszú élet után akár egy tumorhoz vezethet. Ennek van biokémiai hatása, ezt most erre nem térünk ki. Foglalkozunk egy pillanatra a táplálkozással. Miért fontos az okokkal foglalkozni? Ugye, tehát itt a ráknak a 4 pilléréről beszéltünk, mit mondtunk, tudják még? Táplálkozás, toxinok, fertőzések, gyulladások és a lelki élet, ugye? Tehát ez a 4 pillér. Most miért foglalkozunk az okokkal? Miért nem a gyógykezeléssel? Miért megyünk vissza a történelemben? Személy szerint van nekem egy mondat a fejemben, ez úgy hangzik, Ellen White egyszer ezt írt az egyik könyvében, a Nagyorvos lábnyomában című könyvében, azt mondta, hogy betegség esetén ki kell deríteni, hogy mi a betegség oka, a betegség okát megszüntetni, új szokásokat megtanulni, és a természetnek segíteni, vagy a természetet támogatni a tisztátalanságok eltávolításában. Ez véleményem szerint tökéletes és egészséges tudomány. Mert mindegyik tényezőt a maga megfelelő súlyával kezeli. Kezeli az okokat, kezeli az életmód fontosságát, tehát a szokásrendszer, tehát azt, amit mi rendszeresen tesszük, ahol szív, gondolat benne van, és foglalkozik a testtel is, mert azt mondja, hogy a test önműködő és öngyógyító, öntisztító, de azért ez adott esetben már nem lesz elég, tehát hozzá is kell segíteni. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó mondat, és ezért foglalkozunk egy kicsit az okokkal. És itt följön az okoknál mindig az, hogy genetika, ugye? Ismerik a genetika kérdését. följön a kérdés mellrák esetén, és a családban volt már mellrák? Hát igen, anyukámnak is volt. Aha. Igen, a nagynényémnek is volt. Aha. Ja igen, és hát a nővéremnek is. Aha. Hát az genetika. Nem tehet semmit. Biztos, hogy rákos lesz. Ez egészen odaig megy egyes orvosok részéről, hogy javasolják egyes hölgyeknek, hogy előzetesen, tehát preventív módon vetessék le a mellüket. Nem tudom, hallották meg ilyesmit? Ugye? Egyre többen azt javasolják, orvosok, a nőknek, hogy mivel genetikailag erre és arra van úgymondván kárhoztatva, a genetika ezt vagy azt mondja, akkor tessék levágatni a mellet. Én mondjuk nem vagyok egészen biztos benne, hogyha az orvos, ennek az orvosnak mondjuk fordított esetben javasolnának az ő nemi szervek leszerelését, hogy előzetes leszerelését, hogy ő ebben beleegyezne. Nem vagyok egészen biztos benne, ez most egy kicsit viccesen hangzik, de ezek gondoljanak bele. Ez önmagában is már egy véleményem szerint egy gaztett, de teljes mértékben figyelmen kívül hagyja ezeket a számokat. Nézzünk csak meg, hogy 50 évvel ezelőtt a genetikai hajlammal rendelkező emberek 40%-a kapta meg a betegséget, a mai modern életmód és környezet következtében ez a szám 70%. A gén az ugyanaz marad. A genetikai hajlam nem lett erősebb, de az életmód rosszabb. És ugyanazzal a genetikai hajlammal rendelkező ember, aki 50 évvel ezelőtt 10 esetből 4 beleestek ebbe a dologban, ma 10 esetből 7. Miért? Hát mert máshogyan élünk. De ezt a különbséget vissza lehetne fordítani. Sőt, vannak, akik azt mondják, hogy még ezt a 40%-ot is lehet megszüntetni. Tudnilik, a gén az úgy viszonyul a betegséghez, mint egy töltény a puskában. Ha nem húzza meg a ravaszt, hol marad a töltény? A puskában. És az új, tehát a legújabb génkutatás azt mondja, egyértelműen azt mondja, hogy a táplálkozás határozza meg azt, hogy milyen géneket érvényesít meg a szervezet. Ugye a gének arra valók, hogy különböző fehérjeket építsünk. Ez az építő terv, amely alapján a szervezet újra és újra és újra fehérjeket szerel, összeszerel különböző molekulákat. És a táplálkozás teszi a különbséget, hogy valakinek a rossz génjei, vagy valakinek a jó génjei érvényesülnek a gyártásban. Tehát ezek tények. No, nincs ok a fatalizmusra, úgyis beteg leszek. Tehát tessék, ezt felejtsük el, az okokkal azért kell foglalkozni, mert van lehetőségünk a módosításra, a változtatásra, még ha egy családi történet van valakinek. Én nekem is azért úgy felmerül néha a gondolat. Anyukámnak vastagbélrákja volt. A mostanapám vastagbélrákban meghalt. Jó, oké, mondjuk őhoz a kevés közem van genetikailag. Édesapám 53 évesen meghalt, és amikor meghalt, az orvosok már mondták, hogy igen, vastagbélrákja van. Elvileg nekem is vastagbélrákom lesz. Ezek után. De nem hiszek benne. De elmondom önöknek, hogy néha-néha, amikor úgy elmélázok ezen, és esetleg lelkileg rosszabb állapotban vagyok, félek tőle. Mint minden más ember is. Amikor nem vagyunk egyensúlyban lelkileg, akkor jönnek fel a félelmek. De ne engedjük magunkat a félelmeinknek át. Ne legyünk már fatalisták. Lehet valamit tenni. Tehát lehet valamit tenni a saját életünkért, és a saját egészségünkért is. Szóval azért is érdekes, mert néha a betegség oka és a betegség fennmaradás oka egy és ugyanaz. Nem tudom, hogy önök találkoztak már ilyen farmaci helyzettel, de én már igen. Hogy valaki tüdőrákkal kínlódik, bajlódik, beteg, kórházba került, műtötték, kezelték, sugározták, mindenfélét csináltak. És akkor még a család unszolására lökték még egy természetgyógyászhoz is, hogy tessék már, csináljon vele valamit. És akkor elkezdek beszélgetni vele, és kiderül, hogy dohányzik, érezni rajta. És kérdeztem, hogy még mindig dohányzik? Igen. a betegség eredete, tehát oka, és a betegség fennmaradás oka egy és ugyanaz. Nem lehet mit csinálni. Ilyenkor kvázi lehetetlen akármit is csinálni vele. Tehát egyes tumorfajtákra már egészen specifikusan okokat ismerjük. Ugye a tüdőrák, ez közhelyszerűen így van. De a hormonoknál is, tehát tudjuk a hormonális megbetegedéseknél, tehát mellrák például, a méhrák, petefészekrák esetén viszonylag egyértelműek az eredetem. Vagy nagyon jó kapcsolatokat lehet összehozni a mezőgazdasági toxinok és a különböző mielit limfóma leukémia esetén, tehát az akut meg a krónikus limfómanak az összefüggés az egyértelmű. Tehát ezt lehet látni, hogy a mezőgazdaságban dolgozó körében sokkal magasabb ezek a betegségek, tehát a vérképzés és a nyírokrendszernek a tönkremenetele egyértelmű, tehát nincs vitatkozni való rajta, és tehát tudjuk ezeket a dolgokat. Ezért érdemes az okokkal foglalkozni, hogy fejezzük be az okokat. Emlékeznek még a mondatra? Betegség esetén ki kell deríteni, hogy mi a betegség oka. Tehát ezt félre kell tenni. Javítsuk a kilátásainkat, ugye? Ha megértjük a tumor okait, a támogató tényezőit, akkor változtathatunk rajta. Ha én nem tudom, hogy a húsevés, a tejtermék fogyasztása a tumor rizikómat megtöbbszörözi, akkor én szépen a továbbiakban is, még ha már tudom is, hogy rákos vagyok, szépen tovább fogom fogyasztani. Ezért ezekkel a kérdésekkel foglalkozni kell. És én ma nem sorolom föl, mint az előző előadásokban, mindig mindent felsoroltam. Most ma tényleg csak végigmegyünk ezeken a lépéseken, mit miért? És hogy mit kell tényleg megszerezni, milyen tudást. Na itt példát, prosztatarák. Angliában, és nézzék meg a számokat, az 5 éves túlélési arány prosztatarákból Angliában 53,8%, míg Ausztriában 83,6%. Mi a különbség? Úgy gondolják, hogy Angliában kevesebb kemoterápiát használnak, kevesebb műtétet, kevesebb gyógyszert? Esetleg netán talán egy másik protokollt használnak Angliában? Nem, egyáltalán nem. Ugyanaz a protokoll. Ugyanazok az előírások. De van egy különbség. Életmód. És tudják, hogyha ide írnám mondjuk Magyarországot, még ide hozzátenném, és mondjuk tüdőrák esetében Magyarország és Ausztriát összehasonlítanám, nem ilyen kicsi különbséget látnánk. Már mondjuk az se kicsi, de ennél sokkal nagyobbat. Tehát miről van szó? Lehet de facto életmóddal, a kiegészítő kezelésekkel, a táplálkozással, még mi egyebekkel javítani a lehetőségeken. Egyébként Ausztriában, annyiban különbözik, Ausztriában egy kicsit lazábbak a jogi szabályok, és ezért Ausztriában sok állami klinikában nem ortodox módszert is használják. Tehát olyan technikákat is alkalmaznak, amelyeket egyébként mondjuk Angliában nem használnának, vagy esetleg Magyarországon. Ugye a gyógykezelési protokoll ugyanaz. És itt van egy alternatív rákkezelő központnak a volt igazgatójának a véleménye, aki azt mondja, aki integrált rákterápiát összeállít, tehát a legjobb ortodox és alternatív kezeléseket, annak túlélési esélye 60%-kal növekszik. Tehát aki mindent megtesz, a legjobbakat mindegyik műfajból, annak a túlélési lehetősége 60%-kal nő. Az nem kevés. De mint mindig, kedves hölgyeim és uraim, a tudás itt mindent eldönt. Tehát, hogy tudjuk-e vagy nem. Egy néhány dolog még az okokról. Ugye az étrend az egyik legnagyobb oka, a gyulladások, a toxinok, a psziché, és ezek viszont úgy vannak, hogy nem lehet azt mondani, hogy ez ennyi százalék, meg annyi százalék, ezek egymásba gabolyodva, ezek nem külön tételek, amelyeket ki lehet pipálni, mert nem lehet tudni, hogy egyik embernél mennyi százalék, hány százalék, és ugyanaz van egyébként a gyógyítással, tehát a helyes táplálkozás, a gyulladás csökkentők, a méregtelenítés és a helyes gondolat, amely kvázi megoldásként ott van mellette, ezek is egybe függnek. Miért? Például, mondok egy példát, helyes gondolat. Ha én reggel pozitív gondolattal kezdődik, tehát a reggel nálam egy pozitív gondolattal kezdődik, tehát egy áhítattal, egy imádsággal, egy gondolattal, egy elmélkedéssel, egy bármivel, tehát egy pozitív, tehát úgy lépek föl, amikor már fölöltözök, hogy érzem, hogy nem a ruha tart meg engem, hanem én tartom meg a ruhát. Ugye? Tehát ismerik, hogy mire gondolok. Tehát, szóval nem úgy lógok, hanem tudom, hogy mit kell tennem ma, és van már a mai napra egy egyértelmű terv, és van annyi energiám, hogy ezt meg is fogom tenni. Akkor ez mire fog engem késztetni? Hát ezekre. Tudja? Méregtelenítés, gyulladás, csökkentés, helyes táplálkozás. Ha van erőm, akkor én azt mondom, én most akkor leülök, és akkor beosztom az időmet, és gyorsan megcsinálom a gyümölcssalátát, gyorsan megkenem magamnak egy kis pána kenyéret, meg így, meg úgy, meg, és akkor úgy megyek a munkára. Aki még úgy kell föl reggelente, hogy összedől a világ, ugye jönnek a félelmek, az aggodalmak, jönnek a toxikus, a mérgező gondolatok, aki azt mondja, úgy is fogok meghalni. Vagy úgy kezdi, hogy úgy is mindegy, úgy sem szeret senki. Úgy sem kellek senkinek. Senki sem fogja észrevenni, hogy én vagyok-e vagy nem. Vannak ilyen gondolatok? Mi ezeket sose gondoltuk, ugye? Soha az életünkben nem volt egyetlen egyszer sem az az önsajnálat, az a méretű önsajnálat, hogy ilyen jellegű gondolatokat ápoltuk volna reggel, amikor fölkelünk, ugye? És ha mégiscsak vannak ilyen gondolatok, akkor utána van az a motiváció, hogy én most teszek valamit magam miatt? Hát aligha, ugye? Aligha fogunk törekedni egészséges étrendre. Nem tudom, hadd tegyem fel a kérdést, hogy ki próbált már tisztítókúrát végezni magán? Egy ilyen tisztítókúra, 1, 2, 3, 4, jó, nagyon jó. Ez mindig kellemes táplálkozással, még kellemes dolgokkal jár? Tehát ugye egy tisztítókúra, mondjuk egy keserű teját inni, vagy egy valami gyógykeveréket inni, az mindig finom és kellemes? Nem mindig, ugye? És van, amikor az ember azt mondja, na jó, most akkor rá kell, hogy szedje magamat, hogy bőtöljek, vagy nem eszek, vagy ezt, vagy... Tehát ha nincs energiám, ha nincsen lelki egyensúlyom, akkor működni fog? Nem fog működni. És a többi. Nem beszélve arról, hogy a gondolatoknak milyen hatása van a gyulladásokra, az immunrendszerekre. De ezek egybefüggnek. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ez ennyi százalék, ez annyi százalék, ezek egymásba lógnak, egymásba függő rendszerek. És én úgy gondolom, hogy mivel az okok is integratívak, tehát itt egymásba záródnak ezek az okok, úgy kell a gyógyítást is ilyen integratív módon megközelíteni. Ne gondolja senki, hogy egy kis sárgarépa majd megoldja a betegségét. A sárgarépa evés önmagában semmit nem ér. A sárgarépa evés a megfelelő motivációval, a megfelelő hittel és a megfelelő keretkezelésekkel már hirtelen sokszorosodik a benne levő beta-karotinnak a hatása, és a rostanyagnak a hatása, és a mit tudom én. Értik a gondolatot? Tehát nem önmagában egy hatóanyag akaratom ellenére fog meggyógyítani, hanem amikor az egészre megfelelő gondolattal és hozzáállással hozzáállok. Most ha ilyen szemlélettel megy az orvoshoz, mert tudnélik, még emlékszik arra, hogy mit mondtam, hogy azért oda kell menni az orvoshoz, és ugye, és az orvosból mit kell kihozni? A lehetőleg maximális teljesítményt, amit az ortodox kezelés, vagy az ortodox tudomány tud nyújtani, ugye? Ezt mondtam az elején. Na most mit gondolják, hogyha jön a beteg, és megmondja az orvosnak, hogy a doktor úr, én ezt és ezt és ezt kérem, és ezt szeretném, hogy ezt is csinálj velem. Akkor mit mond az orvos? Hát úgy melegebb éghajlatra fog elküldeni, ugye? Azt mondja, hogy ki itt az orvos? Maga itt a doktor, nem én vagyok az. Hát ezért azért nagyon-nagyon-nagyon empatikusan, tehát a rákbetegnek dupla-tripla munkát kell végezni. Nem elég, hogy a saját lelki problémáit, nem elég, hogy a saját félelmeit kell legyőzni. Nem elég, hogy motiválnia kell magát, hogy jó, tehát hogy jóra kitekintsen, tehát hogy reménysége legyen, hanem még oda is kell menni az orvoshoz, aki hatalmas afelőtt, hogy ilyen vagy olyan kezelést kapjon, és őt is még úgy motiválni, hogy a kezelőben, tehát az orvosban, a terapeutában kialakuljon az a kép, hogy igen, érdemes ezért az emberért valamit tenni. Tudják, hogy mint csodálkoztam, nem régen volt olyan, hogy volt ilyen, hogy azt hiszem meglőtték itt rendőrt. Hallották erről a hírekben? Volt valamilyen, azt hiszem, egy rendőrt, vagy többet meglőtték, és akkor vitatkoztak utána arról, hogy kellene szigorítani a törvényeket, vagy nem. Talán emlékszik erre a témakörre. És akkor utána vagy a rendőrfőkapitán, vagy a sajtósa, vagy valaki nyilatkozott. És a következőket, most érdemben a következőket mondta. Hogy ez milyen badalság, hogy nem kellene a törvényeket módosítani, hanem így is úgy is tudva levő, hogyha egy rendőrt megbántanak, akkor a rendőr kollégák rendkívüli teljesítményt nyújtanak, és akár rövid időn belül megtalálják a tetteseket. Azt gondoltam magamon, és ha te nem vagy rendőr kolléga, és kapsz valami ilyesmit, és akkor miért nem képesek a rendőr kollégák ilyen kiemelkedő teljesítményt nyújtani, és kideríteni, hogy ki volt a tettes. Gondoltam magamon, egy bölcsebb lettél volna, ha nem szóltál volna. Ez azt jelenti, hogy és akkor viszont egy pillanatra gondoltam így, és aztán utána mindjárt csaptam a számra, mármint hogy lelkileg, azt mondtam, hogy Wolfgang, gondolj egy kicsit magadra. Ha te motiválva vagy, nem-e jobb munkát végzel, mint ha nem vagy motiválva? És most gondoljanak önmagukra. Tudunk mindig ugyanazon a szinten motiválva lenni, hogy a munkát úgy végezzük, hogy a maximumot kihozunk magunkból? Ugye? És itt van az, hogy a beteg kénytelen a terapeutából a maximumot kihozni, mert azért van egy néhány jó dolog, amit az orvostól is lehet kapni, és ne felejtsük el, a recepteket ő írja, a terápiákat ő írja föl. Ezért tehát, amikor majd beszélni fognak jó és rossz étrendről, ne felejtsük el, hogy a legtöbb onkológus soha az életben nem látott táplálkozástan könyvet közelről. Az orvosi képzés keretén belül, nem tudom, hány orvos van itt ma este közöttünk? Van itt orvos? Nincs itt? Egy darab orvos nincs? Múltkor voltak még? Elűztem. Ezek szerint. Kérem? Nincs is orvos. Hát doktor lehet, de hát nézze. Én ezt tudom, hogy nagyon jól tudom, és én nem teszek szemrehányást egyetlen egy orvosnak sem, hiszen ő sem, tehát az, nem az orvos, aki jár az egyetemre, nem ő írja a tantervet, hanem a tanterveket a professzorok írják. És ők valahogyan elfelejtették a táplálkozás tannak a rákra vonatkozó részeit beépíteni, a kötelező módon beépíteni tehát a képzésben. Ma már egy kicsit máshogyan a helyzet. 2002-ben egy bizonyos Dr. Boyk, a texasi MD Andrews rákkutató központnak az orvosa, ő írt egy 500 oldalos könyv, talán itt benne van valahol, itt van, ez az, Natural Compounds in Cancer Therapy, John Boyk. Tehát ez egy hihetetlen könyv. 520 oldalon több mint 4000 tudományos referenciával leírja a szerző több mint 20 szignifikáns folyamatot, mely befolyásolja a tumorok kialakulását az emberi szervezetben, illetve milyen tápanyagokkal korrigálni lehet ezeket a folyamatokat. Ez azt jelenti, hogy a ráknak tehát nem csak egy-két folyamatát, hanem 20 folyamat, ami végül rákhoz vezethet, és mindegyik folyamathoz odaírja, hogy milyen hatóanyagok, tehát növényi, táplálkozásban meglelhető anyagok kellenek ahhoz, hogy ezek a folyamatok leállnak. Tehát ez ma már tudva levő, 2002 óta. Tehát elvileg az orvosok tudhatnának erről. De ugye tudják, hogy lassan őrölnek a malmak, és ez úgy van. Tehát táplálkozásról feltehetően nem fog sokat tudni, és ezért várható a visszautasítás, ha táplálkozásról beszél. A megfelelő bölcs magatartás az, hogy ragaszkodjon az álláspontjához. Nem vitatkozni kell, nem veszekedni kell, hanem egy-két lefegyverző őszinte kérdéssel kell kérdezni, hogy doktor úr, maga nem tenne valamit az egészségért, ha rákbeteg lenne? Vagy doktor úr maga is ugyanezt a kezelést választana, amit most nekem ajánl, ha maga lenne ugyanebben a helyzetben? Doktor úr, nem érthető, hogy én mindent szeretném kihasználni, hogy meggyógyuljak? Egy néhány kérdést. És mit akar válaszolni? Azt akarja mondani, hogy bízza csak magát teljesen rám, én majd megoldom. Akkor a következő kérdés az, hogy doktor úr, ilyen esetekben az esetek hány százalékában sikerül gyógyítani? Tessék kényelmetlen kérdéseket föltenni, és mindjárt együttműködővé válik még az onkológus is. Hiszen azért nagyon-nagyon kemény ember kell, hogy legyen, aki azt mondja, hogy ő minden embert meg tud gyógyítani. Hiszen ez egy szemen szedett hazugság. Nem tudjuk. Én se tudom. Higgyék el. De ha a maximumot ki akarunk hozni, akkor mindent kell megragadni. És ha már egy tudományos, hogy mondjam, egy rákutató központ egyik tudományos főmunkatársa egy 500 oldalas könyvet ír, amelyről az egész szakmai világ csak úgy áradozik, hogy milyen fú, meg milyen jaj, meg milyen jó, meg 4000 tudományos referencia, ezt higgyék el, azért egy könyvben 4000 referenciát belesüvíteni, az nem semmi. Tehát ez minden tudományosságnak a próbáját megállja. És ez van, ezt nem lehet lesöpörni az asztalról. És ezt egyszerűen meg kell mondani. Lehet, hogy önöknek el kell olvasni ilyen könyvet először, mielőtt az onkológusra leül. Ezt látják, hogy milyen bonyolultá válik az egész. Tehát készülni kell, olvasni kell, tudni kell, tanulni kell. És ha nem tudják maguk, akkor tessék olyanokkal foglalkozni, akik ezt tudják. Toxinok. A szintetikus anyagok toxikus, illetve karcinogén hatása orvosok között nem mindennapi téma. Miért is lenne? Hiszen ők nap mint nap gyógyszereket írnak föl, és ezért sokkal kritikátlanabbul közelítik meg a szintetikus anyagokat, mint ahogyan ezt esetleg más teszi. Akik ezt a témát ismerik, ugye, tehát vannak is, akik ezt a témát ismerik, de a többség nem ismeri a tényeket. Hogy melyik a kozmetikum például milyen hatással van. Nem tudom, kedves hölgyek, tudják önök például, hogy minden egyes lakozott köröm egy kis hormon tapasznak felel meg? Nem tudják? Tehát minden egyes lakozott köröm egy kis ösztrogént tapasznak felel meg. Nem, sokan nem tudják, a kozmetikusok se tudják. Kozmetikusok nem tudják, hogy ők egyébként hormonkezelést alkalmaznak. Nap mint nap. Saját maguknak sem. Tehát szóval mindegy. A gyulladások. Erről az orvosok sok mindent tudnak, mármint hogy ez tény, hogy a gyulladások folyamatáról, anatómiájáról, technikájáról, sok mindent tudnak erről, de arról kevesebbet tudnak, hogy milyen modern eredmények vannak ezen a területen, és hogy milyen összefüggések vannak a rákkutatás és a rákkal kapcsolatban. Tehát milyen összefüggések léteznek a fertőzések és a rák között. Hogy vírusok és rák, baktériumok és rák, paraziták és rák, gombák és rák, mikroparaziták és rák, stb. Tudják, hogy a 60-as években egy német kutatóorvos, a dr. Weber Bajorországból, ő azt mondta, hogy bizonyos vérben fellelhető mikroparaziták felelősek a rákját. A 60-as években. Viviszekciós a felvételek, mikroszkopikus felvételekkel bebizonyította ezt a tézist. A Müncheni rákkutatóközpont, hivatalos rákkutatóközpontnak a munkatársai egy hasonló tézist adtak ki 1971-ben. De soha senki nem figyelt föl rá. Aztán ma a természetgyógyászok foglalkoznak ezzel, bibelődnek ezzel, néznek, hogy hogy tudnának segíteni, de eltelik 30-35-40 év, és senki nem karolja föl tudományosan, mármint hogy milliárdokkal és pénzzel és módszerekkel. Vannak ilyen dolgok. Mindegy. Ezért megint önök azok, akik képeznie kell magukat, és ezekről is beszélni. És hát a pszichés állapotokról, ugye, azért pszichoonkológiával foglalkoznak sokan, tehát azzal, hogy hogyan békülj meg a betegségeddel. Én személy szerint nem csak azt akarom sugallni, hogy békülj meg a betegséggel, tehát az, hogy fogadd el az elkerülhetetlent, békülj ki a családoddal, rendezd el a házadat, mert van, amikor ezt kell mondani, és ez tény, és ezt is meg kell tanítani a betegnek, hogy rendezze el a házát. De azért többnyire nem erről van szükség, vagy erre van szükség, hanem ennél sokkal többre van szükség, hogy egy megfelelő helyes hozzáállást, hogy én akarok élni, akarok változni, akarok új életet élni, kérek egy új esélyt a Jóistentől. És ha valaki ezt szeretne, akkor van is benne a lehetőség. Ezt itt hagyom most már, mert nem fogok erről sokkal többet beszélni, talán itt látják, hogy itt az örökös vita, hogy a táplálkozás segít-e vagy nem a rákban, csak egy néhányat. Ugye a likopén csökkenti a prostatarák tüneteit 40%-kal. Elagénsav segít a méhtumorok esetén. A Mayo klinika, vagy a Mayo klinika szerint leáll a leukémia napi 10 csésze zöldje a következtében. Ugye? A leukémia leáll 10 csésze, tehát naponta 10 csésze zöldje, vagy annak a megfelelő epikogalaktin, vagy gala, igen, ECGC, vagy valami ilyesmének a hatására. K-vitamin leállítja a májrák terjedését az esetek 20%-ában. Indol 3 karbinol megerősíti a mellrák elleni szerek hatását. E-vitamin erősíti a tamoxifén hatását, mellrák gyógyszer. D-vitamin véd a sugárterápia hatásától. Vörös lóhere kivonat hosszabbítja a mellrák paciensek túlélési időt. Stb. Lehetne itt tudományos referenciák százait leírni, amelyek bizonyítják, hogy egyes növényekben, táplálékokban található hatóanyagok bizony hosszabbítják a rákbeteknek az életét, illetve akár direkt hozzájárulnak a gyógyulásához, a teljes gyógyulásához. Itt van ez a csontbajk, ezt már mutattuk. Nézzünk tovább. Étrend. Na most, ha az étrendről beszélünk, akkor azt mondjuk, hogy na, hát akkor milyen étrend, ugye? Vannak itt étrendek. Makrobiotika. Hallotta valaki már makrobiotika? Akkor az okinávai étrend, tehát az okinávai, japán okinávai sziget, hogy ők mit esznek, mert ezek 100 évesek lesznek ott. Mediterrán étrend, ugye? Sok a zöld, tehát sok a zöldség, olívaolaj és a hal, és akkor kevesebb a szénhidrát, stb. Akkor van az anyagcsere típusi szerinti étrend, a Gerson-terápia. A Gerson-terápiáról most egy könyv jelent meg, nagyon jó. Van a Hallelujah Acres étrend, ami kvázi hasonló, mint az Icon. Az Iconról majd arról leszedje. Akkor van a lugosítás, ez most a legújabb őrület, mindenki lugosít, ugye? Akkor a vegetariánus étrend, az évtizedek, évszázadok óta megvan, a Bristol Cancer Care Diet, az is egy speciális étrend, az Icon, az az Integrative and Complementary Oncological Nutrition, vagy valami ilyesmi. Tehát szóval ilyen integratív, kiegészítő, onkológiai táplálkozás. Tehát alternatív étrend. Majd mindjárt megmutatom. És. Tehát sokan vannak. És önök honnan tudják, hogy melyik az igazi? Ugye? És akkor nem beszéltünk azokról, amelyik mondjuk milyen csillagjegyben születtél, és akkor csak ezt szabad enned, meg ilyeneket. Szóval vannak még ilyenek is. Még kevésbé tudományos, inkább az asztrológiára, inkább a hiedelmekre támaszkodnak, de vannak, akik ebben is bíznak, és ezt is fontosnak és helyesnek tartják. Én azt mondanám, hogy nézzünk meg itt néhány pontot, hogy egy kicsit a táplálkozásról csak egy fogalmat kapunk, nem mintha ez mindent kimerítene, csak egy néhány pontot. Ugye csak teljes értékű, teljes ölésű gabonákat fogyasztanak, legalább 5 egység zöldség per nap, különösen zöldek, pirosak, lilák, sárgák. Egyébként a mások azt mondják, hogy itt nem 5, hanem 10, akkor legalább 2 egység gyümölcs per nap, de leginkább csak reggel éjgyomorra, mások azt mondják, hogy itt 5 egység. Hetente legalább 3 alkalommal hüvelyeseket kell fogyasztani, lencse, babok, stb. Nagyon helyes, nagyon támogatnám, mindenki, aki vegetariánus, ezt vegye egészen komolyan. Friss dióféléket és olajos magvakat fogyasztani, a sütött olajok, a hevített olajok, az ipari olajok helyett, amit a boltban kapunk. Nem szabad semmit sem olajban sütni, lehetőleg olaj nélkül, sütőben grillezni vagy párolni, naponta viszont legalább 1 étkezés néhány ételből álljon. Ezek minimum ajánlások, tehát ennél többet is lehet teljesíteni. Inkább 5-6 kisebb étkezés, mint 1-2 nagy étkezés per nap, na most ezzel lehet vitatkozni. Én itt köztes megoldásokat javasolnám, ezek csak példaként mutatom meg, tehát nem mintha ez lenne az ideális, csak hogy kapjanak egy elképzelést arról, hogy táplálkozás hogyan néz ki. csak telítetlen és hidegen sajtolt olajokat használni, olívaolaj, dióolaj, stb. Sófogyasztását csökkenteni, finomított, előkészített ételt, konzerveket, csomagolt ételeket ki kell iktatni, sósütiket, földgyümölcsöt, kolbászok, sonkát, szalonnát, stb. Ezeket mind ki kell iktatni, súlyosan korlátozni. A kínai fűszerkészítmények, stb. Tehát ezek a készfűszer készítményeket ki kell tenni a konyhából. Vörös hús korlátozása, inkább halat és biohúsokat fogyasztani, de itt mondjuk én például személy szerint a hús teljes elhagyását javasolnám. Akkor tejterméket teljes mellőzése, különös ugye, hogy a húst még engedik, de a tejterméket teljesen kiiktatják. Miért? Mert a tej a legfertőzöttebb e tekintetben. Az összes hormonális eredetű tumor, tehát mellrák, prostatarák, vastagbél direkt összefüggéssel rendelkezik a tejtermékkel, tehát a tejtermékek fogyasztásával. Minél több tejterméket fogyaszt valaki, annál valószínűbb, hogy mellrák, prostata vagy vastagbélrák alakul ki az illetőben. Minden nemű glükózt melőzni, különösen cukros üdítőket, tehát glükóz, cukor, fehérliszt, édességek, mindent teljesen félre. 3-4 csésze zöldtej, na most ugye tudjuk, a Mayo Klinika azt mondja naponta 10, de ezt lehet akár táplálékkiegészítő formában használni. 1-2 poha vörös bor per hét, ezt pótolni is lehet vörös mústal, majd akár egy tablettával, amelyben benne van a vörös, tehát az úgynevezett resveratról, vagy a vörös bor kivonata. Naponta probiotikumok fogyasztása, tehát naponta többször lehetőleg olyan, mely több baktériumfajtát tartalmaz. Táplálékkiegészítők, amennyire csak lehetséges, csak természetes anyagokból. És tehát itt lehetne, és értik, hogy én most ezt nagyon gyorsan átlapoztam, mert ugye még azért kellene még egy és mást mondani. Ezek olyan ajánlások, amelyeknek mindegyiknek legalább egy 5-6 tucat tudományos referenciát lehetne mellé vigyeszteni. Mindegyik pont súlyosan alá van támasztva, hogy igen, ez így működik. No, táplálékkiegészítők, minőségi multivitamint, folyékony formában leginkább, antioxidánsokat, ugye, D-vitamin, coenzim Q10 például, kurkuma és gyömbér, ezek mind gyulladáscsökkentők, a rák esetén különösen erőteljes. Akkor ez a Herb Shield, ez körülbelül megfelel egy ilyen multi gyógynövény készítménynek, amelyet mostanában, vagy egy ilyen gyógynövény teja keveréket, amelyet mostanában terjesztik itt is. Akkor ha hormonális eredetű, akkor célszerű lenne a vörös lóhere kivonat, szója, izoflavonoidok, indol-3, melatonin, és. Nem megyek a részletekbe, mert ezeket mind már vagy egyszer elmondtam, vagy ha nem is mondtam el, akkor ezt most nem úgysem lehet mindent fölfogni. Tehát csak elmondom a példaként, hogy ilyen tételek vannak, és ezzel kell, tehát ezeket a dolgokat meg kell, hogy ismerje az az illető, aki rákkal találkozik. Ha nem tudja, nem tudja mit tenni. És gondoljanak egy pillanatra bele, hogy ki ismeri rokont, ismerőst, barát, aki rákos? Hát lássam a kezet. Ki ismer olyas valakit, aki rákos? Mármint, hogy a közelebbi a körből. Hát, ahogyan az előbb láttam, majdnem az egyharmada, nem? Tehát az itt levőknek majdnem az egyharmada kapásból tudna legalább egy embert nevezni, aki rákos volt, vagy van, nem? De ez azt jelenti, hogy az egész társadalmat érinti ez a kérdés. És ezek mind felkészültek? Akiket ismernek? Ezek mind felkészültek én értelemben? Van mit tenni. A második pillér, ugye toxinok. Toxikus háztartás, kutatás az derítette ki, hogy otthon 40%-kal nagyobb az esély, hogy toxikus anyagokkal megfertőzem magamat, mint a munkahelyen. Miért? Mert a munkahelyen előírások vannak, a biztonsági előírások vannak, munkavédelmi előírások vannak, otthon az ember azt viszi haza, amit éppen akar. És azt kever össze, amit éppen a józan ész csak nem tiltja meg. Hányan hipóznak otthon tömény hipóval, meg mindennel? Nem tudják, hogy mit tesznek magukkal. A mezőgazdaságban dolgozók között sokkal gyakoribb a mieloma, leukémia, stb. Sugárzás, rádioaktív szennyezés, maka, kb. Annyi a rádioaktív sugárzás, mintha több hiroshimai bomba ledobták volna. Mármint, hogy az egész világon. Tehát ezek a itt egy baleset, ott egy baleset, itt volt egy atomkísérlet, ott egy atomkísérlet, a stratoszférában, a tenger alatt, a mit tudom én, minden ott. Itt egy rakéta, ott egy rakéta, itt egy lövedék, ott egy lövedék, atomerőmű, a Csernobil, egyebek. Tehát ott tartunk ma, mintha a felszínen, a föld felszínen egy jó néhány hiroshimai bombát fölrobbantották volna, és ez csak úgy terjedt volna. Nagyon komoly a sugárterhelés is, ki vagyunk téve. Oltások, gyógyszerek hatása, hát ezek is toxinok. Ne gondoljanak ám, hogy oltásoknak nincsen toxikus hatása, vagy esetleg a gyógyszereknek. Na, itt egy néhányat. Kozmetikumok. Nézzük ezt itt például, az SLS. Sódium lauril szulfát, ugye a nátrium lauril szulfát, az egy oldószer kvázi, a bőr áteresztő képességét növeli 40%-kal. Tehát lehet önmagában ez nem rákeltő, de minden rákeltő anyag 40%-kal nagyobb eséllyel bekerül a véráramba. Vagy nátriumfluorét, tehát mondjuk a fluoros fogkrémek esetén nagyon-nagyon érdekes, van egy csontrák kapcsolat. Tehát a nátriumfluorét és a csontrák között létezik egy tudományos referencia, tehát már kiderítették. Tehát akkor mi fluoros fogkrémmel, sikáljuk a fogainkat, közben eléggé komoly az elképzelés, vagy a valószínűség, hogy ez csontrákhoz vezethet. Sötét hajfestéke, körömlak oldók, májkárosító, DNA-sérülés, neurotoxinok, bőr és tüdőirritáció és xenoösztrogének. Hadd ne soroljam föl. Tehát rengeteg probléma van. De és miért használjuk? Hát ez van a boltban, ugye? Mondta nekünk valaki? Nem. Hát akkor ezt használjuk. Pedig lehetne alternatív módon a kevésbé toxikus kozmetikumokat használni. Harmadik pillér, fertőzések, gyulladások, vírusok. Látják, itt én most már tényleg csak rohanok, mert nem akarom nagyon sokáig idézni ezeken a kérdéseken. Vírusok, baktériumok, gombák, paraziták komoly mértékben okoznak rákot. Itt, amit az előbb említettem, a leaky gut szindróm és a vérparaziták, itt a Dr. Webernek a paraziták, Dr. Webernek az elmélete. Dr. Weber azt mondja, hogy ha környezeti mérgek, helytelen táplálkozás, sugárzás sérti, vagy ettől sérül a hajszálerek, a bazális membrán, meg egyéb ilyen belső szöveteknek a szerkezete, akkor a vérben levő mikroparaziták legkisebb formája átfér a hajszálereknek a nyílásain, és bekerül a szövetekbe. És amíg a bazális membrán is sérült, fertőzésektől, sugárzástól, akkor egészen az anyasejtekighez eljut, és ha odaig eljut, akkor beszívódik a parazita az anyasejtbe. És aztán magyarázza, és azt mondja, hogy ez vezet rákhoz. Például, majdnem 40 éves elmélet, a mai napig senki nem tudta cáfolni. Tudományos bizonyíték van rá. Kit érdekel? A bélflórának az állapota. Éjjelenként a jó baktériumok táplálkoznak a rossz bacikből. Tehát éjjel a jó baktériumok, amikor nem kerül be a tápcsatornánkba, nem kerül ételbe, akkor éjjel, amikor ezek éhesek, nekiesnek a rossz baciknak. És fölfalják a rosszakat. És ezzel nő a jó baktériumoknak a mennyisége. Azoknak ugye azért jó baktériumok, mert csak jó a hatásuk. Igen, de mit történik, ha kevés a jó baktérium? Mit történik, ha valaki állandóan antibiotikumot kap? Azt mondják, az a 35 éves nő, aki életében legalább 20 antibiotikum kúrát kapott, kétszer akkora mellrák rizikóval rendelkezik, mint az, aki nem. Most számoljanak ki, hogy ki az a nő, aki 35 évesen már 20 antibiotikum kúrát kapott. Hát alig van, akinek nem ez az esete, nem? Látom én már páciensek, akik hozzám eljöttek, akik egy év alatt annyit kaptak majdnem. A helikobakternak az esete. Nem csak gyomorfekét okoz, ma már tudjuk, hogy gyomorrákot is okoz. Klamídia, Shigellia, HPV, retrovírusok, például vannak újabb retrovírusok, amelyek képesek, tehát közel állnak a HIV vírushoz, tehát de vannak ilyen speckovírusok, amelyek rákot okoznak, de facto. És egyre terjednek ezek a dolgok. A baktérium, a klamídiáról, hát ugye nemi betegség lévén, tehát ez is egy baktérium, mondjuk a HPV ugye vírusként jelenik meg, a klamídiáról sokkal keveset beszélnek, de bizony az például a nemi, tehát a belső nemi szerveknek a rákját egy 5-10%-ban okozhatja. Tehát nem minden esetben, nem mindenki, aki klamídiás, de van, aki klamídiás, az nagyobb rákrizikóval rendelkezik. Tehát a belső szervő férfiaknál a prosztata, nők esetében a belső rák, de a belső nemi szervek, tehát ugye méh, petefészek, stb. Méh, a hüvely.
1: Igen. Főorvosasszonyának, hogy 85%-ában fertőzöttek az emberek, ettől a baktériumtól is, most itt fölfigyeltem, meg amit macskavírusnak hívnak, tehát a macskák hordják az ivarjukba, de ha ez bekerül az emberi szervezetbe, akkor ez ugye nem lehet ki.
2: Nem lehet ezek az állati vírusok, nem lehet így adnak ezek. Retrovírusok, ezek a retrovírusok, és a retrovírus migráltása az. Tessék?
1: Zöldségekkel, mindennel begérték. És a legborzasztóbb az, hogy fagságot okoz.
0: Na hát, ez az egyik, tehát mondjuk egyes vírusok, de tessék, ugyanazon az elven, és most köszönöm szépen ezt az információt, én sem tudtam, hogy 85% a klamídiának a fertőzöttsége, de nagyon elterjedt. De gondoljanak bele, hogy vannak olyan vírusok, tehát például most azt mondják, hogy a tehát nagy majomfajtáktól, mint a gorilla, meg a csimpánz, meg ilyenek, azoktól hasonló, mint a HIV vírus, más vírusok terjednek az emberek között, és egyre nagyobb az a szám, és az az összefüggés, hogy ezek a vírusok a emberben is terjednek, rákot okoznak, látják korrelációt a rákbetegek és a fertőzöttek között. Tehát aki fertőzött, azok közül sokkal nagyobb a rákarány, mint azok, akik nem fertőzöttek. És. Tehát mondom, tehát segít nekünk tudatosulni azt, hogy a bakteriális, virális terhelés bizony hajlamosít minket ilyen betegségekre. De ezekről tudni kell, ez azt jelenti, ezzel foglalkozni kell, ez ellen valamit tennünk kell. Na, azért lépünk. A negyedik pillér a psziché. Itt tényleg csak itt néhányat írtam föl, mert már még mit írok itt? A szeretet. Ugye a szeretet megélése, a szeretet megosztása, a szeretet szerinti gondolkodás, vagy a hit. Azt mondják, hogy akiknek istene van, azok 7-szer olyan hosszan élnek, rákbetegek, mint azok, akiknek nincs istene. Mert tudnak kapaszkodni, mert van életcéljuk, van elszántságuk. Vagy következetes gondolkodás. Nem tudom, voltak-e már úgy, hogy belülről mást gondoltak, mint a száj mondott? Vagy még soha? Ugye? Vagy belülről mondtak volna, szívesen, legszívesebben mondtak volna valami egészen mást, de kénytelenek voltak mást mondani. Ugye? És ez a belső és külső világnak az összhangi hiánya, amelyet mindnyájunk tapasztaljuk, én is, én magam is. Ennek a megszüntetése az sok-sok embernek segít. Új életet tervezni. Nem tudom, mit terveznek holnapra. Megvan már a terv holnapra? És mikor akartak utoljára megújulni az életben? Mikor akartak utoljára valamit reformálni az életben? Valamit helyesebben tenni? Valamit jobban megtenni? Valamit rendezni? Valamit rendbevágni? Mikor akarták utoljára? Tessék, próbáljanak, tegyenek valamit ezen a téren is, hiszen ez is nagyon sokat segít. Itt az összefüggéseket a pszichoneuroimmunológia, a pszichoneuroendokrinológiáról lehetne beszélni. Lehetne arról beszélni, hogy az immunrendszernek a hatása ilyen gondolatok, még olyan gondolatok mellett milyen külön előadást érdemelne. Nem fogok most ebbe belemenni, de ez is egy pont, amit meg kell, hogy értsék. Ha úgy gondolják, hogy a múltban, ha egy rákbeteg visszatekint az okok közé, és azt mondja, mi is volt, hogy is volt, és azt mondja, ja, hát igen, én világ életében boldogtalan voltam, akkor talán ideje lenne boldogá válni, nem? Majd a végén fogok egy néhány dolgot elmondani. 15 lépést még fölsorolom, és aztán lezárjuk ezt a gondolatot, jó? Konkrét lépés. Először keresen társat. Tehát olyan társat, aki segít magának ezen túljutni, tehát családtag, ismerős, barát, mindegy, aki a legjobbat kívánja magának, aki tud adni, aki tud szeretetet is adni, aki tud támogatást is adni, ez legyen az új támogatási rendszer. Jó? Akkor szerezen tudást, ismeretet, a tudás hatalom, és ez ilyenkor különösen igaz, mivel élet és halál felett dönthet. Ha nem tud valamit, lehet, hogy halálos. A hét elején, mikor voltam? Igen. Múlt héten voltam Pécset, és beszélgettem egy beteggel. És limfóma van, azt hiszem, mielőtt limfóma van. És krónikus, tehát CML van. És kap egy speciális antitest. Egy egészen speciális antitest, Maptera. És nagyon drága a kezelés, 2,5 millió forint. 7 kezelés. És elmesélte nekem a kalváriáját, hogy az orvos nem akarta adni, de így, meg úgy, de másik orvos fölírta, meg javasolta, stb. És ez a hölgy is úgy van, hogy már 4-et kapott, és még 3 van hátra. Ha én tudtam volna, hogy ő ezt kapja, vagy ha ő tudta volna, hogy mit kell tenni, ha ezt kapja, akkor már sokkal bejebb lennénk. Tudnélik, a Mapterával együtt kell adni egy speciális anyagot, a bétaklukánt. Biztos emlékeznek meg a bétaklukánra. Tehát ez a hölgy kap egy monoklonális antitestet, csak nem kapott mellé bétaklukánt. És amikor neki elmondtam, hogy bétaklukán és monoklonális antitest együtt, ezt nagyon kell, akkor azt mondja, hogy hú, de kár, hogy ezt nem hamarabb tudtam. Mert már 4 kezelést kapott. Tehát egy jó néhány hónap eltelt, anélkül, hogy a kiegészítő anyagot kapta volna, ami sokszorosítja ennek a hatását. És itt jön az, hogy ismeret, az hatalom.
1: Az orvos nem tudta?
0: Azt se tudja, hogy... Na, mindegy. Nem foglalkoznak vele. Kérem?
1: Gondolom, a házát megeladta a hölgy.
0: Nem, azt hála Isten ezt az orvos, tehát az orvos előírására. Tehát ezt fölírták neki, tehát ez nem kellett neki fizetni. Tehát annyi lenne, ha házira kifizeti, 2,5 millió forint. De gondoljanak bele, hogy most ebből a 2,5 millió forintból 4/7-ét elpazarolták. Tehát úgy kapta, hogy némileg van hatás. Ha a bétaklukánnal együtt kapja, a Mayo Clinic, amit az előbb említettem, az USA-ban az egyik leghíresebb klinika, ők erről a kombinációról, tehát a Maptera meg a bétaklukán, ők ebben már az úgynevezett fázis 2 kutatásban vannak, tehát a klinikai kutatások második fázisában vannak, és megnézik, hogy ez meg ez együtt milyen hatással van a mielomára. Tehát ott, ha most ez a hölgy olyan szerencsés lett volna, és a Mayo klinikába járt volna, már rég kapta volna. De nem kapja. Itt még kell valaki neki mondani, hogy tessék ezt használt, mert annyira jó. Na mindegy. Szerezen még egy orvosi diagnózis terápiát. Ez az ön életéről szól, maximálja az információt és az esetlegesen felkínált lehetőségeket. Ne gondolja azt, hogy ez bűn még egy orvoshoz oda menni és még valakit kérdezni. Egy második diagnózis. Még egyszer valaki nézen meg ultrahanggal. Még egyszer valaki csináljon egy anamnézist. Még egyszer valaki biztos, tehát, hogy mondjam, bizonyosodjon arról, hogy tényleg az-e a betegség, vagy másról van szó. Írjon tervet. Mit, mikor, mi lenne a legjobb? Írja le, és beszélje meg orvosával, társával, mármint hogy ezzel a támogatóval. Ha összeáll a terv, és nyugodt vele, mármint hogy maga nyugodt ezzel a tervvel, tehát belenyugszik, hogy igen, ez az én tervem, akkor 100%-ban, jó? Tehát nem 100%-ot betölteni, hanem 110%. Miért? Ha valamiről meggyőződött, hogy ez jó és helyes és koherens, és akkor ha az életéről van szó, miért csak 90%, miért csak 50%? Tegye 110%-ban. készüljön föl a változásra. Elképzelhető, hogy valami az életmódjában, étrendjében, szokásaiban okozhat a rákot. Valamitől van a rák. Lehet, hogy kiderül, hogy az esti szalonázás nem kellett volna. Lehet, hogy kiderül, hogy a cigizést nem kellett volna. Tehát akkor készüljön föl a változásra. Ne úgy

Na, akkor derítse ki, hogy a tumor hormonfüggő-e. Ha igen, akkor abból indulhat ki, hogy ösztrogén dominanciája van, amit kezelni kell, különben nem változik semmi. Vannak, akik azt mondják, hogy hú, de bőtöltem, te így tisztítottam, meg úgy tisztítottam, meg ezt csináltam, azt sem, de semmi nem változott. Hát ezek a tisztítókúrák sem élnek semmit. Az egyik 6 hét alatt meggyógyul egy tisztítókúrából, a másik 3 hónapig tisztítja a szervezetet, és egy jotáni nem változik. Mi a különbség? Az, hogy valami más tényező is van. És ha hormonális betegségekről van szó, akkor meg kell tudni, hogy hogy lehet ezt rendbe rakni. Tehát tessék ilyenekre is felkészülni. Több oxigén a sejtjeinek. Tudatos légzés, testtartás, mozgás, mélylégzés. Igyekezzen, hogy oxigén kerüljön be a szervezetbe. Méregtelenítse a sejtjeit. Tehát gondolkozzon el azon, hogy milyen toxin lehet a testében, ha már tudja, hogy mi ez a toxin. Ha valaki tudja, hogy dohányzat, akkor mit kell csinálni? Először azt, hogy abba hagyni, és utána lélegzés, tehát légzés gyakorlatokat, a vesetisztítás, tudnélik a kátrán, a hólyagba kerül, vesetisztítás, a köbön, ezeket kell csinálni. Ugye? Ólom, radon, tehát higan, ha higan van, akkor spirulinát vagy klorellát kell bevinni a szervezetbe, ami kiszállítja a szervezetből ezeket a nehéz fémeket. Almapektint. Ha rovad gyomirtószerekről van szó, akkor májtisztítást kell csinálni. Tehát ezeket a részletismereteket kell megszerezni, és meg is csinálni. De ha nem tudjuk, paraziták, ugye? A paraziták parazitaölő hatóanyagokat alkalmazni és használni, gyógynövényeket. Súlykontroll. Ugye Attila, azt hiszem, te erről beszéltél a mozgás keretén belül, nem? Vagy nem? Nem sok, nem hangsúlyoztatva, nem? Na, súlykontroll. Tehát az, hogy mennyire fontos a súlykontroll, hogy lefele a súlya. Én nem tudom, hogy én nem vagyok ilyen, de már a nyáron legalább 10 kilót fogytam. Úgyhogy ez már legalább egy lépés a jó irányba, és szeretnék jövőre, még újra találkozunk, még egyszer annét ledobni, úgyhogy hát, ha sikerül. De miért? Mert ez tárol toxinokat. Nagyobb súly, nagyobb toxintárolást jelent. Sőt, sokszor nem is tudunk fogyni, éppen azért, mert a szervezet először a toxint kell, hogy kidobja. Így jön a lugosítás a előtérbe. Tehát lugosítani, lugosítani. Ez nem egy őrültség, hanem ez egy nagyon fontos dolog, csak mondjuk nem ez az egyetlen dolog, ami segít az életben. Szeresse és ápolja az immunrendszerét. Tehát gondoskodjon az immunrendszerről. Tehát ne csapja agyon az immunrendszerét. Tehát se érzelmi okokból, tehát se érzelmi dolgokkal, tehát haragudni, meg tombolni, meg önsajnálatba belemenni. De azon sem, hogy agyon csapja édességekkel, alkohollal, gyógyszerekkel, drogokkal, meg egyebekkel. Tehát tisztelje, becsülje, szeresse az immunrendszert. Azért mondom ezt egy ilyen plasztikusan, mert ez nagyon-nagyon-nagyon segít majd gondoskodni. Dobja ki a parazitákat, töltse fel a test energiáját. Hát ez is egy ilyen dolog, hogy a test energiája, ugye sokan ebben mindenfélét beleolvasnak, meg ilyen, meg olyan, meg amolyan, de tény és való, hogy az atomjaink 99,9%-a légüres tér. Ott semmi nincs. És úgy valahogyan energiából vagyunk. Ha úgy konkrétan veszük. Igaz, hogy sok-sok milliárd, meg sok-sok billiárd, tehát 65 billiárd sejt, szor 7 milliárd atom, szor, mit tudom, 50-60 elektron átlagban, jön egy olyan szám, amit már nem tudunk kezelni, nem is értjük ezeket a számokat, de és ez mind valami vibráló elektromosság. És ez vagyunk mi. És elképzelhető, hogy stressz, meg toxinok, meg érzelmek, meg sugárzás, ki tudja, meg mi által, mindenféle bajba keveredünk. De nagyon fontos, hogy újra, tehát hogy ezeket a diszharmóniákat le kell földeni, pihenjen a természetben, elmélkedjen, imádkozzon, gondolkodjon. El tudják képzelni, hogy most kint valahol egy Svédországban, egy tó mentén, egy kis faházban a naplementét nézni? El tudják képzelni? Jó lenne? Vagy el tudják képzelni valahol a Balaton felső, vagy téli, vagy északi parton valahol egy kis vikendházban, egy kis szőlőhegyben megnézni, hogy

olyan éppen föl kell a nap, vagy valami ismi, és reggel hallani a madaraknak a csicsergését, meg ilyeneket. Vagy kimenni a harmatos fűbe, reggel hűvös, aztán el tudják képzelni, hogy milyenek ezek? Akkor tessék, valósítsák meg. Aki meg ránk beteg, az meg hát hagyja ott a gondjait, meg az egyéb problémáit, ha nem csinálja. Tehát, hogy mondjam, ha nem tesszük, ha nem csináljuk, akkor nem lesz ebből semmi sem. Vegye körül magát melegséggel, szeretettel. Tehát keresen olyan emberek közelségét, akik nem negatívak, akik tudnak adni, szeretni, nevetni. Legyen ez az új támogató csoport. Egyedül ne próbálkozzon. Ne, egyedül nem fog menni. És akkor tegye azt a jót, amit mindig is tenni akart. Nem tudom, van ilyen, hogy hát, filmeket is forgatnak erről, hogy hát még ezt, még azt akartam volna, és akkor mielőtt meghalok, még ezt kellene csinálni, ugye? Tudják, azok az emberek, akik nem tudnának mit tenni magukkal, mivel elfoglalni magukat, ha túlélnének a rákot, azok nem is fogják túlélni a rákot. Értik ezt a gondolatot? Tehát az, aki nem tudja, hogy mire használna azt a megajándékozott életet, amikor legyőzi és túléli a rákot, az meg minek éljen? Föl lehet tenni ezt a kérdést. Mert persze minden ember élni akar, de minden ember meg is fog halni. Ezen az egyenlegen nem fogunk tudni változtatni, legalább mi nem. De ha valaki súlyosan beteg, és kvázi kap egy figyelmeztetést, és azt mondja, oké, én máshogyan akarok élni, én azt fogom tenni, amit mindig is akartam, azt a jót, amit mindig kerestem, azt most meg fogom csinálni, akkor lehet, hogy van esélye, hogy túléli. Ha meg nem akarja azt a jót tenni, azt a változást létrehozni, akkor még mire? Hogy ugyanazokat a görcsöket megéljen újra, ami egyszer már a rákhoz vezetett? Mire való lenne akkor ez az élet? Mire való lenne az akkor a gyógyulás? Erre pazaroljunk mi évről évre több százmilliárd dollárt. Ezt higgyék el, az egész világon ez zajlik. Tehát én úgy gondolom, hogy itt azért egy erőteljes lelki kategóriáról is van szó. Ha mi akarnánk azt a jót, amit meg kell tenni, vagy ami a lelkiismeretünk, vagy a gondolatainkban ott van, sokkal több esélyt kapnánk. Sokkal több gyógyulást is látnánk. No. Én itt ezen a ponton befejezem az előadást, mert sok mindent lehetne még elmondani. Lehetne a tévútakról beszélni, az eredménytelen dolgokról beszélni, a nem funkcionális kérdésekről beszélni. De mielőtt ezt még elmondom, vagy nem elmondom, mert már ebben nem fér bele, még itt elolvashatják az elérhetőséget. Részleteket a rákról és a rákkezelésről például ebben az újságban találjam. A ismerőseink, barátaim megkértek szeretettel, hogy ezt a cikket írjam, és lent a lépcső, ha lejönnek a lépcsőn, mindjárt a bal oldalon van egy kis asztal, ahol ezt az újságot lehet kapni. Azt hiszem, hogy pár száz forintról van szó, 430 forintról van szó, és egy igen jó, tehát egy igen terjedelmes cikket írtam erről a témáról, a rákról és a természetes rákgyógyításról, úgyhogy mindenkinek a figyelmébe ajánlom. Itt vannak a címek, az elérhetőségek, ha valaki személyesen meg akar keresni, keresen meg. Az idő előre haladtára való tekintettel én azt mondom, hogy legyünk kimélőek a kérdésekkel, meg az kérdezésködéssel most ezután, mert már 17:30, és én megköszönöm a figyelmüket, megköszönöm, hogy eddig itt voltak, hogy újra itt voltak a Patakiban, és újra itt voltak az egészségnapon. Jöjjenek máskor is, mi is igyekszünk újra itt lenni, ha a szervezők még látni akarnak minket, és újra fogunk újabb gondolatokat előhozni a tudományunkból, és szeretnénk önöket arra a szintre nevelni, emelni, ahol kell, hogy legyen az ember a mindennapokban, hogy eredményesen és egészségesen éljen. Kívánom önöknek minden jót, és köszönöm, hogy itt voltak.

Kedves hallgatóink, a bibliai könyveket magyarázó sorozatunkban elérkeztünk egy olyan könyvhöz, ami bizony a Biblia olvasás mostoha gyermeke, a Biblia hatodik könyve, ez Józsué könyve. Nem nagyon szokták ezt olvasni, pedig rendkívüli jelentősége van. Hogy mi a legrendkívülibb jelentősége? Józsué könyve a zsidó nép honfoglalásáról szól. Hát akkor most mi érdekeltségünk lehet nekünk ehhez? A zsidó nép honfoglalása időszámításunk előtt 1405 és 1399 között zajlott le. Ez egy nagyon régi történet, 3400 éves történet. Miért fontos nekünk mégis ez a könyv? Azért, mert ez a könyv magába sűríti azt, hogy mik is következnek be nagyon nagy jelentőségű események előtt, és tudjuk jól, hogy a Bibliában még egy honfoglalásról szó van. Ugye az első honfoglalás a zsidó népnek a Kánaán elfoglalása, mint honfoglalás, ez 6 évig tartott. A másik ilyen honfoglalás pedig a történelem végén, a történelmünk átmenete egy új világba, amikor egy olyan honfoglalás fog lezajlódni, hogy a világon élő összes igaz ember, aki meglátja majd Jézus második eljövetelét, és Jézus Krisztus magával viszi őket egy új hazába. Azért mondom, hogy ez is egy új honfoglalás, ez is egy honfoglalás, mert egy új hazába viszi őket Jézus Krisztus, a mennyei hazába, az örök életbe, amely kezdődik egy 1000 éves ítélettel, a körülbelül 6000 éves földi történelem kiértékelése 1000 évben, és az 1000 éves ítélet után következik el Jézusnak az újabb eljövetele immár az igazakkal a földre, ezt mutatja be Jelenések könyve 20. fejezete, és azután kerül sor a föld újjáteremtésére és a föld birtokba vételére. Erre nézve mondta Jézus a hegyi beszédben, hogy boldogok a szelidek, mert ők örökségül bírják majd a földet. Tehát van egy ilyen isteni ígéret, hogy lesz egy új honfoglalás, amikor nem az erőszakosoké lesz ez a föld. Ma az erőszakosoké a föld, ma akik itt a földön előre jutnak, azok sokszor nem válogatnak az eszközökben, a hatalomban, a pénzben, a befolyásolásban, az emberi tömegek manipulációjában, de Jézus Krisztus szerint lesz egy igazi honfoglalás. Ahogy Józsué életében a zsidó nép elfoglalta Kánaán földjét, ugyanúgy majd az igazak is el fogják foglalni, de most már nem egy földrészt, hanem az egész föld az övék lesz. Tehát érdemes megjegyezni Jézusnak ezt a boldog mondását, hogy boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. Józsué ennek a könyvnek a címszereplője 110 évet élt. 10 évvel kevesebbet, mint Mózes, akinek az örökébe lépett. Ez a könyv leírja, hogy Józsué Mózes halála után hogyan készült a honfoglalásra, a honfoglalás során milyen nagyobb események történtek, amelyeket azért jegyezze a Biblia, mert mindegyikben van olyan tanulság, ami bennünket közvetlenül is érdekelhet. Józsué katonaember volt. Ez egy katonáról szóló könyv. De a Bibliában több könyv is szól katonákról, és a Biblia egyáltalán nem kezeli le a katonákat, sőt, tudjuk jól, hogy a Bibliában ezek a harcedzett, fegyelemhez szokott emberek nagyon nagy tiszteletnek örvennek. Gondoljunk például a kapernaumi századosra, vagy Cornélius századosra az Új Szövetségben. Szóval a Biblia egyáltalán nem utasítja el azt, hogy a katonák között is lehetnek üdvözült, sőt, példamutató erkölcsű emberek. Azért is érdekes, mert egy katonának miért mondja azt az Isten a könyv első fejezete szerint, hogy légy bátor és erős. És még egyszer megismételve, légy igen bátor és erős. Hát egy katonának ezt kell mondani. Józsué ugyanolyan ember volt, mint mindannyian, ugyan katonember volt, de emberileg fölmérhetetlenül nagy feladat hárult rá. Egy 2-2,5 milliós néppel vándorolt ki Egyiptomból, ugye Mózes vezetésével a zsidó nép, és Józsué lett ennek a népnek a vezetője. És most gondoljuk el, hogy ott van egy 2-2,5 milliós nép,
fölmálházva asszonyostól, gyerekestül, átkelnek a Jordánon, és készülnek az ígéret földjének a meghódítására. Hát egy ilyen néppel egyáltalán hogyan lehet a honfoglalást végrehajtani? Hát ott van az egész nép, ott van. Hogyan védi az asszonyokat és a gyerekeket, meg hogyan vezeti a támadásokat. És nagyon érdekes dolog ez, hogy Isten nem csak azért mondja, hogy légy bátor és erős, mint egy katonának, hogy most legyél fizikailag bátor és erős. Ez a felszólítás elsősorban lelki értelemben szólt Józsuénak. Tudnék, Józsué nagyon nagy katonatehetség volt, de a honfoglalás során inkább azt az erényét kellett megcsillantania, hogy mennyire hagyatkozik Istenre. Tudnék, számos olyan csata van, hogy egy kardvágás nélkül foglaltak el helyeket. Talán a leghíresebbet tetszenek is ismerni Jerikónak az elfoglalását. Azért is idézem az ezelőtti történetet, hogy mi történik Jerikó elfoglalása előtt, mert nagyon sokat mondó ez a jelenet, hogy Józsué letáboroztatja a népet Jerikó előtt, és gondjaiba merülve, már este van, éjszaka van szinte, és töprengve jár, hogy hogyan is fogja ezt a hatalmas várost ő bevenni. Jerikóról tudnunk kell azt, ezt a 20. századi régészeti feltárások megerősítették, hogy az emberiség történelmének egyik legősibb városa. Körülbelül 5000 éves város ez, több alapját ásták ki. Rettentően erős város volt, például a városfalakra is építkeztek azért, mert néhol a városfalak 10-12 méter szélesek voltak, tehát tulajdonképpen bevehetetlen város volt. És Józsué úgy magába mélyedve töpreng, hogy ő a katona erényei közül mit csillantson meg, hogyan is tervezze ennek a városnak a bevételét. És így olvasom a Józsué könyve 5. fejezet 13. versében, lőn pedig, mikor Józsué Jerikónál volt, felemelte az ő szemeit, és látta, és íme egy férfiú állt ő vele ellenében, mesztelen karddal a kezében. És hozzáment Józsué, és mondta néki, közülünk való vagy éte, vagy ellenségeink közül? Azt pedig mondta, nem, mert én az Úr seregének fejedelme vagyok, most jöttem. És leborult Józsué a földre arccal, és meghajtotta magát, és mondta néki, mit szól az én uram az ő szolgájának? És mondta az Úr seregének fejedelme Józsuénak, oldd le a te saroidat lábaidról, mert szent ez a hely, amelyen állasz, és így cselekedett Józsué. Ugye a Bibliában két ilyen történet van, nem csak Mózes a csipkebokornál kapta ezt a kijelentést, hogy oldd le a saroidat lábaidról, mert szent ez a hely, ahol állasz, hanem Józsué is ezt kapta, és ebből kitalálhatjuk, hogy ki volt ez a rejtélyes idegen, aki Józsué előtt állt. Az Ószövetségben nagyon sok Krisztus megjelenéssel találkozunk, és az Ószövetségi Krisztus megjelenések közül ez az egyik legelső. De tudjuk jól, hogy Krisztus megjelent Ábrahámnak is, amikor három angyal képében mennyei küldöttek, látogatták meg, és a két angyal, amikor elment Ábrahám elől, akkor már a bibliai szöveg is azt mondja, hogy Ábrahám az Úr előtt állt. Ugye Jézusról sokszor használja ezt a kifejezést a Biblia, hogy olyan, mint egy angyal, mert az angyal annyit jelent magyarra fordítva, hogy követ, küldött. Tehát Jézus ugyanolyan küldötte a mennynek, a legfontosabb küldötte, és amikor két angyal továbbment Sodomába és Gomorába, ő Ábrahám előtt ott maradt. És Ábrahám az Úr előtt kérte azt, hogy ha 50 igaz van Sodomában, Gomorában, akkor ugye megoltalmazod a várost, és így ment lefelé egészen 10 emberig. Aztán utána láthatjuk azt, hogy Mózes előtt is, amikor égő csipkebokorban megjelenik az Úr, akkor azzal a bemutatkozással él, hogy ki vagy te, kérdezi Mózes. Aztán vagyok, aki vagyok. Én vagyok, az én vagyok. Ugye Jézus nagyon sokszor használta önmagára ezt a címet, hogy én vagyok. Ebből tudjuk, hogy itt megint csak Krisztus megjelenésről van szó. És Józsué is ugye töpreng, ugye elgondolhatjuk, hogy veszem be a várost, és egyszerre azt mondja, hogy mezítelen karddal, tehát a hüveiből ki volt vonva a kard. És hát megijedt Józsué, hogy éjszaka kivont karddal kiáll ő előtte, vagy mit akar ő vele, és akkor kérdezi, hogy ki vagy te, és azt mondja, hogy én az Úr seregének fejedelme vagyok. Jézus Krisztusnak egyik jelképes neve ez, hogy ő a seregek fejedelme.
Hát az Ószövetségben nagyon sok ilyen Jézus megjelenéssel találkozunk. Ugye ez egyáltalán nem csodálatos azoknak, akik tudják, hogy Jézus Isten, tehát ő Betlehem előtt létezett, mint Isten a mennyben. Betlehemben csak földi ruhát öltött, tehát földi emberi testet öltve jelent meg. Azelőtt is megjelent azonban, leplezve ugyan mennyei felségét, hiszen azt ember nem állhatta volna ki, de mégiscsak a mennyből jött, küldött képében, és Józsué rögtön engedelmeskedett neki, leoldotta a saruit lábairól, és meghajolt előtte. Így folytatódik a leírás. Jerikó pedig be és elzárkózott az Izrael fiai miatt, és ki sem jöhetett, be sem mehetett senki. És mondta az Úr Józsuénak, lásd, kezedbe adtam Jerikót és királyát a sereg vitézeivel együtt. Azért járjátok körül a várost, mind ti hadakozó emberek, megkerülvén egyszer a várost, így cselekedjél 6 napon át. És 7 pap hordozza 7 kosszarból való kürtjét a láda előtt, és a 7. napon azonban 7-szer kerüljétek meg a várost, a papok pedig kürtöljenek a kürtökkel. És ha majd belefújnak a kosszarba, mihelyt meghalljátok a kürtnek szavát, kiáltson fel az egész nép nagy kiáltással, és leszakad a város kőfala magától, és felmegy arra a nép, kiki az előtte való helyen. Kedves hallgatók, ez egy nagyon megdöbbentő történet, mert egy hadvezér összes képességét latba akarja vetni, hogy egy várost elfoglaljon. És akkor azt mondja neki az Isten, Jézus Krisztus, hogy Józsué, én neked most más harcmodort ajánlok. 6 napon át csak járjátok körül a várost, néma, csendes menetben, de vigyétek körül az Isten frigyládáját. Ugye a frigyládában őrizték a 10 parancsolat 2 kőtábláját, ugye az Áron kihajtott mandulavesszejét, és a frigyláda tetején pedig kérubok jelezték azt, hogy az Isten törvénye az angyalok előtt is szent, az egész világ mindenség törvényét hordozzák. És ezt 6 napon át így kellett megcsinálni. Azért egy katonaembernek ez egy nagy megpróbáltatás. Egy katonember össze akarja szedni a csapatait, harcra akar indulni, ehelyett néma menetben körbe kell járnia a várost, és ugye nem kell hozzá sok fantázia, hogy elgondoljuk, hogy mi történt, amikor ezt valóban megcselekedték, mert ezt Józsué hitből megcselekedte. Bár ő bajvívásra gondolt, harcmozdulatokat fontolgatott az értelmében, de most, hogy ezt mondja neki az Isten, ő valóban bátor volt és erős, és önmagával szembeszállva ő azt fogadta el, amit Isten mondott neki, hittel cselekedte ezt, és mondom, elgondolhatjuk, hogy a jerikóiak mit kiabáltak le Józsuéra, meg a zsidókra, amikor letelt az 1. nap, 2. nap, 4., 5., 6. napon, és hát ezek őrültek, mit akarnak itt ezzel a néma menettel? A 7. napon kellett megfújni a kürtöket, és azt ígérte Jézus Krisztus Józsuénak, hogy a kürtök szavára le fognak omlani Jerikó bevehetetlennek hit várfalai. Ezt hittel kellett elfogadni. Hogyha ezt Józsué azt mondja, hogy hát nagyon szépen köszönöm ezt a jó tanácsot, de hát én katonaember vagyok, így még soha várat be nem vettek, így még város soha meg nem ostromoltak. Én elfogadom ezt a javaslatot, de azért hadrendbe állítom a férfiakat. Kb. 600 ezer fegyverforgató férfia volt hadviselő embere ebben az időben Józsuénak. Akkor Józsué más utat is választhatott volna, de Józsué bátor volt és erős. A Biblia azt mondja, hogy akkor vagyunk a legbátrabbak, amikor az emberi elgondolásainkkal szemben ráhagyatkozunk arra, amit az Isten mond. Ez ma is így van. Az emberben tele van az ember értelem vágyakkal, akarattal, elérendő dolgok megkaparintásával, és a minden nap az ember sok mindent akar itt ezen a világon, de hogyha megállunk egy pillanatra, hát mielőttünk nem áll meg valaki, mint itt Józsué előtt, de hogyha megállunk mi is egy pillanatra, és elkezdjük olvasni a Szentírást, és a Szentírásban különböző tanácsok vannak, és elgondoljuk, hogy mégse úgy fogunk valamit csinálni, ahogy mi azt elgondoltuk.
És Józsuéban ezért volt bátorság, és ő, mint katonaember, lemondott a terveiről, és lemondott a hadászati babérokról, és valóban engedelmeskedett, teljesen engedelmeskedett a mennyei küldöttnek, és a hetedik nap, amit senki nem várt volna, mert senki nem tudta, hogy mi fog bekövetkezni a hetedik nap Józsuén kívül, valóban leomlottak Jerikó falai, és így vették be ezt a megerősített várost az izraeliták. Tehát nagyon érdekesen kezdődik Józsué könyve, mert azzal kezdődik, hogy egy katonaember nem ragaszkodik törik-szakad módon a maga elképzeléseihez, nem a hatalommal, nem az erővel akar fellépni, hanem elfogadja azt, amit Isten fölajánl neki. Ez óriási tanulság, és ez a Jerikó bevétel, ennek előzményei, meg következményei nagyon részletes bemutatást nyernek a könyvben, de én szeretném a könyvnek majdnem minden lényeges mozzanatát önök elé tárni, ezért most mennem kell tovább. A második dolog, amit kiemelnék Józsué könyvéből, hogy ezután viszont egy nem is olyan jelentéktelen kudarc következett. Jerikótól nem messze volt egy kisváros. Jerikóhoz össze nem hasonlítható kisváros, ezt úgy hívták, hogy Ai városa. És úgy gondolta Józsué, hogy ezt a város könnyűszerrel be fogják venni. Itt semmiféle isteni parancs nem volt, hogy hogyan. Ezért összeszedte a hadseregét, és előre küldte, hogy ostromolják meg a várost. De milyen megdöbbentő dolog, hogy ennek a városnak a bevételét nem előzte meg komoly formában az, hogy keresték volna Isten akaratát. Ők biztosra mentek, hogyha Jerikó most már a miénk, akkor egy ilyen kis jelentéktelen város nem lehet, hogy kifogjon rajtunk, és ezért csúfos vereséget szenvedtek. Ez a Józsué könyvének a másik nagy tanulsága, hogy az emberi életben bizonyos szempontból vannak nagy meg kis dolgok, más szempontból meg nincsenek. A kis dolgokra is ugyanúgy kell figyelni. És az az ember, aki egy kicsit elbízza magát, és úgy gondolja, hogy a kis dolgokban már minden könnyen fog menni, az a kis dolgokban fogja meglátni, hogy mi emberek mennyire gyengék vagyunk, és az ott szerzett kudarcok figyelmeztetik majd arra, hogy mindenben Isten akaratát kell keresni. Utána, amikor megalázták magukat, és keresték a dolognak a nyitját, még egy érdekes dolog is szemük elé került, és ez Józsué könyvének a harmadik nagy tanulsága, hogy ahogy kutatni kezdtek azután, hogy ennek a kudarcnak mi volt az oka, kiderült, hogy Jerikó ostrománál egy olyan vétség következett be, ami elkerülte Józsuénak a figyelmét, de nem került el Isten figyelmét. Ez a vétséghez tudni kell azt, hogy amikor olvassuk az Ószövetségben, például Józsué könyvét, Bírák könyvét, ugye a legtöbb ember ezeket azért nem olvassa, mert ezeket olyan véres történeteknek tartja. Ugye honfoglalás, népek legyőzése, Isten kijelentéseket tesz arra, hogy bizonyos népcsoportokon az ítéletet végre kell hajtani. Hát erre szokták azt mondani az emberek, hogy micsoda kegyetlenség az Ószövetségben, és micsoda istene van az Ószövetségnek, hogy itt népeken ítéletet kellett végrehajtani. Például Jerikón is végre kellett hajtani az ítéletet. Tudjuk jól, hogy ez a város rendkívüli módon elmerült az erkölcstelenségben. Összesen egy család maradt életben, ez a Ráhábés családja, ez egy külön történet Józsué könyvének az elején. És sokan azt mondják, hogy hát ez borzalmas, hát ez nem az, mint az Új Szövetség, Jézus a szeretet istene, az Ószövetség istene pedig ez a kegyetlen, vérszomjas, és emberi városokat, vagy emberi nemzetségeket ítélettel meglátogató Isten. Csakhogy. Ha valaki ennek a kérdésnek utána akar járni, akkor világosan látja a Bibliából, hogy az Új és Új Szövetség istene egy és ugyanaz az Isten. A Bibliában nincs ilyen, hogy az Ószövetségben van egy haragvó Isten, az Új Szövetségben egy szerető Isten. A Biblia figyelmeztet arra bennünket, hogy Isten ne úgy gondoljuk el, hogy az Isten ember lenne, hogy egyszer ilyen, másszor olyan. Az Isten nem változik, így mondja ki Jakab apostol levele első fejezetében, hogy az Istenben nincs változás, sem változásnak árnyéka. Isten nem hol igazság, hol meg szeretet, Isten az igazságnak és a szeretetnek az egysége.
És az Ószövetségben, amikor Isten például ítéletet közöl, és kérte azt a zsidóktól, hogy bizonyos népeken, népcsoportokon hajtsák végre az ítéletet, akkor ezt nem előzmények nélkül tette, ezt már Ábrahámnak, a zsidó nép ősatjának megmondta az Isten, hogy azok a népcsoportok, amelyek olyan mélyen süllyednek az erkölcstelenségbe, hogy már az életük gyökerét rágják el. Olyan vétségeket tesznek az élet ellen, mint például a többnejűségen belül is a promiszkuitás, tehát hogy olyan nemi szabadosságba süllyednek, hogy az élet alapjai válnak kérdésessé, és ezt nem évekig, évtizedekig csinálják, hanem 4 évszázadot adott az Isten ezeknek a népeknek. 4 évszázadot, ez nem kis idő. De amikor ezek a népek nem tértek meg, továbbra is erkölcstelenül éltek, és mondom, a saját létüket veszélyeztették, akkor az Isten parancsot adott arra, hogy bizonyos népeken és népcsoportokon, és ez nem ölés, gyilkosság vagy szadizmus volt, hajtsák végre az ítéletet. És az ítéletet úgy kellett végrehajtani, és így fogjuk most megérteni a történetet, azért is mondom el, hogy az ítéletet néma gyászmenetben kellett végrehajtani. Olyan, mint amikor a mi európai kultúránkban is a hóhér, amikor valakit akasztott vagy lefejezett, hát az nem kegyetlenkedve csinálta, hanem egy bírói hatalom kijelentése után hajtotta végre az ítéletet a zsidóknak is. Amikor Jerikót elfoglalták, csöndben, néma gyászmenetben kellett a leomló falak mentén, hát leeső embereken az ítéletet végrehajtani. A második dolog, amit Isten elrendelt a zsidóknak, hogy amikor az ítéletet végrehajtották, semmit nem lehetett rabolni, zsákmányolni. Tehát ez nem arra való volt, hogy most végrehajtani Jerikó lakosain az ítéletet, vagy más városállamok lakosain az ítéletet, és akkor mindent össze-vissza raboltok. Semmit nem lehetett elvenni. Az ítéletet végre kellett hajtani sokszor az állatokon is, tehát állatokat se zsákmányolhattak, és komoly értékeket se zsákmányolhatnak. Most itt volt egy bizonyos Ákán nevű zsidó ember, aki tudván tudta ezt az isteni rendelkezést, de mégis ott Jerikó ostrománál azon járt az esze, hogy ő látott ott drága, szép babiloni köntöst, meg aranyat, meg ezüstöt, és arra ő rátette a kezét, tudta, hogy rosszat tesz, gyorsan eltulajdonította ezeket a javakat, és a sátrában elásta. Ugye ez is arra mutat, hogy ő tudván tudta, hogy rosszat tesz, de hát leplezni akarta, és úgy gondolt, hogy majd ha fölszedik a sátorfájukat, és mennek tovább, akkor ő valahogy az ingóságai közé teszi ezeket a rablott holmikat. És Isten figyelmeztette Józsuét, hogy Ai elfoglalásának a meghiúsulása ezért is következett be az elbizakodottság mellett, mert valami olyasmit tettek emberek, nem csak Ákán, hanem ebben az egész családja osztozott, ami harácsolás volt, ami kapzsiság volt, ami mohóság volt. És Isten ezt nem engedte meg, hiszen Isten, mondom, ezt az ítélet végrehajtást néma gyászmenetben rendeltette el, és semmiféle lopásnak itt helye nem volt. Ezért Ákánon végre kellett hajtani az ítéletet, és azután múlt el a sikertelenség, és folytatódhatott tovább a honfoglalás. Tehát ebből a történetből is azt láthatjuk, hogy amikor Isten elrendel valamit, például ítélet végrehajtást rendel el, amit eddig a pillanatig az Isten maga hajtott végre, mert eddig a pillanatig ilyen nem volt, hogy a zsidóktól ezt kérte volna, hogy népeken, népcsoportokon ítéletet hajtsanak végre. Ha valaki idáig elolvassa a Bibliát, akkor milyen ítélet végrehajtással találkozhatott, ugye az özönvízzel, ezt is Isten rendelt el, és Isten valósította meg, a Sodoma és Gomora kénköves esővel való elpusztításával, ezt is Isten tette. Fölvethető a kérdés, hogy akkor Isten itt miért rendelt el, hogy a zsidó nép vonja ki a kardját, és hajtsa végre a halálos ítéletet ebbe a teljesen bűnbe merült város lakosain, tehát Jerikó lakosain. Mondom, fölvethető a kérdés, hogy miért nem Isten hajtotta ezt végre. Erre is megvan a bibliai válasz, mert Isten azt mondta a zsidóknak, hogy az ítélet végrehajtás az egy megrendítő dolog. Ő azért hajtatja végre az ítéletet bizonyos embereken, hogy jelezze,
hogy ő neki, az Istennek mi lesz majd a végső ítéletnél a véleménye ezekről az emberi bűnökről. Isten a történelemben nem mindig hajtatott végre ítéletet. A rendkívüli esetekben mutatta meg az Isten, hogy mit jelent ez, hogy ítélet végrehajtás. Azért hajtotta végre Isten ezt, hogy lássák az emberek, hogy a végső ítéletben azok az emberek, akik megáltalkodva bizonyos bűnökben megmaradnak, és nem fogadják el az Isten kegyelmét és segítségét, maga az Isten se fog tudni nekik megbocsátani, ha ők a megbocsátás száműzték maguktól a földi életük során. És azért a zsidókkal hajtatta végre, és nem maga, mert a zsidókat is nevelni akarta az Isten arra, hogy ő az Isten nem személyválogató. Ha a zsidók ugyanezekbe a bűnökbe beleesnek, tehát ugyanilyen erkölcsi vétségekbe, vagy lopásokba, csalásokba, harácsolásba, akkor ugyanúgy más népek rajtuk fogják végrehajtani ezt az ítéletet. Tehát már korlátozott mértékben a földi történelem során is működik az ítélet végrehajtás. Ez az, amit az emberek úgy szoktak mondani, hogy már ezen a világon is azért sokszor a rosszak elnyerik méltó büntetésüket. A zsidókkal is így volt. A honfoglaláskor ők hajtották végre az ítéletet, például Jerikó lakosain, de néhány évszázaddal ezután, amikor ők merültek ugyanilyen erkölcstelen bűnökbe, akkor jöttek az asszírok, jöttek a babilóniaiak, és ugyanúgy végrehajtották az ítéletet, például Jeremiás és Ezékiel próféta időszakában a zsidó nép egyharmada esett el ítélet végrehajtás következtében, és ezért mondta azt Isten, hogy ők hajtsák végre az ítéletet, hogy maguk is lássák, hogy nehogy hasonló bűnökbe beleessenek, mert az Isten nem személyválogató, és akkor az ő esetükben sem hiúsulhat meg az ítélet végrehajtás. Egyébként zárójelben jegyzem meg, a beszélgetéseken mindig ki szoktunk erre térni, hogy a Biblia szóhasználatában az ölés, tehát ez, hogy ölés, ugye van egy olyan parancsolat, hogy ne ölj. Sokan erre a parancsolatra szoktak hivatkozni, hogy hát ott van a parancsolat, hogy ne ölj, és akkor a zsidók mégis öltek. A ne ölj parancsolatról tudnunk kell, hogy egy olyan héber kifejezés állít, amit tulajdonképp korrektül fordítunk le itt, hogy ne ölj. De jobb lenne egy kicsit úgy fordítani, sokan ezt javasolják, hogy ezt úgy kell fordítani, hogy ne gyilkolj. De én azt gondolom, hogy az ölés is korrekt fordítás, csak azt kell tudni, hogy a Biblia szerint kétféle ölés van. Az egyik az életnek a jogtalan elvétele, erre vonatkozik a bibliai parancsat, hogy ne ölj, de van a Biblia szerint az életnek jogos elvétele is egy esetben. Ha valaki a másik ember életét jogtalanul veszi el, akkor előre számítson arra, hogy tőle viszont jogosan fogják elvenni az életet. Tudom, hogy a 21. században nehéz erről beszélni. A halálbüntetés jelen pillanatban a föld legtöbb országában felfüggesztett kérdés, Európában is, Magyarországon is. Be fogják vezetni újra a halálbüntetést, ez nem kérdés, a dolgok odáig fognak fajulni, hogy az emberiség és az összes állam újra ehhez az eszközhöz fog nyúlni, de az öléssel kapcsolatban ezt meg kell jegyeznünk, hogy Izrael népe történelmében mindig arra nevelték a gyerekeket, kisgyerekkoruktól fogva, hogy nincs jogotok elvenni mások életét. Ha mégis elveszitek mások életét, akkor viszont igaz az, hogy tőletek jogosan vehetik el az életet. Itt az ítélet végrehajtást mondtam én is az előadás során, tehát azért használom ezt a kifejezést, hogy ítélet végrehajtás, mert az ítélet végrehajtás bár formailag ölés, de nem gyilkosság. Az ítélet végrehajtás az életnek sajnos jogos elvétele olyan emberek részéről, akik az élettel visszaélnek, és az életet teljesen rossz célra használva, tulajdonképpen megkeményednek, kemény, megáltalkodott emberek lesznek. Tehát ezt szerettem volna elmondani, hogy ne berzenkedjünk, amikor olvassuk ezeket az ószövetségi könyveket. Az ítélet végrehajtásnak ezt a formáját Jézus is megerősítette, mert Jézus azt mondta a hegyi beszédben, hogy hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, szemet szemért, fogat fogért.
És amikor Jézus azt mondta, hogy én pedig azt mondom néktek, hogy ha valaki megüt jobb felől, tartsd oda a bal orszádat is, akkor ezt a követőinek mondta. De nem az ellen mondta, hogy szemet szemért, fogad fogért, hiszen érvényben maradt az, hogy ha valakitől elveszik az életet igazságtalanul, az az ember fordulhat bírósághoz a szerettei ügyében, beperelheti azt az embert, aki meggyilkolta a családtagját. Tehát ez ma is érvényben van, és ezt Jézus soha nem is érvénytelenítette. Jézus csak az ellen küzdött, hogy a polgári törvényt összekeverték az erkölcsi törvénnyel. Jézus soha nem mondta azt, hogy a szemed szemért, fogad fogért elv, az nem igaz. Mint polgári törvény mindig igaz volt és marad is. Természetesen erre nevelni kell a fiatalokat, hogy az életet szentnek tartsák, és ne vegyék el csak olyan könnyen a másik embernek az életét. És ezért, ha Józsué könyvét olvassuk, akkor meg kell szoknunk ezeket a jeleneteket, de az Új Szövetségben is van olyan jelenet, hogy Jézus Krisztus azt mondja, hogy am az én ellenségeimet, akik nem akarták, hogy uralkodjam fölöttük, hozzátok ide Elibém, és öljétek meg őket. Ugye ezt Lukács evangélista jegyzi fel a gírák példázatának a végén, amikor Jézus nyíltan állásfoglalt amellett, hogy a megáltalkodott gonoszság végső büntetése az lesz, hogy az életet elveszik a megáltalkodottan gonosz emberektől, akik már semmiféle módon nem hajlíthatók vissza az élet útjára. Tehát summa summarum, azért vannak Józsué könyvében is, meg az egész Biblián belül is ezek az ítélet végrehajtások, mert Isten világossá akarja tenni azt, hogy mindenkinek nem adhat életet. Akik szánt szándékkal visszaélnek az élettel, akik mások életét pusztítják, és ebből nem térnek meg, azoknak az embereknek nem lesz örök életük, azoknak az embereknek az élete a végleges elveszés lesz, és ezeknek az ítéleteknek az előképe néhány olyan ítélet, amit Isten vagy a saját kezével hajtott végre, vagy a zsidók által rendelt el. De mennünk kell tovább, és a negyedik nagy téma a Józsué könyve 10. fejezetében, illetve már a 9. fejezetétől fogva egy becsapásnak a története. Ezért is fontos Józsué könyve, mert a honfoglalás idején nagyon sok becsapás történt. Egyáltalán a földi történelem tele van hamisságokkal és becsapásokkal, és a végső történelmi időszak, a mi időszakunk, meg különösen bővölködik ilyen becsapásokban. Itt is látjuk a párhuzamot Józsué könyve és a mi történelmi időszakunk között. Ugye azok a népek, amelyek meghallották, hogy a zsidók vonulnak előre, és sorra veszik be a városokat, és kerítik hatalmuk alá az ígéret földjét, ezek közül a népek között volt egy nép, úgy hívták, hogy gibeoniták, vagy hívveusok. Ez a nép elgondolta azt, hogy ők nem akarják átadni a területüket, és valamilyen módon szeretnének harcolni a zsidókkal, de azt látták, hogy ez a harc, ez egyenlőtlen küzdelem lenne, úgyhogy ezért fordultak a csaláshoz. Megbíztak embereket, hogy beöltöztették őket szakadt ruhába, penészes kenyereket tettek az iszákjukba, megbudjant vizet a kulacsaikba, és ezt a küldöttséget előre küldték Józsuéhoz, hogy tegye azt a látszatot a küldöttség, mintha messziről jött volna. És ajánljon fel a zsidóknak szövetséget, hogy kössenek szövetséget egy messziről jött nép képviseletében, és olyannyira sikerült ez a, hogy mondjam, színészi produkciónak se csekély eljárás, hogy Józsué itt sem kérte ki Istennek a vezetését, hanem gyorsan hitt a szemének, gyorsan ráállt arra, hogy ezzel a néppel szövetséget kössön, és utána derült ki, hogy ez a nép nem, hogy nem messze, hanem nagyon is közel lakik, becsapták a zsidókat, de ugye a régi világban az adott szónak nagyon nagy jelentősége volt, tehát hogy ha Józsué a szavát adta valamire, tehát egy kicsit más világba kukkantunk itt bele, hogyha ezeket az ószövetségi könyveket olvasjuk, ha régen az emberek valamire a szavukat adták, azt nem lehetett megmásítani.
Ez nem olyan világ volt, mint ma, amikor az emberek aláírnak valamit, meg pecséteket ütnek rá, aztán mégis tízszer megváltoztatják. Egyszerűen az ember életnek más minősége volt, és hogy Józsué erre a szavát adta, nem lehetett megváltoztatni, és valóban a szövetség létrejött a két nép között, és hát a zsidók későbbi tragédiájának egyik forrása az lett, hogy nem akarták végrehajtani, vagy nem akarták végrehajtani tökéletesen az ítéletet ezeken a népeken, vagy pedig a látszat becsapta őket, és szövetséget kötöttek ezekkel a népekkel. Tehát úgy képzeljük el ezt a honfoglalást, hogy volt egy olyan Dunántúlnyi méretű terület, amit el kellett foglalni, és ezen ért körülbelül 30 nép. Ezekre a 30 nép közül csak 3-4 népre mondta ki az Isten, hogy az ítéletet végre kell hajtani, egyiken se hajtották végre. Ugye Jerikónál is itt van ez az Ákán eset, ami rablással párosult, és ezért a zsidó nép, amikor elfoglalta Izrael földjét, még később is rajta ragadt a földön az a név, amit ma olyan sokat emlegetnek, ugye a palesztínok. Ugye, tehát mert a zsidó nép, amit elfoglalt föld, az azelőtt a 33 nép közül a legerősebb nép a filiszteus nép volt. És a filiszteia kifejezésről jött át ez a szó, hogy Palesztína. Filiszteia, Palesztína, ez ugyanaz a szó. És a zsidók a későbbi történelmük, hogy ilyen zaklatott volt, ezt annak köszönhették, hogy ezekkel a népekkel nem úgy viselkedtek, hogy, ahogy az Isten tanította őket viselkedni, és valahogy mindegyik néppel valahogy szövetséget akarván kötni, vagy jó barátságban akarván élni, úgy eltűrték ezeknek a népeknek egészen más és teljesen romlott erkölcseit, és tulajdonképpen a honfoglalás után előállt az a helyzet, hogy a zsidó nép elfoglalta ugyan Palesztinát, de körös körül, szinte, mint a tüskék hatoltak a testükbe ezek a népek, és ezek a népek, hogy egyszer másszor megerősödtek, vagy szövetséget találtak más, még náluk is erősebb népekkel, akkor jogot formáltak arra, hogy rátámadjanak a zsidókra, és a zsidóknak a honfoglás utáni szinte 800 éves történelmük ezzel ment el, hogy állandóan hadat kellett viselni ezekkel a népekkel, mert ezek vagy betörtek az országba, vagy felgyújtották a vetésüket, vagy elfoglalták a városokat, és ezek nagyon kegyetlen népek voltak, tehát ami most folyik a Közel-Keleten, izraeli-palesztin konfliktus jegyében, az egy csendes háború ahhoz képest, pedig hát látjuk a híradásokból is, ez is egy kegyetlen harc, ami már hát 3-4 évtizede folyik, de az ókorban ez volt a vesztük, hogy nem hajtották végre az isteni rendelkezéseket, és sokszor a történelmüknek a borzalmát ez magyarázza. Ez majd a következő könyvben, a Józsué könyve utáni Bírák könyvében fog kiteljesedni. Maga Józsué tökéletes vezetője volt a népnek, és Józsué tényleg megtett mindent, amit meg lehetett tenni. Józsuéról olyan szép dolgok vannak elszórva, megjegyezve ebben a könyvben. Például, hogyha valaki csak Józsuéra kíváncsi, hogy Józsué hogyan vezette a honfoglalást, hogyan támogatta a törzseket, hogyan osztott földet, ugye, mert hát itt mondom, 6 év alatt egy teljes földfelosztás következett be. Talán a 19. fejezet 49. versétől ezt a 3 verset ajánlanám Józsué személyiség portréjához, hogy mit ír róla ez a könyv. Mikor pedig elvégezték a földnek örökbevételét, annak határai szerint, akkor adtak Izrael fiai örökséget Józsuénak, a Nun fiának ő közöttük. Tehát milyen érdekes, a fővezér kapott utoljára földet. Tehát nem először, utoljára. És ő ez ragaszkodott, hogy ő nem akar első lenni, ő támogatja a honfoglalást, de ő nem siet azért, hogy a legtermékenyebb föld legyen az övé. Az Úr rendelése szerint adták néki azt a várost, amelyet kért, Timnát-Szeráhot, az Efraim hegyén, és megépítette azt a várost, és abban lakozott. Érdekes az a kifejezés, Timnát-Szeráh, ez egy héber kifejezés, magyarra lefordítva annyit jelent, hogy a megmaradt rész.
Józsué a legigénytelenebb kis városkát kérte, egy kis kánaanita városkát, és azért adták új, nem ugye, mert eredetileg ez nem ez a neve volt, de azért adták ezt a héber nevet neki, hogy Timnát Szeráh, mert ez annyit jelent, hogy a megmaradt részt. Ezek azok az örökségek, amelyek örökül adattak Józsuénak, a Nun fiának, és így telepedett le Józsué ezen a vidéken, és így végezték el e földnek felosztását. Szóval én azt gondolom, hogy egy politikusi portréhoz ma is olyan szép adalék lenne az, hogy valaki megelégszik a legkevesebbel. Minek akarja a legtöbbet? Neki úgyis megmarad az a dicsőség, hogy tovább él a neve. Minek ronts el a gyerekeit vagy unokáit azzal, hogy gazdaggá tegye őket? Józsué ilyen tekintetben tökéletes ember volt, hívő ember volt, és Efraim hegye az ország középpontjában fekszik, de egy olyan dimbes, dombos földművelésre nehezen megművelhető földterület, ő megelégedett ezzel a földterülettel. Aztán még Józsué portréjához hadd említsem, hogy amikor ez a 6 éves honfoglalás lezajlódott, akkor Józsué még tisztségéhez méltóan összegyűjtötte a népet, és a 24. utolsó fejezete a könyvnek a Józsué országgyűlését beszéli el, hogy minden törzsből összegyülekeztek az emberek. Ezt egyébként a könyv tanúsága szerint Józsué többször is megtette. Általában az ország központjában az Ebál és a Garizim hegyén gyűjtötte össze a törzseknek a képviselőit, és felolvasta előtte az Isten által adott törvényeket a mózesi könyvekből, és igényelte azt, hogy az emberek meghallják Isten beszédeit, a bibliai rendelkezéseket, és igényelte azt, hogy az emberek maguk döntsenek. És ezen az országgyűlésen is felszólalt, és azt mondta, így lehet olvasni a 24. fejezet 14. versétől, hogy ezt mondta a népnek, hogy féljétek az Urat, tehát hogy Isten félelem legyen bennetek, és szolgáljatok néki tökéletességgel és hűséggel, és hányjátok el az isteneket, akiknek szolgáltak a ti atyáitok túl a folyóvizen és Egyiptomban, és szolgáljatok az Úrnak. Ebből a beszédből kiderül, hogy a honfoglalást elvégző zsidó nép vallásilag megosztott volt. Nagyon sokan bálványkultuszt folytattak, és azért mondja, hogy a folyóvizen túl, mert nem tudom, hogy tetszenek-e tudni, hogy a héber kifejezés, tehát ez, hogy a zsidókat hébereknek nevezik, ez abból a kifejezésből származik, hogy ugye a zsidók Ábrahám folytán a Tigris és az Eufrátesz mellől származnak. És a nagy folyóvíz a Tigris és Eufrátesz volt. Ha mondjuk északon folyik a Tigris és Eufrátesz, és most délen vagyunk a Jordán partjánál, akkor úgy nevezték a zsidókat az ottani népek, hogy a folyóvizen túlról jöttek. Hát ennyit jelent a habiru kifejezés. Innen van a héber név. És ezért mondja Józsué, hogy ott a folyóvizen túl már a mi népünk bálványokat imádott, és már eltért az igazisten imádásától, és sokan őrzik ezeket a bálványistentiszteleteket. Azután pedig Egyiptomban voltunk szolgák több mint 400 évig, és ott is nagyon sokan az egyiptomi kultuszokat elfogadták, és el is hozták ide. És azt mondja, hogy én tudom jól, hogy vallásilag megosztottak vagyunk. De minden ember gondolja meg az életében, hogy milyen Istent követ. A babiloni isteneket, az egyiptomi isteneket, vagy azt az Istent, aki nekünk bemutatkozott, aki bennünket kivezetett Egyiptom földjéről, és aki a Sínai hegyen megjelent nekünk, és a kezünkbe adta a törvényeket. És így folytatja a felszólalását Józsué, és én ezt és valami csodálatos részének tartom a beszédének. Hogyha pedig rossznak látjátok azt, hogy szolgáljatok az Úrnak, válasszatok magatoknak még ma olyan isteneket, akiknek szolgáltok, ha viszont azt látjátok, hogy az Úr a mi Istenünk, akkor én azt mondom nektek, hogy én azonban és az én házam az Úrnak szolgálunk.
Azért tartom nagyon fontos dolognak, mert Józsué senkire nem kényszerítette rá a vallást, hogy milyen vallásossága legyen, senkire nem kényszerítette rá a hitet. Azt mondta, hogy gondoljátok végig az útjaitokat, hogyha ti úgy látjátok jónak, hogy ti idegen isteneket imádtok ezután is, hát akkor imádjátok az idegen isteneket. Én nem fogom rátok erőltetni az igaz Isten vallását, erre nincs szükség. Isten sem akarja, hogy valaki kényszerből kövesse őt. Én csak annyit tudok mondani, hogy én azonban és az én házam az Úrnak szolgálunk. Tehát mi a csodálatos Józsuénak a magatartásában a személyes példaadás? Ugye a vallást meg a hitet az emberi történelemben sokszor akarták felhasználni arra, hogy emberekre rákényszerítsék. Ugye van ez a könyv, amit én a rendszerváltás után elsőként láttam jónak kiadni, az európai gondolkozók közül az egyik leghíresebb angol filozófus volt John Locke. És ő írta meg 1689-ben ezt a könyvet, aminek az a cím, hogy Levél a vallási türelemről. És ebben van a híres meghatározás, hogy az egyház önkéntes társulás. Azt mondta John Locke, hogy a kereszténység az a vallás, amit csak választani lehet, ebbe beleszületni nem lehet. A kereszténység az a vallás, amit az ember megismer, megismeri az Istent a saját szavából, megismeri Jézus Krisztust az áldozatából, a tanításaiból, az ígéreteiből, és az ember felnőtt korban választja azt, hogy én Krisztus követő leszek. Az egyház önkéntes társulás. És azt mondja John Locke, hogy ami meg

szívvel, lélekkel azonosul a céljaival, vagy ameddig az az egyház szívvel, lélekkel azonosul a Bibliának és az evangéliumnak a céljaival. És ezt egy 1000 időszámításunk alatt, 1400-as évek tájékán élt ember mondja, tehát innen visszafele tekintve, 3400 évvel ezelőtt élt ember azt mondja, hogy én azonban és az én házam az Úrnak szolgálunk. Ugye sajnos most azt kell, hogy mondjam, hogy Magyarország történelmében is át kell, hogy éljük azt, amikor a mi történelmünk egyik legnagyobb vívmánya a néhány hónap múlva a feledés tengerébe kerül. Amikor én megjelentettem ezt a könyvet, amit a lelkiismeretről írtam, és kifejezetten ateista emberek számára, illetve a fiatalok számára, mert hiszen Magyarországon a fiatalok a rendszerváltás után 22 évvel is nagyon keveset ismernek a Bibliából és a kereszténységből, és adtam a Lelkiismeret című könyv végén egy szöveggyűjteményt, és a szöveggyűjtemény utolsó darabja Magyarország történelmének egyik legcsodálatosabb jogi dokumentuma, ez az 1990/4-es törvény. Az 1990/4-es törvényt most júliusban törölték el. Ez a törvény kimondta Magyarország lakosai számára a teljes lelkiismeret és vallásszabadsághoz való jogot. Tehát ez a törvény biztosította azt, amit soha a honfoglalás óta a magyar embereknek nem biztosítottak, hogy ha valaki gondolkozik, ha valaki keres és felnőtt korban választ, és ennek a választásnak a következményeit maga viseli, természetesen felnőtt korban választunk, annak a következményeit viselnünk kell, de akkor ezeket az embereket megvédte, hogy ha valaki mondjuk most választ egy olyan hitet, ami még nincs ott a palettán, de ő ebben hisz, hiszen a reformáció is kimondta azt, ugye Calvin és utódai kimondták azt, hogy ha valaki a Bibliából valamit megért, amit soha addig nem értett meg senki se, de ezt nem akarják tőle elfogadni, de ő ezt megérti és gyakorolni akarja, ez a 90/4-es törvénycikk ezt biztosította, ezt a jogot. Ez a jog már a múlté. Január 1-től a múlté. Január 1-től Magyarországon már deklaratíve sincsen ilyen jog, hiszen ugye a júliusi törvény, a júliusi százas törvény most kijelölte az egyházak körét. Ha valaki mást választ, az kvázi nem tartozik egyházi kötelékbe. Nincs joga egyháznak nevezni azt, vagy közösségnek, vagy hívő közösségnek nevezni azt, aminek ő ezt a tartalmat szeretné adni. Ezt azért idézem csak önöknek, kedves hallgatók, mert a Biblia 6. könyvében itt van a lelkiismeret és vallásszabadságnak a joga. Ez Józsué könyve. Egy katonaember mondja ezt, tehát nem egy civil, egy katonaember mondja ez, akitől erét várunk, parancsnoki fegyelmet és egyéb másokat, de ő azt mondja, hogy ezt ti döntsétek el, hogy kit akartok követni, én azonban és az én házam az Úrnak szolgálunk. Tehát ezért volt Józsué rendkívüli történelmi személyiség, mert kimondja ezt a jogot, és ő maga is gyakorolta ezt a jogot. És hogy mennyire megértő ember volt, mennyire toleráns ember volt, külön fölhívom ebben a 24 fejezetből álló könyvben, van egy érdekes fejezet, ez a 22. fejezet. Ugye 24 fejezetet elolvasni nem olyan nagy dolog, de nagyon oda kell figyelni, mert mondom, ez minden ízében fontos dolgokat rögzít, ez a Józsué könyve. És a 22. fejezet arról szól, hogy a törzsek között viszály támadt. Tudnélik, ahogy elfoglalták az országot, azt is el kell, hogy mondjam, hogy Isten nekik nem csak ezt a kis országot akarta adni, ami most ránézünk Palesztina térképére, hanem tulajdonképpen az Egyiptomtól az Eufrátesz vidékéig tartó, egy a mostani Közel-Kelet legalább 6-7 országa van ezen a tájegységen. Isten egy hatalmas földterületet akart adni a zsidóknak, csak mondom, a zsidók nem hajtották végre a honfoglalást, és nem vették birtokukba ezt az egész földterületet, de voltak olyan törzsek, amelyek észak felé eléggé eltávolodtak Jeruzsálemtől. Jeruzsálem most még nincs is a térképen, csak topográfiailag mondom, hogy valahogy el tudjuk helyezni ezt. A Jordán északi részére, a Hermon hegy felé, és mivel más törzsektől messze voltak, ezért bizonyos kultikus szokásokat vezettek be,
amiért megóroltak más törzsek,

Mondván, hogy ők eszmeileg el akarnak szakadni a 12 zsidó törzs közül, ez az egy-két törzs ki akar szakadni. És azért érdekes ez a 22. fejezet, mert ez elmondja azt, hogy nincs olyan probléma egy nép között, amit meg ne lehetne beszélni. Ez különösen nekünk magyaroknak szánt rész a Bibliában, mert ugye a magyar történelmből azt látjuk, hogy nagyon sok a viszály, nagyon sok a belviszály. Hogy a magyarság történelmében az egyik legnagyobb tehertétel az, hogy belül esnek egymásnak az emberek. Ez egyébként kis nemzeteknél sokszor előfordul, de ez a 22. fejezet, ez jelzi, hogyha egy kis figyelmet szentelünk a modorra, a stílusra, hogy kell a másik emberrel beszélni. Ha nem mindjárt neki esnek a másik embernek, hogyha más a felfogása, hanem szépen elmondják, és tulajdonképpen egy félreértés volt ez az egész, tehát hogyan lehet félreértéseket tisztázni, hogyan lehet emberekkel közös nevezőre jutni. Tehát nagyon sok probléma és nehézség adódott itt a honfoglalás során, de szinte minden problémát meg lehetett oldani, és mindig az volt a fő Józsué előtt, hogy ne az embereknek legyen igazuk, hanem annak az Istennek az igazságát fogadják el az emberek, akit ők imádtak, és aki Istent őt követtek. Ezért kellett például mindig, amikor vándorolt a zsidó nép, elölmenni a frigyládával a lévitáknak és a papoknak, és ezért követték őket az emberek, és ennek hatására olvashatjuk el például Józsué könyvében, hogy hogyan vált ketté a Jordán, hogy hogyan emeltek emlékköveket, hogy hogyan emlékeztek meg arról, hogy egy nép számára legyen az Isten a tekintély, és nem az a tekintély, hogy ki az erősebb, és kinek van nagyobb befolyása. Ugye, kedves hallgatók, talán megszokták, hogy én a történelemről Pascalnak, a francia filozófusnak a mondatát nagyon sokszor idézem, de csak azért, hogy senki ne felejtse el. Ez nagyon nagy mondat. A Pascal azt mondta a 17. században, hogy amikor az emberek nem tudták megtenni az igazságot hatalomnak, akkor megtették a hatalmat igazságnak. Ez az egész emberi történelmünknek a gyászát és a drámáját magába foglalja. Amikor az emberek nem tudták megtenni az igazságot hatalomnak, akkor megtették a hatalmat igazságnak. Hogyan lehet megtenni az igazságot hatalomnak? Vagy a másikat ismerjük, amikor a hatalmat megteszik igazságnak, amikor éppen aki hatalmon van, az azt csinál egy néppel, amit akar. Ezt ugye ismerjük. De hogy lehet megtenni azt, hogy az igazságot elfogadtatni hatalomnak? Én azt gondolom, hogy ezt csak egyféleképpen lehet megtenni, úgy, hogy Józsué is megtette, mindig az Isten szavára kell hivatkozni. Ugye, mert amikor emberekre hivatkozunk, akkor óhatatlanul az a képzet adódik, hogy hivatkozunk valakire, hát ha neki van igaza, akkor őt kell követni. Na, de hát én nem maradéktalanul nem értek vele egyet, és akkor jön a viszály, jön a pártoskodás, jön a széthúzás, jön egy kis nemzetnek is a szétforgácsolódása. De amikor megteszik az isteni igazságot, az isteni szót hatalomnak, és azt mondják, hogy emberek, most nem arról van szó, hogy neked van igazad, vagy nekem van igazam, arról van szó, hogy mit mond az Isten. És ezt megismertetik az emberekkel, és az emberek akkor elfogadják azt, ha erre idő és lehetőség adódik, hogy amit az Isten mond, azelőtt meghajtom a fejemet. Tehát Józsué ezt maradéktalanul érvényesítette a maga hadvezéri és nemzet felosztói gyakorlatában is, mert ahogy említettem a kedves hallgatóknak, amikor ő népgyűléseket hívott össze az Ebál és Garizim hegyén, ez két olyan hegy volt, ennek a lankái egymással szembe voltak, és egy völgy volt közöttük, és egy óriási nagy, egy ilyen természetben való népgyűlést lehetett rendezni, és ott Józsué felolvastatta az isteni törvényeket, és kérte az emberektől, hogy áment mondjanak rá, hogy megértettétek? Ez az igazság? Elfogadjátok? Hogy erre mondjanak igent, és ezt fogadják el. Aztán például olyan rendelkezéseket is foganatosított Józsué, és ez is benne van Józsué könyvében,
hogy konkrét igazságszolgáltatási ügyekben, amikor embereknek problémájuk volt egymását, ki fog ítélni az emberek között? Ugye Isten először a zsidó nép életében a bíráskodásra az úgynevezett bírákat kérte föl. Tehát a zsidó népnek nem engedte meg Isten, hogy király legyen. Tehát nem engedte meg Isten, hogy a hatalmi gépezet fejlődjön ki, hanem Isten elrendelte azt, hogy egy országot, az országot állandóan bebejáró bíró kezében legyen a döntésnek a joga, és soha nem lehet bosszút állni embereken, soha nem lehet indulatból cselekedni, hanem meg kell várnia a bírónak a döntését. Például súlyos esetekben, ha például egy haláleset következett be, mondjuk ketten fát vágtak az erdőben, és az egyikre ráesett a fa, és akkor az egyik rokonsága azt mondta, hogy hát igen, haragosa volt, biztos ezért történt, és jogot akart formálni arra, hogy vérbosszút kövessen el. Ilyesmi nem lehetett, mert Isten kijelölt városokat, ezekről is szó esik Józsué könyvében, úgynevezett menedékvárosokat, és az az ember, aki emberektől nem talált oltalomra, vagy erősebb volt az ellenség, és meg akarták bosszulni, pedig ő vétlen volt, mert mind a ketten vágták a fát, hát úgy esett a fa, a másik nem vigyázott, rá esett a fa, de nem az az illető akarta, hogy az a fa agyon sújtsa. Nos, hát akkor a menedék városok törvénye szerint Izrael különböző pontjain egy járóföldnyi részre kijelölt Józsué menedékvárosokat, és ez az a jogi rendelkezés volt, hogy ha valaki elfut ezekbe a menedékvárosokba, amit tessenek elolvasni Józsué könyvében, ott van az utasítás, hogy azt az embert be kellett fogadni. Mindenkit megilletett az ártatlanság vélelme, hogy ma mondják. És ameddig meg nem érkezett a bíró, ameddig ki nem vizsgálták az ügyét, addig ő ott tartózkodhatott, és hogyha kivizsgálták az ügyet, és feketén-fehéren bizonyítást nyert, hogy nem ölte meg a másikat, ez egy véletlenül, nem szándékosan bekövetkezett haláleset volt, akkor azt az embert felszabadították, és ha bárki hozzányúlt volna, a legszigorúbb büntetést vonta volna magára. Tehát hogy lehet egy népet az igazság égisze alá vonni? Az isteni törvényeknek kell befolyást engedni. És az isteni törvényeknek úgy lehet befolyást engedni, hogy tanítják az embereket az Isten beszédére. Ne felejtsük el, hogy Józsué idejében már megvan Mózes 5 könyve, és Mózes 5 könyve az egész bibliai kinyilatkoztatásnak az alapja. Jézus is úgy hivatkozik erre vissza, hogy Mózes én felőlem írt, tehát Mózes én rólam beszélt, mert az igazságosság alapelvei, amelyeket Mózes Isten parancsolatára lerögzített, azok az alapelvek, amelyekről Jézus azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát akkor lehet egy népet igazságban vezetni, ha az emberek megismerik az isteni törvényeket, megbeszélhetik az isteni törvényeket, de a jogkezelés, a törvényhozás szintjén is, és a joggyakorlat szintjén is bizonyos intézmények hatályba vannak. Megint csak szomorúan említem meg, hogy Magyarország itt a szemünk előtt megint lerombolja ezeket a jogi intézményeket. Magyarországon januártól nem fogjuk látni, hogy hol a különbség a törvényhozó hatalom meg a végrehajtó hatalom között. Most úgy tűnik, mintha Magyarországon ez egy tömb lenne. Aki a törvényt hozza, az majd végre is fogja hajtani. Csoda, hogy nem lesz jogorvoslat? Hát hogy lehet jogorvoslat akkor, amikor aki a törvényt hozza, az fogja végrehajtani? Nem lesz meg a hatalmi ágaknak a megosztása, nem lehet fordulni tulajdonképpen alkotmánybírósághoz sem. Engem mélyen megrendítenek ezek az események, amelyek most folynak Magyarországon. Mint bizonyára tetszenek tudni, a magyar alkotmányban sok sikamlós kifejezés van. Eddig nem nagyon olvastunk alkotmányokat, de most azt gondolom, hogy ilyen jogi szövegek olvasására is rá kell vetnünk magunkat. Csak hadd említsek önöknek egy sikamlós megfogalmazást. A legújabb magyar alkotmány hivatkozik Magyarország történelmi alkotmányára. Ezt már akkor, amikor áprilisban kihirdették az alkotmányt, ugye ünnepélyes külsőségek között és húsvét ünnepélyhez kötve, és mindenki kezébe oda kerülhetett, hogy a magyar alkotmány beszél egy történelmi alkotmányról. Sokan föltették a kérdést, hát mi az a történelmi alkotmány?
Mert a magyar alaptörvény, tehát az új magyar alkotmány azt mondja, hogy Magyarországnak van történelmi alkotmánya. Tehát mi az a történelmi alkotmány? Na most az egyik alkotmánybíró nyilatkozott néhány héttel előtt, és azt mondta, hogy ha valaki jogorvoslatért az alkotmánybírósághoz fog fordulni, akkor az alkotmánybíróság a vérszerződés, az aranybulla, a tripartitum és más történelmi magyar alkotmányok nevében fogja meghozni majd az ítéletét. Hát ekkor a szívemhez kaptam, és arra gondoltam, hogy most, ha valakinek problémája lesz majd, mert lesz problémája nyilván egy ilyen jogi rendezetlenségben, az alkotmánybírósága a legfelső fóruma annak, hogy védje az alkotmányosságot, a törvénykezés tisztaságát, ez a vérszerződéshez fog folyamodni. Az aranybullához fog folyamodni. Középkori ezred évekkel ezelőtti jogszokásokat fog föleleveníteni. De hát akkor minek történt meg ez az 1100 év? Akkor Európa miért jött ki a középkorból? Azért, hogy visszatérjen? Tehát nem játék dolog ez, mert amit leírnak, és amit például a magyar alkotmányban azt mondják, hogy a történelmi alkotmány. Mi az, hogy történelmi alkotmány? Abban beletartozik a vérszerződés, beletartozik az aranybulla. Hát ha valaki kezébe veszi például az aranybullát, és elolvassa, nem tudom, hogy az aranybullával valaki most hogyan azonosulhat a 21. század elején. Szóval rendkívül veszélyes dolgok ezek. Józsué nem ezeken az utakon járt. És ezért mondom a kedves hallgatóknak, hogy olvassuk a Bibliát, mert a Bibliában egy tiszta, igazi törvénykezés alapjai vannak lerakva. A Bibliáról Jézus mondott egy nevezetes kijelentést. És ez valami hatalmas, rövid, de hatalmas kijelentés. János 17:17, könnyű megjegyezni. Azt mondta Jézus, a te igéd igazság. Tehát a Biblia azt mondja önmagáról, hogy az igazságnak olyan zsinór mértéke, amit vitathatnak jobbról, vitathatnak balról, de itt, ami a kezemben van, ez 3500 éve megáll. Lehet vitatni, meg lehet kétségeket támasztani, meg lehet kérdőjeleket kitenni, de meg fognak dőlni ezek a kérdőjelek, mert az igazságnak egy olyan dokumentuma a Biblia, mert ha igaz az, amit a Biblia mond önmagáról, hogy ez Isten szava. Hát ha az Isten szava, akkor az Isten nem hazudik. Az Isten olyan dolgokat mond, ami még világ a világ, mindig megáll. És hogyha az emberek megismerik Isten szavát, és tényleg meggondolván, megfontolván ismerik meg Isten szavát, akkor az emberekben kifejlődik az az érzék, hogy nem mindig maguknak hisznek, nem mindig a maguk igazságának hisznek, hanem hisznek annak az igazságnak, ami az Isten szavából itt áll előttük. Újra és újra mondom, kedves hallgatók, hogy az európai népeknek és köztük mi nekünk magyaroknak az egyik legnagyobb problémánk az, hogy mi a honfoglalásunk után 700 évvel kaptuk kezünkbe a Bibliát. 700 évvel. Ez borzalmas nagy idő. 700 év alatt Magyarországon minden kialakult. A vérszerződés, az aranybulla, a tripartitum mind ebbe a 700 évbe tartozik. Ki az az ember, aki azt mondja, hogy én az ember alapvető dolgaiban a Bibliát fogadom el az igazság és a törvénykezés zsinór mértékéül, tehát például vallási kérdésekben is a Bibliához ragaszkodom, és a Biblia nem kirekesztő, a Biblia nem más vallásokat gyalázó. A Bibliában ilyen Józsué, egy katonember is azt mondja, hogy hát ti gondoljátok meg, hogy mit követtek, én az én házam az Úrnak szolgálunk. Később majd Illés próféta is ugyanezt fogja mondani Józsué után, vagy 500 évvel, amikor azt mondja, hogy emberek, ugye kiállt Illés a nép elé, ugye időszámításunk előtt a 9. században vagyunk már, és azt mondja Illés a népnek, hogy emberek, most döntsétek el, ha ti a Baál istenséget imádjátok, akkor imádjátok azt, akkor azt imádjátok, és akkor nézzétek meg, hogy ez hova vezet. Ha az Istent imádjátok, azt az Istent, aki önmagát kinyilatkoztatta a mi Istenünket, akkor imádjátok azt, és nézzétek meg, hogy hova vezet. De egy valamit soha ne csináljatok. Ne zagyváljátok össze a kettőt.
Ha ti úgy látjátok, hogy a Baál Isten igazabb Isten, mint a teremtő és megváltó Isten, akkor kövessétek a Baált, és akkor lássátok meg, hogy ebből mi következik. De egy valamit ne csináljatok, ne sántikáljatok kétfelé. Az egyes emberi életet és a népek életét is ez az állandó kétfelé sántikálás rombolja le. Ez az, amire azt mondta Pascal, hogy az emberek, amikor nem tudták megtenni az igazságot hatalomnak, megtették a hatalmat igazságnak. A hatalom szeret a zavarosban halászni. Olyan állapotokat hoznak létre, hogy senki se tudja, hogy már mit gondoljon. Olyan zűrzavart támasztanak, és a hatalmak előszeretettel teszik ezt a történelem során, mert akkor azt gondolják, hogy urai lesznek a helyzetnek. De annyira bele fognak gubancolódni ezekbe a dolgokba, hogy a világ működésképtelenné válik, és a világ kormányozhatatlanná válik. A Bibliában erről jövendőlések vannak, hogy a világunkban valami olyan pokoli zűrzavar fogja a kezdetét venni, amilyen nem volt mióta nép kezdett lenni a Földön. Nemrég megkérdezte tőlem egy Bibliát ismerő fiatalabb hölgy, hogy hát ő ismeri ezt a kifejezést, amit most önöknek idéztem, ez Dániel könyve 12. fejezet első versében található, hogy olyan nyomorúságos idő lesz, olyan zűrzavar lesz, kezelhetetlen lesz, minden kezelhetetlen. Egyszerűen a jog és a törvénykezés szintjén is kezelhetetlen, hát még a hétköznapi életnek a sikján. És fölteszi nekem a kérdést egyik előadás után, azt mondja, hogy hát eddig az emberiség, amit átélt, hát az se volt valami kismiska. Hát mit élt át eddig az emberiség? Micsoda borzalmakat élt át? Hát jobb ebbe bele nem gondolni, hogy eddig mi volt ókorban, középkorban, akár csak Magyarország történelmében. És a Biblia azt mondja ki, hogy olyan nyomorúság lesz, mint amilyen nem volt mióta nép kezdett lenni a Földön. Szóval félek és rettegek, mi lesz ebből? Hát mi következik ebből? Én csak azt tudom mondani, hogy ott, ahol az igazságot nem teszik méltó helyére, ott, ahol a törvénykezési zűrzavar támaszt, például ilyen megfoghatatlan fogalmakkal, hogy történelmi alkotmány, ott az ember semmi jót nem várhat, és előre borítékolható az, hogy a holnap még zűrzavarosabb lesz, a holnap után szinte elviselhetetlen lesz, de ezt az ember maga akarja magának, hiszen hogyha ma világosan fogalmazna, tiszta vizet öntene a pohárba, akkor ezek a zavarok elkerülhetők lennének. Kedves hallgatók, summa summarum, Józsué könyvét én mindenkinek tiszta szívből ajánlom, az itt levő erkölcsi összefüggések, egy katonaember, nemes, nem mohó, nem mindenáron vagyont és hatalmat akaró magatartása miatt, és legfőképpen emiatt a mondat miatt, amit érdemes megjegyezni, hogy ha ti ezt látjátok jónak, hát kövessétek ezt, de én és az én házam az Úrnak szolgálunk. Ezért nagyszerű könyv, Józsué könyve, egy ember nagyságán kívül egy elvnek a nagyságát is hirdeti, azt az elvet, amit ő maradéktanul magáévá tett, és ami az isteni elv. Isten senkit nem kényszerít. Istennél a kényszer idegen dolog. Isten nagyon jól tudja azt, hogy az ember javára csak egy valami válik, amiről az ember maga győződik meg, maga követi, és maga látja a következményeit. Ezért a legfontosabb szabadság is a Bibliában nem annyira a szólásszabadság, nem annyira a sajtószabadság, nem annyira azok a szabadságjogok, amiket mi olyan nagyra tartunk, hanem a Biblia előbb kezdi a szabadságjogok felsorolását, a Bibliában első helyen áll a gondolkozási szabadság, a gondolkozás szabadsága. Második helyen áll a lelkiismeret szabadsága, harmadik helyen áll a vallás szabadsága, és utána aztán lehet beszélni, de azok, akik komolyan veszik a gondolkozást, a lelkiismeret és a vallást, azoknak lesz is miről beszélni. De akik nem gondolkoznak, nem veszik komolyan a lelkiismeretet, se a vallást, és beszélnek, hát abból egy ilyen média zűrzavar jön ki, amit most is tapasztalunk, hogy mindenki beszél, de miről beszél. Mindenki szót kap, de mit akar mondani? A legfontosabb szabadság az, amit az emberek sajnos kevéssé használnak ki, hogy gondolkozzál. Gondolkozzál. És a gondolkozást nem lehet megkötni. A gondolkozásban helye van minden kérdésnek.
A gondolkozás szabadság a szent dolog. Ha valaki gondolkozik, és még nem látja a választ, nem találja az élete kérdései a megoldást, azért a második legnagyobb szabadságuk a lelkiismereti szabadság. Ne erőltessenek rá az emberekre eszmei szempontból semmit se. A lelkiismereti szabadság, ha nem áll a helyén, és hogyha az emberek nem a lelkiismeretük szerint döntenek, akkor meg lehet nézni egy családot, egy társadalmat is, mert ha az ember nem a lelkiismerete segítségével dönt, akkor tulajdonképpen az ember mi alapján döntött? Én a lelkiismeretről szóló könyvnek a végére, mondom, egy 70-80 oldalas szöveggyűjteményt illesztettem bele, főleg írói művekből, tehát a lelkiismeretről szóló legnagyobb versek és elbeszélések foglalnak itt helyet Viktor Hugótól, Rűne Berjen át Koszorányi Dezsőig, de a 90/4-es törvényt én sem tudtam, amikor 7 évvel ezelőtt ezt a könyvet írtam, hogy egyszer majd úgy fogok rá hivatkozni, hogy tessenek elolvasni, hogy milyen törvényünk volt. 22 évig élt. Itt 22 évig biztosították a lelkiismereti szabadságot. Most sajnos deklaratíve kimondják azt, hogy az állam viselkedik úgy, minthogyha egy középkori egyház lenne. Az állam megmondja, hogy mit kell tartani helyesnek eszmeileg, vagy mit kell tartani kereszténységnek. Ez nagyon furcsa feladat az állam részéről, hogy az állam magára vesz olyan terheket, amelyeket soha az életben nem kellene magára venni, hogy egy állam mondja meg, hogy mi az egyház. Az állam úgy fog viselkedni, mint az egyház, és ennek következtében az egyházak úgy, mint az állam. Ezzel teljes lesz majd az űrzavar. Tessenek meggondolni, hogyha egy állam úgy viselkedik, mint az egyház, és az egyházak úgy viselkednek olyan hatalommal, mint az állam, akkor olyan zűrzavar veszi a kezdetét, ami szinte kibogozhatatlan lesz. Ezért kell küzdeni ezután is a lelkiismereti szabadságért, és csak a lelkiismereti szabadság után jön a vallásszabadság. Ezt is sok helyen föl szoktam tenni a kérdést, hogy önöknek mi a fontosabb, a lelkiismereti szabadság, vagy a vallásszabadság? És egyáltalán mi a különbség a kettő között? Melyik a szélesebb jog, a lelkiismereti szabadság joga, vagy a vallásszabadságnak a joga? És olyan megdöbbentő, hogy középiskolásoktól kezdve, akiknek fölteszem a kérdést, akik történelmet tanulnak, tanároktól fölteszem, komoly értelmiségeknek nekiszegezem ezt a kérdést, és nem látják azt, hogy a lelkiismereti szabadság a szélesebb körű jog, mert a lelkiismereti szabadság minden embert véd. Minden embernek van lelkiismerete. Egy ateista emberről is tételezzük fel, hogy van lelkiismerete, és egy ateista embert sem lehet megvetni azért, hogy most ateista. Tulajdonképpen, ha most valaki ateista, lehet, hogy jobb úton jár, ha gondolkodó ember, ha kereső ember, mert akkor a saját gondolkodása, keresése következtében lesz egyszer hívő ember, sokkal helyesebb úton jár, bár most még ateista, mint egy magát vallásosnak mondó ember, aki se nem gondolkozik, se nem vizsgálja meg, hogy miben hisz, csak elfogad valamit tekintély el, vagy szokás alapján. Ezért, hogyha... Én ugye nem vagyok internet használó, de állítólag, akik beütik a nevemet, és sok rosszat mondanak rólam, és az egyik rosszban idézik ezt a mondatot, hogy állítólag egyszer én ezt mondtam, hogy jobb a gondolkodó ateista, mint a nem gondolkodó vallásos. Ezért ezt megerősítem itt is, hogy vállalom, lehet, hogy 10-valahány éve mondtam, de még most is azt mondom, hogy jobb a gondolkodó ateista, a Biblia mérlegén jobb a gondolkodó ateista. Tehát nem az én mérlegemen, én ezt a Bibliából tanultam, mert egy gondolkodó ateista ember eljuthat, és egy olyan hithez juthat el, amit soha nem kell szégyelnie majd, és soha nem kell megtagadnia. Eljuthat majd a biblikus hithez. De egy olyan vallásos ember, aki nem gondolkodó, és nem a Bibliából nyeri Istenről a kijelentéseit, az csak a tekintély előtt hódol meg, vagy valamilyen szokás előtt hódol meg. Attól megmentsen az Isten. Attól mentsen az Isten, hogy
tekintélyelvű és szokáselvű, hagyományelvű emberek mondják meg majd azt, hogy mit kell követni a többieknek. Isten soha nem kényszerít senkire sem idegen meggyőződést. Isten a Szentlélek által azt akarja elérni, hogy az emberben magában fejlődjék ki egy tiszta és nemes meggyőződés. Ezért olvassuk a 2. Korintusi levél 3. fejezet 17. versében azt a nagy igét, ugye, mert ez a 2. Korintus 3.17 mégis a Bibliának egyik legnagyobb igéje, hogy ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. A szabadságot nem, semmilyen áron nem adhatjuk fel, a gondolkodás szabadságát, a lelkiismereti szabadságot, a vallás szabadságot. Hogy az a szólás szabadság vagy a sajtó szabadsággal mit tesznek? Nyilván ez is hozzátartozna a szabadság jogokhoz, de hát én megelégszem az első három szabadság joggal. Ha nem lesz majd jogom mondjuk könyveket kiadni, akkor is szabad embernek tartom magamat. Ha nem lehet más emberek elé tárni dolgokat, akkor is el lehet mondani négy szem közt az embereknek. És én azt gondolom, hogy a Bibliának minden könyve emellett tesz hitet, és ezért aktuálisak ezek a könyvek, és ne tessenek kivenni ebből Józsué könyvét sem. Ezt a 24 fejezetet minél előbb tessenek elolvasni, és megtessenek majd látni, hogy Józsué könyve nem maradhatott ki a Bibliából a 66 könyv közül, mert ezeket a maradandó értékeket tartalmazza. Hát ennyi lett volna az én ma esti mondani valóm ezekről a kérdésekről, és egyben elnézést kell kérnem, mert egy bizonyos program összeütközés folytán nekem most Zalaegerszeg felé kell vennem az utamat, és el akarok jutni legalább Fehérvárig. És ezért most a megértést szeretnék kérni, hogy a következő előadáson, amikor terveim szerint itt maradok Miskolcon, akkor ha valakinek kérdése van ezekkel a bibliai tanításokkal kapcsolatban, talán akkor pótolnánk be a beszélgetést. Most azonban nekem sajnos el kell indulni.

Kedves testvéreim, nagyon sok szeretettel köszöntelek mindannyiótokat. Az úrvacsorára felkészítő gondolatok alapigéjét Jelenések könyvéből szeretném felidézni. Akik szeretnétek velem együtt kikeresni, Jelenések könyve 12. fejezetéhez lapozzatok, és olvassuk el a 12. fejezet 11. versét, és mielőtt az úrvacsorára annak magunkhoz vételére sor kerülne, erről az igéről gondolkodjunk el együtt. Jelenések könyve 12. fejezetének a 11. versét olvasom. És ők legyőzték azt a bárány véréért, és az ő bizonyság tételüknek beszédéért, és az ő életüket nem kimélték, mint halálig. Testvéreim, kedves gyülekezet, Jelenések könyve 12. fejezetében, ahonnan most olvastunk is, az üldözött egyházról olvashatunk, és annak a győzelméről. Az ellenség Sátán miután üldözte Krisztust, és nem vehetett rajta diadalmat, hanem vereséget szenvedett, utána üldözni kezdte az egyházat. És üldözi az idők végéig. És ezt tekinti át vázlatosan ez a 12. fejezet. És ahogy ezt a fejezetet úgy olvasgatjuk, nyilván most nem olvassuk el, de gondolom, hogy ezért valamennyire ismerjük. Ahogy vázlatosan ez a 12. fejezet áttekinti az egyház üldöztetését, nem csak azt a benyomást kelti, hogy az ellenségnek milyen hatalmas az ereje és az elszántsága, hogy ezt nem adja fel, hanem az idők végéig csinálja, hanem megláthatjuk benne mindannyiunk bátorítására azt is, hogy a Krisztus iránti szeretetnek micsoda ereje van. Emberek mire képesek Krisztusért? Mit képesek elhordozni, miért képesek kiállni, miért készek szenvedni? Tehát mi mindent magába sűrít az, amit itt az igében így olvastunk, hogy ők legyőzték azt, az ellenséget. Miért? A bárány véréért, és az ő bizonyságtételüknek beszédéért, és az ő életüket sem kimélték, mint halálig. Mi mindenre tette alkalmassá az embereket a Krisztus iránti hála, a hozzávaló ragaszkodás? Legyőzték Sátánt, legyőzték az ő vádaskodását, amikor arcukba vágta az embereknek, hogy ők milyenek, akkor tudtak Krisztushoz menekülni, tudtak az ő kegyelmében oltalmat találni. Amikor a külső üldöztetésben is igazán a vádolásnak az ereje jutott kifejezésre, mert általában a keresztényeket vádolták azért, amiért Sátán volt a felelős. Ugyanúgy, ahogy az Istent vádolja a világ mindazért, amiért az ellenség a felelős. Néró is, amikor felgyújtotta Rómát, akkor kire fogta? A keresztényekre fogta, hogy ők voltak. És ezek az emberek Krisztushoz tudtak menekülni, és belőle éltek, és belőle merítettek, és legyőzték az ellenség vádaskodását Jézus véréért, és a bizonyság tételüknek beszédéért. És Krisztus erőt adott nekik ahhoz, hogy hűségesen végig kitartsanak, akár az életük árán is. Testvéreim, a Biblia nagyon sok emberről beszél, akiknek hatalmas erőt adott az, amit az Isten szeretetéből megértettek, saját maguknak úgy személyesen, hitben el tudtak fogadni. Nagyon sokra képesítette az embereket az, amit megértettek az Isten jóságából. Említeni szeretnék egy-kettőt, például Jobról azt olvashatjuk, a pátriárkális korban élő Jobról, hogy értette a megváltást, hitte a megváltót, tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll, és ennek az embernek mi adott erőt, hogy a képzeletünket meghaladó szenvedésekben és gyötrelmekben meg tudjon hűséggel maradni az Úr mellett. Mi adott erőt? Ilyeneket mondott, hogy az Úr adta, meg az Úr vette. Tehát minden az volt, hogy az Úr,
hogy az Istenért vállalom ezt, a megváltóért vállalom ezt, és érette kész vagyok mindenre. Az evangéliumokban azt olvashatjuk, hogy ez a bizonyos Mária Magdaléna, akit Jézus hét ördögtől szabadított meg, a szabadulásért milyen hálás volt ez az ember, hogy egy éves keresetnek megfelelő pénzt, anyagi részt ráfordította megváltóra, hogy őt a temetésére felkenje, hogy a háláját kifejezze, hogy azt mondja, hogy ezzel fejezze azt ki, hogy ő neki mit jelent a megváltó. Mire voltak emberek készek Krisztusért, az ő szeretetéért? Pál apostolnak a leveleit, hogyha forgatjuk, akkor biztos sokszor találkoztatok ezzel a kifejezéssel, hogy a Krisztusért. Pál amit csinált, amit vállalt, amit tűrt, amit szenvedett, amit elvégzett, oda tette, hogy ezt én a Krisztusért teszem. Nem másért, nem azért, mert eszmeileg valami, nem tudom milyen dolgok motiválnak engem, meg én örökké akarok élni, meg a Krisztusért tette Pál mindezt. Ugye azt olvashatjuk az ő leveleiben, hogy amikor a szolgálatról beszélt, akkor azt mondta, hogy Krisztusért járunk követségben. Szolgálatot betölteni ebben a világban nem lehet másként, csak így. Krisztusra megbízunk, és amit teszünk, azt érte tesszük, és neki tesszük. Amikor Pál az önmegtagadásról beszélt, akkor azt mondta, hogy testemet megsanyargatom, és szolgává teszem. Kinek a szolgájává? Krisztus szolgájává. Mert én megváltott ember vagyok. Én nem rendelkezem magam felett. Én nem vagyok a magamé. Valaki engem megvásárolt. Én valakié lettem. És ezután, amilyen döntéseket én hozok, akár mennyire is fáj, azt ránézve teszem és érteteszem, hogy az ő kedvét keressem. Aztán az apostol arról is írt az egyik igéjében, ha valami híja van a Krisztus szenvedéseinek, én azt szeretném betölteni. Ezzel Pál nem azt mondta, hogy Krisztus nem szenvedett eleget, hanem ezzel azt mondta, hogy Krisztus szenvedni fog az ő szolgáiban is, és az ő követőiben is. Mert ha Krisztust üldözték és bántották, akkor a szolgáit is fogják. És mivel ők tudják azt, hogy nem önmagukért és a két szép szemükért éri őket az üldöztetés, hanem az Urukért, ezért, ha ezt elhordozzák, azt is az Urukért teszik. Ha valami híja van, Pál azt mondta, én be akarom tölteni a Krisztus szenvedését. Mert Jézust követni szenvedés nélkül nem lehet. De van olyan szeretet, ami szenvedni is kész. Azért, akit ő szeret. Ennyi mindenre készek voltak az emberek. Gondoljunk a korakereszténység első évtizedeire, amikor oroszlánok közé vetették a keresztényeket. A Krisztusért. Aztán a sötét középkor évszázadaiban, amikor az embereknek barlangokban, meg sziklahasadékokban, meg ki tudja, hol kellett nyomorogni, szenvedni, üldöztetni. Miért? A Krisztusért. Vagyonukat feláldozták. Otthonukat a szegényeknek átadták. Ők mindent vállaltak. Mert Krisztusban kaptak valamit. Mindenre készek voltak. A viszont szeretetben, az iránta való viszont szeretetben. És testvéreim, mindezekhez mi adott erőt az embereknek? Nem önmagukban hordozták az erőt és a győzelemhez az állóképességet, a döntésekhez a bátorságot, nem önmagukban. Legyőzték azt a bárány véréért, és az ő bizonyságtételüknek beszédért, és az életüket nem kímélték, mint halálig. Ezt olvastuk Jelenések könyvében. Testvéreim, ennek a hátterén szeretném feltenni a kérdést, és nyilván, ha válaszolunk, akkor esetleg magunknak és magunkban, de vessük fel azt a kérdést, hogy nekünk mihez ad erőt Krisztus vére? Nekünk mire elég Krisztus vére és az ő bizonyságtételének beszéde? Bennünket mit tesz, mire tesz alkalmassá ez? Nyilván ahhoz, amennyit ér nekünk a Krisztus vére. Annak arányában készít fel, tesz alkalmassá, tesz teherbíróvá, tesz kitartó válhatatossá,
szeretővé amennyit ér? Nekünk mennyit ér Krisztus? Mi mit kaptunk Krisztus által? Nagyon szeretem az igét Jób könyvében, olyan egyszerűen és olyan szépen kifejezi azt az ajándékot, amit mi kegyelemből kaptunk. Így olvashattuk Jób könyve 10. fejezetének a 12. versében, Jób azt mondta, életet és kegyelmet szereztél számomra, és a te gondviselésed őrizte az én lelkemet. Hát ebben minden ott van, nem? Azt mondja, életet adtál nekem, de nem csak a teremtés jogán, hogy tőled van az élet, hanem azt mondja, hogy kegyelmet, életet és kegyelmet szereztél számomra, hogy küzdöttél értem, küzdöttél az életemért, hogy értsem meg, hogy nekem rád van szükségem. Szeretettel magadhoz vontál. Minden te formáltál ki bennem, egyáltalán az, hogy meglássam az elesettségemet, meglássam a nyomorultságom, meglássam azt, hogy rád van szükségem, de legyen bátorságom hozzád menni a rongyaimmal és a bűneimmel együtt is, mert hihetem azt, hogy te így is szeretsz. És a te gondviselésed őrizte az én lelkemet, hogy ebben a zúgó, zajló, veszendő világban ne folyjak le a csatornán, és ne veszek el. Uram, ezt mind tőled kaptam. Testvéreim, hogyha mi számba vennénk azt, hogy mi mindent kaptunk az Istentől, azt mondta az egyik mondás, hogy ha az Istennek minden ajándékát megőriznénk, és meg is köszönnénk, akkor nem maradna időnk panaszkodni. De sokat panaszkodunk, nem? Hogy itt fáj, ott fáj, meg itt vagyunk nyomvadtak, ott vagyunk. Mert nem vesszük számba azt, hogy mi mindent kaptunk. És egy kevés itt azt mondani, hát az Úr jóságos, meg meghalt Jézus értünk, aztán be van fejezve. Testvéreim, micsoda bőség az, ami abból a forrásból nekünk támad és ered, amit mi Krisztusból megkaptunk. Az, hogy életünk van, az, hogy kegyelmet kaptunk, az, hogy mehetünk az Atyához Jézus érdemei által, az, hogy a szolgálat öröme is a miénk, az, hogy tőle kapunk erőt minden nap küzdelméhez, az, hogy az üdvösség reménysége bennünk van, az, hogy Jézus megígérte, hogy megtart, mindenünk megvan, nem? Minden a miénk lett. Mert aki az ő tulajdonfiának nem kedvezett, hogy nekünk odaadja, mi módon ne adott volna ezáltal mindent nékünk. És mibe került ez Jézusnak, hogy mindez a miénk legyen? Neki ez mibe került? Testvéreim, azt mondja a Szentírás, hogy önmaga megüresítésébe, fájdalmas elszakadásba, a menny otthagyásába, maga megalázásába, egész életén át az emberi lét terheinek a hordozásába, a gúnyba, a megvetésbe, az arculverésbe, a köbdösésbe, a kereszt fizikai és lelki gyötrelmeibe, minden elveszítésébe, mert Jézus mindent elveszített értünk. Ez ennyibe került, hogy mi itt legyünk, hogy nekünk reménységünk legyen, hogy hitünk legyen, hogy életünk legyen. Jézusnak ez ebbe került. Nagyon röviden azzal foglalhatnánk össze Krisztus értünk való vállalását, hogy Jézus elveszítette az életét érettünk. Jézus önként odaadta az ő életét érettünk. És hogy nekünk ez mennyit ér, és hogy ez a mi életünkben mire elég, hát tudjátok, kevés úgy gondolom arra az alapra építeni az embernek a jövőjét, hogy hát én ismerem az igazságot, meg ettől logikusabb út úgy sincs, meg hézagmentesebb világmagyarázat úgy sincs, meg egyébként is már megszoktuk itt, meg jó a gyülekezetben. Ez kevés. Tudjátok miért? Mert a jövő ránk váró megpróbáltatásaiban ez nem áll meg. Ez nem áll meg a jövő megpróbáltatásaiban. Ellen White testvérünk azt mondja, hogy minden meg fog inogni, ami megingatható, és minden meg fog rendülni, ami megrendíthető. Ez kevés, hogy az ember úgy vágyakozgat. Ettől sokkal többre van szükség. Egyetlen biztos alapja van az életünk megtartatásának és a jövőjének, amit Jézus így fejezett ki, hogyha valaki elveszíti az ő életét,
érettem. És az evangéliumért az megtalálja. Ettől kevesebb nem elég. És itt is szeretném hangsúlyozni, hogy érettem. Életet elveszíteni, a bennünk dúló akaratot, amihez mi irgalmatlanul szoktunk ám ragaszkodni, ettől megválni. Krisztusnak mindent átadni, belekapaszkodni, benne reménykedni, benne elrejtőzni. Ez csak így lehet. Hogy aki elveszíti, érettem, vagyis Krisztusért az életét, az fogja megtalálni. És mindezt mi tehetjük Jézusért hálából. Mert megértettük, hogy nélküle hol lennénk, megértettük, hogy nélküle kik lennénk, és komolyan vettük azt, és elhisszük azt, hogy vele együtt mi, kik vagyunk ma, és kik lehetünk a jövőben. Testvéreim, mire késztet bennünket, és mihez ad erőt az, hogy a Jézus véréért és a bizonyságtétel beszédért? Mert Jézus vére a miénk is. Jézus vére értünk is adatot. És ugyanazt a célt szeretné elérni, mint amit a régi győzőkben elért. Hogy mi legyőzzük az ellenséget a bárány véréért és az ő bizonyságtételnek beszédért. Krisztus vére értünk is azért hullott, hogy ezt elérje, hogy ezt megcselekedje, hogy ehhez a győzelemhez bennünket oda segítsen. Mi el tudnánk viselni Jézusért megvetést, gyalázatot, börtönt vagy halált? Hogy érzitek? Kétféle ember van. Az egyik azt mondja, hogy majd odaérünk én biztosan, és lehet, hogy úgy jár, mint Péter. A másik meg azt mondja, hogy én biztos, hogy nem. És lehet, hogy tudná viselni. Ezt nem tudjuk, mert nem tartunk ott, de lesznek ilyenek. Akik közülünk ezt megéri, majd az utolsó napokban, lesznek ilyenek. De ki fogod tudni helytállni? Ki fog kiállni a Krisztusért, amikor ilyen dolgokkal kell szembenézzen? Úgy gondolom, ez nem a mának a kérdése. Én úgy gondolom, ettől kisebb dolgok vannak ma, amit fel kell tennünk kérdésként, hogy én mire vagyok képes a Krisztusért. Nem kell még meghalni, és nem kell börtönt, meg nem kell sok mindent. Ma olyan más dolgokban lehet azt megvizsgálni, és lehet azt megmérni, hogy Jézus vére nekem az mit jelent, és nekem az mihez ad erőt? Engem az mire tesz képessé? Mi a helyzet a kísértéseinkben, a szenvedélyeinkben, a káros szokásainkban, a rossz szokásainkban, az étvágyunkban, a különböző megzabolázatlan testi beindulásainkban, azokban mi van? Ki tudjuk ezt mondani, mint József, hogy hogy cselekedhetném, és vétkezhetném az Isten ellen? Csak az tart vissza bennünket, hogy rossz a bűn, meg el fogok kárhozni, meg úgyis rossz lesz nekem, vagy mennyire jut szóhoz az, hogy az Istennek ez mit jelent? Krisztusnak ez mit jelent? Testvéreim, én vágyom Jézust úgy szeretni, hogy a leghatalmasabb visszatartó tényező az legyen, hogy rátekintek. Hogy ez neki mit jelent. Hogy ez őt hogy érinti. A messiási jövendőlés azt mondja, hogy mint aki elől orcánkat elrejtettük, utált volt, és nem gondoltunk vele. Mi gondolunk Jézussal, tekintünk Jézusra? A döntéseinkben, a vágyainkban mennyire kap hangsúlyt az, mennyire szempont az, hogy Krisztusnak mi kedves? Talán szorgoskodunk emberekért, mert tapasztaltuk már, hogy jó dolog adni, jó dolog szeretni, jó dolog szolgálni, de a világra tudunk-e úgy tekinteni a körülöttünk élőkre, hogy ők is a Krisztuséi? Tudunk-e Krisztusért járni követségben? Nem egyszerűen arról van szó, hogy az emberek elvesznek, noha az irántuk való szeretetre is, Krisztus lelke buzdít fel bennünket, hanem ezt valahogy összekapcsolni Krisztusért, hogy ő mennyit tett ezért a világért, és ő mennyit szeretne a mai napokban is tenni, akkor most Jézusért én mire vagyok kész?
a világért. Aztán a döntéseinkben, ti minden döntéseteket az életetekben úgy hozzátok meg, hogy előtte sokat imádkoztok, megértitek, hogy mi legyen az Úrnak akaratja, és utána azt választjátok, ami az Úrnak akaratja. Így van ez mindig? Vagy kihagyjuk néha az Urat a döntéseinkből? Mire képesít az bennünket, hogy Jézus véréért és az ő bizonyságtételének beszédéért? És aztán végül egy picit részletesebben, de nem utolsó sorban szeretnék arról szólni, hogy az emberi kapcsolatainkban, családban, baráti, testvéri kapcsolatokban itt a gyülekezetben mi milyen áron, milyen szenvedések, milyen teherviselés árán tudjuk még szeretni egymást. Értitek, mit mondok, hogy még így is, és még úgy is, és amikor a másik ember már nagyon csúnya és nagyon gonosz, és már minden érvet fel tudnék sorolni, hogy miért kellene gyűlöljem, és miért nem kellene szeretnem, akkor még mindig szeretem őt. Mire vagyunk mi képesek a Krisztusért? Tudom-e szeretni a másikat akkor is, amikor nem szeretetre méltó? Vagy amikor talán még arra is bátorodik a lelkem, hogy azt mondom, hogy nem érdemli meg a szeretetet. És elfelejtem azt, hogy én se érdemből kaptam bármit az életemben, a legkisebb gombos nyűfelnyit sem az Úrtól. De könnyen megideologizáljuk magunkban, hogy a másikat miért nem kell már szeretni. Mert ilyen csúnya, és úgy keresztbe tett meg, csúnyán nézett rám, és különben se értem meg őt, mert egy fura ember, és soroljuk, soroljuk. Miért nem kell szeretni a másik embert? Testvéreim, mi tudunk-e szenvedve szeretni? Mondd ilyet az ige. Egymást elszenvedvén szeretetben. Testvéreim, lehet szenvedve szeretni? Csak így lehet szeretni. Csak így lehet szeretni. Tudnilik, Jézus is szenvedve szeretett minket. Én úgy gondolom, hogy mi távolról is nagyon csúnya embereknek látszunk a menny szemében. Nagyon visszataszító embereknek. Könnyebb lett volna világot elpusztítani, mint megjavítani. Jézus mégis odaadta magát azért, hogy megjavítsa. És Jézus szenvedett akkor is, mikor egész közel jött hozzánk, mert közelebbről még csúnyábbak voltunk. Meddig szenvedlek titeket, mondta Jézus a tanítványnak. És testvéreim, nézzétek meg, hogy ilyen emberekért, mint mi vagyunk. Krisztus mindent tud. Az élet

kárhozathalála, hogy mi kegyelem által életet kapjunk és megtartassunk. Nekünk le kell győznünk a vádolást, akkor is, amikor az ellenség arcunkba vágja a bűneinket. Le kell győznünk a vádolást azon a téren is, amikor külső bántás vagy ilyen-olyan vélemény ér bennünket. De le kell győznünk a vádolást abban is, amikor bennünk jelentkezik a vádolás másokkal, másokra nézve, hogy a másik ilyen, a másik olyan. És testvéreim, Krisztus szeretete elég mindehhez. Mert Jézus nem csak példát ad az ő földi életében, hogy hogy lehet szenvedve is szeretni, hogy lehet minden nap újabb döntést hozni, hogy én szeretem az embert, és tovább megyek ezen az úton. Hogy nem voltam engedetlen, és hátra nem fordultam. Hogy Jézus megalázta magát, és engedelmes volt, a szeretet parancsának engedelmes volt, egészen a halálig. Jézus nem csak példát adott nekünk, hanem a saját életét adta oda, hogy az ő lelke által mi ezt befogadjuk, és erőt kapjunk, hogy mi is tudjunk így szeretni. Krisztus mindent felkínált nekünk ezáltal. Krisztus lelke mindenre elég, az ő jelenléte mindenre elég, de Jézus azt nem mondta, hogy szenvednünk nekünk nem kell. Mi vállaljuk-e ezzel együtt, hogy mi ezt az utat mi is végigjárjuk? Vállaljuk-e azt, hogy Krisztusért, az ő vérért és a bizonyságtételnek beszédéért meghozzuk a döntéseinket mellette? Beavatjuk őt az életünk terveibe, hogy szenvedünk a szeretet útján mindvégig kitartva, és mindezt Krisztusért tesszük, őért tesszük, mert szeretjük őt viszont. Testvéreim, csak ebből kapunk mi erőt. A kereszténységnek ez volt az erő forrása mindig, és nekünk is ez. Mi attól nem leszünk jobb emberek, hogy sokszor elolvassuk a Bibliát. Attól nem leszünk jobb emberek, hogy sokat imádkozunk. Mi attól leszünk jobb emberek, hogy Krisztust szeretjük-e viszont. És amit hordoznunk kell, azt mondjuk, hogy most már ezt érted kell, Urunk, de te sokkal többet hordoztál, értem. És én ezt vállalom, érted. Legyen tényleg bátorító példa az, amit a régi győztesekben láthatunk, hogy mi ott nem tartunk, hogy mi ezeket ilyen szinten nem ízleltük, de ők is emberek voltak. Létezik a Krisztus iránt ilyen szeretet, ami erre nézve is erőt adott embereknek. És akkor kevesebbet fogunk nyafogni, kevesebbet fogunk panaszkodni, hogy itt fáj, ott fáj, miért velem, Uram, és te miért engeded meg, és minthogyha a világ minden fájdalma rajtunk lenne, sokszor kivon a szolgálatból is, mert magunk körül forgolódunk. Nincs rajtunk a világ fájdalma. Az Krisztusén volt. És ő el is hordozta, értünk. Ő cserébe csak azt kéri, hogy amit ő megenged az életünkben, és amit ő feladatul elénk ad, amit nekünk a saját személyes pályánkon végig kell járnunk, ezt vegyük el tőle. És mondjuk ezt, hogy Urunk, köszönjük. Ezt te adtad. És éretted vállalom. Éretted hordozom, éretted megteszem, éretted megküzdöm, éretted elszenvedem. Mert te szerettél. És én is viszont szeretlek téged. Testvéreim, legyen ez a mi tapasztalatunk. És Krisztus szeretete legyen mindannyiunk számára ott belül a szívünk szintjén egyre mélyebben megragadható személyes ajándék. És ez tegyen bennünket erőssé, mert a szeretet erős. A szeretet Pál elhimnuszolta, ugye? Hogy azzal kezdődik, hogy hosszú tűrő, azzal záródik, hogy mindent eltűr, és soha el nem fogy, mert ebből táplálkozik. Testvéreim, ebben a szeretetben erősítsen meg Krisztus bennünket a mostani úrvacsora által is. Szívből kívánom ezt mindannyiunknak. Amen.

0: Hát ezek után térjünk a mai témánkra, ami tényleg izgató mindannyiunk számára, hogy egyáltalán miért beszélünk erről a kérdésről. Nem nehéz kitalálni, férfiak és nők vagyunk, és sokszor olyan nagy talányként jelenik meg, hogy lehet az, hogy a nők és a férfiak annyira különbözőek. Miért van az, hogy szeretnénk egymást érteni, sőt jó szándékúak vagyunk a másik irányába, és mégis rengeteg félreértés, rengeteg nemértés támad, sőt nagyon sok házasságban, amikor a válláshoz jutnak már az emberek, a házastársak, akkor elmondják, hogy nem értem a másikat, nem beszélget velem, nem tudom elfogadni, felfoghatatlan, amit tesz, soha nem segít, stb. És mondják ezeket a kijelentéseket a házastársak egymásról. És mi lehet ennek az oka? Pedig a tapasztalat azt mutatja, hogy jó szándékkal, szeretettel, örömmel szeretnének egymásnak segíteni, és mégis valahol megbicsaklik a dolog. És ez nem holmi helyi kis történet, hanem bizony nagyon általános történet. A házasságok 60%-a válással végződik, de a többi házasság sem boldog javarészt. Egyesek szerint a házasságoknak a 90-95%-a boldogtalan. A statisztikák szerint. Hát akkor azért ezzel csak kellene foglalkozni, ugye ezzel a témával. Egyrészt mindannyiunknak van egy elemi igénye arra, hogy megértsenek bennünket. Legfőképp a családban, a házasságban, ugye? És hogy a szeretetet adhassuk és kaphassuk. Hogy intim, bensőséges, meleg viszonyban legyünk valakivel, aki elfogad bennünket, és mi is el tudjuk őt fogadni, és ezáltal az életünk kiteljesedhet. Hát igen, a házasságnak ez a célja. Ez a célja, hogy az emberi életet boldoggá tegye, és nagyon szép a Bibliának ez a kezdő mondata, amikor a házasságról szól, Ádám, amikor felfedezi, hogy egyedül van, és az állatokat, amikor megnézte, hogy van társuk, neki nem volt, és azt a vágyat fogalmazta meg Isten, amikor néven nevezte, hogy nem jó az embernek egyedül. Szerzek néki segítő társat, hozzá illőt. Nagyon sokat mond ez az ige, egyrészt Isten ezt látja, másrészt szerez, ugye a későbbi igehelyek a Bibliában elmondják, hogy annak legfőképp, aki kéri, mert senkit nem erőltet senkire a Teremtő, de ha valaki kéri, akkor kiváltképpen számíthat arra, hogy megsegíti a Teremtő hozzáillő társal. Nagyon sokat mond az, hogy hozzáillő, tehát ugye nem ellentétes irányba mozognak és vitatkoznak, és mindig minden csak háború. Így mondja a Biblia is sokszor, hogy felemás iga, hogy két különböző szemléletmód egymással ellentétben mindig vajudással húzzák egymást, vonják, taszigálják. Ez nem öröm. Ez nem örömteli állapot. Tehát hozzáillőt és segítőtárs. Olyan szép ez a kifejezés, hogy segítő. Segítőtárs. Erre van szüksége az embernek, erre van szüksége a férfinak, és erre van szüksége a nőnek is, segítőtársa. Hát aztán persze itt kezdődik a nagy kérdés, hogy miben segítsen a másik. Mert nagyon sokszor a hölgyek észreveszik magukon, hogy szeretnének segíteni a férjeiknek, megmondani, hogy mit nem csinálnak jól, a férfiak ettől pedig idegbetegek lesznek. Ugye? És annyiszor elmondják sokszor úgy, én itt nemrég olvastam egy könyvet, hogy miért hazudik a férfi és miért sír a nő, ha valaki szeretné nagyon sokat nevetni, olvassa el ezt a könyvet, egy világhírű könyv. És ott a külön fejezet kezdődik, vagy 40 oldalas fejezet a zsörtölődésről. Hogy miért történik az, hogy százszor és ezerszer elmondja a hölgy az úrnak, hogy mit kéne tenni. Én is egyszer szemtanúja voltam egy ilyen, nem is tudom, hogy zsörtölődésnek nevezzem-e, de minthogyha a férfi nem hallotta volna, Amerikában voltunk, a Grand Canyon felé haladtunk, 12 órás út volt, éjszaka is mentünk. És amikor az egyik kedves kísérőnk vezetett az autó a volánnál, Albertnek hívták, és a felesége úgy 3 és 5 percek között váltakozó elmondta, lassabban menjél, Albert, lassan menjél, lassabban menjél. Hát úgy kiszámoltam, körülbelül egy olyan 3-4 ezerszer elmondhatta a 12 óra alatt ezt, a férfi pedig teljes rezzenéstelenül, mintha nem mondok volna semmit, ő vezetett. És hát úgy elgondolkodtam, hogy talán nem hallja? Vagy talán nem érti? Vagy miért mondja el ennyiszer? Aztán amikor ebben a könyvben olvastam, hogy Angliában az ilyen hölgyeket, amikor bejelentették a bíróságon, akkor vízbe kellett meríteni egy ilyen székhez kötve, vagy pedig, hogyha mégsem hagyták abba a sörtölődést, akkor ugye akkor szájkosárral kellett az utcán végigvezetni. Hát persze ezek humoros dolgok, de azért megtörténtek a történelemben, hogy miért van az, hogy ennyire nem értik egymást, vagy nem tudnak kommunikálni. Hát persze ez humoros is, de azért van ebben nagy igazság, hogy egy férfi számára elviselhetetlen az, hogyha egy nő állandóan mindig újra és újra piszkálódik, hogy így mondjam. Ezt a Biblia is mondja, hogy jobb a tető ormán lakni, mint olyan asszonnyal, aki szüntelen zápor esőhöz hasonlóan csak csepegteti a férjére ugyanazt és százszor és ezerszer. Ha megkérdeznék a hölgyet, biztos azt mondaná, hogy jó szándékkal szeretné, hogy változzon, de a férfit ezzel a sírba kergeti, és inkább elmenekülnek pecázni, meg hobbizni, meg nem tudom milyen dolgokat csinálni, csak hogy ne kelljen hallgatni ezeket. De ugyanúgy viszont is van, hogy nem csak a nővel van ez esetben probléma, hanem a férfivel is, mert a hölgy, amikor szeretné a férfivel megbeszélni a dolgait, vagy szeretne neki közölni valamit, akkor a férfi egyszerűen nem érti. És hányszor halljuk, hogy ha szeret, akkor tegye meg, akkor csinálja meg. Szegény férfi pedig sokszor úgy van, hogy szeretné megtenni. És akkor mondja, de hát mi? Ha szeretsz, kitalálod. Házassággondozó héten voltunk, azt mondta a vezető, Pálhegyi Ferenc, nem tudja kitalálni a férfi. Kedves hölgytársaim, higgyék el, a férfi nem tudja kitalálni. Megvan az oka. Az az oka, hogy teljesen másképp működik a gondolkodása és az agya. Egyszerűen képtelen kitalálni. Segíteni kell neki, meg kell mondani. Konkrétan azt. Mert a hölgyeknél nagyon sokszor az a probléma a férfi számára, hogy mondanak valamit, de igazából nem azt mondják. És a férfi agy, mivel ilyen egyenes, vagy beszűkült, vagy sokféleképpen lehet ezt mondani, nem tudják megérteni, hogy mit is mond. Például megy egy férfi és egy nő az utcán, elmennek egy fagyizó előtt, és azt mondja a feleségének a férje, kedvesem, vegyek neked egy fagylaltot? Nem. Nem kérek. Mennek egy kis. Biztos nem kérsz? Szívesen veszek neked egy fagylaltot. Szóval nem. Nem kérek. Mennek tovább, és látta, hogy a felesége megsértődött. Nem értette, hogy miért sértődött meg. Hát ő jót akart neki. Szóval, hát nem kérdezted meg harmadszor. Nem tudta kitalálni. Nem tudta kitalálni. Persze itt mi lehet a probléma? Önök szerint a fagylalta van a probléma? Akkor mivel van a probléma, kedves hölgyek? Tessék?
1: A férfi beszűkült agyát.
2: Ezt hölgy mondta.
0: A háttérben egy elrendezetlen probléma volt. És az az elrendezetlen probléma ráült a fagyi kérésére. Ez volt a probléma. És a fagyinál, mivel a nők agya teljesen másképp működik, mint a férfiaké, mindennel összekapcsol. Ezt megvizsgálták, ez tény. Az agykutatók, hogyha szeretnének egy humoros filmet megnézni, akkor írják be az interneten, hogy a YouTube-on, hogy női és férfi agy, ennyit. És a legelső, ami kijön, egy amerikai humorista, bemutatja 10 percben, hogy működik a férfi agy és a női agy. Hát ott a hallgatók a padlóra nevették magukat. Én is. Amikor ezt végignéztem és végighallgattam, hogy mennyire különbözőek vagyunk, és ott elmondta ez a humorista, de tudományos alapokon nyugszik ez a felismerés, hogy egy férfi, amikor gondolkodik, akkor ő úgy gondolkodik, és azért fontos ezt tudnunk, hölgyeknek is, meg az uraknak is, hogy tudatosítsuk, hogy mi a probléma. Úgy gondolkodik, hogy a gondolkodásában, a beszédében, a tevékenységében egy célra irányult. Ezt úgy nevezte, hogy van egy doboz a munkának, van egy doboz a családnak, van egy doboz a feleségnek, a gyerekeknek. Általában ezek a dobozok nem érintkeznek egymással. És amikor valamit tesz, például dolgozik, és felhívja mondjuk a felesége, vagy akárki, és elkezd vele beszélni, akkor idegesíti. Nem tudod, hogy a munkadobozban vagyok? Ugye lefordítom most az agynyelvére. Miért zavarsz engem? Pedig a nő nem akarja őt zavarni, hanem pont azt gyakorolja, amit a női lénynek a lényege, kapcsolódni akar. A szeretetet igényli. Párkedve szóra vágyik. A férfi ezt nem érti. Számára ez felfoghatatlan. Miért zavar engem? Miért nem hagy békén? Dobozszerűen gondolkodik. Ezt megfigyelték, hogy amikor a férfi egy problémával foglalkozik, vagy beszél, akkor az agyának egy körülhatárolható pontján megjelenik az info, a jelzés, a működés. Amikor pedig a nő, akkor minden központ mindennel nyüzsög. Mint egy ilyen egész agyat átjáró zsongás-bongás. És ez igen érdekes, de hát ez a valóság. Magyarul mindent mindennel összeköt. Nem tapasztaltok azt még, kedves férfi társadalom, amikor a kedves feleségünk elkezdtünk beszélgetni, hogy elindult a szomszédtól, eljutott a gyerekig, utána a mosogatás, közben a tévéműsor, a politika, és már azt se tudtuk, hogy hol járunk. És ő mindent mindennel összetudott úgy kapcsolni, hogy mi csak ámultunk, aztán persze egy idő után elveszítettük a fonalat, és akkor nem tudtuk, hogy hogy nézzünk, mert akárhogy néztünk, abból probléma lett volna. Probléma lesz, ugye? Tessék? Mert nem figyelsz rám. Majd megtanuljuk, hogy hogyan lehetne segíteni férfi társainknak, hogy, és a nők társainknak is, hogy meg tudjuk oldani ezt a gordiuszi csomót. A női agy hihetetlenül módon összekapcsolt, sokkal több kapcsolat van a neurónok között, mint a férfiaknál. A férfiak a szürke agy állomány külső, tehát agynak a külső részét használják kommunikálásra és javarészt ez a terület működik beszélgetésnél. A nőknél a fehér állományban szinte 50-100-szor több kapcsolat van, mint a férfiaknál. De ettől egyik sem jobb a másiknál. Mindegyik másra más tevékenységek értékes. A nőknek rendkívül értékes és magasrendű emocionális érzékük van, és empatikus érzékük. Érzelmi lények, hogy így mondjam, bizonyos értelemben. Természetesen értelmüket is ugyanúgy használják, csak a súlypont mégis a sokféleség, az összekapcsolódással függ össze. Hát gondoljuk meg egy háztartást elvezetni, kedves hallgatók. Könnyű dolog? Ott a takarítástól, a bevásárlásig, a mosástól, a főzésig, a minden ügyeknek az együttlátásáig egy nagyon sokszínű kapcsolatrendszerre van szükség. Nem. Ugyanis pont az az érdekes, hogy a férfiak viszont egy dologra tudnak koncentrálni, ez olyan, ezt úgy lehet megfigyelni, csak hogy érezzük például szemléletes hasonlattal, hogy amikor egy nő telefonál, mondjuk a konyhában, felveszi a telefont, odaszólítja a vállához, közben mosogat, főz, a gyereknek mond valamit, és ide megy, oda megy, és nem tudom, mit csinál. Ugye? Magyarul minden, minden összekapcsol. A férfi, amikor telefonál, Pista, hív, csönd! Mindenki hallgasson. Ő csak egy dologra szeret koncentrálni. Mindegyiknek megvan az előnye és a hátránya. A férfiak ebből a szempontból ugye észreveszünk, hogy bizonyos dolgokban jobban el tudnak merülni, ezért a legtöbb kutató vagy tudós javarészt főképp az ő körükből kerül ki, de a nőknek viszont sokkal magasabb rendű empatikus érzésük és érzelmi intelligenciájuk van, és a gyerekneveléshez, a szociális tevékenységhez, a kommunikációhoz sokkal jobban értenek. Egymást kiegészítik. Pont ez az érdekes. És hogyha egy férfi nem tudja felfedezni azt, és egy nő a férfiban, hogy ez így jó, ez így érdekes, ez így izgalmas. Két külön világ, abszolút különböző agyműködéssel, teljesen különböző berendezkedéssel, és teljesen különböző kommunikációval. Hát hogy lesz ebből boldogság? Ez a nagy kérdés. És ezért kell ezzel foglalkoznunk, mert jó lenne megtudni, hogy akkor mi az útbaigazítás? Hogy tudunk eligazodni? Hogy tud segíteni egyiknek a másiknak? Hiszen azt mondja a Biblia, hogy segítőtárs. Miben tud segíteni a férfi a nőnek és a nő a férfinak? Még mindig, így a bevezető gondolatoknál hagyj említsem meg azt, és ezt jó tudatosítani, nekem nagy felfedezés volt, amikor ezt megértettem és megismertem, hogy amikor a nő beszél, ezt idézem egy kis cikkből, a komódokról és ruhás szekrényekről, Cornelia Mack írta egy 2003-as januári számban egy ilyen folyóiratból másoltam, a Lydia folyóiratból másoltam ki. És azt írja ez a szerző, hogy a nők teljesen másképp használják az agyukat a beszélgetésnél, mint a férfiak. Egyrészt ugye ezt már mondtam, másrészt pedig a kifejező képességük is teljesen más. A férfiak 20, a nők 30 ezer szót használnak általában egy nap a beszédre. És a férfiakat fiókos szekrényhez hasonlítja, csak ugye érdekes hasonlat, hogy vagy el tudjuk képzelni a különbséget, vagyis mindennek van egy fiókja, a nőket viszont ruhás szekrényhez. Vagyis, hogyha kinyitják, akkor minden látszik egyszerre. Minden összefügg, tessék?
1: Vagy kidől, ami benne.
0: Vagy kidől, igen. Ez is benne van, mert nagyon sokszor kidől, ugye? És akkor azt mondja, a nők a beszélgetésben, kedves férfitársai, mindig hallgassunk, amikor a másik nemről beszélünk. A nők a beszélgetésben és nem előtte próbálják meg rendezni, rendszerezni a benyomásaikat és problémáikat. Teljesen másképp, mint a férfiak. Ők először meggondolják, átgondolják és eredményt akarnak, problémát megoldani, a nők nem, ők a beszélgetésben rendezik és rendszerezik benyomásaikat és a problémáikat, és közben találják meg a megoldásokat. A férfi, amikor hallgatja, hogy ő esetleg mondja, egyre jobban kezd idegesíteni, hogy hát meg se beszéli velem, és eldönti. De ő még nem döntött el, csak gondolkodik rajta, és mondja. A férfinek ehhez türelem kell, hogy végig tudja hallgatni, és aztán az összképből ragadja meg a lényeget. A férfiaknak ezzel szemben nyugalomra van szükségük, amelybe visszavonulhatnak, hogy elgondolkodhassanak egy problémán. Ha aztán megtalálták a megoldást, legalábbis a megoldást kezd körvonalazódni, akkor visszatérnek más emberek társaságába, és akkor tudnak róla beszélni is. A beszélgetés náluk inkább arra szolgál, hogy közöljék a véleményüket, vagy beszámoljanak róla, hogy megtaláltak egy megoldást. A férfi agy a probléma megoldó agy. Ő problémákat keres, és problémákat akar megoldani. Amikor egy férfi beszél, vagy beszélget, akkor ő valamiről beszél. Valamiről akar beszélni. A nők pedig valakiről. Valakivel. Ők mindig a személyi kapcsolódást keresik. Nagy hiba az, amit a nők elkövetnek, amikor nem engedik férjüket visszavonulni a magányos gondolkodásba, vagy amikor felkutatják a menedékbe visszavonult házastársukat, és nem hagyják meg neki a magányt. Hiba lenne, ha ezt a fajta visszavonulást a nő ellen irányuló támadásként vagy személyének lebecsüléseként értékelni. Nem szabad a nőknek elvárniuk, hogy egy férfi a beszélgetésben mindent rendezetlenül kitárjon, ezt mind megbeszélje a feleségével, és úgy jusson el a megoldásig. A férfiaknak egyszerűen szükségük van az egyedüllét idejére, ez azonban nem jelenti azt, hogy lebecsülnék a házastársukkal való közösséget. Tehát, kedves hölgyek, hogyha a férjük szeretne egy kicsit a munka után elvonulni, ez nem önök ellen való fordulás és érzéketlenség. Egyszerűen egy kicsit le kell csendesedniük. A bölcs asszonyok megtanulták azt, amikor a férfi fárasztó nap után hazajön, ad neki enni, inni, nem kezdi el rázúdítani a napi problémákat, ad egy kis időt, csendet, és vár egy picit. És esetleg, ha a férfi beül a szobába, vagy néz ki a fejéből csendben, mert a férfinak van egy doboza, ahogy mondja a humorista, az úgynevezett semmi doboz, amikor megfigyelték, hogy majdnem agyhalott állapotba tudja hozni magát a férfi, akkor csak néz ki a fejéből, na hát ezt a nőt megőrjíti, és akkor azt mondja, te nem figyelsz rá, mire gondolsz? Semmire. Olyan nincs, hogy semmire. Valamire mindig gondol az ember. Mondd meg, mire gondol. Hát nem gondoltam semmire. Te nem szeretsz engem. Stb. Stb. Ez a semmi doboz. Kedves hallgatók, két héttel ezelőtt a Győri termában ültem, fürödtem, úsztam, stb. Nagyon jól esett. És mondtam, pihenék ön mielőtt, hazamegyek, leültem egy kis sarokba is. Nézelőttem, én is próbáltam a semmi dobozba egy picit üldögélni. És akkor egyszer csak mit látok? Ott látok egy férfit a semmi dobozban, mellette a feleségét. És mellette egy másik hölgyet. Én ott voltunk tőlem 3 méterre. Mondom, hihetetlen, most tartok erről előadást, és íme a szemléltetés. A férfi így ül, mint a pecások. Egyfelé néznek. Néha mondanak valamit, ez, hogy meg beszélj annyit, elzavarod a halakat. Ugye? Tehát ők így kommunikálnak, a hölgyek pedig hogy kommunikáltak? A hölgy felesége kihúzta magát, a másik szemébe nézett, teljes élénkséggel, kommunikáltak, hogy így érzem, elmondták, hogy mit éreznek, hogy szeretik egymást, hogy mikor találkoztak, és a legbensőbb érzéseikről kommunikáltak. A férfi pedig, és akkor 5 perc múlva, hogy odafordul felé, csodálkozva, miről beszélnek ezek? Látszott, hogy semmit nem érzékelt, és nem is érdekelte az egész. Na hát ezzel nagyon sok mindent el lehet mondani, hogy a nő valakivel és valakiről beszél, rögtön a beszéd témájuk a nőknek a gyerekek, az otthon, a rokonok, a kapcsolat, a férje, vagy akár a szexuális élet, mindent, ami személyhez kötődik. A férfiaknak pedig a beszéd témájuk a katonaság, sport, munka, szex, valami, értik? Valamilyen témák, de nem a személyek. Kiderül, hogy ott ülnek, pecáznak egymás mellett napokig, és nem tudják, hogy mondjuk a gyerekével a másiknak mi van. És a feleségétől tudja meg, ha nem tudtad, hogy ő beteg vagy, nem tudtad, hogy gyereket vár vagy. Tehát egy teljesen más világ, de ez nem a másik ellen forduló magatartás. Ezt kell megértenünk. Hogy azért, mert ilyen a férfi, vagy ilyen a nő, megjegyzem, ahogy idegesíti a nőt ez a férfi magatartás, legalább úgy idegesíti a férfit a női magatartás. Gondolom már észrevették, akik házasságban élnek. De visszatérve az előbbi gondolatmenethez, tehát miből is indultam ki már én is, ugye? Igen. Tehát, hogy hogy lesz hozzávaló, és hogy lesz ebből egy boldog házasság. Igen, csak volt előtte még egy gondolat, amit akartam, de mindegy, folytatom tovább, aztán majd visszatérek. Azt mondja, hogy amíg a férfiak csak akkor akarnak beszélni, amikor a gondolataikat már rendezték, és megtalálták a megoldást, a nők beszélgetés közben gondolkodnak, és így találnak rá a megoldásra. A nőnek ez a maga másfajta beszélgetési módszere gyakran megzavarja és elbizonytalanítja a férfit. A férfiak beszélgetés során véleményeket közölnek, a nők viszont inkább benyomásokat. Egy másik probléma, amelyek gyakran vezet félreértéshez a férfi és a nő között, a nők dramatizálása, túlzása és általánosítása való hajlama. Egy kijelentést a férfiak többnyire szó szerint és tárgyszerűen értenek és fogadnak. Ha egy nő pillanatnyi dühét ilyen szavakkal fejezi ki, te még sosem segítettél nekem, te még mindig mindent rosszul csinálsz, akkor a férfi úgy érzi, igazságtalanul bánnak vele, soha és mindig. Észrevehetjük, hogyha van egy kis probléma, valami semmiség, abból összekapnak. Egy pillanat múlva már a felesége azt mondja, hogy te nem is szeretsz engem, és nem is tudom, van-e értelme együtt élnünk. És egész hálás, sose szerettél. Pedig volt egy kis probléma. A férfi ezt megőri, férfi ezt megőrjíti. Hát miért kérdőjezed meg a kapcsolatunkat és az egész házasságunkat? Itt az oknimat ott fejtettem a földön. Ez volt a probléma. Hát oldjuk meg ezt a problémát, vegyük fel, vagy oldjuk meg. De ettől végig gombolítani az egész életet, ez számára, tehát ez soha meg mindig, magyarul a túlzásra való hajlam. Azt mondja, a nők sokszor olyan kapcsolatokat találnak, ahol a férfi semmiféle kapcsolatot nem lát. Amikor egy nő egy pillanatnyi érzést fejez ki, a férfi alapvető kritikát hall. Bizonyára jó, ha a nők megtanulják a férfiaktól, hogy ügyeljenek jobban szavaik megválasztására. Másrészt a férfiaknak meg kellene próbálniuk komolyan venni a nő érzelmi káoszát, és tudomásul venni azt, de némi humoros távolságtartással el is fogadni, anélkül személyes támadást éreznének benne. A nők ilyen esetekben egyszerűen azt akarják, hogy valaki meghallgassa őket. Ilyen módon tudják a stresszt és a frusztrációt levezetni. A nő elemi szükségletei közé tartozik, hogy megnyilvánuljon, hogy közölje magát. Ezáltal úgy érzi, hogy értékelik, komolyan veszik. Fontos viszont, hogy a férfi ne próbálja megakadályozni a feleségét abban, hogy benyomásainak szabad folyást engedjen. Másrészt egy feleségnek el kell fogadnia, hogy a férje másképp visszatartottabban vagy tárgyilagosabban akar megnyilvánulni, és a beszélgetésben logikus gondolatmenetet keres. A nőies csapongás, amelynek a nőknél értelme van, a férfiakat gyakran zavarja és bosszantja. Fontos, hogy ilyen téren tanuljunk egymástól. Na hát ennyi lenne a bevezető, amiben szerettem volna érzékeltetni, hogy van probléma, ugye? Van meg nem értés, van különbözőség, de mi a megoldás? Mert ez a dolog lényege. Én még azt szerettem volna tudatosítani, és úgy magunkban úgy felvillantani, hogy egy házasságnak az igazi célja az, legalábbis ahogy én előttem a Bibliából kirajzolódott, hogy egyrészt az embernek legyen egy társa, egy segítőtársa, másrészt pedig, hogy jellemben fejlődjön, hogy jobb emberré váljék, és a másiknak a jellemfejlődésében segítse. Azt a szeretetigényet kielégítsük egymásnak, amire mindannyiunknak elemi szükségletünk van. És ezt a másik által tudjuk a legjobban kielégíteni. Amennyiben nem, akkor az éden helyett inkább a pokol jellemző a házasságra. Mert hogyha két ember együtt él, és nem értik meg egymást, és állandó háborúságban élnek, és vitában, és veszekedésben, és meg nem értésben, és 10-20-30-40 évet élnek le úgy egymás mellett, hogy úgy érzik, hogy igazában nem is tudom, ki ez a másik, csak mindig idegesít. Ugye? Akkor ők nem találták meg a megoldást. Ezért kell ezt kutatni, hogy testi-lelki értelemben fejlődőképesek legyünk, hogy a Biblia így mondja, hogy Krisztus ábrázata rajzolódjék ki előttünk, hogy úgy szeresse a férfi a feleségét, hogy aztán majd úgy állítsa önmaga elé, hogy nincs rajta szeplő és sömörgözés és semmi aféle, tehát hogy jellemben tiszta legyen. Vagy eszembe jut József Attilának ez a nagyon szép gondolata a Flórához írt versében, amikor azt mondja, hogy ajkaidról lágy lehű 100 varázslat bűvöl el, hogy hű kutyaként figyeljem intését okos ujjaidnak, mint leszek ember. A nő hihetetlen módon tud segíteni egy férfinak a férfivá válásában, sőt, megkockáztatom, nő nélkül egy férfi sosem lehet férfi. A női lét tudatosítása és megértése teszi a férfit férfivá, és egy nő egy házasságban teheti igazán a férjét férfivá. Nagyon sok nő ezt nem teszi meg, és ezért egy olyan férfival kell élnie, aki az ő szerep, a férfi szerepét nem tölti be, és ezért ő veszi át a nő a férfi szerepet, a férfi pedig elnőiesedik. Na hát ezek a tragikus esetek. Nevetséges képeket látunk sokszor ugye a valóságban, hogy a nő csinál mindent, a nő dönt mindenről, a nő intéz mindent, és a férfit pedig úgy néz le, mint egy kis, nem tudom micsodát, egy papucshős, ugye? És nincs helyén egyik se. A nő se érzi jól magát ebben. Egyik házassággondozó héten, amikor beszélgettünk erről, az egyik azt mondta, hogy hát én vagyok a család fő, hát én vagyok a férfi a családban, most megértettem. És emlékszem, ott vajuttak a férjével, hogy hát ezt meg kéne változtatni. Azt mondta, te nem csinálsz semmi férfias dolgot, mindent nekem kell csinálni. És rádöbbent arra, hogy valami elromlott. Tehát ezt szeretné helyreállítani a Jóisten, erre tanácsol bennünket a Biblia, és itt szeretnék rátérni a megoldásra. Hogy akkor mit csináljunk? Hogyan tudnánk egymásnak segíteni? Mi a férfi feladata? Mitől lesz egy férfi férfi? Hogyan tudja a nőnek a szükségleteit betölteni? Amikor a tudósok, pszichológusok, a sok-sok gondolkodó megvizsgálta, pontosan azt mondta el, amit a Biblia mond el, kedves hallgatók, hogy a nőnek a legelebbibb igénye, amit így nevez a Biblia, ti férfiak, szeressétek feleségeteket. A nőnek szeretetre van szüksége. Mit takar ez a fogalom, hogy szeretet? A nő szeretetre vágyik. Gondoskodásra, biztonságra, támaszra. Arra, hogy a férfi elismerje őt, hogy időt szálljon rá. A nő igénye a szeretet. Mit jelent ez, hogy a férfi, aki nem hajlamos arra, hogy leülve a másikkal, szembenézve, megkérdezze, kedvesem, hogy vagy? Nem újságot olvas és nem tévét néz, ugye? Hanem a másik szemébe nézve megkérdezi, hogy vagy, és engedi őt beszélni. Nagy dolog. Őszintén kérdezi, és figyel rá, ez a szeretet számára, időt szán rá, bátorítja őt. Olyan szépen olvashatjuk Példabeszédek könyve 31. fejezetében a derékasszonyról, hogy a férje dicséri őt. Elismeri, hogy összetartja a házat, mint a ház királynője. Magasra értékeli, amit tesz. A főztjét, a gondoskodását, a tiszta ruhákat. Megköszöni. Olyan szomorú volt látni egyszer egy fiatal párnál, amikor voltunk feleségemmel, hogy elmentünk hozzájuk, és az asszony készített valami süteményt, megkóstoltuk, finom volt, mondtuk mind a ketten Zsuzsával, milyen finom, ügyes vagy. Ott ült a férj vele szemben, velünk szemben, és egy szót se szólt. És olyan furcsa feszült csend támadt. Megkérdeztem, neked nem ízlik? Nem szólt egy szót se, a felesége mondta, sose dicséri meg. És mondtam, hogy miért nem dicséred meg? És mondtam, amikor elvettem, hogy jól főz. Hát mondtam neki, hát akkor azt kéne enned mindig, amit akkor főzöd. De ő minden nap főz neked. Ő minden nap megteszi, és te akkor egyszer 15 éve ezelőtt megköszönted, és elismerted. És hát, ahogy mentünk el, emlékszem, mondtam a feleségemnek, hogy hát féltem ezt a házasságot. Mert majd hát, ha egyszer jön egy férfi, és akkor mit fog mondani? De finom süteményt készítesz. A munkahelyén, amikor előveszi a kis süteményt. De ilyen ügyes vagy. Milyen finom ez a sütemény. És rögtön eszébe jut, a férjem sose köszöni meg. Ez a férfi más. Ez figyelmes. Ez együtt érez velem. Ez engem értékel. Nagyon veszélyes dolog. Tehát a nőnek az igényét egy férfi úgy elégítheti ki, hogyha szereti őt. Hogyha az igényeit számon tartja. Hogy figyel arra, amit a másik mond. És a nőknek a halála, kedves férfi társaim, hogy amikor elkezdik mondani a napi történéseket, akkor ők, mivel probléma megoldó gondolkodásban vannak, ugye? Be van állva a gondolkodásuk, és az adjuk probléma megoldásra, és elmondja, hogy képzeld, de az volt a gyerekkel, hogy hát miért nem teszed ezt a gyerekkel? Magyarul elkezd tanácsokat osztogatni, elkezd probléma megoldó módban gondolkodni. A nőt ezt idegesíti. Ő nem azért akarja elmondani, hogy megoldásokat javasoljon, hanem csak szeretné, hogy meghallgassa. És a férfinak ilyenkor azért jó ezt tudni, tudatosan meg kell aláznia magát, és azt mondani, most nem fogok tanácsokat osztogatni, nem fogom a problémát megoldani, nem fogom elmondani, amikor azt mondod, hogy a főnök hogy viselkedett veled, és akkor nem mondom neki azt, hogy de hát kedvesem, itthon olyan nagy szád van. A főnöködnek miért nem nyitott ki a szádat? Képzeljük el, ha ezt mondanánk. Hogy megsértenénk? Tehát, és most kimondom a tételt, egy férfinak úgy kell viselkedni a nővel vagy a feleségével, ami abszolút nem következik a lényéből. Emberi erővel nem is lehet ezt megtenni. Isten segítsége kell ehhez. Könyörögni kell érte az embernek azért, hogy a feleségével úgy tudjon bánni. Nem véletlenül mondja, ti férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus szerette az egyházat. Életét adta érte. És az életet adni nem úgy kell, hogy a szívünkbe szúrunk egy tört, íme meghalok érted, kedvesem, ez nagyon könnyű. A hétköznapokban, amikor mosogatni kell, meg takarítani, meg minőségi időt szánni a másikra, ez az élet adása. A minőségi idő, a szeretet, az cselekvő törődés annak életével, akit vagy, amit szeretünk. Hogy rászánom az időt, hogy elismerem őt, hogy bátorítom őt, hogy lépést tartok vele, hogy felmérem, hogy mire lenne szüksége. És nagyon sokszor, ahogy itt elmondja ez a Végi József is egy történetében, amikor elmennek egy cipőboltba vásárolni, és mérlegelje a hölgy, hogy melyik cipőt vegye meg, és hát ez egy szép kiindulás, hogy egymáson segítsenek, és kifejezzék egymásnak örömüket, és akkor a férj elkezd mondani, de hát ez túl drága, hát ez milyen drága, ez nem éri meg, de a feleségnek viszont azt tetszik. Elkezd belőle egy vita, egy gazdasági vita kialakulni, pedig a férj egy ilyen esetben milyen kérdést kellene, hogy feltegyen? Nem tudom, kedves férfi társai. Hát a feleségnek, ne felejtjük el, lényegtelen, hogy vásárlásról van szó, gyerekek ügyéről, bármilyen dologról, egy dolog érdekli. Szerete a másik, vagy nem? Hogy az a cselekedet, amit tesz, az a szeretetét közvetíti-e felé. Akkor vagyok biztonságban és nyugodtan. De a férfi azt mondaná, hogy kedvesem, ha ezt vesszük meg, akkor ezzel be tudom bizonyítani, hogy szeretlek, vagy hogy örömet okozhatnék neked? Igen, hát akkor vegyük ezt meg. És akkor a nő érzi, hogy igen, a szeretet megvan. És most nem gazdasági kérdésről van szó, ugye értik, hogy miről beszélek. Ha pedig vita és veszekedésé fajul a dolog, akkor mivé válhat ez a vásárlás? A feleség azt mondja, többet nem megyek el vele, ilyen emberrel én nem megyek vásárolni, stb. Stb. Magyarul a széthúzás, az ellentét, a bántás. Tehát azt mondja a Biblia, hogy a férj szeresse a feleségét, és ne legyen iránta keserű kedvű. Ne legyen iránta keserű kedvű, ami azt jelenti, hogy a férfiak könnyen megkeserednek, ha nem úgy történik valami, hogy akarják, vagy nem a szájízük szerint történik a dolog, akkor könnyen elvonulnak, megsértődnek és megkeserednek. Nem tudom, hogy kire jellemző ez férfiként, azt hiszem, hogy talán mindannyiunkra. És ilyenkor tudatosan szembe kell szállnunk a magunk érzéseivel, tanácsolja a Biblia, és azt a nagy alapelvet vetíti elénk, ami az egész témának egy nagy alapmottoja is lehetne a Filippi levélben, hogy semmit sem cselekedjetek versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbnek tartván ti magatoknál. Ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másikét is. Ez egy hatalmas alapelv. Hogy versengés nélkül, a másikat különbnek tartva, és nem csak a magam hasznát, hanem a másik hasznát is nézem. Ez egy hatalmas nagy tanítása a Bibliának. A feleségnek erre van szüksége, hogy szeressék, hogy kapcsolódjanak vele. És kedves férfi társaim, egy gondolatot szeretnék önök elé tárni, aminél szebben nem találtam megfogalmazni, hogy egy női létet hogy lehet beteljesíteni, és meggyőződésem szerint, hogy az a férfi lét sikeres, aki ebben győztes. Az a férfi, akinek az a vágya, hogy a feleségének felébressze és elnyerje szívének leggyengédebb érzéseit, azt tölti be Isten szándéka. Tehát amikor mi bármit akarunk tenni a feleségünkkel, vagy szólni, vagy mondani, akkor mindig fel kellene tenni a kérdést, hogy ez a szavam, ez a cselekedetem, ez a gesztusom, ez a tekintetem, ez a hanghordozásom, vajon a feleségem leggyengédebb érzéseit ébreszti-e fel? Mert ha azt, akkor győztünk. Ha nem azt, akkor vesztes a csata. De majd jönnek a feleségek is, ne aggódjunk, ők is elkövetkeznek, hogy mit kell a feleségnek tenni. De még menjünk tovább. Hihetetlen sokat jelent egy feleségnek, vagy egy asszonynak, hogyha a férj, vagy a fiú, ugye a szerelmesek, kapcsolódik vele, mert a nők kapcsolódni szeretnének. Mit jelent ez? Amikor felhív bennünket a munkahelyünkön, akkor nem azért hív fel bennünket, hogy idegesítsen, hanem a szeretetünk ugye után vágyik. És ő azt akarja ezzel kifejezni, hogy érdekelsz, fontos vagy nekem. A férfit meg idegesít. És ilyenkor ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy hát miért nem hagysz békén, legalább itt hagyd dolgozzak már nyugodtan, hanem megkérdezi, hogy képzeld el, most az van, hogy most pakoltuk ezt, most intéztük ezt, és te veled mi van? Hát csak azért hívtalak, mert hiányoztál. Olyan jó volt hallani a hangodat, szervusz. Képzeljék el, mit szól a feleségünk. Vagy ha küldenénk neki egy SMS-t, hiányzó szeretlek. Ha a feleség küldi a férfinak, ez nem túl sokat jelent számára, és akkor a harmadik SMS után azt mondja, jó, tudom, ne írj már több SMS-t, nincs időm elfoglalkozni. De én olyan asszony nem tudnék elképzelni, aki azt írja a férjének vissza, hogy többet ne hozz nekem virágot, meg SMS-nek, mert tudom, hogy szeretsz. Ugye? Ha százszor hoz, akkor is jó. Tehát, ha azon a szeretet nyelven szólunk hozzá, ami az ő nyelve, hogyha időt szánunk a beszélgetésre, egy rendkívül jó tanácsot olvastam, és amikor megtartjuk, akkor mi is ezt tapasztaljuk ennek az áldását, hogy egy Jim Homberger nevű amerikai úriember a feleségével fedezték fel ezt a nagy ajándékot, hogy minden nap, ebéd után egy fél órára úgynevezett hintaórát tartanak. Igaz, ők kint éltek a vadonban, de két fa közé, egy fenyőfa közé egy ilyen hintát szerelt, épített egyik fiúk ajándékba, és minden nap, akkor, amikor jön a hintaóra, lekapcsolják a telefont, gyerekeket félretették, intézzék a dolgokat, játszadozzanak, vagy amit akarnak, és leültek a hintaórára, hintáztak, és egymás szemében néztek, és megkérdezték, hogy vagy? És beszélgettek. Így mindig felszínre jöhetett a probléma. Kibeszélhették a feszültségeket. Feloldódhattak a görcsök. Célokat tűzhettek ki, hogy mit kell változtatni. Hány asszonytól hallom, sose tudom a férjemmel megbeszélni. Már 20 éve akarom megbeszélni, nem tudom vele megbeszélni. Mindig menekül megy, vagy kerüli az alkalmat. Hintaóra, emlékezzünk rá. A figyelmesség. Egy férfi úgy tudja kimutatni a szeretetét a felesége iránt, hogyha bevonja az életének a részleteibe. Ha a dobozokat, amikor kinyitja, akkor elmondja, kedvesen, képzeld a munkahelyemen, ez és ez történt. Vagy képzeld el most a hobbimnál, amikor meg akartam csinálni a legújabb modellt, akkor nekem ez milyen sokat jelentett. Nézd meg! Bevonja. És a feleség megtisztelve érzi magát, hogy nem érdekli az a doboz, mellékesen megjegyzem. Általában őt ez egyáltalán nem érdekli. De nem ez a fontos számára, hanem most már tudjuk mi. A kapcsolódás. A szeretet. Mivel beavat a lelkének, az életének fontos részleteibe, ezért én érzem, hogy szeret. És ő örömmel reagál erre, és mond valamit. És bátorít. És hát persze a legmagasabb fok, akiben megjegyzem, kísérleteket végeztek Amerikában, egyik, azt hiszem a Kaliforniai Egyetemen egy úgynevezett Love Labort hoztak létre, ahol Gottman tudós társaival együtt rengeteg házaspárt megkérdeztek, és 90%-os pontossággal meg tudták mondani, hogy melyik pár fog együtt maradni, vagy elválni. A sok évtizedes tapasztalatból, amiket ők összegyűjtöttek, és azt állapították meg, hogy egy nő akkor nem vált el egy férfitől, hogyha a férfi hajlandóságot mutatott arra, hogy változzon. Vagyis, hogy átalakuljon, hogy mobil legyen, hogy figyeljen a másikra. És a nők részéről pedig, akik képesek voltak a férfiakat úgy motiválni, hogy a férfi úgy érezze, hogy a felesége bátorítja. Tehát ezek a párok maradtak egybe. Nagyon nagy dolog. Aztán persze van egy nagyon magas foka a nő és a férfi kapcsolatnak, és ezt a nők talán nem is tudják, de aztán meg fogják tudni, hogyha egy férfi úgy van kapcsolatban a feleségével, hogy bár szán rá időt beszélgetésre, beavatja az életének a dolgaiba, a kapcsolódási pontokat keresi, elmondja az életének a részleteit, betekintést enged a lelke mélyébe, időt szán rá is, amit elmondtam, de van egy nagyon magas szint, amikor annyira egy vele, hogy a gondolatainak a hátterében, az életének az eseményeiben, amikor cselekszik valamit, vagy egy problémával szembe kerül, akkor azt a kérdést teszi fel magában, vajon a feleségem mit szólna ehhez? Vagyis ott van a lelkében. Egyesült a lelkében vele. És kedves hallgatók, ez olyan hatalmas dolog, hogyha egy férfi ezt megtapasztalja, akkor a felesége nem csak otthon van vele, mint feleségdoboz, meg családdoboz, meg otthon dobozban, hanem beépült a szívébe. És amikor jár kell az utcán, vagy más nőket meglát, akkor megkérdezi magától, a felesége mit szólna ehhez? Egy férfi számára emberileg teljességgel elképzelhetetlen, amit Jézus állít, hogy aki gonosz kívánság okáért asszonyra tekint, az szívében már vétkezett, de csak az a férfi tudja ezt megcsinálni, akinek házastársa van, akinek a szívében ott van a felesége jelenléte. És ő neki örömet és boldogságot akar szerezni, és figyel rá, és gondol rá, és amikor rátekint ezekre a képekre, vagy szép asszonyokra, vagy más feleségekre, akkor jobban együtt azt mondhatja, szövetségre léptem szemeimmel, és a hajadonra mit sem ügyeltem. Mert a feleségem itt van, bennem él. És nekem mély meggyőződésem, hogy ez az egyesülés, amiről a Biblia beszél, hogy így lesznek ketten egyé. Lélekben, szeretetben és testben. Kedves hallgatók, kedves nőtársaim, megéreznék a férjükön ezt? Érezhető egy férfin, ha ilyen állapotban van? Tökéletesen megérzik, mert a nők a szív erükön keresztül, mondja Madács, ezt tökéletesen érzékelik, hogy számára az Isten után az első a feleség. És ez egy mérhetetlen megnyugvást, békét és biztonság érzetet ad, ami a nőnek a legfontosabb, a szeretet. A szeretet. Na de ezek után jöjjenek a feleségek, azt is elmondjam? Érdekli önöket? Érdekes, kedves hallgatók, nagyon érdekes, a Bibliában megnéztem, hogy hányszor mondja a Biblia a férfiaknak, hogy szeressétek feleségeiteket. Ötször elmondja. Ötször elmondja. De mit mond el olyan sokszor a Biblia az asszonyoknak, hogy hétszer is elmondja. Nem tudom, rájövünk-e. Kedves feleségek, egy kicsit készüljenek a csapásra. Ti asszonyok, engedelmeskedjetek a ti férjeteknek, amiképpen illik az Úrban. Engedelmesség. Húha! Mit jelent ez? Hétszer elmondja. Ma, ha ezt a szót kiejtjük, és nagyon jól tudom, mivel voltunk házassággondozó táborokban, Péter barátommal együtt is, ugye? Akkor ez egy rendkívül ellenszenves dolog, hogy engedelmesség. Nekem nem mondja meg, mit tegyek. Hát nem, úr fölöttem. Ez igaz is. De a Biblia azt mondja, az Úrban, vagyis az Isten erkölcsi törvénye szerinti mértékben, ami pedig a legjobb, ami létezik, mert az a szeretet törvénye. Az Úrban, vagyis, hogy Isten szellemében, lelkületében legyen engedelmes, különben megjegyzem, hogy a férfitól pont azt kívánja a Biblia és Isten a másik boldogítása érdekében, ami abszolút nem következik a lényéből. Vajon miért? Nem tudom, rájövünk talán? Alázat tanulása miatt. A tehetetlenség, amiről beszéltem múlt alkalommal, tudatosítása miatt. Magadtól nem tudod a feleségedet boldoggá tenni, Istenre van szükséged. A férj feje Krisztus, az asszony feje férj. A férj feje Krisztus, Krisztus feje az Atya. Így jön a rend. Így van egységben a világ, a természet, az emberi világ. A nőknek pedig abszolút nem következik a lényükből, hogy a férfiaknak engedelmesek legyenek. Mindig vitatkozni szeretnek, ők mindig szeretik jobban tudni a dolgokat, mivel az érzelmi intelligenciájuk sokkal fejlettebb, mint a férfiaké. Ezért nagyon sokszor lenézik őket, ezt se érti, egy férfi. Ugye hányszor halljuk, ő csak egy férfi, ugye? Ő erre képtelen, ő egy szűkagyú lény, ugye? Nem tudja befogadni ezeket a dolgokat. A feleségnek pont azt kell megtennie, ami a természetéből nem következik. Hogy a férjét tisztelje, becsülje, elismerje és bátorítsa. De a férfinak erre van szüksége. És ezt nem én találom ki, hanem az igék mondják. Így mondja Efezus 5.33, tisztelje a férjét. A férfinak erre van szüksége. Ha egy szóval kellene kimondani azt, hogy mi a férfinak a legfontosabb igénye, kedves hallgatónk, akkor azt mondhatnánk, ha nőknél a szeretet, a férfiaknál a tisztelet. A tisztelet. Mit jelent ez a tisztelet? Nagyon sok mindent jelent. Nézzük ezt is szép sorjában. Mivel tudja a nő tisztelni a férfit? Többek között azzal, hogy tudomásul veszi az ő lelki, agyi, természetbeli adottságát. Hogy ő olyan, amilyennek elmondtam. Ilyen. Nem tudunk rajta változtatni. Hiába, aki akar ezen változtatni, előre megmondom, ha véletlenül nem tudnák, nem fog sikerülni. Lehetetlen egy ember megváltoztatni. Vagy elfogadjuk és tiszteljük őt, mert férfi, és mert ilyen, és segítjük beteljesíteni a férfi létét, amit a Biblia így mond, hogy legyetek férfiak, legyetek erősek, vagy pedig folyamatosan ellenlábasai leszünk, és folyamatosan harcolunk vele, és mindig ellenére teszünk, és aztán végül sikerül pokolt csinálni a házasságunkból. A férfinak rendkívül szüksége van arra, hogy tisztelje a felesége. Megkérdezték rengeteg nőt, férfitól, szereti önt a felesége? A férfiak döntő többsége azt mondta, igen, szeret. Tiszteli önt az ön felesége? A döntő többsége azt mondta, hogy nem. Tehát pont abban van a legnagyobb hiánya a férfiaknak, ami a legfontosabb igény, hogy tisztelje a feleséget. Ez pedig azt jelenti, hogy elismerésre vágynak. Ahogy a nők is a maguk területén, a sütemény elkészítésénél és a többinél, amit elmondtam, hogy szépek és varázslatosak, és hogy bájosak, és hogy kedvesek, és hogy melegszívűek, stb. A férfinak is szüksége van arra, hogy elismerje a felesége az erejét, a munkáját, ugye probléma megoldó módban működik a férfi, a tevékenységét, a hobbiját, az anyagi lehetőségeit, a keresetét, a fizikai megjelenését, a bicepszét, vagy mit mondjak? Milyen jó, hogy van férfi a házban, milyen erős vagy, én nem tudnám a fát felvágni, de jó, hogy van egy férjem, aki fel tudja vágni a fát. A férfi sok esetben olyan, mint egy kígyelmek, beáll a tükör elé, és megnézi magát, és egy pillanat alatt hős tud magából csinálni. A felesége csináljon belőle hőst. Ismerje el a felesége, hogy ő értékes, hogy fizikai lag és lelkileg is értékes számára. Emlékeznek arra, amikor mondtam, hogy ha hazajön a férfi a munkából, akkor a felesége mit igényel? Ne azt, hogy beszélgessen vele, ugye? A férj, aki fáradt. És mondtam, hogy a feleség akkor bölcs, ha hagy neki időt, hogy egy kicsit lecsendesedjen. De van ennek egy további foka, hogyha engedi, hogy mondjuk leüljön a kanapéra, és a félig agyhalál állapotba kerülve egy kicsit elmerengjen, odaül mellé, és mit csinálnak? Hallgat. És hallgat. Azért, mert a nő szeret beszélni, és a szeretet nyelve a kapcsolódás. De tudja, ha szeretni akarja, és tisztelni a férjét, hogy most arra van szüksége, hogy hallgasson. Mert hogyha a férfi, tudom jól magamról, csendben érzi maga mellett a feleséget, és nem beszél, mert amikor beszél, majdnem mindig probléma megoldó gondolkodásban van a férj, új, mennyi probléma. Hogy kell ezt megoldani? De ha hallgat, akkor azt érzi a férfi, hogy de jó béke van. Milyen nyugalom. Nincs semmi probléma. Én vagyok a családfő, ebben a családban béke van, nincs semmi probléma, de jól érzem magam. A feleség hallgat. Higgyék el, kedves asszonyok, nem kell sokáig hallgatni. Mert hogyha hagyunk neki 10-15 percet, esetleg még meg is fogjuk a kezét, esetleg hozzá is lehet egy kicsit bújni, akkor a férfi azt mondja, hogy nehéz napom volt, mi volt veled? Feltöltöttük a tankját, a szeretett tankját. Megsegítettük őt abban, hogy, mert a nő azzal tölti fel a szeretett tankját, hogy beszél és kapcsolódik. A férfi pedig azzal tölti fel a szeretett tankját, hogy csendben van és megnyugszik. Mondtuk a felépítésnél, a beszédnél, neki idő kell, hogy mondjuk egy 8 órai napi munka után leüljön egy kicsit, és mi történt máma? Mi is volt ez? Hú, de elfáradtam. Ja. Hú, végre itthon vagyok. De jó, hogy a feleségem se szólal meg. És akkor egy kis csend van, egy kis nyugalom, és nincs semmi kapkodás. Ez a feleségből abszolút nem következik a természetéből, de ha megteszi, tiszteli a férjét. Elismeri, bátorítja őt. Tovább megyünk, magasabb szint. Ha a férj csinál valamit, valami tevékenységet folytat, oda megy a feleség, és elkezdi őt csodálni. Csak csendben. Figyeli őt, és azt mondja időnként, milyen ügyes vagy? Hát ezt én nem tudnám megcsinálni. Büszke vagyok rád. Hát ez a férfi számára, mintha úgy elszületne. Ez egy olyan töltekezés, a feleségem büszke rám. Tetszik, amit csinálok? Ő, emlékszem arra a férfira, akiről olvastam, hogy világhírű tudós lett, könyveket írt, körbeutazta a világot, és mindent elért, amit el lehet, és oda ment hozzá a riporter, és mondta, uram, én boldog, azt mondja, nem. De hát már mindent elért. Igen. De hát akkor mitől lenne boldog? Ha a feleségem elismerne. Egy férfi számára semmi nem jelent semmit, ha a felesége nem ismeri el. és a felesége kritizálja, piszkálja, megjegyzéseket tesz rá, hümmög, akkor ebből ő neki az jön le, nem vagyok jó a feleségemnek. Nem felelek meg neki. Nem tudom őt boldoggá tenni. Ezt a problémát nem tudtam megoldani. Sikertelen férfi vagyok. Valami hihetetlen mértékben megalázza a férfit az, hogyha a felesége mások is tesz rá.

Na most elképzelhetik, hogy a férfi hogy érezte magát azon az estén. Csak látná otthon. Ha egy nő azt mondja a férfinak, hogy milyen férfi vagy te, kedves hallgatók, hölgyek, az a vége. Ha azt mondjuk, hogy milyen férfi vagy te, még dönteni se tudsz. Pont ez a gyengéje. Hagyjon neki időt dönteni. Engedje a semmi dobozba elvonulni, és engedje a kicsit visszavonultan, csendesen magában ülni. A Biblia is azt mondja, a férfi ül és magában hallgat. Jó az a férfinak, ha ül és magában hallgat. Mert a semmi doboz az azért nem semmi doboz. Oda egy valakinek van bejárása, és ez maga az Isten. Isten ott ül a férfi mellett ilyenkor, és gondolatokat ihlet. De ebbe a semmi dobozba, pontosabban abba a dobozba, ami az űr betöltésének a lehetősége, a nő nem léphet be. Kedves nők, ezt el kell fogadniuk. A semmi dobozba nem léphet be a nő. Nem azért, mert ő nem léphet be, hanem mert ez egy olyan hely, ami a férfi létből következik, hogy ott valahol csak a legmélyebben egyedül Istennel lehet. És ez nem a nő ellenére van, hanem pont a női létet tudja betölteni, hogyha betöltheti a szerepét. De hát a férfi be tud avatkozni a termában ülő férfi a felesége beszélgetésébe? Mint hogyha egy más nyelven beszélnének. Fogalma sincs, hogy mit kell ezt megbeszélni. Hogy milyen színű az alma, hogy milyen a gyerek, milyen pelenkája van, hogy szeretik egymást, micsoda témák ezek. A férfi számára ez szuahéli nyelv. Mit kell erről beszélni? De mégis, ha szeretni akarja őt, meg akarja érteni. A következő nagyon fontos pont, hogy engedd őt dönteni, tanácsolja a Biblia. Ettől lesz a férfi férfi. Emlékszek, egy esetre olvastam, egy fiatal párról szólt, nagyon értelmes, intelligens, magas érzelmi intelligenciával rendelkező fiatalasszony, a férjével, ugye, házasságot kötöttek, pontosabban a vőlegényével, és hát jött a lakásberendezés, jött a ügyek intézése, és hát az asszony talpra esett volt, mindent csinált, pattogott, csinálta, kiválasztotta a függönyöket, mert neki volt esztétikai érzéke, neki volt mindenhez jó érzéke volt, egy ügyes lány volt, a férfi pedig csak hát... csak úgy nézelődött. Ő mindent jobban tud. Nem volt, szerették egymást. Csak a nő nem vette észre, hogy egy óriási hibát követ el. Egy óriási hibát követett el. Nem engedte dönteni és választani. És tudják, mi lett ebből a házasságból? Egy fél év múlva elment a feleség a pszichológushoz, és azt mondta, a férjem nem csinál semmit. Nem csinál semmit. Mi a baj? És kikérdezte, és rájött, hogy ez a baj. Kedves hallgatók, is van egy közös ismerősünk, egy idős asszony, akinek amikor még élt a férje, talán beszéltem róla, ugye? Akinek a halálát meséltem el múltkor. A budapesti kis lakásukban voltunk, a férfi egy háborús sérülése miatt a térdét ellőtték, amikor embereken segített, már nem tudott járni rendesen. De hát minden nap el kellett menni a boltba vásárolni, és akkor épp náluk voltam, és az asszonnyal együtt én is mentem vásárolni. De mielőtt elmentünk volna vásárolni. Az asszony oda ment a férfihoz, pontosabban az ajtóban megállt, csöpögött az eső, és azt mondta, Janikám, melyik esernyőt vigyem el? Te művész ember vagy, mert szokott festeni. Te neked olyan jó érzéked van. Melyiket vigyem el? Volt egy piros, meg egy fekete. Janika felnézett a könyvből, azt mondja, drágám, iduskám, a piros jobban illik a ruhádhoz. De jó, hogy van nekem ilyen drága férjem, aki mindig segít nekem megmondani, hogy mit tegyek. Ölellek. És elmentünk a boltba. El tudtam volna dönteni, hogy melyik esernyőt vigyel önök szerint? De tudta, hogy mi a férfi szükséglete. Ezzel lehet a férfit férfivá tenni, hogyha hagyjuk őt dönteni. Hogyha nem veszük ki kezéből a vezetés

lehetőségét. Hogyha engedjük, hogy férfi lehessen, és ha ezt egy nő megérti, egy olyan csodálatos férfit faraghat mellé, akire lehet támaszkodni, akiben bízhat, akinek ereje lesz, aki fel tudja vállalni önmagát, mert tudja, hogy a háttérben ott van egy feleség, aki tiszteli őt. És kedves hallgató, kedves asszonyok, főképp most önöket szólítanám meg, hogyha a férfi nem képes arra, hogy megértse az önök rendkívül, hogy fejezzem ki, bonyolult, kifinomult, gazdag, kapcsolatokban edződött és mindent mindennel összekötő gondolatvilágát, akkor segítsenek neki. Irgalmazzanak a férfiaknak, segítsenek nekik. Tudják hogyan például, hogy amikor nem ért valamit, vagy látják, hogy értetlen, akkor elmondják neki, hogy kedvesem, most erre lenne szükségem. Pontosan, néven nevezik. Vagy amikor este leülnek beszélgetni a munka után, akkor azt mondja, hogy kedvesem, látom, hogy fáradt vagy, éhes vagy, gyere, egyél, kész a vacs, ez egy férfinek rendkívül sokat jelent. Tudjuk, jó, ugye? Gondoskodik rólam a feleségem, szeret. És azt mondja, szeretnék majd neked valamit elmondani. Csak egy 10 percet kérek tőled, azért mondom, mert 15 perc után a férfi már nem bírja fogni. Csak egy 10-12 percet kérek tőled. És azt mondja, nincs semmi baj, probléma megoldás kikapcsolva, nem kell semmilyen problémát megoldani, csak szeretném elmondani, hogy mi történt vele. Akkor a férfi megnyugszik, jaj, de jó, nincs baj, nincs probléma. Nem kell munkahelyen tevékenykednem, hanem megint problémákat megoldanom, hanem csak meghallgathatom. Ekkor a nő elkezd beszélni, leülnek, a férj nyugodt, egymás szemébe néznek, és a nő feloldja a maga stresszét azáltal, hogy kibeszéli a problémákat. Ha ez a segítség nincs, akkor a férfiben, miközben ő oldja a stresszt, a férfiben nő a stressz hormon. És ebből mi lesz? De ha elmondja a nő a férjének, hogy kedvesem, most nem kell semmi problémát megoldani, akkor a férfi megnyugszik. És benne is oxitocin kezd termelődni, ami különben a szeretet hormona, amiről beszéltem, és a férfi is kezd megnyugodni. Egyre jobban ellazul. Csak ugye a hölgyeknél az oxitocin, az élénkség, a vidámság, a derű, a szeretet hormona a férfiaknál egy kicsit álmosító, megnyugtató hormon, nyugtató hatást fejt ki. Tehát ne sértődjenek meg, ha esetleg egy kicsit elbóbiskol. Ez a nőnek rendkívül sértő, de hogyha 12 percnél tovább nem mondják, akkor nem fog elaludni. Inkább azt javaslom, több fejezetet nyissanak. Egy kicsit pihentessék. És utána egy óra múlva mondják, még elfelejtettem valamit elmondani, de nem kell semmi problémát megoldani. De hogyha a férfi véletlenül mégis elkezdene mondani a tanácsait, akkor azt mondja, tudod, megbeszéltük, nem kell problémát megoldani, csak hallgass meg, mert szükségem van a te együttérzésedre. Ja, csak arra, akkor jó. És a férfi meghallgatja. Így a férfi megnyugodhat, lecsendesedhet, és békében lehetnek egymással szeretetben. Tehát úgy gondolom, kedves hallgatók, hogyha ezeket a lépéseket megfontoljuk, én ezteket az igehelyeket és még sok mást is kiírtam, egy igére, majd el fogom akkor küldeni, ebből egy kis összefoglalót majd Nelly elkészít önöknek. Én kiírtam az összes férfiaknak szóló tanácsot a Bibliából, és a nőknek szóló tanácsot. Talán még a nőknél elfejtettem valamit, talán erre még érdemes lenne figyelni. Legyenek mértékletesek, tiszták, háziasak, jók. Akiknek ékessége ne legyen külső hajuknak fonogatásából, aranynak felrakásából és öltözékek felvevéséből való. Nem néven nevezi a legnagyobb problémát egy hölgy társadalomban? Hogy erre sok időt fordít az ember, ami nem jelenti azt, hogy ne legyen tiszta, házias, mértékletes, józan és kedves. De hozzátesz egy dolgot, ami nagyon elgondolkodtató, hanem a szívnek elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával, ami igen becses Isten előtt. Ennél nagyobb fegyvert, kedves asszonyok, nem tudnak kovácsolni a férjüknek, vagy a férjükért,
hogyha szelíd és a csendes lélek romolhatatlanságával, engedelmes lélekkel, szeretettel, tisztelettel bánnak elő. A nő eléri a célját, egy olyan férfit kap, amit talán nem is remélt volna az életben. Ez a legnagyobb fegyver. És tudják, találkozunk a Bibliában olyan esetekkel, ki is írtam három ilyen esetet, de nem akarom már az idő miatt ezeket elmondani. Dávid és Abigail esete, amikor Dávid találkozik egy asszonnyal, akinek a férje, valami történt. Jó, megvan újra. Akinek a férje elbánt Dáviddal, nagyon csúnyán viselkedett, és ezt elolvashatják különben Sámuel első könyve 25. fejezetében, és ez az Abigail, amikor megtudja azt, hogy mit tett a férje Nábál Dáviddal, hogy nem segített neki a szükségében, Dávid erre bedühödött, és elhatározta, mivel 400 fegyverese volt, hogy elmen Nábál házába, és még egy ebet sem hagy életben a házában, olyan bosszút kezdett forralni, és amikor az asszony megtudta, egy nagy rakomány élelmet készítetett Dávidnak, elément, leborult előtte a lázat, meghajtotta magát, és azt mondta, Uram, én vagyok a hibás. Nem tudtam, hogy jöttek a te szolgáid. Bocsáss meg nekünk, én vagyok a hibás. De hoztam, készítettem az élelmet. És elkezdte őt mondani, te az Úrnak kiválasztottja vagy. Te egy erős férfi vagy. És elkezdte mondani, hallják, amiket mond? Pontosan azt, amit kell hallania. Még talán, igen, itt van. És akkor utána mi történik? Utána elkezdi őt bátorítani, kifejezi a tiszteletét, azt mondja, hogy számodra az Úr maradandó házat fog építeni, és tudom, hogy harcolod az Úr harcát, bocsásd meg a te szolgáló leányodnak. És nem találtad te benned a gonoszság a te életedben, és meg fogja adni az Úr azt a jót, amit mondott felőled. Dicséri, bátorítja, elismeri, az erejét magasztalja, az Istennel való kapcsolatát dicséri. Hát melyik férfi ne döbbenne meg ettől, párolgott el a haragja Dávidnak, és ezek után fette meg Abigail, és azt mondta. Ó, Uram, nem lesz az néked bántásodra, és szívednek fájdalmára, hogy ok nélkül vért ontottál, és hogy az én Uram saját maga szerzett magának elégtételt. Így fette meg Dávidot. Ok nélkül vért ontottál volna, és saját kezed által szereztél volna elégtételt. Kedves hallgatók, azt olvassuk itt Dávidról, Dávid megdöbbent, minden haragja elpárolgott, és azt mondta, az Isten küldött téged. Te miattad nem kerültem gyilkosságba, az Isten áldjon meg téged ezért. Hozzáfűzném, bölcsen szóltál. És utána mi történt? Dávid elvonult. Sértettem, de megbocsátva, rendezve, nem állt bosszút. 10 nap múlva Nábál meghalt. Mármint az asszonynak a férje. És aztán a történet úgy folytatódik, ezt az egész fejezetet el kell olvasni, hogy asszonyok tanulni akarnak. 1 Sámuel 25. fejezete, hogy amikor meghalt Nábál, akkor azt olvassuk, hogy Dávid elküldetett Abigailért, és megkérte a kezét, hogy legyen a felesége. És ő lett a felesége. Tudta, hogy kit kellett választani. Ilyen egy asszony, aki betölti a szerepét. Tudta, hogyan kell a helyén lenni, és ugyanez az asszony története le van írva a másformában Példabeszédek könyve 31. fejezetében, de aki a férfiről szeretne egy igazi képet kapni, hogy milyen egy igazi férfi, az pedig elolvashatja Dávidról, Sámuel első könyve 16. fejezetében, hogy mit ír róla a Biblia. A főiskolánkon rendszeresen szoktam erről beszélni, nincs időm elmondani, csak felolvasom az igét, hogy lássák. Tud hárfázni, erős vitéz, hadakozó férfiú, értelmes és szép ember, és az Úr vele van. És kedves szemű és szép tekintetű. Nem tudunk hárfázni, ugye egyikünk se. De megértettük, hogy mire utal a Biblia? Érzékeny volt a lelke a szépre.
A következő előadás utáni témánk a természet szépségének a gyógyereje. Észreveszük-e a szépet, ami körülöttünk van? Vagy épp a házastársunkban? Erős vitéz, egy férfi ne hagyja el magát, legyen fizikai ereje, de lelki ereje is. Hadakozó férfiú ekkor még nem győzte le Góliátot.

Kedves hallgatóink, a mai estünknek a főszereplője József Attila, akiről 9 évvel ezelőtt sokat lehetett hallani, azóta, ahogy évfordulók után lenni szokás, jeges csönd. Amikor az Európai Unió is fölvette a 2005-ös évben a József Attila emlékévet, akkor nagyon jelentékeny európai irodalomtörténészek, akik olvashatták német, angol, francia fordításban József Attilát, azt a kijelentést tették, hogy a 20. században nagyobb tehetség nem született. Tehát a 20. századi költészetben nagyobb tehetség nem született. Ebben nagyon sok igazság van, persze találva érezzük mi magunkat magyarok, mert ugye nekünk a 20. században van egy Ady Endrénk, van egy Babits Mihályunk, Kosztolányi, Tóth Árpád, Juhász Gyula, Pirinszky János, Vörös Sándor, szóval ezek közül néhányat még Nobel-díjra is fölterjesztettek egészen I. és Gyuláig és Juhász Ferencig bezárólag, aztán végül is különböző alkuk miatt egyik sem kapta meg, például Babicsot is fölterjesztették, Kosztolányit is, Vörös Sándort is, I. és Gyulát is, másokat is. De én azt gondolom, hogy József Attila valóban egy nagyon elementáris nagy költői tehetség. A magyar költészetben csak Vörös Martihoz, Petőfihez, Aranyhoz tudnám hasonlítani. Ugye bennünket itt a sorozatban nem annyira az életrajz érdekel, az életrajz sokszor bejátszik a költemények magyarázatába, de bennünket elsősorban az Istenhez való viszony, a Bibliához való viszony, az egész élethez való viszony, meg egy költészetnek általános jellegzetessége érdekel. Mitől jellegzetesen nagy költő József Attila? Én azt gondolom, hogy ezt máig nem, ez nem ment át úgy se az iskolai oktatásba, se a köztudatba. József Attila a magyar versnyelv megújításában azt az óriási lépést teszi meg, hogy nála a versről mindenféle cifraság, mindenféle a század előn fölrakódott szecessziós sarlang, amit Kassák is el akar távolítani, de újabb sarlangokkal helyettesítette a régieket, nála eltűnik, és József Attilának a költészet az egy kijelentéses költészet. Ő tényleg az egész létet, az egész emberi létezést a mérlegre teszi, főleg az élete utolsó 4-5 évében írott verseiben. Ugye az a sajátságos helyzet áll fenn, hogy bizonyos költőknél már az indulásakkor is lehet látni, hogy nagyon nagy tehetségek. Például ilyen volt Vörös Sándor, akiről 13 évesen mondta Babits Mihály, hogy ettől a gyerektől még kiszámíthatatlan meglepetéseket várhatunk. József Attila is nagy tehetségként indul, de igazán nagyon nagy költővé, ahogy például Radnóti is, az életének utolsó 4-5 évében futott be, és akkor alakult ki, vagy véglegesült az a versbeszéde, tehát az 1933 és 37 közötti időben, amit talán kijelentéses költészetnek tudunk nevezni. Le vagyok győzve. Győzelem, ha van, de nincs, akinek megadja magam. Ugye 2 sor és 3 nagyon élesre állított kijelentés. Az Isten itt állt a hátam mögött, és én megkerültem érte a világot. 4 kéz láb másztam. Álló Istenem lenézett rám, és nem emelt föl engem. Ez a szabadság adta értenem, hogy van még erő lábra állni bennem. Úgy segített, hogy nem segíthetett. Lehetett láng, de nem lehetett hamva. Ahány igazság, annyi szeretet. Úgy van velem, hogy itt hagyott magamra. Na most ezeket a verseket nem lehet 5 perc alatt kielemezni. Már első hallásra is érezzük, hogy ezek nagyon súlyosak. Ilyenkor szokták azt mondani, hát ha őrült volt. Köztetek lettem bolond, én a véges. Ember vagyok, így vagyok nevetséges. Hát ő is megírta, bolond volt. De ez mégsem így van, mert a költészetben sokszor a bolondok a leginkább épeszűek, és az épeszűek bizonyulnak bolondoknak. A versnyelben ezek a rövid vágások, ez a rövid kijelentések, amelyek mögött egy élet van, egy egész felfogás van. Tehát ez az, amit még Arany János sem tudott megcsinálni ilyen tömören, amit Babit sem tudott megcsinálni,
Tehát József Attilával költözik be a magyar költészetbe az a szikár tömörség, ami azonban nem csak egy fogalmi tömörség, hanem tele van képekkel, tele van olyan asszociációs háttérrel, amit felbontani külön tanulmány lenne. Hát majd fogok idézni verseket, és ott meg fogunk állni majd, és elcsodálni ezeket a dolgokat. Tehát az 1905-től 1937-ig mindössze 32 évesen évet élt József Attila a magyar költészetnek ugyanolyan csoda gyermeke, mint Petőfi Sándor. Tulajdonképpen a magyar költészetben a 26 éves Petőfi, meg a 32 éves József Attila torony magasan ebből a szempontból kiemelkedik, valami olyan hallatlanul súlyos és nagy életművet hoznak létre, amelyet máig nem tudott megemészteni sem a gimnazisták nemzedéke, sem az irodalom kedvelő literátus értelmiség. Egy szóval Magyarországnak túl nagy falat. Petőfi is, meg József Attila is. Legalább 3-4 nemzetre valót tettek le az asztalra. Ha például megnézzük, hogy József Attila miből is táplálkozott, tehát mi a versbeszédének mik voltak a kezdeti elemei. Nyilván hatottak rá a zsoltárok. Ugye ő görög-keleti vallású volt az édesapa, aki 3 évesen otthagyta a családot, máig nem tudjuk, hogy Amerikába ment, vagy a másik kerületbe ment, mert ilyen ember volt. Az édesanyára hárult a gyereknek a nevelés, a gyermek azonban ezt az édesanyát 14 évesen elveszítette, és az élete legutolsó verse is az édesanyjáról szól, ezt is majd fogom elemezni. A zsoltár költészet azért volt meghatározó, mert ugye a görög-keleti vallást senki nem vette komolyan a családban. A reformátust Budapesten annyira igen, hogy legalább a Kálvin téri templomban néha elmentek, és ott hallották ezeket a zsoltárokat. Nem emel föl már senki sem. Belenehezültem a sárba. Fogadj fiadnak, Istenem, hogy ne legyek kegyetlen árva. Ezt soha nem tudta volna megírni a Kálvin téri zsoltárok nélkül. A zsoltároknak, főleg a 129. 130. zsoltár, hogy a mélységből kiáltok te hozzád, Uram. Uram, hallgass meg az én szómat. Legyenek füleid figyelmesek, könyörül szavam. Ugye ezt hallani a Szent Simolnár Albert féle hangszerelésbe, ezt énekelni. Tehát József Attilára, a zsoltároknak József Attilára tett hatását Meltzer Tibor irodalomtörténész elemezte, az ideje van a zsoltároknak című tanulmányában. Tehát ez egy komoly forma. Miután az édesanyja nem tudta a 3 gyereket igazán nevelni, ezért különböző intézetekbe került. Békés megyétől Pesti különböző intézetekbe. Tehát ahogy leérkezik egy pesti gyerek Békés megyébe, és ott találkozik a népi kultúra különböző válfajaival, a másik forrásvidéke József Attilának a népköltészet. Vannak a 20-as években írott verseiben külön népköltészeti szakaszai, tehát a zsoltárok mellett a népköltészette. Igazából József Attilára 3 költő tett döntő hatást. 3 magyar költő. Persze sokan, hát Villontól addig Bezáróig sokan, de 3 nagyon meghatározó hatással van dolgunk. Az első költő, aki őt fölfedezte, aki őt Szegeden maga mellé vette, hát máig mutatják azt a képet, hogy ennek a költőnek, amikor volt a pályakezdésének a 25. évfordulója, és Pestről lejöttek a régi barátai, Babics, Kosztolányi, és ott a Tisza parton beállítják a fotót, és ott áll elől az ünnepelt Juhász Gyula, és hogy Juhász Gyula fölött ott áll Babics, és Babicshoz a legközelebb oda sündörög a kis 17 éves József Attila, mert ő ott akar lenni. Juhász Gyula volt élete végéig a meghatározó élménye. Az egyik legelső versét is Juhász Gyulához írta, és Juhász Gyula, amikor öngyilkos lett, tudjuk, hogy Juhász Gyula a elmegyógyintézetben sajnos kioltotta az életét, akkor már szegény, beszámíthatatlan állapotban volt, nagyon elmagányosodott, és egy szebb verset halálra, mint József Attila a Juhász Gyula halálra írt versét, hogy az édesanyja ott van a költő mellett, és én tőlem jön egy sírirat, ez a vers után jön a sírirat, mintha kódolná pár hónappal a saját maga.
Hát tudom, hogy most ezt kétségbe vonják, hogy öngyilkosság vagy nem öngyilkosság, azt tudnunk kell, hogy József Attila olyan lehetetlen életet élt gyerekkorától fogva, neki nagyon sok öngyilkossági kísérlete volt. Lehetne azt mondani, hogy sajnos ez, ha balul sikerült is, de sikerült. Ugye próbálják most könyvekbe leírni, hogy ez csak véletlen volt, elindult a vonat, meg stb. Stb. Tehát ő nem véletlen volt azért ott, ahol volt. De Juhász Gyula sorsa így is kísértette őt, mert Juhász Gyulának ez a hallatlan, szűkre szabott költészete. Juhász Gyula az olyan egyhúrú hárfán játszik. Az egész életében a szomorúság, a bánata az egyetlen egy nagy téma, és ebből lesz nagyon nagy költő. Juhász Gyula azért nagyon nagy költő, hogyha valaki elolvassa a Tápéi Lagzit, vagy a Tiszai Csönd, vagy a Michelangelo című versét, és mi volt Juhász Gyulának az a míves formája, amiben megszólalt, miben szólalt meg a legtöbbször, amiben a francia Parnassiennek is, Heredia, Mallarmé, Baudelaire, Verlaine is a szonetben. És ezt örökíti át József Attilára is. József Attiláról tudni kell, ha már a Guinness rekordok könyvében nem így került be, hogy ő írja a magyar költészetben az első szonetkoszorút. A szonetkoszorú egy rendkívül artisztikus játék. A szonet 14 sorból áll. Nagyon súlyos megkötöttségekkel, hogy 8 sornak erről kell szólni, a másik 6 sornak az ellentétéről kell szólni. Jambikus lehet az 5-6 szótagostól 10-11 szótagosig, de rendkívül súlyos megkötöttségek vannak. Most Juhász Gyula nyomán, ami szonettet ír József Attila, ez a bizonyos szonetkoszorú, a Kozmosz ének ez a címe, majd olvassák el, hogy hosszú-hosszú, 15 szonet egymás után, aminek az az előírása, hogy amivel az első szonet végződik, utolsó sor, azzal kell, hogy a második szonet kezdődjék. Amivel a második szonet végződik, azzal kell, hogy a harmadik kezdődjék, és amivel a 14 kezdődik, az ki kell, hogy adja a 15-et. Tetszánk nyomon követni? Ez szinte lehetetlen megírni, mert hogy mind a 14 szonet első sorából összeálljon egy 15. szonet, és az még mondjon is valamit, és ezt megírja. Azért, mert Juhász Gyula hatása annyira erős, és annyira míves költővé válik József Attila, és azért ilyen emberek árnyékában, mint Adi, Babits, Kosztolányi, Juhász Gyula nem lehetett férc művekkel előállni. Ezek a költők a magyar költészetet az Arany Petőfi magasságnál még nagyobb magasságra viszik formai tökében. A második költő Juhász Gyula mellett, aki nagyon hat rá, Kosztolányi, akiről beszéltünk a múlt alkalommal, és főleg Kosztolányi szenvedése. Kosztolányinak a betegségről írott, vagy megint csak az érett Kosztolányi, a számadás, az 1935-ös számadás költője. József Attila is akkor fut be, amikor Kosztolányi a csúcsra ér, és Kosztolányinak ez a lakonikus, amit ugye múltkor idéztem, hogy de jó nekem, hogy nem kell élni, csak az üllőre rá a leélni. Micsoda játék ez. De jó nekem, hogy nem kell élni. Csak az üllőre rá a leélni. Engedni szépen, mit se tenni. Csak fájni így, és várni lenni. Tehát, amit a főnév igenevekkel megcsinál. Amit egy lelki állapot kifejezésére elér, hogy az ember a szenvedésben szinte megpihen, mert az élet nagyobb szenvedés, mint a szenvedés. A szenvedésben, a fájdalomban újul meg az ember, mert akkor jön rá, amikor kicsit megnyugszik, amikor fekszik, hogy az egész élet szenvedés volt, csoda, hogy valakinek a segítségével ezt kibírtuk. Ezt a szenvedésben jön rá az ember, a legsúlyosabb szenvedés, és a legnagyobb Kosztolányi verset idéztem múltkor a szenvedés, ez a vadkovács. Vadkovács. De hát József Attila is ír olyat, mint a 100 sor a testi szenvedésről Kosztolányia, csak nála az a cím, hogy nagyon fáj. Nagyon fáj. A harmadik költő, akitől a legtöbbet tanulta, még Juhásznál Kosztolányi is többet, de nagyon neki ment ennek a költőnek. Megsértette súlyosan. Írt róla egy ledorongoló nagy kritikát, hogy ez a költő tele van képzavarral,
És tetejében József Attilának több ízben igaza is volt ezzel a nagyon nagy költővel, akkor legnagyobb költője Babits Mihály. De akihez aztán a fájdalmas versét írja, a magad emésztőt. Magad emésztő szikár alakén megbántottalak. Botot faragtál ábrákkal tele, beszélt a nyele, eldobtad, s megfogtam, s rád sóztam vele. Ugye Babicssal való kapcsolatát az is beárnyékolja József Attilának, hogy Babits a 20-as évek végétől egy Baumgarten Ferenc nevű magyar milliómosnak a hagyatékát gondozta, aki meghalt és úgy végrendelkezett, hogy Babits Mihály legyen a kurátora a Baumgarten díjnak, és ezt minden évben osszák ki erre rászoruló, nagy tehetségű, de szociálisan gyenge lábakon álló költők között, és ugye szegény József Attila mindig kért, kapott is, nem mindig a legnagyobbat, de egyszer elkövette azt a nagy hibát a barátai tanácsára, hogy annyira lelkendező versben dicsőítette Babitsot, az viszont előírás volt, hogy olyan valaki nem kaphat, aki a kurátort ajnározza. Hát ez igaz, nem? De szegény Babits nem adhatott neki. De hát ezért nem József Attilának kellett volna megharagudnia, a barátokra kellett volna megharagudni, hogy miért adtak ilyen lehetetlen ötletet. Babits nagyon sokszor mondta a környezetében, én tudom, hogy mit nyomorog ez az ember, és tudom, hogy nagyon nagy költő, de hát most például meg van kötve a kezem, ezt is kijátszotta, mert különböző segélyek formájában más utakon azért nagy pénzeket juttatott el József Attilához. Talán az, hogy József Attila nem halt éhen, azért csak Babits Mihálynak volt köszönhető. Tehát Babits nem volt az a szigorú és kérelhetetlen ember, aminek sokszor beállítják. Ez a három hatás önmagában is egy nagyon nagy költői indulást sejtett. Felolvasom önöknek, bizonyára ismerik, de azért nézzük meg, hogy 17 évesen valaki, hát most egy 17 éves gyerekversét olvasom fel. De nagyon híres vers, a magyar költészetben tulajdonképpen rendkívüli vers ez a tél. Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, hogy melegednének az emberek. Ráhányni mindent, ami antik, ócska, csorbát, töröttet, s ami új, meg épp, gyermekjátékot, ó boldog fogócska, s rászórni szórva mindent, ami szép. Dalolna forró láng az égig róla, s kezén fogná mindenki földiét. Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, hisz zúzmarás a város, a berek, fagyos kamrák kirincsét fölszaggatni, és rakni, adjon sok-sok meleget, azt a tüzet, ó, jaj, meg kéne rakni, hogy fölengednének az emberek. Tetszenek érezni, milyen nagy költői találatok vannak ebben a versben. Azt mondja először, hogy ráhányni mindent, ami antik, ócska. Aztán utána azt mondja, hogy mindent, ami új, meg szép. Még a gyerekjátékok is, meg ami különösen értékes. Rászórni szórva mindent, ami szép. Nem csak a csúnyát vetni a tűzre, a szépet is rávetni. Mit akar ezzel a fokozással kifejezni? Hogy a szeretet mindent megérne. A szeretetnél nagyobb érték nincs, a szeretetnél nagyobb kincs nincs. És az emberek hogy tudnak élni szeretet nélkül? Ezt így nem mondja ki, csak ugye sejteti, hogy melegednének az emberek, hogy fölengednének az emberek, ami nagy baj van az emberekkel. Nincs sok baj, csak egy baj van. Nincs szeretet az emberek. És ha már ezt a 17 éves verset idézem, hadd válaszoljak arra a kérdésre is, hogyha valaki megkérdezné tőlünk, hogy ez a szikár, csont, keménységű versbeszédet művelő József Attila a magyar költészetben mi az a téma, amit ő nagyon nagyra emel? Én gondolkodást nélkül rögtön ezt rászom, a szeretet. Talán éppen azért is, mert ő neki kevés jutott ebből. Talán azért is, mert azt látta, hogy a nővérei talán jobb sorban vannak, ő rá már annyi figyelem nem jutott. Ugye az apa hiány az meghatározó nála, az édesanyja is, hogy 14 éves kora után gyámság alá veszik, tulajdonképpen a sógora kezei közé kerül, és a végső nagy versében azt mondja, hogy dacból se fogtam föl soha értelmét az anyai szónak, majd árva lettem, mostoha, s kiröhögtem az oktatómat.
Tehát ott van benn egy nagyon zilált, nagyon félelmetes gyerekkor, ifjúkornak a rajza, és ott van az, hogy egy szeretetre vágyakozó ember tulajdonképpen az életben ilyen partra vetett halként szeretet nélkül él. Ez rányomja a bélyegét a barátaihoz való kapcsolatát, főleg a szerelmeire, ugye? És ha meg kell neveznem, hogy a szeretetről a magyar költészetbe kiírta a legdrámaibb sorokat. Engedjenek meg néhányat, hogy csak úgy fölidézzek. És egyben a költői képalkotásnak és ennek a Szikár József Attilának egy kicsit a háta mögé is nézzük. Makacs elmúlás tolja a világot. Tessenek megfigyelni, nagyon összetett kép ez. Makacs elmúlás tolja a világot maga előtt, mint bányász a szenet, melyet kifejtett, darabokra vágott. De mélyben, egyben él, aki szeret. Ha nekem a szeretetről kellene, akár a magyar, akár a világköltészetből 3-4 sort kiemelni, ami elementáris erővel megmutat valamit a szeretetről, ezt az Elmaradt ölelés című versből ezt a 4 sort emelném ki. Tessenek megfigyelni. Makacs elmúlás tolja a világot maga előtt, mint bányász a szenet. Összeáll a kép, ugye először még nem, makacs elmúlás tolja a világot. Hát ez is nagy sor, mert itt minden lepusztul ezen a földön, minden leépül, minden elmúlik. Tehát az elmúlás az mindannyiunk számára, fiatalnak, idősteknek egy elementáris tapasztalat. Makacs elmúlás. A jelző is jól meg van választva, nincs pardon, mindenki elmúlik, mindenki leépül. Makacs elmúlás tolja a világot. Most jön az, hogy maga előtt, most bejön egy kép maga előtt, most itt jön egy rakodó munkás, de nem rakodó munkás lesz, egy vájár. Maga előtt emberi életképe egy az ember, tehát egy bányász ember, hogy viszi, hogy el tudjuk képzelni, mint régen a csilléket tolták, mint bányász a szenet, és utána az a pontosítás, melyet ugye feltárt, tehát kibányászott, darabokra vágott, tehát pontos, tehát egész pontos, és amikor a képet már teljesen pontosítja, és előttünk áll a kép, akkor üt rá valamit. Azt mondja, de mélyben, egyben él, aki szeret. Hatalmas sor. Mert most ez a fogalmi sor az visszavetül, tehát mert a bányász is egy valamiből bányássza ki, amit fölhoz és darabokra vág, de azt mondja, hogy az idő ugyan mindent lepusztít. Megöregszünk és meghalunk. De az emberi élet lényege, és minden ember életének az a lényege, hogy vagy a mélyben milyen szeretetre jutott el. Milyen szeretet minőségre, milyen szeretet fajtára jutott el. De mert mélyben, egyben, tehát az ember oszthatatlan ilyen szempontból, hogy ki voltál te. Te a másik embert legalább annyira tartottad, mint magadat. A másik embernek legalább annyit megadtál, mint amit magad számára kértél. De mélyben, egyben él, aki szeret. Tehát ez a megfogalmazás. A szeretet, ugye a szeretet egy rendkívül mély dolog. A szeretet nem csupán udvariasság, nem csupán kedveskedés. A szeretet az egy mély belső figyelem, hogy mi milyen figyelemmel irányozódunk rá a világra és a másik emberre. És ebbe tartjuk-e magunkat mindig ahhoz az irányhoz, hogy mi a másik embert ugyanannyira becsüljük, mint saját magunkat. De ezt, ahogy a kép úgy kibomlik, ugye, tehát látjuk magunk előtt, mintha magunk írnánk, makacs elmúlás tolja a világot maga előtt. Úgy gondoljuk, hogy most igen, elmúlásról, időmúlásra, mint bányász a szenet, kibányászott, darabokra vágott, de mélyben, egyben él, aki szeret. Idézem megint egy nagyon nagy verséből, a Tudod, nincs bocsánat című verséből, csak 2 sor a szeretetről. Megcsaltak, úgy szerettek. Csaltál? Így nem szerethetsz. Tehát szóval látni, megint ezek az éles szikár vágások, azt mondják, megcsaltak, úgy szerettek. Hát az egész világ, az egész élet tulajdonképpen a szeretet címén való becsapások sorozata. Nem így van? Túl erős vagyok?
az emberek a szeretettel, az áll szeretettel, a hamis szeretettel csapják be egymást. Megcsaltak, így szerettek. Mindenki előadja téged, nagyon szeretünk. Te vagy a mi családunk kedveské, és akkor közben lepasszolják, nem foglalkoznak vele. De általában ez megy az életbe, hogy mindenki azt mondja, hogy szereti a másikat, de a szeretet címén egy olyan emberi egyveleget ad, ami minősíthetetlen sokszor, tetszenek emlékezni, sokszor szoktam hangsúlyozni, hogy sokszor a gyűlölet többet ér az emberi szeretetnél. A gyűlöletről legalább látjuk, hogy micsoda az a körmönfont álságos emberi szeretetről, meg hogyha bevesszük, hogy ez lenne a szeretet, lehet, hogy holtunkig nem ábrándulunk ki ebből, mert ez nem szeretet. Az emberi szeretet nem szeretet, veszélyesebb, mint a gyűlölet. Megcsaltak, így szerettek. De ez a vers is, ez a sor is nagyon nagy. Megcsaltak, így szerettek. Na most az emberek megtanulják ezt a csalást, hogy akkor, ha engem így szeretnek, én is így szeretem a másikat. Azt mondja, csaltál, mert te is elkezdtél így csalni. Csaltál, így nem szerethetsz. Teszem kérdezni, két sor és három fölismerés. Megcsaltak, így szerettek, csaltál, és így nem szerethetsz. De itt a másodiknak az az előnye, hogy ő rájön, hogy ez nem szeretet. Az nem szeretet, ha illedelmesen viselkedünk, jópofa arcot vágunk, bájmosolyt vagy pókerarcot föltesszük, és közben azzal áltatjuk magunkat, hogy hát hiszen mi nem gyűlöljük a másikat, nagyon is udvariasak és kulturáltak vagyunk, hát azért tudunk viselkedni. Csak ebben a viselkedésben mondom, ez az álságos szeretet veszélyesebb, mint hogyha gyűlölnének az emberek. Ez a tudod, hogy nincs bocsánatban. Ezek félelmetes nagy fölismerések és félelmetes nagy sorok az emberi létezésnek a magjáról. Ugye lehetne folytatni a sor, de én József Attila szerelmi költészetét nem annyira akarom most középpontba helyezni, még akkor sem, hogyha Miskolcon vagyunk, és azért a legnagyobb szerelmes verset itt nem messze innen, Dilafüred magasságában az Ódát 1933-ban mégiscsak József Attila írta meg, mert az Óda a lét dadog, csak a törvény a tiszta beszéd. Egy ilyen hatalmas nagy szerkezetben, mint az Ódában. Egy óriási, nagy, ilyen bachi fúga szerkezet. Ebben ilyen sorok vannak, hogy a lét dadog, csak a törvény a tiszta beszéd. Hogy kapcsol? Tehát szerintem ezt értelmezni egyáltalán ezt a sort? Tehát ennél rövidebb kiért a lét, külön sorba is teszi, a lét dadog, csak a törvény a tiszta beszéd. Amit mi emberek itt összehozunk ezen a világon, lét, létezés, élet címén, az a dadogásig nem ér fel. A lét dadog. Hova forduljunk, hogyha mi biztos fogódzót keresünk? Hol van a bizonyosság? A törvényben. Annak a törvényében, aki ezt a világot megteremtette. De csak így, a lét dadog, csak a törvény a tiszta beszéd. Ne tessenek elfejteni, én nem beleerőltetek itt Istent, meg egyéb vallási fogalmakat az ilyen sorokba. Ne tessenek elfejteni, hogyha az egész világköltészetből ki kellene emelni, hogy négy sorban, az egész, ha a Biblia szerinti 6000 évi létezés ki tudta összefoglalni négy sorban, itt is József Attila a befutó. Valamikor volt a tett. Abból lett a gyűlölet, ebből pedig szeretet, és a világnak vége lett. Ezt költő megcsinálni, amit a Biblia 66 könyvben csinál meg, ő négy sorban csinálja ezt meg. Valamikor volt a tett, valamikor Isten elhatározta, hogy létrehoz, magán kívül is, tehát mert meg akarta osztani Isten a létezést a teremtményeivel. Létrehozott angyalokat, létrehozott embereket, világokat teremtett közte a mi földünket is. Valamikor volt a tett. Mint ahogy a János evangélium is így kezdett, kezdetben volt az ige. Valamikor volt, tehát az ige, a tett, a cselekvés. Ugye a logosz, ez ennyit jelent magyarul, hogy a kezdetben volt a cselekvés. Kezdetben nem a beszéd volt, meg a félrebeszélés. A cselekvés. Hajszál pontos cselekvés, hogy valaki valamit létrehozott. Ugye József Attila kortársa Heidegger, a német filozófus, akinek a híres kérdése 1929, hogy miért van inkább a van, mint a nincs?
Hát ez a legvégső kérdés. Miért van inkább a van, mint a nincs? Miért lett a lett? Miért lett a világ, meg az egész? Miért? Kosztolányi már írja az Ének a semmiről című versét. Babics már fölteszi a kérdést, hogy mi van túl minden tarkaságon, virágon, világon, testen és lelken, a semmi vagy az Isten? József Attila pedig azt mondja, valamikor volt a tett, abból lett a gyűlölet. Ezt hogy kell értelmezni? Hát valaki már a földünk teremtés előtt azt mondta, hogy nem jó ez így. Az Isten nem jól teremtett, mert Isten azért teremtett, hogy mindenki másokért éljen. Ez a teremtésnek az alapköve, hogy mindenki vegye észre a másikat, nem mindenki magának éljen. Valamikor volt a tett, abból lett a gyűlölet. Tehát a sátáni lázadás, a mennyei lázadás, hogy sátán azt mondja, hogy nem, az Isten nem jó, a teremtés nem jó, amit Madács egy egész költeményben ír, az József Attila két sor. Valamikor volt a tett, abból lett a gyűlölet, és most jön a zseniális harmadik sor, ebből pedig szeretet. Mert Isten a gyűlöletet soha nem viszonozza a gyűlölettel. Isten soha nem vágott oda sátánnak. Soha nem pusztította el. Megtehette volna. Látta, hogy mi történik 2014-ben is, mi fog történni. De Isten ezt nem tette. Az a gyűlöletre szeretettel válaszolt. Jézus, hogy eljött a világra, az életét feláldozta, hogy az embert ebből a gyűlölködésből, meg a hamis szeretetnek a gyűlölködésnél rosszabb mélységéből kiemelje. Ebből pedig szeretet. És jön a profétikus múltidő, már úgy beszél, s a világnak vége lett. Hát már vége van a világnak, mert Jézus halála és feltámadása után már minden végjáték. Már egy lefutott játszmának a fináléját éljük át. Most tessenek megmondani, ezt négy sorba megcsinálja. Valamikor volt a tett, abból lett a gyűlölet, ebből pedig szeretet, s a világnak vége lett. Nagyon kérem, hogy ezt a négy sort ne tessenek elfelejteni. Magyar költő foglalta össze a Bibliában, mondom, ez 6000 év, legkevesebb 6000 év, mert a földünk 6000 éves, hát még előtte a sátáni lázadás, az pontosan mikor volt az, hogy a Biblia sem írja meg. Na de 6000 évet minden összefüggésével, micsoda ereje van a szónak és a szó mögötti gondolkodásnak? Nota bene. A magyar költészetben három költő van, aki filozófia szakon is végzett. Vörös Marti, Babics és József Attila. Tessenek erre a három költőre odafigyelni. Mert ezek a gondolkozást módszeresen is művelték. Minden nagy költő egyben jó gondolkodó is kell, hogy legyen, de Vörös Marti fölvette a filozófiát, Babics beiratkozott a magyar-latin szak mellett a filozófiára, József Attila is Szegeden, sőt, hát ugye elment Bécs Sorbonra is, tehát úgy belekóstolt az egyetemi oktatásba. Én az egyetemi oktatástól nem vagyok elragadtatva, már akkor sem voltam, amikor benn voltam, csak utána azt tudom mondani, hogy az egyetemi oktatástán arra jó, hogy nagyobb becsapások áldozatává ne váljon az ember. Mindenféle sarlatánságra ne tudják rávenni. Talán arra egy kicsit jó. De egyébként az embernek magának kell összerakni a gondolkodás építőelemeit, de József Attila ilyen szempontból, aki a munkások között elment, és a budai parkokban, ligetekben szabad egyetemi előadásokat tartott, ezt ugye József Attila összegyűjtött, vagy művő kritikai kiadásban el lehet olvasni ezeket, meg hát sokszor a verseiben is, mint a Város Peremény című versében szinte közgazdasági vagy történetfilozófiai szövegek vannak beszőve. Tehát azért őróra jó ezt megjegyezni, hogy József Attila egy nagyon jelentékeny filozófiai mélységű gondolkodó is volt, de ez a négy sor mindent elmond, nem, hogy valamikor volt a tett, abból lett a gyűlölet, ebből pedig szeretet, és a világnak vége lett. A töredékei közt találtak rá, 1932-33-ból való. Sok ilyen művet nem vetett föl a kötetébe. Azt se tessenek elfelejteni, szégyennel mondom, hogy József Attila szegény, aki minden könyvhéten ott állt a kis köteteivel. Őt három darabot nem tudott eladni. Amelyek azért ma, ha azt mondom, hogy a Medvetánc, vagy nem tudom milyen kötete József Attilának, azért a legnagyobb számadás, vagy a Babicsnak a Szigetéstengely más köteteivel egyenértékű, sőt azokat lehajrázó kötetek. Tehát József Attilát a korában igenis nem ismerték föl. Nem ismerték föl, mert
annyira egyértelmű, világos, tiszt, olyan, itt is el lehet mondani, hogy körülbelül olyan jelenség volt, mint Petőfi Sándor. Ugye 17 éves versét olvastam fel önöknek, ezzel kezdtem a mai vers mustrát. Én a sok József Attila verset külön is elemeztem, ezek az interneten is fent vannak, vagy ilyen CD-ken is lehet de ezeknek a nyomába szegődni. Én azt gondolom, hogy ha a magyar költészetben a legtisztább remek műveket vennénk elő, mert ugye minden költőnek vannak nagy versei, meg elrontott nagy versei, de a legtisztább remek, hogy egy gáncsot nem

hangos, tehát ütemhangsúlyos verselésű forma, és az ő kedvelt formája az, az olyan 4-5 strófás, 4 soros, tehát olyan 16-20 sor az ő ideális versformája. Zenei intermezzo. Tehát tessenek megfigyelni a vers építkezését. Talán eltűnök hirtelen, akár az erdőben a vadnyom. Elpazaroltam mindenem, amiről számot kéne adnom. Tehát jellegzetesen kopár, tehát érezzük, jön a hívórím, válaszím, tehát keresztém. Talán eltűnök hirtelen, akár az erdőben a vagyom. Maga a kép is rendkívül egyszerű. Mindannyian jártunk erdőben, a bükk mellett ugye ezt nem kell mondanom. Jártunk talán olyan helyen is, hogy látunk vadnyomokat, úgyis, hogy egyszer vége szakad annak a őz vagy szarvas nyomnak. Talán eltűnök hirtelen, akár az erdőben a vagyom. De micsoda kép ez? Mert magát az eredeti szemléletes képet át tudjuk élni, na de ezt most az életre mondja. Eltűnni egy embernek hirtelen akár az erdőben, egyszer csak nyoma vész az embernek? Egyszer csak nincs az ember? De még élő állapotban is. Miért nincs? Elpazaroltam mindenem, amiről számot kéne adnom. Melyik nagy bibliai motívum jön be itt a harmadik, negyedik sorban ennek a versnek a kezdeti? Elpazaroltam mindenem, amiről számot kéne adnom. A pazarlás, a tékozlás, ugye a Bibliának a legközéppontibb példázata, a tékozó fiú példázata, hogy az ember szór, pazarol, elmegy az élet, és későn jön rá az ember, hogy elmentek évek, évtizedek, és nem ott van, ahol talán lennie kellene, vagy ahogy az ő saját elgondolásai szerint is 30-40-50 éves korában lennie kell. Talán eltűnök hirtelen, akár az erdőben a vadnyom, elpazaroltam mindenem, amiről számot kéne adnom. Egyszer egy egyszerű érzékletes kép, utána egy fogalmilag felcsigázott kijelentés, tehát viszi föl a verset, most nehéz folytatni a verset. És most a folytatásban valami félelmetes nagy strófa közedék. Már bimbós gyermek testemet, már bimbós gyermek testemet, szemmaró füstön szárította. Félelmetes, nem? Már bimbós gyermektestet, szinte magunk előtt látjuk, hogy a gyerekeket levetkőztetik, mossák, füröztik, és ott az a kis 3-4-5 éves kis gyerek, duzzadó, már bimbós gyermek, most nyiladozik, most kezd már egy kicsit olyan kis gyerek lenni, szemmaró füstön szárította. A más versében mondja, hogy nem ember szívébe való vadkínok késeivel játszom. Már a gyerekkoromtól fogva olyan volt, mintha megfüstölték volna, mint ugye bejön itt az egész füstölésnek a képzete. Szemmaró füstön szárítottam meg, egyáltalán a füstnek a képzete. Bánat szedi szét eszemet, ha megtudom, mire jutottam. A Kései József Attila versekben a szeretet mellett van egy másik nagy motivum, ez is nagy bibliai tanítás és motivum, a megbánás és a bánat. Nagyon sokat küszködik a bűn kérdésével. Miért van bűnöm, ha nincs? Például ilyen sorok. Nem tudja elfogadni, hogy most mi az, hogy bűn? Ugye egy olyan világban felnevelkedve, ahol neki sokszor lopnia kellett, hogy térire be tudjanak fűteni. Vagy mint pesti utcagyerek el kellett csennie élelmiszert, mert nem volt mit enni. Ahogy ő is kifejezte, ő nem tanárok, papok, értelmiségiek, hanem utcagyerekek között jön. Tehát a József Attila az a magyar költészetben, mint a franciáknál Villon. A közönséges utcagyerek. Lop, csal, fosztogat, börtönbe teszik, és rőv kötél súgja majd fülemnek, hogy mi a súlya fenekemnek. Mondja Villon, akinek a mintájára József Attila nagyon sok balladát ír. Például ez a villoni balladisztikus hangnem. Ugye a legnagyobb balladája Kész a leltár, ugye, ami az egész életnek a leltározás, ez is Villontól származik, a Nagy és Kis Testamentum csinálja. És ahogy azt mondja, tehát ahogy bejön ez, hogy most bánja,

Ne bánjam, azt mondja, bánat szedi szét eszemet, ha megtudnám, mire jutottam. Korán vájta belém fogát a vágy, mely idegenbe tévedt. Most rezge meg bánás fogát, várhattam volna még 10 évet. Bánat, rezge meg. Ugye előbb azt mondja, hogy bánat szedi szét eszemet, most azt mondja, rezge meg bánás. Egyébként József Attila jelzői. Ugye a nyugat költői túlzásba vitték a jelzőkultusz, főleg a bús, donna, barna, balkonon, mereng a bíbor alkonyon. Tele volt ilyen szecessziós, ilyen csinált, ilyen. Ez alól se Babit, se Adi, se Juhász Gyula nem volt kivétel, még Kosztolányi sem. József Attila a jelzőkben is megújítja a magyar költészetet, rendkívüli jelzői vannak. Rezge megbánás. Hallottak önök már ilyen jelzős kapcsolatok? Rezge megbánás. Tehát azért úgy átvillan rajtam, hogy azért én rontottam el az életet. Nem az élet rontott el engem, nem a világ rontott el engem, tehát én rontottam el az életet, mert másképp is lehetett volna viszonyulni a világon a dolgokhoz. És egy finom jelző, rezge megbánás fogát, várhattam volna még 10 évet. És most én ezzel, amit előbb idéztem, dacból se fogtam föl soha értelmét az anyai szónak. Majd árva lettem, mostoha, s kiröhögtem az oktatómat. Tehát ez a durva magatartás, amit most döbben rá, hogy igen, Horgel Antal úr eltanácsolt, mert ugye a Nincsen apám, se anyám című versét a Szegedi Egyetemről eltanácsolt, hogy a magyar ilyen tanára nem lehet a magyar ifjúságot bízni, ugye, mert ha kell, embert is ölök, meg ilyen sorok vannak. De most jön arra rá, hogy tulajdonképpen a világban azért ha nem lehet azt mondja, a világ ront el bennünket, meg a környezet ront, meg ilyen a társadalom, meg ilyenek az emberek. Ezzel küszködik, hogy nem, mi van akkor, hogyha én rontottam el? Ne tessenek elfelejteni, hogy József Attilának van egy olyan vers intarziája, ez Németh László kifejezése, 3 nagy versébe beteszi ezt, ugyanazt a sort beteszi. Ez is egy érdekes dolog, hogy egy költő ezt megengedi magának. Ez csak akkor engedi meg magának, ha ezt nagyon nagy dolognak tartja, ez az Eszmélet című verse, a Magad emésztő című verse, és a Kirakják a fát, ott egy kicsit másképpen, a kép ugyanaz. Ez a vers intarzia pedig így hangzik, hogy akár egy halom hasított fa, hever egymáson a világ, szorítja, nyomja, összefogja egyik dolog a másikát, és így mindenik determinált. József Attila nemzedékének, a 20. század elején született költői nemzedéknek, tessék átgondolni, hogy átélték az első világháborút, a forradalmakat, a Horthy rendszert. Úgy tűnt az élet, mintha az élet determinizmus lenne. Nem tudunk mit csinálni, mert fejünk fölött döntenek el mindent. Mit tudunk csinálni? Hát mit tudtunk mi az első világháborúban csinálni? 4 évig folyt az öldöklés, éppen most emlékeznek meg, ugye a 100 éve elindult első világháborúról, ami az egész európai értelmiséget letaglózta, mert azt a képzetet keltette, hogy itt az ember úgyse, itt az ember belevihetik a legnagyobb gonoszságokba, és nem tud ellene mit csinálni. Kérlelhetetlen kényszerek vannak, determináció. A determinációt a 19. század találta ki, hogy a tények, a faktumok, a kegyetlen erők, és úgyse, most hit, meg vallás, meg szeretet, az csak a tortán hab, de azért az élet nem erről szól, az élet az a létharcról szól, hogy meg kell élni, és úgyse tudsz megélni, mert elnyomnak, víz alá nyomnak, és az egyik jobban él, százszorosan jobban él, a másik meg nyomorog. Tehát ezt az egész gondolkodást, amit aztán fölerősített a darvinizmus, hogy kell, mert az állatvilágban is így van. Hát erősebb legyőzi a gyengét, szociáldarvinizmus, az erősebb legyőzi a gyengét, hát ahogy az állatok, az embereknél is ez van, eszi, nem kap más, ha nem tetszik, akkor álljál ki, de hova futnék, csak innen el, fordítja I. és Gyula a francia költő, de az eredetiben nem így van, futnék, ne ú, de hova? Rossz a I. és fordítása. Futnék, csak innen el. Futnék, de hová? Hova tudsz futni? Az, hogy valaki segít. József Attilának persze a kezdetétől van egy bizonyos Istenre való vágyakozás, hogy nem lehet elfutni a világba, mert elmetünk Amerikáig, mindenhol ugyanez van, hogy az erősebb legyőzi a gyengét.
egy valaki tud segíteni, na de hogyan segít az a valaki, hogy hogyan találok utat hozzá? Nem emel föl már senki sem, belnehezültem a sárba. Fogadj fiadnak, Istenem, hogy ne legyek kegyetlen árva. Tehát itt jön be az, hogy talán rosszul csináltam, kiröhögtem az oktatómat, dacból se fogtam föl, tehát más életet. Az utolsó nagy verseiben küzdelmet folytat a determinizmussal. Nem determinált az élet. Van szabadság, de a szabadságot nekünk kell használni. Nekünk kell eldönteni, hogy ha az egész világ hazudik, lop, csal, én akkor sem fogok hazudni, lopni és csalni. Ugye a nagy szabadság verse a levegőt. A magyar irodalomnak a legnagyobb szabadság versét is ő írta meg. Ugye este megy hazafelé, és tapsikolnak a jázminok, és minden. De megyek hazafelé, sötét van, és bárki rám törhetne. Kivéd meg engem. Jön megint ez a folytogató determinizmus, hogy gyenge vagyok, meg verekedni nincs kedvem. Karinti meg most írja meg, aki szintén hatással van József Attilá, hogy inkább engem egyenek meg a férgek, mint hogy én egyem meg a férgeket. Hát Karinti ezt így intézi el, hogy inkább engem egyenek meg a férgek, én féreg nem leszek, hogy másokat féregként felemészek. Tehát a magyar irodalom egyik legnagyobb szabadságverse ez, hogy szabadság, te szűj nekem rendet. Jó szóval oktasd, játszani is enged, szép, komoly fiadat. Tehát az utolsó 4 évében minden feltör. Feltör a szeretetre való vágyakozás, feltör az, hogy igen, elrontottam az életem, de hogy lehetne ezt valahogy helyrehozni, mert a megbánása sokkal fontosabb dolog, mint ahogy eddig gondoltam volna, de itt jön a versnek az utolsó strófája. Talán eltűnök hirtelen, akár az erdőben a vadnyom. Elpazaroltam mindenem, amiről számot kéne adnom. Már bimbós gyermek testemet szem maró füstön szárítottam. Most bánat szedi szét eszemet, ha megtudom, mire jutottam. Korán vájta belém fogát a vágy, mely idegenbe téved. Most rezge megbánás fogát, várhattam volna még 10 évet. Dacból se fogtam föl soha értelmét az anyai szónak. Majd árva lettem, mostohas, kiröhögtem az oktatómat. Nagyon nagy ez a 4 verszak is, de most az 5. itt olyan csúcsra megy föl, aminél még hosszabban kell időznünk. Ifjúságom e zöld vadont szabadnak hittem, és öröknek. És most könnyezve hallgatom, a száraz ágak hogy szörögnek. Először az első 2 sor. Ifjúságom e zöld vadont szabadnak hittem és öröknek. Ki nem így vette a maga gyerek és ifjúkorát? Szabadság és örökké valóság. Ha meg kellene neveznem, hogy ki az a magyar költő, aki az örökké valóságba, az örök életbe ennyire belekapaszkodik. Megint csak nem tudnék. Persze van Balassinak az Agymár csendességet, nagyon nagy vers, ami erre megy ki. Van Aranynak a Visszatekintés című verse, nagyon tapogatózva erre megy ki, mert Arany idejében már a gondviselésben való hit is megrendül, az örök életben való hit végképp megrendül a 19. Örök élet, amikor az emberek csak arról beszélnek, hogy mi van itt az életben, meg elég ezt az életet elbírni, hát akkor még örök élet, lekerül a napirendről az örök élet. Mint ma is az emberek azt mondják, hogy jaj, köszönöm szépen. Én is visszaemlékezem, amikor megkértek engem, hogy a televízióban beszéljek a Bibliáról, az volt a kikötés, csak az örök életről ne beszéljek. Tehát a második előadásom már arról beszéltem, aztán a harmadikon egy beszélt, de hát az örök életről, ha beszélsz, akkor ki fognak füstölni, ez egy nevetséges, senki nem hisz ebben, ez egy fantazmagória, beszéljünk a vallásnak a hétköznapi erkölcsi életben játszott szerepe, örök élet, hát ez egy smafú. Ifjúságom ez zöld vadont, szabadnak hittem, és öröknek. Megállok itt ennél az öröknél, mert nem tudom, hogy tetszene-e tudni, hogy mi volt József Attila utolsó verse. Ez is csak akkor derült ki sok más egyébbel együtt, amikor egy irodalomtörténész kezébe vette a József Attila hagyatékot, ez Stoll Béla volt, és ez az első kiadás, a 80-as években jelent meg József Attila, először is integrálisan.
ahol pontosan ott vannak a versek egymás után, és mindegyik év végén ott vannak a töredékek. Hogy abban az évben, a 32, 33, milyen töredékek, és ez az első teljes József Attila kiadás, egy 80-as évek közepe. Stoll Béla, kedves munkatársam volt az Irodalomtudományi Intézetben. Az utolsó József Attila vers ez volt. Édesanyám, egyetlen, drága, te szüzesség kinyílt virága, önnön fájdalmad boldogsága. Istent alkotok, szívem szenved, hogy élhess, hogy teremtsen mennyet, hogy jó legyek, s utánad menjek. Ezután pár órával József Attila meghalt. December elejé vers. Édesanyám, egyetlen, drága, te szüzesség kinyílt virága, önnön fájdalmat boldogság. Ez még lehet mondani, hogy egy ilyen Mária himnusz. Ilyen középkori, mint a Babits kiadja 33-ban az Amor Sanctust, és tele van ilyen szent énekekkel, ennek a mintájára, dallamára. Édesanyám, egyetlen, drága, te szüzesség kinyílt virága, önnön fájdalmat boldogság. Istent alkotok. Mi az, hogy Istent alkotok? Zárója, szívem szenved. Istent alkotok, szívem szenved. Nekem kell alkotni az Istent? Hát az Isten nincs, az Isten nem örökké való, de az emberek tudatában nem örökké való. Ne tessenek elfelejteni, hogy erre a korszakra Istennel kapcsolatban egy német filozófus nagy mondása nyomja rá a bélyegét, Nietzsche, aki azt mondta, hogy Isten meghalt. Ezen persze Nietzsche nem azt értett, hogy Isten nincs, hanem azt értett, hogy az emberekben meghalt az Isten. Az emberekben nincs személyes istenkép. Az emberek nem ismerik a Bibliát, a Biblia az egyre kevesebb embernek napi tápláléka, és az emberek úgy beszélnek Istenről, mint egy múmiáról. Mint egy régi korok letűnt rekvizitumáról. És erre mondta, hogy az Isten meghalt, tudnék, hogy az emberek úgy beszélnek az Istenről, mint egy nagy hulláról. De mi élünk. Babits verses kötetének címe az Istenek halnak, az ember él. Különös gubók szülhetnek pillét, mit tudod? Az Istenek halnak, az ember él, mondja a Babits egy versének a végén. Azt mondja, Istent alkotok, szívem szenved. Mi minden van ebben a sorban? Nekem kell Istent alkotni. Nekem ez egy nevetség. Én nem tudok Istent alkotni. Isten van. Szívem szenved. Miért szenved a szívem? Hogy az emberek, és köztük én sem úgy hiszek az Istenben. Hogy kell hinni az Istenben? Hogy élhess. Hogy teremtsen mennyet, hogy jó legyek, s utánad menjek. Tehát, ha Isten van, akkor ő biztos, hogy a teljes igazságosság, ő visszaadja az életet, újra teremti az életet. Istené lesz igazságszolgáltatás. Aki jó, az oda fog menni. Aki jó, az örök életre fog feltámadni. Édesanyám, veled együtt akarok lenni a mennybe. Ez a Sikoly ezt mondja, nem? Édesanyám, veled akarok lenni a mennyben. Én hiszem, hogy ha van Isten, akkor ezt megteszi, de én egy olyan korban élek, ahol az emberek nem hiszik, hogy van Isten, ezért mondja, Istent alkotok, szívem szenved, hogy élhess, hogy teremtsen mennyet, hogy jó legyek, és utána... Mi ez a vers? Ez hat sor ez a vers. Az első három sor, mondom, ilyen még Mária himnuszra is elmenne, de a második három sor az az örök életnek az apoteózisa. Az az örök élet megdicsőítés, hogy igenis kell, hogy legyen örök élet. Ha nincs örök élet, majd egy következő költő mondja ki, ezt is beválogattam a Pirinszkinek az örök életről szóló kijelentéseit, szólj rovarok arája. Ha örök létre születtünk, miért halunk meg hiába? Ezt már ő mondja. József Attilánk a legnagyobb folytatója Pirinszki gondolkodásában, versépítkezésében, tömör, szikár, kijelentésességében Pirinszki. Szólj rovarok arája, hogyha örök létre születtünk, miért halunk meg hiába? Kell, hogy legyen örök lét, mert hogyha nincs örök élet, akkor csak azért kóstoltunk bele itt a létezésbe, hogy távozzunk. A távozás bánata és szomorúsága, ez az egyetlen megfogható idézőjelbe tett ajándék, amit kapunk, azért születünk a világra, hogy kukacok rágják szét a testünket? Ez értelmetlen.
Ha a világnak van értelme, akkor ez széles ívben ezt az értelmetlenséget kikerüli, na de ahhoz, hogy én az örök életre eljussak, mit mond, hogy jó legyek. Milyen egyszerű, jó legyek. Istent alkotok, szívem szenved, hogy élhess. Én azt akarom, hogy az Isten téged éltessen, feltámasszon, de hogy utánad menjek, hogy ott találkozzunk, hogy jó legyek, s utánad menjek. Tehát ez József Attilának, ez Stoll Béla tisztázta, ez az utolsó verse. Ezek után földi értelme nem tudunk semmit róla, hogy ott mi volt. Azt tudjuk, hogy ezt írt, ezt a hadsort vetette papírra, ez volt az életének utolsó megnyilatkozása. Ifjúságom ez zöld vadont, szabadnak hittem, és öröknek. És most könnyezve hallgatom, a száraz ágak hogy szörögnek. Kedves hallgatók, akkor nagy egy költő, amikor kezébe vesz egy anyagot, és nem ő pofozgatja jobbra-balra azt az anyagot, mint a gyerekkorunkban a gyurmát, amikor elrontottuk megint, vagy a gittegylet megrágta ugye a Pál utcai fiúba, aztán megint egy kicsit hajlékonyabb lett, hanem vagy úgy formáljuk, ahogy formálódik. Nem az énekes szüli a dalt, a dal szüli énekesét, mondta Babics József Attilának nagy példaképe. József Attila is kezébe vette egy anyagot, azt mondja, talán eltűnök hirtelen, akár az erdőben a vadnyom. Most könnyezve hallgatom a száraz ágak, hogy zörögnek. Teljesen összeér ez az egyszerű szimbólumvilág. Az erdő képe. Az erdő a költészetben az egyik legősibb toposz. Az ember élet útjának felén egy nagy sötétlő erdőbe jutottam, mivel az igaz utat nem lelém. Ó, szörnyű elbeszélni, mi van ottam, milyen-e sűrű kú szabad vadon, már rágondolva reszketek legottam. Ez a Dante isteni színjátékának a kezdete. Az erdő. Mindannyian megyünk, és sokszor az életet a költők, Dante után Baudelaire-nek az Utazások című hatalmas nagy vers, hogy az egész élet utazás, és sokszor az utazás során belérünk a erdőkbe, és nem tudjuk, hogy ebből a bozótosból, hogy aztán eltűnök hirtelen akár az erdőben a vadnyom. Ebből indult el. Ez a képi világ, amit ő megidézett. Ezt a képi világot maradéktanul kormányozza, és a végén tökéletesen összezárja. Kevés dologgal működik, de azt a kevés dolgot hiánytalan láncszeme kiállítja össze. Ifjúságom ez zöld vadont, mert akkor is erdő volt, akkor is vadon volt, de akkor zöld volt. Ifjúságom ez zöld vadont, szabadnak hittem, és öröknek, nem dzsungelnek. Nem útvesztőnek, szabadnak és öröknek. Miért önök nem voltak így, hogy elmentek egy erdőbe, és nem a bezártság érzése vette önöket körül, hanem voltak olyan tisztások, olyan ligetes részek, hogy azt mondták, hogy hát ez maga a paradicsom. Hát ez maga az örök élet. Nem? Nem voltunk így mindannyian? Én nem ilyen szép vidéken nőttem fel, mint önök. Mosonmagyaróváron nőttem fel, és ott a Lajta négy ágra szakadva belefolyik a Mosoni Dunába, és a Mosoni Duna mellett van a Kálnoki erdő. Mi oda mentünk ki gyerekek, és valami csodálatos rész volt, mert ott a Duna mellett aranyászok, régen aranyászok működtek, hogy rostálták a homokkal az aranyat. 1-2 grammot mindig találtak, és abból megtudtak élni, ott van nálunk az Aranyos sziget, és gyönyörű erdők vannak ott a síkságon is, tehát nem csak hegyvidéken vannak gyönyörű erdők, csodálatos tisztások vannak minden, és hogy már gyerekkoromban én is visszaemlékezem, hogy egyszerre volt a bezártság az erdő, mert hát ha belépsz az erdőbe, hát az egy zárt terület, és az a sok fa, meg minden. De hogy mész az erdőben, és kinyílnak a tisztások, és azóta is megfigyeltem, sok-sok túrán vettem részt, és én erdőkben nagyon szeretek járni, hát ugye a mi táborunk a Zemplénben van, és ott jártuk be leginkább, és hogy az erdő az egyszerre egy ilyen bezártság, de egy ilyen védőbezártság, de egyszerre egy ilyen tágasság is, amikor kiérsz egy digetre, egy kilátópontra, vagy valamire, ifjúságom ez zöld vadon szabadnak hittem és öröknek. Csodálatos sor, mert mindannyian így kezdtük el az életet, nem? Hogy azt mondjuk, hogy szabadság és örökké valóság. Szabadság és szeretet. Szabadság és szerelem, kettő kell én nekem.
Tetszenek tudni, hogy Petőfinek ez a verse Kínában most az egyedüli kötelező verse. Minden kínaiak ismerni kell. Már csak úgy egy-két jó szót a kínaiakról is mondjunk. Tehát, hogy Petőfit a kínaiak kötelezővé tették. Azt mondták, hogy ez a magyar költő tudta megmondani, hogy mire van az embernek szüksége. Azért ez nagy dolog. És nem ma tették, tehát már a Mao ér a végén is, ugye Mao is ugye költészettel is foglalkozott, tehát kínaiakat így is, hogyha ráteszünk itt nézni egy kínairak, rögtön Petőfi jusson önöknek az eszébe, csak ezt akarom mondani. Ifjúságom, ez zöld vadon szabadnak hittem és öröknek. És most könnyezve teszünk, érezzük. Rezge meg bánás, bánat szedi szét a szemet, és könnyezve. Mitől könnyezik? Tehát, hogy végigvisz egy motivumot, tehát ez a nagy költő nem kap bele újabb dolgokba, egy zárt motivumrendszert fölvesz, és hagyja, hogy az alakítsa magát. Nem lép ki abból, nem akar bőbeszédül, nem hoz be 100 és 1000 problémát, megmarad egy kötött szimbolika keretei között, és ebből hoz létre nagyon nagy verset. Én személy szerint ezt a verset a magyar költészet egyik legsikerültebb, tehát gáncstalan versének. Ugye Verlaine mondta a 19. század végén, hogy hát a kritikusaink azt mondják, hogy mi léhák vagyunk, mert sokat iszunk, meg ezek a költők elment a eszük, meg milyen, de azért mi írjuk a jó verseket. Mi írjuk a jó verseket. A többiek írják a bánatos, a méla, a kenetteljes, az unalmas, mi meg a jó verseket írjuk. Na most, ha meg kellene mondanom, hogy ugyanilyen verset, hányat ismerek József Attila végső költészetéből, el is tudom önöknek mondani. Az Isten itt állt a hátam mögött, és én megkerültem érte az egész világot. És Stoll Béla tisztázta, hogy ez egy vers, mert ezután ez így folytatott, ki van pontozva két sor, tehát kihagyta, mert nem tudott megoldást, 4 kézláb mászta. Most eddig a kiadásig ez 2 vers volt. Volt egy, fölhívom önök figyelmét, a régi József Attila kiadásokban megtalálnak önök egy ilyen verset, hogy 4 kézláb másztam. Meg egy ilyen töredéket, hogy Isten itt állt a hátam mögött. Most erre jó a mi szakmánk, az irodalomtörténet, Stoll Béla utána járt, és fölfedezett a sok-sok a hagyaték cédulái között, hogy ez egy lapon szerepel. Tehát az a vers, most ő összeállította, nem ez József Attilának egy verse, nem 2. Nem egy töredék meg a 4 kézláb másztam, hanem az egész vers így hangzik. Az Isten itt állt a hátam mögött, és én megkerültem érte az egész világot. Hát maga ez a versindítás is egy döbbenetes, nem? Mert az egész életünk az, hogy állandó nagy vargabetűket csinálunk, aztán jobb lenne egy kicsit föl vagy hátra nézni, esetleg mint elvesztegetni kilométereket meg évtizedeket. 4 kézláb másztam. Most a Kései József Attilánál nagyon sokszor tetszenek olyan képekkel találkozni, hogy az állathoz hasonlítja magát. Ez alapvetően a 19. század végén Verlaine-nek volt egy ilyen nagy gondolata, hogy az állatok jobbak az embereknél, mert ők rendeltetésszerűen élnek. Van Verlaine-nek egy vers, ami arról szól, hogy a nőknél és a férfiaknál jobbak az állatok, mert ők emberibbek. Az ember elfelejt ember lenni, nő és férfi. Ilyen szerepeket választam, hogy nő és férfi akar lenni, ember az közben elfelejt lenni, és az állatok, amiket lenéz, az állatok azok sokkal emberibbek, mert azt mondja a vers végén, hogy azok legalább munkálkodnak és végzik a kötelességüket, az ember ezt nem csinálja. Mert nő akar lenni, meg férfi akar lenni. Már ha elő akarja adni magát ebben a szerepben. És 4 kézláb másztam. Mert az ember olyan, mint a tehetetlenül szükségét végző vadállat. Ilyen József Attila, még a majomhoz hasonlítja, meg a kutyához, meg nem tudom milyen. Ez is a Kései József Attila versek jellegzetessége, hogy az ember nagyon mélyre leesett. 4 kézláb másztam. Álló Istenem lenézett rám, és nem emelt föl engem. Ez a szabadság adta értenem, hogy van még erő lábra állni bennem.
Úgy segített, hogy nem segíthetett. Lehetett láng, de nem lehetett hamva. Ahány igazság, annyi szeretet. Úgy van velem, hogy itt hagyott magamra. Tetszenek érezni, minden sor egy-egy olyan kijelentés, mint a penge élen mennénk. Minden sort meg kell külön értenünk, hogy Isten letekint a világmindenség központja, és látja, Berzsenyi ezt még így mondja, hogy látom hangyabói mívedet világ. Mit nyüzsögnek itt az emberek? Mit cipelik itt, mint a kis hangyák, a morzsákat, meg életük nagy terheit, meg dicső hősi emberek itt, hogy játsszák el a szerepüket? De mit csinálnak itt az emberek itt ezen a földön? Lenéz az Isten. Bibliai motívum, 14. Zsoltár, hogy az Isten lenéz és néz, hogy van-e értelmes és Isten kereső. Kiderül, hogy nincs. Mindenki lohol a maga dolgai után, csak éppen az Istenről meg az élet céljáról felejtkeznek az emberek. Álló Istenem lenézett rám, és nem emelt föl engem. Az Isten nem kiszolgál bennünket, hanem szolgál. A kiszolgálás és szolgálat között nagyon nagy a különbség. Mi szeretnénk, ha kiszolgálna bennünket az Isten. Istenem, ezt add meg. Istenem, ezt csináld. Most én ezt kérem. Most legyen kedves az Isten megmutatni, hogy van, akkor, ha teljesíti a kívánságomat. Akkor méltóztatok elismerni, hogy van. Különben, ha meg 5 percen belül nem lesz meg, amit akarok, akkor azt mondom, hogy nincs. De az Isten soha nem vállalt kiszolgálásra kötelezettséget. Az Isten nagyobbra vállalt kötelezettséget a szolgálatra. Nem a kiszolgálásra. Rövid versorok mögött ez van. Álló Istenem lenézett rám, és nem emelt föl engem. Ez a szabadság adta ért. Hát szabad vagy. Hát akkor álljál föl. Jézus nem ment oda a betegsdai beteg, nem fogta így meg, hogy most pedig kihozzak a nyoszajádból. Nem azt mondja, hogy akarsz-e meggyógyulni? Nincs emberem. Nincs emberem. Jézus nem vitatkozott el, mert azt kérdeztem, hogy akarsz-e meggyógyulni te erre, nem azt mondtad, hogy akarok, nem azt mondod, hogy nem akarok, azt mondod, hogy nincs embered. Na ez jellemző ránk, hogy mindig mellé beszélünk. Mindig mellé beszél az ember. Erre Jézus mit mondott? Kelj fel, vedd a te nyoszolyádat és járj. Indulj neki. Jussál döntésre, elhatározásra. Segíteni foglak, meg foglak segíteni, de tekints rám, és higgyél abban, amit mondok. Higgyél abban, amit mondok. Mindig itt van a kulcsa a dolgoknak. Ez a szabadság adta értelem, hogy van még erő lábra állni bennem. Úgy segített, hogy nem segíthetett. Mert elrontan, hogyha mindig alánk nyúlna. Lehetett láng, de nem lehetett hamva. Az Istennek a hűsége és szeretete tökéletes az nem hagy hamut, meg sok piszkot. Az, ha ég, az tisztán ég. Ahány igazság, annyi szeretet. Mert az igazság és szeretet mindig összekapcsolódik. Ahány helyzetben, ahány igazság, az mind szeretettel párosulva a helyzetnek az igazi megoldása. Igazság és szeretet egysége. Tehát ezt a Biblia nélkül József Attila, kálvintéri zsoltárok és bibliai, tetszenek tudni, hogy a legszebben kifordította le az erős várami Istenünket. József Attila megnyerte a pályázatot. Ez sem ment át még a magyar köztudatba, még evangélikus városokba sem. Körülbelül 30-40 fordítása van Luther Márton diadalmi énekének, ein Festeburgis Unzergott. József Attilája a legszebb fordítás. Tessenek megnézni. Internetről rögtön le lehet tölteni. Luther Márton diadalmi ének, vagy erős várami Istenünk. Él, áll az ige igazul, akárki vesse, hányja, táborainkra száll az Úr szent lelke adománya. Jószág, hír, nő, család, veszhet, vihetik, veszendő kincseik, miénk marad az ország. Ez József Attila fordítás, az utolsó verszakot. Él, áll az ige igazul, akárki vesse, hányja. Tehát például ez a, csak úgy belementem ebbe a versbe, nem akarom felsorolni mindazt a 10 verset, de ha eltetszenek olvasni, őspatkány terjeszt kórt, tudod, hogy nincs bocsánat, nem emel föl. Számomra a leges, amiről a televízióban is, amikor József Attiláról filmet forgattak, engem arra kért meg ez a Jelenszky István, hogy erről beszéljek, mert hallotta az erről külön tartott előadásomat,
a kirakják a fát. Számomra ez a legnagyobb József Attila vers. Kirakják a fát. 1936-os, az halála előtti évében írta. A pályaudvar hídja még remeg, de már a kényes őszi dél dorombol, s kiszáradt hasávfák döngenek, ahogy dobálják őket a vagomból. Ha fordul is egy, a lehult halom néma. Mi bánt? Úgy érzem, mintha félnék, menekülnék, hasába vállamon. A kisgyerek ki voltam, mégis él még. A kiskölyök ki voltam, ma is él. És a felnőttet a bánat folytogatja. De nem haragszik, egy dalt zöngicsél, s ügyel rá, hogy el ne szálljon a kalapja. Tőletek féltem, kemény emberek, ti fadobálók, akiket csodáltam. Most, mint lopott fát viszlek titeket, ez otthontalan, csupa csősz világban. Nagyon nagy vers ez. Itt is végigvisz egy motivumot. A lopott fa, az így milyen fát szoktak vinni a hasáfán, még össze nem vágott fán kívül, hasáfán, de hogyha én viszem mások terheit, mint lopott fát viszlek titeket, tehát vigyázzunk, figyeljünk oda, hogy mit mond. Sokan azt mondják, hogy hát József Attila ott Ferencvárosban sok fát lopott, valamiből be kellett gyújtani, hát hideg volt. Tehát mint lopott fát viszlek titeket. Kivitte mások fájdalmát, szenvedését egy fával. És ez nagyon érdekes, hogy Jézus, akiről egy szót nem ejt a versben, de azt mondja, hogy tőletek féltem, kemény emberek, ti fa dobálók. Először még hull a fa, és egyik a másikon, akár egy halom hasított fa hever egymással. Ha lehull is egy, ha fordul is egyet, a lehult halom néma. A vers elején még olyan az ember élet, mint hogy egybe dobáltak itt bennünket, ki ekkor született, ki akkor, ki munkásnak, parasztnak, ennek, annak, amannak, és itt csak nyomják egymást az emberek, mert mindenki érvényesülni akar, sok pénzt akar keresni, és mindenki ki akar tűnni, hogy ő több, mint a másik. Innen indul. Úgy tűnik, mintha az egész élet determinált lenne. Az emberek nem tudnak másképp viselkedni, mert ahova estél, ott maradsz. A végén már azt mondja, hogy fadobáló. Micsoda jelképátfordítás, ez így nevezem, jelképátfordítás. Először az ember, mint egy lehult fa, mi tehetetlen, determináltak vagyunk, én nem akartam a 20. században megszületni, jobb korba akartam megszületni, mit csináljak ebben születtem meg? Na de a végén már a vers végén azt mondja, hogy nem a világ tesz tönkre bennünket. Mi tesszük tönkre a másik embert? Mi tesszük tönkre a világot? Tőletek féltem, kemény emberek, ti fadobálók. Akiket csodáltam, mert minden gyerek csodálja a felnőtteket, nem? Önök nem ilyen gyerekek voltak? Én úgy csodáltam a felnőtteket így alulnézetből, nem? Pár éves korom, jaj, a felnőtt, micsoda nagy, mintha istenek mozogtak volna körülöttem. Tőletek féltem, kemény emberek, ti fadobálók, akiket csodáltam, most mint lopott fát viszlek titeket. Ez otthontalan, csupa csősz világban. Minden jelzőnek hatalmas jelentő. Otthontalan a világ. Hát már önmagában ez is meg. Otthontalan. Miféle világot teremt itt az emberiség? Azért, hogy vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. De nincs otthon. Hát nincs otthon. Csupa változás, csupa jégzajlás, csupa feszültség, rombolás. Hogy mondja Habakuk próféta, a népek a tűznek építenek, és a hiába valóságnak fáradoznak. A népek a tűznek építenek, és a hiába valóságnak fárad. Otthontalan a világ. De mi az, hogy csupa csősz? Mindenki néz, néz, néz. Ki akar segíteni a másikon? Annak vessünk nagyobb gáncsot, aki jót akar tenni. Aki rosszat akar tenni, az mehet, gyerekek. Az menjen. Még nagyobb rosszat tesz, még jobban menjen. De ha valaki egy iciri-piciri jót akar tenni,
arra már kandi szemek ezrei szegeződnek, és úgy gáncsolják, ahogy csak lehet. De én akkor sem tágítok emellől, ha gáncsoltok is, ha nem kell is, akkor is viszlek titeket. Ez otthontalan csupa csőszvilágon. Mint ahogy Krisztus is a legnagyobb gáncsokat mikor szenvedte el az áldozatánál. Az életében is kijutott neki elég, de akkor, amikor a legnagyobbat tett, amikor az egész életét odáldozta azokért, akikért, azok rúgtak belé a legnagyobbat. De akkor mutatkozott meg, hogy mi az, hogy szeretet, hogy akkor sem tágított a küldetésem elől. Én a magyar költészet egyik legnagyobb Krisztus versének ezt tartom, ezt a kirakják a fátot, hogy nem fordul elő benne Krisztus neve, ne tessenek elfelejteni a hegyi beszéd kijelentését, nem mindenki, aki azt mondja, Uram, Uram, jut be a mennyek országába, hanem ki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Vállalod az embereket ilyen, így is, hogy te is gyenge vagy, te benned is a rezge megbánás, meg az eltékozolt élet emléke ott sajog, és vállalod úgy is, hogy ők nem akarják, hogy te jót tegyél velük, mert az emberek inkább akarják, hogy kiszolgáld őket, mint szolgáld. De te akkor is csak szolgálod, és nem kiszolgálod. Kedves hallgatók, ilyen magasságokban és mélységekben járt ez a 32 évesen meghalt ember. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy vegye kézbe úgy József Attilát, hogy 33-tól olvassa el. 1930, az élete utolsó 4-5 év verseit olvassa csak el. Kezdetén az eszmélet, az óda, ezek a nagy versek, de aztán végig megy majd a Hazámon is, meg a többi nagy versen is, de ebből a kiadásból eddig két kiadás volt, tehát ez a hatályos József Attila, mert ha régebbi tetszenek venni, ott kimaradtak versek, meg nem álltak össze versek. Tehát ez a szépirodalmi kiadó által, a lényeg az, hogy Stoll Béla által jegyzett, ez 1983-ban nekem az első kiadásom, mondom, akkor még együtt dolgoztunk az Irodalomtudományi Intézetben, akkor nekünk egy nagy novum volt, és ezért ajánlom ezt a kiadást. Hát, ha valakinek kérdése van, egy kis szünetet tartunk, a füves könyvekből tudok hozni József Attiláról is, de azt nem én csináltam, én eddig 4-et csináltam. Arany János, Babits Mihály, Pirinszky János és Jézus Krisztus. Ezt a 4-et, ezeket meg lehet rendelni, mindegyik 500 forinttal olcsóbb, tehát ez is 1500 forint, egy kemény táblás, és olyan 15-20 ciklusban vannak a legmélyebb verses és prózai gondolatok rendezve. Tehát ez a Szegedi Lazi kiadónak a vállalkozása, a márai füveskönyv mintájára most már 20 magyar költőtől adtak ki. Szerintem úgy gyerekekkel, fiatalokkal talán a költészetet így meg lehet szeretetni, hogy legalább kóstolj bele, hogy ki volt ez az illető. Köszönöm szépen a figyelmet, egy 10 perc szünet, akinek kérdése van, utána szívesen válaszolok. Tessenek körbenézni a kiadványok között.

0: Szeretettel köszöntök mindenkit, akik újonnan kapcsolódtak be, Németné Mézes Judit vagyok, lelki gondozó és életmód tanácsadó. Egyébként eredeti végzettségem szerint tanítónő vagyok, és hát azt láttam az én saját családi életemben is, meg a magam életében is, hogy egy erőteljesen átípusú személyiség vagyok, aki törtet, aki megold, aki mindig a helyén akarja tudni a dolgokat, és meg kellett nekem magamnak is küzdenem azzal, hogy hogyan találhatom meg azt az egészséges egyensúlyt, hogy a szervezetem se menjen rá, a családom se menjen rá, a gyerekeim se menjenek rá erre, hogy én nyomulok előre és viszem a dolgokat a hátamon, mert igenis az én szervezetem is már jelzett. Erről lesz majd szó a mai alkalommal, hogy így van, hogy a szervezetünk jelez, és megmutatja, hogy most már megállj és figyelj oda, és megtanulhatjuk azokat a módokat, módszereket, hogy hogyan lehet lefékezni és tovább élni. A célunk ezzel az előadással is az, mint végig az egész sorozat során, hogy ráébresszük Önöket arra, hogy milyen magatartás formák és események idéznek elő stresszt az életben. Aztán másodszorban segíteni szeretnénk abban, hogy sikeresen megküzdjünk a stressz helyzetekkel, gyakorlati stratégiákat mutattunk be, és mutatunk be ma is. Olyan megközelítési módokat, amik a fizikai, az érzelmi, a szociális és a lelki területen tanítanak meg arra, hogy hogyan küzdjünk meg az ártalmas stresszel. És harmadsorban a célunk mindvégig az előadás sorozaton az volt, hogy megmutassuk Önöket, hogy hogyan kezeljék és fordítsák a saját hasznukra a stresszt, a stressz helyzeteket, saját előnyükre hogyan fordíthatják. Tehát nézzük meg, hogy mi a stressz. Egy kis angol szöveg van itt fölírva, azt olvassuk azt, hogy csak kétszer érzem magam stresszesnek, éjjel és nappal. Olyan a stressz, hogy állandó megterhelést jelent az éjszakai nyugalmunkban épp úgy, mint a nappali megpróbáltatásaink során. A második képünk arról szól, hogy a zebra észreveszi, én úgy gondolom, hogy stresszes vagyok, elvesztem a csíkjaimat. Valamikor rádöbbenünk arra, hogy igenis stresszesek vagyunk. A stressz az életünkbe betört. Nézzük meg, hogy miként működik a stressz. A stressz kiváltó tényezők és a stressz hatását írtuk föl ezen a képen. A stressz maga egy kívülről jövő nyomás, egy stressz esemény, ami kiváltja azt. A stressz nem az, ami velünk történik, hanem az, ahogyan erre az eseményre, erre a stresszorra mi válaszolunk. Ez egy nagyon fontos dolog tudnunk, hogy a válaszolásunkon múlik, hogy az stresszt okoz az életünkben, vagy nem. Hogy az ártalmas és pusztító lesz, vagy nem. Hogy az tönkretesz bennünket, vagy akár előnyünkre is fordíthatjuk. Nézzük meg, hogy néhány példát, hogy mi okozhat, mi válthat ki stresszt. Kiválthatja a stresszt a hőség, vagy akár a nagy hideg, a túlterheltség, a munkahelyi feszültségek és a rengeteg feladat elvégzendő teendő. Kiválthat stresszt a szennyezett, káros, egészségtelen levegő, amiben élünk. A határidők, amikkel meg kell küzdenünk a mindennapokban, legyen az a munkahelyi vagy a családi határidők. A családi kapcsolatok, feszültségek óriási stressz hordozók lehetnek. Az anyagi gondok, a megélhetési problémák, betegségek, halálesetek, tragédiák is a stressz kiváltói lehetnek. Ha én most megkérdezném Önöket, hogy ha arról hallanak, hogy stressz, mi jutna az Önök eszébe, vajon nem-e hasonlókat sorolnának fel? Az első előadásunk során is ezt tettem, megkérdeztem, hogy Önök szerint mi az, ami a stressz? Mi jut eszükbe, amikor a stressz szót először hallják? És most megteszem ismét, mert hát azok, akik újonnan kapcsolódtak be, akkor most szintén megtehetik. Mi jut eszükbe, amikor a stressz szót hallják? Erika? A munkahely. Uh-huh. És ezért is jöttél el az előadás sorozatra. Igen, tehát hogy a munkahelyi feszültség. A betegségek, igen. Van-e, aki nem az elsőn kapcsolódott be? Igen. Aha. Tehát valakiért való aggodalom. És az ő értük való aggódás. Igen, nálad?
1: Én gondolom, hogy a stressz kiváltóval lehet, hogyha szívesen, szerintem minden lehetes pszichoszomatikus szívés, és ha fejünk benne mellett a kint is állandó sokkal
0: kezelés. Így van. Igen, ez nagyon jó gondolat, hogy ha a stressz kezelésére gondolunk, akkor már az a jó, hogyha pszichésen rendbe tudjuk tenni. Igen, igen. Nagyon jó hozzászólás, köszönöm szépen. Van esetleg még más gondolat? Akkor most nézzük meg a stressz kétféle változatát. Ugyanis a stressz nem csak negatív lehet, hanem ahogyan beszéltünk erről már korábbi előadáson is, de most is megerősítem, a stressz lehet pozitív is. Seje János írt erről egy csodálatos, egyszerű, rövid kis könyve, stressz, distressz nélkül. Mi is ez a szó, hogy distressz? Ez maga a negatív stressz, de létezik egy EU stressz, ami a pozitív stressz. Állítsuk szembe egymással a kettőt. Az EU stressz az, amikor azt érezzük, hogy képesek vagyunk megbirkózni a nehézségekkel. Tehát, hogyha ér valamilyen nehézség bennünket, akkor minket ez felspanol arra, és úgy érezzük, hogy képesek vagyunk megugrani ezt a célt, és elvégezni ezt a feladatot. Ugyanez a feladat okozhat distresszt is, amikor azt érezzük, hogy nem tudjuk megcsinálni, nem tudunk megbirkózni ezekkel a nehézségekkel. EU stressz az, tehát pozitív stressz az, amikor a nehézségek leküzdése a személyes gyarapodásunkat szolgálja fizikai és szellemi szinten egyaránt. Ezzel szemben negatív, vagyis distressz akkor, hogyha frusztrációt élünk át, csalódunk önmagunkban, hogy képtelenek voltunk elvégezni azt, vagy megcsinálni azt is, és egy keserűséget, csalódást élünk meg. Pozitív a stressz akkor, hogyha ezáltal az önértékelésünk növekszik, hogy meg tudtam csinálni, negatív pedig akkor, hogyha az önértékelésünk csökken. Azt hiszem elég egyszerű szembeállítás, és lehet ez ugyanaz a stressz esemény, ami kiváltja egyik emberből ezt, másikból azt. Most lépjünk még egyet. Miklós. Nézzünk példát arra. Tehát meg tudom csinálni. Képes vagyok rá, hogy megmászom ezt a gleccsert. Második kép. Meg tudom ugrani azt a célt. Le tudom győzni azt az akadályt, és ennek az öröme és sikere az, amit átélek közben, miközben a feladatot elvégzem. És nézzünk a negatívra példát. Amikor összetörök a súlya alatt, amikor úgy érzem, hogy képtelen vagyok megcsinálni, amikor a fejemhez kapok, és azt mondom, nem bírom tovább, idegileg, szellemileg kész vagyok tőle. És most egy kis filmet nézzünk meg, a negatív stressz kis filmét, az a címe Európai dolgozók, lentebb egyel. De szerintem ez nem csak európai dolgozókra, bármelyik munkahelyen igaz lehet. Jó, tehát akkor megnéztük a negatív stresszt. Mit jelenthet a munkahelyi feszültség, vagy a problémák, vagy észre nem vesszük a gondokat. A stressz olyan, mint egy oroszlán. Vad, erős és legyőzhetetlennek tűnő. De megint egy kisfilm következik, reméljük működik. A következő kisfilm, a stressz megszelídíthető. Na és akkor nézzük a munkahelyi terhelés és a munkahatékonysága, hiszen a munkahelyi stresszről volt szó. Az sem jó, hogyha egy munkahelyen túl alacsony a terhelés, mert a munkahatékonyság akkor sem megfelelő. Az sem jó, hogyha túl terhelt egy munka, ha túl magas a megterhelés, mert az is tönkretesz idegileg a stressz, hogyha nincsenek kihívások, nincsenek elvégzendő feladatok. Az alacsony terhelésnél az a baj, hogy nem állít kihívások elé, és nincs sikerélményünk egy munkában. Ha viszont túl erős a megterhelés, annak a stressze készít.

Tudnak végezni a munkatársai, és úgy ossza be, úgy vállalja be a feladatokat, hogy arra képesek legyenek, és sikeresek, önmagukkal megelégedettek, és boldogan dolgozók legyenek a munkatársak. A stresszmenedzselés célja nem a stressznek a kiküszöbölése egy munkahelyen, hanem a kordában tartása, hogy optimális szintű felhajtó erővé váljék. Végül is az előbb látott kép, az, amit itt látunk most is angolul. Tehát, hogyha a munkahelyen megvan az éberség, az elővigyázatosság, a készenléti állapot, és eléri így az optimális terhelést, az a megfelelő, hogy legyenek jól elvégzendő feladatok, és abból sikerélmények. A stressz kiváltó tényezőkre adott válaszok a következők. Az első fázis, amikor egy stressz helyzettel találkozunk, vagy találkozik az ember, vagy bárki, akár egy állat is, az első fázis a vészreakció, egy hirtelen készenléti állapot. A második az ellenállás, a megütközés fázisa, a harmadik pedig a kimerülés fázisa. Most ezt gondoljuk át egy macska esetében. Ha egy macska találkozik egy kutyával, mi történik vele? Mindannyian láttunk már ilyen jelenetet, hogy a macska hátán feláll a szőr, a farka ilyen bozonttá válik, és készen áll két dologra, vagy arra, hogy elfusson a következő fáig, és fölmeneküljön oda, vagy arra, hogy megküzdjön a kutyával, és az arcába karmoljon. Ezt hívják harcolj vagy menekülj, küzdj vagy menekülj állapotnak. A készenlét, a stressz készenléti állapota. Mi történik ilyenkor az állatban? 8 dolog történik benne. A vérkeringése felgyorsul, több cukor kerül a vérébe, a véralvasztó mechanizmusok is felgyorsulnak, hiszen hogyha a harcra kerülne a sor és kap egy pár marást, akkor szüksége van arra, hogy megalvadjon az a vér a szervezetében, és ne gyorsabban gyógyuljon. Az izmok megfeszülnek, és ugrásra kész ez a kicsi állat. A légzése szaporább lesz, hiszen fölkészül a harcra, és több oxigénre van szüksége. A vérsejtek felszabadulnak a tárolóhelyükről, és bekerülnek a vérkeringésbe, tehát gyorsabb a vérkeringés. Ugyanakkor kifinomulnak az érzékei, az összes bajsz, a farka, mindene készen áll a küzdelemre, vagy a menekülésre, és a nélkülözhető emésztőrendszer ideiglenesen megszűnik dolgozni. Használ-e a macskának az adott helyzetben ez a 8 válaszreakció? Nyilván használ, hiszen készenléti állapotba került, hogy megküzdjön, vagy pedig elmeneküljön. A második fázis maga a megküzdés, amikor vagy ellenáll, vagy elfut. És a harmadik fázis, amikor, ha megtörténik ez a küzdelem, vagy épp az elmenekülés, akkor kifújja magát, kipiheni magát, és lenyugszik. Ez a kimerülés időszaka. De mi történik a macskával, hogyha ez az állapot 6 óránál fennáll a szervezetében? Ez a készenlét, az egész szervezete állandó készenlétben van 6 órán át egy nap. Mi történik, hogyha egy héten át, napi 6 órán át ez a készenléti állapot történik benne? És mi történik, ha 6 éven át tart ez az állapot? Napi 6 órán át, egy héten át 6-szor. Mi, amikor nyilván gondoljuk, hogy ez arról szól, hogy mi is ugyanebben vagyunk emberek, amikor a munkahelyünkön vagy a családban állandó harcolj vagy menekülj stressz helyzetben vagyunk, ugyanezt éljük át. Mi történik, hogyha folyamatos az a megterhelés, a készenléti állapot, a küzdj vagy menekülj állapota? Ismerjük a következményeket, a pszichoszomatikus betegségekről van szó. Vérnyomás emelkedés, szívritmus gyorsulás, szívösszehúzódás gyorsulása történik az emberben is. Megnő a működő izmokhoz szállított vérmennyiség, csökken az azokon a területeken szállított vérmennyiség, amiknek nem kell gyorsan reagálniuk. Ilyenek a vese és a belek, a pupillatágulás, a készenlét, az odafigyelés miatt hörgőtágulás, hogy még több oxigén kerüljön a szervezetbe,
izomerő növekedés, az a készenlét,

állapot, a feszült étett tizmokkal. A májból glükóz szabadul fel, tehát cukorban gazdag a vér, a mentális aktivitás felerősödik, és az anyagcsere felgyorsul. Ez történik tehát az emberben is, ami, ahogy említettem, egy macskában is lejátszódik. Mi ennek a következménye, hogyha ez folyamatosan fennáll, hosszan tart és elhúzódik? Mentális szinten, hogyha a stressz hosszan tartó, akkor kimerültség léphet fel. A spontaneitás és kreativitás elvesztésével társul. Tehát akik kreatívak, akik olyan munkahelyen dolgoznak, ahol szükség lenne arra, hogy ötletemberek legyenek, és nincs meg az, hogy tehát ott óriási stressznek vannak kitéve, egyszerűen elvesztik a gondolatokat, nincs ötlet, nincs gondolat a munkában. Zavarodottság és feledékenység, döntésképtelenség lép fel. Idegesség és pánikérzése, feszültség, frusztráció, ingerlékenység, harag és neheztelés, depresszió, csökkent önértékelés, csökkent intellektuális működés és unatkozás léphet fel. Ez a mentális szint. Nézzük meg, hogy mi történik szociális szinten. Ha valaki nagyon hosszan stressz helyzetben van, akkor a fontos dolgokat is halogatni kezdi. Az állandó megterhelés miatt, amik lehet, hogy jóval lényegesebbek, azokat is eltolja, elhalogatja, elnyomja magától. Fontos munkák, otthoni tennivalóknak az elkerülése. A másokért való aggódás hiánya, hiszen leköti állandóan a gondolatait a mindennapi stressz. És ez bizony a kapcsolatok megromlásával is járhat a házasságban, a gyermeknevelésben. A másokkal való kapcsolatteremtés hatékonysága romlik. Szinte képtelen hallgatni, odafigyelni másokra, barátságokat ápolni. Emocionális túlérzékenység, szélsőséges reakciókra való hajlam, az elszigeteltség, elidegenedés érzése, ami az érzelmek elnyomásával, sőt félrevonulással is együtt járhat. Az önuralom hiánya, hirtelen harag, agresszivitás, megnő a kockázatot vállaló viselkedés, beleértve a szerencsejátékokat is, tehát sokan a stressz hatására kezdenek olyan szerencsejátékokba, hogy aztán az egész család pénze rámegy. Megnő a gyógyszerfogyasztás és az élvezeti cikkek fogyasztása is. Hát itt a csokoládét jeleztem csak, de gondolhatjuk, hogy nem csak ez, hanem a dohányzás, az alkoholfogyasztás, és sorolhatnánk, hogy milyen szerekhez nyúlnak a stressz kezelése érdekében, és aztán, ami természetesen visszacsap a szervezetre. Folyamatos stresszkiváltó tényező lelki hatásai a következők. Megkérdőjelezi saját értékeit és hitét, aki folyamatos stressz alatt van. El is veszítheti az életének értelmét és célját, öngyilkosságba sodródhat a túlzott stressz hatására, hogy nem tudja átgondolni a tetteit. Erre egy példát szeretnék mondani, egészen meglepő dolgot olvastam. Egy fiatal ember autóval ment sok-sok órán keresztül, nyilván kimerült és kifáradt az út alatt, és egyszer csak kifogyott a benzin az autójából, és hát egy olyan 20 kilométerre lehetett a legközelebbi várostól. Hideg volt nagyon azon a területen, ahol vele ez történt, és fázott, és próbálta leinteni az arra jövő autókat, hogy valaki segítsen neki. Órákon át várt, amikor jött valaki, akkor intett, hogy álljanak meg, és segítsenek rajta. És teljesen megdöbbentő, hogy azt hiszem, egy 10-11 órán keresztül senki nem állt meg. Végül írt egy búcsú cédulát, és öngyilkos lett. És azt írta, hogy fáztam, hideg volt, nem bírtam tovább, és föladtam a harcot. 20 kilométert sétált volna, megoldhatta volna a problémát. És mégis annyira túlterhelte mindaz, ami vele történt, hogy ezt tette, hogy inkább az öngyilkosságot választotta. Elvesztette az értelmét az életnek, hogyha ilyenek az emberek, hogy meg se állnak. A másik gond, hogyha bűnbakokat keres az ember, nagyon gyakori, hogy Istent hibáztatják az emberek a problémák miatt, vagy elhagyják a hitüket, Istentől, vallástól el akarnak függetlenülni, és úgy gondolják, hogy megoldást nem adott, ilyen az Isten, hogy gonosz, és ezt teszi velem. És
ez is egy nagyon, nagyon súlyos lelki hatás, mert egyedül marad az ember, hogyha még az sincs, hogy kapaszkodjon Istenbe. Következő. Van valaki, aki mindezt a mentális, szociális, lelki megterhelésünket ismeri, és 2000 éve tudja, hogy mit jelent a stressz, és mit jelent annak a következménye, tud rólunk, és személyesen ismer bennünket, és ismeri a problémáinkat, és így kínálja számunkra a megoldást. Azt mondja Jézus, azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságtok lészem, de bízzatok, én meggyőztem a világot. Milyen felemelő és megnyugtató, hogy van valaki, aki tud rólunk, és már sok-sok éve, évtizede, évszázade, évezrede kimondta azt, hogy ő ismeri, tudja, hogy békétlen életet élünk, de ő békességet kíván adni. És tudja azt, hogy nyomorúságunk lesz ezen a világon, de bízunk ő benne, mert nála ott van a megoldás. Nézzük meg, hogy mit vált ki a stressz. A hosszantartó stressz, ahogyan azt az előbbi példák is mutatták, beteggé tesznek bennünket. Ha az állandó stressz kiváltó tényezők okozta rendellenességek pedig két szinten hatnak, az egyik a depresszió, amikor az ember önmagába fordul megkeseredve, a másik pedig az úgynevezett pszichoszomatikus betegségek csoportja, ezek a gyomorfekély, az asztmatikus betegségek, amik sajnos nagyon gyakran már kisgyerekkorban is tapasztalhatók, tehát a családi stressz a gyerekeknél asztmatikus betegségekben jelentkezik. A krónikus fejfájás, a magas vérnyomás, a hipertónia, és a szívkoszorúér betegség, tehát a kardiovaszkuláris problémák, mind-mind a hosszantartó stressz hatásai. Nézzük meg, melyek tehát a stresszel összefüggő betegségek. A főbb betegségek, ahogyan az előbb is említettem, a szív- és érrendszeri betegségek. A rák a legyengült immunrendszer miatt, hiszen a folyamatos stressz hatásának kitett ember immunrendszere előbb-utóbb fölmondja a szolgálatot, és a rákos megbetegedésnek is utat enged. A depresszió, az angina pectoris, a diabetes mellitus, tehát a magas vérnyomás betegség, a tüdőkor vagy tuberkulózis, ízületi gyulladások, magas vérnyomás, fekélyek és az éc is. Természetesen hozzájárul az a helytelen életmód is. Egyéb rendellenességek, amik a stresszel függhetnek össze. Az izmokkal összefüggő állapot, mert ez a feszítő fejfájás, a szájüregpanaszok, a végtag fájdalmakban is jelentkezik, hogy valaki folyamatos stressznek van kitéve. Találkoztam egyszer egy asszonnyal, ő Németországban élt, és azt mondta, hogy éveken át azt érezte, haza kellene jönnie a beteg édesanyját ápolni. És azt mondja, hogy úgy jelzett a testem, ez teljesen meglepő volt, hogy szinte lebénult a lábam. És azt mondja, ez azt jelentette nekem, hogy menned kellene, és segíts anyukádnak, és menj haza Magyarországra, és ápold őt. Tehát a végtagokban jelentkező fájdalmak is jelezhetnek számunkra, hogy erős stressz hatás alatt vagy. Az allergiák, az aszma, a kiütések, a szénanátha, a közönséges megfázások is akkor tudnak jobban ránk törni, hogyha pszichésen megterheltek vagyunk a stressz hatása alatt. A menstruáció előtti feszültségnőknél a szemölcsök, a kinövések is megerősödnek akkor, tehát bőrbetegségek léphetnek fel, bőrviszketés léphet fel, hajhullás, amikor valaki erős stressz hatása alatt van. Azt is láthattuk már nem egyszer, hogy valaki hirtelen megőszül, vagy megkopaszodik. Ez is a stressz hatása, és ezt jól ismerik, hogy biztosan valami olyan történt vele, amitől történt ez, tehát ami miatt hirtelen megőszül, vagy megkopaszodik. A köszvényes betegségek is, de nyilván nem mögött az egészségtelen életmód is áll, hiszen a túl sok húgysav a szervezetben okozza. És a herpeszek, amik jelzik azt, hogy valahol ki kell ütnie annak a betegségnek, hogy bennünk túl sok a stressz és a feszültség. Miután mindezt megnéztük, nézzük meg a másik területet, a depressziót. 1915 óta a depressziósá váló emberek száma világszerte jelentősen megemelkedett, bár szerintem azért is, mert azóta mérik,
mert nyilván azelőtt is volt depresszió, csak azóta jobban odafigyelnek rá. Az a megdöbbentő, hogy a betegség fiatalkorban egyre feltűnőbb, egyre több a fiatalkorú depressziós, különösen az érettségi körül járó fiatalok körében nagyon magas a depressziósok aránya. Nem tudom, hogy kifigyeli így a fiatal korosztály, de lehet látni, hogy néhány fiatal így csapatokba verődve is, de akár magányosan is, egyszerűen teljesen feketébe öltözik. Tehát jelzi az öltözködésén keresztül is, hogy depressziós, a ruhája eddig lóg, elveszíti minden eleganciáját, csinosságát egy nő. A fiúkon is látszik, hogy a gondok, a megterhelés, amit átélnek családi feszültségek folytán, vagy egyáltalán az a megterhelés, amit a gimnázium, vagy éppen a munkába állás, fiatalkori munkába állás jelent számukra, olyan erős stressz, olyan nyomás, hogy annak a hatására depressziósá válnik. A depresszió a 20. század végétől már a 25 éves kor körül nagy gyakorisággal megjelenik, és általános kockázata független az életkortól, mert Magyarországon a legtöbb depressziós ugyanakkor időskorú. Tehát nem véletlen, hogy sok-sok idős itt, ahol létbizonytalanság van a mi országunkban, igenis depressziósá válik, nincs megoldás, úgy érzi. Hogyan találjuk meg a megoldásokat? Miután most beszéltünk a stressz negatív hatásairól, az előadás második részében arról szeretnénk szólni, hogy hol találunk megoldást. Ha a vészreakció lép fel, a problémákat kell megfogalmazni. Hogyan győzhetünk lépésről lépésre a stressz felett? Hogyan szelídítsük meg azt a bizonyos oroszlánt? Vegyük végig, gondoljuk végig, hogy mi az én problémám. Mitől lettem stresszes, feszült, ideges? Talán azért, mert nincsenek kihívások az életemben. Vagy nem tudok kibontakozni, olyan helyen dolgozom, vagy olyan a munkatársi közeg. Itt eszembe jut, amikor az Ember tragédiájában Michelangelót arra kényszerítették, hogy egyenes széklábakat faragjon. Tehát nem voltak kihívások, és ez terhelte őt meg. Vagy nincsenek lehetőségeim, nem állnak előttem lehetőségek. Korlátoznak abban, hogy megvalósítsam önmagamat. Vagy nincs remény az előléptetésre, vagy az előrelépésre. Hát egy háziasszony élete erre kitűnő példa, hogy ott aztán semmi előlépési lehetőség nincs, a feladatokat egyik nap elvégezzük, és mint hogyha dévaványát építenénk, másnapra újra kezdhetjük előről. Vagy nincs megoldás arra a problémára, ami engem terhel. Vagy a munkámban állandóan megszakítanak, az is nagyon megterhelő sokak számára, hogy végzem a feladatomat, és újra megszakítanak, és nem tudom folyamatában elvégezni. Vagy zavar a zaj, a füst, a szmog a munkahelyen. Vagy úgy látszik, hogy ez a határidő olyan behozhatatlan, hogy azt terhel meg, hogy elvégezzem ilyen határidőre a rám bízott feladatot. Vagy megterhelhet nagyon erősen és sokakat mostanában, hogy leépítések vannak a munkahelyeken, és úgy érzik, hogy talán éppen a holnapi nap engem bocsátanak el, hiszen mindig ott van a feje fölött a lehetőség, hogy talán én vagyok a következő, tehát ennek a fenyegetettségnek az érzése. Vagy lehet félelem szomszédoktól, rokonoktól, bűnözőktől. Találkoztam olyan nénivel, teljesen depressziós volt, idős néni, állandóan attól félt, hogy betörnek hozzá, mert hogy valahova a házban, ahol ő lakott, betörtek, és onnantól kezdve állandó feszültségben volt, és félelemben, hogy mikor lesz ő, tehát hova, mikor fognak ő hozzá betörni. Komoly döntések előtt is állhatunk, és állandóan ezen jár az eszünk, hogy hogyan oldjuk meg, hogy hogyan gondoskodjunk az idős szüleinkről, vagy hogyan gondoskodjunk a fiatalokról, és segítsük őket. Tehát egy állandó döntés, tehát komoly döntések előtt állunk. Vagy úgy érezzük, hogy minden, ami nyakunkba szakad, és nincs támaszunk, vagy aki mellettünk áll, az nem igazán támasz abban, hogy segítsem. Ez családban is óriási teher. Vagy állóháború alakul ki a munkahelyen, a főnök és a beosztott között, az otthonban a férj és feleség között, vagy a gyerekek és a szülők között.
Vagy hogyha azt érezzük, hogy soha nem ismerik el a munkánkat, ez is okozhatja, hogy nincsen bátorítás, nem olyan munkahelyen dolgozunk, ahol megerősítenének bennünket. Vagy állandóan elégedetlenkednek velünk, kritizálnak bennünket, ez is folyamatos stressz kiváltó tényező. Lehet, hogy olyan főnökünk van, aki erőszakos, kiabál, követelőzik folyamatosan. Tehát ezeket végig gondolva, és természetesen ezen kívül is a legfontosabb, hogy fogalmazzuk meg, hogy mi a problémánk. Mi okozza bennünk azt a folyamatos stresszt? Mi az, amitől mondjuk a gyomrunk összeszorul? Mikor érezzük ezt? Mi váltja ezt ki? Vagy amikor érezzük, hogy majd szétpattan a fejünk, mi indította el bennünk? Figyeljünk a testünk jelzéseire, és utána állapítsuk meg, hogy mitől van a gond. A második fázis a lehetőségek feltárása. Mit tegyek, mit tehetek ebben a helyzetben? Írjuk össze, nagyon sokat segít, ha leírjuk, hogy milyen lépéseket tehetek. És a harmadik fázis kiválasztani a megfelelő megoldást, és azt meg is valósítani. Leülök és megbeszélem a családdal, megbeszélem a főnökömmel. Tehát találjuk meg a megoldást, és gyakoroljuk, valósítsuk meg. A stresszkezelés 8 módja pedig a következő. Az első az egészséges alkalmazkodásnak az elsajátítása. Erre nézzünk most egy nagyon szép példát, ezt idéztem az elmúlt alkalommal is. Ez a vidámság imája, ami így hangzik. Uram, adj erőt, hogy amit nem tudok megváltoztatni, azzal együtt tudjak élni. Mert vannak megváltoztathatatlan dolgok, amik az a testi adottságainkból adódnak, vagy a körülöttünk levő eseményekből adódnak, és megváltoztathatatlanok. Ezekkel együtt kell tudnunk élni. Adj bátorságot, hogy amit meg tudok változtatni, azt meg is tegyem. És nagyon kedves az utolsó, adj bölcsességet, hogy meg tudjam különböztetni az egyiket a másiktól. A megváltoztathatót és a megváltoztathatatlant. És most nézzünk erre egy példát, remélem ez a kis film is működni fog, az alkalmazkodásról. Alkalmazkodás. Köszönöm. A második lépés az egészséges életmódnak a kialakítása. Nézzük meg, hogy miben áll az egészséges életmód. A 8 alapelv következik, amiről már többször szóltam, és ami Csalamy László és feleségének a könyvében is olvasható. Ezek az egészséges ételeknek a bevitele a szervezetbe, a táplálkozás, a testmozgás, ezekről majd kiemelten egy kicsit még szólok is, a víz külső és belső használata, a napfény, ami, mint tudjuk, a depresszió egyik nagy gyógyító ereje, az önuralom, a levegő, tehát a friss levegőn való mozgás, a pihenés és az Istenbe vetett bizalom. És most nézzük a testmozgást és a táplálkozást külön. Mit jelent ez? A táplálkozás terén minél több gyümölcs, gabonanemű és zöldségféle fogyasztása. Lehetőleg azt tegye ki az étkezésünknek a nagy részét, frissen fogyasztott gyümölcsök és zöldségfélék nagyon sokat segítenek, hogy egészségesebben éljünk és gondolkozzunk, és a betegségekkel szemben is ellenállóbbak legyünk. Növényi rostban gazdag ételek, mert a finomított élelmiszerek, mint tudjuk, az egészségnek nem tesznek jót. Triprográfban gazdag ételek fogyasztása, ilyenek a tofu, a pörköltök, maga szezám, maga mandula, a dió, tehát a dióféléknek a fogyasztása. Főleg azok számára fontos ez, akik esetleg húst nem fogyasztanak, nekik különösen fontos, hogy minél gazdagabb legyen diófélékben a táplálkozásuk. Egyszer valaki érdekes példát mutatott, azt mondta, hogy nézzük meg, hogy minden gyümölcs, zöldség, gabonaféle valamire hasonlít. És megmutatta, hogy a diót nézd meg, hogy mire hasonlít. És az agyra hasonlít, ugye? Olyan, mint az agy. Az agynak a legtöbbet tesz, a legnagyobb jó az agyunknak, hogyha minél több diót fogyasztunk, úgyhogy hajrá, menjünk ki a természetbe, verjük, most lehet leszedni a diót, és minél többet fogyasztunk belőle, mert az nagyon jót tesz, hogy az agyunk képes legyen ellenállni a stressznek, a betegségeknek is.
A víz napi lehetőleg 1,5-2 liter, melegebb időben természetesen ez növelhető. Nagyon-nagyon sokat jelent. Most már egyre többen elismerik ennek a fontosságát, és ajánlják például a menedzsereknek munkahelyeken is, hogy legyen mindig ott a pohár víz, hogy lehessen egy kicsit fogyasztani, mert szükség van rá az agynak, hogy felerősödjön. És hogyha valami nagyon erős stressz helyzetben vagyunk, akkor is olyan nagyon jót tesz, hogyha iszunk egy pohár vizet, és már is segít egy kicsit ellenállni. A testmozgás. Azt javasolják, hogy a tudósok, akik ezzel foglalkoznak, hogy hetente 200 perc aktív mozgás, ami azt jelenti, hogy izzadásig mozogni. Ez lehet úgy elosztva, hogy 5x40 vagy 4x50 perc. Lehet ez egy séta, egy nagy séta a környéken. Nem feltétlen csak a futás vagy az aerobikra gondolhatunk, hanem lehet egy kiadós jó séta minden nap a friss levegőn, már ahogy meg lehet tenni itt a környékben, valószínűleg a hegyek felé kell egy kicsit elmenni. A testmozgás növeli a vér HDL szintjét, így csökkenti a trigliceridet, tehát azokat a koleszterineket, amik ártalmasak, csökkenti, hogyha mozgunk, és a HDL szint növelhető. Ehhez még nagy segítség egyébként, hogyha az olajunk az olívaolaj, mert az is HDL-ben gazdag. Növeli az inzulin érzékenységet a testmozgás, tehát segít a cukrot helyesen feldolgozni, és csökkenti az adrenalin és noradrenalin szintet a vérben. Hát a felszabaduló endorfinok a mozgás közben segítenek abban, hogy jókedvűen végezzük el a feladatainkat. Nézzük az egészséges életmód után. A harmadik tanács a stresszkezelésben a hajlandóság a másokért való munkára, amelyet Isten is jóvá hagy. És most következik egy nagyon kedves képsor. Egyszer Carl Menninger pszichiátert megkérdezték, hogy mit tanácsolna egy embernek, aki úgy érzi, hogy idegösszeroppanást kap. És a legtöbben ezt a választ várják, mondja ő, hogy beszéljen egy pszichiáterrel. Én azonban ezt mondom. Zárja be a házát, menjen el a vasúti vágányokhoz, keressen egy szükségben szenvedőt, és tegyen érte valamit. Hogyha másokért kezdünk el tenni, munkálkodni, sokkal könnyebben túltesszük magunkat a saját stresszünkön, feszültségünkön, mint hogyha emésztődünk és forgatjuk magunkban a keserűségünket, a megterhelésünket. Egy nagyon szép idézetet szeretnék a Bibliából, Ézsaiás prófétától idézni. Mi az igazi lelki felüdülés? Ezt mondja, hát nem azé a bőt, amit én kedvelek már, mint az Isten, hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek. Nem ezé, hogy az éhezőnek megszegt kenyeredet, és a szegény bujdosókat házadba bevigyed. Ha meztelent látsz, felruházad, és tested elől el ne rejtsd magadat, tehát minthogyha a saját testeddel tennéd ezt. Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és gyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár, az Úr dicsősége követ. Meggyógyít, azt olvassuk, gyógyulás lesz ez számodra, hogyha ezt teszed, hogy keresel olyan embert, akiért munkálkodhatsz. És ez hatalmas igazság. Éppen valakivel e-mail levelezésben vagyok, aki sorban írja, hogy milyen megterhelések érték, milyen megpróbáltatások érték, és mostanában végre elkezdett olyat is írni, hogy felfedezett valakit, akinek segíthetne. És látom, hogy ezáltal ő maga is épül és gyógyul, beépíti az életébe a segítést, és ezáltal ő maga is egészségesebben kezd gondolkodni, és nem mindig a maga terhén jár a gondolata. Még egy gondolat szintén Ézsaiás prófétától, ugyancsak az immunrendszer feljavításához kapcsolódva. Ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, és az elepet lelkült megelégíted, feltámad a sötétségben világosságod, és homályosságod olyan lesz, mint a dél, és vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárasságban, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, amelynek vize el nem fogy.
Mivel lehet megerősíteni önmagunkat, ha találunk olyanokat, akiken segítünk, akiken gyakorolhatjuk a gondoskodás lelkületét, és erre is egy kis film lesz, reméljük, hogy ez is működni fog. Egy kacsát fogunk látni, és egy jó néhány óriási aranyhalat. Na. Jó, a következő lépés a bölcs tervezés. Ahhoz, hogy ne érezzük, hogy túlterheltek vagyunk, szükséges, hogy jól tervezzük el a napjainkat. Ennek nagyon fontos része, hogy időben bölcsen kezdjük el a napnak, az előttünk álló napnak is a megtervezését. Erre is van itt egy idézetünk a Bibliából. Jézus mondta, hogy ha valaki köztetek tornyot akar építeni, nem de először leülvén felszámítja a költséget, hogy van-e mivel elvégezze azt a munkát. Tehát, ha valamibe belevágunk, nem árt átgondolni, hogy képesek leszünk-e azt megcsinálni fizikailag, lelkileg. Van-e hozzá elegendő erőnk, hogy megtegyük azt? A bölcs tervezés követheti az, hogy nem aggodalmaskodunk a jövő felől, mert ha előre tényleg bölcsen átgondoltuk, akkor nem szükséges, hogy aggódjunk, hogy vajon hogy leszünk képesek megcsinálni. Ha valóban bölcs tervezéssel indult a munkánk, vagy az elgondolásunk, akkor az aggodalmaskodást azt tegyük félre. Erre is találunk egy gondolatot Jézustól. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja. Micsoda hatalmas gondolat, ugye? Hogy ne aggodalmaskodjunk afelől, hogy mi fog velünk holnap, meg holnap után történni. A mai feladatokat végezzük el. Valaki egyszer azt mondta, hogy tudod, hogy mi a... Hogy is mondta, hogy... Tudod, hogy mi az élet? Ez mondja, az, amikor a holnap felől gondolkodsz, gyakorlatilag akkor éled a mai napodat. Az az élet, amikor a holnap felől aggodalmaskodsz és gondolkodsz. Itt levezetjük az aggodalmaskodásnak az ördögi körét. A stressz hatására az éjszakai pihenésünk is megzavart és nyugtalan, és hogyha nem vagyunk kipihentek, nem vagyunk felkészültek a következő napra, akkor a rossz stressz reakciók következnek, és még erősebb stressz. És ennek az ördögi köre az, amit itt ábrázolni szeretnénk. És itt kérdezném meg, hogy akik itt voltak, azok tudják is, megkérdeztem már az egyik előadáson, tudják-e önök, hogy mikor kezdődik el egy nap? Igen, aki volt itt, tudja. A pihenésünkkel. Hát amilyen a pihenésünk, olyan a következő napunk. Hogyha időben le tudunk pihenni, és ki tudjuk aludni magunkat, rá tudunk pihenni az előttünk levő napra, akkor az előttünk álló feladatokat el tudjuk végezni. De hogyha rossz a pihenésünk, ha rossz az éjszakai nyugalmunk, ha mondjuk megzavarnak bennünket éjszaka folyamatosan, vagy olyan nyugtalanságaink vannak belül, vagy úgy bevasoráztunk, hogy nem tudunk pihenni, akkor annak a következménye, hogy a következő napon rosszak lesznek a stresszreakcióink, a stresszre adott válaszaink, és ennek a következtében történhetnek balesetek, betegségek, bármi. A következő, hogy gondolkodjunk felemelő dolgokon. Nagyon sokat jelent, hogyha nem megterhelő dolgokkal foglalkozunk folyamatosan szüntelen. Ha megtaláljuk, hogy miért lehetünk hálásak és megelégedettek. Ha megtaláljuk azt, hogy mik azok, amik jók vesznek körül bennünket. Erre is találunk egy példát, ezt Pál apostol mondta. Továbbá, atyám fiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek, ha van valami erény és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Ezekről érdemes gondolkodnotok. Tehát keressük meg mindazt, amiért hálásak lehetünk, ami jó az életünkben. Mert semmi sem segíti elő jobban a test és a lélek egészségét, mint a hálás és Istent magasztaló lelkület. Ebben a könyvben, a Boldog Otthon című könyvben találjuk ezt a tanácsot. Semmi sem segíti jobban a test egészségét, mint a hálás és
megelégedett lelkület, hogyha ezt gyakoroljuk, átsegít a testi és lelki egészségen, a jó irányba hoz itt bennünket. Pál apostol mondja szintén, hogy mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok. Tehát megtalálni, hogy miért lehetünk hálásak és elégedettek. Még lépj vissza ide, és idéznék valamit, egy nagyon érdekes példát, egy kínai asszonyról, itt van. Egy kínai asszonyról szól a történet. Mesélik, hogy egy kínai gyászolónő meglátogatott egy szent embert, és megkérte, hogy enyhítsen a lelki fájdalmán. Ő azt mondta neki, hogy ha vesz egy mustármagot egy olyan házból, ahol nem volt még semmilyen fájdalom vagy veszteség, megszabadul a fájdalmától. Másnap a nő házról házra járt a városban, és kereste a mustármagot. De nem sikerült találnia egyetlen családot sem, amely nem ment volna át nehézségeken. Ahogyan többet és többet beszélgetett az emberekkel, úgy jobban közelebb került hozzájuk, és végül a nő megértette, miért akarta megtanítani, vagy mire akarta megtanítani ez a szent ember. Amikor megértjük másoknak a bánatát, akkor a miénk szinte jelentéktelenné válik amellett. És egy példát találunk, ez egy nagyon, nagyon szeretett könyv, én nagyon szeretem, ez a Sziklára épített ház, ha valaki be tudja szerezni, ajánlom. Ezután egy olyan példát említ, hogy 2001-ben, szeptember 11-én bizonyára tudjuk, hogy Amerikában több repülőgépet eltérítettek és becsapódtak fontos, jelentős helyekre, mint az ikertornyokba is. És az egyik gépnek a pilótájának a felesége szólal meg. Őt úgy hívták, hogy Melody, és azt nyilatkozta, hogy az ő élete teljesen megváltozott azután, hogy meghalt a férje, aki benne volt az eltérített repülőben, sőt, pilótája volt az eltérített repülőgépnek. Hát az, amit ott ő nyilatkozott, ez az Itz Witten televízióban, az arról szól, hogy teljesen átformálódott az élete azután, és elkezdett más emberek felé fordulni, olyanok felé, akik annak hatására haltak meg, ami a férjével és a repülővel történt. Fölkarolt olyan családokat, akikkel tragédia történt, hogy elveszítették szintén a szeretteiket. És ahelyett, hogy azon kesergett volna, hogy ő vele és az ő családjával mi történt, odafordult azokhoz, akik az tragédiában szerencsétlenül járt családok voltak. És egyszerűen egy olyan szeretett közösség alakult ki ott, annyira megrendítette egyébként egész Amerikát is, meg azt kell mondom, az egész világot is ez az esemény, hogy nagyon sokaknak a gondolkodását átformálta, és képesítette arra, hogy nem magukkal foglalkozzanak szüntelen, hanem keressék, hogy hogyan tehetnének másokért. Ugyancsak Ellen White-tól, tehát aki a Boldog Otthont írta, egy nagyon szép gondolat, ezt tanácsolja ő, hogy hogyan viszonyuljunk a bírálgatáshoz, amikor megkritizálnak, bírálgatnak bennünket. Mikor kísértést érzünk, hogy zúgolódjunk, vagy panaszkodjunk valamire, vagy valakire, amit valaki csinált, inkább dicsérjünk benne valamit. Mondjuk, Sátán, ezúttal legyőztem kísértésedet. Ápoljuk a megelégedettség lelkületét. Dicsérjük Istent az ő csodálatos szeretetéért ismét és ismét, hogy Jézus nekünk ajándékozta, hogy meghaljon értünk a kereszten. Soha nem éri meg a régi sérelmekre visszaemlékezni. Isten azt várja tőlünk, hogy ápoljuk szívünkben az ő kegyelmét és kimondhatatlan szeretetét, hogy megteljünk dicsérettel. Aki dicsérettel van tele, aki hálával van tele, nem talál ajtót a szívéhez a keserűség és a depresszió. A következő a keresztény elmélkedés. Egy pici gondolat, hogy igen, azt mehetünk, hogy tanulj és imádkozzál.
Egy példát szeretnék erre is hozni. Ugyancsak ebben a könyvben olvastam, hogy egy sahnak a felesége, aki a keleti gondolkodás szerint gondolkodott Istenről, és úgy gondolta, hogy egy olyan nagy úr, aki elérhetetlen, a kezébe kapott valakitől egy Bibliát, és elment éppen akkor az orvosához. És az orvos látta, hogy ott van a kezében a Biblia, és megkérdezte, hogy mit akar vele kezdeni. És akkor hát picit beszélgetni kezdtek egymással, és utána a hölgy kérte, hogy imádkozzanak együtt, mert úgy érzi, hogy nem találja meg az élet értelmét. És akkor azt mondta neki ez a doktornő, hogy tudod, Istenhez úgy kell szólnod, úgy kell imádkoznod, mintha az édesapád lenne. És ez teljesen megdöbbentette őt, mert nem ilyen Isten kép élt benne, hogy úgy megszólíthatom, mint Isten, Istent, mint egy szerető édesapát. És így fogalmazott ő, annyira közel volt, hogy felfedeztem, hogy a térdeire hajthatom a fejemet, mint egy kislány, aki apja lábainál van. Sokáig térden maradtam, halkan felsóhajtva és szeretetében lebegve. Így kezdtem el vele beszélgetni. Nagyon sokan amiatt maradnak távol Istentől, mert olyan Isten képet neveltek beléjük gyerekkorukban, hogy az Isten egy nagy úr, egy kegyetlen, egy távolságtartó, aki bűnösökként gondol ránk, és lesújt ránk, hogyha valamit teszünk. Ezzel szemben nagyon fontos tudnunk, hogy az Isten olyan, aki szerető atya, akinek az ölébe hajthatjuk a fejünket, akinek mindent elmondhatunk. Ezért is hangsúlyozom itt is, hogy tanuljunk és imádkozzunk, ismerjük meg az Istent, hogy ő egy szerető, magához hívó, gondoskodó és jó atya, akihez oda mehetünk. Az előző előadás sorozatomon, amikor erre az előadásra került sor, akkor föltettem ott is a kérdés, hogy vannak-e, akik szeretnének megszólalni és beszélni arról, mit jelentett számukra az előadás sorozat. És egy doktornéni volt ott, azért mondom, hogy doktornéni, mert már nyugdíjhoz közelebb volt, tehát egy idősebb korú, de még aktívan dolgozó doktornő, és ő mondta el azt, hogy hát ő evangélikus, és az ő vallásában a lelkész az mindig súlykolja őket. Azt mondja, meg is mondtam a papomnak, vagyis hát a lelkészemnek, ahová eljárok, meg is mondtam neki, hogy ide sokkal szívesebben jövök, mert itt a lelkemet felemelik. Ha elmegyek az evangélikus templomba, hát meg mindig letaposnak a mélybe. És valóban hát ez is a célunk ezzel a sorozattal, hogy úgy találjuk meg Istent, aki egy szerető, gondoskodó és jó atya. És tényleg sokakban olyan félelmek vannak az Istennel szemben, amit beléjük neveltek, hogy ne merjenek hozzá közeledni. De ha valaki kinyitja a Bibliát és megismeri az Istent abból, akkor egy szerető Istennel találkozik, akihez lehet mennünk, és aki tényleg meghallgat, mint egy jó apa, akinek elmondhatjuk minden gondunkat és örömünket. Az élet rövid, imádkozz keményen. Ez a tanács. A nyolcadik tehát az Istenbe vetett bizalomnak a gyakorlása. Ez a bizalom pedig a közösségápolás, az imádság útján keresztül történik. Pál apostol az, aki rengeteg nehézségen ment keresztül az életben, itt felsorolja, hogy mi mindent élt át. Azt olvassuk a Korintusziak levelében, hogy a zsidóktól 5-ször kaptam 40-et egy híján, tehát annyiszor verték meg őt bottal. 3-szor megostoroztak. Tudjuk, hogy az akkori ostorozás azt jelentett, hogy apró csontokat kötöttek az ostor végére, tehát kegyetlenül sebesítette meg őt. 1-szer megköveztek, amikor majdnem meg is halt, azt hitték, hogy el is pusztult, ahogy összeverték a kövekkel. 3-szor hajótörést szenvedtem, 7 napot a mélységben töltöttem. Gyakorta való utazásban, veszedelemben folyóvizeken, veszedelemben rablók közt, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztában, veszedelemben tengeren, veszedelemben hamis atyafiak között, fáradtságban és nyomorúságban, gyakorta való virasztásban, éhségben és szomjúságban, gyakorta való bőtölésben, hidegben és mezítelenségben. Értünk mi át ennyit?
rettenetes, hogy mi mindenem ment keresztül, és ezek után mégis hogyan nyilatkozik, mit ír? Mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szorítatunk. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldöztetünk, de el nem hagyatunk. Tiportatunk, de el nem veszünk. Mit jelent tehát az eustressz? A bennünket ért nehézségeket úgy feldolgozni, hogy annál inkább ellenállok és megküzdök. Bármennyiszer tiportatnak, nehézségek érnek, ellenállok, és még inkább előre lendít, és még inkább a győzelem felé vezet. Mert kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől. Nyomorúság, szorongattatás, üldözés, éhség, mesztelenség, veszedelem vagy fegyveré. Mindezekben felettébb diadalmaskodunk, azáltal, aki minket szeretett. Tehát ha van kihez tartoznunk, van kiért élnünk, aki minket szeretett, akkor bármilyen nehézségek érjenek az életben, semmi nem szakaszthat el az összetartozásunknak az örömétől. A stressz feletti uralom kulcs tényezői tehát ezek. Egészséges hozzáállás, egészséges életmód, a jó táplálkozást és testmozgást is beleértve. Elkötelezettség egy becsületes jó ügy iránt, ami segít másokon, és ami az Isten jóváhagyásával találkozik. Miért van itt ez, hogy ami az Isten jóváhagyásával találkozik? Mert van olyan, amikor valaki úgy próbál segíteni, hogy gyakorlatilag teljesen tönkre megy ő maga benne. Nem azt kívánja ezt tőlünk, hogy karók legyünk, amire fölmászik az inda, és minket pusztít le, hanem azt kívánja, hogy úgy segítsünk, hogy mi magunk is megmaradhatunk egészségesnek és erősnek mellette. Helyes tervezés és szervezés az életben, kitartás a jó mellett. Ha nem aggodalmaskodunk a holnap felől, a keresztény elmélkedés és az Istenbe vetett bizalom segítenek abban, hogy bármely stressz helyzetben ellenálljunk és erősek legyünk. És befejezésül egy kis film lesz itt, amit még én 9-ként mindig el is fogok mondani, hogy nagyon sokat segít a stressz elleni küzdelemben, hogyha megvan bennünk a derű, a humor, és tudunk nevetni, felszabadultan és örülni. És néhány ilyen kis vicces képkocka következik. Én köszönöm még egyszer a megtisztelő figyelmet, és örülök, hogy kicsit felszabadultunk, nevettünk a végén, hiszen az endorfinok nagyon sokat segítenek a stressz kezelésében. Nyugodt, békés, jó éjszakát kívánok!

Hát, tehát a mai előadásnak ez a címe, Róma vagy Jeruzsálem. A cím ez esetben bizonyára találgatásra ad okot. Őszintén szólva én is csak sejtettem először, azután Reisinger Jánost is kifaggattam, hogy ő mire gondolt, mikor a programban ezt a címet adta meg. Úgyhogy tisztáztuk, hogy mit is takar ez a cím. Annyi bizonyára mindannyiunknak nyilvánvaló első látásra vagy hallásra is, hogy bizonyára arról van szó, hogy a két város valaminek a szimbólumaként szerepel, valamilyen két egymással ellentétben álló dolognak vagy irányzatnak a szimbólumaként, és most az a kérdés, hogy mit jelez az egyik és mit jelez a másik név. A bibliai előadásról lévén szó nem valami egyéni értelmezést vagy eszmefuttatást szeretnénk itt elmondani, éppen ezért azzal kezdjük, hogy a két város hogyan szerepel a Bibliában. Melyek a legfőbb adatok, a legfőbb kijelentések az egyikről és a másikról a Bibliában, mert tulajdonképpen erre épül ez a vagy-vagy felállítás, és hogy mindkettő szimbolizál valamit. A Róma név nem fordul elő a Bibliában, mindazonáltal abszolút nyilvánvaló és abszolút egyértelmű jelképekben számos esetben találkozunk Rómával a Bibliában. Vázlatosan foglalom össze, de még akik nem nagyon jártasak a Bibliában, azt hiszem azoknak is követhető és nyilvánvaló, hogy valóban Rómáról van szó az adott helyeken. Tehát Dániel könyvének a nagy történelmi vázlat proféciáiban találkozunk először Rómával. Dániel könyve második fejezetében, ugye szó van, ez gondolom sokaknak ismerős, egy hatalmas ember szoborról, ami mint az emberi történelem ábrázolása jelenik meg, és elhangzik a magyarázat, hogy ennek az ember szobornak a részei, amelyek ugye különböző fémekből állnak, ezek egymást követő birodalmakat jelképeznek. Tehát az értelmezés magában a Bibliában van benne. És itt a negyedik testrész, a negyedik fém, a vas lábszárak. És mivel ugyancsak magában a Bibliában adott magyarázat kimondja és azonosítja, hogy a szobor fejétől indulva lefelé, tehát az aranyfej, az a babiloni birodalom, tehát ezért abszolút egyértelmű következtetés, hogy a negyedik fém, illetve a szobornak az alsó része, a lábszárak nem lehet más, mint a római birodalom. Tehát szeretném idézni a Dániel könyve második fejezetéből a 40. verset, ahol tömören jellemzi ugye a vas lábszárakat, és ezt mondja, a negyedik birodalom, illetve a velük jelképezett birodalmat, a negyedik birodalom pedig erős lesz, mint a vas, mert miként a vas széttör és összezúz mindent, bizony, mint a vas pusztít, mind amazokat szétzúzza és elpusztítja. Dániel könyve 7. fejezetében találkozunk újra Rómával. Itt nem emberszobor ábrázolja az egymást követő birodalmakat, hanem a háborgó tengerből egymást követően kiemelkedő vadállatok. Itt az értelmezésben csak annyit olvasunk, a 17. vers mondja, Dániel könyve 7. fejezetében, hogy a négy állat, a nagy állatok, amik négyen voltak, négy király, akik támadnak e földön. Viszont olyan szoros a párhuzam Dániel könyve második fejezetével, hogy teljesen egyértelmű, hogy ez is Babilontól indul, ugye az állatok képében való bemutatás, és így megint egyértelmű, hogy a negyedik vadállat Rómát szimbolizálja, annál is inkább, mert azt olvassuk róla, hogy vasfogai és vaskörmei voltak, tehát megint megjelenik a vasnak a szimbóluma is, mint a második fejezetben. Ellenállhatatlan az ereje, falt zúzott, olvassuk, a maradékot lábaival összetaposta. Szeretném olvasni tehát Dániel könyve 7. fejezetéből a 7. és a 23. verset, amely erre a hatalomra vonatkozik. Ezek után láttam éjszakai látásokban, és ímé negyedik állat, rettenetes és iszonyú és rendkívül erős, nagy vasfogai voltak, falt és zúzott, és a maradékot lábaival összetaposta, és ez különbözött mindazoktól az állatoktól, amelyek előtte voltak, és 10 szarva volt néki. A magyarázatban, a 23. versben pedig ezt olvassuk. A negyedik állat negyedik ország lesz a földön, amely különb lesz minden országnál, és megeszi az egész földet, és eltapossa, és szétzúzza azt. A harmadik hely, ahol Rómával találkozunk a Bibliában, Dániel könyve 8. fejezete.
Dániel könyve 8. fejezete már nem szorosan párhuzamos, illetve nem annyira egyszerűen párhuzamos a 2. és a 7. fejezettel. Egy két állatnak a küzdelmével, egy kosnak és egy kecskebaknak a küzdelmével indul a jelképes ábrázolás. Ezeket viszont a 20. vers néven nevezi és megmondja, hogy melyek, mert így olvassuk. A két szarvi kos, amelyet láttál Médiának, Perzsiának királya, a 21. vers a szőrös kecskebak Görögország királya. Most ezeknek a küzdelmét írja le, hogy a kecskebak győz, ugye, tehát Görögország teljesen legyőzi Perzsiát, és utána kezd beszélni arról, hogy egy kis szarv nagyon megnő az minden égtáj felé, és ennek a kis szarvnak az uralmát írja le. Meg kell jegyezni, hogy a Bibliában a szarv az mindig hatalomnak a szimbóluma. Valamilyen földi hatalmat jelképez. Na most itt tehát teljesen egyértelmű, hogy a kis szarv, ami egyébként már Dániel könyve 7. fejezetében is megjelenik, mint ami a 4. birodalomnak a fejéből nőtt ki, itt viszont rögtön Görögország után jön a kis szarv, tehát egyértelmű, hogy a pápai, illetve bocsánat, először a pogány római birodalmat és a pápai római birodalmat együtt jelképezi. Tehát Rómát, hogy így mondja, mind a két fázisában, az ókori és a középkori fázisában, mint először mint világi világhatalmat, azután mint egyházi világhatalmat. Ugye a kettő közötti szoros összeköttetés, tehát az ókori világi hatalom Róma és a középkori egyházi világhatalom a pápasság között, ezt a történészek általánosan érvényesítik, és egyértelmű ez a szemlélet. Egy néhány sort olvasnék Wolf Schneider a Városok úrtól utópiáig, a következőket írja.

fia is voltak. Tehát ez a magyarázata annak, hogy Dániel könyve 8. fejezete is egy szimbólummal, a kis szarv szimbólumával ábrázolja ennek a hatalomnak mind a két fázisát. Szeretném olvasni itt a 23. vers második részétől, a 25. verssel bezárólag, hogy hogyan jellemzi ezt a hatalmat. Azt mondja, támad egy kemény orcájú ravasságokhoz értő király, és annak nagy ereje lesz, ugye ebben közös az előző két leírással, nagy ereje lesz, noha nem a maga ereje által, és csodálatosképpen pusztít, és jó szerencsével halad és cselekszik, és elpusztítja az erőseket és a szenteknek népét. Ugye gondoljunk arra, hogy az ókori római birodalom is nagy keresztény üldöző hatalom volt. A 15. vers, és a maga eszén jár, és szerencsés lesz az álnokság az ő kezében, és szívében felfuvalkodik, és hirtelen elvesz sokakat, sőt a fejedelmek fejedelme ellen is feltámad, de kéz nélkül rontatik meg. Itt a 25. vers elején szeretném megemlíteni, hogy a maga eszén jár, és szerencsés lesz az álnokság az ő kezében. Itt nem tökéletes a mi fordításunk, a héber szövegben az van, hogy éles értelme által szerencsés lesz az álnokság az ő kezében. Az pedig, hogy hirtelen elvesz sokakat, itt még a vizsói Bibliában is meg lehet nézni, az eredeti Károlyi fordítás sokkal jobb, mint a revideálás utáni keletkezett szöveg, ugyanis azt mondja, és ez felel meg a héber szövegnek, hogy békés szándékot mutatva elvesz sokakat. Tehát ezt jó, ha ezt tudjuk, hogy az eredeti szövegben ez áll. Tehát éles értelme által szerencsés lesz az álnokság az ő kezében, még egyszer ismétlem, a 25. vers elején. És a 25. vers további részében a hirtelen elvesz sokakat helyett, békés szándékot mutatva elvesz sokakat. Lépjünk is már is tovább. Tehát a következő, ahol a Bibliában találkozunk Rómával, az evangéliumok. Ugye az evangéliumokban olvassuk Jézus megkísértése történetében, hogy Sátán felviszi Jézust, ugye az emberfia Jézust, egy magas hegyre, és megmutatja néki a föld országait, azok dicsőségét, és dicsekedve mondja, hogy nékem adatot, és annak adom, akinek akarom. Tehát nagyon kézenfekvő a következtetés, hogy az a föld országa és azok dicsősége, amit Sátán bemutat az akkori római birodalom, és azzal kérkedik, hogy ez néki adatot, vagyis ő ennek az igazi ura vagy mozgatója, és annak adja, akinek akarja. Azután ugye Jézus elítéltetése történetében szintén megjelenik a római hatalom, mert ugye Pilátus a római helytartó az, aki végül jóvá hagyja a Jézus kivégzését. Noha Jézus megjegyzi Pilátusnak, hogy nagyobb bűne van annak, aki engem a te kezedbe adott, vagyis a zsidó főpapságnak nagyobb a bűne, de a római hatalom is közre játszik Jézus halálra adásában. Így értelmezik ezt a keresztények. A táblára felírt szövegben az apostoli cselekedetei 4. fejezetében azt olvassuk, hogy amikor üldözni kezdik az apostolokat, akkor összejönnek és imádkoznak az Istenhez, és idézik az imájukban a második Zsoltárnak az igéit, ahol egy olyan profécia hangzott el, mint egy 1000 évvel Jézus eljövetele előtt, hogy a föld királya és a fejedelmek egybegyűlnek az Úr ellen és az ő messiása ellen. És akkor a keresztények ezt úgy értelmezik, hogy bizony egybegyűltek a te szent fiad a Jézus ellen, a messiás ellen, Poncius Pilátus és Heródes a zsidók vezetőivel és fejedelmeivel együtt. Tehát ugye úgy értelmezik, hogy közvetve a római hatalomnak is szerepe volt. Ugye a Heródes Antipász, aki előtt szintén kihallgatták Jézust, ugyancsak római alkirály volt, és végül Heródes és Pilátus megegyezve adják Jézust halálra. Menjünk tovább. Az apostoli levelekben egy rendkívül fontos említést találunk, ez azért is van külön aláhúzva. Péter első levele 5. fejezetének a 13. versében, ez Péter első levelének a záró üdvözlete, ahol Péter apostol ezt írja a keresztény gyülekezeteknek, akiknek a levelét megküldi. Olvasom tehát az 5. fejezet 13. versét. Köszönt titeket a veletek együtt választott babiloni gyülekezet és Márk az én fiam. Ugye az összes írás magyarázó, bármilyen irányzatúak is legyenek, egyetértenek abban, hogy hát szó sincs róla, hogy Babilon városáról lenne szó, hanem jelképes értelemben használja a Babilon szót, és hogy Péter apostol ezt a levelét Rómából írta. Ugye a római egyház is így vallja ezt, hogy ugye Péter apostol Rómában halt meg, és ezt a levelét Rómából írta.

És Rómáról így tesz említést, hogy köszönt titeket a veletek együtt választott babiloni gyülekezet. Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az ős keresztények Babilon jogutódját fedezték fel Rómában. Babiloni birodalomra gondoljunk, Nabukodonozorra, hanem Bábel tornyára is, az ősi Bábelre is, amely az egy igaz Isten hitével szemben, ugye, ahogy Jelenések könyve 17. fejezete mondja, a bálványimádásnak az anyjává lett, ugye, amit egy alternatív vallásosság indult ki az egy teremtő Isten tiszteletével szemben, tehát az ókori bálványimádásnak a szülőhelye volt tulajdonképpen a Bábel városa. És azon kívül ugye gondoljunk, Babilon csak egy rövid ideig töltött be pozitív szerepet a történelemben, amikor Nabukodonozor ugye megtért és a mennyei befolyás alá került. Egyébként Izrael számára Babilon mindig az ellenséges erőknek a szimbóluma. Gondoljunk Ézsaiás könyve 14. fejezetére, ahol Sátán bukását is Babilon királyának a bukása által szemlélteti. Tehát az őskeresztény egyháza az antikrisztusi erő központját, a Babilon jogfolytonos utódját fedezte fel a római hatalomban, és ezért emlegették maguk között jelképesen így, hogy a babiloni gyülekezet, tehát a Rómában lévő gyülekezet. Ha tovább megyünk, Jelenések könyvében ismét találkozunk Rómával, és pedig a 17. fejezetben, itt megint csak nagyon egyértelmű, ugye gondolom eddig mindenkinek világos volt, hogy semmi önkényesség nincs az értelmezésekben, ugye ezeken a helyeken tényleg kézzelfoghatóan Rómára történik utalás, ha jelképes beszéddel is. Jelenések könyve 17. fejezetében ugyancsak egyértelmű a helyzet, talán többeknek eszükbe jut, hogy Dante, ugye a nagy olasz költő is azonosította ezt egyértelműen, és hát ez teljesen közbeszéd volt és köztudomású volt már a reformáció, 16. századi reformáció előtt is. Azt olvassuk a 17. fejezet első versében, és jött egy a hét angyal közül, akinél a hét pohár volt, és szólt velem, mondván nékem, jöjj, és megmutatom néked a nagy paráznak kárhoztatását, aki a sok vizen ül. És ezután lát egy fenevadon ülő asszonyt, és milyen jellemző, ennek a homlokára is az van írva, hogy a nagy Babilon, tehát megint megjelenik a Babilon név. Most ugyanerről az asszonyról a magyarázat a következőket mondja, tehát először lát ugye János apostol egy képet, aztán hallja hozzá a magyarázatot. És azt mondja a 7. vers, és mondta nékem az angyal, miért csodálkozol? Én megmondom néked az asszony titkát és a fenevadét, amely őt hordozza, amelynek 7 feje és 10 szarva van. És utána a 9. verset olvasom, itt az elme, amelyben van a bölcsesség, a 7 fő, a 7 hegy, amelyen az asszony ül. És a 18. vers, és az asszony, amelyet láttál, a ma nagy város, amelynek királysága van a földnek királyain. Ugye mindenki emlékszik rá, ugye, hogy valamikor még iskolában is alaposan meg kellett tanulni, hogy a római hét halomnak a neve. Ugye, tehát ez egy egészen, hogy így mondjam, olyan kiemelkedő utalás a szövegben, hogy a hét feje szimbolizálja a 7 hegyet is, amelyen az asszony ül. És amikor azt mondja a végén, hogy az asszony, amelyet láttál, a nagy város, amelynek királysága van a föld királyain, ez is ugyanezt az azonosítást erősíti meg. A 15. versben azt is mondja, hogy ez az asszony népeken sok vizen ül, ami a sok víz pedig ábrázol népeket, sokasságokat, nemzeteket és nyelveket. Tehát, ha össze akarjuk foglalni, akkor azt mondhatjuk, hogy a Bibliában Róma úgy jelenik meg, mint egy üldöző hatalom, mint Isten földi művének az ellensége. Kulcskifejezés az, hogy nagy ereje van, ugye ez mindig megjelenik, hogy nagy ereje van, és nagy okossága van, de mindig hozzátesz, hogy nem a maga ereje által, és ez félreérthetetlenül arra utal, hogy a nagy ellenfél Sátán használja fel eszközül a maga céljaira. Tehát ezek egyszerűen a bibliai adatok, a bibliai tények, ahogyan Róma nyilvánvaló és a történelemben sokszor azonosított, egyértelműen azonosított jelképekben előfordul. Nézzük, hogy hogyan találkozunk Jeruzsálemmel a Bibliában. Jeruzsálemről legelőször Mózes első könyve 14. fejezetében olvashatunk, amikor Ábrahám ugye megszabadítja az unokaöcsét Lótot, ugye Sodomából, amelyet ugye háborús tevékenységnek a színhelyévé lett, és ezután Jeruzsálem városában, ugye itt még csak Sálemnek mondja, ugye ez a békességnek a régies neve,
tulajdonképpen a Jeruzsálem névben a békevárosa fogalom szerepel, ugye csak szomorú, szomorú tény, hogy a békevárosa ma mennyire nem békevárosa, de ugye eredetileg ez volt a neve. És Melkisédek, ennek a Sálem városának a királya, megáldja a csatából győztesen érkező Ábrahámot, és azt mondja Melkisédekről, hogy ő Jeruzsálemnek a királya volt, és egyben a magasságos Isten papja. Egyébként ugye magyarosan így mondja a Bibliák, hogy Melkisédek, a héber szövegben ez Melkicedek, a melek és a cedek szavakból van összetéve egy birtokos szerkezetben, és azt jelenti, hogy igazság királya. Tehát a városnak a neve ugye, hogy békesség városa, a királyának a neve, aki ugyanannak az egyetlen teremtő Istennek a tisztelője volt, mint Ábrahám, akiről azt mondja, a magasságos Isten papja is az ég és a föld teremtője nevében, egyetlen teremtője nevében áldotta meg Ábrahámot, az ő neve pedig igazság királya. Tehát így jelenik meg először Jeruzsálem a Bibliában. Azután másodszor Dávid király történetében találkozunk vele, amikor megtudjuk azt, hogy Dávid a királysága kezdeti szakaszában elfoglalta a jebuzeusoktól, ugye egy még ott lakó kananeus néptől, és Jeruzsálemet fővárosává tette, és még mielőtt a templom megépült volna, hiszen ez ugye az ő utódja Salamon alatt épült csak fel, odahozatta már is a frigyládát, ugye, ami a éli napjai óta ugye méltatlan helyen volt, tehát a szövetségládát, a 10 parancsolatot őrző szövetségládát, Isten jelenlétének a szimbólumát Jeruzsálembe. Hogy Dávidnak ebben a szándékában mi volt az indíték, ugye ezt pontosan a Biblia nem rögzíti, hogy volt-e ebben szerepe annak, hogy Melkisédek miatt, hogy valamikor ugye ez békevárosa volt, és valamikor itt az egyisten tisztelték, és a városnak a királyát az igazság királyának hívták, és az egyetlen teremtő tisztelője volt, hogy ennek az eszmei háttérnek volt-e szerepe a város kedvező fekvésének, valószínű mindennek együtt, hogy Dávid ezt a maga városává tette, és ettől kezdve ezt a nevet is kapja, hogy a Dávid városa Jeruzsálem. A legközelebbi adat Jeruzsálemről, hogy Salamon, Dávid fia itt építi meg a templomot. Mégpedig Jeruzsálemen belül a Sion hegyén, és ez a Sion hegye, ez a továbbiakban váltó fogalmává lesz a Bibliában Jeruzsálemnek. Nagyon érdekes utána nyomozni a Bibliában, hogy ez a Sion hegye azonos a Mória hegyével, ahol valamikor az Ábrahám áldozata történt. Ezt a Krónikák könyvéből idézett szövegben, amit felírtunk a táblára, meg is találjuk. Tehát, hogy így mondjam, itt is nagy eszmei háttere van annak, hogy éppen itt épül meg a templom, ugye az egykori Mória hegyén. Ugye Isten jóváhagyásával épül meg a templom, ugye Isten kijelenti Dávidnak, hogy a te fiad fogja megépíteni majd nékem a templomot, és Isten jelöli ki a helyet is, hogy hol építse meg a templomot, ezzel találkozunk a Bibliában. Ezek után nem csodálkozhatunk azon, hogy a Zsoltárok könyvében, annak is egy jellegzetes részletében, az úgynevezett grádicsok énekeiben, Jeruzsálemről csodálatos magasztaló kijelentéseket találunk, és egy eszmei és eszményi fogalommá válik Jeruzsálem városa. A grádicsok éneke a legvalószínűbb feltételezés szerint azt jelenti, ugye ez a felirat, ami egymás után következő néhány Zsoltárnak a feliratában található, arra utal, hogy az úgynevezett zarándok ünnepeken, amikor az ország minden részéből mentek fel a nagy ünnepekre, akkor a Sion hegyére, ugye a lépcső soron fölfelé haladva, ugye ezért grádicsok ének a neve, akkor énekelték ezeket a zsoltárokat. Tehát ezek voltak azok a hagyományos énekek, amelyeket a templom hegyre felfelé menet a lépcsőkön énekeltek. Szeretném ebből tehát egy-két jellemző részletet olvasni. Olvasom a 122. Zsoltárból a 3. és a 4. verset, ahol ezt mondja: Jeruzsálem, te szépen épült, te jól egybeszerkesztett város, ahová feljárnak a nemzetségek, az Úrnak nemzetségei, bizonyságul Izraelnek, az Úr nevének tiszteletére. Tehát, mint az Isten tiszteletének a központja, mint a szépen épült, mint a jól egybeszerkesztett város, ugye így jelenik meg itt. Azután olvasnám a 132. Zsoltárból a 13. verset,
Ugye itt nem a Jeruzsálem név szerint, hanem a Sion név, de ugye említettem, hogy ez váltó fogalom, ugye, mert Jeruzsálemben a Sion hegyén épült a templom. Ezt mondja, mert a Siont választotta ki az Úr, azt szerette meg magának lakhelyül. Tehát, mint az Isten jelenlétének a helye szerepel Jeruzsálem városa, illetve Sion hegye. Most a továbbiakban viszont már kétféle értelemben találkozunk Jeruzsálem városával, pozitív és negatív értelemben egyaránt. Ugyanis a földi város, tehát az egykori Dávid városa, az a népével együtt egyre jobban elmerül a bűneiben, és döbbenetes sorokat olvashatunk például Jeremiás könyvében, aki ilyeneket mond, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, meddig maradnak te benned a te bűnös gondolataid, és hogy Isten lelke elhagyni készül Jeruzsálemet, a benne felgyülemlett rettenetes erkölcsi elfajulás és a bálványimádás miatt. Ezékiel könyve 8. fejezet egy különösen döbbenetes leírás. Ezékiel prófétát az Úr látomásban beviszi a jeruzsálemi templom, ugye ez egy nagy épület, kolosszus volt különböző részeibe, a templom belsejébe is, és megmutatja néki, hogy mi minden bálványimádás folyik magában a városban is, de sőt még a templomban is. Ezek után nem csodálkozhatunk, hogy Dániel próféta már ugye úgy imádkozik a babiloni fogságban, amikor már rommá lett Jeruzsálem is benne, a csodálatos salamoni templom is, hogy Jeruzsálem, mondja Istennek, amely a te nevedről neveztetik, most gyalázatára van minden népnek, a mi bűneink miatt és a mi atyáink bűnei miatt. Ugyancsak Dániel könyvében hangzik el az a megdöbbentő profécia is, a 26. versben, hogy a messiás hírtása után, mint egy vízözön által elpusztul a város, és végig tart a háború, és elhatároztatott a pusztulás. Ugye a Bibliában ez az egy tömör mondat jövendőli meg Jeruzsálemnek a tragikus további sorsát, a földi városét, hogy ezután már nem lesz béke városa, hanem így mondja, hogy végig tart a háború, és elhatároztatott a pusztulás. A 27. vers is érdekes, amely azonban a mi magyar fordításunkban nem pontos, nem jól érthető, ugyanis az eredeti szöveg úgy hangzik, és a templomban pusztító utálatosság lészen. Ugye a Bibliában az utálatosság az mindig pogányságnak a szimbóluma, a pusztító utálatosság kifejezés pedig kiváltképpen vonatkozik Rómára, ugye már az ókori pogány Rómára, tehát így ez azt jelenti, hogy a templomban ugye a római hatalom tűzi ki a jelvényeit, és pusztító utálatosság lészen. De később, mikor Jézus visszahivatkozott, a Máté evangélium a 24. fejezetében olvashatjuk ezt, amikor azt mondta, hogy amikor látjátok a pusztító utálatosságot a szent helyen, amelyel Dániel próféta szólt, tulajdonképpen Dániel könyve 9. fejezetének a 27. versére hivatkozik, ami azonban a mi fordításunkból pillanatnyilag nem nyilvánvaló, de az eredeti szöveg ez értelme ez, hogy a templomban pusztító utálatosság lészen. Most ezek után Jézus szavaira emlékezzünk, aki szintén a földi város sorsának a megpecsételődéséről szól megrendülten. Ugye ismerős nyilván Máté evangélium a 23. fejezetének a 37. verse, ahol Jézus ugye felkiált és ezt mondja, Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, mint a tyúk a kis csibét, és te nem akartad. A Lukács evangélium a 19. fejezetében pedig arról a jelenetről olvashatunk, amikor Jézus bevonul halála előtt, ugye mi akkor még ugye messiás királyként ünnepelten Jeruzsálembe, és mikor az olajfák hegye felől közeledve lepillant a városra, akkor úgy olvassuk, hogy Jézus könnyekre fakadt, és ezt mondta fájdalmasan, Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megkövezed a próféták, és akik hozzád küldettek. Most látom, hogy mi következik te reád, hogy a te ellenségeid palánkot vetnek körülötted, és földre tapossák a te fiaidat benned, és nem hagynak követ kövön, mert nem ismerted meg a te meglátogatásod idejét. Tehát ez az egyik vonal, a földi városnak az elfajulása, és ennek elkerülhetetlen következményeként a város tragédiája, annak a messze történelmi időkbe ható, beláthatatlan következményei, ez az, amiről a Bibliában olvasunk. De van egy másik vonal is, ahol Jeruzsálemről úgy beszél, mint az eszményi Jeruzsálemről, mint újszövetségi Jeruzsálemről, mint mennyei Jeruzsálemről, és pedig azon az alapon, hogy ahogyan Izraelnek az egész küldetését örökölte,
a helyébe lépő, az Isten megváltási tervében helyébe lépő, a helyette eszközi szerepet nyerő újszövetségi egyház, ugyanúgy lesz a Jeruzsálem is most már újszövetségi értelmű, de jelképes értelmű, mint az Isten megváltási művének a központja, a földi város eleste, a földi város elfajulása után is, ugye az átvitt értelmű Jeruzsálem, a békevárosa, mint Isten művének a földi megjelenése, mint Isten országának a képviselete a földön, mint a mennyei Jeruzsálem, mint az Isten mennyei városa, a megváltási műnek a mennyei központja, amely majd a végső újjáteremtés után a földre jön. Így is találkozunk Jeruzsálem városával. Jeruzsálemnek ezzel az eszményesítésével már Ézsaiás könyvében is találkozunk. Azután pedig a zsidókhoz írt levélben olvashatunk róla, és ezek nagyon fontos kijelentések, ezeket szó szerint olvasnám. A zsidókhoz írt levél 4. fejezetéből idézem a 25. és 26. verset, tehát a zsidókhoz írt levél 4. fejezetéből, ahol a következőt mondja. Bocsánat, Galácia beliekhez írt levél. Elnézést, a táblára is zsidókhoz írt levelet írtam, akkor kérem, javítsuk ki, Galácia beliekhez írt levél. Galácia beliekhez írt levél, eltévesztettem véletlenül. Tehát akkor idézem a Galácia beliekhez írt levélből, a 4. fejezetből a 25.-26. verset. A 25. versnek csak a végét olvasom, hogy ne kelljen sokat magyaráznom. Tehát azt mondja a 25. vers végén, a mostani Jeruzsálem fiaival együtt szolgál, a 26. vers, de a magasságos Jeruzsálem szabad, ez mindnyájunknak anyja. Ugye, tehát itt látjuk, hogy szembeállítja egymással a mostani Jeruzsálem, olyan állapotban akkor a szó szerinti Jeruzsálem volt, de beszél a magasságos Jeruzsálemről, mint az Isten megváltási műze központjáról, amely a részben a mennyben van, részben a földön van, és a kettő szoros összeköttetésben van egymással, és azt mondja, hogy a magasságos Jeruzsálem mindenkor szabad, ez mindnyájunknak anyja. Ugye, mint a hívő népnek a szimbóluma jelenik meg itt. A zsidókhoz írt levél 12. fejezetének a 22. versében pedig a következőt találjuk. Tehát a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének a 26. versében. Ezt írja, bocsánat, a 12. fejezet 22. versében. Azt mondja, hanem járultatok Sion hegyéhez, az élő Istennek városához, a mennyei Jeruzsálemhez és az angyalok ezreihez. A 23. vers, az elsőszülöttek seregéhez és egyházához, akik be vannak írva a mennyben, és mindenek bírájához, Istenhez és a tökéletes igazak lelkeihez. Ugye ezen a helyen különösképpen nyilvánvaló, hogy egybe foglalja a mennyei és a földi egyházat, ugye, amelyben Krisztus a fő, és a mennyei, egyesült mennyei és a földi egyház szimbóluma a magasságos Jeruzsálem, a mennyei Jeruzsálem. És végül Jelenések könyve 21. fejezetében úgy találkozunk vele, mint amely a végső ítélet lezajlása, Jézus visszajövetele és a végső ítélet lezajlása után, és a föld újjáteremtése után, mint egy a mennyből a földre jön, így olvassuk a 2. versben, és én János láttam a Szent Várost, az Új Jeruzsálemet, amely Istentől szállt alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített mennyasszony. Most tehát akkor jön a lényeges kérdés, hogy mi áll akkor, tehát összegezzük ténylegesen itt szemben egyházzal, egymással. Tehát azt mondhatjuk, hogy a Bibliában Róma, mint az Isten megváltási művében szemben álló erők, mint az antikrisztusi erők szimbóluma és központja szerepel, Jeruzsálem pedig, mint a mennyei és a földi egyháznak, a hívő egyháznak a szimbóluma, mint Isten megváltási művének a központja. De legfőképpen azt kell látnunk itt, hogy itt két egymástól nagyon különböző egyház eszménnyel találkozunk. Ha most már elhagyjuk az ókori időket és a középkori időkhöz lépünk, akkor azt mondjuk, hogy e két szimbólum már a középkortól fogva a két ellentétes egyház eszményt képvisel, a Jeruzsálem, a mennyei Jeruzsálem, a magasságos Jeruzsálem, mint átvitt értelmű kifejezés, a láthatatlan hívő egyházat, ahol Isten jelenléte, Isten temploma van,
Róma pedig az intézményesült egyházat, a földi egyházat. Most ahhoz, hogy megértsük a kettő közötti különbséget, röviden fel kell vázolnunk, hogy mi a bibliai egyház fogalomnak a lényege. Igyekszem ezt nagyon röviden tenni, és utána összehasonlítjuk a kétféle egyház eszményt. Végül nagyon egyszerűen és nagyon pontosan lehet látni a kettő közötti különbséget, és hogy tényleg vagy-vagy ellentéte áll fenn. Tehát a bibliai egyház fogalom lényegét a táblára is felírt igék alapján a következőképpen foglalhatjuk össze. De Jézusnak az a kijelentése alapvető, amikor azt mondta, hogy Péternek, ugye miután megvallotta őt, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia, hogy én ezen a kősziklán építem fel az én anyaszent egyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. Ugye ebből a kijelentésből önmagában is kiderül, hogy Krisztus elgondolása szerint az egyház egy lelki valóság, mert ugye szó szerint Krisztusra nem lehet egy egyházat építeni. Tehát azt mondja, őre áll, belévetett személyes hitre, reá, mint Isten fiára épül ez az egyház, mint lelki valóság. Ugye most nem részletezném azt a klasszikus problémát, hogy ugye kire vonatkozik ez, hogy ezen a kősziklán. Tulajdonképpen ez a kérdés teljesen egyértelmű a Bibliában. Ugye először is a görög szövegben itt nem egy szó szerepel, hanem kettő. Ugye a Péter névnél a Petrosz görög szó van, a kősziklánál pedig a Petra görög szó. Ha Jézus a kettőt azonosítani akarta volna, akkor egy szót használt volna. És a klasszikus görög nyelvben egyértelmű a két szónak a különbsége, noha az új szövetségi szótárak ma sokszor ezt nem tüntetik föl. Tudnélik, a Petrosz az egy darab követ jelent, egy nagyobb sziklatömbből leesett követ, a Petra pedig, az pedig egy hatalmas alapként használt sziklatömböt. Tehát a kettő között jelentésbeli különbség van. És ugye emlékezünk arra, hogy Jézus adta Péternek, aki később ugye olyan sok botláson ment át, hogy azért, hogy bátorítsa őt, és előre kifejezze a megbocsátását és a kegyelmét, és hogy mindezek ellenére hasznos eszköz lesz az Isten egyházában, a kéfás, ugye a kőszikla nevet adta neki, de csak a kőszikláról levált kődarab értelmében, és amikor itt Jézus mondja ezt az igét, ebben igazából egy szójáték van, mert azt mondja, te Petrosz vagy, a te neved is kő, de én ezen a kősziklán, ezen a sziklatömbön, akit megvallottál a Jézus Krisztuson, építem fel az én anya szent egyházamat. Ugye Augustinus vagy Ágoston nagyon találóan jegyezte meg ezzel az igével kapcsolatban, hogy Péter arra figyelmeztette, illetve Jézus arra figyelmeztette az elbizakodásra hajlamos Pétert, hogy önmagamon építelek fel téged, és nem önmagamat építem fel rajtad. Ugye ez volt a nagyon szellemes megjegyzése Ágostonnak, még egyszer elmondom. Tehát azt mondta, hogy önmagamon építelek fel téged, és nem önmagamat építem fel rajtad. Tehát ez volt tulajdonképpen a Jézus szójátékot alkalmazó kijelentésének az értelme. Hogy miért biztos, hogy ez az értelme azokon túl, amit eddig elmondtam? Ugye maga az új szövetség értelmezi félreérthetetlenül, illetve visszautal Jézusnak erre az igéjére. Péter első levele második fejezetéből idézem az igét, a harmadik verstől az ötödikig. Tehát Péter első levele második fejezetéből, a harmadik verstől az ötödikig, ahol a következőt olvassuk. Mivel, hogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr, akihez járulván, mint élő, és az emberektől ugyan megvetett, de Istennél választott becses kőhöz, ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. Ugye mindenki észreveszi, hogy az Úr a kő, ő a becses kő, akihez járultatok, mondja, és azt mondja, hogy épüljetek fel, mint élőkövek lelki házzá. Szeretném, ha ezt a kifejezést különösen megjegyeznénk. Ugye az új szövetségi egyház fogalom alkalmazza a templom hasonlatot az egyházra, de ezt lelki háznak mondja, és azt mondja, lelki áldozatokkal áldozatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. Az Efézusi levél második fejezete, 20. verse még gyorsabban felfedezhető, hogy Jézus igéjére utal vissza, és azt hogyan értelmezi, amikor azt mondja Pál apostol a keresztény gyülekezet tagjainak, hogy ti most már nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és gyermekei az Istennek, akik fölépítettetek, most figyeljünk, a próféták és az apostolok alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus. Ugye nem lehet félreérteni,
Tehát létezik a próféták és az apostolok alapköve, köztük Péter is kő és kőszikla, és a többiek is, a próféták és az apostolok is, lévén a szegletkő, ugye a nagy sziklatömb, a végső alap maga Jézus Krisztus. Tehát ezek az ígék mind Péter első levelében, mind az Efézusiakhoz írt levélben egyértelműen Jézus igéjét értelmezik, maguk az apostolok, és ők így értették ezt, hogy a hívők lelki házzá épülnek föl, Krisztuson, mint kősziklatömbön, mint végső, a szegletkövön, és mint a proféták és az apostolok alapkövén. Ezek után szeretném folytatni az új szövetség egyházfogalom ismertetését azzal, hogy a Bibliában tulajdonképpen az egyháznak fordított szó egyszerűen azt jelenti, hogy az a görög szövegben, hogy eklészia. Ez magyarra fordítva azt jelenti, hogy kihívottak. Tehát a mi magyar szavunk, hogy egyház, az rögtön egy épületet vagy egy szervezetnek a fogalmát sugallja, mert ugye egyház. Ráadásul még ez a fogalom is ott van a mi nyelvünkben, hogy anyaszent egyház. Rögtön hadd jegyezzem meg, hogy ilyen nincs az új szövetség görög szövegében. Tehát ott csak az eklézia szerepel. Tehát akárhányszor ilyet olvasunk a Bibliában, hogy anyaszent egyház, mint például itt is a Jézus igéjében, ott nincs egy külön szó erre, csak az eklézia van ott is. A kihívottak, az elhívottak, semmi más. Tehát ilyen megkülönböztető kifejezés a Bibliában nincsen. Azon kívül az eklézia szót, a kihívottak szót egyaránt alkalmazza a Biblia egy hívő csoportra, egy gyülekezetre, a hívők egy gyülekezetére, és a hívők összességére. Teljesen egyformán, azonos értelemben, tehát ha úgy tetszik, gyülekezet és egyház, nincs alapvető különbség közte a Biblia fogalomvilágában. A Biblia hangsúlyozza azt, hogy ebben a lelki házban, ebben a lelki valóságban a fő mindenkor Jézus Krisztus. Ugye ezt nagyon sokféleképpen mondja a Biblia, talán most nem idézném az összes bibliai igéket, amelyek erről szólnak. Itt megtaláljuk, hogy Krisztus nem létesít hierarchiát az egyházban, hanem mindenki közvetlenül a fő alá van rendelve. Jellemző az a bizonyos test hasonlat, amivel a bibliai igék megvilágítják az egyházat, hogy ugye minden testrésznek megvan a feladata, minden testrész értékes, ugye mint hogy a testünkben mindennek megvan a funkciója, minden résznek, de a test minden részét közvetlenül a fő hangolja össze, a fő irányítása alatt áll. Ugye ezzel a hasonlattal fejezi ki a Biblia, hogy az egyházban Krisztus a fej, és az ő egyházának, az ő testének minden tagjával, minden részével közvetlen személyes kapcsolatban áll. Különösen nevezetes Máté evangélium a 23. fejezetének a 8. verse, amikor Jézus azt mondja, hogy ti pedig ne hívassátok magatokat mesternek, atyátoknak se hívjatok a földön senkit, doktoroknak se hívassátok magatokat, és akkor sorolja, hogy egyati atyátok az Isten, és egyati mestertek, és egyati doktorotok a Krisztus, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok, mondja egyszerűen. Ugyancsak Péter apostol levele nagyon tanulságos, Péter első levele, 5. fejezetében az első és a 4. vers, amikor Péter így szólítja meg a keresztény egyház többi vezetőit, kérlek titeket, én a presbiter társ, hogy legeltessétek az Isten köztetek lévő nyáját, és utána folytatja, nem úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeteken, hanem mint akik példaképei a nyájnak. És ha majd megjelenik a főpásztor, elveszitek a dicsőség hervadhatatlan koronáját. De tehát a Péter, ha vele kapcsolatos igéket úgy értelmezte volna, hogy ő a főpásztor, akkor bizonyára ezt, ha bármilyen szerény ember volt is, Krisztus igéje iránti engedelmességből képviselte volna. Péter azonban magát egy presbiter társnak nevezi, inti presbiter társait, hogy ne uralkodjanak a gyülekezetek, hanem olyanok legyenek, mint példaképei a nyájnak, és Krisztus nevezi meg főpásztornak, és majd a segédpásztorok elveszik az ő jutalmukat, ha hülyen szolgálnak, mikor a főpásztor megjelenik. Tehát ezek ugye félreérthetetlen kijelentések az új szövetségben. Ugyancsak emlékezzünk Jézus szavára, ugye azzal búcsúzott tanítványait, hogy ti veletek maradok minden nap a világ végezetéig. Vagy Jelenések könyvében arra a képre, hogy Krisztus áll a gyülekezeteket jelképező 7 gyertyatartó között, és a tenyerén tartja a gyülekezetek angyalait, vagyis a gyülekezet lelki követeit, vezetőit. Tehát ő ott jár kell az egyház gyertyatartói között, saját maga visel gondot az egyházáról. A Jelenések könyve a 3. fejezetében Jézus azt mondja, hogy nála vannak a Dávid kulcsai. Ugye a Dávid kulcsai megint egy szimbólum a Bibliában. Tulajdonképpen azt jelenti, az ő egyházának kulcsai, az ő egyházának vezetése, fősége az ő kezében van.
Nagyon fontos a Bibliában, a bibliai egyház fogalommal kapcsolatban az a megállapítás, hogy döntő szerepe van az igének, az Isten beszédének az egyház létrejöttében. Tehát ugye egyház a Biblia szerint ott van, ahol Krisztus jelen van, ahol Krisztusra mint alapra épülnek a hívők, mint lelki ház, és ő jelen van köztük. Ugye Jézus ezt is mondta, ha ketten-hárman összejönnek az én nevemben, én ott vagyok közöttük. De Krisztusnak a jelenléte, vagy Krisztusnak a fősége mindig az ige által érvényesül. Mert a Krisztus nincs jelen közöttünk, az ige és a Szentlélek által. A Szentlélek is az igéhez vezeti a hívőket, mondja az írás. De János evangélium a 10. fejezetében mondja Jézus, az én juhaim hallják az én szómat és követnek engem. Tehát hogy lehet Krisztushoz, mint főhöz ragaszkodni, hogy lehet őt követni, hogy érvényesülhet a Krisztus eleven összeköttetése az ő egyháza tagjaival, úgy, hogy hallják az ő szavát, vagyis hallják az ő igéjét, és követik azt. Rendkívül fontos a Lukács evangéliumából idézett ige, ezt igazából bekeretezhettem volna, mert ez is kiemelkedő jelentőségű ige, ahol Jézus a következőket mondja, értesítik őt, hogy itt vannak az ő anyja és testvérei, és ez ad alkalmat Jézusnak arra, hogy a következő kijelentést tegye. Így olvasom Lukács evangélium a 8. fejezetéből a 21. verset. Az én anyám és az én atyám fiai ezek, akik az Isten beszédét hallgatják és megcselekszik azt. Tehát nagyon fontos, igen. Tehát Jézus megmondja, hogy kik az ő házanépe, kik az ő családja, kik az ő egyháza. Azt mondja, az én anyám és az én atyám fiai ezek. Ugye mondja, a másik evangélium körülnézve a sokasságon mondja, akik az Isten beszédét hallgatják és megcselekszik. Megfigyelhető, hogy ugyanezzel a fogalommal találkozunk Jelenések könyvében is. Azt mondja például a 22. fejezet 9. versében Isten angyala, hogy én szolgatársad vagyok néked és a te atyád fiainak, akik megtartják a könyv profétálásának beszédeit. És nyilván csak nem csak Jelenések könyve beszédeit, hanem egyáltalán az Isten beszédeit. És Jelenések könyvében X esetben találkozunk, ugye fölírtam az igéket a táblára, azzal a megfogalmazással, hogy János apostol azokat látja az Isten népének, akik mindent vállaltak az Isten. Összefoglalóan ezen a háttéren értjük meg, hogy a Biblia azt mondja, hogy az Krisztus egyháza az az igazság oszlopa és erőssége a Földön. Ezt mondja Pál a Timóteushoz írt levélben. Tehát az igazság oszlopa és erőssége, mert azok alkotják, akik Krisztust úgy követik, hogy az ő beszédét, az Isten beszédét hallgatják és megcselekszik. Így válik az igazság oszlopává és erősségévé. A Korintusiakhoz írt első levél 2. fejezetének az első versét nem olvasom fel szó szerint, de ott egyértelműen olvashatjuk, ugye a benne szereplő szót egyháznak, gyülekezetnek egyaránt fordíthatjuk, hogy a hívő nép jelenti az egyházat. Tehát a hívő nép nem egy szervezet, a hívő nép az nem egy épület, illetve az egyház az nem egy szervezet, és az egyház nem egy épület, hanem az egyház egy hívő nép. Így mondja, a Krisztus Jézusban megszenteltek az elhívott szentek, mindazokkal egybe, akik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét segítségül hívják bármely helyen a magukén és a miénken. Ezen a háttéren nem csodálkozhatunk azon, hogy a 16. századi reformátoroknak mi volt az egyház meghatározása. Olvasson például az ágostrai hitvallásból, amit Luther is aláírt. Az egyház a szentek gyülekezete, amelyben az evangéliumot tisztán tanítják, és a szentségeket helyesen szolgáltatják ki. Ugye egy szentségeken a keresztségre és az úrvacsorára gondolt, ugye, amit az evangélikus egyház megtartott. A következő mondat, amit szintén innét idézek, az egyház valójában a szentek és az igazán hívők gyülekezete. Nagyon sokan nem tudják azt, hogy a reformáció ezen a téren is forradalmat idézett elő, mert ugye a középkori egyház felfogása az volt, hogy az egyház a hierarchia. Ugye a papság, az egyháznak a szervezete, ők az egyház. A reformáció teljesen felforgatta ezt az egyház fogalmat, és visszatérve a bibliai fogalomhoz azt mondta, hogy az egyház a hívők és a szentek közössége, ahol az evangéliumot helyesen, tisztán tanítják. A Calvinnak a meghatározása egészen azonos, majdnem szó szerint azonos Lutherével, és nagyon érdekes az a megjegyzése az Institúció című művében, amikor azt mondja, hogy
az a régi apostoli hitvallást nem helyesen fordítják így, illetve nem helyesen idézik így, hogy hiszek az egy szent anyaszent egyházban, tehát azt mondja, a latin in prepozíciót nem szabad ide tenni, hanem azt mondta, ez csak így helyes mondani, hiszem az egy szent anyaszent egyházat. Mert azt mondja, hinni csak Krisztusban szabad, az egyházat lehet hinni, tehát az egyház valóságát, vagy az egyházra szükség van, de az egyházban nem szabad hinni, hangsúlyozta Calvin az institúcióban. Tehát csak így helyes szerint az apostol hitvallás mondani, hogy hiszem az egy szent anyaszent egyházat, nem pedig úgy, hogy hiszek az egy szent anyaszent egyházban. Most ezek után hasonlítsuk össze ezzel a római egyháznak a középkortól fogva folyamatosan, tehát ugye a pápai egyháznak a létrejöttét ugye számíthatjuk a 4.-től a 6. század a kialakulásnak az ideje, és ettől fogva mind a mai napig itt egy merőben más egyházfogalommal találkozunk. Szeretném csak nagyon röviden bemutatni ezt az egyházfogalmat, és pedig úgy, hogy idézek a II. Vatikáni zsinatnak a Lumen Gentium nevű konstitúciójából. Ugye Lumen Gentium az azt jelenti, hogy a népek világossága. Jellemző ugye a II. Vatikáni zsinat dokumentumainak a sorrendje is, ugye itt is rend és hierarchia van, mint ami általában jellemző ez a római egyházra. Az első dogmatikai konstitúció az egyházról szól. Szóval ez a hittételek feje. A második szól a szent liturgiáról, és a harmadik az isteni kinyilatkoztatásról. És az isteni kinyilatkoztatásról szóló konstitúcióban, ugye a Dei Verbum konstitúcióban is azt mondja, hogy az tulajdonképpen az Isten beszéde is alá van rendelve az egyháznak, mert így mondja szó szerint, ezt máskor is idéztük, azért nem idézem most hosszasabban, azt mondja, hogy az egyház mindenkori eleven tanító hivatalára van bízva, hogy az Isten írott és áthagyományozott igéjét hitelesen magyarázza, és annyira szorosan összetartozik ez a három, hogy egyik sem lehet meg a másik kettő nélkül. Tehát az ige nem állhat meg az egyház tanító hivatala nélkül, amely azt hivatott magyarázni, és a szent hagyomány nélkül, amely vele együtt mértékadó és bizonyos. Tehát nem véletlen, hogy a legelső dokumentuma a II. Vatikáni zsinatnak, tehát hierarchikus sorrendben a legelső és a legfontosabb az egyházról szóló konstitúció, és ezt mondja. Figyeljük meg ezt a nagyon világos logikát, és sajátos logikát. Azt mondja, a népek világossága Krisztus. Ugye mindenki emlékszik a hegyi beszédből, Jézus azt mondta, én vagyok a világ világossága. Tehát leszögezi ezzel összhangban a népek világossága Krisztus. Utána így folytatja, az egyház Krisztusban, ja még bocsánat, előbb még az előző mondatot is olvasom, a Szentlélekben összegyűlt zsinat sürgető óhaja tehát, hogy minden teremtménynek hirdetve az evangéliumot, minden embert megajándékozzon Krisztus világosságával, amely ott tündöklik az egyház arcán. Az egyház pedig Krisztusban, mint egy szakramentuma, vagyis jele és eszköze az Istennel való bensőséges egyesülésnek és az egész emberiség egységének. Most tehát akkor nézzük meg itt, mi a logikai vonal. Krisztus azt mondta, én vagyok a világ világossága. Ebből indul ki a tétel, de azt mondja, a Krisztus világossága az egyház arcán ragyog. Ez egy axióma. A Krisztus világosságát azt az egyház birtokolja. És így folytatja, az egyház Krisztusban, mint egy szakramentum, mit jelent ez, hogy szakramentum vagy szentség? Kegyelem közvetítő. Tehát az egyház kegyelem közvetítő, azt mondja, jele és eszköze az Istennel való bensőséges egyesülésnek és az egész emberiség egységének. Ebből következik az, hogy az egyházon kívül nincsen tulajdonképpen üdvösség. Ezt félreérthetetlenül mondja a továbbiakban is, sokféle megfogalmazásban. A következőket idézem. Azt mondja, egyedül Krisztus a közvetítő és az üdvösség útja, ez megint helyes tétel, de így folytatja, ő pedig számunkra jelenvalóvá az ő testében lesz, ami az egyház. Megint itt van ez az axióma, hogy az egyház és Krisztus azonos. Tehát azt mondja, egyedül Krisztus az üdvösség útja, de ő számunkra jelenvalóvá az ő testében lesz, ami az egyház. Nem üdvözültehetnek tehát azok, akik nem akarnak belépni az egyházban, vagy nem akarnak megmaradni benne,
Noha jól tudják, hogy Isten Jézus Krisztus által az üdvösség szükséges intézményének alakította meg a katolikus egyházat. Az egyház közösségébe azok épülnek be teljesen, akik Krisztus lelkét hordozva magukban elfogadják az egyház egész rendjét, és az üdvösségnek az egyházban létesített minden eszközét, a hitvallás, a szentségek, az egyházkormányzat és az egyházi közösség kötelékei által, vagyis látható szervezettségén átkapcsolódnak össze Krisztussal. Tehát az egyház látható szervezettségén átkapcsolódnak össze Krisztussal, aki az egyházat, a pápát és a püspökökön át kormányozza. Most szeretném, ha itt világosan látnánk a különbséget, tehát a bibliai és a protestáns egyházfogalom és a római katolikus egyházfogalom között. A bibliai és a protestáns egyházfogalom azt mondja, hogy az egyházat azok hozzák létre, akiknek bensőséges közösségük van egyenként Krisztussal. Tehát akik egyenként ráépülnek, mint kősziklára, akiknek egyenként a Krisztussal közösségük, kapcsolatuk van, ők hozzák létre az egyházat. A római katolikus felfogás szerint az egyház hozza létre a bensőséges közösséget az egyes hívők és Krisztus között. Ő a kegyelem közvetítő eszköz. Tehát nem tudom, értjük-e a különbséget, ugye, hogy az egyház hozza létre a bensőséges közösséget a hívők és Krisztus között, vagy pedig akik között létrejött a bensőséges közösség Krisztussal, azok hozzák létre egymás között az egyházat. Tehát a kettő között nagy a különbség. Szeretném idézni azokat a részleteket is a konstitúcióból, ahol azt a Krisztus helyettes szerepet nagyon erősen aláhúzza. Azt írja, a püspökök segítőikkel, az áldozópapokkal és a szerpapokkal együtt Isten helyett állnak a nyáj élén. A püspökök kimagasló és szembeszökő módon magának, Krisztusnak a szerepét töltik be, a tanítóét, a pásztorét, a főpapét, és az ő személyében járnak el. És hát idézhetném még tovább. Na most, tehát ebből azt láthatjuk, hogy a római katolikus egyházban óriási jelentőségű a tekintély. Ugye, mert az egyház az mindenkor Krisztusnak a tekintélyével rendelkezik. Az egyház megtestesül a hierarchiában, és az egyház Krisztus tekintélyével rendelkezik. A tévedhetetlenség dogmáján, ami a múlt század végén mondta ki az első vatikáni zsinaton, sokan megütköztek, pedig azt kell mondanom, hogy tulajdonképpen ezt csak kimondták, de ez benne van, implicite benne van az egész római egyház fogalomban, hogy ez a végső axiomája mindennek, hogy az egyház tévedhetetlen. Ugye itt a biblikus és a protestáns felfogás szerint az Isten beszéde tévedhetetlen. Az Isten beszéde az alap. A római katolikus felfogás szerint az egyház a tévedhetetlen. A biblikus, a protestáns felfogás szerint a végső tekintély az ige, az Isten beszéde. Annyira, hogy Pál például azt mondja a Galácia beliekhez írt levélben, hogy ha mi, vagy akár mennyből jövő angyal mondana néktek mást, azon kívül, amely néktek hirdettetett, legyen átok. És dicséri azokat a hívőket, akik nem csak beveszik, amit az apostolok mondtak, hanem utána néznek az írásokban, hogy valóban úgy vannak-e. Ugye erre mondja Comenius azt, hogy a keresztény ember szabadság egy sajátos szabadság, mert tulajdonképpen semmihez a világon, azt mondja, se királyhoz, se úrhoz, se családhoz, semmihez sincs úgy alávetve, mint egyedül az Istennek és az Isten beszédének. Ez az ő sajátos szabadsága. Tehát ő minden mással szemben szabad, és a lelkiismereti meggyőződése szerint fogad, vagy nem fogad el valamit. Itt érthetjük meg, hogy miért mondja azt a Galácia beliekhez írt levélben, hogy a magasságos Jeruzsálem szabad. Tehát a bibliai egyház, fogalom szerinti egyházban teljes szabadság uralkodik, ott a lelkiismereti szabadság abszolút alapelv. Ugye a világ megdöbbent, amikor Luther a Wormsi zsinaton ilyet mondott, amit egyszerűen hallatlan dolog, hogy senki se tudta felfogni. Azt mondta, hogy mindent kész vagyok elismerni, de győzzenek meg Isten igéjéből. Minden tévedést belátok, de győzzenek meg Isten igéjéből, mert az én lelkiismeretem ehhez van kötve. Szóval egyszerűen, ahogy így mondjam, a világ megdöbbent. Mert hogy nem számít neki a császári tekintély, nem segít neki az egyházi tekintély. Egy egész birodalmi gyűléssel szemben azt mondja, hogy az én lelkiismeretem az Isten beszédéhez van kötve.
És én itt állok, és másként nem tehetek, és Isten engem úgy segíten, és mindent kész vagyok megváltoztatni, és beismeri, de az ígéből győzzenek meg, mert az én lelkismeretem egyedül ehhez van kötve. Ezt ma mi nem tudjuk egészen felfogni, hogy micsoda forradalom volt. Szóval ez egy hihetetlen szellemi és lelki forradalom volt, és hát ledöbbentek az emberek, hogy egyáltalán ilyen lehetséges, mert ugye a középkort uralta az abszolút tekintély. Ugye is a római egyházban ugye az abszolút tekintélyből következik az abszolút engedelmesség elve. Ugye nem tudom, látunk egyet, ugye, hogy például egy papszentelési szertartás. Ugye a kis papok a papszentelési szertartáson teljesen fekszenek a földön, a teljes alárendeltség, a teljes engedelmesség kifejezéseként. Ugye az engedelmesség az egy magasztos erény, egy rendkívül magasztos erény, ugye a római egyházban, mert tévedhetetlen az egyházat képviseli a hierarchia, a hierarchiának való engedelmesség, az Isten előtt kedves, legfontosabb, legszebb erény. És ezt most komolyan vegyük azt, hogy emberek ezt lelkismertük mélyéből hiszik, és mint a kereszténység legfőbb kívánalmát élik meg. Ugye? Tehát azért mondom, hogy ez egy meghatározó gondolkozásmód, és egy meghatározó tapasztalat emberek életében. A másik egyházeszmény, a bibliai egyházeszmény, amit a protestantizmus felélesztett, az pedig azt mondja, hogy a hívő ember lelkismerete egyedül Krisztushoz, illetve az ő igéjéhez, vagy Istenhez és az ő igéjéhez van kötve, mindennel és mindenki mással szemben szabad. Ugye nem véletlen az, hogy tulajdonképpen a római egyház alapeszméjével kibékíthetetlen ellentétben van a lelkismereti szabadság eszméje. Ugye ezzel ebben a II. Vatikáni Zsönnyel tanítása című kötetben el lehet olvasni, hogy a II. Vatikáni zsinaton milyen nehezen született meg a vallásszabadságról szóló nyilatkozat. Leírja a könyv, hogy csak az amerikai püspökök kényszerítették ki, mondván, hogy ők egyszerűen nem szalonképesek a hazájukban, ha ők hazamennek a II. Vatikáni zsinatról, annélkül, hogy a modern kor kívánalmának megfelelően megszületett volna egy nyilatkozat a lelkismeret és vallásszabadságról. De ha velül valaki elolvassa magát az egész nyilatkozatot, akkor látja, hogy állandóan jelen van benne az az eszme, hogy igazából csak az igazságnak van joga élni, az igazságot pedig az egyház képviseli, a tévedésnek nincs joga létezni. És következetesen csak úgy értelmezi a lelkismeret és vallásszabadságot, mint amit az állam köteles megadni az egyházaknak. Tehát erre tesz a hangsúly, hogy az államnak kell gyakorolni a lelkismeret és vallásszabadság elvét, De nem esik szó az egyházon belüli lelkismereti szabadság elvéről, hogy ki kell maga egyén lelkismerete szerint gondolkozik az egyházon belül, és nem esik szó a lelkismereti szabadság elvéről felekezetközi vonatkozásban sem, hogy különböző lelkismereti meggyőződéseknek tiszteletet kell adni. Tehát ez a két egymással nagyon különböző egyházfogalom. Ugye a római egyházban tulajdonképpen a római jog él tovább az egész egyház belső konstrukciójában. Például ugye egy friss dokumentum, a Dies Domini, az Úr napjáról szóló dokumentum, és ebből csak nagyon kis részleteket olvassuk, ugye ez egy részletkérdés, a vasárnap ünneplés. De figyeljük meg, csak a kulcskifejezésekre ügyeljünk, hogy tehát milyen eszközök legálisak a római egyházban. Azt írja, hogy az idők múlásával, amikor lanyhaság és hanyagság kezdett mutatkozni, kellett a római egyháznak kifejezetten megfogalmazni a kötelezettséget, hogy a hívőknek részt kell venniük a vasárnapi szentmisén. Legtöbbször buzdítás formájában tette, de olykor pontos jogi megfogalmazáshoz is kellett folyamodnia. Ez történt a különböző zsinatokon a IV. Századtól kezdve. 300-ban az elvírai zsinat nem a vasárnapi kötelezettségről, hanem három misemulasztás büntető jogi következményeiről szól. E részleges zsinati döntések magától értetődő módon torkollottak kötelező jellegű egyetemes szokásba. A kánonjogi kódex 1917-ben fogalmazta egyetemes törvénybe a hagyományt. Vasárnap és a többi parancsolt ünnepen a hívők kötelesek részt venni a szentmisén. Egy ilyen törvény rendes körülmények között súlyos bűn terhe alatt kötelez. Ezt tanítja a katolikus egyház katekizmusa is méltán. Gondolom, egy sereg kifejezés megütötte a fülünket, ugye jogi megfogalmazás, büntető jogi követelmények, következmények, parancsolt ünnepek, súlyos bűnterhe alatt kötelez, és méltán. Tehát itt láthatjuk, hogy a római egyháznál egy intézményesült egyházfogalommal találkozunk.
Az egyház az egy földi valóság, az egy földi ország, és az uralomnak az eszméje is földi és evilági. Tekintély elv uralkodik, engedelmesség kötelezettsége, és az eszközök is jogiak, és kötelezőek, és szankciók léteznek. A másik egyházfogalom az nem földi valóság, és nem földi uralom eszméje érvényesül, hanem ahogyan Krisztus mondta, hogy aki köztetek nagy akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája, és a szabadság elve érvényesül, ahogy mondja, ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Ott az Isten törvényének, Isten beszédének tekintélye van, de arról is azt mondja a Szentírás, hogy a szabadság királyi törvénye, vagyis az ember szabadon megfontolhatja, hogy akar-e neki engedelmeskedni, vagy nem. És az egyház lelki valóságánál a tekintély csak az Isten. Emberi tekintély nincs, a tekintély az Isten és az Isten igéje. Ez nem azt jelenti, hogy protestáns egyházakban nem történhet óriási visszaélés, és nem torzulhat el tökéletesen az egyház belülről, ugye, és szó sincs a bibliai egyház fogalomról, igenis tekintélyé válnak az ige helyett és Krisztus helyett, ugye, az egyházi méltóságok, és hát az engedelmesség kényszere alá vetik a hívőket, vagy az alájuk beosztott, hát egyházi szolgákat, ezt ugye mindenütt el lehet, és mindenkor el lehet torzítani, de így áll szemben a két egyházfogalom. Tehát az egyik, amelyiket Róma képviseli, a másik pedig, amelyet az eszményi Jeruzsálem, a mennyei Jeruzsálem, az új szövetségi Jeruzsálem, a láthatatlan egyház, a hívő egyház, amellyel a Bibliában találkozunk. És végül még annyit szeretnék megemlíteni, ugye, hogy a római egyháznál a földi valóság, tehát, hogy nem lelki valóság az egyház, hanem intézményesült földi valóság, és ennek megfelelő az egész szerkezete és az eszközök is, és az uralkodás is földi módon történik. Ezzel összhangban azt se felejtsük el egy pillanatra, hogy a római egyházhoz hozzá is tartozik az evilági földi hatalom, a terület is, és az államfői hatalom is. Ugye? Tehát ez is az intézményesült földi valóságot ennyire kifejezi. Ugye bizonyára mindjárt tudjuk, hogy a 8. században született meg a pápai állam, ugye, amely először ugye lelki, abszolút lelki tekintélyé lett, Róma püspöke, azután pedig megszületett a területtel rendelkező középkori feudális viszonyokra gondolkozunk, az állam is. És bizonyára hallottunk ugye, a konstantini adománylevélről, amiről ma ugye a római egyház történésze is egyetemlegesen elismerik, hogy középkori hamisítvány volt, amit ugye a pápai állam létrejöttének az igazolására készítettek. És ez az álkonstantini adománylevél, ami egyébként most a Szegeden egy történész tanszéken, ezt le is fordították, egy kis füzetben kiadták, úgyhogy magyarul is hozzáférhető ez a konstantini adománylevél, a pontos szövege. És ebben ugye egy olyan adománylevelet készítettek, amely a történelmi valóságtól eltérően, ugye ezt rögtön akkor nem léptették életben, később hivatkoztak rá, nem a frankok juttattak nekik területet, hanem már Konstantin császár úgy rendelkezett, hogy a császári jelvényeket nyugaton Róma püspökének adja. Ugye egy ilyen legendás alapon indul, hogy Róma püspöke leprából meggyógyította Konstantint, és ezért hálából Konstantin a császári jelvényeket és a világi hatalmat az egész nyugat-római birodalom felett Róma püspökének adta. Tehát ugye itt van az intézményesült földi hatalom, amely ugye területet és országot szerez magának, és az uralkodók sorába lép be. Amikor ugye aztán a modern időkben elveszítette a pápai államot a római pápaság, ugye mert jöttek a felvilágosodás eszméje, jött Olaszország egyesítésének az eszméje, a Garibaldi féle szabadságharc, létrejött a független olasz királyság, és a pápai állam megszűnt, akkor egy darabig ugye nem létezett pápai állam. 1929-ben azonban ez volt a legfőbb, a legsarkalatosabb kívánalom, amikor a pápasság kiegyezett ugye Mussolinivel, az olasz állam akkori fejével. Ez volt a legsarkalatosabb kívánalom, hogy ha csak egy mini kis területet is, de mindenképpen országot kapjon, tehát a földi hatalomnak a szimbóluma, ugye az alapja is meglegyen, egy terület, és hogy szuverén államfőként ismertessék el Róma püspöke. És ezen az alapon történt a kiegyezés 1929-ben.
Tehát ez is aláhúzza azt, hogy létezett pápai állam, és a modern időkben is 1929 óta létezik megint csak egy kis területű, de valóságos állam, amelynek a feje szuverén államfő, hogy itt egy intézményesült földi valóságról van szó. Ezért nem lehet csodálkozni azon, hogy az eszközei is földiek, és az alapeszmé is teljesen a földi uralom, a földi ország igazgatásának az alapeszmével azonosak. A bibliai egyház fogalom viszont az Isten országa törvényeit és az Isten országa alapelveit érvényesíti. Most már valóban

eszméjét tartja a legfontosabbnak, és óriási kultusza van a szabadságnak, de a világ már fordul, észrevehetően fordul, mert ugye a világ szétesőben van, és iszonyatos, megoldhatatlan problémák vannak, és megint a tekintélyelvűség felé fordul a világ. Tehát ugye mindnyájan hallottunk erről, ugye, hogy a globalizáció azt is maga után vonja, hogy egységes világvallás, egységes világetosz, és egyház és állam szétválasztása tendenciának meg kell fordulnia, egyház és állam együttműködésére van szükség. A Jelenések könyve ezt ilyen egyszerűen mondja, hogy olyan szintig fog fejlődni az intézményesült földi egyház tekintélye és befolyása a világ felett, hogy az egész föld csodálva követi. Ugye ez klasszikus kifejezés Jelenések könyve, az egész föld csodálva követi. Tehát mindenki válaszút elé kerül, hogy most ezt a tekintélyt fogadja el, mert ismétem, egy tekintélyelvű világba lépünk be, vagy pedig kitartam mellett, a szabadság mellett, hogy egyetlen tekintély létezik, az Isten és az Isten beszéde. Tehát itt mindenki valamilyen állásfoglalásra fog kényszerülni ezzel a roppant egyházi tekintéllyel kapcsolatban, amely egyesül a többi egyházakkal és vallásokkal bizonyos szinten és bizonyos formában, és megtestesíti az abszolút egyházi tekintélyt. Tehát itt minden embernek megfontolásra, minden ember esetében megfontolásra várnak ezek a kérdések. Hát én itt fejezem be ezt a nem könnyű témát, és köszönöm a türelmet, és hogy figyelemmel kísérték végig. Akkor a viszontlátásra 2 hét múlva, még szeretném említeni, hogy én Reisinger János már agitáltam, hogy már ma vegye át, de azt mondta, hogy nem tudja még egészségi állapota miatt ilyen hosszan állni, nem vállalkozik rá, de lehet, hogy már a következő alkalommal vissza tudja venni az előadásokat. Akkor egy rövid idő múlva a beszélgetés. Először is azt szeretném válaszolva a kérdést. Tehát az volt a kérdés, hogy ha ez ennyire világos vagy egyértelmű, hogy a római egyházon belül, most már hat fogalmazom én így, miért nem támadnak időnként személyek vagy mozgalmak, ugye, akik hát ezeket a gondolatokat felvetik. Hát először is azt válaszolnám, hogy hát támadtak, mert végül is hát középkortól kezdve minden reformmozgalom a római egyház kebeléből támadt, ugye. Hát ha most azt nézzük, a nagy reformátorok, ugye sorba Wycliffe, 14. században Angliában, oxfordi egyetemi tanár volt a római egyház papja, Hus János, prágai egyetemi tanár volt a római egyház papja, Luther Márton szerzetes volt, szintén a római egyház papja. Tehát ugye a reformációs mozgalma, kivéve a valdenseket, ugye, amely egy eredeti alapon történt, az összes többi reformációs mozgalom a római egyház kebeléből indul. Tehát ugye felmerültek ezek a gondolatok. Na most azt szeretném mondani, hogy nagyon érdekes, ugye eleve az egy külön tanulmány lehetne, hogy a 16. században bámulatos volt, hogy mint a tapló olyan fogékonyak voltak az emberek azokra az eszmékre, ugye, amelyeket a németországi, a svájci, a franciaországi reformáció fölvetett. Hát Magyarország például, ugye 1517-ben kezdődött a reformáció, és már pár év múlva, ugye már 1522-ben Magyarországon törvényt hoztak, hogy a luteránusok mind megégetendőek. Tudnélik, voltak. És olyan híreket, olyanokat olvasunk a korabeli irodalomban, hogy a kocsmákban Luther iratait olvasták és vitatták. Szóval futó tűzként terjedt tényleg. Most ma az emberek nem ilyen fogékonyak ezekre a kérdésekre. Szóval egyáltalán annyira, szóval sajnos azt kell mondom, hogy itt a protestantizmus óriási mértékben felelős ezért, a protestantizmus lelki hanyatlása, mert nem tartotta elevenen úgy az Isten igéjét és azokat az eszméket, amelyeket a reformátorok egykor ugye felvetettek. Tehát ma a római egyházzal szemben, tehát alternatív eszmeiség tulajdonképpen nincs. Vannak katolikus hagyományok és vannak protestáns hagyományok. De nem képviseli a protestantizmus úgy, mint korábban azt, hogy a bibliai elv, ugye, az egyedül az Isten igéje tekintély. Szóval ezek a kérdések abszolút nem állnak így ilyen világos ellenpontokként szemben egymással. Most a római egyházon belül azért mindig vannak, voltak és vannak emberek, akiknek ezek a kérdések felmerülnek. Az pedig, ami elhangzott, ugye ma, hát olvassák sokan a Bibliát római egyházon belül, ugye ajánlott is a Biblia olvasása, és miért nem jutnak mégis bizonyos gondolatokhoz. Azt kell mondanom, hogy nem nehezen tudjuk érzelmileg beleélni.

0: magunkat abba, hogy ha valaki igazán buzgó római katolikus hívőként nő fel, vagy annak az egyháznak a papjaként, szóval ő benne annyira belé idegződik az egyház tévedhetetlensége, hogy még ha az egyházban akármilyen hibák vagy botránkozást okozó dolgok voltak a történelemben vagy a jelenben, az akkor is a Krisztus világossága fénylik az egyház arcán, és az egyház szent és sérthetetlen, és az engedelmesség az egy keresztény erény. Tehát, hogy így mondjam, nem, ezt a korlátot nem lépi át, szóval akármit olvas, ezt a korlátot nem lépi át, hogyha ez olyan nagyon-nagyon erősen van benne, kivételes személyiségektől eltekintve. És ezt nagyon megértően kell kezelni, hogy itt tényleg csak a Szentlélek és az ige hatalma az, amely ezt a gondolkozásmódot módban valahogyan bele tud világítani, hogy az ember meglássa, hogy ténylegesen a bibliai gondolatrendszer más, az egy alternatív gondolatrendszer a római katolikus egyház egész eszmeiségével szemben. Hát ennyit tudok mondani, tessék. Kicsit lehetne hangosabban, hogyha lehetne kellene hozzászólni. Ha egyre különbség van, nagyon jó kérdés. Hogy akkor miért tud felmaradni? Én nem azt szoktam mondani, hogy én soha nem hiszem el, hogy az emberek csak a szabadságot szeretik. Szerintem az emberek legalább olykor a szabadságot szeretik, vagy egyesek a szabadságot szeretik, de az emberek legalább annyira szeretnek kényelmesen alárendelni magukat. Legalább annyira szeretik. Szóval az emberben a hagyományokban való kényelmes megmaradás és a tekintély elviség követése az legalább olyan erős. És ne felejtsük el, hogy a római egyháznak éppen azért, mivel az egykori római birodalomnak az örököse a jogrendszerében, a hatalmi struktúrájában kétségtelenül bámulatra méltóan tökéletes, ugye a szervezésben, a hatalomkoncentrációban. Ugye a Dániel könyve 8. fejezetben, nem tudom, ki figyelt fel ezekre, ugye, hogy hihetetlen módon tud értelmezni dolgokat, szóval a beszédben is, és az értelmezésben is. Ugye például a római egyház például hogy tudja fenntartani a tévedhetetlenség dogmáját úgy, hogy közben modernizálódik. Úgy, hogy a római egyházban soha nincs felülbírálása valaminek, de létezik az átértelmezése. Ugye tehát ez, hogy mondjam, ez egy külön nyelvi bravúr, szóval direkt lehetne ilyen nyelvi szempontból elemezni sok dokumentumot, amikor komoly változás történik valamiben, de azt mégis igazolja, hogy ez ugyanaz, és az tévedhetetlenül megmaradt, ez csak átértelmezés. Tehát ez az igen nem gondolkozásmód, szóval, hogy ne elégítsék ki az embert ezek a szép szavak, ezek a definíciók, ez a maga nemében tökéletes konstrukció, hanem végül egy éles logikával nézze abban, hogy most hogy van az igazság, és egyből hogy lesz 2 és 3 és 4. Nagyon kevés ember gondolkodik így, és veti alá ilyen gondolkozásmódnak ezeket a dokumentumokat. Tehát fantasztikus a tan belé felépítés, a kidolgozott tanítás, ugye a tanítóhivatalnak a működése, zseniális a szervezet, a hatalomkoncentráció, az összeköttetés. Tehát ezekkel nagyon-nagyon lehet fönnmaradni. Nagyon lehet fönnmaradni. Tessék? Egyrészt hatalmi kérdés, azt hiszem, mert megkérdezném, hogy voltak az emberek képesek elfogadni mondjuk a kommunizmus idején ugye, azokat az eszméket. Hát hogy voltak képesek, ugye, meg betörni. Szóval ha hatalomra kerül az emberekben, ott van a akik nem igazságkeresőek, az értek és az alkalmazkodás. Tehát, ha egyszer megszűnik az állam és az egyház szétválasztása, és valóban hatalmi szövetségessé válik a római egyház államról államra, az emberek tudata olyan szépen fog átalakulni, és az alkalmazkodás ugyanolyan szépen meg fog történni, mondjuk, mint ahogy az ateista és kommunista államhoz alkalmazkodtak tömegek részéről. És azért ne felejtsük el, hogy azért nem csak alkalmazkodás lesz, azért itt a Biblia beszél, hogy a részegítő tanokról is ilyen kifejezést használ, Ugye, tehát amik önmagukban elbűvölőek és tetszetősek. Ugye, ne felejtsük, a Római Egyház roppant erőfeszítéseket tett a modern értelmiség megnyerésére, és nem is eredménytelenül, mert szóval annyira csillogó és ragyogó köntösbe tudott önteni eszméket. Tessék? Tehát ugye a művészi forma akár beszédben, akár építészetben, akár képzőművészetben, ugye, tehát, ahogy így mondjam, szép öltözetben, ami eszmeileg nem áll szilárd talpakon, ugye, és az igazság kritériumnak nem felel meg, az is nagyon könnyen eladható és bevehető. Ezt sem látja, ugye például mondjuk, hát mondjuk Magyarországon is, ha nézzük a pillanatnyi anyagi helyzetet, hogy ilyen iszonyatosan elszegényedő rétegek, borzalmas, ugye most még ez az árvíz hozzá, emberek talpra nem tudnak állni. Ugyanakkor ugye az egyházi követelések olyan iszonyatos milliárdok ugye az állam részéről, de tökéletesen beveszi a társadalom, el lehet ezt fogadtatni, hogy igen, ide kell adni, mert ez a legfontosabb, mert ők fogják átnevelni az embereket és jobbá tenni, és majd hosszú távon ez megtérül. Tehát ugye az emberek ezt nem gondolják végig. Szeretném megemlíteni, van egy nagyon szellemes gondolata, erről jutott eszembe, amit tetszett mondani, hogy nem tudom ki ismeri ezt, a Paolo Ricca, Péter és a pápasság a mai ökumenikus párbeszédben. A Biblia iskolák közössége is kiadta, de eredetileg a református sajtóosztály adta ki. Ez egy valdens lelkésznek az írás, hogy még csekély számú valdens ma is létezik a református egyház egy tagozataként Itáliában. Na és ez a Paolo Ricca azt írja, hogy ugye a római egyház lényege, hogy a pápa Krisztus helyettese, ugye az egyház Krisztus helyettese egyáltalán, aki megtestesül a pápában, tehát a pápa reprezentálva az egyházat Krisztus helyettese. Azt mondja, hogy ez korrekte, ez a tétel, ezt nagyon egyszerűen meg lehet ítélni abból, hogy próbáljuk behelyettesíteni a valódi Krisztust. Ha ez a helyettesítés, ez a próba működik, hogy elképzeljük az evangéliumok Krisztusát, a názáreti Jézust, hogy beül a pápai székbe és teszi mindazt, amit a pápa tesz, akkor ez korrekt. Ha ezt a próbát elvégezve nem tudjuk elképzelni, hogy a názáreti Jézus ugyanazokat a funkciókat tegye, ha ez egy teljes lehetetlenség a gondolataimban, akkor valamit nem stimmel az azonosítás körül. Ugye szellemes és egyszerű gondolat, hogy egy ilyen állításnak, hogy helyettes, el kell végezni a próbáját. Be tudjuk-e a názáreti Jézust helyettesíteni? Be tudjuk-e ültetni a pápai székbe, és elképzelni mindazokat a dolgokat úgy és oly módon teszi? Ők is halálozták Jézust. Na hát ugye természetesen nagyon, szóval figyeljük meg, sokszor beszédekben mondjuk nagyon szép általánosságok hangzanak el, de alapvetően általánosságok. Ugye ez hogy így mondjam, ez hozzátartozik, ugye egy kicsit, hát ugye nehéz a szívem, én most nem tudom, igazán nincs itt valaki, aki a római katolikus egyháztag, és meg ne sértsem a hitében vagy a meggyőződésében, de szóval azért emlékezzünk azzal, amit a római levél 8. vagy a Dániel könyve 8. fejezetéből olvastunk, hogy szerencsés, éles értelme által szerencsés az álnok az ő kezében, álnoksága kezében. Ugyanott azt mondja, hogy földre veti az igazságot, és cselekszik, és jó szerencséje van. Én mindig megdöbbenek ezeken a megfogalmazásokon. Micsoda kijelentés ez, hogy az igazságot jó szerencsével vetni a földre, meg a szerencsés az álnoksága kezében. Tehát ugye a Biblia mond ilyet, hogy most mutaltunk arra, ugye, hogy a Biblia szerint démonikus hatalom áll a hátterében is, hogy már Babilonnal azonosították az őskeresztények is, és mindig azt mondja, hogy nagy ereje van, de nem a maga ereje által, és nagy okosság, de nem önmaga által. Hát azért a Biblia ugye azt mondja, hogy Sátán is beöltözik világosság angyalának, azt mondja, nem nagy dolog, ha az ő szolgái is beöltöznek világosság angyalának. És van egy nagyon szellemes hasonlat, ezt én Ellen Gould White-nak a Nagy küzdelem című könyvében olvastam, azt írja, hogy azt mondja, ne felejtsük el, hogy a mérget mindig jó adag egészséges étellel szokták összekeverni, hogy az emberek bevegyék. De akármennyi egészséges ételt teszünk a méreghez, nem fogja hatálytalanítani a méregnek a méreg természetét. Nem azt hiszem érthető ez a hasonlat. Tehát nyilvánvaló, hogy éppen így találkozunk, ugye? Tehát nem egy primitív téves irányzatról van szó, hanem egy művészi szintre emelt dologról, ugye, az állóság, szerencsés alkalmazásáról. És erre szeretném mondani, hogy erről a világért ne higgyük azt, hogy most mondjuk például mondjuk a pápa személyében ő mondjuk egy csaló, vagy egy embereket akar megtéveszteni, hogy itt mindenki egy történelmi gépezetnek a tagja. A Biblia ugye azt mondja, hogy ha az ember nem fogadja be az igazság szeretetét, a téveigés ereje alá kerül. Ugye ez egy fontos, hogy nem fogadja be az igazság szeretetét, a téveigés ereje alá kerül. Erre nem azt akarom mondani, ugye Isten a bíró, ugye, hogy neki volt-e alkalma az igazság szeretetét befogadni, vagy nem, ugye ezt nem akarunk egyes embereket megítélni, de tény, hogyha az embert az igazság igéje nem szabadítja föl belülről, akkor a téveigés ereje uralkodik rajta. Ugye most ő azt az Isten hogy ítéli meg, hogy a Biblia mindenkinek hozzáférhető, és végül is a Bibliából sok mindenre rá lehet jönni, ha az ember enged a Szentlélek késztetéseinek, hát ez az Isten dolga, hogy egyes emberekre lebontva ugye ezt megítélje.
1: És a Szentlélek működése az egyház, a katolikus egyházban, hát végül is rengeteg karitatív tevékenység.
0: Hát hogyne. És abban vannak igen őszinte emberek, hát van rengeteg igazán őszinte hívő ember és őszinte pap a katolikus egyházban, akik szívük őszinte indítékából tesznek jót, hát világos, hogy vannak. Ugye ez bizonyos értelemben fogja egy gondolkozásmódnak, egy történelmi rendszernek, de ez nem azt jelenti, hogy az egyes emberekben nincs igazán jó, vagy nem érintette meg őket a valódi kereszténység adott esetben. Úgyhogy például egy közelmúltban például beszélgettem egy katolikus nénivel, egy nagyon világos fejű asszony, 70 felé jár, és ő most fedezte fel úgy magának a Bibliát, vidéken találkoztam vele, és mondja nekem, hogy neki mennyit segített most, hogy a Biblia elfogadásában, hogy neki volt egy ilyen, hát egy lelki gondozó papja még fiatal korában, és hát... akkor ő valaki nagyon agitálták, hogy ő apáca rendbe lépjen be, mert nagyon buzgó hívő volt, és hát ő nem, azért azt gondolta, hogy nem ő családot akar, és akkor az illető szinte megfenyegette, hogy az egyházon kívül nincs üdvösség, és őnek igenis ez az elhívása is. Lépjen be az apáca rendbe, és elment ezzel lelki gondozó paphoz, és hát elmondta neki, mit mondtak. Azt mondja, hát ezt meg kitalálta ki. Azt mondta, el ne higgye, hogy az egyházon kívül nincs üdvösség. Az sem biztos, hogy a római egyház az igazi egyház. Lehet, hogy a református egyház is igazabb egyház. Ugye egy idős pap volt, nem hozta nyilvánosságra a nézeteit, ugye, de ilyen gondolatok voltak benne. Ugye ez csak a jó Isten tudja, hogy van. Vagy például ugye volt a 19. század elején egy Lacunza nevű pap. Jezsuita szerzetes volt. Kiutasították akkor, ugye ez volt, hullám volt Chiléből a jezsuitákat, és akkor ő Olaszországba ment vissza. Ott élte le az élete hátralévő részét, és egy darabig az egyházatyákat kutatta, mint hát ilyen talajvesztett munkanélküli klerikus. Aztán rátért a Bibliára, és írt egy fantasztikus könyvet. Azt a címet adta neki, hogy a messiás eljövetele dicsőségben és fenségben. És hát azzal kezdte, hogy a papok porolják, kérleli a paptársait, hogy porolják le a bibliájukat. És akkor hát sok-sok mindent ír fantasztikusan a könyvben is. Kéziratban terjedt, lefordították egy sereg nyelvvel, új protestánsoknak hívták a követőit. Ő maga csak álnéven merte megjelentetni a művét, és aztán meghalt, mielőtt aztán utána ugye ki. Tehát mindig voltak ilyen személyek, és egyiknek több hatása volt, másik kevesebb, de hát ezeket mind a Jóisten tudja, ezeket a dolgokat. Magunkért felelünk végül is. Hát ha nem vennénk rossz éve, mára Imre kezdeném be, mert ma nekem van még egy kis feladatom, és akkor legközelebb majd nem fogunk sírni a beszélgetéssel. Jó, és ha valakiben maradt volna kérdés, akkor kérem, hogy legközelebbre őrizze meg, és akkor fel lehet tenni.

A most elhangzó Bach kantáta magyar szövege így hangzik. Magasságos Isten, mindent tőled kaptam, amin van, az a te ajándékod. Hálával megyek arcod elé, és te mást nem is kérsz tőlem. Hálával áldalak téged.

Sok-sok szeretettel köszöntelek, kedves mindannyiótokat. Alapgondolatként két ígét szeretnék idézni. Az egyik inkább csak a gondolati ráhangolódás vagy ráhangolás szerepét töltené be. Ez a Korintus beliekhez írott második levélben található. Persze a másik idézet ige is innen való. A 13. fejezet 5. versét olvasnám. Kísértsétek meg magatokat, ha hitben vagytoké. Magatokat próbáljátok meg, avagy nem ismeritek-e magatokat, hogy a Jézus Krisztus bennetek van? Az úrvacsora önvizsgálattal kezdődik, illetőleg szervesen kötődik az önvizsgálathoz. Nem egyszer tapasztalja az ember magán, hogy meghirdetik a gyülekezetben, hogy a következő szombaton, vagy a következő szombatok valamelyikén úrvacsora lesz, és akkor rögtön az ember saját maga felé fordul, és felveti magának a kérdést, hogy van-e rendezni valóm, kell-e valamit tennem, oda kell-e valakihez mennem, bocsánatot kérni, és. Korábbi alkalmakon beszélgettünk, illetőleg már így ködösen elmélkedtünk bizonyos igeszakaszok felett, és akkor elmondtam egy felismerésemet, lehet, hogy erre jóval korábban mások már eljutottak, csak rám olyan erőteljesen hatott, hogy az ember az igazság megismerését tekintve is egyfajta előrehaladó folyamaton megy keresztül. Mi korábban a bűn a cselekedet volt, és hogyha én ráléptem valakinek a lábára, akkor az egy bűn volt, és utána megtudja az ember a Biblia alapján, hogy ha én eltökélem, hogy rálépek a lábára, csak nem merek rálépni, mert jóval nagyobb, mint én, de már elgondoltam, és ezzel már belső közösséget vállaltam, ez már olyan, mintha elkövettem volna. Jézus tanít bennünket a hegyi beszédben effélékre, és elmondja azt, hogy ha azt gondolom, vagy azt mondom valakiről, hogy ráka, hogy bolond, akkor gyakorlatilag a ne ő parancsolat teljes jelentés tartalmával vállaltam közösséget. Vagy ha megmondottad a régieknek, ne paráználkodjál, én pedig, hogyha kívánság okából tekintek idegen asszonyra, akkor a szívemben már ezt elkövettem. Ilyenkor az ember egy kicsit úgy ledermed, és arra gondol, hogy hát kicsodálhat meg tisztán az Isten színe előtt. De ha ez a gondolatmenet folytatódik, akkor eljuthatunk oda, hogy ha valamit megtehettünk volna, de nem tettük meg. Azt mondja a Biblia, valaki tudna jót cselekedni, nem teszi, bűn az, annak egy újabb területtel bővül ki, vagy tágul a bűnök azonosításának a kérdésköre. Általában nem szoktunk, én legalábbis még ez a felismerés nem került a maga helyére, én azért nem szoktam bocsánatot kérni se embertől, se Istentől, hogy valamit megtehettem volna, de nem tettem. Hát jó, elmulasztottam. A legutóbbi hónapokban mások közreműködésének köszönhetően egy idézetet olvastam, valahonnan Ellen White egyik gyűjteményéből ásták elő, és abban olvastam azt, hogy Isten minden egyes parancsolatához áldás kapcsolódik. És amikor valaki egy ilyen jellegű isteni rendelkezésnek nem tesz eleget, akkor nem csak az áldás marad el. Tehát én nyerhetnék valami jót az Istentől, de miután a feltételek nem érlelődtek meg a lényemben, ezért ezt az áldást az Isten nem tudja adni. Ennél lényegesen többről van szó. Azt mondja Ellen White, hogy miután minden egyes isteni jótéteménnyel áldás kapcsolódik, nem csak az áldás marad el, hogyha ez az életemben nem ölt testet, hanem annak az áldásnak a nagyságrendjével és hordereivel azonos mértékű átok jelenik meg az életemben. És ezért mondja a Biblia, hogy elétek tártam az áldást és az átkot. Tehát nem csak egyfajta hiányérzet jelenik meg, és nem valamiféle szükséglet, vagy egy olyan valaminek az elmaradása, ami felett legyinthetek, hanem ennél lényegesen több. Ha az Isten nem tud áldani, nem tud valami jót tenni, akkor az azzal azonos mértékű negatív konzekvenciák jelennek meg kinek az életében.
Aztán azt is tanítja a Biblia, hogy ha nekem szólnom kellett volna, de nem szóltam. Ez is az Isten tekintete előtt, az Isten értékrendjében elmarasztaló jellegű. És egy ilyen jellegű önvizsgálattal kapcsolatos igeszakaszra utalnék, miközben megvizsgáljuk magunkat, van-e nálunk a gonoszságnak valamilyen útja, és ez az Isten hatékony segítségét is kérjük. Ugyanitt a korintusiakhoz írott második levél 5. fejezetében az indítékok kérdéskörére irányul a figyelem, és azt mondja itt, hogy a Krisztusnak szerelme szorongat minket. És hogyha ezt a bizonyos belső ösztönzést általános jelleggel próbáljuk magunk elé vetíteni, akkor azt mondhatjuk, hogy milyen indítékok húzódnak meg az én megnyilatkozásaim hátterében. Mert a Szentírás azt mondja, hogy amikor én magamat vizsgálom, akkor az indítékaimat is vizsgálnom kell. Mit, miért teszek? Milyen indítatásra teszem? Nagyon sokféle ösztönzés, amúgy önmagukban jó dolgok is megjelenhetnek kinek-kinek az életében. Az örök élet szempontjából, a bűntől való szabadulás és gyógyulás szempontjából egyetlen hitelesnek elfogadható indíték van a Biblia szerint. Ez a Krisztus szorongató szeretete. Az ember megkérdezhetné magától is, hogy miért is jövök én gyülekezetbe, miért is teszek ezt, azt, amazt egyáltalán. Félek a következményektől. Nagyon sokszor tesz az ember így, nem? Félek a következményektől, ezért megcsinálom. Félek az ítélettől. Nem szeretném, hogyha elmarasztalnának. Eljövök a gyülekezetbe igét hallgatni, mert van egy ilyen jellegű intellektuális igényem. A Bibliában olyan tökéletes, egységes gondolatrendszer van, hogy egyfajta szellemi gyönyörűséget jelent, hogyha én a Biblia kijelentéseit megismerem, és összefüggéseiben látom. Aztán itt barátokra találtam, normális, rendes emberek járnak ide, munkahelyemen ilyenekkel nem találkozom, ha iskolába járok, ott se biztos, hogy mondjuk ilyenekkel kell együtt lennem. Magányos vagyok, társkeresés jegyében próbálok körülnézni. A Biblia azt mondja, hogy az Isten világában érvényesül a kizárólagosság. Ha valaki megtalálta a szántóföldön elrejtett kincset, eladta mindenét. Átrendeződik, átalakul az értékrendje, és amit korábban értékesnek, tisztának, nemesnek, jónak tartott, az most szürke, értéktelen porrá változik, az Isten minden értelmet felülhaladó szeretetéhez képest. Eladja mindenét, amilyen volt, értéktelenek lévén, csak hogy azt az egyet megnyerje. Ugyanez olvasható az igaz gyöngykereskedővel kapcsolatban, és Pál apostol is, amikor bizonyságot tesz, azt mondja, hogy amelyek nékem egykor nyereségek voltak, azokat Krisztusért kárnak és szemétnek ítélem, hogy a Krisztust megnyerjem. Tehát bármerre kalandozunk a Bibliában, és próbálunk ígét ígével összevetve elgondolkodni ezek felett, egy dolog kirajzolódik egyre erőteljesebben, hogy a gyógyulásnak, a bűntől való szabadulásnak egyetlen ösztönző ereje van. Ez a Krisztus szorongató szeretete. És éppen ezért, ami nem erre az indítatásra tör fel belőlem, az a menny szempontjából értéktelen. Tehetek nagyon sok jó dolgot, ami nem az Isten elkötelező szeretetének az ösztönző hatalma alatt születik, az erkölcsi megjobbító erőként nem jelenik meg. Csak a Krisztus szorongató szeretete. És hogyha én megjelenek egy úrvacsorán, akkor az indítékokat vizsgálva fel kell vetnem magamban azt a kérdést is, hogy mit milyen indítatásra teszek. És egyáltalán milyen erőt és milyen befolyást képvisel az én életemben a Krisztus szorongató szeretete. Az alapigeként, vagy az egyik alapigeként idézett íg azt mondja, hogy nem ismeritek ki magatokat, hogy a Krisztus bennetek van-e. Ezt a gondolatot érzékelteti.
A Krisztussal való közösség valóság? Milyen tünetei vannak, milyen gyümölcsei vannak? Egyáltalán honnan tudhatom azt, hogy a Krisztus bennem van? Fontos-e tudnom, hogy bennem van? És fontos-e tudnom azt, hogy a Krisztus szorongató szeretete az egyetlen indíték, ami engem sarkal, ami engem a másokért való jótéteményre ösztönöz? És hogy milyen célja van ennek, azt mondja, úgy vélekedvén, hogyha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak. Azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután ne maguknak éljenek, hanem annak, aki érettük meghalt és feltámasztatott. Egy önmagában záródó körrel találkozunk itt, a Krisztus szorongató szeretete, arra képesítő hatalom, hogy ezután ne magamnak éljek. Ugyancsak Pál mondja el a római levél vége felé, hogy közöttünk senki sem él önmagának, ez egy kritérium. Erre azonban kicsoda alkalmas? Hát egy valaki, akiben az önmagát feláldozni Krisztus képes és kész Krisztus élt. Így olvasom itt. Azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután ne maguknak éljenek. Egyfajta visszajelzés is következik ebből, ha én nem magamért élek, akkor ez közvetett bizonyíték annak, hogy a Krisztus szorongató szeretetének a hatalma alatt teszem mindazt, amit teszek. Sokszor felvetődött bennem, és aztán lehűtöttek, nem tudom, miért hagytam magam. Szóval én úgy vagyok vele, nem vagyok egy ilyen érzelemgazdag ember, vagy legalábbis kifelé nem. Lehet, hogy akik jobban ismernek, azok majd megmondják, ha valahogy ez előkerül. De én nem szeretem úgy kiadni magam érzelmeim szintjén sem. De azért sokszor felvetődött valószínűleg ennek a hiányérzetnek az összefüggésében bennem az a kérdés, hogy vajon az Isten szeretete viszont szeretetet ébreszt-e, és ennek a viszont szeretetnek kellene-e legyenek kifejezési formái. A szeretetnek amúgy jó, ha vannak kifejezési formái, nem? Mi az a szeretet, ami csak úgy szóban hangzik el? Szeretlek, kész, ért be ennyivel. A szeretet az keresi a kifejezési formákat. Szóval amikor az Isten szeretett engem, és az ő szeretete bennem viszont szeretetet ébreszt, vannak-e ennek kifejezési formái? Kell-e legyenek kifejezési forma? Egyáltalán hogyan viszonyulok? Van-e a szívemben hála? Vagy kell-e legyen az én szívemben hála annak kapcsán, hogy az Isten fia szeretett engem és önmagát adta életem? Vagy pedig ez egy képesítő hatalom, hogy ezután nem magamnak élek. Aztán kész, ennyivel beérem-e. Azt mondja a Pál a Timóteushoz írott második levélben, hogy egy harcos sem bonyolódik bele az élet dolgaiba, különben nem jár kedvében annak, aki őt harcossá avatta. Már is megjelenik egy gondolat, kedvében akarok én járni annak, aki szeretett engem és önmagát adta érettem? Fontosnak tartom, azt megint az ösztönzések, az indítékok területére tévedünk. Fontos nekem az, hogy valamit visszatükrözzek abból a szeretetből, valamiféle kifejezési formát keresve a viszont szeretetemnek, kinyilvánítsam azt az Isten felé? A Biblia beszél örömhírről. Az örömhírt nem lehet kordában tartani. Nem lehet vékával letakarni. Kibugyog az emberből. És vajon, amikor besavanyodott keresztényeket látunk, vagy olyanokat, akik nem keresik a kifejezési formáját annak, hogy ők az Isten iránti viszont szeretetet kifejezésre juttassák, akkor mire gondol az ember? Hogy a keresztények vallása az a besavanyodottak vallása, nem? Az életükben örökös tehertételként jelenik meg, hogy már megint bűnös vagyok, rájöttem, hogy bűnös vagyok, hát ettől majd jó, lehorgad a fejem, legörbül a szám. És mi van akkor, amikor hallom, hogy nem kell meghalnom? Mi van akkor, amikor az Isten olyan világos egyértelműséggel bizonságot tesz arra, hogy az Isten fia szeretett engem és önmagát adta életem? És ha az Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk? És aki a saját fiának nem kedvet, hanem őt mindannyiunkét odaadta,
mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minélkünk, akkor ezt úgy elkönyveljük. Jó, hát fakad-e ebből viszont szeretet? Kell-e ennek valamilyen kifejezési formát találni? És egyáltalán milyen motivációk húzódnak meg az én belső lényemben? A Biblia azt mondja, hogy vannak a test felől érkező motivációk. Ezeket János első levele felsorolja. Test kívánsága, szemek kívánsága, az élet kérkedése. Viszont a korintusi levél a lelki ember indítékait is felsorolja, hit, remény, szeretet. Tehát ezek a kifejezési formái annak, a hit az Isten iránti bizalom, a reménység a jövő iránt, hogy az Isten a megkezdett jó dolgot az én életemben is célba viszi, és a szeretet. Kifejezési forma arra vonatkozóan, hogy az Isten valamit tett, értem és vállalt helyettem. Azt mondja Hósás könyvében, hogy mert szeretetet kívánok, és nem áldozatot. Az Istennek ismeretét inkább, mint sem égő áldozatokat. Az ismeret sohasem elméleti a Bibliában, mindig ismeret közösségről van szó. Egyfajta szeretet ébresztette, és szeretet által fenntartott közösségről. Hogyan képesít a hit arra, hogy harcoljunk a test vágyai ellen? Egy újabb tényező, ami visszajelzés formájában segít nekem tájékozódni, hogy hányadan állok magammal. Van-e küzdelem az életemben? Vannak a test vágyai, törekvései, és vannak a belső embernek a megnyilatkozásai. Ezek egymással szembe kerülnek. Ha egymással szembe kerül két ellentétes irányú törekvés, akkor ott megjelenik a harc. Van-e az életünkben harc? Nem másokkal, talán olyan könnyebben előfordulhat, nem tudom, nem ismerek senkit közelről annyira, de van-e önmagunkkal? Vagy jól érezzük magunkat a bőrünkben? Ha jól érzem magam a bőrömben, és nincs harc, elégedett vagyok magammal, akkor minden okom megvan a kétségbeesésre. Mert ha megszületett bennem az Isten szeretete nyomán az a kis belső ember, ami már nem azonosítja magát a test törekvéseivel és vágyaival, hanem azonosítja magát az Isten értékrendjével, akkor ez a kis belső ember szembe kerül azzal a valakivel, aki én vagyok. És ha szembe kerül, és én az én belső lényemmel a választásom kapcsán, a döntésem kapcsán a belső ember mellé állok, és azonosítom magam ezekkel a felülről való törekvésekkel és indítékokkal, akkor szembe kerülök magammal. Szembe kerültem-e magammal az úrvacsorára való felkészülés kapcsán? Vagy a megszokás jegyében jöttem, majd részt veszek a szertartás megfő aktusaiban, aztán hazamegyek. Nem táplálkozhat-e egy hiányérzet egy eféle gyakorlat nyomán? Nem jelenhet-e meg? Egy dolgot el kell fogadjunk, azt mondja a római levélben Pál apostol, hogy mi az Isten törvényének nem engedelmeskedhetünk, mert nem vagyunk képesek rá, a saját erőnkből természetesen. Viszont ha megjelenik az a vágy, hogy én az Isten törvényével összhangba kerüljek, már pedig az Isten iránti szeretet egyfajta kifejezési formája János evangéliuma szerint, onnan tudjuk, hogy szeretjük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk, ha az ő parancsaiban járunk. Ha viszont én az ő parancsaiban akarok járni, és azonosítom magam mindazzal, amit az Isten parancsai képviselnek, újra hangsúlyoznám, szembe kerülök önmagammal, és szembe kerülök az önmagamban megtalálható tehetetlenségi erővel, hogy én a legjobb vágyaim és törekvéseim ellenére sem tudom ezeket megvalósítani. Szükségem van segítségre. És eljutottunk ki így a szövetség gondolatáig, az úrvacsora a szövetség helyreállításának lehetősége. A Krisztus bennünk van-e, teszi fel a kérdést. Ha én kudarcot kudarcra halmozok, akkor nincs. Ha állandóan vereséggel kell számolnom, akkor nincs. Elégedett vagyok-e, miközben az életem tele van vereségekkel?
vagy küzdök. Azt mondja Pál ennek a belső vergődésnek egyfajta kifejezéseként, ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem-e halálnak testéből. Ilyen vergődések, ilyen belső küzdelmek hátterén jöttünk-e ide, vagy pedig a megszokás és az elégedettség hozott el bennünket. Nem tudatos, úgy gondolom, legalábbis ha én magamból indulok ki, akkor az Isten úgy fokozatosan építgeti fel bennem is az ő életről, új életről, akarata szerint való életről, ballott elgondolásait a gyakorlat síkján, és ennek kapcsán meg kell értenünk azt is, hogy Isten, amikor bennünket vizsgál, és az újjáteremtés művét bontakoztatja ki, akkor az indítékokat vizsgálja. Amikor a szívünket vizsgálja az Isten, és a szívben lévő motivumokat, akkor vajon egy olyan vizsgálati területre tévedte, ahol már mi is jártunk. Foglalkozunk-e az indítékokkal? Azért kell ezt tudnunk, hogy vajon az indítékok tekintetében hányadán állunk, mert igen nagy hajlamunk van a képmutatásra. Nem? Nem kifelé, nem másokat akarunk elámítani, lehet, hogy erre is volt már példa, de én mindig megrökönyödök azon, hogy ha a saját életemben vagy mások életében tapasztalom, hogy képesek vagyunk becsapni magunkat. Mi aztán tudjuk, hogy kik vagyunk. És hogy még magunkat is képesek vagyunk elámítani, és elfogadtatni magunkat önmagunkkal olyanoknak, amilyenek vagyunk. És ezért mondja a Biblia, hogy nekünk állandóan meg kell próbálnunk magunkat, mégpedig az indítékok oldaláról. Mi késztet bennünket engedelmességre? Egyáltalán miért teszünk valamit? Azt mondja Jézus a farizeusokról, minden ő dolgaikat csak azért cselekszik, hogy lássák őket az emberek. Ez is egyfajta ösztönzés, ez is egyfajta indíték. A menny előtt felvállalhatatlan. Újra hangsoznám, hogy Isten előtt csak egyetlen elfogadható indíték létezik, a Krisztus életet átalakító, szorongató szeretete. És amikor én idejövök, és amikor az Istent kérem, hogy vizsgáljon meg engem, hiszen ismer, van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, akkor kérnem kell arra is, hogy az indítékaimat is vizsgálja meg. Mit, miért csinálok? Mit, miért csinálok? Milyen ösztönző erő működik, és milyen ösztönző tényezőknek hagyok helyet az életemben? És ilyen jellegű kérdéseket is fel kellene tennünk magunknak, hogy hogyan másként viselkednénk-e, ha sokan látnak, amikor sokan látnak. És másképpen viselkedünk ehhez képest, amikor nem lát minket senki, vagy legalábbis azt hiszük, hogy nem lát senki, tehát az angyalok nyilván láthatatlanul jelen vannak. Meg akarok-e felelni a szemlélőknek, vagy önmagammal akarok békességre jutni? Valójában mi késztet bennünket cselekvésre? Kit magasztalok fel, amikor teszek valamit? Önfeláldozó módon, az ént vagy Krisztust? Mint azt mondaná a Biblia itt, hogy magunkat vizsgáljuk meg, hogy legyél becsületes már egyszer önmagadhoz. És éppen ezért igen fontos próbára tenni az indítékainkat. Nincs-e valamiféle lappangó képmutatás a háttérben? Jöjjek már tisztában legalább saját magammal. Mindig egy kicsit olyan belső szorongással olvasok arról, hogy az a nap majd az indítékokat hozza felszínre. Nem annyira a cselekedeteket, a cselekedetek közvetett jelzés értékkel rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy milyen indítékokból táplálkoznak ezek a kifejezési formák. Az a nap a belső indítékokat hozza felszínre. Máté evangéliumában arról olvasunk, hogy Krisztus azt mondja egyeseknek, akik úgy keresik meg őt, hogy nem a te nevedben tettünk sok hatalmas dolgot, azt mondja, nem ismerlek titeket. Sok hatalmas dolgot tettek másfajta indítékból. Tehát nem a sok hatalmas dolog alapján fogja az Isten majd a mi lényünket,
örök életből alkalmasságunkat mérlegre tenni, hanem az indítékok alapján. És hadd mondjam el újra, hogy azért próbáltam a bevezetésben erre a hosszú, nálam legalábbis hosszú folyamatra hivatkozni, mert az Isten el akar bennünket a cselekedetektől vezetni egészen az indítékok mérlegre tételéig. És tudomásunkra akarja hozni, hogy az indítéknál van, az indítékoknál van a dolgok gyökere, lényege. A szeretet az indítékokat képes megváltoztatni, a cselekedeteket sok minden más is megtudja. De nálunk az indítékoknak kell gyökeresen és alapvetően megváltoznia. Ez a gyógyulás jele, ha az indítékok változnak meg. És hogy például egy ószövetségi példa, azt mondja Salamonról, Salamonnak nem volt a szíve tökéletes az Úrhoz. Újra hangsúlyoznám, amikor az indítékokat vizsgálom, megjelenik-e az életemben a kizárlagosság igénye? Krisztus és rajta kívül senki. Vagy egyéb szempontok és egyéb motivációk is helyet kapnak. Az Isten világában ez elfogadhatatlan. Krisztussal együtt egyidejűleg más nem jelenhet meg a képben. Nem lehet két úrnak szolgálni, vagy Krisztus, vagy Beliál. Vagy világosság, vagy sötétség. Egyszerre a kettő nem. Ha az énnek szolgálok, akkor emberektől kapok elismerést. Ha Krisztusra nézünk, ha őt szolgáljuk, tőle kapunk elismerést. És még egy az ösztönző erőt felszínre hozó kérdést hadd vessek fel. A jutalom. Milyen fontos, motiváló tényező az életünkben? Én jobb pillanataimban szeretnék örök élni, hadd tegyem hozzá. És szeretnék, még azt is megkockáztatom, hogy halált sem szeretnék látni. Tehát az én életemben is megvannak ezek az ösztönző tényezők. De meg kellett értenem a Bibliából, hogy a jutalom nem elsődleges indíték. Az olyan bónusz. Azt az Isten csak úgy jutalomként, úgy pluszban adja. Ha egy ember igazán gyógyul, akkor annak Krisztus minden mindenekben. A következmények, a konzekvenciák nélkül. Mindegy, hogy örökké él, hogy nem él örökké, a Krisztus tetszésére akar tenni. És hogyha ez mindent uraló indíték, akkor ennek nyomán majd megjelenik a jutalom is. De a jutalom árnyékot vethet erre az elsődleges indítékra. És én úgy gondolom, hogy ezen is érdemes elgondolkodni. Tehát most így a lábmosás előtt én szívből kívánom, és kérlek is benneteket arra, hogy kérjük egy belső elcsendesedés formájában az Istent arra, hogy vizsgáljon meg bennünket, hiszen ismer. Van-e nálunk az indítékok szintjén valami olyan, amivel a menny nem tud közösséget vállalni? Van-e nálunk a gonoszságnak valamilyen útja? Van valamilyen látens önzés? Megtűrünk-e valamilyen más irányú motivációt? Vagy pedig mindent túlharsog és mindent felülír a Krisztus szorongató szeretete? És ha erre az Isten lelkének a befolyása alatt hiteles választ adunk, akkor óriási lépéseket tehetünk meg előre a hitből való szabadulás, a hitből való, hitben való gyógyulás útján. És én szívből kívánom, hogy ez az úrvacsora, ahol majd az Isten fia szeret bennünket, látványos jelét adja, hiszen megmossa a mi lábainkat a másik testvér személyén keresztül, azért, hogy közünk legyen hozzá, ez a gesztus, az Istennek ez a túláradó és önmaga érdemeire nem tekintő szeretete mindenképpen az elkötelező szeretet megnyilatkozása. Hogyan viszonyulunk ehhez? Az én lábaimat nem mosod meg soha? Van-e nálunk a távolságtartásnak, az Istentől való elzárkózásra való készségnek valamilyen nyoma? Milyen indítékok vannak?
van-e készség bennem arra, hogy valamilyen módon megtaláljam, mindenképpen megtaláljam az Isten iránti viszont szeretet útjait és módjait. És én szívből kívánom, hogy legyen ez az úrvacsora, tényleg az önvizsgálat alkalma, de a gyógyulás alkalma is. És vajha az a belső meggyőződés erősödne fel, hogy én nem akarok másról tudni, csak Krisztusról, mégpedig, mint megfeszítettről. És számomra megfeszítettett a világ, és én is a világnak. És engem csak egyetlen belső ösztönző erő hajt, a Krisztus szorongató szeretete, és ennél többről nem akarok tudni, és többre nincs is szükségem. A Isten segítsen ebben mindannyiunknak.

A mai napnak a mottóját, három mottót választottam. Az egyik Pitagorasztól való. Következőt mondja, hogy nem lehet szabad ember az, aki szenvedélyének rabja. A másik Vergiliustól, és ez különösen a fiatalok felé szól. Életetek még kell a jövőnek. És I.S. Gyulától is egy citátum. A lét tegyen rendet, és ne a halál. Annál is inkább, mert sajnálatosan az elmúlt években egyre nő azoknak a oktalan és szinte megmagyarázhatatlan haláleseteknek a számai, amikor is életerős fiatalok, lányok és fiúk, mert hogy beadták maguknak az alanylövést, már nincsenek közöttünk. Márciusban, és már 5 fiatal temettünk el ebben az évben. Prognosztizálható lehet, hogy 30-40 fiataltól fogunk az idén búcsút venni. Eddig már több száztól. Én ezzel a témával a 70-es években kezdtem foglalkozni, akkor a Veszélyben című műsort szerkesztettem, és volt szerencsém úgymond az ifjúság alvilágában megfordulni, és látni mindazt, amire akkor talán még nem is gondoltunk egyfelől, hogy ez hova fog vezetni, ugyanakkor a politika sem engedte azt, hogy egyáltalán kábítószerről beszéljünk. Holott már akkor is itt volt, ha nem is klasszikus értelemben, de itt volt, tudtuk, de erről beszélni nem volt szabad. Hogy valójában miről van szó, talán meg fognak lepődni, de egy kedvenc mesémmel kezdeném. És ez az életről szól. Nagy csend ülte meg a nyári erdőt. A madarak szárnyuk alá hajtották fejüket, jó leső nyugalom terült a tájra. A pinty egyszer csak fejét felszegve megszólalt. Mi az, hogy élet? Minnyájan megütköztek a nehéz kérdésen. Először a rügyeit vigyázva bontogató vadrózsabokor szólalt meg. Az élet nem más, mint állandó kibontakozás. A pillangó nem volt ennyire filozófus lény. Virágról virágba libbenve, itt is, ott is, nektárt nyaldosva, csak ennyit mondott. Az élet csupa nyalánkság és boldogság. Lent a fűben a hatalmas szalmaszálat cipelő hangja ezt nem hagyhatta szó nélkül. Az élet csak munka és vesződtség. A frisse gyűjtött mézzel a kaptár felé siető méhecske ezt duruzsolta. Ne. Az életben munka és szórakozás váltogatja egymást. Ahol ilyen bölcs dolgokról folyik a szó, onnan a vakon sem hiányozhat. Egy szóra kidug tehát a fejét a friss vájadból, mondván, az élet a sötétség elleni állandó harc. Össze is kaptak volna, ha az eleredő eső nem hűti le a kedélyeket. Az esőcsepp is el akarta mondani a maga bölcsességét. Az élet csupa könyv, semmi más, csak könyv. És már úszott is a patakkal a tengerben. Ott a hullámok hatalmas csapásokkal ostromolták a parti sziklákat. Az élet a szabadságért való sanyarú küzdelem, mennydörögték. Felségesen körözött az erdő felett a sas. Az élet felfelé törekvés kiáltotta a magasból. A vén széltől meghajlott nyírfa is bekapcsolódott a vitába. Az élet azt jelenti, hogy beadjuk a derekunkat a hatalom előtt. Leszállt az éj. Hangtalan száncsapásokkal lebbegve hukolta magói. Az élet kihasználni az alkalmat, ha mások alszanak. De ezt már nem hallották a többiek.

0: Az alvó erdő csendje borult a tájra. A lakodalomból hazafelé tartó fiatalember a sok tánctól fáradtan levetette magát a fa alá, és mintha a pinthez szólott volna, felsóhajtott. Az élet nem más, mint a szerencse hajszolása és a csalódások csapásainak elviselése. Az ébredező hajnal ezzel keltette az alvó erdőt. Én, a hajnal, az új nap hírnöke vagyok. Az élet pedig az örökké valóságé. Én azt hiszem, hogy ezek a bölcsességek és szimbólumok néha helyettünk is tudnak válaszolni, hogy valójában mi is az, hogy élet. És ettől az élettől, mint ahogyan már említettem volt, sajnálatosan fosztják meg mindazok magukat, akik akarva akaratlanul úgymond kábítószerfogyasztók és függők lettek. De hogy valójában mit is jelent ez, szeretném, ha meghallgatnák ezt a 10 perces, féltve őrzött beszélgetésemet, amit még a 70-es években készítettem ezzel a fiatalemberrel, aki akkor vizsgálati fogság alatt volt, hiszen akkor sokkal szigorúbban büntették. Részben a lopást, részben az okirat hamisítást, ez alkalommal erről van szó, mert recepteket hamisított. És tulajdonképpen ekkor döbbentem meg, életemben ekkor találkoztam először igazi úgymond klasszikus kábítószerfogyasztóval, akkor ezt a 10 percet nem lehetett műsorra tűzni az ismert okok miatt, de azért tartottam meg várva azt a pillanatot, hogy ezzel döbbentsem meg majd a hallgatóságot, hogy valójában mit is jelent ez. 1985-től kezdve akkor már sokkal liberálisabb szelek fújtak a politikai életben is, és akkor már lehetett erről a témáról beszélni. Úgyhogy addig ez páncélszekrényben volt a riport, és az első műsoromban hangzott ez el.
1: Sose jutott?
2: De itt, amikor nem kezdtem még el a kábítószer dolgot, akkor még ittam, relatív iszogattam. Az abban maradt, mert kipróbáltam a hasiszt, és hát óriási különbség a kettő között. A nyelvet közvetlenné teszi, külvilágot ki tudja zárni, nem érdekli a problémája, úgy tudnám érzékeltetni, hogy odaállítanának a bíróság elé, és hogy azt mondanák, hogy 20 év, és elszívni két hasznos szigarettát, akkor egyszerűen nem érdekelne. Hogy a morfiumnál ugyanaz.
1: Egy ilyen lebegés?
2: Mert adagolásról függ, először kisebb adagban, mert van, aki túllövi magát, hát szóval magyarul túladagolja magát, és mégis hal. De nem kínok között, hanem kellemesen.
1: És mi miatt akart, vagy akar menekülni?
2: Most már különösebb célom nincs. Ami előbb menekülnék, más világba élek. Teljesen más világba.
1: Na de hát a hétköznapokat végül is itt a Földön egymás között kell leélnünk.
2: Értem, amit mond, de akik isznak, kiutatnak egyszer és viszont tudnak állni erre a dologra, de engem ezt tud kikapcsolni.
1: Ez 11-12 évvel ezelőtt hogyan kezdődött és miért? Ez a narkománia.
2: 13 évvel ezelőtt pontosan. Amikor anyám meghalt, akkor egyedül maradtam, és akkor találkoztam egy társasággal, és kipróbáltuk. Ez sokkal jobb hatást ért el, különben stresszalt voltam, anyám a kégolyóban volt, rákba.
1: Akkor hány éves volt?
2: 13. Kimentem a Margit-szigetre, és ott történt ez, hogy inni, vagy pedig a másik, a gyógyszer.
1: Családja volt, testvérei, édesapja is volt.
2: 20 éve elvált apám anyámtól. A nővérem férhez ment. Anyámnak az édesapja az meghalt, az is rákba előtte. Úgyhogy teljesen egyedül maradtam. És eleinte a szesszel próbálkoztam, az úgy, ahogy, de hát, és utána megérsz, hát óriási különbség van a kettő között.
1: 8 osztályt befejeztem.
2: De.
1: És utána?
2: Jártam a hivatalosi kocsi vezetői tanfolyamra is. Voltam katona is. De leszereltek ez miatt. A hivatalosi kocsi vezetői tanfolyam azért maradt abban, mert be kellett vonulni a börtönbe, ugyanez miatt.
1: Pontosabban okirathamisítás volt, ugye?
2: Igen. Rendszertek.
1: Hányszor volt büntetve és börtönbe?
2: 6-szor. Most az 7. de ezt nem fogom letölteni, mert megmondom így, ahogy szóval rádiók voltam, hogy ezt már nem töltjük le.
1: Miért? Most nagyon el van keseredve és nagyon rossz állapotban van. De hát végül is...
2: Ezt nem lehet magyarázni erről az
1: egészen. Elvonó kúrán nem volt?
2: 13 alkalommal. Semmi hatása. Hát az elvonóval olyan, hogy szervezeti tárgyalom. Itt Magyarországon nincs kiépített tulajdonképpen úgy, mint nyugaton az elvonásnak a technikája. Próbálkoznak sokfajta gyógyszerrel, nem válik be. Most már egyszerűen kitessékelik az illetőt.
1: És Laci nem akarta találni, meggyógyulni?
2: Nézd, amikor én elkezdtem ezt, akkor számot vetettem azzal, hogy ez egy lassú halál. Ez egy lassú halál. És idővel, mit tudok kezdeni kint?
1: Ha meggyógyult?
2: Igen.
1: Szakmája van?
2: Segíts elforolni. Nem vesznek vissza. Biztos, hogy nem.
1: Nehogy megint kísértésbe essen esetleg, nem? Gyógyszerek, receptek. Mennyi cigarettát szív naponta, meg egy más után gyújt rá?
2: Most több ez a kérdeténél, de egy civil 5-6 dolgozva naponta.
1: Plusz a gyógyszer?
2: Hát arra, mert kívánja az ember. És amikor a gyilkos vezetői tanfolyamra jártam, akkor is teljesen tisztán tudtam vezetni, úgyhogy nem voltam hülye, nem voltam, nem ezek a szibusok, meg a ragasztósok, tehát ez egy tulajdonképpen, meg parkán, meg ilyen hülyeségek. Már elnézést, mert ezek csak roncsolják magukat. Tulajdonképpen én is, de én tisztában vagyok vele. Ők viszont nincsenek ezzel tisztában.
1: Amikor az édesanyja meghalt, akkor a testvérek sem segítettek? Édesapja sem segített?
2: De próbált, igen. Elutasítottam.
1: Mindenkinek a közeledését?
2: Majdnem mindenkinek.
1: És hogyha most valaki vagy valakik segít?
2: Nem, annak nincs ki segítsen.
1: De elfogadná?
2: Nem. Most már
1: mindenféleképpen meg akar szabadulni az élettől?
2: De ez nem... Valahogy mindenféleképpen akarok szabadulni az élettől. Ha eddig nem segítettek, annyi bajban voltam, akkor ezután se segítsenek.
1: Na de hát 26 éves, Laci.
2: Én tisztában vagyok, hogy 26 éves vagyok. És nem vagyok hülyesen.
1: Csak jobbként szabad lábon élni, nem?
2: Jó, ez természetes. Mindenkinek jobb. Csak akkor egy erős hátraarcot kéne csinálni. A logika szerint egy erős hátraarcot, de amúgy sem húznám tovább már sokáig. Nézd, próbálkoztam én már több helyen. Egyszer komolyan nagy fával elutasították. Azt én kértem, kész. Börtönbe lett meg az elvonó. A börtönbe ugyanúgy meg lehet szerezni mindent.
1: Gyógyszert?
2: Mindent.
1: Addig hány évet volt börtönben?
2: Húha, ezt pontosan nem tudom. Erről a minden dicsőség. De én szerintem nem börtönbe kéne az ilyen embereket tenni, hanem egy ilyen táborba, egy ilyen nagy paféle, akármibe, vagy 6 évre, teljesen elvonva, és úgy esélye lehet rá, hogy még egyszer meggyógyulhat.
1: De az esély, ez megvan most is, nem? Laci, hogyha akar.
2: Ez egy útvesztő, amivel én most benne vagyok.
1: Nem akar kikerülni ebből?
2: De megteszek mindent. Megteszek mindent, csak van egy visszása a dolognak. Az elvonót simán megcsinálják a börtönbe is. És ha már ott csinálják, akkor már kész. De ott már mit? Hát ott ember az emberrel hozzájut. Én nagyon jól meg vagyok egy ilyen szobában, akár 3 évig is. Nem vagyok degenerált, nem vagyok hülye, ez tényleg így van.
1: Anélkül, hogy gyógyszert kapnak?
2: Nem, hát akkor valamit kell, hogy adjanak, hogy fogadatosan menjen el, mert most elfogyott. Laci, és jönnek elő a kemény beolási tüneteim.
1: Laci, naponta hány darab tablettát szeded be? Már így a vége felé.
2: Hát 150-260 körül naponta.
1: És ivott is rá?
2: Én nem iszom. Egyáltalán nem iszom.
1: A mama halála után egyedül élt lakott a lakásban.
2: Igen.
1: De ezt a környezetet tudta? Persze, hogy tudta. Szomszédok.
2: Tudtak mindent.
1: És miből, hogyan tartotta fenn magát?
2: Hát normálisan dolgoztam, bevettem egy kisebb adagot, azzal lehet dolgozni. Nem kellett lopni, nem kellett betörni.
1: És a testvérek?
2: Négyen vagy, van egy mosta öcsém, van egy öcsém, akit már nem tudom mióta láttam utoljára, meg a nővérem, és én.
1: És kivel tartja a kapcsolatot?
2: Senkivel. Próbáltam a kapcsolatot megteremteni, de nem jött össze. És itt húzta, hogy határvonalra kész vége.
1: Amikor börtönben volt, kilátogatta, vagy kivel levelezett?
2: A feleségemmel. Még mindig megy a Herce utca. A börtönbe adtam be a vállópert.
1: Ő tudott a kezdet-kezdetén
2: magának elveszem neki. Igen, megmondtam neki, hogy úgy csináljuk meg az esküvőt, hogy én narkomániás vagyok. És hogy mi lehet a következménye. Jó, azt mondta, nem jó.
1: És nem próbált segíteni ő se?
2: Kézzakodott eleinte. Na, az igazság, hogy én őt szerettem. Jól éreztem magam, tudtam, hogy mit kéne csinálni. Most is tudom, hogy mit kéne tennem. De másfelé megyek. Mert tudom, hogy mit kéne tennem.
1: Mit?
2: Hát mit? Hát leállj az egészről.
1: Persze az egyedül nem. Ez
2: egyedül nem. Így van, egyedül nem lehet. De voltam olyan elvón is. Ennek is ott megmondom a nevét, a Vajda professzor, a házegyen, hogy meglátott és kirúgott. Egyszerűen. Viziten. Öltözöm fel. Menjön. Ilyen az elvonás Magyarországon.
1: Most jelen pillanatban kiknek vagy kinek a segítségét várna?
2: Most már senkiért. Hát most már kiáltottam az utolsó kártyámat. Most már csak magamban vagyok utalva.
1: Hát azért nem egészen.
2: Hát de, hát nincs kapcsolatfeddatom, nincs egyáltalán aki szóval, illetve aki segítene, mert nincs. Hát ki tud segíteni?
1: Még egyszer meg kéne próbálni az elvonást.
2: Egy
1: munkaterápiát.
2: Például ez a 2-3 éves munkaterápia talán sikerülne. Na de ott is úgy kéne megoldani az egész dolgot, hogy fokozatosan levinni az adagokat. Ez az, amit én itt nem kapok meg. Hát eddig meg volt nekem.
1: Na hát végül is, hát...
2: Mert becsempésztem, na hát túl van tárgyalva, tulajdonképpen becsempésztem, hát...
1: Na de végül is, hát itt ez nem egy szanatórium és gyógykezelő intézet, ezt tudja nagyon jól.
2: Tisztában vagyok vele, hát még én vigasztalom, hát én nagyon jól tudom, hogy hány évet fogok kapni előre. Van 2,5 évem, akkor 2-8-ig megy az egész, ezt kimerítettem szépen. És 5 még. A putony. Igen, plusz 5.
1: Na nem, azért. Túloz.
2: Nem túlzok, majd legyen az a tárgyalás, mert valami meglátja, hogy hogy lesz.
0: Ez a fiatalember belőtte magát, megkapta az aranylövést, becsempészték a kábítószert és a fejfájra. Ez olvasható. Laci élt 26 évet. Tulajdonképpen 50 millió emberrel készíthettem volna el ezt a riportot, és mindannyian ezt mondták volna. Tipikus esete, sajnálatosan, mint egy állatorvosiló, a kábítószer fogyasztásnak a genezisét hallhatták. És itt tulajdonképpen be is lehetne fejezni, de azt hiszem, hogy az ok és az okozatokra mindenféleképpen kíváncsiak vagyunk, és arra, hogy hogyan lehetne ezeket az embereket megmenteni. Az, hogy jobban tudjunk tájékozódni, és az ügy és a téma fontosságára szeretném a figyelmet felhívni azzal, hogy az elmúlt évben, 2000-ben a SZENSZ jelentése szerint a kábítószer fogyasztás a tranzakciós és az árusítás következtében a bevétel 401 milliárd dollár volt. Ez az összeg körülbelül megfelel annak, amit a világ a turizmusból beszedett az elmúlt évben. Hogy hazánkban ez mennyit jelent? Mindezt csak azért hangsúlyozom, mert a későbbiekben majd említést teszek, a politikusok, különös tekintettel a liberálisan gondolkodó politikusokról, akik nem szakmai, nem emberi, hanem politikai szempontokból vizsgálják ezt a helyzetet. Emlékezzenek csak Konrád György levelére, 1994-et írtunk, szeptember 1-én jelent meg, amikor nagyvonalúan közli, hogy a marihuána az ugyanolyan zöldség, gyümölcs, mint bármi más. Hogy ez a bármi más az országnak mennyit jelentett, 1995-ös felmérésről van szó. A kábítószer fogyasztás a következmények, a halálesetek, a leszázalékolások, az orvosi kezelés, a rehabilitálás, és sorolhatnám tovább, a társadalomnak és az idő előtti elhalálozása a társadalomnak 13 milliárd forintjába került. Ha ehhez még hozzáteszem a többi kábítószert, mert hozzá kell tenni a nikotint, hozzá kell tenni az alkoholt, hozzá kell tenni a gyógyszereket, akkor összesen, ha összeadom, akkor mindez 241,3 milliárd forintnyi kiadást jelentett az országnak. De itt nem csak országos helyzetről van szó, hanem szeretném a drámát még tovább fokozni azzal, hogy az ENSZ, a Nemzetközi Kábítószer Ellenőrzési Iroda most adta ki február 21-én éves jelentését az elmúlt évről. Hogy ez mennyire világjelenség, szeretnék ebből felolvasni, ami a regionális kábítószer helyzetet illeti, például Afrika. A legtöbb afrikai országban nő a kábítószer fogyasztás, különösképpen a nők és a gyermekek körében. A kábítószerhez fordulók életkora pedig egyre csökken. Ez egyébként hazánkra is jellemző. A kábítószer ellenőrzését nehezítik a régióban folyó polgárháborúk, a szegénység, az AIDS, a bűnözés és a korrupció. Míg a cannabis, a heroin és a pszichotrop anyagok használata növekszik, addig a kokainé csökken. Mert hogy az a legdrágább, de hogy mennyibe kerül, későbbiekben ismertetem. Az afrikai országok gyakran tranzitállomásként szolgálnak az Európába tartó Dél-Amerikából érkező kokainnak és az Afganisztánból származó heroinnak. Amerika. 80 éve próbálnak küszködni, és nem sikerül és eredményeket elérni. A cannabis a legelterjedtebb drog Kanadában, Mexikóban és az Egyesült Államokban. Az Egyesült Államokban a drogfogyasztás káros következményeiről tartott oktatási kampány hatására csökkent a cannabis használata a fiatalok körében. Az ecstasy használatában növekedés figyelhető meg. Ez az úgynevezett klasszikus diszkódrog. A dél-amerikai országok kidolgozták kábítószerellenes intézkedési csomagterveiket, de végrehajtásukat gyakran szervezeti, politikai és pénzügyi okok akadályozzák. Ázsiában sajnálatosan ugyanez a helyzet. Nézzük Európát. Egyre könnyebben lehet hozzáférni a kábítószerekhez Európában. Mialatt a cannabis használata stabil, a szintetikus anyagoké Európa legtöbb részén növekszik. Továbbra is Európában állítják elő a legtöbb amfetamin tartalmú élénkítőszert, különösen az ecstasyt. Az INCB, tehát ez a Nemzetközi Drogellenőrzési Iroda, ami az ENSZ keretén belül működik, hangsúlyozza, hogy az illegális kábítószerek iránti igény csökkentése nem helyettesíthető olyan stratégiákkal, amelyek alapvetően csak a kábítószerek káros hatásának csökkentését célozzák. Ezek az úgynevezett ártalomcsökkentési programok, amikor a betegtől elvonják a kábítószert, de gyógyszerrel helyettesítik. Ez tulajdonképpen fenntartása a függő állapotnak, és véleményem szerint és mások szerint is tulajdonképpen pozitív diszkriminációt jelent azokkal szemben, akik betegség miatt kapják a gyógyszert és a társadalomtól a térítést. Közép- és Kelet-Európában továbbra is a Nyugat-Európában irányuló heroin és kokain raktározására szolgál. Bosznia-Hercegovina jelentős tranzit országgá vált a drogkereskedelemben. Albánia az egyetlen európai ország, amely nem tagja semmilyen nemzetközi kábítószer ellenőrző egyezménynek. Innentől kezdve ott szabad a vásár. Semmiféle megtorlás, ellenőrzés nincs. A kokain használata tovább növekedett Nyugat-Európában, mint Kelet-Európában, főleg a heroin használat okoz gondot. És ami bennünket érint, Magyarországon riasztó mértékben nőtt a heroin intravénás használata. Egy pár szót arról, hogy valójában milyen is az ország mentálhigiénés helyzete. Elszomorító. Közel 1 millió alkoholista van, az ország lakosságának 45-48%-a cigarettázik. Nagyon nehéz a kábítószer fogyasztók számát megbecsülni, mert ők, róluk már csak akkor tudunk, amikor kórházi kezelésben vannak, és regisztrálják őket. Ez a szám, ez körülbelül 13 ezeret jelent, ez még csak a jéghegy csúcsa. Nagyon nagy a látencia. De nem is erről van szó, hanem arról van szó, hogy ha ezeket a számadatokat összeadjuk, akkor ezt 2-vel, 3-mal meg kell szorozni. Ugyanis miről van szó? Arról van szó, hogy létezik egy fogalom, a kódependencia. Tehát a kábítószerfogyasztók, a szenvedélybetegek közvetlen hozzátartozói ugyanúgy áldozatokká válnak, mint maga a fogyasztó. Tessék elképzelni azt a családot, ahol káromkodás, ütlegelés, ivászat van. Ugyanúgy ki van szolgáltatva az 1-2-3 gyerek, ki van szolgáltatva a feleség, és ki vannak szolgáltatva a szomszédok. Tessenek gondolni a dohányzásra. Az, hogy én szívom a cigarettát, az rendben van. Hát nincs rendben, idézőjelben. Na de ott vannak a vétlenek, az úgynevezett passzív dohányzók, és a hidegfüst az még ártalmasabb. És sorolhatnám tovább. Most én a kérdést minden tekintetben komplexen próbálom kezelni, ugyanis számomra, már ami a terápiát, már ami a megelőzést illeti, a beavatkozást illeti, nem teszek különbséget függetlenül attól, hogy az ENSZ meghatározza, pontosan az Egészségügyi Világszervezet meghatározza, hogy mi számít drognak, mi számít kábítószernek, és mi számít úgymond a legális drognak, a gyógyszerfogyasztás is ebben benne van természetesen. És hogyha már gyógyszerfogyasztásról beszélünk, akkor ennek már csak a jóisten a megmondhatója, mert nincsenek adatok, hogy az orvosok hányféle gyógyszert írnak fel, stimuláns, szedatívum, altató, szorongásoldó, és sorolhatnám tovább. Ez mind klasszikus kábítószer, egyébként az ENSZ vizsgálódásának tárgya éppen az elmúlt évben ez volt, a feleslegesen felírt gyógyszerek száma. Vagy tessenek gondolni a lelkiismeretlen gyermekorvosra, vagy orvosokra, tisztelet a kivételnek természetesen. Nem bírnak a gyerekkel, túl mozgékony, hiperaktív, stb. Hát akkor nyugtassuk le a gyereket. Egyszerűen hozzászokik a gyógyszerhez. Tehát sajnálatosan ez a helyzet. Ugyanakkor 1995-96 novemberéből szeretnék egy újságcikkből idézni, ami még szomorúbb és általános képet fest, és ez a jelenre is vonatkozik, talán még rosszabb a helyzet. A halál és az élet harcba száll, ez egy pápai enciklika volt, aminek a vitáját Miskolcon tartották, és a következő summázata volt ennek a többnapos konferenciának. Ez a világ a halál kultúráját építi, a jövő kibontakozását pusztítással szolgálja. Világunkban terhet jelentenek az öregek, és ezért sokan szívesen támogatnák az eutanáziát. Az emberek a kényelmesebb élet reményében elpusztítják magzataikat, erőszak jellemzi mindennapjaikat. És emögött mindig ott áll az önzés, a szabadság áleszméjébe öltöztetett korlátok nélküli autonómia. Erre hivatkozik Konrád. Többek között. Ő is. Az ember csak magát keresi, minden mást megtagad. Önpusztító életmódjában, alkoholban és kábítószerekben keresi elvesztett boldogságát. Ezért joggal mondhatjuk, hogy Magyarországon is a halál kultúrája uralkodik. A keresztény élet a szeretet kultúrája, amely reményt, a szeretetet, az áldozatvállalást, az önfeláldozást, a másokért való életet hangsúlyozza. Ennek az életnek legfőbb egysége a család, amelyben még a szenvedés is értelmet kap. A tisztességes emberek tehetetlenül sodródva, mint egy kívülről nézik a sír szélére juttatott társadalom pusztulását. Valamennyi humánus értékeket képviselő, életet igénylő tisztességes erőnek össze kell fognia, hogy az élet evangéliuma diadalmaskodjék. Hát ezért is vagyunk most itt, és ezért is beszélünk erről, és váltunk erről szót. Axiómaként kell felfogni azt, hogy drogosnak nem születik senki, hanem azzá lesz. Körülmények, szülők, makro, mikro, környezet. Az egyik hallgatóm, fiatal gyerekről van szó, a következő levelet írta nekem az egyik adást követően. Én egy nulla vagyok. A gyerekkoromban a szüleim sokszor hasonlítgatásokkal próbáltak bíztatni, de ezzel nem értek el semmit, csak csökkent az önbizalmam. Már ekkor megfordult a fejemben az öngyilkosság gondolata. Bennem a fájdalom és a gyűlölet él. Nehezen teremtek kapcsolatot a lányokkal is, mert nem bízok magamban. Ha szerelmeseket látok, rögtön elfog a fájdalom és a gyűlölet. Állandóan csak cipelem ezt a terhet. Igazából nem tud megérteni senki. Nem bírok felkapaszkodni egyedül. Már sokszor imádkoztam Istenhez, hogy feledkezzen meg rólam, és hagyjon meghalni. Bár csak egy percre át tudnám adni azt az érzést, amikor majd szétesek ott belül. Ott belül nagyon fáj. Kérem, segítsen, mert már nem bírom tovább. Köszönöm. Ennek a gyereknek köszönhető, hogy odaírta nevét, telefonszámát, címét. Megkerestem, és beszélgetések, és barátkozás, és tanácsadás mindennek köszönhető, majd napig is köztünk van és él. De felteszem a kérdést. Miért épp egy idegenhez kellett fordulnia? Nem voltak otthon a szülők? A barátok? A pedagógusok? Sose felejtem el azt a riportomat, egy 15 éves lánnyal készítettem, aki túl volt akkor már a második vagy a harmadik öngyilkossági kísérletén. 15 éves lányról van szó. Beszélgetésünket megelőzően egy művi terhesség megszakítása volt. Összeszámolta a fiúk számát, 17-ig jutott el. És amikor megkérdeztem tőle, hogy hát ennyire szereted a szexet, nem. Hát mondom, akkor miért csinálod? Mert legalább a végén mindenkitől azt hallom, hogy szeretlek. Ezt nem az édesanyjától, nem az édesapjától, nem a barátaitól, nem a pedagógusaitól, hanem a szennybe és a piszokba hallotta meg először. Ha az ok és az okozatokat nézzük, akkor ez is egy nagyon fontos dolog. Így hát akkor miért nyúlnak droghoz a fiatalok? Önmagukat nem találják meg, menekülés a valóságból, a magányérzet nem tudja megosztani gondját, baját. Az inger szegény élet, és sajnálatosan ez nap mint nap ismétlődik, az önbizalom hiánya, alkalmazkodási nehézségek, nagyon soknál van, a kudarcokat nem bírják elviselni, nem tudják feldolgozni, mert nem tanítottuk meg őket ennek a feldolgozására és elviselésére. Hangulatzavar, és sorolhatnám tovább. És ami a legfontosabb, a társak, a közvetlen osztálytársak, akik csak úgy kíváncsiságból, érdekességből próbálkoznak a kábítószerekkel. Az, hogy milyen egy drogos karrier, és hogy valójában ez hogy kezdődik, négy fázisát tudjuk megkülönböztetni. Erről a négy fázisról, ha nem is így kimondva, de hallották az előző riportban. Az első alkalom, amikor tulajdonképpen csak próbálkozásról van szó, kíváncsiság, érdeklődés. Sosem egyedül, felhívom a figyelmet, sosem egyedül. Mindig valakivel vagy valakikkel. És hogyha ezt ábrázolni szeretném, akkor képzeljenek el egy színuszgörbét, képzeljenek el egy vízszintes vonalat, ami a normális tudati állapotot jelenti, képzeljék el a felső vonalat, ami tulajdonképpen az eufóriát jelenti, és az alsó, a negatív vonal, az pedig az elvonási tünetek. Normális állapotban, amikor csak először történik a kábítószer kipróbálása, a görbe, a színuszkörbe felmegy, és szépen lecseng. És utána nem történik semmi. Ha csak nem próbálkozik még egyszer, és harmadszor, és negyedik alkalommal, amikor ugyanazokat az érzéseket és ugyanazokat az érzelmeket próbálja a kábítószer segítségével kicsalogatni. Hiszen minden esetben a kíváncsiság és a menekülés determinálja ezt. Ekkor már sajnálatosan a görbe a nulla ponton lefelé mínuszba hajlik át, amikor jelentkeznek az úgynevezett elvonási tünetek. Kétféle függősége van a kábítószer fogyasztásnak, zárójelben jegyzem meg, van egy fizikai függőség, és van egy pszichikai függőség. A pszichikai függőségnél nem tudja elképzelni életét, szórakozását diszkóban, a lányokkal való kommunikálást, mert gátlásai vannak, stb. Önmagát szabadítja fel ezzel, és aztán utána hétfőn kezdődik az iskola, szombaton megint megy a diszkóba, megint kezdi, De tulajdonképpen a szervezet ekkor még nem kívánja. A fizikai függőség, amikor a szervezet a normális funkcióját nem tudja ellátni, csak a kábítószer segítségével. Folyik a vita szakemberek között, hogy mi a kemény, mi a lágy drog, a lágyat lehet legalizálni, a keményet kevésbé lehet legalizálni. Kérem szépen, az én véleményem szerint azt, hogy egyiket se és semmit. Ugyanis. Az igaz, hogy a marihuána fogyasztásába, szívásába még nem halt bele senki. De bele lehet halni minden olyan drog fogyasztásába, amit marihuánával kezdtek. A marihuána az egy ilyen beeltető drog. És a későbbiekben, amikor már annyira hozzászokott a szervezet, és ekkor következik a harmadik, illetve a negyedik fázis, az úgynevezett tolerancia, amikor már annyira hozzászokott, hogy nem képes kiváltani mindazokat az élményeket, egyre több anyagra van szüksége a szervezetnek. Egyre többet kell fogyasztania. Ekkor már a görbe teljesen lent van. Nincsen önálló tiszta tudatállapot. És a legtragikusabb, amikor már csak lent van, és semmi másért nem történik a kábítószer fogyasztása, csak az őrületes elvonási tünetekkel járó fájdalomnak a tompítása és csökkentése. Tehát ez a negyedik fázis, ekkor, ha szerencséje van az illetőnek, és fellép az úgynevezett betegségtudat, ekkor talán el lehet az orvoshoz vinni, ugyanis előtte számtalan próbálkozás történik, de a beteg még nem érzi magát, mert egy hét után, két hét után lelép, kilép, eltűnik az orvosok elől. Ez sajnálatosan jellemző a drogfogyasztókra, tehát egyszerűen kezelhetetlenné válnak. És ilyenkor mondja azt, ugye a pszichológus, a pszichiáter, az addiktológus, hogy nem tapasztalok, nem tanúsított együttműködési szándékot, kész viszontlátásra. És sajnálatosan ezt meg kell érteni. Tudnék, nem lehet láncra verni. Tehát addig, amíg nincs betegségtudat, és nem dönti el ő, hogy meg akar gyógyulni, addig egyszerűen kezelhetetlenek ezek, sajnálatosan. Ugyanakkor, ami még egy nagyon fontos dolog, erről is folyik egyébként a vita. Ugye biztosan hallottak arról, hogy a büntető törvénykönyvet 98-ban szigorítottuk. Amikor is megszűnt a jelentős és a csekély mennyiségnek a primátusa, ugyanis akkor aszerint döntött a bíróság, hogy mi számított csekélynek és mi jelentős mennyiségnek. Csekély mennyiségnek számított a halálos adag tízszerese, a halálos adag minden esetben egészséges emberrel kapcsolatos, félreértés ne essék, nem kábítószerfogyasztó, mert náluk sokkal nagyobb, hiszen a szervezet tolerálta. És jelentős mennyiségnek számított ennek a tízszerese, vagyis a halálos adagnak a százszorosa. Hát tessenek elképzelni ezt a bornírtságot. Engem mindig zavar az, hogy amikor újsághirdetés, vagy hírekben, rádióban, televízióban olvasjuk, hogy itt ennyit és ennyit foglaltak le, és ez hány millió forint értékű kábítószer, ezzel tulajdonképpen mit teszünk? Azt tesszük, hogy fokozzuk az érdeklődést, és fokozzuk a dílerek számát, mert a világ legnagyobb üzlete, kérem szépen, nincs még ilyen nagy üzlet, ahol ezerszeres a haszon. Ezerszeres a haszon. Ezek után már csak a fegyvercsempészet és a prostitúció van. Miért ezerszeres? Csak egy példa. Létezett Magyarországon, ma már hál' Istennek, meg sajnos is megszűnt, mert most már nálunk minden az égvilágon van, nem hogy tranzitország vagyunk, nem hogy depóország vagyunk, már gyártjuk is a kábítószereket, kérem szépen, gyártjuk. Különös tekintettel az amfetamin származékokat. Ugyanakkor termeljük a marihuánát. Hát azt hiszem, hogy erről hallottak, ugye? Addig, amíg létezett az úgynevezett beszerzési turizmus, amikor a fiatalok azért mentek például Hollandiába, hogy hasis magért utazzanak, egy gram hasis magból jó termés esetén egy kilót lehetett leszületelni. Egy kilogramot lehetett leszületelni. Tehát azt hiszem, hogy ez fényesebb példázza az ezerszerest. Kérem szépen, a kormányzatot igencsak szitták, természetesen baloldali körökből, hogy a kábítószer törvény az tulajdonképpen kriminalizálja a fogyasztót. Ha én most elmondom önöknek, hogy mi mennyibe kerül, akkor azt hiszem, érezni fogják és emlékeznek arra a számadatra, hogy a társadalom, önök, mi, mennyit költöttünk erre a kis játékra, akkor rögtön világossá válik, hogy miért van szükség a minél erősebb és keményebb jogalkalmazásra. Abban az esetben, ha kábítószer árusítóról van szó. Tehát kábítószer árusítóról van szó. Ugyanis az ítélkedési gyakorlat az abban az esetben, ha fogyasztóról van szó, akkor nyilvánvaló, hogy alkalmazza az úgynevezett elterelést a medikalizáció felé, tehát kötelezi az elvonókúrára. Nem büntet. Magyarországon a mai napig egyetlen egy kábítószer fogyasztót nem ítéltek el jogerősen. Felelősségem teljes tudatában jelentem ki, nem, mert ez is egy vád, hogy elítélik a fogyasztót. Tudnilik, sajnálatosan tudni kell azt, hogy ez egy betegség. Ez egy betegség, azt hiszem, hogy ez világossá vált. Akkor, amikor visszagondolunk a drogkarrier negyedik fázisára, amikor a menekülés és a fájdalmak csökkentése csak kábítószerrel, bármennyire is furcsa, képzelhető el. Ecstasy tabletta, egy szem, 1500-2500 forint. Hasis, 1 gram, 1-2000 forint. Heroin, 1 gram, 7-8000 forint. Kokain, 1 gram, 13-15000 forint. Ezek a legfrissebb árak. Marihuána, 1 gram, 1800-2500 forint. Speed, ez egy a gyorsító tablet, a tipikus diszkódrog, 1 gram, 3-5000 forint. LSD, 1 gram, 1500-2000 forint. Ópium, 1 gram, 5-7000 forint. Na most, hogyha itt visszaemlékszünk erre a fázisra, hogy a kezdet-kezdetén még csak egy-egy tablettával, vagy egy-egy grammal tudta elérni az eufóriát, a későbbiekben ennek az ötszeresére és a tízszeresére volt szükség, akkor egy átlagos heroin fogyasztó naponta 1 és 5 gram között fogyaszt, ami azt jelenti, hogy az adag 13-18 000 forint, és hogyha ezt beszorozzuk 30-al, vagy 31-el, 400 000 forint havonta. 400 000 forint havonta. Most sajnálatosan ez a heroinfüggő önmagát hozza ilyen helyzetbe és kriminalizálja, mert hogy valahonnan ezt be kell szerezni. Hát a világon nincsen ennyi pénz. Miből szerzi be? Lop, csal, hazudik, eladja először a saját dolgait, utána a szülei dolgait, kipakolja a lakást, és elkezd kereskedni a kábítószerrel. Pusher lesz. Tehát fogyaszt is, ahhoz, hogy a napi adaghoz hozzájusson, drágábban fogja árulni, vagy úgynevezett hamisítással feltöri. Feltöri a kábítószert, és mézporttól kezdve cukron, liszten keresztül vegyíti. Na most kérem szépen, miért nagyon veszélyes ez? És ez egyenlő a halállal. Különös tekintettel akkor, és nem túlzok, mézporral, így kaparják a falat, így. Ha ez belekerül a kábítószerbe, és intravénásan a szervezetbe, pillanatok alatt embóliát okoz. Ugyanis ezek a testecskék, mikroszkópikus nagyságú testecskék, nem olyanok, mint a vérkorongok. A vérkorong ugye az több dimenzióban ugye alakítja önmagát, ahogy hogy a kapillárisokon keresztül is bejusson a szervezetbe, ugye? Illetve eljusson, ugye? De ez a méz szemcse, úgymond, ez erre alkalmatlan. Embolia, kész, vége. Hogy mi a helyzet? Elnézést, mindenféleképpen sokkoló, és azt is szeretném ahhoz, hogy értsük, hogy miről van szó. A legfrissebb egyébként egy tavalyi vizsgálat, egy nemzetközi, 30 európai országban végezték el, ugyanan paraméterek, ugyanan kérdések alapján. Sajnálatosan itt csak két korosztály, 16-17 éves korosztályt vizsgáltak, és ezeket állandóan vizsgálják. Tehát sajnos ez nem általános kép is, ez nem jellemzi a magyar ifjúságot, tehát nem minden rétegére terjed ki. Annál is inkább, mert általában a kábítószer fogyasztók, amikor már olyan állapotban kerülnek, egyik se gimnazista növendék vagy egyetemista hozzá kell tennem, hanem ez már az élet perifériájára került. De sokat mondó és elgondolkodtató. Tehát felolvasom a summázatát, illetve abból csak egy részt. 1999-ben az első és másodéves középiskolások országos reprezentatív mintáján végzett felmérés alapján azt mondhatjuk, mármint a szerző, Paksi Borbála, hogy a magyarországi első és másodéves középiskolások 25,1%-a fogyasztott már életében legalább egyszer valamilyen visszaélés alkalmas tiltott, vagy legális szert. Szerint a gyógyszer, amit utcán át úgymond lehet kapni, az alkohol, és ide tartozik természetesen, mint kábítószer a nikotin is. Ezen belül 17,3% esetében tekinthető biztosan droghasználati célúnak a fogyasztás, ők ugyanis valamilyen tiltott szer és vagy inhalást is fogyasztottak, amikor beszívják a kábítószert. Egyébként, ha már ennél a témánál tartunk, akkor megjegyzem, hogy a kábítószer szcéne az úgy működik, hogy vannak a szegény és vannak a gazdag drogosok. A szegények, azok a szipusok, ugye, akik szinte fillérekért a kábítószerhez képest, fillérekért jutnak hozzá a szerves oldószerekhez, csavarlazító szpré. Úgyhogy ha lakótelepen tetszenek sétálni, és háromnál több csavarlazító szprés dobozt találnak, akkor nem azt jelenti, hogy a Pista bácsi javította a motorkerékpályát vagy az autóját, hanem ott kábítószeres fiatalok voltak, akik beinhalálják úgymond a kábítószert. És a mákszalmából. Kérem szépen, korlátlanul hozzá lehet jutni, el kell menni egy virágboltba, lehet, hogy az be van festve, lehet, hogy ki van cicázva, de ott van a mágubó, ott a mákszalma, azt csak ki kell főzni, és kész. És egy jó tömény anyagot csinálni belőle, és már is megvan a kábítószer. És a többi klasszikus kábítószer, amihez ugye már pénz kell, az előbbi évben elmondtam. Az évtized közepéhez képest a megfelelő populációkat összehasonlítva csaknem kétszeresére növekedett a tiltott szerek, vagy inhalások együttes életprevalencia értéke, tehát az előfordulási értéke. A visszaélésszerű gyógyszerhasználat életprevalencia értéke országosan is több mint negyedével növekedett. Ugyanakkor e szerek halmozatlan prevalencia értéke, tehát azok aránya, akik valamilyen gyógyszert visszaélésszerűen fogyasztottak, de nem használtak emellett tiltott szert vagy inhalást, gyakorlatilag változatlan maradt, mivel a visszaélésszerű gyógyszerhasználók körében a tiltott szerek vagy inhalánsok használatának aránya jelentősen emelkedett. Összességében a megfelelő populációkat összehasonlítva a valamilyen tiltott vagy legális szert kipróbálók aránya az évtized közepén jellemző arányokat 100%-nak tekintve az évtized végére több mint 40%-kal növekedett. Na most erről mi ugye hosszú-hosszú éveken keresztül nem tudtunk. Ez az első alkalom, amikor tetszik, nem tetszik, szembe kellett nézni önmagunkkal és a helyzettel. Próbálkozások voltak, félrejtés ne essék. Tehát nehogy azt higgyük, hogy mindazok a szakemberek, akik ezen a területen dolgoztak, hogy ne próbálkoztak volna. Ezt mondom abban a pozíciómban is, hogy én éveken keresztül a Kábítószerügyi Tárcaközi Bizottság prevenciós munkacsoportjának voltam az elnöke, majd később 94-ben, amikor a parlament az ad hoc bizottságát megalakította a szakértője, és ennek a mai napig is szakértője vagyok. Tehát én végigkísértem ennek az egésznek az útját, és tudom nagyon jól, hogy mi a kormányzat és mi a politikai felelősség. Strucc politikát folytattunk mind a mai napig. Akkor, amikor végre előkerültek ezek a számok, és végre megszületett a nemzeti drogstratégia, ami felsorolja pontosan a kínálat és a kereslet visszaszorításának egységében, hogy mi az, amit tennünk kell. Én ezt nem akarom részletezni, elég vastag anyagról van szó, de mindenkinek fel van sorolva, szülőtől kezdve végig, hogy ebben a munkában mit kell tenni. Tulajdonképpen akkor itt most az következne, hogy hát akkor jó, ha ez a helyzet, akkor mit lehet tenni. Kérem szépen, a megelőzés. Az első és a legfontosabb a megelőzés. Én mindig azt mondom, hogy jó beszélni kell róla, de jóval kevesebbet, hanem amit fel kell ajánlanunk a kábítószer helyett, az, hogy alternatívát nyújtani és adni a fiataloknak. Ugyanakkor, ami még ennél is fontosabb, Ha valóban igaz az, amit ez a narkós mond, és idézem, hogy sokan úgy válnak közülünk narkóssá, hogy öntudatlanul a boldogság káprázatának határvidékére tévednek. Tehát a boldogságot keresik. Ugyanakkor az is igaz, hogy valamennyi drogos, kábítószerfüggő, fogyasztó, úgynevezett szeretet deficites ember. Szeretet deficites ember. Hallhatták ebben a 10 percben, hogy ez a fiatal ember hogyan beszélt a szüleiről, hogyan beszélt a testvéreiről, és hogyan beszélt a szakemberekről. Itt egy pillanatra szeretnék megállni a szeretet. Hogy valójában mi is az? Ha kézbe vesszük a legkorszerűbb lexikonokat, és keressük ezt a szócikket, hogy szeretet, nem találjuk. Nem találjuk. Egyetlen egy helyen találjuk, nagy pontossággal megközelítve természetesen, mint a fizikában a termodinamika harmadik törvénye, mi az, hogy szeretet, kérem szépen a Bibliában. Pál apostol levele, a első levele a korintusiak béliekhez. Ez az úgynevezett a szeretet himnusza, ami ma már, és már egy jó ideje, egyik klasszikus irodalmi citátumunk is. Következő. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, és ha egész hitem van is, úgy annyira, hogy hegyeket mozdítok ki helyükről, szeretet pedig nincs én bennem, semmi vagyok. Olvashatnám tovább, de ami a legfontosabb, és számomra ez az iránytű. Most azért megmaradt a hit, remény, szeretet, e három, ezek között pedig a legnagyobb, a szeretet. De hogy valójában, ha próbálnánk megközelíteni, hogy mi ez a szeretet, akkor tessenek arra gondolni egy ilyen jó vastag kötélre, amit több szálból tűznek össze. Egy ilyen jó vastag hajó kötélre. És minden szálnak megvan a maga jelentése. Én ezeket gyűjtöttem össze, lehetett volna minden bizonnyal többet is, de ezeket a tulajdonságokat. Türelem, figyelem, udvariasság, őszintesség, igazmondás, jó akarat, hálaadás, fegyelem, rendszeretet, hűség, becsület, tanulékonyság, barátság, engedelmesség, tiszteletadás, okosság, gyöngétség, alázat, illendőség, tisztaság, nagylelkűség, pártatlanság, jóság, szerénység, jámborság, álhatatottság, szelídség, előzékenység, mértéktartás, igazságosság, önmegtagadás, és még sorolhatnánk tovább. És valószínű, hogy ha valami nem stimmel bennünk, akkor nem a szeretetben kell keresni a hibát, hanem hogy valamelyik szál esetleg meglazulhatott vagy hiányzik. Csak szeretettel lehet a kérdéssel foglalkozni már, ami a megelőzést illeti. Számomra a megelőzés az nem akkor kezdődik nyilvánvaló, a primér prevenció, amikor már baj van, hanem és ezt a klasszikus mondást most már számomra legalábbis nem én találtam ki, egy amerikai professzoromtól hallottam, amikor már két óta arról vitatkoztunk, és egymást győzködtük, hogy mi az, hogy megelőzés, és az hol kezdődik, és mikor kezdődik, és sorolhatnám tovább. Következőt mondta, hogy a megelőzés az anyai és az apai terhesség idején kezdődik. Először mi férfiak nem egészen értettük, mi az, hogy apai megelőzés. Kérem szépen a következő, annak a gyermeknek van egy szülő, édesanyja és egy nemző, édesapja. A jelzőt, hogy édes szántszándékkal tettem oda. Kérem szépen, ma már ennek tudománya van, különösen a franciák, amikor a magzati állapotban történő nevelésről beszélnek. És igenis, azzal a gyermekkel lehet kommunikálni, azt a gyermeket meg lehet simogatni, még az édesapának is, amikor még az anya még be van. Igenis, tessék oda tenni, minden férfi tegye oda a kezét, érezze, nézze, hogy növekszik az a kis magzat, hogyan rugdos a szívhangja, lehet vele beszélni, lehet vele kommunikálni. Nem véletlenül
3: jöttek rá, és már a tudományos magyarázata is megvan annak, hogy azok a csecsemők és a későbbiekben kisgyerekek, akik mindennel szemben elutasító magatartást tanúsítanak. Lett légyen nevelés, lett légyen az animális dolgokkal kapcsolatos etetés, itatás, játék, stb. Visszataszító magatartást tanúsít a gyerek. Milyennek a magyarázata? A nem várt terhesség. Tehát a dolog az itt kezdődik. És az, hogy mindezt hogyan kell csinálni, ebbe én most nem akarok belebonyolódni, annál is inkább, mert Zsuzsától hallottunk erről, és az a dolog lényege. Kérem szépen, engem ide ez hozott, és a továbbiakban is ez éltet. Annál is inkább, mert egy idézetet szeretnék felolvasni, Nadia Boulanger a következőt mondja: nem akkor szeretjük gyermekünket, ha minden szeszélyét kiszolgáljuk, hanem ha kihozzuk belőle a legjobb tulajdonságait, ha megtanítjuk szeretni azt, ami nehéz. Márpedig ezeket a kábítószerfüggőket nem tanították meg, így hát nem is tudnak tájékozódni a világban, és számukra, hogyha kudarc éli őket, és ezeket a szituációkat felsoroltam, pótcselekvésekhez folyamodnak. Tehát ez a tulajdonképpeni nagy vonalakban az ok és az okozati összefüggés, és végül ismételvén I. és Gyulát, azt hiszem, hogy nekünk mindenféleképpen az kell, hogy legyen a célunk minden tekintetben, hogy a lét határozza meg az életet, és ne pedig a halál, annál is inkább, mert csak egyszer miénk ez a kincs, ez a megismételhetetlen csoda, amit életnek neveznek.
4: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Szeretettel köszöntünk mindenkit. A mai témánk Jézus tanításai az utolsó ítéletről. Ugye ebben az évben egy ilyen sorozaton haladtunk végig, hogy részleteiben ismerjük meg Jézus tanítását némely különösen fontos gyakorlati életünket érintő témáról. Hát mindjárt feltehetjük a kérdést, hogy vajon az utolsó ítéletről szóló tanítás a számunkra gyakorlatilag kiemelkedően fontos tanítások közé tartozik-e. Tehát nagyon sok ember semmit nem tud arról, hogy egyáltalán van, vagy lesz ilyen, hogy utolsó ítélet. Még ha egy kicsit úgy magukban valahogy úgy is foglalnak állást, hogy azért Isten talán van, vagy valószínűbb, hogy van, de már, hogy ilyen, hogy utolsó ítélet, ez az emberek túlnyomó többségének a köztudatában egyáltalán nem létezik. Ugye, amikor temetés van, akkor azt szokták mondani, hogy most elkísérjük az utolsó útjára. És a legtöbb ember úgy gondolja, hogy most örökre vége, befejezve egy ember körül minden. Vagy azok a szerencsétlen emberek, akik valami olyan válságba jutnak az életükben, hogy nem látnak más kiutat, hogy öngyilkosságba menekülnek, szintén úgy gondolják, hogy most én kiléptem mindenből örökre, engem most már többet soha senki, semmi nem nyugtalaníthat. Mindez azonban a tévedés, és az embernek csak a szíve fáj, hogy nekünk keresztényeknek is mekkora a mulasztásunk, hogy fiatalok és idősebbek, embertömegek élhetnek annélkül, hogy erről az életfontosságú dologról tudnának, hogy minden ember, aki Isten képére és hasonlatosságára teremtetett, az egyszer ítélet elé kerül. És hogy tulajdonképpen az életünknek a végső látó határán mindig ott kell látnunk egy megmérettetést, aminek az eredményeként határozza meg majd Isten ítélő széke az örök sorsunkat. De azt kell mondanunk, hogy még a keresztények is, a keresztények nagy része is, akik azért komolyan veszik azt, hogy Istenben hisznek, és többé-kevésbé gyakorolják is a vallásukat, nagyon sokaknak a tudása az utolsó ítéletről teljesen kimerül abban, amit az apostoli hitvallás egy mondattal mond, hogy Krisztus visszatért a mennybe, és onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. De ezen a mondaton kívül az utolsó ítéletről alig-alig tud a legtöbb keresztény is valamit. Ami pedig az elképzelést illeti, sokan csak úgy gondolnak az utolsó ítéletre, hogy az körülbelül úgy fog lezajlani, mint ahogy a Michelangelo megfestette. Ugye a Sixtus kápolna oltárképén van az a híres utolsó ítéletről szóló festmény. Gondolom sokaknak a szem előtt ott van így emlékezetből. Egy ilyen erőteljes, fiatal Krisztus alak van a képnek a tetején. És akkor ugye a jobb kezét felemeli, ott mennek felfelé az üdvözültek, a bal kezét leengedi, ott meg kavarognak a kárhozottaknak a tömegei. Tehát nagyon sok

Valahogy így képzelik el, hogy Jézus int jobbra-balra, és akkor villámgyorsan megtörténik az embereknek a szétválasztása. Szóval ennyi az összes, ami körülbelül úgy még a keresztény köztudatban is él az utolsó ítéletről. A Biblia szerint viszont a legkomolyabb kérdésként kell foglalkoznunk ezzel a témával. Szeretném idézni például Prédikátor könyvéből ezeket a híres nagysúlyú igéket, ugye ezzel ér véget Prédikátor könyve. Az Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az embernek fő dolga. Mert Isten minden cselekedetet ítéletre előhoz. Minden titkos dologgal együtt, akár jó, akár gonosz legyen az. Ugye érezzük, hogy milyen komolyan hangzanak ezek a szavak? Én mindig megdöbbenek ezen, amikor azt mondja, hogy Isten minden cselekedetet előhoz. És néha arra gondolok, hogy minden ember minden cselekedetét megítélni. Hát nem egy fantasztikus, monumentális ítélet? Ezt nem is tudjuk aggyal fölfogni. Akik a történelem kezdete óta éltek emberek. Márpedig egész komolyan így mondja, hogy minden cselekedetet előhoz, méghozzá minden titkos dologgal együtt. És ez is érdekes, azt mondja, akár jó, akár gonosz legyen az. A jóra épp úgy figyel, mint a gonoszra. Egy teljesen igazságos, minden tényre tekintő, univerzális és monumentális ítélet. A Pál apostol pedig ezt írja az Új Szövetségben, ugyancsak nagyon ünnepélyesen hangzanak a szavai, mert nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszék előtt. Ugye azt hiszem érezzük, hogy ezen itt meg a kell szó milyen hangsúlyoz. Nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszék előtt. Tehát akkor ugye valami ellentmondás van abban, hogy ha valaki egy földi törvényszék elé készül, szóval valamilyen ügye van, és a bíróság elé készül, akkor kutatja a törvénykönyveket, ügyvédet fogad, teljesen tisztába akar lenni a maga ügyével, vajon hogy fog ő megállni abban az ítéletben, vagy hogy fogja védeni magát, vagy bizonyítani a maga igazát, és milyen furcsa ellentmondás, hogy az Isten ítéletét illetően pedig valamilyen érdektelenség van. Közöny, érdektelenség, tudatlanság. Ezzel a három szóval lehet ugye a legjobban jellemezni. Közöny, érdektelenség és tudatlanság. Pedig ez a legkomolyabb ítélet, amire csak gondolni lehet, és a legkörültekintőbb. És ez nem valamilyen ügyben szolgáltat nekünk igazságot, vagy jogot, vagy nem szolgáltat, hanem itt az örök sorsunk dől el. Az, hogy örök életet nyerünk az újjáteremtett földön, vagy pedig át kell élnünk tudatosan az ítélet hirdetést, és az élet jogának az örökre szóló elvesztését. Ugye óriási súlyú kérdés ez. És még egyszer mondom, teljesen természetellenes, hogy közöny, érdektelenség, tudatlanság, ez jellemző az utolsó ítéletet illetően. Hát tegyük fel azt a kérdést is, hogy egyáltalán mit tudhatunk meg a Biblia alapján, hogy mikor lesz az utolsó ítélet. A keresztény köztudatban eléggé beivódott az az eszme, hogy amikor kiki meghal, akkor lesz egy egyéni külön ítélet. De hadd mondjam határozottan, hogy a Biblia sehol nem tanítja ezt. Olvastam különböző dogmatikai művekben is, legutóbb például egy római katolikus dogmatikai műben néztem, hogy mit tanít erről. Nagyon egyértelműen azt írja, a Biblia sehol sem tanít kifejezetten az egyéni különítéletről. Tehát teljesen egyértelmű kimondása ennek. Tehát a Szentírás szerint Isten nem egyenként ítéli meg az embereket rögtön, amikor meghalnak, hanem van egy univerzális, monumentális, hatalmas végítélet. Mint ahogy az apostoli hitvallás is úgy szól az utolsó ítéletre, mint ami egyszerre lesz az emberi történelemnek a végén, és összefügg Jézus második eljövetelével. Még kevesebben ismerik azt a tényt, hogy a Biblia szerint a végső ítéletnek két szakasza van. Szeretném olvasni az erre vonatkozó igét Péter leveléből, Péter első leveléből, más igéket is idézhetnék, de ez az egyik legvilágosabb. Péter első levele, 4. fejezetéből,
Olvasom a 17. és 18. verset. Így olvasom. Mert itt az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet Istennek házán, ha pedig először mi rajtunk kezdődik, mi lesz azoknak a végük, akik nem engedelmeskednek az Isten evangéliumának? És ha az igaz is alig tartatik meg, hová lesz az istentelen és a bűnös? Világosan kitűnik ezekből az ígékből, hogy sorrendje van az utolsó ítéletnek. Hadd olvassam még egyszer. Itt az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet az Istennek házán, ha pedig először mi rajtunk kezdődik, mi lesz azoknak végük, akik nem engedelmeskedtek a Krisztus evangéliumának. És ha az igaz is alig tartatik meg, ugye mutatja, hogy milyen komoly ez az ítélet, hová lesz az istentelen és a bűnös. Tehát a Biblia szerint az ítéletnek van egy első szakasza, amely az Isten házára vonatkozik. A Bibliából ezt úgy értjük meg, hogy mindazokra, akik valamilyen módon az Isten kegyelmére az igényüket bejelentették, akik a megváltásban részesülni szeretnének, úgy is mondja ezt a Biblia, akiknek a neve az élet könyvébe került, az ítélet első szakasza az az Isten házán zajlik. És ez a szakasz, ez is meglepő lehet sokaknak, de a Bibliából világosan kitűnik, számunkra láthatatlanul végbe megy a mennyben, még mielőtt Jézus megjelennék az ő dicsőséges második eljövetelekor. Hogy is mondta Jézus? Hogy amikor ő eljön, akkor majd azok, akik méltókká tétettek, hogy ama világot, a halálból való feltámadást és ama világot elvegyék. Tehát egy bizonyos ítéletben méltókká tétettek, mielőtt Jézus megjelenik, mert ezt az egész új szövetség egyértelműen tanúsítja, hogy amikor Jézus jön, akkor azonnal megtörténik az első feltámadás, az örök életre való feltámadás, illetve az élők közül azoknak a halhatatlanságra, örök életre alkalmas testbe való átváltozása, akiket az élők közül Isten ítélete elfogadott. Tehát, hogy kik tétetnek méltóká arra, hogy a feltámadást, az első feltámadást, az örök életre való feltámadást, vagy az elváltozást elnyerjék, ez eldöntött tény, mire Krisztus megjelenik. Ebből az is következik, hogy nekik saját személyükben nem kell megjelenniük az ítéletben, ami egy csodálatos kiváltság. Nagyon sok keresztény nem szokott erre gondolni, hogy ennél nagyobb kiváltság nincs, mint hogy Krisztus képviselőjük és bírájuk egyaránt, és soha nem kell saját személyükben az ítélő szék elé állni, és megérni azt, hogy megnyittatnak a könyvek, ahogy a Biblia mondja, és feltárulnak az ő cselekedeteik, és szembesülnek azokkal. Mert ők jelenlétük, személyes jelenlétek nélkül kegyelmet nyernek a Krisztusba vetett hitük alapján ebben az ítéletben. Erről az ítéletnek, erről a szakaszáról beszél Dániel könyve 7. fejezete, otthon érdemes elolvasni a Dániel könyve 7. fejezetében, a 9. versről a 13. Így látta Dániel próféta látomásban, látta, hogy a mennyben királyi székek tétettek le, ítélők ültek le, könyvek nyittattak meg, és azután látja, hogy megjelenik ott az emberfia, és még azután jön az emberfia az ég felhőiben, és adatik át néki a hatalom a föld felett. Tehát ez nyilvánvaló, hogy ez az ítéletnek ez a szakasza még megelőzi Jézus második eljövetelét. Egy pillanatra kitérnek arra is, hogy könyvek nyittatnak meg. Hát fogalmunk sincs, hogy a Jóisten hogyan dokumentálja az emberek cselekedeteit. Az elején idéztem Prédikátor könyvéből, hogy Isten minden cselekedetet előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az, előhozni akkor tudja, ha mindent megőrzött, és mindent megörökített. És hogy a Jóistennek milyen technikája van az egyes emberi életek és cselekedetek rögzítésére, fogalmunk sincs. Hogy könnyen megérthessük a Biblia, így mondja, könyvek. Azt mondja, az ítéletben könyvek nyittatnak meg. És az is érdekes, hogy többről beszél. Érdemes úgy számba venni, hogy a Biblia milyen könyveket sorol, amelyek az ítéletkor megnyitatnak. Az egyik legismertebb az életkönyve, ugye ezt többször említi az Új Szövetség. És világosan kiderül, hogy mindazoknak a neve bekerül az életkönyvébe,
akik valaha is igényüket bejelentették az örök életre, akik a Krisztus kegyelmét bármilyen módon folyamodtak. És a Biblia azután így mondja, hogy aki győz, nem törlöm ki annak nevét az életkönyvéből. Ebből világos, hogy itt az a nagy kérdés, hogy belekerülni belekerült az életkönyvébe, de benne marad-e? Azaz méltóvá tétetik-e az örök életnek az elnyerésére? Van egy ilyen mondás, hogy az életkönyvébe belekerülni könnyű. De mert az Isten mindenkit hív, és mindenkit elfogad, aki folyamodik az ő kegyelméért, de a benne maradás a kérdés, amire így mondja a Biblia, aki győz, nem törlöm ki annak nevét az életkönyvéből. Azután beszél a Biblia arról, hogy Isten megörökíti minden törvényszegésünket is. Szóval ez nem úgy van, mint a földben, hogy hát csak azokat a törvényszegéseket kérik számon az embereken, amit, hogy így mondjam, valaki lefülelte az elkövetőt, és valamiképpen hát az bíróság elé került, hanem ugye, hogy is mondja Jeremiás próféta, még ha lúgban mosakodnál is, vagy szappanodat megsokasítanád is, feljegyezve marad a te álnokságod én előttem. Ugye ennek fényében látszik, hogy milyen naív volt Pilátus azzal a kézmosással. Nem tudta, hogy van a Bibliában ilyen ige, ugye? Hogy még ha lúgban mosakodnál is, vagy szappanodat megsokasítanád is, feljegyezve marad a te álnokságod én előttem. De csodálatos az, hogy az Isten az igaz cselekedeteket is megőrzi. Jézus azt mondta egyszer földi életében, ha valaki csak egy pohár hideg vizet ad tanítványnak, tanítvány nevében, nem veszíti el a jutalmát. Nem csodálatos az Isten igazságossága? Ő nem olyan bíró, hogy csak a törvényszegéseket figyeli és őrzi, de minden igaz, őszinte cselekedetet is. Egy pohár víz sem lesz elfelejtve az utolsó ítéletkor. És még egy különös dolog, amiről alig-alig tud valaki, a Biblia még arról is beszél, hogy az Istennél van egyfajta, így mondhatnánk talán, hogy személy leírás könyve, vagy életkörülmények dokumentálásának a könyve. Erről több bibliai helyártal értesülünk. Például a 139. Zsoltárban azt írja a Zsoltárírő, hogy nem volt elrejtve előtted az én alaktalan testem, amikor titokban formáltattam, ugye a magzatállapotra utal, és azt mondja, könyvedbe ezek mind be voltak írva, a napok is, amelyeken formáltatni fognak, holott egy sem volt még meg közülük. Hát modern nyelven azt mondhatnánk, hogy Isten még a születés előtti befolyásokat is figyelembe veszi. Annyira méltányos lesz az ítélete, hogy annyira mérlegel minden körülményt. Tehát ez az ítéletnek az első szakasza, ami az Isten házán megy végbe. Még egy utolsó igét is említenék a Jelenések könyve 18. fejezetében, ahol azt mondja, hogy még mielőtt Jézus megjelennék a földön, a mennyben szózatok hangzanak, amelyek azt mondják, eljött a halottak ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adja te szolgáidnak, a prófétáknak és szenteknek, kicsinyeknek és nagyoknak, akik a te nevedet félik. Tehát még Jézus nem jött el, még nem volt feltámadás, még a halottak alusznak a sírban, de már a mennyben hangzik, eljött a halottak ideje, hogy megítéltessenek. Tehát a Bibliából valami olyan kép bontakozik ki előttünk, hogy az Isten háza feletti ítélet az kezdődik az első emberi nemzedéktől kezdve végig a holtakon, bezárva az élők nemzedékével, akik életben érik meg Jézus megjelenését. Az ítéletnek a második szakasza pedig Jézus második eljövetele után lesz, ha Biblia szerint 1000 esztendőn át tart, egy hatalmas, monumentális ítélet. Így mondja a Biblia, hogy azok felett így fogalmaz, akik nem engedelmeskedtek a Krisztus evangéliumának. Ugye milyen érdekes ez a megfogalmazás. Nem azt mondja, hogy gonosztevők, nem azt mondja, hogy a sötét bűnözők, hanem mindazok, akik nem engedelmeskedtek a Krisztus evangéliumának, akik nem ragadták meg az ő megjobbulásukra és menekülésükre felkínált kegyelmet. És külön érdekessége az ítélet eme szakaszának, hogy ebben Isten a megváltott embereket is belevonja. Ugye világosan mondja a Biblia, hogy adatik nékik ítélet tétel azoknak, akik az első feltámadásban részesültek, vagy az elváltozásban. Pál apostol pedig azt mondja, hogy a szentek a világot ítélik meg Krisztussal együtt, és még a bűn szerzője, Sátán és az ő angyalai megítélésében is részt vesznek.
És ennek az ítéletnek a kihirdetése és az ítéleteknek, a szomorú ítéleteknek a végrehajtása pedig az ezer esztendő végén lesz a Biblia szerint. És Jelenések könyve 20. fejezete megrázóan mutatja be, hogy látja az Isten királyi székét, és itt már személyesen kell megjelenniük, kicsiknek és nagyoknak, mindenkinek. És szembesülniük kell azokkal, hogy megnyittatnak a könyvek, és megítéltetnek az ő cselekedeteik alapján. Tehát őnekik már át kell élni a megítéltetésnek a drámáját, a szembesülést a saját tetteikkel, és a saját most már immár helyrehozhatatlan mulasztásukkal. Tehát így próbáltam fölvázolni a keretet, hogy az utolsó ítéletről mit mond az egész Biblia, most pedig fordítsuk a figyelmünket arra, ami a súlypontja a mai Biblia tanulmányunknak, hogy hogyan állhatunk meg ebben az ítéletben, és konkrétan Jézus mit tanított erről. Mert azt hiszem, egyetértünk abban, hogy az utolsó ítéletre vonatkozó összes elméleti vagy tényszerű tudásnál fontosabb számunkra az, hogy azt tudjuk meg, hogy hogyan lehet megállni az ítéletben. Nagyon kedves ismerősöm, egy keresztény közösségnek a laikus vezetője volt. Tényleg én úgy tiszteltem az édesapámat, mint az édesapámat. Egy nagyon egyszerű, józan és egy nagyon igaz keresztény ember volt. És súlyos beteg lett, rákos beteg. És elmentünk, hogy imádkozzunk érte néhányan vele együtt, és bátorítsuk őt. És amikor ő velünk együtt imádkozott, de valahogy mi mindig éreztük, hogy ő már nem számol a gyógyulásával, és soha nem felejtem el a mondatot, amit mondott a végén. Azt mondta, hát nagyon kedvesek vagytok, hogy eljöttetek, hogy imádkozzatok értem velem, és akkor így mondta, de engem már csak egyetlen egy dolog foglalkoztat, hogy hogyan fogok megállni a bíró előtt. És olyan igaz ez a mondat. Nem kell megvárni azt, hogy halálos betegek legyünk, és nem kell megvárni azt, hogy öregek legyünk. Egész életünkben helyes, ha foglalkoztat bennünket, mint a legfontosabb kérdés, hogyan állhatok meg a bíró előtt. Mert ebben az utolsó ítéletben mindennyiunknak az örök sorsa dől el. Sokkal nagyobb a tét, mint hogy itt a földi életben meddig élünk, vagy egy adott válsághelyzetben életben maradunk, vagy nem. Ez az igazi nagy kérdés, hogy ebben az ítéletben mi az életkönyvében maradunk, vagy kitöröltetünk onnét, hogyan határozza meg a mennyei, az ünnepélyes mennyei ítélőszék a mi örök sorsunkat. És Jézus leginkább a példázataival tanított arra, hogy hogyan állhatunk meg az ítéletben. És én néhány példázatából szeretném fölidézni most a legérdekesebb és legfontosabb mozzanatokat. Máté evangélium a 22. fejezetéhez lapozzanak azok, akik a Bibliájukban is követik az elhangzottakat. Máté evangélium a 22. fejezetében találjuk Jézusnak az egyik nevezetes példázatát. Úgy szoktuk ezt emlegetni, hogy a királyi mennyegzőről szóló példázat. Olvasom a 22. fejezetből az első és a második verset. És megszólalván Jézus ismét példázatokban beszélt nékik mondván, hasonlatos a mennyek országa a királyhoz, aki az ő fiának mennyegzőt szerzett. Kézenfekvő, hogy mire utalhat a mennyegző hasonlata? Ugye a mennyegző az a vőlegény és a mennyasszony egyesülésének az örömünnepe, és a bibliai hasonlat szerint Krisztus a vőlegény, és az ő mennyasszonya vagy felesége, az ő hívő népe, az ő hívő egyháza. És Jézus második eljövetelét sokszor hasonlítja mennyegzőhöz, hogy Jézus jön, hogy magához vegye az ő hívő népét, és elvigye az ő atya házába a mennyegzői vacsorára. Jézus így mondta, hogy királyi mennyegző. Hát ez tényleg királyi mennyegző, a leghatalmasabb mennyei örömünnep. És most a példázatnak csak egy másik részletét hadd olvassam, a 10. verstől. Kimenvén a szolgák az utakra, begyűjtötték, akiket csak találtak.
és aztán olvasom a 11. verstől. Bemenvén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, látott ott egy embert, akinek nem volt menyegzői ruhája. És mondta néki, barátom, mi módon jöttél ide, holott nincs menyegzői ruhád? Az pedig hallgatott. És utána elhangzik a súlyos rendelkezés, hogy a kárhozat ítélete legyen a sorsa. Tehát mit olvastunk? Bemenvén a király megtekintette a menyegző vendégeit. Nyilván nem a menyegző alatt, és nem a menyegző után, hanem a menyegző kezdete előtt. Ugye az előbb mondtuk azt, hogy mielőtt a menyegzőre sor kerülne, hogy Jézus megjelenik, hogy magához vegye az ő hívő népét, előtte lezajlik az ítéletnek egy szakasza számunkra láthatatlanul. Tehát nem lehet a menyegzőre akárkinek csak úgy megjelenni, mert a menyegző ura, és ez az atyára utal, megtekinti a menyegző vendégeit. Milyen szempontból? Ugye itt így mondja jelképes, hogy megnézi, van-e menyegzői ruhájuk. Ténylegesen arról van szó, hogy méltóak-e, alkalmasak arra, hogy a király menyegző részt vegyenek. A tájékozottabbak biztosan tudják, hogy a Bibliában mit szimbolizál a ruha. A ruha a jellemnek, a Krisztus igazságának a jelképe, a szimbóluma. Itt szeretnék egy felidézni Zakariás könyve 3. fejezetéből egy jelenetet, hogy hogyan lehet megszerezni ezt a menyegzői ruhát. Így olvasom Zakariás könyve 3. fejezetéből. Na, itt is menyegzői, direkt illusztráció ahhoz, amiről beszélünk, boldog menyegzői tülkölés. Jó nagy násznép van, elég sokáig tülkölnek. Tehát a Zakariás könyve 3. fejezetéből olvasom az első 4 verset. Egy látomást látott Zakariás próféta, egy tanító látomást, és ebben a következőket szemlélhette. Aztán megmutatta nekem Józsuát, a főpapot, aki az Úr angyala előtt állt, és Sátánt, aki jobb keze felől állt, hogy vádolja őt. És mondta az Úr Sátánnak, dorgáljon meg téged az Úr, te Sátán, dorgáljon meg az Úr, aki magáévá fogadja Jeruzsálemet. Avagy nem tűzből kikapott üszögé ez? Józsua pedig szennyes ruhába volt öltöztetve, és állt az angyal előtt. És szólt, és mondta az előtte állóknak mondván, vegyétek le róla a szennyes ruhákat, és mondta néki, lásd, levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztettelek téged. Hogy kaphat egy ember menyegzői ruhát, azt szemlélteti ez a látomás. Az az érdekes, hogy ez a Józsua főpap, akiről itt szó van, Izraelnek az egyik kivételes, igazán hívő főpapja volt. És még ez a hívő és istenfélő főpap is hogy állt az Isten előtt? Valamikor ő igazán az ő igazsága mérlegével megméri az embert? Szennyes ruhába öltöztetve. Tehát a Biblia ezzel is érzékelteti, amit másutt is mond, hogy nincs igaz csak egyetlen egy sem. Szóval egyikünk sem tud a saját erejéből olyan cselekedeteket, vagy olyan igaz életet produkálni, hogy úgy lássa az Isten, hogy makulátlan fehér ruhában áll előtte az ítéletkor. De akkor hogyan rendelkezik a látomásban az Úr? Vegyétek le róla a szennyes ruhát, és utána azt mondja, lásd, ünnepi ruhákba öltöztettelek téged. Nem vigasztaló ez a kép? Ez azt mondja, hogy mindazok, akik szívből megbánják bűneiket, és Krisztus helyettes áldozatába vetett hittel, kérik azt, hogy a Krisztus igaz élete tulajdonítassék nékik, a Krisztus érdeme tulajdonítassék nékik. Azokról Isten leveszi a szennyes ruhát, és ünnepi ruhákba öltözteti. Ez az a bizonyos hit általi megigazulás. De azért vigyázzunk, nem szabad a dolgot félreérteni. Én egyszer nagyon régen hallgattam valakitől egy prédikációt, aki ezt a Zakariás látomást úgy magyarázta, hogy elővett egy ilyen fekete töltőtollat, így felmutatta. És akkor azt mondta, hogy most bemutatja nekünk, hogy mi a hitáltali megigazulás. És akkor vett az egy tiszta fehér lap volt, így körül tekerte a fekete töltőtollat,
és azt mondta, ez a Krisztus érdemei, a Krisztus igaz élete, és akkor ezzel beburkolta a fekete töltőtollat, és azt mondta, ez a hit általi megigazulás. Nem tudom, a kedves jelenlévők közül észreveszi-e valaki, hogy az illető hol követte el a hibát ezzel a szemléltetéssel, a zakariási látomáshoz képest. Zakariást a szennyes

egyikünk se tud a saját erejéből mennyegzői ruhát produkálni, makulátlan, hibátlan, jellemet, tökéletes cselekedeteket. És nem arról van szó, hogy csak azok juthatnak az Isten országába, akiknek az, a múltján egyetlen törvényszegés nem égtelenkedik, hiszen ilyen ember nincs is, hanem azok juthatnak be, akik a Krisztus áldozatába vetett hittel mélységesen megbánják, de el is hagyják bűneiket az Isten segítségével, és akik a Kriszt, így megkaphatják a Krisztus érdemeinek, a Krisztus igaz életének az ünnepi öltözetét. Tehát ezt az ünnepi öltözetet valamennyien Istentől kapjuk. És nagyon érdekes az is, hogy a példázat szerint hogyan szólította meg a király ezt az embert, akinek nem volt mennyegzői ruhája? Barátom, miképpen jöttél ide, holott nincs mennyegzői ruhád? Van valaki közülünk, akinek erről a barátom megszólításról eszébe jut egy bibliai mozzanat? Kit szólított meg Isten is, hogy barátom? Ugye Júdást? Azt mondta, barátom, miért jöttél, csókkal árulod el az ember fiát? Nem tudom, érzékeljük-e mi ennek a jelentősége. Mintha az Isten az ítéletkor szánalommal néz minden ember. Nem arról van szó, hogy szikrázik az Isten haragja, hanem szánalommal néz, és azt mondja, barátom, nem vagyok ellenséged, sajnállak, fájlalom a helyzetedet, de mit tehetek veled? Mi módon jöttél ide, holott nincs mennyegzői ruhád? Ugye ez súlyosabb, mint egy szikrázó harag. Van egy ilyen kifejezés Jelenések könyvében, hogy eljött a bárány haragja. Ezen is lehet elgondolkozni. Ugye a bárány nem egy haragos állat, de az egy gyógyíthatatlan és felháborító gonoszság, amely a bárány haragját vívja ki. Tehát a Biblia így érzékelteti velünk azt, hogy Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. De ha az ember nem szerzi meg a mennyegzői ruhát, nem bánja meg, nem vallja meg, nem hagyja el a bűneit, nem folyamodik az Isten kegyelmért, akkor az Isten minden szánalmával együtt is csak ezt tudja mondani, barátom, hát lásd be, ítéld meg magad. Ha nincs mennyegzői ruhát, hogyan vehetnél részt a mennyegzőn, ha nem vagy alkalmas rá, ha nem készültél fel rá. És Jézus ezt a példázatát ezzel a kijelentéssel fejezte be, és ez bizony nagyon elgondolkoztató. Olvasom a 22. fejezet 14. versét, mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak. Ez a hivatalosok, így is mondhatnánk, sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak. Akkor helyén való elbizakodottnak lenni az ítéletet illetően? Helyén való könnyelműen gondolni az utolsó ítéletre? Mert Jézus azt mondta, sokan vannak az elhívottak, tehát, ahogy így mondjam, a pályázók, mondjam így, az Isten országára, vagy az üdvösségre, és ehhez képest kevesen a választottak. Pedig az Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és amennyiben rajta áll, ő egy ember sem, nem azt keresi, hogy egy ember hogy maradjon ki az Isten országából, hanem azt, hogy hogyan üdvözíthetné, és mit tehet még érte, hogy üdvözítse. Tehát még egyszer mondom, ne könnyelműen gondoljunk az utolsó ítélete, ne vegyük könnyen az ítéletnek a kérdését, mert Jézus a legnagyobb komolysággal azt mondta, hogy sokan vannak az elhívottak, sok a pályázó, sok a magabiztos elbizakodott keresztény, de kevesen lesznek a választottak ehhez képest. Ez nem azt jelenti, hogy ténylegesen kevesen lesznek, de ehhez képest kisebbség és egy maradék szám csak azok, akik az ítéletben valóban megállhatnak. Emlékszünk, Péter apostol is mit mond, ha az igaz is alig tartatik meg, hová lesz az istentelen és a bűnös. Azután egy másik példázatára szeretnék hivatkozni Jézusnak, ezt is az utolsó ítélet törvényszerűségeinek a szemléltetésére mondta el, és ez pedig a talentumoknak a példázata volt. Máté evangélium a 25. fejezetében lehet megtalálni, csak egy kis részletet olvasok belőle. Beszél arról, hogy valaki átadja a vagyonát a szolgáinak, és maga messze útra megy, és aztán így olvasom a 19. versben. Máté evangélium a 25. fejezet 19. vers. Sok idő múlva pedig megjöttem a szolgáknak, ura, és számot vetett velük. Ugye ez az egyetlen mondat azért milyen komoly dolog. Jézus 2000 évvel ezelőtt járt

0: földön. És sokan úgy gondolják, hát egyszer itt járt, és hát valahova a ködös semmibe vész az, hát, hogy egyszer visszajön ítélni eleveneket és holtakat. De Jézus milyen komolyan mondta, sok idő múlva pedig megjött a ma szolgáknak ura, és számot vetett velük. Tehát érzékeltette Jézus, hogy jelentős idő telik el az ő első eljövetelétől a másodikig, de azt mondta, meg fog történni. Sok idő múlva megjön a szolgáknak ura, és számot vet az ő szolgáival. És ennél a számvetésnél azt látjuk, hogy Isten abszolút nem a teljesítmény szerint ítél, hanem itt egy szempontot emel ki Jézus, hogy mindenkitől azt kéri számon, hogy erejéhez képest, ahány talentumot kapott, amennyi, most már fordítsuk le a jelképes beszédet, amennyi képességet rájuk bízott az Isten, amennyi lehetőséget adott nekik az életben, ezt mennyire kamatoztatták mások javára. A példázatnak az a lényege, hogy ez nem elég, ha valaki megőrzi magának azt, amit az Isten adott, hanem ha azt kamatoztatta mások javára, mások áldására. Hát itt egy nagyon komoly kérdést kell feltennünk. Ezek szerint az utolsó ítélet mércéje, hogy a képességeinket és a lehetőségeinket mennyire használtuk föl mások javára, mások áldására, mások üdvösségére. Azt írja Pál apostol, mint egy keresztény hitvallást mondja, közülünk senki sem él önmagának. Hát minden keresztény közösség minden tagja elmondhatja, mert közülünk senki sem él önmagának. Hányan úgy gondolják, hogy hát jó keresztény az ember, hogyha gondoskodik a családjáról, megkeresi a kenyerét, de egész életében önmagának él. De a Szentírás azt mondja, nyissuk ki a szemünket, és nézzük meg azt a tengernyi emberi szenvedést és nyomorúságot, ami közöttünk van. És nézzük meg azt a rengeteg emberi tudatlanságot. És azt, hogy az Isten pedig keresni és megmenteni akarja az elveszetteket. És mintha a Jóisten azt mondaná, ha te tudsz egy életen át csak önmagadnak élni, és nem indít meg az Isten szeretete, és az a rengeteg emberi szenvedés és tudatlanság, és nem kamatoztatod a képességeidet és a lehetőségeidet, hogy másoknak is segíts az Isten szeretetével, akkor hiával találtatunk az ítéletben. Akkor az Isten azt mondja, hogy nem léptünk ki az önzésünkből. Önmagunknak éltünk, az Isten országának pedig más a törvénye, az ott a szeretet, az önzetlenség, az alaptörvény. És mintha azt mondaná, nem beilleszthető az Isten országában, nem tudna örülni az Isten országában az az ember, akit ezen a földön véges végig csak önmagának élt. És nem kamatoztatott mindent mások javára, szenvedő emberek segítségére, az elveszettek keresésére és megtartására. Aztán Jézusnak még egy példázata van Máté evangélium a 25. fejezetében, ami szintén az utolsó ítéletet szemlélteti. Ez egyik leggyönyörűbb példázata Jézusnak, legalábbis Jézus egyik legegyszerűbb és leghatalmasabb tanításának éreztem mindig. Ez pedig a juhok és a kecskék szétválasztásáról szóló példázat. Jézus nagyon leegyszerűsítve mutatta be ezt, itt az utolsó ítéletet. Ugye példázatnak eleve ez a jellege, hogy képiesen, tömören ábrázol, hogy valóban jobb és bal keze felé fog állítani embereket, de ami itt minket legjobban érdekel, hogy milyen szempont szerint különíti el őket. Tehát mi van ez az a fő szempont, ami szerint egyesek üdvözülnek, mások pedig elkárhoznak. Mert a jobb keze felől állóknak ezt fogja mondani, gyönyörű, szép, igen, nézzük meg a 34. verset, milyen szépen mondta Jézus. Gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Ugye milyen kívánatos jobb kéz felé kerülni, ahol Jézus azt mondja, gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra a világ alapítása óta készítetett. A másik tábornak pedig azt mondja, hogy távozzatok tőlem, ti kárhozottak. Ugye? Az örök, itt ez nem azt jelenti, hogy örökké, hanem örökre szóló, megsemmisítő tűzre, amely Sátánnak és az ő angyalainak készítetett. Ugye? Félelmetes különbség. És akkor még egyszer mondom, mi az a szempont? Mi az az egy szempont? Többen gondolom ismerik ezt a példázatot. A jobb keze felől állóknak azzal indokolja, hogy őket az örök élet örökösseivé teszi, Ugye ezt fogja mondani nekik, olvasom szó szerint: éheztem, ennem adtatok, szomjúhoztam, innom adtatok, jövevény voltam, befogadtatok engem, mezítelen voltam, felruháztatok, beteg voltam, meglátogattatok, fogoly voltam, eljöttetek hozzám. És akkor ezek meglepődve kérdezik, hogy Uram, hát mikor láttuk, hogy te éheztél és tápláltunk volna, vagy szomjúhoztál, innod adtunk volna? Mikor láttuk, hogy jövevény voltál és befogadtunk volna, vagy mezítelen voltál és felruháztunk volna? Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna? És most jön a csúcspont, és felelvén a király azt mondja majd nékik: bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek eggyel emezén legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. Mi a megható ebben? Hogy Jézus azt mondta, eggyel a legkisebbek közül. Magával, Jézussal azok, akik őt tisztelik, szívesen cselekedné meg az ember ezeket. Vagy az emberek közül azokat, akiket nagyra tartunk, akinek úgy érezzük, megtisztelő a barátságuk, megtisztelő, ha egyáltalán valamit tehetünk értük. De Jézus azt mondta, hogy nem az ilyen látványos nagy dolgokon méri meg Isten a jellemet az utolsó ítéletben, hanem azt nézi meg, hogy eggyel a legkisebbek iránt. És a másik csoport, akiket a bal keze felül állít, azoknak ugyanezt fogja mondani, hogy nem tettétek meg mindezeket velem. És azok is csodálkozva kérdezik, hogy mikor láttunk téged ilyen helyzetben, és nem szolgáltunk volna néked. És Jézus azt mondja, amennyiben nem tettétek meg eggyel azért legkisebb atyám fiai közül, én velem nem tettétek meg. Akkor megkérdezem, hogy ki az, aki eggyel a legkisebbek iránt is mindig a szeretet cselekedetei gyakorolja? Egy szép hasonlat szerint csak az az ember, akiben az isteni szeretet úgy folyik, mint a fában a nedv, vagy a testben a vér. De tehát neki mindegy, hogy egy a legkisebbek közül. Ezek tényleg már nem is emlékeznek erre a sok-sok esetre, amikor egyel a legkisebbek közül ők mit csináltak, mert nekik már természetes volt. Vérükké lett, hogy a szeretet törvény szerint, az irgalmasság törvénye szerint cselekedjenek. Tehát, kedves jelenlévők, az utolsó ítéletben Isten mindegyikünknél azt fogja nézni, hogy egyel a legkisebbek közül hogyan viselkedtünk. Ez az egy a legkisebbek közül akárki lehet. Lehet az egyik családtagunk, lehet egy szerencsétlen, nyomorult ember, akit mi kikerültünk, mint a példázatbeli pap meg a lévita, és az Isten ezt nézi, egyel a legkisebbek közül hogyan viselkedtetek. Észrevétlenül a hétköznapi életnek az apró mozzanataiban. Mert ez árulja el, hogy az isteni szeretet, ami még egyszer mondom, a mennynek a nyelve, vagy a mennynek a légköre, az mennyivel bellett a sajátunká, és mennyiben nem. Tehát az Isten olyan pontosan meg tudja különböztetni az embereket egymástól, hogy ki illeszthető be az Isten országába, ki nem, hogy az bámulatos. Ugye keleten nagyon sokszor együtt vannak a kecskék és a juhok, és ami a keleti nyájak jellegzetessége, hogy a juhok fehérek, a kecskék feketék. Tehát amikor Jézus azt mondta, hogy mikor Jézus jön ítéletre, és szétválasztja egymástól, mint a pásztor a juhokat a kecskéktől, hát ennél egyértelműbb dolog nincs. A juhot meg kecskét abszolút meg lehet különböztetni, pláne ha még fekete meg fehér. Tehát nekünk olyan bonyolultnak tűnik az ítélet, de azt mondja az Isten ezzel a mértékegységgel, hogy ki hogyan viselkedik egyel a legkisebbek iránt, hajszál pontosan ketté tudja választani az embereket, fekete-fehéren ketté tudja választani a népeket, hogy ki alkalmas az Isten országára, és ki nem. Tehát, ha meg akarunk állni az ítéletben, akkor nagyon ügyeljünk a szeretet cselekedeteire, a szeretetnek az apró cselekedeteire, a szinte észrevétlen apró cselekedeteire egyel a legkisebbek iránt. Mert az ítéletnek ez a mértékegysége. És utána még egy példázatára hivatkoznék Jézusnak, ahol ugye megint csak fölhívta a figyelmet egy nagyon fontos szempontra az utolsó ítélettel kapcsolatban, ez pedig az adószolga példázata. Máté evangélium a 18. fejezetében található. Itt is emlegettük egy korábbi előadáson, és attól függetlenül is ismerhetik többen. Ugye itt Jézus azt mondta el, hogy ugye a korabeli adós rabszolgasága példázatnak a képanyaga, hogy valaki 10 000 talentummal tartozott egy királynak, és nem tudta megadni, adós rabszolgaságba került volna a családjával együtt, de amikor könyörgött a királynak, akkor az megkönyörült rajta, és mind a 10 000 talentumot teljesen elengedte neki. Ugye Jézus ezzel ábrázolta azt, hogy annyi törvényszegésünk lehet, mintha 10 000 talentumnyi adósságunk lenne, ami a korabeli pénzettséggel számolva egy soha-soha meg nem fizethető adósság. És Jézus nem azt mondja, hogy türelmes hozzánk, majd megváltozunk, majd helyrehozzuk, úgyse tudjuk megtenni, hanem képes 10 000 talentumot egy pillanat alatt elengedni. Nem tudom, ki emlékszik rá, hogy Dávid történetében van az Ószövetségben egy ilyen csodálatos ige. Dávid micsoda szörnyű bűnt követett el. Egy durva házasságtörés megtetézve egy közvetett gyilkossággal, amiben már ennek kapcsán belesodródott. Ráadásul még tegyük hozzá azt, hogy ugye az Istenhez milyen közel álló ember volt, mennyi áldott tapasztalatot szerzett az Isten kegyelméről, és hogy még ihlette őt az Isten, próféta volt, mondja róla az apostolok cselekedetei, és zsoltárokat szerzett. Ha ezt mind figyelembe vesszük, szinte beleborzongunk, hogy mit tett. És mégis, mikor mélységesen megbánta, mit mondott neki Nátán próféta? Az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni. Döbbenetes, igen, nem? 10 000 talentumot egy pillanat alatt elengedte az Úr. De ugyanebben a példázatban Jézus azt is elmondta, hogy mikor ugyanez a szolga kiment a király szín elől, és ő meg egy semmi kis dologért, egy napszámnyi, ugye, 100 dénárral volt adós neki az ember, egy napszámnyi összeggel, azt pedig folytogatta, és az hiába könyörgött neki úgy, mint ahogy ő előbb a királynak, ő csak egyet hajtogatott, fizesd meg, amivel tartozol, és átadta a bíróság kezébe. És azt mondta el Jézus a példázatban, a királynak a szolgái mindezt látták, felettébb megszomorodva jelentették az ő uruknak. Az Úr visszaidézte a szolgát, és azt mondta, gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem néked, mivel hogy könyörögtél nékem. Nem kellett volna-e néked is könyörülni a te szolgatársadon, amiképpen én könyörültem te rajtad? És akkor rendelkezik, vessék őt a külső sötétségre, a kárhozatra, és az utolsó fillérig fizesse meg az összes adósságát. Ezzel a példázattal Jézus azt mutatta be, hogy van még egy nagyon kritikus pontja annak, hogy az ítéletben megállhatunk-e, hogy mi hajlandóak vagyunk-e másoknak megbocsátani. Mert ugye az adósság a példázatban azt ábrázolja, hogy vétett valaki ellen. És ahogyan mi vétünk az Isten ellen, és az Isten ezt az adósságot elengedi, mások vétenek ellenünk, kérdés, hogy mi is hajlandóak vagyunk-e hasonlóképpen elengedni ezt az adósságot. Mert a kemény szívű, kérlelhetetlen, meg nem bocsátó magatartás bárki iránt, aki ellenünk vétkezett, a legbiztosabban kizár az Isten országából. Mert Jézus megmondta a hegyi beszédben, amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek. A mi atyánkhoz is hozzáfűzte ezt a félreérthetetlen figyelmeztetést, ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, néktek is megbocsátati mennyei atyátok, ha nem bocsátjátok meg, néktek sem bocsát meg. Mert a Jóisten nem hagyja jóvá ezt az önző kétféle mértéket, hogy az ember azt mondja Istennek, légy kegyelmes hozzám, nekem adj meg mindent. Félrefordul, és a másiknak, ugyanolyan nyomorult embernek, mint ő, nem hajlandó ugyanazt a kegyelmet és bocsánatot megadni. Ez olyan rút önzés, olyan igazságtalanság, amit az igazságos Isten soha el nem fogadhat. Ezért mondja azt Jakab apostol is, hogy az ítélet irgalmatlan az iránt, aki nem cselekszik irgalmasságot, de dicsekedik az irgalmasság az ítélet ellen. És hadd olvassak Máté evangélium 5. fejezetéből még egy igét ezzel kapcsolatban. Máté evangélium 5. fejezetében ezt olvasom, a 25. verset. Kicsit olyan különösnek hat ez a Biblia ige, sokan azt hiszem nem is nagyon értik ezt az ígét, de az elmondottak alapján azt remélem mindnyájan érteni fogjuk. Légy jó akarója a te ellenségednek, hamar, amíg az úton vagy vele, hogy ellenséget valamiképpen a bíró kezébe ne adjon, és a bíró oda ne adjon a poroszló kezébe, és tömlőzbe ne vessen téged. Míg a következő vers is, bizony mondom néked, ki nem jössz onnét, míg nem megfizetsz az utolsó fillérig. Tehát mit mondott ezzel Jézus? Légy jó akarója a te ellenségednek, a te ellenséged a bíró kezébe ne adjon téged. Mintha azt mondta volna Jézus, ha valakinek meg nem bocsátasz, ha valakivel kérlelhetetlen és meg nem bocsátó lelkületet tanúsítasz, ha te ellenséget tartasz, akivel nem akarsz megbékélni, ez a kérlelhetetlenség, ez a keménység a bíró kezébe ad téged. Mert akkor a Jóisten azt mondja, én szeretnék irgalmasságot gyakorolni veled, de ha te nem vagy hajlandó irgalmas lenni a te fele barátodhoz, akkor ezt az igazságtalanságot én jóvá hagyhatom. Hát én könyörülök rajta, 10 000 talentumot elengedek, nem kellene neked is könyörülni a te szolgatásodon. Tehát ezért azt mondhatjuk, hogy egy keresztény embernek lehet ellensége, hogy akármit tesz, az vele ellenségeskedik, de olyan értelme nem lehet ellensége, hogy ő szíve szerint ellenséges érzéseket táplál valaki iránt, ő valakit ellenségnek tart, vagy ellenségként viszonyul hozzá, és nem hajlandó neki megbocsátani. Mert Jézus azt mondja, vigyázz, ha ilyen ellenséged van, vigyázz, ha ilyen adósod van, akinek te nem vagy hajlandó az adósságát elengedni, ez a bíró kezébe ad téged. Ugye megdöbbentő? És azt mondja, békülj meg vele hamar, míg az úton vagy, hogy a te ellenséged a bíró kezébe ne adjon, hogy Istennek azt ne kelljen mondani, jó, te nem engedted el a másiknak az adósságot, akkor én sem engedhetem el a tiédet, fizess meg az utolsó fillérig. Én azt hiszem, hogy Jézusnak ezek a tanításai elég világosan mutatják nekünk, hogy az utolsó ítéletben való megálláshoz mire van szükség. Egyikünknek sincs mennyegzőre alkalmas ruhánk. De kérhetjük, hogy a Krisztus érdemei, a Krisztus igaz élete tulajdonítassék nékünk. De ha mi ezt szívből kérjük, akkor ez azzal együtt jár, hogy meg kell vallanunk és el kell hagynunk a bűneinket. Nem lehet az álnokságaink tetejébe fölvenni az ünnepi ruhát, hanem csak úgy, hogy Isten leveszi rólunk a mi álnokságunkat, engedjük, hogy megtisztítsa az életünket, és akkor takarhatja be a Krisztus igaz élete, a Krisztus érdemei, a mi törvényszegéseinket, a mi nyomorúságainkat, és Isten mindezek ellenére kegyelemből üdvözíthet minket. A másik szempont, amit láttunk, hogy nem élhetünk önmagunknak. Ha csak önmagunknak akarunk élni, az egész életünknek ez az élet filozófiája, hogy én és a családom minél jobban, és a tengernyi emberi nyomorúság, szenvedés, tudatlanság, Isten nélküliség nem érinti meg a szívünket, és nem keressük azt, hogy én mit tehetek Istennel együtt az elveszett emberek megkereséséért és megtartásáért, akkor Isten minket velejéig, tengelyében önzőnek talál, és azt mondja, nem alkalmas az Isten országára. És megméri a mi életünket, különösképpen abban a tekintetben, hogy egyel a legkisebbek iránt, az élet hétköznapi apró mozzanataiban hogyan viselkedünk. Ennek a tükrében állapítja meg azt, hogy az isteni szeretet, ami az Isten világában abszolút törvény is uralkodik, aznak az elménkbe és a szívünkbe íródott-e. Az Isten országába nem lehet úgy bejutni, mint ahogy itt a Földön állampolgárságot lehet szerezni, hogyha egy kicsit dadogva is, de tudja annak az országnak a nyelvét, egy picit tud rajta beszélni, és hogyha annak a törvényeit szóban elismeri, hogy elfogadja, akkor elég. Az Isten országába így nem lehet bejutni. Az Isten megnézi itt a cselekedeteink, hogy elménkbe és szívünkbe van-e már beírva az a törvény. Nem viszi az ember oda a bűnnek, az önzésnek a fertőzését. És a Jóisten még amire különösképpen odafigyel, hogy az ő irgalmassága irgalmasságot szülte bennünk. Az ő irgalmassága irgalmasságra késztetette minket egymást iránt, megindította minket. Tehát azt hiszem, láthatjuk, hogy az Isten ítélete egyszerre irgalmas és egyszerre igazságos. Milyen bátorító, hogy nem csak azok juthatnak az Isten országába, akik nagyon jó körülmények között születtek, nagyon jó nevelést kaptak, és az életük csupa győzelem is, és nagyszerű teljesítményeik vannak. Az Isten országába bejuthatnak az utolsók is. Mindenki bejuthat, de nem lehet bejutni úgy, hogy a saját igazságunkba akarunk bemenni, és nem valljuk meg, nem bánjuk meg a bűneinket, és nem ismerjük el a méltatlanságot, és nem kérjük a Krisztus egykegyelmét. Nem lehet bejutni úgy, hogy csak önzően magunknak élünk. Nem lehet bejutni úgy, hogy a szeretet hétköznapi cselekedeteit nem gyakoroljuk, hogy a szeretet mennyei nyelvét nem tanultuk meg. És nem lehet bejutni akkor, ha nem vagyunk hajlandóak megbocsátani egymásnak, és irgalmasságot gyakorolni egymást iránt, és elengedni az adósságokat. Ugye meg lehetünk elégedve az ítélet alapelveivel? Vagy van közöttünk valaki azt mondja, hogy az Isten ítélete nem igazságos és irgalmas? Mindenkinek van esélye, hogy az ítéletben van, Isten elfogadja őt mindenkinek. Mindenkinek adatik a mennyegzői ruha, és az Isten mindenkit üdvözíteni szeretne. De ezeket a feltételeket, amiket az előbb mondunk, ezeken nem változtathat. Mi is belátjuk. Akkor lesz új ég és új föld, amelyben igazság lakozik, ha oda Isten csak olyan embereket fogad be, akik belátták, megvallották bűneiket, Krisztus kegyelméért folyamodtak, és az ő erejével szembe fordultak ezekkel, akik megtanulták az önzetlenség, a szeretet szolgálat nyelvét, és akikben az Isten irgalmassága irgalmasságot szült. Nagyon egyszerű, nem? Jézus példázatai erről beszéltek. És egyikünk sem mondhatja, egyik feltételről sem, hogy igazságtalan vagy mondhatnánk azt, hogy hát a Jóisten itt engedményt tehetne. Belátjuk, hogy ezeket fenn kell az Istennek tartania. Akkor tehát minket állandóan foglalkoztasson ez, hogy egyszer csak megjelenik, aki elment hosszú időre, sok idő múlva megjelenik Krisztus, és számot vet az ő szolgáival. Így mondja itt az egyik példázatban, eljön és beül az ő dicsőségének királyi székébe, és elébe gyűjtetnek mind a népek, és jobb kéz és bal kéz felé sorolja őket. És a Biblia ezt igen-igen komoly dolognak mondja. Itt dől el a mi örök sorsunk. És befejezném a mi igehirdetésünket azzal, hogy idézném Pál apostolnak a szavait a Timóteushoz írt második levélből. Pál apostolnak igazi üdvbizonyossága volt közvetlen a mártír halála előtt, és azt szeretném, ha még egyszer az emlékezetünkbe vésnénk, azért mondom, hogy még egyszer, mert úgy emlékszem, egyszer valamikor beszéltünk erről az igéről, de ez egy annyira tömör összefoglalás, hogy talán ezt tudjuk a legjobban az emlékezetünkbe vésni. Timóteushoz írt második levél, negyedik fejezetében Pál apostol így vallott arról, hogy közvetlen az ő mártír halála előtt milyen alapon tekintető üdvbizonyossággal a jövő felé. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, amelyet megad nékem az Úr a ma napon is az igaz bíró. Nem csak nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését. Tehát Pál apostol nem csak arról beszél, hogy ő milyen alapon, hanem azt mondta, velem együtt mindazoknak megadja az igazság koronáját, akik ugyanezeknek a feltételeknek megfelelnek. És miket mondott az apostol? A ma nemes harcot megharcolta. Mi ez a nemes harc? A saját énünk, a saját természetünk elleni harc. Nem lehetséges, hogy felismertük a természetünknek egy negatív jellemvonását, világosan látjuk, hogy azt le kellene győzni, és szétálljuk a kezünket, és azt mondjuk, hogy nem tudom, és ezt én feladom. Így nem lehet. A Biblia világosan mondja, aki győz. Adjunk hálát a Jóistennek, ha rávezetett minket egy hibás jellem tulajdonságunkra, azt reflektorfénybe állította, és akkor azt mondjuk, a nemes harcot meg kell harcolnunk, nem adjuk fel a küzdelmet. És a Krisztus kegyelmét kérjük ahhoz, hogy ezt a sajátos jellemhibánkat legyőzhessük. Ja, tehát ez ugyanaz, mint a mennyegzői ruhát megszerezni. Ez ugyanaz. A nemes harcot megharcolt, a mennyegzői ruhát megszerezni. A saját természetünknek az érdes, önző, durva vonásainak a legyőzése a Krisztus irgalmassága alapján, a Krisztus kegyelmével. Másodiknak azt mondja, futásomat elvégeztem. Hogy az apostol ezen mit értett, az kitűnik egy nagyon szép vallomásából. Ezt az efézusi gyülekezet véneinek mondta az utolsó jeruzsálemi útja előtt. Azt mondta, semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem, csak hogy az én futásomat elvégezhessem örömmel, a szolgálatot, amelyet vettem az Úr Jézus Krisztustól, hogy hirdessem az Isten kegyelmének evangéliumát. Tehát Pál apostol mit nevezett futásának? A többi emberért való szolgálatot. Ez egyik embernek az életében ez, a másikban az. Mindenkinek az erejéhez képest, mindenkinek a körülményeihez képest. De akiben az Isten szeretete él, az nem tudja elnézni a maga emberi környezetét úgy, hogy valamit az emberi szenvedés enyhítéséért, és az Isten ismeret hiányának a betöltéséért a maga környezetében ne tenne. Tehát ez egy másik. A futásomat elvégeztem. Biblia így mondja, hogy Isten mindnyájunk számára előre elkészített jó cselekedeteket, hogy azokban járjunk, hogy ezeket valóban beteljesítsük. És harmadiknak azt mondja, a hitet megtartottam. Ez nem azt jelenti, hogy a hitelveket, a tantételekbe vetett hitet. A Bibliában a hitenél sokkal mélyebbet jelent. Az alázatos bizalmat Istenben, amely tudja, hogy saját érdemünk nincs. De ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsásson és megtisztítson minden hamisságtól. Ez a Krisztus helyettes áldozatába és közben járó szolgálatába vetett hit. És ezt megtartani, amikor az emberben nincs semmi önigazultság, semmi dicsekedés a saját érdemeire, a saját jó cselekedeteire, hanem tudja, hogy akármennyi jót tett az életben, ami igazán jót tett, azért Isteni a dicsőség, mert az ő kegyelméből tudta tenni. A törvényszegéseit pedig soha nem tudja meg nem történté tenni. Tehát ezért mindenképpen így, hogy a hitet megtartani, a Krisztus helyettes áldozatába és közben járó szolgálatába vetett hit által nyerhetünk üdvösséget egyedül. És ugye milyen világosan látta Pál apostol is, azt mondta, az igazság koronája el van téve nékem ama napra, amikor megadja az igazbíró. Tehát ő se gondolta azt, hogy halála pillanatában lesz felette egy különítélet, egy egyeni különítélet, és rögtön eldől a sorsa, és rögtön az üdvösség birtokába jut. Hanem azt mondta, az igazság koronája félre van téve, el van téve számomra, ama napra, az utolsó ítélet idejére, amikor az igazbíró megadja. És ezután már mindjárt következik az ő megjelenése, ezért is mondja, nem csak nekem pedig, hanem mindazoknak, akik vágyva várják az ő megjelenését. Hát szívemből kívánom, hogy az utolsó ítéletről komolyabban gondolkozzunk a jövőben, tekintsük azt valóságnak. Ugye így mondja a zsidókhoz írt levélben, hogy elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghalljanak, és azután az ítélet. Az ítéletben való... A mindenkinek a neve megjelenik, és mindenkinek az esete előkerül. Vagy ahogy Dánielnek mondta Isten, menj el a vég felé, és majd felkelsz a te sorsodra a napoknak végén. Ugye ez a szó, hogy a te sorsodra a napoknak végén utal az ítéletre, az utolsó ítéletnek az eredményére. Tehát akár élünk az Úr eljövetelig, akár meghalunk, mindenképpen az ítélet a mi személyünkre is, a mi örök sorsunkra is vonatkozik. És ne akkor kérdezősködjünk, hogy ki állhat meg, amikor nagyon betegek leszünk, vagy a halálunk pillanata érkezik el, hanem egész életünkben ez legyen a döntő kérdésünk, hogyan állhatok meg a bíró előtt. Nem mondhatjuk azt, hogy Jézus nem tárta elénk a világos szempontokat, és nem adott nekünk csodálatos bátorítást. Tehát kívánom, hogy ne felejtsük el a ma elhangzottakat, és nagyon vigyázzunk erre, ellenségünk ne legyen, el nem engedett, meg nem bocsátott adósságát senkinek ne tartsuk számon. Ne éljünk csak önmagunknak, nézzünk körül, hogy mit tehetünk a szenvedő emberiségért Isten akarata szerint, és a szeretet hétköznapi apró cselekedeteire ügyeljünk, és arra, hogy a mi bűneinket megbánjuk, megvalljuk, és az Isten kegyelmét kérjük a nemes harc megharcolásához, a természetünk jellemhibáink legyőzéséhez. És ha ezeket komolyan vesszük, mindegyikünknek van esély arra, hogy az ítéletben kegyelmet találjunk, és felmentő ítéletben részesüljünk. Hát köszönöm szépen a figyelmet. Hát én azt hittem, hogy azt is említett, hogy ugye sok embernek már az is okoz gondot, hogy hát van ilyen koldusipar, ugye sajnos, hogy szervezet, ugye, akik, igen, persze, világos. Szóval azt mondta valamelyik szóval valaki említette egy ismerősöm, hogy hát így autó mellett kéregetett, és meg éppen elég sokáig piros volt, és olyan nagyon életerős valaki volt, és mondta neki, hogy hát olyan jó erőben van, hát nem tud munkát találni, hát olyan megalázó, olyan fiatal embernek így kéregetni, hát így ötször annyit keresek, hát csak nem megyek el dolgozni. Ugye, tehát ugye ez a cinizmus az. Más valaki mesélte, hogy egy kisebb összeget az, és azt mondta, ennyi, ezt visszaadom, visszaadta. Szóval, ugye hát ezek ugye már minden annyira demoralizáló. Tehát én azt tudom mondani, hogy a másokon való segítés, majd ez a leglényegesebb kérdés, amiről szólni szeretnék, elsősorban nem az ilyen, hogy koldusoknak adjunk, de ma tényleg azt kell, hogy Jóisten tanácsát kérni, és hát ugye tökéletesen nem tudjuk fölmérni, de ha azért valakin látjuk a, hát a teljes alkoholizmust, vagy látjuk ezt, hogy fiatal és életerős, szóval ne legyen semmi lelkiismeretfordulásunk mindenkinek adni. És valahol tényleg ez egy komoly lelkismereti kérdés, mert azért még mindig jobb tévedni az irgalmasságban, mint mulasztást elkövetni. Tehát ahol én azt mondanám, én magamnak legalábbis ezt a mércét állítom föl, ahol abszolút egyértelmű, hogy vagy egy fiatal, életerős ember is, vagy olyan kihívó és szemtelen, vagy hát szembe ordít, hogy súlyos alkoholista, akkor nem. Ha viszont csak hát egy nyomorult embert látok, hogy különösebbet nem tudok, lehet, hogy ott is tévedek, de akkor inkább ad az ember. De én úgy gondolom, hogy ez, amit olvastunk, hogy a másik emberen segíteni, azért döntően nem ezt jelent, és elsősorban nem is anyagi segítséget jelent. És azt kell mondanom, hogy még anyagilag is könnyebben ad az ember, mint ami ennél nagyobb dolog, hogy az idejéből adjon, vagy a figyelméből, vagy a szeretetéből adjon. Szóval amikor Jézus azt mondta, hogy éheztem és ennem adtatok, szomjúztam, innom adtatok, mezítelen voltam, felruháztatok, ez nem feltétlenül csak a szó szerinti éhezőket, szomjúhozókat jelenti, hiszen rengeteg ember van, akit ugyanúgy kifosztotta a bűn meg az élet nyomorúságai, de nem, szóval nem pénzben szenvednek hiányt, vagy szóval nem szó szerinti értelemben éhesek, szomjasak vagy mezítelenek, hanem tényleg lelki segítségnyújtásra van szükségük. Vagy ahogy Jézus mondta, hogy beteg voltam, eljöttetek hozzám, fogoly, jövevény voltam, meglátogattatok engem. Ugye a Biblia hányszor használja jelképes értelemben a foglyok, a bűnfoglyai, akiket megkötöz valami, akkor jövevény, aki idegen valahol, vagy magányos, vagy kiszolgáltatott. Tehát ezt nem csak a szó szerint ilyen karitatív cselekedetekre kell értenünk, hogy ezt tettétek meg, velem nem tettétek meg. Egyedül voltam, bajban voltam, bűnben megkötözött voltam, eljöttetek hozzám, meglátogattatok engem. Különösen szeretném kiemelni, hogy meglátogattatok engem. Szóval, ha az ember úgy végig gondolja, hogy az élet idejéből mennyit fordít, hogy ő meghív magához valakit, vagy ő meglátogat valakit. De nem azon az alapon, ahogy Jézus egyszer ment egy farizeus meghívta szombatnapon ebédre, és akkor látta, hogy ott csupa előkelőségek vannak, és mondta, hogy amikor ebédet készítesz, akkor ne egyszerűen csak mindig a barátaidat hívd, akik visszahívnak téged, hanem hívd a szegényeket, a csonkabonkákat, ami nem feltétlenül a hajléktalanokat jelenti, vagy a, értjük, átvitt értelemben is. Minden esetre azokat, akik nem neked adnak feltétlenül valamit, vagy nem fűsz hozzá semmi érdek, hanem azért, hogy segíts rajta. Szóval ez, amiről itt Jézus beszél, hogy részt venni a szenvedő emberiség szolgálatában, az elsősorban nem a pénztárcánk nyitogatását jelenti, adott esetben azt is, ami azt mondja, hogyha olyat látsz, akkor az utolsó falatodat is hozd meg. Nem akarom ezt lebecsülni, mert ez is nagyon szükséges, az ember készségesen segítsen ilyen vonatkozásban is. De ami ennél nagyobb dolog, és ami fontosabb, hogy szerető figyelmet fordítsunk a környezetünkre, és el tudjunk menni meglátogatni valakit, meg tudjunk hívni magunkhoz valakit, el tudjunk beszélgetni emberekkel, hiszen látjuk, hogy elapadnak az emberi kapcsolatok, és hogy kitartó, hűséges segítők legyünk. Azt nem emlegettük itt a múlt alkalommal az irgalmas samaritános példázatát, ugye a 10 parancsolat másik kőtáblájával kapcsolatban, és abban a példázatban nem csak az van, amit a múltkor kiemeltünk, hogy Jézus arra a kérdésre, hogy ki a te fele barátod, azt mondta az eretnek is, az ellenség is, meg ugye, aki összehoz az isteni gondviselés, hanem emlékszünk rá, hogy a példázat hogy szólt, hogy mit csinált az a samaritánus. Azt mondja, hogy oda ment a kifosztott, megsebesített emberhez, bekötözte a sebeit, aztán föltette a tulajdon állatára, aztán elvitte a vendégfogadó házig, aztán ott maga gondját viselte, aztán, amikor elment a vendégfogadósra, bízta, és még ez sem volt elég, hanem azt mondta, hogy ha valamit ezen felül ráköltesz, mikor pénzt adott neki még a vendégfogadósnak, hogy a költségeire, hogy ápolja azt az embert, és azt mondta, de ha még ezen felül ráköltesz, mikor visszajövök, én magadom neked. Szóval Jézus azt szemléltette, hogy nem csak úgy egy kicsit, hogy úgy mondjam, egy pillanatnyi első segélynyújtás, hanem olyan hűséges szeretettel álljunk emberek mellé, hogy annyit segítsünk nekik, hogy talpra tud állni. Az a példázatbeli samaritánus az addig segített annak a bajba jutott embernek, míg ő megbizonyosodott arról, hogy az éppen egészségesen vissza fog menni a családjához. Tehát ez az igazi részvétel a szenvedő emberiség nyomorúságának az enyhítésében, és erről szó sincs arról, hogy ez néhány hivatásosnak a dolga lenne, mit tudom én, lelkészeké, meg szociális munkásoké, meg egészségügyiseké. Annyi tengernyi nyomor van, meg, ugye, meg orvosoké, meg annyi nyomor van, hogy azt ha ezek a hivatásosok mind éjjel-nappal dolgoznak, akkor se tudják utolérni. Ez minden keresztény tanítványnak a feladata, hogy akit a gondviselés, akivel összehozza, akár anyaginséget lát, akár lelkénységet. Szóval egyszerűen nyissuk ki a szemünket, és nyissuk ki a szívünket ahhoz, hogy embereknek körülöttünk mire van szükségünk, és hát győzzük le azt a szemléletet, hogy nekem nincs más dolgom. Én nekem itt behatárolódik a látásom és a feladataim. Segítsem elő a családom boldogulását, teremtsem meg a megélhetést, éldegéljem végig az életemet, amíg meghalok. Nem. Ez az, hogy a rám bízott talentumokat, amire nekem képességem vagy adottságom van, azt kamatoztassam. Tegyek valamit a szenvedő emberiségért, az emberi környezetemért. És azt sokat jelent, hogy munkahelyen valaki a kollégáit észreveszi, meghallgatja őket. És ha úgy látja, hogy valahogy tényleg segítségnyújtásra van szükség, első mindenkit lelkire, ami a legnagyobb ma az embernek az idejéből, a lelki energiájából adni, akkor ismer olyan fogalmat, hogy gyere el hozzám, beszélgessünk, még bátorítja őt, segíti őt, vagy ő elmegy meglátogatni valakit, akinek erre szüksége van, és imádságában hordoz embereket. Szóval ez többet jelent, mint hogy adni egyszer-egyszer az anyagi ínségben. Nem tudom, érted, nem mondtam el, hogy ez egy más szemlélet, ez egy új szemlélet lényegében, mert nem találunk ebbe semmi rosszat. Egy rendes polgári erkölcs az, hogy élem én egyletemet és a családomét, és nekem ennyi a látóhatárom és ennyi a feladatom. De hát egy kicsit úgy oda pillantok, de hogy különösebben tegyek valamit másokért, azt nem. De azért a Jézus tanítványság az ennél sokkal, de sokkal többet jelent. Ebben annyi áldás van. Jézus nem véletlenül mondta, hogy jobb adni, mint venni. Senki se féljen, hogy elszegényedik, vagy hogy tönkre megy a saját családja, vagy a saját élete. Mert a Jóisten ezt sokszorosan visszaadja. Szóval tényleg így van, hogy annyi áldás sugárzik vissza, és a Jóisten úgy megsegíti a maga dolgaiban. Csak legyen készségünk erre, hogy magunk körül másokra is tekintsünk és gondoljunk. Én egy picit visszatérnék erre a kérdésre, szeretnék gyakorlati példákat mondani. Szóval, hogy én milyen keresztény embereket ismertem, szóval, hogy tudja Jóisten ezt a felfogást úgy kialakítani. Például ismertem egy asszonyt, egy nagyon buzgó, katolikus, hívő asszony volt. Még régen én az első kerületben, Attila utcában laktam, és ott egy ilyen 4 emeletes házba pont szembe lakott velünk, az Attila utca 63-ban. Aztán én jóval később ismertem meg keresztény közösségben, akkor még nem is tudtam, hogy ott lakik szembe. És akkor elmesélte nekem, hogy ő például mire jutott. Egy nagyon egyszerű, de nagyon, nagyon igazán Istenben hívő, és tényleg keresztény tanítványságot gyakorolni akaró valakire gondoljunk. Hát azt mondta, hogy ő gondolkozott, hogy ő mit tudna Krisztusért tenni. Hát ő azt találta ki, hogy beszerzett egy nagy háromajtós szekrényt az ottani tágos előszobájába, és ő azt a 4 emeletes házat járta, és mondta mindenkinek, megmondta, hogy ő nagy családosok számára gyűjt használt ruhákat, és neki mindenkor odaadhatják. Ő azokat szépen otthon kimosta, amit kellett, megjavította, kivasalta tökéletesre, és újságban hirdetést adott föl, hogy nagy családosokat szívesen segíti ingyen ruhaneművel. Egy ilyen két udvaros, nagy négy emeletes ház volt. Emberek örültek, hogy megszabadulnak a fölösleges dolgaiktól, nincs rá gondjuk, úgy, ahogy van, odaadhatják neki, nem kell vele semmit csinálni, ő minden tökéletesen rendbe hozott, válogatott, mi használható, és ezekre a hirdetésekre adta tovább. És mennyi áldást és örömet, ő ebbe találta. Aztán egy másik, emlékszem, egy másik esetre, annak, akitől említettem azt a laikus ilyen gyülekezet vezető, aki nem mondtam, hogy már csak egyre gondol, hogy állhat meg az ítéletben, de annak a felesége volt ez a néni, az is nagyon komoly keresztény volt. Egyszer mentem hozzájuk, és mondja, hogy a felesége a piacon van, árulja a fölösleges termékeket. Egyszer csak megsúgja nekem azt, de nem ám azért, hogy eltegye azt a pénzt, hanem ő azt mondja, hogy ő itt nem tud Krisztusért semmit tenni, őt nincs, akinek ő tudna segíteni. Nem nagyon figyelnek az emberek arra se, hogy ő a Bibliáról beszél, de neki valamit tenni kell, így nem lehet élni. Tehát ami felesleges termény van a kertben, ő ezért külön még termel, azt ő mindig eladja a piacon, és azt a pénzt, amit ő ezért kap, ami a családnak nem kell, és amit ő ezen felül árul a piacon, azt az utolsó fillérig mindig valamilyen egyházi szolgálatra adja, hogy valamit segítsen, valamilyen ügyet előre segítsen. Értő, csak ilyen példákat mondtam, hogy mikor valakinek az gondolatává lesz, hogy én nem élhetek úgy, hogy csak magam, valamit kell, valamit nekem is kell tennie az emberi nyomorúságok enyhítéséért, vagy az embereknek az Istenhez találásáért, akkor ezek nagyon szerény képességű, és nagyon szerény emberek voltak, és mégis kitalálta valamit, a Jóisten rávezette, mert akart tenni, amivel ő ténylegesen tud tenni. De ez mindenkinél más. Vannak, akinek például csodálatos képességük van arra, hogy lelket öntsenek, elcsüggett emberekbe. Ugye a Messiásról is ez van megírva, az Úristen bölcs nyelvet adott nekem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel. Hát aki ezt a kegyelmi ajándékot kapta, hogy tudja a megfáradtat beszéddel erősíteni, mert rengeteg dolga van, rengeteg. Rengeteg csüggett ember van, szóval mindenkinek más és más, kinek mi, fiataloknak, mennyi feladat van. Én mindig azért sóhajtozom, hogy mikor jönnek már azok, akik írnak, és annyiféle irodalomra lenne szükség, használhatóra, jóra, akkor aztán itt vannak a gyerekek, a kegyetlenül elhanyagolt gyerekek, a gyerekek tanítása egyszerűen, micsoda feladat lenne, milyen gondozatlanak a gyerekek. Ismertem olyan valakit, aki szintén azt mondta, hogy ő meg ezt a feladatot találta. Kis ilyen általános iskoláskorú, később gimnazistakorú gyerekei voltak. Azt mondja, én ide gyűjtöm a gyerekeimnek a barátait. Azt mondja, nem is akarom, hogy ők csavarogjanak, de azt sem akarom, hogy elzárkózzanak másoktól. Meg látom, hogy annyi gazdátlan, kulcsos gyerek van, szülőktől nem sokat kapnak, azt mondja, én nekem megvan az a kiváltságom, hogy itthon lehetek. Én direkt bátorítom a gyerekeimet, hogy hozzák ide az osztálytársaikat, azt mondja, én itt játszom velük, én itt beszélgetek velük. Én nekem, azt mondja, annyira szeretnek a gyerekeimnek az osztálytársai, én vagyok a pótmamájuk. Hát micsoda szolgálat, nem? Micsoda szolgálat az, akinek például erre van képessége. Tehát ez nagyon-nagyon különböző lehet, hogy mit tehetünk. De tessék, lehet tovább kérdezni, kinek volna. Bármilyen jellegű kérdés lehet. Csodálatos lehetőség, nem, hogy nem kell az ítélő szék előtt személyesen megjelenni, és az ember kegyelmet kaphat. Van a zsidókhoz írt levélben egy ige, hogy Krisztus másodszor bűn nélkül jelenik meg azoknak, akik őt várják üdvösségükre. Nem tudom, ismerős-e ez az ige, a zsidókhoz írt levél, 9. fejezetének a 28. verse. Hát ez nem azt jelenti, hogy mikor Jézus először jött, bűnnel jött, mert ő benne sose volt bűn, hanem ez azt jelenti, hogy amikor másodszor jön, bűn nélkül jelenik meg azoknak, akik várják üdvösségükre, ez azt jelenti, hogy azt a kegyelmet hozza, hogy a bűneik eltöröltettek, hogy a bűneik nincsenek többé, és felmentő ítéletet kaptak, és az örök életnek az örököseivé lehetnek. Hát van ennél nagyobb ígéret, hogy mikor Jézus jön, bűn nélkül jelenjék meg a mi üdvösségünkre. Azzal az örömére, hogy bűneink eltöröltettek, nincsenek többé, mintha soha nem vétkeztünk volna, és felmentő ítéletet kaphattunk a végső ítéletben. Tulajdonképpen ezt kell, hogy legyen az életünk célja. És amit Pál megfogalmazott, hogy félre van téve nékem az igazság koronája, amit megadom a napon az igaz bíró. Ez az igazi életcél, megkapni az igazság koronáját. Na most, hadd mondjam, ez lehet egy realitás. Lehet, hogy valakinek tényleg az Isten egy ilyen jó áttekintő képességet, vagy jó ítélő képességet adott erkölcsi dolgokban, az élet gyakorlati dolgaiban. Akkor nem hiba ez, hogyha nincs benne egy fölény érzet és mások megvetése. Ez ne kerüljön hozzá. Ez ne kerüljön hozzá. Az nagyon jó. De hadd mondjam, ez egy... De ez már, hadd mondjam... De ez is a jó Istennek az ajándék, amikor az ember ezt látja. És akkor most lám itt van, akkor ezt a kegyelmi ajándékot hadd fordítsuk jóra. Akkor most az legyen, hogy nem magamban elkönyvelem, egy kicsit talán még bosszankodom is rá, hogy nem látja ezt, vagy hogy nem érti ezt, én meg látom, hanem akkor azt, hogy hadd segítsek annak, aki nem látja. Szóval akkor hogy tudnám szeretettel megközelíteni, hogyan tudnék segíteni neki? Szóval... Ez az, amitől emberek már végképpen úszkodnak, hogy például ezzel segíteni egy másik embernek, hogy látom egy hibáját, vagy látom, hogy egy veszedelembe sétál, és én ezt türelmes szeretettel elmondjam neki. Pedig Jézus azt mondta, ha vétkezik a te atyád, fia, menj el, nyisd el négy szem közt. És ha megnyerted a te atyát, tehát próbáld megnyerni, próbáld kimenteni. Na most ugye, hát... És sokszor böstörgünk magunkba, hogy XY milyen rosszul csinálja a dolgait, meg milyen kegyetlen, igazságtalan, de meg se fordul bennünk, hogy nem tudnék én neki segíteni. Nem tudnám megtalálni azt az alkalmat, vagy azt a hangot, hogy valahogy szeretettel segítsen őt. Valahogy úgy beskatujázzuk magunkat, mindenki megy a maga vágányán, és azt mondjuk, hát rohan a vesztébe, mit csináljunk. De hogy mi ne engedjük a vesztébe, hanem próbáljuk megnyerni. Próbáljunk segíteni. Óriási dolog. Tessék?
1: És mi van olyan, hogyha megpróbáljuk segíteni, az illető nem hagyhatsz, nem is akarja, hogy segítsen.
0: Hát ilyen van. Nagyon sokszor lehet. De akkor is megtettem a magamét. De az is nagyon fontos, hogy mi hogyan tegyük meg. Én nagyon hálás vagyok egy régi biblia tanáromnak. Valami olyan élet, egész életemre elkísér valami, amit tanított. Azt mondta nekem, soha se azért mondjuk meg az igazságot valakinek, hogy a magunk igazságérzete kielégüljön, mert akkor ez csak tiszta önzés. Én jó megmondogatom neki, mert megfulladok, ha nem mondhatom, mert az én igazságérzetem ezt kívánja. Hanem azt mondta, keressük meg az alkalmat és a módot, akkor mondjuk meg neki, és úgy mondjuk meg neki, amikor ő oda tud figyelni, amikor be tudja fogadni, amikor segíteni tudunk vele. Hát... Nem igaz dolog, nem? Tehát mi is hogy vagyunk? El tudunk valakitől fogadni valamit, aki keményen és szeretetlenül mond nekünk valamit, olyan jó szemrehányóan. Még ha igaza lenne is, megsebzi az érzékenységünket, vagy az önérzetünket, ahogy mondja, és már be is eresztettük az ajtót. Amikor akitől elfogadni tudunk valamit, vagy amikor elfogadni tudunk, az akkor van, hogyha... Ha valakiben olyan érezzük, olyan igazi szeretetet és jó akaratot és alázatot, és azzal szól nekünk. Hát például ez óriási dolog, hogy így megtaláljuk, hogy hogyan teszünk szóvá valakinek valamit, vagy hogyan próbálunk segíteni, vagy tanácsolni. Ez, ugye Pál apostol azt mondja, hogy szelídségnek lelkével és meg, hogy ez a szelídségnek lelkével nem kis dolog. Nagyon sokat tud. Van a példabeszédek könyvében azt mondja, mint az arany alma az ezüst tányéron, olyan a helyén mondott ige. Szóval, mikor valakinek egy vigasztalást vagy egy tanácsot pont jókor és pont helyes módon mondanak, az hihetetlenül sokat ér. Nagyon sokat ér. És egyáltalán magának az együttérzésnek a tapasztalása emberek részéről. Hogy ebben az egyre inkább individualizálódó, önző világban, ahol mindenki kizárólag csak magával foglalkozik, és hát mindenki azt mondja, amit Kain mondott, hogy őrizője vagyok az én testvéremnek. Szóval mindenki vállat van, és azt mondja, hogy nincs közöm hozzá. Nagyon-nagyon sokat jelenthet a megfelelő magatartás. Nagyon-nagyon igazat mondtál ezzel, mert valóban így, hogy valaki nem akarna csak önmagára gondoló lenni, de ahogy mondtad, ebbe a mókuskerékbe belekerül, akkor még ő szorul mások segítségre, nem, hogy már ő tudna valakiért valamit tenni. És, de én mindenki csak arra bátorítok, hogy ezt az erkölcsi bátorságot venni kell, és a Jóisten nem hagy magunkra is, tanácsol bennünket, de tényleg a Jóisten őrizzen meg attól, hogy belesodródjunk egy olyan életvitelben, ahol azért, hogy tartani tudjunk egy színvonalat, végül feláldozunk minden értéket. Azt, hogy emberi kapcsolataink legyenek, még a saját családtagjainkkal is nem beszélve másokról. És egy ilyen kőkemény árat fizetünk azért, hogy hát egy társadalmi státuszt tartani tudjunk, vagy anyagilag könnyebb legyen. Szóval ez végképp nem éri meg. Jézusnak azt a mondást, tehát nagyon kedvelem, ahol azt mondta, mit használ az embernek, ha az egész világot megnyer is, lelkében pedig kárt val. És én úgy hiszem, ez mindig egy olyan mérce. Jó dolog a pénz, sok jót lehet vele tenni, és egyáltalán nem bűn az, hogyha egy kicsit, szóval egy nem nyomasztó anyagi gondok között kell élni, és egy keresztény ember pedig tudja még kamatoztatni, mások javára felhasználni, de mindig tegye hozzá, ha lelki kárvallás árán tudok csak ennyit keresni, akkor azt nem. Ha lelki kárvallás nélkül tudja, akkor ez is egy talentum, amit felhasznál. Ugye, és minden keresztény ember pontosan érzi azt a mértéket, hogy mennyi az, ami a szükséges neki, a családjának, pazarlás nélkül, felesleges kiadás nélkül, és a többi az milyen jó lehet használni mások javára, vagy az Isten ügye szolgálatára. De soha nem azon az áron, inkább legyen az ember szegény, vagy érjen nagyon szegényen, de lelki kárvallása se neki, se a családtagjainak körülötte ne legyen. Szóval az végképp nem éri meg, végképpen nem. Biztos. Igen. Hát itt viszont tényleg erkölcsi bátorság kell, mert azt kell mondani, hogy ebben a tekintetben, még ha egy családtagnak más szemlélete is lenne, mondjuk férnek, vagy nem tudom kinek, akkor is azért, ha a keresztény ember azt mondja, hogy te dolgozhatsz, amennyit akarsz, ha te így akarod, bár én téged is kímélnélek ettől, és én beérném kevesebbel, de a gyerekeimet én például nem adom. Vagy például azt, hogy legyen egy kis lelki nyugalmam, vagy tudjak olvasni, azt nem hagyom. Van egy prédikátor könyvében van egy ilyen ige, azt mondja, jobb egy maroknak teljessége nyugalommal, mint két maroknak teljessége nagy munkával és lelki gyötrelemmel. Ugye milyen igaz? Az a nyugalom nekem, az olyan furcsa, jobb egy maroknak teljessége nyugalommal. Ahhoz, hogy az embernek lelki nyugalma legyen, ahhoz kell, hogy föl tudja dolgozni azt, ami vele történik. Kell, hogy tudjon olvasni, kell, hogy legyenek emberi kapcsolatai. Tehát olyan áron egy színvonalat tartani, hogy semmi nyugalom, ahol az ember átgondolja, ami vele történt, emberekkel beszélget, Isten igéjét olvassa, egyébként is egyáltalán olvas és tájékozódik, azt nem lehet megtenni. Úgyhogy tényleg kell venni az erkölcsi bátorságot, és akkor azt mondom, hogy nem. Én nagyon sok olyan embert ismertem, aki ajánlottak föl neki, mindig ment volna fölfelé a létrán, főosztályvezető, meg mit tudom én mi, és teljes erkölcsi bátorsággal azt mondta, köszönöm, nem, mert az már olyan elvárásokkal járna, ami azt jelenteni, hiába lenne több pénz, hogy nekem fel kell áldozni a családi életemet, fel kell áldozni a mindazt, amit emberekért tenni akarok, és csak a munkám a helynek kéne élni, és csak a karriernek, és ezt nem. Szóval ez tényleg erkölcsi bátorságot igényel, de a Jóisten ehhez ad kegyelmet, és nagyon sokszor megadja azt is. Azt mondja a bibliai helyen, hogy ahol akit szeret az Úr, annak álmában ad eleget. Szóval ez tényleg így van, hogy az Jóisten olyan fantasztikus utokon tudja az anyagi hiányt is pótolni, és megáldani valakit akkor is, hogyha ezeket a lelki szempontokat elsődlegesnek tekinti. Tessék? Hát nagyon reális, amit mondasz, sajnos nagyon reális. Ugye az alapvető emberi jogok közé senki sem meri besorolni a munkához való jogot, és másrészt meg ilyen kegyetlen, önző, kapitalista szemlélet uralkodik, ugye, mert úgy, hogy megzsarolják az embereket azzal, hogy könnyen munkanélküli lehetsz. Egyszerűen megzsarolja vele, és ha munkahelyed van, akkor szíved, lelked, bőröd, húsod, minden legyen a munkahelyé, örülj neki, hogy van munkahelyed. Szóval ez egy sötét dolog. Tessék? Igen, szóval ez tényleg ez a borzalmas, az önzésnek a tobzódása. Nekem is van egy barátnőm Torontóba, és hát ő bankfiúk vezetője volt ott, szóval, és aztán ő neki például, ő úgy oldotta meg ezt a kérdést, ő ugye végtelenül mehetett volna fölfelé, de teljesen fel volt háborodva a cégére. Mondta, hogy olyanokat csináltak, hogy végül már megszabták, hogy mennyit lehet beszélni, mennyit nem, ügyfelekkel, semmi emberi kapcsolat. Egymás között, még azt is, hogy a ceruzának hogy kell az használni, szóval hogy kell a legparányibb időt maximálisan kihasználni, és ő annak ellenére, hogy nagyon jó állása volt, és nagyon keresett, egyszerűen elment ilyen abszolút kedvezményes, szóval ilyen nagyon kor előtti nyugdíjba, azt mondta, nem csinálom tovább, és elköltözött vidékre, és inkább azon a szerény pénzen volt, a nagy fizetés után, de azt mondta, ezt a gonosz rendszer, én semmilyen pénzt nem állom tovább,

probléma, szóval hány embert taszít depresszióba, hány embert, ugye? Tehát tényleg itt egy kegyetlen verseny van, és hát itt tényleg azt hiszem csak az Istenben való hit tud segíteni, hogy, egy valaki egy ilyen körülményeket is feltalálja magát, és ne csüggedjen el is, és hát tegye azt.

Hallgatók, hogyha föltenném a kérdést, hogy nagyon nagy érték a boldog házasság, azt gondolom, hogy mindenki azt mondja, hogy igen, csak hogy létezik-e ilyen. Az ország több részén tartottam erről sorozatot, és az emberek először ugye a fejüket sóválták, hogy hát ez igen, hát a szavakban sok mindent kimondunk, meg létezik, de hát a valóságban tessék nekem mutatni egy boldog házasságot. És ugye az ember az elé a kérdés elé kerül, hogy tényleg nem akar szép szavakat mondani, nem a Biblia nem a szép szavak művészete, hanem a valóságos életnek a bemutatása. Én is nem szép szavakat jöttem önöknek mondani, hogy milyennek kell lennie egy boldog házasságnak. Én arról szeretnék beszélni, hogy milyen az a valódi boldogság a házasságban, ami igenis megvalósítható. Hogy most először ne a Bibliát hívjam segítségül, Vörös Marti Mihály, amikor a házasságára készült, és írta a Merengőhöz című versét, ami hát a legszebb jegyajándék volt, mondta Gyulai Pál, amit magyar feleségnek adott valaki, akkor leírt egy olyan jelzőt, amit nagyon meg kell fontolnunk. Vörös Marti nem azt írta le, hogy van tökéletes élet, vagy tökéletes házasság. Tökéletesség itt ezen a földön 100%-os, csorbítatlan valóságban nincsen. De azt mondja Vörös Marti, hogy nézd a világot annyi milliójas, köztük valódi boldog oly kevés. Valódi boldogság van. A tökéletes boldogság, a tökéletes élet a Biblia szerint az örök életben lesz az osztály része, akik oda elkerülnek. Tökéletesség csak egy olyan világban lesz, ahol semmi rossz nem lesz. A mi világunk nem ilyen világ. De a mi világunkban is lehet valódi boldogság. Lehet valódi boldogság annak is, aki nem házasodik meg, de lehet annak is valódi boldogság, aki megházasodik, és maga előtt tartja, maga előtt szemléli a házasságnak az alapkövetelményeit, alaptörvényeit. Ha most feltenném önöknek a kérdést, hogy a mai világban mi ellen folyik óriási támadás? Azt hiszem, hogy önök is azt mondanák, hogy igen, a házasságot minden támadja. Előről, hátulról, jobbról, balról. Néhány éve jelentették be az európai statisztikát is, hogy Európában az emberek nagy része már nem házasodik meg, illetve nem legalizálja a házasságát. A 90-es évek elején fordult át a statisztika, és a mai statisztika ezt mutatja, hogy ma Európában az emberek 52%-a vagy nem házasodik meg, vagy próbaházasságban van, él, vagy élettársi szövetségben, köszönöm, és 48%-a vállalja csak a kisebb rész a házasságot. A mai világban óriási ellenerők vonultak fel a házassággal szemben, de ezzel összefüggésben látnunk kell még valamit, hogy a Biblia, amikor elkezdődik, az emberi élet három alappillérét jelöli meg, három alappillér, amely az egész emberi életünknek, kultúránknak az alapja, és amely közül, ha egyet támadás ér, már az egész élet megérzi, de én úgy látom, hogy ha elmondom önöknek, hogy melyik ez a három alappillér, akkor megint csak ezt mondják, azt hiszem magukban, mind a három recseg, ropog és inog a mai világban. A Bibliát, hogy felnyitjuk, Mózes első könyve, első és második fejezetében ez a három alappillér a következő. Az első, hogy Isten mint egy nagy alapot adott nekünk a gondolkodásban és a beszédben. Az egyik legnagyobb támadás ma a világon a gondolkodást érő támadások. Hogy az emberek ne gondolkodjanak, ne tudatosan éljenek, ne elvszerűen, ne meggyőződésből, ne a lelkiismeretük és a becsületük szerint éljenek. Nyilván ez kihatással van a párválasztása és a házassága, és ez egy alappillér, a gondolkodás hiánya. A mai világban ennek az alappillérnek a hiánya, gondolkodás hiánya. A második alappillér, hogy az emberek a munka és a pihenés időritmusát hogy osztják be, tehát 6 napon át munkálkodj el és végezz minden dolgodat, mondja a bibliai törvény, de a 7. napot teljes felüdülésre szánt, hát ez pedig elsöprő erejű támadások érik. Ugye, tehát, hogy az emberek egyrészt szertelenek a munkában, másrészt pedig megpihenni, igazán felüdülni, családjuk javára fordítani az időt szinte nem akarnak. És a harmadik alappillér a társas kapcsolatok, a barátság, a szerelem, a házasság, a család. Ez az ember élet három alappillére. Még egyszer mondom, ezt érdemes megjegyezni. A gondolkodás és a beszéd, tehát a lelki-szellemi kultúra az egyik alappillér.
az időbeosztás, a munka és a megpihenés váltakozása a második alappillér, és a társas kapcsolatok, hiszen társas lény vagyunk, barátság, szerelem, házasság, család. Ez a három alappillér. Na most, ha a három közül csak egyet érné nagy támadás, már akkor is veszélyben lenne az egész élet. Én úgy gondolom, hogy talán a beszélgetésben persze el lehet mondani, hogy ha valakinek más a véleménye, vissza lehet kérdezni majd az előadás után, de én úgy gondolom, hogy mindannyian, hogyha ezt úgy végig tetszenek szemlézni, talán azt tetszenek mondani, hogy mind a három alappillért hihetetlen támadás éri. Valami olyan hatalmas támadás, amelynek nyomán egyáltalán még csoda, hogy egyáltalán az élet ilyen formában létezik a Földünkön. Ugye szétment házasságok, családok romjait látjuk magunk körül, a gondolkodás iszonyatos nagy hiányát, és az emberi mértéktelenségnek a riasztó látványával vagyunk körülvéve. Hát ennyit mondanék, hogy mennyire fontos a tárgyunk, hogy megnézzük, hogy még ilyen körülmények között is van-e, létezik-e, létezhet-e boldog házasság. Talán olvasnék a Bibliából ehhez egy alapigét, abból a bibliai könyvből, ami az emberi életet olyan mélységben ragadja meg, és olyan félelmetes erővel mutatja meg ez a bibliai könyv, hogy milyen az emberi élet, ha alapjait kezdi veszíteni. Ez a Prédikátor könyve. Mindenkinek szeretném a figyelmébe ajánlani. Egy óra alatt elolvasható, ne szalasszák el Prédikátor könyve elolvasását. Ez olyan mélységben mutatja be az életet, amihez fogható, nincsen a könyvtárnyi irodalomban sem. Prédikátor könyve 4. fejezetéből olvasnám a házasságra nézve ezeket a nagyon egyszerű, hogy mondjam, tenyeres talpas, egy vidéki földműves asszony is elmondhatná most ezeket a szavakat, ha kimennénk valahova Szabolcs-Szatmár megyébe. A következő képpen Prédikátor 4. fejezet 9. versétől. Sokkal jobban van dolga a kettőnek, hogy nem az egynek, mert azoknak jó jutalmuk van az ő munkájukból. Mert ha elesnek is, az egyik felemeli a társát. Jaj pedig az egyedülvalónak, ha elesik, és nincsen, aki őt felemelje. Hogyha együtt feküsznek is ketten, megmelegszenek, az egyedülvaló pedig mi módon melegedhetik meg? Ha az egyiket megtámadja is valaki, ketten ellene állhatnak annak, és a hármas kötél nem hamar szakad el. Talán magyarázatot nem kívánnak az előző gondolatok, hogy két ember, ha köztük egység van, milyen nagy dolog az életben. Hogy ha közösen keresik meg a kenyerüket, összeadódik két kereset, mennyivel könnyebb megélni, mint egy valakinek küzdeni és gürcölni az életben. Hogy két embernek testi-lelki kapcsolata is mennyi melegséget ad, mennyi kedvességet ad, és mennyire szebb úgy az élet, hogyha közösen tölthetjük el, tehát hogyha a legmélyebb szeretet kapcsolatban, a házasságban élünk. De egy valamit szeretnék kiemelni, ami talán magyarázatot kíván, a 12. vers vége, a hármas kötél nem hamar szakad el. A Biblia a házasságot nem kettős kötélnek nevezi. A Biblia nem azt mondja, hogy az az igazi házasság, ahol van egy nagyon rendes férj, meg egy nagyon takaros, szép, csinos asszony, és köztük van egy mély érzelem, szövetség, tehát kettős kötél. A Biblia azt mondja, hogy ez még bizonytalan lenne önmagában. Hármas kötélre van szükség. Kell valaki egy harmadik is a házasságban. Az a házasság is felbomolhat, hogy is mondja, a hármas kötél nem hamar szakad el. A kettős kötél hamar elszakad. A nagy szerelemre épített házasságok és a gyors fellobbanásra épített házasságok, sajnos azt látjuk, nagyon gyorsan szétmennek. A hármas kötél nem hamar szakad el. Arra se azt mondja, hogy soha se szakad el, sajnos itt a Földön minden elszakadhat, minden eltörhet. De a hármas kötél nem hamar szakad el. Mi az, hogy hármas kötél? Hogy egy házasságban ott kell, hogy legyen egy harmadik valaki, nem úgy, ahogy ezt a világon mondják, nem a házi barát intézményére akarok gondolni, ki tetszenek találni, hanem az a hármas kötél, ahol ott lehet az Isten a házasságban. A Biblia szerint a házasság boldogsága attól függ, hogy két ember között mennyire van egység.
Mennyire van egység, megértés, egy szeretet, mennyire van egység, szeretet. De a Biblia rögtön rámutat arra is, hogy a két ember közt igazi egységet, igazi szeretetet, igazi boldogságot csak az Isten jelenléte tud szerezni, ha mindkét fél, a férj is és a feleség is keresi az Isten, keresi az Isten akaratát, nem úgy él a férj, hogy nekem van igazam, mert én vagyok az erősebb, vagy nem úgy él a férj, érvényesíteni fogom az akaratomat különböző módok, hogy nekem legyen igazam. Igaza van Erich Frommnak, aki azt mondja a Szeretet Művészetet című könyvében, a legtöbb ember hiába házasodik meg, a házasságban csak páros önzésről beszélhetünk. Mindenki azt szeretné, hogyha neki lenne igaza. Mindenki azt szeretné, hogyha az ő akarata érvényesülne. Ez a kettős kötés. A Biblia azt mondja, hogy a hármas kötés az, ami a házasság boldogságát előidézi, és a hármas kötés az, amikor nem azt mondja a férj, hogy nekem van igazam, nem azt mondja a feleség, hogy nekem van igazam, hanem mind a ketten azt mondják, hogy mi szeretnénk egy tökéletes lényt követni, aki megteremtett bennünket, bár csak neki lenne igaza, bár csak az ő törvényei, az ő igazságai vezetnének bennünket az életben, és a házasságunkban is ott lenne az a harmadik, akiről azt mondja itt, hogy a hármas kötél nem egy könnyen szakad, nem hamar szakad el. Azért is kedves igehelyez a számomra, nem ismertem ezt a Bibliából, egyáltalán a Bibliát se ismertem, amikor én megházasodtam, akkor udvaroltam a feleségemnek, és hát már láttuk úgy egy év után, hogy hát már egymás nélkül nem nagyon tudjuk elképzelni az életünket, de az ember tele van szorongással. Ugye egy házasság előtt, hogy most egész életemre, most fiatal koromban jó választást fogok hozni, hát az ember tele van szorongással. És sétálgattunk a vidéki városban, ahol megszülettünk, és ahol udvaroltam feleségemnek, és este volt, nagyon szép nyári csillagos ég, és hát mondom, én a Bibliát nem ismertem, feleségem még kevésbé nem ismerte, de vagy úgy éreztem, hogy valahogyan meg kell mondanom a feleségemnek, hogy még abban sem vagyok biztos, abban biztos voltam, hogy én szeretem őt, szerelmes vagyok, abban is láttam, hogy ő is ezt viszonozza, de még így sem voltam biztos abban, hogy ez a házasság, ez egy boldog, biztonságos házasság lesz, és a szép csillagos ég alatt sétáltunk, úgy megálltam egyszer, és mondtam, tudod, jó lenne, hogyha mi házasságunk mellett, a jövendő házasságunk mellett valaki bizonyságot tenne, hogy igen, mi egymásnak valók vagyunk, és ha sok nehézség is jön a házasságunkban, mert minden házasságban iszonyú sok nehézség jön, de valaki ott lenne, és mint egy harmadikként biztosítana arról, hogy ez jó házasság lesz. Feleségem egészen megdöbbent, azt mondja, ki az a harmadik? Ki az a harmadik? És akkor, hát mivel mondom, én a Bibliát nem ismertem, nekem személyes hitem nem volt, de olyan szép volt a csillagos ég, csak így fölfelé mutattam. Így fölfelé mutattam, nem szóltam egy szót se. Ki az a harmadik, így fölfelé mutattam. Persze csönd lett ennek hatására, akkor tovább sétálgattunk. Másfél évvel később mondta meg a feleségem, hogy neki ez egy nagyon megindító dolog volt, hogy aki ő neki udvarol, egy harmadikat kér, aki biztosítja arról, hogy ez egy boldog házasság lesz, és hát ő is valahogy hitt a lelke mélyén, hogy kell, hogy létezzék Isten, de ezt még ő neki, hogy senki nem mondta ki, hogy az Istennek így kell jelen lenni az életben és a házasságban, akkor persze csendbe voltunk, elhalkultunk, de később, amikor aztán összeházasodtunk, és hát szerelmi házasságot kötöttünk, mi egy szerelmi házasságban is, egy-két év után az albérlet, az élet gondjai miatt, hát jönnek a súrlódások, jönnek az összeütközések. Ez nagyon sok erőt jelentett számunkra, amikor elkezdtük aztán azt a közös utat, ami végül is oda vezetett, hogy mi hát az Istent meg akartuk ismerni a tulajdon kijelentésén, a tulajdon kinyilatkoztatásán, tehát a Biblián keresztül, és akkor aztán szépen lassan az a harmadik beköltözött az életünkbe. És akkor aztán nem az volt, hogy én ezt így gondolom, így akarom, nem az volt, hogy nekem van igazam, vagy neked van igazad, akkor kezdtük latra vetni, hogy vajon Isten mit akar, hogy mit tegyünk, vagy Isten mit akar, hogy milyen célokat, terveket szőjünk. És valahogy ez a hármas kötél, ha késve is, mert mi nem tudtuk azelőtt, hogy Isten mit mond a házasságról, elkezdett kialakulni. Én úgy gondolom, hogy ha egy mondatban kellene választ adni arra, hogy mitől boldog egy házasság, akkor azt mondhatnánk, hogy az a házasság boldog, ahol egyetértés, kölcsönös megbecsülés, ki nem húnyó vonzalom, szeretet van, ez viszont csak a Biblia szerint egyféle módon
képzelhető el, hogyha ott van az élet hétköznapjaiban az a hármas kötés, az a harmadik, aki az embernek az igazi szeretethez erőt ad. Én a mai előadáson négy kérdést szeretnék körüljárni, előre is mondom. Az első kérdés, hogy a boldog házasságnak, én úgy látom a Biblia alapján, az első alapja a jó választás. Hogy jól válasszuk meg a házastársunkat. Először szeretnék beszélni. A második alapja a boldog házasságnak, még akkor is, ha jól választottuk meg, hogy mennyire őszinték egymás iránt a házastársak, mennyire válnak nem csak férjé és feleségé, hanem legjobb baráttá is a másik számára. Ez is alapföltétel és nélkülözhetetlen. A harmadik, hogy mennyire érvényesül a kölcsönösség és a megértés az életben, és a negyedik alapfeltétel, hogy mennyire tudnak egymásnak megbocsátani, mennyire tudnak nagy lelkűek lenni, az élet sok nehézsége, baja, küzdelme, akadályai után mennyire tudnak újra megújulni a házasságukban. Én erről a négy kérdésről szeretnék beszélni, többről nem. Ha még egyszer mondom, bárkinek van hozzászólása, kérdése, még az előadás után lesz időnk ezeket fölvetni. Az első dolog, amellyel kapcsolatban majdhogy nem a legtöbbet kell beszélnem, hogy a jó házasságnak az alapja a jó választás. A legtöbb esetben azért vannak boldogtalan házasságok, mert ezeket nem alapozták meg. Egyszerűen nem ismerték meg egymást a házasulandók. Én azt szoktam mondani a fiataloknak, hogy a 4 évszak legalább kötelező, az a minimum, tehát 4 évszak. Ne csak tavasszal meg nyáron ismerjék meg a jövendőbel itt, hanem ősszel meg télen is, átvitt értelemben is mondom ezt a dolgot. De ha 2 vagy 3 évbe kerül egy udvarlás, ne sokalják ezt, mert legyen közmondásunk, szójátékunk, hogy jobb várni, mint válni. Jobb várni, mint válni. Tudom, hogy nehéz a várakozás. Mondta nekem egyszer egy fiatal pár, hogy hát ők már nem bírják. Ők már nem bírják. Mert tisztességes volt az udvarlásuk, tehát bírták, csak aztán egyszer mondták, hogy már nem bírják. Mondtam, hogy gyerekek, még egy kicsit bírjátok, mert hogyha ez egy jól megalapozott házasság lesz, és egy szép előtörténete van egy házasságkötésnek, ez óriási erőt nyújt, ez a legjobb befektetés, évekre, évtizedekre óriási erőt nyújt. De hogyha egy kicsit is elhamarkodjátok a döntést, és utána jönnek a nehézségek, egy rossz házasságnál nagyobb csapás, kevés van a világon. Tehát a kiválasztásnak nagyon nagy jelentősége van. Személy szerint óriási tragédiának tartom, hogy a Bibliának erre vonatkozó 2 mondatban összefoglalt törvényét nem ismertetik meg a gyerekekkel, a fiatalokkal, a felnőttekkel. Könnyű megjegyezni szó szerint is. Mózes első könyve, 2. fejezet, 18. verse, hogy felnyitom a Bibliát, rögtön egyet kell lapoznom, és ott van 1 Mózes 2.18 és 1 Mózes 2.24. Tehát ugyanabban a 2. fejezetben a 18. és a 24. vers, amely mint a, hogy mondjam, a Newtonnak a nehézkedési erő törvénye, amit hát nem tudom hányadikban, 6.-7. osztályban már megtanítanak a gyerekekkel, meg nem tudom én milyen törvényeket, a Pitagórasz tétet, nem tudom, megtanítanak a gyerekekkel, mert hát azért csak kell tudni matematikából, egy fizikából ennyit, hát az erkölcsről nem kell tudni ennyit. Hát az erkölcs az semmi. Az, hogy a 10. emeletről ne lépjek ki, mert úgyis lefelé fogok esni. Hát ezt úgyis tudom persze, de azért megtanítjátok a gravitáció törvényét, ezt megtanítjuk. De hát az erkölcs az semmi. Az, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Én az Isten szerzek néki segítőtársat, hozzáillőt. Ezt nem kell megtanítani. Hogy elhagyja a férfi az apját, anyját, ragaszkodik a feleségéhez, lesznek 2 egy testé. Ezt nem kell megtanítani. Ez 2 mondat. A Biblia világosan közli azt, hogy az emberi életben szinte mindenki számára eljön az az idő, amikor érzi, hogy nem jó egyedül lenni. Amikor társ után vágyakozik. De ne úgy vágyakozzék társ után, hogy az ösztöneinek engedjen, a kívánságainak engedjen,
Ne úgy vágyakozzék társutány, már mások ugyebár már megházasodtak, vagy a mások már együtt élnek, vagy mások már kipróbálták a szexualitást, hát én hol vagyok, még 16 éves vagyok, és még nem próbáltam ki, vagy 18 éves vagyok, hát még kinevetnek a lányok, vagy lebecsülnek a fiúk. Hát ne így vágyakozzék, nem ez az emberhez méltó dolog, hanem valaki segít nekünk az életünk legnagyobb kérdésének a megoldásában, mert az életben ennél csak egy kérdés nagyobb, az Istenhez fűződő szövetség, a házastársi szövetség megoldásában segít az Isten, hogy majd ő segít szerezni, de milyen társa, segítőtársat. Segítőtársat. A másikra úgy nézzél, ha megismerkedsz egy lányjal vagy egy fiúval, hogy most segít vagy nem segít. Ne úgy nézzél, hogy szép vagy nem szép. A Bibliában az is megvan írva, hogy csalárd a kedvesség és hiába való a szépség. Példabeszélek 31. fejezete. Csalárd a kedvesség, hiába való a szépség, amely asszony féli az urat, az szerez dicséretet magának. A szépség, a külsőségek, hogy ki mennyire vonzó, ez már sok boldogtalan házasságnak lett a sírásója. Beszéltem fiatal emberekkel, akik a példáikat a címlapokról vették le. Sajnos itt a könyvtárban is van elég sok ilyen magazin, hogy ezek állandóan a címlapokon valami ugye világszépéket közölnek, ha azok ugye le tudnának szállni a címlapokról, még beszélnének, és talán már elmenne a kedvük a fiataloknak az ilyen gyönyörű szép lányoktól, de hát ugye némák csak árulják ugye a kecseiket és a vájaikat, de hát azt mondja, hogy a család hiába való. Hát az igazi szépség nem az, ami egy külső dekoratív szépség, ami egy ösztönöket megbizsergető, nem tudom én, ösztönös vonzalmat felkorbácsoló valami. A szépség az egy összetett dolog. Az embernek a legértékesebb része nem a füle, vagy az orra, vagy nem tudom milyen testrésze, az embernek a legértékesebb része a jelleme, a személyisége. És a másik emberben ezt kerest. A másik emberben azt kerest, hogy gondolkozik, megért téged, bele tudsz szövődni az életedbe, segítőtársakkal lenni, mert az Isten ezt ígéri, hogy én szerzek néked segítőtársat és hozzád illőt, akiért majd elhagyod apádat és anyádat, egy újabb családot tudsz alapítani, akkor, ha ragaszkodsz a másikhoz, és ha ragaszkodsz a másikhoz, ha elérkezel ide, hogy már ragaszkodsz a másikhoz. Ugye az eredeti héber igében egy olyan szó van, ami annyit jelent, hogy összeragaszt, ugye amit összeragasztottak, azt már nem lehet széttépni. Akkor úgy ragaszkodsz a másikhoz, hogy már ketten egyek vagytok. Amikor már lélekben, megismerésben ragaszkodsz a másikhoz, azután lehet házasságot kötni, és azután lehettek ketten egy testé. Ezt is elmondja a Biblia, hogy ez is egy fölemelő dolog, hogy a megismerkedés után, és a másik ember személyiségének a megismerése után, amikor már ott van a ragaszkodás, a döntés, akkor már lesznek ketten egy testé a házasságban. Pontos menetrendet közöl a Szentírás, anyagilag független legyél, gondolkodásodban eldöntsed, hogy miért élsz, és tudjál ragaszkodni a másikhoz, és utána, amikor megkötöttétek a házasságot, lehettek ketten egy testé. Ezek a házasságnak az alapító igéje a Bibliában. Tehát még egyszer mondom, 1 Mózes 2.18, 1 Mózes 2.24, ezek nélkül felnőnek emberek, nem ismervén azt, hogy mi az, hogy házasság, miért is teremtette ezt az Isten, és gyorsan belevetik magukat valamilyen kapcsolatba, elkötelezik magukat, vagy éppen fölborítják a sorrendet, és meg nem ismerik a másikat, sem nem ragaszkodnak hozzá, sem a szüleitől nem tudnak függetlenek lenni, csak lesznek ketten egy testé, úgy gondolják, hogy ez most már a felnőttségnek a csalhatatlan jegye, és aztán utána nem tudom én, nem kívánt terhességtől kezdve, nem tudom én, meddig terjedhet a skála, és belemennek olyan kapcsolatokba, amiből semmi jó nem származik. A Biblia nagyon nagy hangsúlyt fektet erre, hogy a házasság előtt jól ismerjék meg egymást a házasulandó felek. Az Énekek éneke, ez a szerelmi költemény is erről szól. Milyen érdekes, hogy ez a 8 fejezetből álló szerelmi költemény egy 3-szor visszatérő refrént tartalmaz, ami így hangzik, ezt is érdemes megjegyezni, kamaszoknak érdemes elmondani, nevelésben hasznosítani, fel ne keltsétek, fel ne serkentsétek a szerelmet, míg ő nem akarja. Ez 3-szor visszatér az Énekek énekében, mint egy refrén.
Ne keltsük fel, ne serkentsük a szerelmet, míg ő nem akarja. Majd eljön ennek az ideje, és csak a 100%-osnak látszó kapcsolatba szabad belemenni, ami csak 99%-nak látszó dolog, ott nem szabad előre haladni abban a kapcsolatban, mert a házasságot csak 100%-ra lehet kötni. Akkor is még a hármas kötél elszakadhat. Még a hármas kötél is elszakadhat, noha nem hamar, nem könnyen. Ott a teherbírása majd nagyobb lesz egy házasságnak, óriási előnye lesz egy ilyen házasságnak, ha ezt kellően megalapozták. A Biblia beszél arról is például, hogy az idősek véleményét is kérjük ki. Milyen népszerűtlen téma erről beszélni. Mózes első könyve 24. fejezete arról szól, hogy Ábrahám hogyan választ feleséget a fiának, Izsáknak, egy bölcs öreg szolgát hogyan kér meg, tehát Mózes első könyve 28. fejezetében Eliézer, hogy menjen el és kerítsen olyan valaki lányt a fiának, aki valóban hozzáillő. Persze ez egy végletes helyzet, hogy Izsák nem talált ott társat, de ilyen végletes helyzetből is beleláthatunk bizonyos törvényszerűségekbe. Engedjék meg, hogy ezzel kapcsolatban a Boldog Otthon című könyvből néhány mondatot felolvassak. Azt mondja a szerző, egy fiatal ír hozzá levelet, azt kérded, vajon a szülők válasszanak-e társat fiúknak vagy lányuknak tekintet nélkül azok érzelmeire? A mindenkori fiatalság ezt mondja, tudom, én is ezt mondtam, bátyám is ezt mondta, nővérem is ezt mondta, majd én kiválasztom magamnak a társat. Szüleim csak maradjanak otthon, már idősek, ők egy másik világba házasodtak meg, ezt bízzák majd ránk. Ugye nagyon okos a fiatalság. Azt mondja, ezzel válaszol, én úgy teszem fel a kérdést, ahogy kellene. Vajon válasszon-e magának házastársat egy fiú vagy lány anélkül, hogy előtte tanácskoznék szüleivel, amikor egy ilyen lépés anyagilag is befolyásolja a szülők boldogságát, ha ragaszkodnak gyermekeikhez? Kövesse a gyermek szülei kérése és tanácsa ellenére a saját akaratát? Így kellene a kérdést feltenni, és én erre határozottan azt felelem, hogy nem. Nem arról van szó, hogy a szülők válasszanak nekünk házastársat. De arról szó van, hogy ha már komolyra fordul a dolog, hát azért akik bennünket fölneveltek néhány évtized ideje alatt, hát azért csak ki kellene kérni a véleményüket, csak be kellene mutatni a jövendőbelit, csak nem úgy kellene viselkedni, hogy egy bibliai szereplő Sámson viselkedett, aki hazament, és bejelentette a szüleinek, hogy ő meg fog házasodni. Mi modern történet, ugye, pedig 3500 évvel ezelőtt játszódik, csak nem. Sámson hazamegy, és bejelenti az idő szüleinek, hogy ő most meg fog házasodni. Kérdezik, hogy kit fogsz elvenni. Az egy filiszteus lányt. Teljesen más gondolkodás, más erkölcs. Szülei kérdezik, hogy hát nem találtál az izraelita lányok közül feleséget magadnak? Sámson most is megdönthetetlen bizonyossággal felel. Azt mondja, ő kedves a szemeimnek. Hát vonzó, csinos. Őt kedveltem meg, ő kedves a szemeimnek. Tessenek elolvasni Bírák könyvében két boldogtalan házasság Sámsonnal kapcsolatban. Két boldogtalan házasság. Talán azért is van benne a Bibliában, mert nagyon sokszor látjuk ezt azóta is a történetben, ma is látjuk, hogy a kiválasztásnál, még egyszer mondom, nem arról van szó, hogy a szülőknek kell választani. De arról szó van, hogy ha már egy fiatal megismerte a másikat kellő mélységben, már komolyra fordul a dolog, hát azért kérje ki a szülei tanácsát. Van egy kedves arab barátunk, Algériában él. Ő nem választhatott társat magának. A hithű muzulmánok nem engedik meg a gyerekeiknek, hogy ők választanak. Ez a másik véglet. Kérdeztem, mondom, Hassan, hát te hogyan házasodtál? Hát azt mondja, apám választotta ki. Mondom, soha nem is láttad a feleségedet, a házasságkötéset? Azt mondja, nem láttam. Amikor eljött a mennyegző napja, lefátyolozva hozták a feleségemet, amikor kimondtuk az igent, akkor húzhattam fel a fátyolt, akkor láttam meg a feleségemet. Hát mondom, keserű egy házasság ez, mondom, én ezt nem is tudom elképzelni a magam számára. Hát mondom, én is olyan lázadásban voltam, ki akartam vándorolni Algériából, hogy nekem elegem van az ilyen muzulmán hitből, hogy a szülők választanak a gyerekeiknek házastársat. Én kezdtem megismerni a feleségemet, kezdtem látni, hogy mennyire hozzám illő, és akkor egyszer oda mentem apámhoz, és megköszöntem neki, hogy édesapám, hát te minden szempontból tudtad, hogy nekem kire van szükségem. Igaz, hogy jobb lett volna, hogyha azt én tudom, meg én választom, de még a kisebbik rossz,
a két rossz közül, hogyha én döntöttem volna elhamarkodottan vagy hirtelen valaki mellett. Nagyon nagy divat lett az, hogy nem csak az, hogy a gyerekek hirtelenül, meggondolatlanul válasznak, de hogy a szülők nem is igényelik ezt a gyerekektől, nem is nevelik rá a gyerekeket, hogy a gyerekem hát az én húsom, vérem vagy, hát én azért valamennyire ismerek, hát nem osztanád meg az életben ezt a kérdést is velem, nem csak a kanyarót meg a bárányhimlőt kell megosztani, hogy abból hogy gyógyuljál ki, meg az iskolai bizonyítványoknak az eredményét, hanem van ez olyan nagy kérdés, hogy ezt is meg kellene osztani, és nagyon sokszor most a szülők csak úgy bólintanak, és azt mondják, hát te tudod, fiam, vagy te tudod, lányom. Sok fiataltól hallottam azt, megrovásként, hogy a szüleim miért nem tanácsoltak, miért nem mondtak valami olyasmit, hogy hát fiam, várjál még egy negyed évet, várjál még egy fél évet, mi jobban ismerd meg. Sokszor az ember találkozik ezzel, hogy gyors házasságok egy-két év alatt eljutnak a szakító próbáig, és válással végződnek, mert ha nem beszélgettek azelőtt egymással, nem tudom például ilyen dolgokról, hogy például akarnak egy gyermeket. Hát hogy lehet, milyen udvarlás az, amikor egy bizonyos idő után már nem beszélgetnek erről egymással. Ez a sógorom első házasságában történt, nagy szerelmi házasság, elvesz valakit feleségül, a felesége közli az első hónapban, hogy ő tulajdonképpen nem akar gyermeket. Hát akkor hogy udvaroltak egymásnak? Ez nem olyan nagy kérdés, hogy ezt megkérde, hogy ezt latra vessék, hogy az egyik így, a másik úgy, hogy közelítsenek a vélemények, vagy nem tudom én, mi ezt a házasságba kell ezt kiderülni. Vagy másoknál azt látom, hogy anyagi természetű dolgokat nem vitatnak meg előtte. Belemennek a házasságba, aztán egy-két hónap után majdhogy nem az adósok börtönébe kerülnek, mert az egyik szórja a pénzt, a másik nem tudja beosztani. Hát szóval akkor miről beszéltek? Akkor nem tudom én, nézték a tájat, vagy elmentek egy opera előadásra, egy filmet néztek, és soha, amikor hazamentek, nem beszélgettek, nem értékelték ki a látottakat. Szóval döbbenetes dolog, ahogy az emberek nem készülnek az élet nagy eseményeire. Ezek közé tartozik sajnos a házasság is. Ámos könyve, 3. fejezet, 3. verse, a nagy biblia ige, járhatnak-e ketten együtt, ha nem egyeznek egymással? Költői kérdés. Járhatnak-e ketten együtt, ha nem egyeznek egymással? Csak az lesz boldog házasság, és csak az számíthat egy megalapozott boldog jövőre, akik úgy jól meghányták, vetették a dolgokat, és átbeszélték az élet minden területét. Szóval az a 4 évszak, testnek kell hinni, az nem egy légből kapott butaság. Én úgy gondolom, hogy aki egy éven belüli ismerettség alapján köt házasságot, nagyon nagy problémák fognak jönni a házasságában. Jobb az olyan 2 év, másfél, két és fél év ismerettség alapján kötni házasságot, mert meg kell alapozni a házasságot. A második alapdolog, amit szeretnék mondani, hogy egy házasságnak a boldogságát az fogja eredményezni, hogy mennyire őszinték egymáshoz a házastársak. Az őszinteség az a történelemben mindig váltakozó megbecsülést mutatott. Ma például az őszinteségnek nincs a legnagyobb keletje, nem a legnagyobb érték az őszinteség. Ma az embereket ugyanolyan kétarcú viselkedésre, szerepjátszásra akarják szoktatni, a sikeresség, az előrehaladás, a pénzszerzés, a hatalom szempontjából. Ez, hogy őszintének lenni, ez körülbelül ma egyenlő az, hogy bárgyú és bolond. Sok ember még a házasságban se akarja megmutatni önmagát, nehogy a másik kihasználja, vagy belelásson az életébe. Én úgy gondolom, hogy ha nincs őszinteség a házastársak között, az élet minden területén, ha nem tarthatom a házastársamat a legjobb barátomnak, hanem az asszonyok továbbra is a barátnőkkel beszélik meg a legmélyebb dolgokat, a férfiak elmennek kocsmába pecázni, lóversenyre, sporteseményre, mert ott ők aztán ott mindent kibeszélnek magukból, hát ez katasztrófa és csőd. A családnak kell lenni annak a helynek, ahol a legmélyebben és a legalaposabban meg tudnak valamit beszélni, és ahol nyílt kártyákat tesznek ki az emberek, tehát egyszerűen elfogadni azt, hogy ne legyenek őszinték. Ez egy gyors kudarca és felbomlása a házasságnak. Másrészt az őszinteség arra is való, hogy tényleg lássuk, hogy a másik embernek mire van szüksége, miben kell támogatni, miben szorul megértésre. Igen, látni kell a másik gyenge pontjait,
A másik elhordozása nem csak annyit jelent, hogy milyen jó, hogy most van nekem egy kívánatos férjem vagy feleségem, de látni azt, hogy miben kell segítenem, miben kell ösztönöznöm, miben kell bátorítanom. Emlékezem, hogy egyik nyári táborunkon, amikor a Zempléni hegységben jártunk, beszélgettünk a házasságról, és valaki hozta, megint csak egy statisztika, ugye elnézést, hogy statisztikákat emlegetek, de vannak érdekes statisztikák, egy svéd statisztika. Miért válnak el az emberek? Óriási népességet megkérdeztek, hogy rangsorolják, hogy miért válnak el. Ugye hajlamosak ma az emberek arra gondolni, hogy miért válnak el? Hát fiatal, 20-30 éves korukban miért válnak el az emberek? Hát biztos szexuálisan nem illettek egy össze. Nem kérem szépen, a 20 pont közül az a 14. volt. Mások azt hajlamosak hinni, hogy hát talán az anyagiakban nem tudtak megegyezni, vagy nagy lábon akartak élni, vagy nem így, nem úgy. Nem kérem, az is csak a 9. volt. Az első helyen elsöprő erővel jött be egy vallomás. Azért válnak el az emberek, mert nem tudják a másik ember másságát elhordozni. Nem tudtak egymáshoz hozzászokni, nem tudták elfogadni a másikat, nem csak az előnyeivel, de hátrányaival, nem tudtak segíteni a másiknak, nem tudtak a másikért élni, nem tudták a másikat buzdítani, a céljai eléréséhez segíteni. Tehát én ilyen vagyok, én nagyon jó vagyok, a másik ember nem ilyen, hát olyan, amilyen. Egy-két év ugye nagy szerelem, utána mindent eljátszottunk, a végén mint egy kacatot eldobják egymást. Ez a nyugati családmodell, ugye Svédország és a nyugati úgynevezett fejlett világban a válás ma körülbelül olyan, mint nálunk levetni a ruhát. Sajnos már nálunk is ilyen lesz. Ez mire vezethető vissza, hogy nincs meg a házasságban az a szép fejlődés, hogy a másikat mindinkább megismerni, a másikra rácsodálkozni, a másik rejtett értékeit felfedezni, a másik másságát is elviselni, és ott segíteni abban. Ha az énekek énekét eltesszenek olvasni, egy hasonlatra majd tessenek fölfigyelni. Azt mondja itt Salamon a mennyasszonyáról, olyan az én mátkám, mint a kőszirti galamb. Mi az, hogy kőszirti galamb? Elmentem galambászhoz, megkérdeztem, mi a különbség van a városi galamb meg a kőszirti galamb között. Mondom, a városi galambok azok olyan veszélyes jószágok, megyek itt a pesti tereken, és majd, hogy nem vigyázni kell, hogy rájuk ne tapossak, főleg télvíz idején jönnek, és ott csipegetik ugye a kis morzsákat. Hát igen, azt mondja, ez a különbség, hogy a városi galamb az olyan közönséges. Az ott oda leszáll, és te majdnem rátaposol. Azt mondja, biztos, hogy az énekek énekében azért van ez így, mert azért a feleség, vagy a fér, úgy itt a feleségről mondja, de mondhatnám a férről is, hát az nem egy városi galamb. Hát az egy olyan galamb, mint a kőszirti galamb, mert kimegyünk a természetbe, és egy szikla mögött, vagy egy vár omladékon, ott látjuk a galambnak esetleg a csőrét kikandikálni, vagy az egyik szárnyát, vagy a tollát, a farkát, vagy valamit, és ha úgy közel megyek, akkor már ebben, és már megy el, azt mondja, hát ez az igazi dolog, hogy a másik emberből mindig valamit fel kell fedezni. A másik emberből mindig valami jót meg kell látni, ezt méltányolni kell, és így nyílik ki a másik ember. Ebben a másik könyvben van egy ilyen hasonlat, hogy az igazi szeretet az az, amiben kinyílhat a virág. A virág is csak a meleg időben nyílik ki, nem a zord esőben és szélben. Ahhoz, hogy egy ember kibontakozzék, ahhoz, hogy egy ember megláttassa magát, ahhoz kell egy olyan légkör, egy olyan bensőséget, családi légkör, ahol érzi a férj is, meg a feleség is, 5 év után, 10 év után, meg 20 év után is, hogy őre kíváncsi a házastársa. Őt becsüli a házastársa. Ha ez nincsen, hát akkor utcai galamb. Akkor anyjukba beletaposunk, apjukba beletaposunk. De hogyha más ez a kapcsolat, úgy, hogy a Biblia kimondja, hogy mindig fölfedezhető a másik emberben, mert az emberi személyiségnek csodálatos összetevői vannak, és csodálatos fejlődésre is képes. Ehhez viszont ez kell, amit a Biblia mond, hogy meglegyen egy olyan nyitottság, egy olyan kitárulkozás, a II. Korintus levél 8. fejezetében azt mondja Pál apostol, hogy tárjátok ki a szíveiteket. Tárjátok ki a szíveiteket.
Kitárni a szívet tudjuk, hogy lehet a házasságban, lehet egy igazi barátságban, lehet egy igazi vallási kapcsolatban, őszinte testvéri kapcsolatban, de azt hiszem leginkább kitárni a szívet, teljesen kitárni a szívet a legmélyebb emberi kapcsolatban lehet, és ez a házasság. A harmadik dolog, amit szeretnék egy kicsit körbejárni, ez, hogy a házasság az kölcsönösségre és viszonzásra épül. Nem véletlenül mondja a Biblia, hogy a házasság szövetség. A házasság az nem olyan kapcsolat, mint a társadalomban, hogy adunk embereknek, és ritkán kapunk vissza. Sok ember panaszkodik erre, hogy ő jót tesz másokkal, meg szeret másokat, meg ad másoknak, tehát az emberek hálátlanok, ugye elfogadják a jót, de nem adnak vissza. Igen, ez megvan a társadalomban, de a házasságban nem ilyennek kell lenni a dolognak. A házasságban bizton számíthat mind a két fél arra, hogy a másik őt, ha ő szereti, és még inkább szereti, akkor őt viszont fogja szeretni. A házasság azért fölemelő dolog, és az Istennek valóban nagy ajándéka az életben, mert a viszonzásra és a kölcsönösségre épül. Ha én jót teszek valakivel az utcán, a munkahelyemen, nem is várhatom el a viszonzást. Ne is azért tegyek persze jót, hogy viszonozzák, nem is várhatom el. De a házasságban, hogyha jót teszek, ha mennél inkább szeretem a házastársamat, ott elvárhatom azt, hogy viszonozzák. Erről szólnak Pál apostol levelei, az Efézusi levélből szeretnék ebből felolvasni egy kis részletet, az Efézusi levél 5. fejezet 28. verséből. Úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségüket, mint az ő tulajdon testüket. Aki szereti az ő feleségét, önmagát szereti. Mert soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte, hanem táplálgatja és ápolgatja azt. Kedves hallgatók, lehet most erre nekem azt mondani, hogy milyen egyszerű dolog ez. Hát egy banális dolog, hogy mindenki szereti a maga testét. De kérném szépen, önöknek minden nap előttük van ez, mert sajnos én sokszor kudarcot vallok ebben, de legalább visszatérek ehhez az Efézus 5-höz, és hogy próbálom magamat győzködni, te ember, hát milyen férje vagy a feleségednek? Hát a legkevesebb az, hogy ne bántsam. A legkevesebb az, hogy ne ártsak neki, nem? Az emberek a házasságban olyan gyorsan vágnak egymás fejéhez, lelki dolgokat, de testi dolgokat is. Nagyon gyorsan. Hát ezt tudatosítani kell, hogy a legkevesebb az, hogy ne okozzak neki kárt, hogy ne bántsam. Ez eszünkbe van minden nap, hogy aki szereti az ő feleségét, önmagát szereti, a tulajdon testét szereti. Szóval ez az a kölcsönösség, hogyha én szeretem a másikat, a házasságban számíthatok rá, sőt el is várhatom, hogy mennél inkább szeretem a másikat, annál inkább fog engem is szeretni. Azt hiszem, hogy az élet olyan kapcsolat,

ez a szeretet kapcsolat, és a másik embert úgy tekintsük, mint a tulajdon testünket. És, hogyha, és számíthassak arra, hogyha a másik embert becsülöm, tisztelem, szeretem, udvarias vagyok, gyengéd vagyok, előzékeny vagyok vele, akkor a másik ember annál inkább fog szeretni. Megint csak ebből a könyvből hadd idézzek egy gondolatot, azt mondja a szerző, a Boldog Otthon című könyvnek a szerzője, hogy egy ember életében az apró kis figyelmességek, udvariasságok, tapintatos ajándékok, közeledések, ezek képezik a legértékesebb vonulatot. Ha az élet végén számadást kellene tartani egy élet felől, akkor az apró figyelmességek, kedvességek, a másikért végzett önzetlen áldozatok adják ki a lényegét egy ember életnek. Hát ez a házasság. Ez a boldog házasság. Ebben a kölcsönösség és a viszonzás elmaradhatatlan. És a negyedik dolog, amit szeretnék körbejárni, hogy egy házasságban meg kell tanulni a problémákat kezelni. Először mondjuk a házasságok nagy részében először az első években vagy első évtizedben viszonylag kevés a probléma. Gyermekek születnek, ott kötelezettségek vannak, az még inkább összeforrasztja a házas feleket. De tetszenek tudni, Magyarországon is ezt látjuk, hogy mikor válnak el az emberek leginkább. Van egy nagy válási hullám egy-két év házasság után, és van egy nagy válási hullám 20 év házasság után. 40-50 éves korban. Akkor az emberek úgy gondolják, hogy a férfi kilép a házasságból, mert ő még egy új kapcsolatban megújulhat, ahogy ő mondja. Ő még képes egy másik valakit boldogítani, egy másik családot, ő megújulhat. Az asszonyok is így gondolkodnak, hogy hát azért még, azért 40 évesen még egy asszony is könnyen újra férhez mehet, és nagyon könnyen elvetik egymást egymástól, és ilyenkor mi játszik szerepet? Bizonyos keserűségek. A Bibliának egyik legnagyobb kijelentése a házasságról a Kolossé levél 3. fejezet 19. versében olvasható. Kolossé 3.19, ami így szól: ti férfiak, szeressétek a feleségeteket, és ne legyetek irántuk keserűkedőek. Ez nagyon gyakran jellemző a házasságokban, hogy honnan indul el a két házas félnek az eltávolodása. Hogy az egyik házas fél egy ilyen rejtett keserűséget enged meg magának. Hogy hát mit tudom én, az ő felesége nem olyan jól ruházkodik, vagy hogy nem olyan jól főz, vagy nem keres annyit, vagy már nem olyan szép, mint 20 évvel azelőtt. Mit tudom én, mit ideologizálnak meg az emberek, ha tudjuk azt, hogy a bibliai időkben a farizeusok azzal buzdították az elválásra a zsidókat, hogyha leégeti a rántást, a feleség már el lehet válni. Hát ugye az ötletekben soha nem volt hiány. Mindig lehet valami képzelt vagy valódi keserűséget melengetni. A Biblia arra szólítja fel a házastársakat, hogy ne melengessünk keserűségeket. Mert ha valaki keserűségeket őriz magában, az egy idő után, hogy mondja Pál a zsidókhoz írt levél 12. fejezetében, a keserűség gyökere felnevekedvén, és ha felnevekszik a keserűség, kitépni nem lehet. Csak úgy lehet kitépni, hogy mindenki attól koldul, hát ez a válás. A válás az, amikor mindenki koldul tőle. Mind a két házasfél megérzi, a gyerekek vannak, a gyerekek egy életre szólóan megérzik, a környezete szintén, ez valami borzalmas. Hogyan jön ez létre? Egy bizonyos keserűségnek a melengetéséből és a felerősödni hagyásából. Vagy például azt mondja az Efézus levél 4. fejezetében a 2. vers, hogy kölcsönösen hordozzátok el, és szenvedjétek el egymást. A házasságban meg kell tanulni bizonyos helyzeteket, bizonyos időszakokat egyszerűen elhordozni és elszenvedni. Meg kell tanulni nagy lelkűnek lenni, meg kell tanulni megbocsátani, meg kell tanulni felülemelkedni dolgokon. Tulajdonképpen az egész életünk ennek a tanulása. Mert ha ezt nem tanuljuk meg, akkor irgalmatlanok, kemények, kérlelhetetlenek leszünk, mint emberek házasságon belül vagy kívül is elveszünk, és nem leszünk méltók az ember névre. Tulajdonképpen a házasság egy nagy pedagógiai lehetőség arra nézve, hogy az ember emberré legyen. Sokszor azt látjuk, hogy akik nem házasodnak meg, azoknak nem az a legnagyobb hátrányuk, hogy magányosak, hanem az, hogy nem annyira alkalmazkodóképesek, nem annyira nyíltak, szeretetteljesek, kedvesek,
mert

0: Isten így akar bennünket az igazi szeretetre, az igazi emberségre megtanítani, hogy az élet sok nehézségét el kell hordozni, nem szabad rögtön vélemény nyilvánítani, nem szabad rögtön kimondani dolgokat, hanem egyszerűen el kell hordozni, és hányszor adhatunk azért hálát, hogy valamit nem mondtunk ki a házastársunknak. Már 2 nap múlva megbántuk volna. El kell tudni hordozni, nagy lelkűnek kell lenni. Számolni kell azzal, hogy ha a másik fáradt, vagy kedvetlen, vagy bármilyen eset közbe jön, akkor van Jób könyvében egy ilyen kijelentés, azt mondja Jób, hogy hát ha beteg vagyok, akkor nem vagyok magamnál. Hát ne ítéljetek meg, akkor nem az vagyok, aki lennék. A házasságban nagyon nagy szükség van a megértésre, a nagy lelkűségre, arra, hogy ne azonosítsuk egy rossz nappal a másikat, vagy egy rossz periódussal, lehet az rossz napok, vagy rossz hetek, vagy jön az átmenetikor férfiaknál, asszonyoknál is. Micsoda durva dolog az, amikor azzal azonosítani a másik embert. Vannak bizonyos testi dolgok, amelyek nem engedik az embereket annyira felszabadultan élni, nem engedik annyira örömtelien élni, nőknél is és férfiaknál is. Ezekben megértést kell tanúsítani, és ezek 2-szer annyira fognak kamatozni, mert ha a másik házasfél tudja, hogy számíthat a férjére vagy a feleségére, nem fogja megítélni, nem fogja kárhoztatni, akkor a szeretete annál inkább ki fog teljesedni iránta. Kedves hallgatók, a házasságban, amit nagyon sokszor elhanyagolunk, e 4 alaptétel mellett tényleg az apróságoknak a tisztelete és követése. Ugye közhelyszerű dolog, hogy férfiak egy idő után nem vesznek egy szál virágot sem, vagy asszonyok egy idő után nem kedveskednek úgy, mint amikor udvaroltak nekik. Az apró dolgoknak, ahogy a francia mondja, a petit fait-eknek, a kis apró tényeknek nagyon nagy jelentőségük van. Mert tulajdonképpen a szeretet csak kimutatva szeretet. Megvallom őszintén, én ezt Erich Frommnak a Szeretet művészete könyvéből értettem meg igazán, amikor azt mondja, hogy ontja ugye a jó példákat, hogy elmegyek egy családhoz, és a háziasszony arról áradozik, hogy mennyire szereti a növényeket. Látom, hogy tele van a szobája növényekkel, közel meg egy-két növényhez, és látom, hogy teljesen száraz a föld. Akkor hogy szeretné azt a növényt, ha nem öntözi meg legalább hetente, nem tudom, 2-3-szor, azért meg kell azokat a növényeket öntözni. Ezt én is azért tudom, ilyen nagy dolgokat azért tudok, mert néha én is egyedül maradok otthon, nyáron például, és akkor feleségem felírja, hogy 2-3 naponként öntözd meg a fikuszt, meg ezt, meg azt, meg amazt, és amikor eltelik 4 nap, és eszembe jut, hogy nem öntöztem meg, akkor elkezdek szégyenkezni, hogy hát milyen kis dolog ez, de hát ha nem öntözöm meg még 1 vagy 2 nap, akkor elszárad az egész. Hát hogyha egy kis növénynek kell állandóan a táplálék, az emberi életet is mi teszi szépé? Az apró figyelmességek. Én nem az ilyen amerikai stílusú könyvekre gondolok most, hogy mik az apró figyelmességek, özönnel jönnek ezek a könyvekbe Magyarországra, szerelem technikájáról, a házas élet boldogságáról. Egyikben olvasom például, hogy az apró figyelmesség címszónál, hogy üljünk be a nagy amerikai kocsinkba, és akkor vigyük el a feleségünket egy hétvégére, ott egy hotelbe, ugye béreljünk ki. Hát rögtön mondtam, hogy köszönöm szépen, ami Amerika, Amerika, ami Magyarország, Magyarország. Nekem nagy kocsim sincs, hotelbe se szoktam nagyon elmenni az életben. Ezt meg lehet azért itthon is csinálni. Kis figyelmesek, például megöntözöm a virágokat. Vagy én főzöm meg a levest. Vagy én takarítok fel, vagy ezeknek az apró dolgoknak. De ezeknek a rendszerré vált sorozata tulajdonképpen ezt teszi szépé. Figyelmességek, apró dolgok. Hallottam egy családapáról, akinek nem volt sok pénze a gyerekeinek mindig játékot venni, de elkezdett kis fából fúrni, faragni, és a születésnap, névnapokra a gyerekeknek mindig valami kézzel, ugye az apai kézzel előállított ajándékokat adott át. Szóval a feleségének annyira megtetszett, és a gyerekeknek is annyira megtetszett, hogy ők nem műanyagokat kapnak, vagy nem egy bolti babát kapnak, hanem amit az apjuk megfaragott, ahhoz is idő kellett. ahhoz is gondoskodás kell. De abban ott volt valahogy az emberi melegség, hogy ezt az apám, tehát és úgy visszaemlékeztem, amikor gyerekek voltunk, és a 60-as években mi volt ugye a nagy sláger, hogy valami kis vonatot kapjunk, vagy valami kis ilyen pályát kapjunk, és hát azt mondjuk gazdag gyereket kapták. Hát mi apánk, anyánk nem tudta azt előállítani. És akkor egyszer a nagybátyám, aki a szomszédban volt, hát ő se tudott vonatot előállítani, meg sínt, meg ilyesmi. Tehát fogott egy fát és egy szép hajót, egy nagy hajót fából, ugye megcsinált, és akkor az volt egy olyan ünnepnap, ott volt egy nagy hajó. Emlékezem, hogy évekig az a hajó volt az én játékom. Ez apró dolog, de most is megőrzöm. És hány ilyen apró kis dolog teszi szépé a házasságot, a törődés, a gondoskodás, tulajdonképpen ebben mutatkozik meg, hogy mennyire szeretjük a másikat, mennyire vagyunk képesek akadályokat is legyőzni, mennyire vagyunk képesek a családot fenntartani. Befejezésül hadd mondjam azt, hogy a Bibliának van egy családmodellje. Persze ezt se ismerik ma az emberek, nem is ismerhetik, ha a Biblia nincs a kézben. A bibliai családmodell az, amit előbb olvastam az Efézus levél 5. fejezetéből, illetve nem olvastam, ugye ez a fejezet, azt mondja Pál apostol. A bibliai családmodell a következő. A férfi szeretetéről is beszélek, meg a felesége szeretetéről is beszélek. Mind a kettőt hasonlítom valamihez. Szóval úgy szeresse a férfi a feleségét, mint Krisztus az egyházát. És úgy szeresse a feleség a férjét, mint az egyház Krisztust. A hasonlat egyszerű, de a nagy kérdés az, hogy melyik szereti jobban a másikat, Krisztus az egyházát, vagy az egyház Krisztust. Ha most azt mondjuk, hogy ha a Krisztus jobban szereti az egyházat, mint az egyház Krisztust, akkor most fordítsuk vissza a hasonlatot, és mondjuk ki, hogy a férfi szeretetének kell a nagyobbnak lenni a családi boldogság létrehozásában. Meggyőződésem, hogy ma Magyarországon azért van sok boldogtalan házasság, mert ezt az alaptörvényt se ismerik. Úgy gondolják, hogy az asszony azt teremtse szeretetet, gyengétséget, finomságot a családba, a férfinek hozza jó sok pénzt. A férfinek ez a dolga, keressen, tartsa fenn a családját anyagilag. Az asszony meg, hát azért ne nagyon herdálva, költse azt a pénzt, de hát ő tartsa össze, arról már nem beszélhetek, hogy maradjon otthon, mert az már régen nem valósul meg. Egy keresetből vagy két keresetből se lehet megélni, mint amikor mi gyerekek voltunk, hogy apám keresetéből 80 éltünk meg. Körülbelül ennyi a fejlődés negyed évszázad alatt, hogy mondjuk negyed századdal ezelőtt 80 éltünk meg, egy keresetből most körülbelül fordított a helyzet, hogy majdhogy nem az a helyzet, hogy 3-4 keresetből él meg fele akkor a család. De ennek ellenére is érvényes a bibliai családmodell. Ha dolgozik a feleség, ha nem dolgozik. A férjnek kell lenni annak, aki vezeti a családot. Vezetni a családot nem lehet pénzzel. Vezetni a családot lélekkel lehet. Egy házasságot se lehet pénzzel boldoggá tenni. A házasságot is mivel lehet boldoggá tenni? Törődéssel, figyelemmel, szeretettel. Ez a férfiakra vár. Ezért olyan katasztrofális dolog, hogy a Magyarországon ma kiszipolyozottak a férfiak, és alig látják szinte a feleségüket, vagy a családjukat. Teljesen elmegy az idejük erre, hogy pénz, pénz, pénz, mert óriási terhek vannak, óriási fenntartási költségek vannak. Én azt mondom, hogy aki ezt a pár évtizedet emberként akarja megélni itt ezen a világon, az a bibliai családmodellhez kérjen erőt, attól, aki ezt teremtette. Azt mondja a Prédikátor könyve 4. fejezete, hogy jobb egy marok nyugalommal, mint két maroknak teljessége nagy munkával és lelki gyötrelemmel. Inkább legyen kevés a pénz meg az anyagiak, de jobb egy marok nyugalommal és az, hogy béke és nyugalom szigete az otthon, mint hogy sok pénz legyen, de ne legyen megértés férj és feleség között, és a gyereknevelésbe is ne jussanak egységre. A következő alkalommal fogjuk folytatni a mi gyakorlati életről szóló sorozatunkat, hogy a gyermeknevelés, amiről most szánt szándékkal nem beszéltem, az milyen kötelezettségek elé állítja az embert. Mit tanít erről a Biblia, hogy hogyan lehet igazán nevelni gyermekeket? Most én azért zárom le az előadást, hogy átadjam a szót önöknek is, hiszen azt gondolom, hogy ez a téma megérdemli azt, hogy közösen is gondolkozzunk, és ne csak egy valaki szónokoljon a kérdésről. Tehát, ha valakinek kérdése van, hozzászólása van, nyugodtan tegye meg. Ezelőtt azonban egy 5-10 perc szünetet szokás szerint tartunk. Én egy másik emberen segíteni akarok, vagy át akarom formálni, de ehhez nem a házasság a keret. Tehát azt én nem vitatom, tehát az, hogy segítsünk embereken, fölemelni embereket, átformálni embereket, ez ilyenre lehet törekedni, de ezt ne a házasságon belül akarjuk tenni, mert ebből semmi nem fog megvalósulni a házasságon belül. Pedig sok embert próbáltam lebeszélni arról, hogy megházasodjon olyan esetben, például, hogy tudta, hogy a férje alkoholista. És azt mondta, hogy ő szeretne segíteni, mert hát ez a szerelem hozzájárul, majd őt szereti, hogy ő majd ki fogja segíteni az alkoholizmusból. Mondom, nézd, ez nagyon szép terv, nagyon szép szándék, nem lehetne ezt a házasságon kívül megtenni? Nem, ő azt mondta, hogy ezt csak a házasságon belül lehet megtenni, összeházasodott, és ő is alkoholista lett. Ugye a híres Spurgeon-i hasonlat, amit a múlt század végén ez az angol prédikátor mondott, akkor valaki megkérdezte, hogy hozzámenjen-e valakihez, aki még nem olyan, amilyennek lenni kell, de hát majd az én szeretetem hozzásegít. Azt mondja, kérem, álljon föl az asztalra. És azt mondja, hogy most mit gondol, melyik a könnyebb dolog? Lehúzni önt, vagy felemelni engem? Próbáljuk meg. Ő egy mozdulattal lehúzta. És akkor most tessék, emeljen föl. Hát azt nem tudta. Tehát az nem a ház, tehát azt meg lehet tenni, tehát én azt nem vonom kétségbe, hogy ilyet lehet tenni, és ez szép dolog. Van egy asszony, akit kétszer nem tudtam lebeszélni, már a harmadik házasságánál tart, hogy ő a férjét majd föl fogja emelni. Egyiket se tudta fölemelni. A házasságon kívül talán, hogy jó barát maradt volna, meg segített volna neki, stb. Lehet, hogy többre ment volna, de a házasságban ez nem erre való. A házasságban a házasságkötést akkor tehetünk, amikor azt érezzük, hogy segítő társak vagyunk. Úgy segítő társak, hogy egymás, tehát én is számíthatok a segítségre. Ha ez egy egyoldalú, csak nekem kell segíteni neki, hogy kijöjjön abból a helyzetből, de ő neki nem számíthatok az ő megértésére, az ő szeretetére, ez nem házasság érett kérdés. Tehát erre nagyon vigyázni kell. Sokszor ilyen nemes céloktól indítatva hibázzák az emberek a házasságot. És amit tetszett mondani, hogy hát tényleg, hogy a szülők, nagyszülők véleményét nem kéri ki. Hát olyan eset is volt, amikor mentem egy válófélbe levő családhoz, és a lépcsőházba mondták az ismerősök, hogy nem egymáshoz valók. Hát, hogyha a lépcsőházban ezt mindenki látja, hát akkor már itt valami nagyon nagy baj lehet, ugye, hogy csak ő nem látja. Ugye azt mondja az Énekek éneke első fejezete is, hogy betege vagyok a szerelemnek. Tehát a szerelem az bizonyos szempontból egy betegség. Ez mondjuk orvosilag is így van, meg hát mindenféle szempontból így van. Mondjuk olyan betegség, ami bizonyos szempontból kívánatos betegség. Hát vannak kívánatos betegségek, ugye amikor skarlátos voltam, vagy bárányimlős voltam, mondták, hogy az kívánatos, ne 40 éves korban legyél, hanem mondjuk 5 éves korban legyél. Az kívánatos betegség volt. A szerelem is ugye felforgatja az egész embert. De az igaz, hogy felforgatja, de várjuk meg azt, amikor újra rendezi. Tehát az biztos, hogy egy igazi szerelem az felfordít, hát az nem lehet tagadni. Az ember ránéz arra a másikra, már más a vérkeringése, meg más, tehát ezt nem lehet tagadni, ez egy fiziológiai törvényszerűség, mert ezzel jár a szeretet. Tehát ezt mondja is az Énekek éneke, hogy a szerelemnek erősek lángjai, kemény, mint a síra buzgó szerelem lángjai, tűznek lángjai, az Úrnak lángjai. Tehát ne csak azt várjuk meg, hogy tűznek lángjai, azt is várjuk meg, hogy az Úr lángjai is legyenek, vagyis ne csak perzseljen, ne csak hevítsen, hanem melegítsen is. Tehát várjuk meg, hogy összerendeződjünk, mert az igazi szerelem az felfordít, de össze is rendez. Azért csodálatos tapasztalat megérzés a szerelem, mert azért az ember minden porcikáját, gondolkodását, érzéseit újra rendezi. Azért ajánlom az énekek énekét, és örülök, hogy Alföld majd hozok a legközelebbi alkalomra. Tessenek azt nagyon jól végig tanulmányozni ezt a kis füzetet, és vele ezt a 8 fejezetből álló énekek énekét, mert ez leírja, hogy a szerelem az annyira átrendezi az embert, hogy egész más lesz a világlátása az embernek. Másképp néz a természetre, az emberi világra, a célokra, a mindent, tehát mindent, kevés hatalmasabb érzés van ennél, ezért hasonlítja mélységében a halálhoz hasonló, de hát a halál érzés az mondjuk annak vége szakad, ahogy az ember meghalaszt, ma utána nem érez semmit. A szerelemnél sokkal folyamatosabb, sokkal áthatóbb ez az érzés, de az biztos, hogy akik már voltak szerelmesek, és akiknek van tapasztalatuk az életben, az apáink, a nagyapáink, a rokonaink, hát ha egy-két szóval kikérnénk a véleményüket, talán úgy útba igazítanának sokszor, és akkor még várnánk egy kicsit, még tovább ismerkednénk, és hogyha igen, akkor az szép igen lesz, ha meg nem, akkor meg hálát adunk, hogy előtte nem, és nem utána nem. Úgyhogy ez így van. És azért kell nagyon meggondolni, mert hát amit azért egyszer eltetszett rontani, az már később, ugye akkor már nehezebb volt, az ugye később nehezebb volt mondjuk egy újabb házasság. Erről szól az 1. Korintus levél 7. fejezet. Ezt külön ajánlom, hogy ezt tessenek elolvasni, mert az 1. Korintusi levél 7. fejezete arról szól, hogy mi van azokkal, akik megözvegyültek, elváltak, és nyilván, hogy az ember, mivel társas lény, hát és már egyszer már házasságban ért, annál inkább szeretne igazi társa találni. Az 1. Korintusi levél 7. fejezete erről szól, és erről szól a Rút könyve is. Azt mindenkinek nagyon tudom ajánlani, mert a Rút könyve két megözvegyült embernek viszonylag kései szerelme. Hát ugye az akkori világban a 40 év körüli szerelem az már kései szerelemnek számított, mert akkor már az emberek szinte befejezték az életüket a régi világban, 40. Ugye nagy sokkal másabb volt az élet. Tehát ezt nagyon ajánlanám a Bibliából, ezt a két részletet. Tessék? Ezt az 1. Korintus levél 7. fejezetében azért mondja Pál apostol, mert a dolgok természetéből következően jobb dolog valamit nem megcsinálni rosszul, már azzal nyertünk, ha valamit nem rosszul csinálunk, mint a természetes és jó dolgot megcsinálni, de amiről később kiterül, hogy elrontottuk. Csak ezért mondja. Mert azért mondja, hogy... De kiderül, mert azért mondja, hogy én azt tanácsolom, hogy maradjon egyedül, de aztán utána mondja, hogy azért jobb megházasodni, házasságban élni, mint égni. Mondjuk az sem megoldás, hogy valaki állandóan emészti magát, és már szinte úgy néz minden férfira, hogy most az hozzáillő lenne, vagy egy nőre, hogy az őt elvetné feleségül. Azért ez is egy beteges dologhoz megy, tehát az sem lehet mondani, így nem mondja ki a Biblia, hogy maradjon egyedül az ember, meg így sem mondja ki, hogyha elvált, vagy hogyha megözvegyült, akkor nem házasodhat meg, hanem ennek van egy természetes folyamata. Egyébként Pál apostol a Timóteusi levelekben foglalkozik ezzel a kérdéssel, hogy a mindenáron megházasulni akaró özvegyasszonyokat mellőzt például gyülekezeti szolgálatban, mert vannak olyan emberek, akik mindenáron meg akarnak, az nem jó, ha mindenáron meg akarnak házasodni. Ez van az első házasság előtt is, meg van az újraházasodás előtt is, az egyik legveszedelmesebb dolog. Tehát valahogy az életben a természetes menetét kellene a dolgoknak kitapintanunk, hogy ha én még nem kaptam társat, és már nem tudom, 20 éves vagyok, vagy 30 éves vagyok, hát igen, mondjuk erre lehet törekedni, hogy érdeklődjem, de a legnagyobb dolog, hogy én ember legyek, igaz ember legyek. Ha olyanná válok, lehet, hogy majd akkor fogok társat kapni. Végül is ne tessenek elfelejteni, hogy a Bibliánknak az első fejezetében mi szerepel. Teremtette az Úristen az ő képére és hasonlatosságára az embert, férfiúvá és nővé teremtette őket. Tehát az első számú dolog, hogy emberek legyünk. A második számú dolog, hogy mint nők nyilván családanyák szeretnének lenni, gyermekeket szülni, mint férfiak családapák szeretnének lenni. De például a Biblia itt is olyan tökéletes könyv, hogy Sámuel első könyve első fejezetében van az a megindító történet, hogy egy asszonynak nem lehet gyermeke. És milyen szép azért, hogy a férje mit mond neki, Annának mit mond Elkána a férje. Azt mondja, hogy ne búsulj, ne szomorkodj, hogy nem lehet gyermeket. Hát nem többet érek én neked 10 fiúnál. Végülis a Bibliában ezt olvastuk, hogy elhagyja apját, anyját, ragaszkodik feleségéhez, lesznek ketten egy testé. Nem állott, hogy születik neki 5 gyereke. Azzal már házasság és egy család is, ha két ember közösséget formál, főleg, hogyha az hármas kötésű szövetség, akkor azáltal már család. És olyan szép, hogy ez a férfi ezzel vigasztalta a feleségét, hogy nem lehet gyermeke. Hát tudom, hogy hát a gyermekáldás az az egyik legnagyobb ajándék egy asszony számára, de hát ha nem lehet gyerekek, hát nem többet érek neked 10 fiúnál. De utána könyörög Anna, és akkor utána fogal meg, és születik Sámuel, a jövendő próféta. Szóval a Bibliában olyan megindító, csodálatos történetek vannak, szinte minden részét illetően ennek a kérdésnek, hogy első házasság, második házasság, megözvegyülés utáni házasság, házasság szétszakadás utáni házasság, most gyermekáldás, vagy hány gyermek nem. Szóval, ha a Bibliát így olvassuk, egy teljes körkép kerekedik ki előttünk az életnek erről a részéről, és ennek jegyében mondom, hogy azért az egész fejezetet végig kell olvasni. Pál apostol azt mondja, hogy ne minden áron akarjál megházasodni, de ne is mondjál erről le, hogy aztán egész életedben égjél, vagy esetleg félrelépjél, mert a félrelépésekben is az a borzalmas, hogy ha azok elindulnak, aztán nehéz gátat szabni, és aztán egy ember annyit lép félre első házasság előtt is, meg az újraházasás előtt is, hogy teljesen elveszi a lehetőségét annak, hogy boldog házasságba jusson. De olvastam talán az Orvosi Heti Lapban ezt, hogy sok asszonynak, valami 13% az asszonyoknak azért nem szülhet, mert már annyi kapcsolatuk volt a házasság kötésük előtt, hogy a meddőség egyik kiváltók a Magyarországon például lesz, hogy tele voltak úgynevezett partner kapcsolatokkal. Hátam borsódzik az ilyen, ez a partner is egy olyan valami, meg sok ilyen kifejezés. Mi az, hogy partner? Na, akkor gyerek voltam, akkor még a táncparketten mozgókat nevezték partnereknek 40 évvel ezelőtt, az volt a partner. De hogy most partnernak nevezik azt, hogy mit én valaki együtt él valakivel, hát ez el kell mondani, hogy ebből a partnerságból mi minden származik, de hát ugye ezt nem szokták elmondani. Megdöbbentő volt ezt olvasni egy orvosi jelentésben, hogy hát ezzel játsszák el a családnak a gyermekszületésnek a lehetőségét. Szóval jó odafigyelni a Bibliának minden kijelentésére. Nem olvastam például a zsidókhoz írt levél 13. fejezetében van ez a szép rész, hogy tisztességes minden tekintetben a házasság és a szeplőtelen házas ágy. Tehát a Biblia idáig is lemegy, hogy azt mondja, hogy a házasságnak a testi vonatkozásai, ha azok az Isten törvénye szerint történnek, akkor ez minden tekintetben tisztességes. Itt nem kell szégyenkezni, vagy nem tudom én mi. A testi kitárulkozás is lehet szép, és nem úgy, ahogy azt a világ hirdeti, hanem a házasságban beérlelődhet az úgy, hogy test és lélek harmonikus kapcsolatává váljék. Szóval mondom, hogy oda kell mindenre figyelni. Az 1 Korintus 7-et is végig kell olvasni, mert az egy egész gondolatmenet, amire hivatkoztál. Igen, ebben van, mert aki elválik, hogy túl gyorsan ne siess el az újabb házasságát. Mert ezzel is tele van az élet, hogy elválnak, már is belemennek egy újabbba. Hát azért egy válás azért letagadhatatlan traumákat hoz magával. Azt azért ki kell heverni.
1: Nem.
0: Nem a sorok mögé kell látni, hanem...
1: Úgy értem, hogy valamikor Szóval nem biztos, hogy ezt szó szerint kell venni, hanem az értelmét nem biztos, hogy
0: hát,
1: olvasni.
0: Nem a sorok, hát akkor felolvasom, amire gondoltál. Mert szeretném, tehát 1 Korintus 7-7, mert szeretném, ha minden ember úgy volna, mint én magam is, de ki, mert mint hogy Pál egyedül volt, de kinek-kinek a tulajdon kegyelmi ajándéka van Istentől, egynek így, másnak pedig úgy. Mondom pedig a nem házasoknak és az özvegyasszonyoknak, hogy jó nékik, ha úgy maradhatnak, mint én is. Tehát mondom a nem házasoknak és az özvegyasszonyoknak, hogy maradjanak egyedül. De ha magukat meg nem tartóztathatják, házasságban éljenek, mert jobb házasságban élni, mint égni. Hát azért ez világos beszéd. És jó pedagógia is, nem? Tehát, hogyha valaki egyedül, tehát ha valaki vállalja az egyedül való életet, még mindig bejöhet neki egy jó házasság, de ha valaki mindenáron férhez akar menni, tudjuk, vagy meg akar házasodni, tudjuk jól, hogy amit az emberek mindenáron meg akarnak tenni, abban mennyi sok veszély van. Nem? Jobb kivárni valamit, olyan, mint állítólag, én nem vagyok vadász, de mondják a vadászok, jobb várni egy fél napot, amíg odajön az a vad, és akkor céloznak, mint állandóan pufogtatni ott a fegyvert, nem? Hát már elnézést, hogy ilyen hasonlatot mondok, de az életben sok helyütt lehet tapasztalni ezt a törvényszerűséget. Akkor rátér arra, hogy mi van annál, akinek hitetlen a férje, vagy a felesége, tehát mindenféle formájára kitér ennek a dolognak, hogy azt mondja, feleséghez köttettél? Ne keresel válást. Megszabadultál feleségettől? Ne keres feleséget. Érezzük ebben azt, hogy tehát ilyesmi, hogy válláson gondolkodni, vagy mindenáron elválni, mert már ott föltűnt valaki. Hát ez megengedhetetlen. De hogyha már egyszer tönkrement a házasságot, és szétment, akkor viszont nem mindenáron keres feleséget. De ha veszel is feleséget, folytatja. Tehát itt is látszik, hogy ez nem zárja ki ezt a lehet, de ha veszel is feleséget, nem vétkezel. És ha férjhez megy is a hajadon, nem vétkezik. Tehát itt világosan mondja, hogy ő nem ugye Pál apostol fölmérte a maga helyzetét, ő nem házasodott meg. Jézusnak volt egy kijelentése, hogy három esete van, hogy nem házasodnak meg az emberek, ugye ez az első, ez Máté evangélium a 19. fejezetében. Azért vannak, akik anyjuk méhétől képtelenek a házasságra, tehát akik szerencsétlenül születtek, vagy valami korcsosodással, vagy másmivel nem képesek más embert elviselni, vagy idegbetegek, vagy szóval sok minden oka lehet, hogy valaki nem is gondolhat házasságra. Mert eleve így született. Hát ez egy szerencsétlenség és egy tragédia, de sajnos van ilyen az életben. A másik eset, hogy valakit az emberek tesznek alkalmatlanná a házasságra. Például vannak emberek, hogy óriási csalódás éri őket egyszer az életben, hogy meghal a menyasszonyuk, vagy vőlegény, nem heverik ki egy egész életet. Hát ismerünk ilyen embereket is. És hát különböző ilyen rendkívül esetek vannak. És a harmadik eset, hogy valakik pedig egyedül maradtak a mennyek országáért. Ez mondjuk Jézus esete, vagy Pál esete. Ők azt nagyon jól felmérték, hát Jézus nem azért jött, tehát Jézus egy egyetemes választ akart hozni az emberi problémákról, hogy nem a házasságot akarta csak orvosolni, az egész ember életet akarta orvosolni. Pál apostol meg felmérte, hogy ő hosszú utakat megtenni, hajóra szállni, gyalogolni, gyülekezetek terhét is, ezt nem lehet egy feleség otthonhagyásával, vagy gyerekek elhanyagolásával, ez így nem megy. De ma is vannak ilyen emberek, akik lemondanak erről, de nem lesznek frusztráltak, vagy nem lesznek az életben hátrébb szorulók. Tehát a Biblia, mondom, nagyon józanul, nagyon bölcsen mondja el ezeket a dolgokat, és hát Ézsaiás könyvében van egy szép ige azokról, akik egyedül maradtak, akik erről azt mondja az Isten az Ézsaiás könyv 57. fejezetében, hogy akik megőrzik szombatjaimat, megőrzik rendeléseimet, azoknak szerzek majd oly nevet, mely nagyobb, mint a fiakban és lányokban élő név. Oly nevet adok nekik, mely megmarad örökké. Mert sokszor az emberek ugye dicsekszenek, hogy nekem ennyi fiam van, annyi lányom, vagy hogy már leérettségizett a gyerek, vagy ilyen munkahelyen sokszor tapasztaltam azt, hogy hogy a családos emberek egy kicsit úgy ugyan öntudatlanul vagy akaratlanul megszégyenítették az egyedül való embereket. Tehát pusztán azért, mert ott egy szobába leültünk, és akkor beszélt, hogy az ő fia mit csinált, meg mit vett, meg mit, és akkor ott ült még két-három ember, akinek se fia, se lánya nem volt. Azért az emberek nagyobb tekintettel is lehetnének a másikra, ugye? És erre mondja azt a Szentírás, hogy aki egyedül marad, akinek nincsen fia, nincsen lánya, az Isten kárpótolja őt, hogyha az ő törvényei és parancsolatai szerint jár. Tehát még ebben is milyen csodálatos vigasztalás vagy buzdítás van a Szentírásban, hogy hát egyáltalán ne bízzák el magukat, akik házasságban élnek, vagy gyermekeik vannak, vagy erről beszélhetnek. De ezt úgy, ezt olvassuk végig, mert látjuk, hogy olyan szépen minden oldalról bemutatja az adott kérdést.
1: Jó, hát én végigolvastam, csak az, hogy nekem kiugrott.
0: Akkor újra el kell olvasni. De jó, hogy elolvastad, mert egyáltalán már ez így elindított valamit benned. Tessék parancsolni, tessék. Köszönjük szépen, hát ezek jó kérdések, és valóban azt hiszem, hogy a mai életből merített kérdések. Ma olyan kacifántos helyzeteket produkál az élet, és tótágastál az értelem, ahogy szokták mondani. Valóban buzgón kell kutatni a Bibliát, és meglátni, hogy Isten milyen utat mutat ilyen esetek. Most az első kérdésén azt tudnám válaszolni, tudnék, az volt a kérdés, hogy milyen vagy mekkora szabadságot engedjünk a házasságban a másik házasfélnek, hogy a Biblia szerint az emberi életnek a legalapvetőbb értékei, ugye például a boldogság, szeretet, szabadság, ezek annyira összefonódnak egymással, hogy boldogság és szeretet se képzelhető el szabadság nélkül. Ez egy házasság, az nem egy rabiga. Az biztos, hogy használja a Biblia a szemléletes képet, hogy ne legyetek hitetlen kell fele más igában. Biztos, hogy a házasság iga, teherviselés, és akkor a kettő egy irányba húzza azt az igát. Ezt a képet is használja a Biblia, tehát kötelezettségek is vannak a házasságban. De a házasságban meg kell engedni a másiknak a szabadságát. Ez persze a mai világ félreérti, mert a mai világ ilyen szexuális szabadságot akar ebbe belelátni. A Biblia ezt nem engedi meg. A Biblia mondjuk a monogám családmodellt hirdeti, a Biblia poligámiát, vagy olyasmit, hogy valakinek több felesége legyen, vagy közben több kapcsolata, ezt nem tudja elfogadni. Noha azt látjuk, hogy például a zsidó nép körében is elterjedt, még a királyaik életében is, és Isten így hordozta őket, és így próbálta őket megszabadítani és fölemelni, és hát a nagy királyoknál, Dávidnál, meg Salamonnál is látjuk ezt a borzalmas elesést, hogy például több feleségük volt. De Isten ezért éppen ebből akart őket kiemelni, szóval soha ezért dicséretet nem kaptak a profétáktól. Ami a házasság kötelékei között meglevő szabadságot illeti, az énekek éneke ezzel végződik. Nem tudom, hogy emlékezetünkben van-e, hogy az énekek énekének mi az utolsó verse. Ez így szól. Fuss én szerelmesen, és légy hasonló a vadkecskékhez, vagy a szarvasnak fiához, a drága füveknek hegyein. Tehát azt mondja, hogy a szerelemben, a házasságban azért úgy kell a másikra tekinteni, hogy fuss én szerelmesen. És nem tudom, hogy láttunk-e őzeket, szarvasokat, ahogy hát futnak, és ahogy mindegyik egy kicsit másfele fut. Valamikor csapatokba mennek, de valamikor másfele futnak. Tehát az, hogy a munkájának élhessen, az érdeklődésnek. Tehát nem, a rossz az a családmodell, hogy mindig az asszony szoknyája mellett legyen, de az is rossz, hogy mindig a férj kívánalmai szerint tegyen az asszony. Tehát azért meg kell engedni a gondolkodás szabadságát, a döntés szabadságát. Szóval a házasság az egység a szabadságban. Tehát ezért mondja az 1 Korintus 7-ben is különben Pál apostol, hogy ha valaki egy házasságban keresztényé lesz, a férje meg a felesége nem követi őt, akkor ez nem hatalmazza fel, hogy elváljon tőle. Ez egy nagy szakadék képződik a két házasfél között, az egyik hívő lesz, a másik nem követi ebben, de azt mondja, hogy szeresse ugyanúgy, sőt jobban a másik felet, és talán így igen nélkül is meg tudja nyerni, vagy meg van szentelve a hitetlen férj a feleségben, és a hitetlen feleség a férjben, és a gyermekek is más lelkületben fognak felnőni. Tehát a házasságban a szabadságot meg kell adni a másiknak, de nem olyan, ebben nem tartozik bele, hogy hagyjam magamat megcsalni és becsapni, hogy a férjem vagy a feleségem egy harmadikkal létesítsen kapcsolatot. Ezt már a Biblia törvénysértésnek és bűnnek tekinti. És ebből mehetünk át a második kérdésre, mert sajnos a második kérdés, hogy ma látom Magyarországon, egy borzalmas probléma. A rendszerváltás után a válási törvényeknek a borzalmas jogi rendezetlenségével párhuzamosan azt látom, hogy lényegileg az emberek nagy többsége rejtett poligámiában él. El akarja fogadtatni a házastársával, hogy neki van valaki-e, és fogadja el őt így, hogy ő azért ragaszkodik a házastár, egyszer jó vagy nekem, meg hogy te főzöl, te vasalsz, te neveled a gyermekeinket, de azért nekem van ott egy kapcsolatom. Különösen az utóbbi időben a mi hát a családi rokonsági meg ismeretségi körünkben derültek ilyen esetek, és hát hozzánk fordultak feleségemhez is tanácsért. Hát úgy kellett a székhez kapaszkodnom, amikor este hazamentem, és feleségem mondta, hogy hát ennél is ez van, annál is ez van, és hát az egyik fuldoklik ettől, mert azt mondja, hogy nem akarja így ezt elfogadni, hogy a férjének van valakie. Már összehívta, hogy négyesbe beszéljék meg, mert tetében mindenki tud mindent. És ugye ő próbálta megértetni, hogy ő neki ez megalázó, meg egyáltalán nem méltó a házassághoz, hogy most vagy vessenek ennek véget, vagy pedig váljanak el, és egyik se akarta ezt. Mert ott a másik fél kijelentette, hogy ő nem válik el, és majd vége lesz ennek valamikor, és az ő férje is bejelentette, hogy hát tulajdonképpen őt is szereti, ő rá is igényt tart, mint a háremében egy valakire, ugye a keleti kényúr, és hát ő neki ebben élni, hát ez egy pokol, és akkor, amikor mondja a feleségemnek, hogy már 8 éve él ebben, gondoljuk meg, 8 éve, és hogy elmondja, hogy tehát az ismeretségi köre az ebből áll. Meg akkor már mások is elmondták, hogy ebben élnek. Hát kérem szépen, nem nagyon csodálkozom, hogy miért ilyen az élet, hogy az emberek miért vannak tele durvasággal, türelmetlenséggel, mindennel, mert hát ez nem család, ez nem házasság, innen nem lehet erőt nyerni, innen nem lehet békét és nyugalmat szerezni, hát ez maga a pokol. Ez maga a pokol. Na de most nekünk is választ kellett adni, mint ön is most föltette a kérdést, gondolom ilyen szempontból tetszett föltenni ezt a kérdést, hogy most én erre mit válaszoljak? Mit válaszoltam annak az asszonynak, aki 8 éve kell, hogy ezt elviselje? Hát azt válaszolhatom, amit a Biblia válaszol. És a válaszom ilyen szempontból talán első hallásra önöknek is furcsának tűnik, vagy különleges, vagy megalázó, de a Biblia azt mondja, hogy ameddig valaki nem akar elválni, addig egy hívő ember ne keresse a válást, egy esetben válhat el egy hívő ember házasságtörés esetén. De az a valaki, aki tőlünk kér tanácsot, nem igazán hívő ember. Én neki nem mondhatom, hogy váljon el. Ha egy hívő ember lenne, akkor azt mondanám, kérem, ismered a Szentírást, a Szentírás egy esetben engedi meg a válást, akkor is, ha a másik nem akar elválni, ha a másik bizonyítottan megcsalt, és bizonyítottan ebben a megcsalásban akarja tovább folytatni az életet. Ezt egy hívő embernek nem kötelessége vállalni. Ha itt egy hívő ember adja be a vállópert, lényegileg nem ő akar válni, hanem ez egy elvált helyzet, ez Isten nem úgy tekinti, hogy ő akar válni, hanem a férje vagy felesége csalta őt meg, ez egy ilyen, ebben az egy esetben Máté 19. fejezetében mondta Jézus, hogy csak paráznosság okáért lehet elválni. Amikor tényleg a házastársi szövetséget a másik házasfél felbontotta. De ehhez is hadd tegyem hozzá, hogyha a másik házasfél, aki az okozója volt a házasság megkeserítésének, megbánja ezt, megszakítja azt a kapcsolatot, akkor egy hívő ember is legyen irgalmas, és a legnagyobb példa a Hósás példája. Hósás profétát a férje, a felesége úgy becsapta, hogy már mástól születtek gyerekei. Ez úgy terül ki, ugye Hósás könyve első fejezetében, hogyha figyelmesen olvassuk, hogy elvette ugye a feleségét, Gómert, született tőle egy gyermeke. A másik két gyereknél nem mondják, hogy tőle született. Szóval a Biblia ennyire tapintatos, ennyire finom. Született Gómernek gyermeke, és született Gómer megint egy, de nem tőle, nem Húsástól, a férjétől, hanem az alkalmi kapcsolataiból. Tulajdonképpen közönséges utcanő lett ez a Gómer, és a férje mégse akart tőle elválni. De ezt kötelezővé mindenki számára a Biblia nem teszi. Elválhat. Ilyenkor elválhat. Tehát ez nem házasság, ez az Isten szemében megszűnt házasságok lenni, a vétlen fél fölszabadult, ezt mondhatom egy hívő embernek. De nagyon sokszor egy nem hívő embernek ezt nem mondhatom, mert a száz körömmel ragaszik, azt mondja, hogy meg fogom tartani a férjemet, meg fogom tartani a feleségem, nem mondhatom azt, hogy váljon el tőle. Ha ő ezzel együtt tud élni, és ebben hisz és reménykedik, és ugyanezt mondhatnám egy, persze egy hívő házasságra is. Ő tudja, hogy elválhatna, de hogyha ő ennek ellenére kitart a férje mellett, és azt mondja, hogy hát én imádkozom érte, én mindent próbálok megtenni, mert végülis én vagyok hozzá a legközelebb, nem engedem, hogy leússzon a csatornán. Mert végülis ez egy leúszás a csatornán a válás. Olyan esetben, amikor már arra az emberre mondom, aki az okozója a házasságtörés.
2: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Szeretettel köszöntelek benneteket. Egy általam tisztelt, nagyra becsült előadó ezt a kérdést tette fel a 19. század vége felé, hogy könnyű vagy nehéz dolog üdvözölni. Az, hogy elnyerjük az örök életet, hogy ott legyünk az Isten országában, a mennyben, és majd ott legyünk, egy bizonyos idő elteltével az újjáteremtett földön, az örökké valóságban, ez könnyű dolog, vagy nehéz dolog? Nem egyszerű megválaszolni ezt a kérdést. Sokan azt mondják, hogy nagyon nehéz. Sokan azt mondják, hogy nagyon könnyű. Mi az üdvösségnek a feltétele? Mi biztosítja számunkra, vagy bármely ember számára azt, hogy ott lehessen az Isten országában és üdvözöljön? Erre egy nagyon egyszerű képlet van a Szentírásban, és én szeretném is felolvasni Jakab apostol levelének a 4. fejezetéből. És ez az ige indítaná el a mai ige hirdetést, a mai közösséget tanulmányunkat. Jakab apostol levele 4. fejezet 6. vers közepétől a 7. vers végéig, ezt a másfél ige verset szeretném elolvasni, a következőképpen hangzik. Jakab

Isten kegyelme. Nagyon egyszerű a képlet, ugye? Mégsem fog minden ember üdvözölni. Az Isten kegyelme az végtelen, az Isten kegyelme az határtalan. Mégis, hogyha olvasjuk a Bibliát, akkor valahogy átvilágít a Biblia üzenetén az, hogy amit Jézustól egyszer így kérdeztek meg, hogy vajon sokan vagy kevesen fognak üdvözölni? És Jézus azt mondta, hogy nagyon kevesen fognak üdvözölni, hogyha arányosítjuk az emberiség összlakosságához viszonyítva, akik eddig éltek, meg jelenleg is élnek a földgolyón. Tudnélik, nem az Isten kegyelme önmagában az, amely az üdvösséget biztosítja, hanem az, hogy mi hogyan válaszolunk az Isten kegyelmére. Mi a mi válaszunk a felkínált kegyelemre. Amikor az Isten meglátogat bennünket, amikor felkínálja számunkra az üdvösséget, akkor mi erre hogyan reagálunk. Jakab apostol azt mondja, hogy az alázatosoknak az Isten kegyelmet ad, a kevélyeknek ellenük áll, az alázatosoknak kegyelmet ad, és mi a mi válaszunk? Mi az a pozitív válasz, ami valóban biztosítja az üdvösséget? Engedelmeskedjetek az Istennek. Az Istennek való engedelmesség, most megfordítom a kérdést, könnyű dolog vagy nehéz dolog az Istennek való engedelmesség? Tulajdonképpen itt dől el az, hogy ott leszünk az örök életben, vagy nem leszünk ott az örök életben, hogy meg tudjuk-e válaszolni azt, hogy mi engedelmeskedünk-e az Istennek, és ellenállunk-e az ördögnek. Ha az engedelmesség szón gondolkodunk, és most maradjunk az Isten iránti engedelmességnél, akkor úgy, ahogy az emberek közötti engedelmességről gondolkodunk, azt kell mondanunk, hogy kétfajta engedelmességről beszélhetünk, egy kényszerített engedelmességről és egy önkéntes engedelmességről. A bibliai engedelmesség szó elsődleges értelme egy alá-fölé rendeltséget feltételez. Van valaki, aki megszabja, meghatározza, hogy mit kell, hogy cselekedjek, az fölöttem van. Én, aki alatta vagyok, pedig végrehajtom azt, amit utasításba ad nekem, vagy kér tőlem. Ez a szó eredeti értelmében úgy, ahogy használták, egy katonai fogalom volt, szó szerint alá rendelt állapotot jelent. És nem mindegy az, hogy amikor engedelmességről beszélünk, kényszerített engedelmességről van szó, megalázásról, vagy pedig önkéntes engedelmességről, megalázkodásról, és itt már bibliai fogalmak is társulnak ehhez a szóhoz, hogy engedelmesség. A seregben kívánatos, elérendő cél az azonosulás, de nem kizárólagos tényező. Akkor, amikor egy katonaságnál elvárják az engedelmességet, valóban kívánatos dolog az, hogy megértse azt, hogy mi a kitűzött stratégia, mi a kitűzött cél, és azonosulni tudjon vele, de hogyha nem tud azonosulni azzal, amit parancsba kapott, és végrehajtja a parancsot, tulajdonképpen magánügy, hogy mit gondol. Hogy közben milyen gondolatok forognak a fejében. Viszont az Isten világában, és az üdvösség szempontjából szóba kell állnunk azzal is, hogy akkor, amikor az Istennek engedelmeskedünk, akkor milyen motivációk vannak bennünk, hogy miért is engedelmeskedünk az Istennek. Elsősorban szeretném elmondani azt, hogy lehet a motivációnk az, hogy engedelmeskedünk azért, mert kényszerítő eszközök vannak a felettem levőnél, és félelemből teljesítem mindazt, amit mond. Így is lehet engedelmeskedni. Lehet engedelmeskedni az Istennek félelemből is. Jézus Krisztusnak is lehet engedelmeskedni. Mert félek a következményektől, hogy ha nem teljesítem azt, amit kér tőlem, akkor annak meg lesz a következménye is, és ezért engedelmeskedek. Ugye emberi viszonylatban is az Isten

Megengedte, sőt, maga megalapította azt, hogy különböző társadalmi formákban ugyan, de államalakulatok jöjjenek létre, és a Biblia tanítása szerint nem ok nélkül viselik a fegyvert. Nem ok nélkül nyúlnak kényszerítő eszközökhöz, hogy betartassák vele a törvényt. És a törvény betartása nagyon sok embernél kényszer. Nem azért, mert azonosul a kitűzött céllal, hanem azért, mert következményektől tart. A másik motiváció az engedelmesség vonatkozásában. Engedelmeskedek, mert teljes mértékben azonosultam a kitűzött céllal, és én is azt akarom. Megértettem, ráhangolódok, és végrehajtom. Erre is szeretnék majd egy példát hozni a Bibliából. A harmadik, amit ide magamnak felírtam, az, hogy nem értem, én másként tenném, nem tudok vele azonosulni, de az, aki mondta, az nálam okosabb, magam fölé helyezem, és rábízom magam, és engedelmeskedek neki. Tehát ez már egy árnyaltabb dolog. Itt is engedelmességről beszélünk még, mert ugyan nem tudok vele azonosulni. Ő azt mondta, de szerintem, nekem más a véleményem. Én másként cselekedném. De mivel ő mondta, ezért rábízom magam, és engedelmeskedek neki. Erre is szeretnék bibliai példát hozni. És végezetül a negyedik dolog, amit felírtam magamnak, az, hogy tudom, hogy fölöttem van, de mivel nem értek vele egyet, ezért nem engedelmeskedem. Nem fogok olyat csinálni, amivel nem értek egyet. Ezt engedetlenségnek nevezik. Bibliai értelemben is, de a jelenleg használatos fogalmaink szerint is. Néhány igét szeretnék a felsorolt négy dolog szemléltetésére elétek hozni. Az első ige, amit szeretnék a Bibliából felolvasni, Római Levél 13. fejezet első 6 verse. Lapozzunk oda a Bibliában a Római Levél 13. fejezetéhez, és elolvasom az első verstől kezdődően a Biblia verseket, és egy néhány gondolatot szeretnék hozzáfűzni. Így kezdődik. Minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmasságoknak, mert nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől. Amely hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltettek. Azért, aki ellene támad a hatalmasságnak, az Isten rendelésének támad ellene, akik pedig ellene támadnak, önmaguknak szereznek ítéletet. A fejedelmek nem a jó, hanem a rossz cselekedetek rettegésére vannak. Akarod-e pedig, hogy ne félj a hatalmasságtól? Cselekedjed a jót, és dicséreted lesz attól, mert Isten szolgálja ő a te javadra. Ha pedig gonosz cselekszed, félj, nem ok nélkül viseli a fegyvert, mert Isten szolgálja bosszú álló a haragra annak, aki gonosz cselekszik. Annak okáért szükség engedelmeskedni, nem csak a haragért, hanem a lelkiismeretért is. Mert azért fizettek adót is, mivel hogy Istennek szolgái, akik ugyanabban foglalatoskodnak. Nem olvasom tovább. Azt hiszem, hogy értjük, hogy mi az engedelmesség motivációja ebben az esetben. Ott van nála a fegyver, ott vannak nála a kényszerítő eszközök. De itt már Pál apostol, amikor írja a rómaiaknak a levelet, és nem valami igazságos államalakulat, államforma volt a római császárság abban a korban, amikor Pál apostol ezt a levelet megírta, azt mondta, hogy ne csak a kényszerítő eszközök miatt engedelmeskedjetek, hanem a lelkiismeret miatt is. Gondoljátok végig, hogy szükség van arra, hogy törvény, polgári törvények is legyenek itt ezen a földön, és hogy az emberek igazodjanak ezekhez a törvényekhez, és a lelkiismeret miatt is engedelmeskedni kell ezeknek a törvényeknek, azoknak a törvényeknek, amelyeket meghoznak. Egyetlen egy felmentő dolog lehet ebben, hogyha az Istennek más az akarata,
Tehát, hogyha Isten másként rendelkezik a mi életünk felett, akkor Istennek kell engedelmeskedni inkább, hogy nem embernek. De hogyha gazdasági érdek, vagy hangulat, vagy bármilyen más dolog azt diktálja számunkra, hogy ne engedelmeskedjünk, akkor ezt nem tehetjük meg. Lukács evangélium a 7. fejezet, 7. 8. versét olvassuk el. Lukács evangélium a 7. fejezet, 7. 8. vers. És maradjunk továbbra is csak az engedelmességnél. A bibliai történet szerint egy római katona, egy katonatiszt megkeresi Jézust, hogy beteg a beosztottja, beteg az alárendeltje, és Jézus tud segíteni rajta. Először üzeni Jézusnak, és amikor Jézus elindul felé, a háza felé, akkor elé megy, és azt mondja, hogy nem szükséges, hogy begyere a házamba, ne botránkoztassuk meg az itt élő őslakosságot, a zsidókat, mert ebből baj lehet, hogy egy pogány emberhez, egy nem zsidó származású emberhez bemegy egy zsidó rabbi, és felvállalja vele a közösséget. Nem akarom részletezni a történetet, így olvasom a 7. és 8. verset. Magamat sem tartottam érdemesnek arra, hogy hozzád menjek, hanem csak szóval mond, és meggyógyul az én szolgám. Amiért én is hatalom alá vetett ember vagyok, és vitézek vannak alattam is. Ha az egyiknek ezt mondom, hogy eredj el, elmegy. A másiknak, hogy jöjj, előjön. És hogyha a szolgámnak szólok, tedd ezt, megteszi. Ugye ez az a engedelmesség, amikor a katonai fegyelmet figyelembe véve, ez ilyen fegyveres testületeknél nincs olyan, hogy parancs megtagadás. És azt mondja ez a katona ember, ez a százados Jézus Krisztusnak, hogy bocsánat, én úgy ismertelek meg téged, hogy te vagy a világegyetem ura. Te parancsolhatsz. Parancsolhatsz az angyaloknak, parancsolhatsz a betegségnek is. Add ki a parancsot. És engedelmeskedni fognak az angyalok, engedelmeskedik maga a betegség is. És csak egy szóval mond, add ki a parancsot, és meg fog gyógyulni az én szolgám. Jézus erre a gondolkodásmódra azt mondta, hogy ilyen hittel én nem találkoztam Izraelben. Hogy valaki így bízza rám magát, és így bízza rám az ő beosztottjának az életét. Ez tehát az engedelmesség, ez a bizonyos alá fölé rendelt állapot bibliai fogalomként. Nézzünk meg egy másik igét. Ezt a másik motivációhoz társítottam, amit így fogalmaztam meg, hogy engedelmeskedek, mert teljes mértékben azonosultam a kitűzött céllal, és én is azt akarom. Megértettem, ráhangolódtam, és ezért végrehajtom. A 40. Zsoltár 8. és 90. vagy 9. versét olvasom. Következőképpen hangzik. A 40. Zsoltár 8. 9. verse. Akkor azt mondtam, imé jövök, a könyvtekercsben írva van felőlem, hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem, én Istenem, a te törvényed keblem közepette van. Imé jövök, a könyvtekercsben írva van felőlem, hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem, én Istenem, a te törvényed keblem közepette van. Kiről szól ez az ige? Van olyan ember, akiről még szól Jézus Krisztuson kívül? Bizonytalanok vagytok benne. Mit gondoltok, rólam szólhat? Vagy esetleg rólad, vagy bármelyikünkről itt a gyülekezetben? Elolvasom még egyszer. Hagyjuk ki figyelmen kívül a 8. verset. A 8. vers azt mondja, hogy ez egy messiási jövendőlés. Könyvtekercsben írva van, felőlem jövök, hogy teljesítsem a te akaratodat. Olvassuk csak innen a 9. verstől.
hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem én Istenem, a te törvényed keblem közepette van. Az alapkérdés, hogy engedelmeskedjetek Istennek. Ugye? Az üdvösség feltétele, hogy az Isten kegyelmére az a válaszom, hogy én engedelmeskedek az Istennek. Ez természetes dolog, hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem én Istenem, a te törvényed keblem közepette van. Nem olyan könnyű megválaszolni ezt a kérdést, hogy van-e ilyen ember, aki Jézushoz hasonlóan elmondhatja, hogy ez nekem egy természetes dolog, a te törvényed keblem közepette van, hát én azért jöttem, hogy teljesítsem a te akaratodat. Én megkockáztatom, hogy Jézus Krisztuson kívül nem született ilyen ember a földre, aki ezt elmondhatja őszintén, tiszta lelkiismerettel, hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem én Istenem, a te törvényed keblem közepette van, de mégis ez a cél. Mert aki nem engedelmeskedik az Istennek, csak úgy logikailag vezessük végig. Ha az Isten üdvözíteni azt az embert, és valamikor ott az örökkévalóságban azt mondaná, hogy az Úr azt mondta, de szerintem nekem más a véleményem, én másként cselekszem. Teljesen felborulna a világegyetemnek a rendje, nem? Tehát el kell jutni ide, hogy azonosulunk valamilyen szinten az Isten akaratával. És megtanuljuk az engedelmességet úgy, hogy az Isten törvénye oda kerüljön a mi értelmünkbe, és oda kerüljön a mi szívünkbe is. Mi tehát itt a motiváció? Az engedelmességnek a motivációja, teljes azonosulás. Az, hogy én ezt így gondolom. Én is ezt akarom. És ezért engedelmeskedek. De most árnyaljuk ezt a dolgot, és nézzünk meg egy másik helyzetet. Máté Evangélium a 9. fejezetéhez lapozzunk, az engedelmesség vonatkozásában, és itt most már egy kicsit nehezebb dologgal fogunk találkozni, és lehet, hogy jobban magunkra ismerünk. Máté Evangélium a 9. fejezetében van egy történet, és én ezt szeretném összekapcsolni azzal, amit az ige szolgálat előtt versformában hallottunk. Mindjárt meglátjátok, hogy hogyan kapcsolom én ezt össze. Máté Evangélium a 9. fejezet 27. versétől a 31. versig terjedő szakaszt olvasom fel a Bibliából. Így hangzik. Máté 9, 27-től 31-ig. És amikor Jézus továbbment onnét, két vak követte őt, és kiáltozott, és ezt mondta: könyörülj rajtunk, Dávidnak fia. Amikor pedig bement a házba, oda mentek hozzá a vakok, és mondta nékik: Jézus, hiszitek-e azt, hogy én ezt megcselekedhetem? Ezt mondták néki: igen, uram. Akkor érintette az ő szemeiket, és ezt mondta: legyen néktek a ti hitetek szerint. És megnyilatkoztak azoknak szemei, és rájuk parancsolt Jézus, és ezt mondta: meglássátok, senki meg ne tudja. Azok pedig kimentek, és elterjesztették az ő hírét abban az egész tartományban. Nagyon sok ilyen történet van az evangéliumokban, hogy Jézus betegeket gyógyít, és több olyan eset van felsorolva, hogy vak embernek a szeme világát adta vissza. Erről szólt a Bartimeus című vers, amit Tünde elszavalt, és nagyon szépen elmondott, köszönjük szépen. Én rám nagyon mély benyomást tesz mindig, amikor olvasom és hallom ezt a Bartimeus című verset. Amikor édes anyjának ez a jerikói vak elmeséli azt, hogy hogyan is történt az, hogy Jézus meggyógyította őt. Szép volt anyám, mikor a két szelíd kéz megérintette fénytől szűz szemem. Jézus megérintette Bartimeusnak a szemét. Világgá lett a bús világtalanság, és öröm borzongott át a lelkemen. Kolduskövem felett a tér derengni kezdett, arcom felé egy arc világított, és káprázva néztem hívó mély szemébe annak, ki jött, megállt, és meggyógyított. Ha olvassuk a verset, szinte átéljük azt, amit Bartimeus átélt akkor, amikor ott Jézus meggyógyította őt. Koldusköve felett elkezdett derengeni a tér.
elkezdett világítani egy arc az ő arcába. És káprázva nézett hívó mély szemébe annak, aki jött, megállt és meggyógyította őt. Ezt az élményt átélte ez a két vakember is, akiről olvastam a történetet Máté Evangélium a 9. fejezetében. Ezek a vakok nem Jerikóban éltek, hanem ott Galileában. És hogyha figyelmesen olvassuk, ezek az emberek felismerték Jézus Krisztusban ugyanazt, mint amit felismert a százados, és felismert Bartimeus is, hogyha Jézus valóban a Mesiás, akkor Jézusnak van hatalma arra, hogy meggyógyítsa őt, és a betegség az el fog távozni, és visszakapja a szeme világát, vagy pedig, ha soha nem is látott, akkor ő látni fog. Elkezdenek kiabálni, akkor, amikor Jézus megy az úton, hogy könyörülj rajtunk, Dávidnak fia. Ez a Dávidnak fia, ez egy nagyon ismert kifejezés volt ott a zsidók körében, a Messiás. Könyörülj rajtunk, Jézus a szabadító, az a Messiás, akiről az egész Ószövetségi Biblia szól. Mi elhisszük, mi tudjuk. És benne van a proféciákban az, hogy te ezt megteheted, és már bizonyítottad is, hogy meg tudod tenni, tedd meg. Jézus nem válaszol, de ők kitartóak, és mennek utána, és amikor Jézus bemegy egy házba, akkor bemennek utána, és akkor kérdezi meg Jézus, hogy hiszitek-e, hogy én ezt megcselekedhetem. Igen, Uram, ez volt a válasz. Legyen néktek a ti hitetek szerint. És a két vakember meggyógyult. Nem erre akarom helyezni a hangsúlyt, csodálatos dolog, hogy átélnek olyan dolgot, amire az ember csak széttárja a kezét, hogy megnyilatkoztak azoknak szemei. A következő mondatra szeretném felhívni a figyelmeteket. És rájuk parancsolt Jézus mondván, meglássátok, senki meg ne tudja. Legyetek szívesek hallgatni, legyetek szívesek csöndbe maradni. Olvasom a 31. verset is. Azok pedig kimentek, és elterjesztették az ő hírét abban az egész tartományban. Tessék szíves lenni, véleményezni. Jézus azt kéri tőlem, hogy ne beszéljek, maradjak csöndben. Tehát azért ez nem valami logikus kérés Jézus részéről. Talán szerénységből mondta ezt Jézus Krisztus. Ne legyen már annyira szerény. Akkor én azt fogom csinálni, hogy felülbírálom őt, mert szerintem ez teljes mértékben logikátlan, és elmondom úton, útfélen, hogy Jézus a Messiás, és ő rendelkezik azzal a hatalommal, hogy még a vakok szemeit is meg tudja gyógyítani. Most nem akarom elmagyarázni, hogy miért kérte Jézus ezt. Megvolt neki az oka rá, hogy kérje tőlük. De ezek az emberek nem engedelmeskedtek Jézus Krisztusnak. Most szeretnék egy másik történetet is mellé tenni. Ez a másik történet, ez Keresztelő Jánosról szól. Máté Evangélium a 3. fejezetéhez lapozzunk. Máté Evangélium a 3. fejezete. 14. és 15. versét olvasom. 13-tól 15-ig elnézést, egy verset még elé olvasok. Máté Evangélium a 3.13-tól 15-ig. Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék ő általa. János azonban visszatartotta őt, mondván, nékem kell általad megkeresztelkednem, és te jössz én hozzám. Jézus pedig felelve mondta néki, engedj most, mert így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. Ekkor engedett néki, és megkeresztelte őt. Akik ismerik a Biblia keresztségről szóló tanítását, azok nagyon jól tudják, hogy mit jelképez. Az a
szertartás, amelyet János bevezetett, keresztelő János, és elkezdett gyakorolni. Özönlöttek hozzá az emberek, és bemerítette őket a vízbe. Nem az a keresztség, amelyet a mostani népegyházak gyakorolnak, hogy pici gyermekeket meghintenek vízzel, ezt nevezik keresztségnek, hanem felnőtt embereket hitük vallomására, annak megvallása után, hogy ők bűnösek, és szeretnének megtisztulni a bűneiktől. Egy ilyen jelképes szertartásban részesítette, aminek az értelme Római Levél 6. fejezete szerint az, hogy eltemettetik a régi élet a halálba, mint egy hullámsírba, és feltámad az a felnőtt ember, aki megbánta, megvallotta a bűneit egy új életre, arra az életre, amely már a Krisztussal való szövetség, a Krisztussal való együttjárásnak az élete. És megy Jézus Krisztus keresztelő Jánoshoz, és beáll a sorba, és szeretne ő is megkeresztelkedni. És amikor meglátja Jézus keresztelő János ott a Jordán partján, hogy ő is szeretne megkeresztelkedni, akkor megdermed és megkérdezi, hogy te minek jöttél ide? Te mit akarsz? Hát teljesen értelmetlen dolog, amire te most engem kényszeríteni akarsz. Hát a keresztség az nem arról szól, hogy lemosni a bűnöket? Megvallani a bűnöket? Hát egy bűntelen személy mit keres a keresztelendők között? Én azért jöttem, hogy felhívjam rád a figyelmet, hogy imé Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit, és úgy tudja elvenni a világ bűneit, hogy ő benne nincsen bűn. Most akkor értelmetlenné tesszük a keresztségnek a szertartását azáltal, hogy téged is megkeresztellek? Most ez azt akarja jelenteni, hogy te is bűnös vagy? Nem, Jézus, én nem foglak téged megkeresztelni. Ez volt keresztelő Jánosnak a magatartásában és a tiltakozásában. És mit mondott neki Jézus Krisztus? Azt mondta neki, hogy engedj, engedelmeskedjél. Így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. Óriási nagy logikus magyarázatot adott Jézus Krisztus. És akkor keresztelő János csinálhatta volna azt, amit a vakok, hogy bocsánat, én ezt nem értem, és én ezzel nem értek egyet, és ne haragudj, Jézus, én nem foglak téged megkeresztelni. Keressél valaki más, aki megkeresztel, de én értelmetlen dolgot nem cselekszem. Miért keresztelte meg keresztelő János Jézust? Miért engedelmeskedett? Miért engedett? Azért, mert Jézus mondta. Nem értette, nem értett vele egyet, de mivel Jézus mondta, és Jézus Isten fia volt, engedelmeskedek neki akkor is, amikor nem értem. Hogy mondják ezt más szóval? Úgy mondják, hogy ez a hit, a nem látott dolgoknak a valósága. Amikor azért engedelmeskedek, mert az Isten mondta, vagy azért engedelmeskedek, mert Jézus Krisztus mondta. Térjünk vissza az alapkérdéshez, hogy könnyű üdvözülni? Könnyű dolog engedelmeskedni? Könnyű dolog elengedni. Itt egy olyan szó szerepel, itt nem az a engedelmesség szó szerepel ebben a keresztelő János történetben, ami az előző történetekben szerepelt, hogy alá-fölé rendeltség. Bár biztos, hogy megfordult keresztelő Jánosnak a fejébe az, hogy Jézus Krisztus nagyobb nálam. Ő neki a sarulja szíját nem vagyok méltó, hogy megoldjam. Még rabszolgájának se merem nevezni magamat. Ő a világegyetem ura és teremtője és fenntartója és megváltója. Nem azért engedelmeskedek neki, mert ő mondta, hanem ő azt mondta, hogy engedj. És ez a szó az azt jelenti, pontos fordításban, hogy engedd el azt, amihez ragaszkodsz. Nem könnyű dolog elengedni. Az elengedés tudománya az nagyon nagy tudomány.
az nagyon kemény tudomány. Ezt csak a keresztények tudják, az igazán keresztények tudják gyakorolni az elengedés tudományát. Amikor az Isten azt mondja, hogy engedd el, és amikor görcsbe szorítva a kezünkkel ragaszkodunk valamihez, ragaszkodunk egy elmélethez, vagy ragaszkodunk egy személyhez, vagy ragaszkodunk egy vagyontárgyhoz, és az Isten azt mondja, hogy engedd el, akkor kinyílik a mi kezünk, és azt mondjuk, hogy elengedjük. Erre nem voltak képesek a galileai vakok. Keresztelő János képes volt. Majd utána délután beszélgetünk erről a dologról. Engedd meg, hogy végigmondjam. Egyébként ez a szó szerepel az adós szolga példázatában is, ez az elengedés szó, és ez a szó szerepel a megbocsátás bibliai fogalmában is, amikor el tudom engedni a fenntartásomat, el tudom engedni a távolságtartást a másik személy életében. És ez egy nagyon fontos motiváció, hogy ezt az elengedés tudományát megtanulom-e. De tulajdonképpen a legnagyobb motiváció az engedelmesség szempontjából az maga a szeretet, hogy szeretem-e azt a személyt, akinek engedelmeskedek. Szeretem-e az Istent, szeretem-e Jézus Krisztust. Benne van ez a szeretet himnuszában is. Engedjétek meg, hogy egy néhány mondatot felolvassak a szeretet himnuszából. Korintusi első levél 13. fejezet tartalmazza ezt a szép költeményt, himnuszt, és ennek a második részében olvasom a következőt. 9. verstől kezdődően, a fejezet végéig, a 13. versig. Mert rész szerint van bennünk az ismeret, és rész szerint a profétálás. Rész szerinti ismeret. És ezért tudta elengedni keresztelő János a saját gondolatát, amit ő logikátlannak, értelmetlennek tartott, mert azt mondta, hogy én bennem rész szerint van az ismeret. Jézus sokkal jobban tudja mindazt, amit kér, hogy miért kéri. Tehát akkor én engedelmeskedni fogok annak, amit Jézus kért. Mikor gyermek voltam, úgy szóltam, jaj, bocsánat, a 10. verset kihagytam. De amikor eljön a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik. Mikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek, miután pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. Most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre, most rész szerint van bennem az ismeret, akkor úgy fogok ismerni majd, mint ahogy én is megismertettem. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három, ezek között pedig legnagyobb a szeretet. Miért kell engedelmeskednünk Istennek? Azért, mert rész szerint van bennünk az ismeret. Jézus elmondta a tanítványoknak, mielőtt elbúcsúzott tőlük, hogy sok mindent nem értetek még. Nem az a fontos, hogy mindent megértetek-e. Ne azt várjátok el tőlem, hogy én mindent alaposan megmagyarázok nektek, és amikor majd felfogjátok, akkor... és amikor el tudjátok helyezni a ti logikátokban, akkor majd engedelmeskedtek. Ez nem hit. A hit az, hogy akkor is engedelmeskedtek, amikor még rész szerint van bennetek az ismeret. Azért engedelmeskedtek, mert szerettek engem, azért engedelmeskedtek nekem, mert én mondom, engedelmeskedjetek az Istennek, és álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Ezt a választ kell adni a kegyelemre. Még egyszer felteszem a kérdést. Mi a sorrend? Megértem az Isten akaratát, és ezért szeretem őt, és ezért engedelmeskedem? Vagy pedig megerősödik bennem az Isten iránti szeretet, és ez képesít, a szeretet képesít az Isten akaratának a megcselekvésére, az engedelmességre? Én úgy gondolom, hogy ez a második. Amikor megerősödik a szeretet bennem az Isten iránt, amikor megismerem az Istennek minden értelmet felülhaladó szeretetét, és erre válaszként megfogalmazódik bennem, hogy én engedelmeskedni fogok az Istennek, ha az áldozatot kíván tőlem, akkor is. Ha érthetetlennek tűnik az első hallásra, akkor is. Azért, mert az Isten mondta.
Ezt vezette le magában Ábrahám is akkor, amikor Isten azt olyan dolgot kért tőle, ami nonsens, amire azt mondhatta volna, hogy ez teljesen ellenkezik mindazzal, amit én eddig rólad megismertem, amikor a saját fia feláldozására kérte. Nem magyarázta el neki Isten, hogy kedves Ábrahám, azért engedelmeskedjél, mert a megváltás előképe leszel, te jelképezed most a mennyei atyát, Izsák fogja Jézus Krisztust jelképezni, és majd a végén megszabadítalak belőle, nem kell valóságban feláldozni a te gyermekedet. Én valóságban feláldozom Jézus Krisztus, de neked ezt nem kell végig. Ha ezt így elmagyarázta volna Ábrahámnak, akkor nem lenne benne a Bibliában, hogy hit pedig Ábrahám az Istennek. A hit az egy olyan engedelmesség, amelyik akkor is cselekszi az Isten akaratát, hogyha nem érti, hogyha nem magyarázzák el neki. Bőséges ismeretet adott már Isten arra vonatkozólag, hogy nyugodtan rábízhatjuk magunkat azokban a dolgokban is, amelyeket még nem értünk. És nagyon sok mindent már itt a földi életben megérthetünk. Lesz olyan, amit majd csak az örökké valóságban, úgy, ahogy Pál apostol mondja, hogy majd akkor, amikor színről színre látjuk őt, akkor nem rész szerint lesz bennünk az ismeret, hanem úgy fogunk majd ismerni, ahogyan az Isten el tudja már magyarázni. És nem, a hiba nem az Isten készülékében van, a mi készülékünkben van. A titkok nagyon sokszor nem azért titkok, mert az Isten titkolózni akar, hanem egyszerűen mi nem tudjuk felfogni, nem tudjuk befogadni. Nem tudunk eljutni arra a szintre, hogy valóban az ismeret birtokában tudjunk engedelmeskedni. De az Istennek ez a vágya, és ő szeretné, hogyha mindig több és több ismerettel rendelkeznénk. Mert az Isten hit nem kikapcsolja, hanem bekapcsolja az értelmet. Nagyon sok vallás olyan, hogy tényleg az emberektől ilyen vakhitet követelnek, hogy ne gondolkodjatok. A Biblia vallása nem ilyen vallás. A Biblia vallása az bekapcsolja az értelmet. A Biblia szerint a bűn úgy ott jött be, hogy az ember átvette Sátánnak a gondolkodás módját. A mi gondolkodásunkban történt meg a betegség először is. Nem testileg, hanem a gondolkodásmódban. A megtérés az a gondolkodásmód megváltozása, amikor újból úgy gondolkodunk, ahogyan Jézus Krisztus gondolkodik. És a Jézus Krisztus gondolkodásmódjában ott van az engedelmesség. Jézus Krisztus azért jött el erre a földre, és azért vette fel a mi testünket, hogy megtanítsa számunkra, hogy a gyakorlatban mit jelent az engedelmesség. És engedelmes volt az atyának halálig, mégpedig a keresztfának a haláláig. Aztán az engedelmességnek végezetül, engedjétek meg, van egy olyan szava is a Bibliában, ezt is kikerestem az Új Szövetségben, aminek az a jelentése, hogy szófogadás. Szófogadás. A mi magyar nyelvünkben ez a kettő összemosódik, de a görög nyelv az meg tudja különböztetni ezeket a szavakat. Tehát van olyan, hogy elengedés, van olyan, hogy alá és fölé rendeltség, és van olyan, hogy szófogadás. A szóhoz először a szófogadáshoz meg kell hallani a szót. Tehát van egy hangzó mondat, amelyik első hallásra nem akar sehogy se bejönni az értelmembe, és nem akar engedelmességre késztetni, de szóba állok vele, és forgatom az elmémbe. És megvizsgálom, hogy ki mondta, miért mondta, mit mondott. Ez az engedelmességnek az előzménye, amely az értelemben és az érzelemben megy végbe, amit a Biblia szófogadásnak nevez. Jézusnak szót fogadott a szél és a tenger. Szót fogadtak a tisztátalan lelkek. Meghallották, hogy mit mondott Jézus, és szót fogadtak. A Biblia arról beszél, hogy a gyermekek szófogadása a szüleiknek abból származik, hogy a szülő azt mondja, és a gyermek pedig hallja, és vagy engedelmeskedik, vagy nem engedelmeskedik. Nagyon sokszor
képezi le a gyermekek szófogadása vagy szófogadatlansága azt az állapotot, ahogyan mi megfogadjuk az Isten szavát, vagy nem állunk szóba az Isten kéréseivel. Láttam olyan nagymamát, még Kosztolányi Dezső téren volt az érdi busznak a végállomása, autóbusz végállomása, aki szeretett volna hazamenni az unokával, és az unoka kiadta parancsot, hogy nem arra a buszra szállunk fel, hanem a másikra, és az kérlelte, mindent csinált vele, de a gyerek nem volt hajlandó felszállni arra a buszra, nem volt hajlandó szót fogadni, nem állt szóba a nagymamának a kérésével, és én kicsit mosolyogva, kicsit sajnálkozva nézegettem, hogy mi lesz ennek a vége. És elment a busz, nagymama meg az unoka maradtak ott a buszállomáson, és a nagymama kétségbe volt esve. Hiányzott a szófogadás, és hiányzott ennek következményeként az engedelmesség is. Aztán beszél a Biblia arról is, hogy a munkavállalók figyeljenek oda arra, hogy mit mondanak a munkáltatók, vagy a régi korokban szolgák meg az uraknak a viszonyára vonatkozott ez. Aztán a szófogadás megjelenik a házasságban is. Ugye a házasságban is beszélhetünk engedelmességről, meg engedetlenségről. Ki engedelmeskedik kinek? Azt mondja a Biblia, hogy van egyfajta teremtésbeli megosztottság a férfi és a nő között, akkor, amikor szövetségre lépnek egymással. És a rosszul értelmezett Biblia ismerő családnál az a modell valósul meg, hogy az Isten azt mondta, hogy én vagyok a fej, te vagy az, akinek engedelmeskedni kell, és mivel a Biblia azt mondja, hogy én vagyok a fej, azt csinálod, amit én mondok. Ez az engedelmesség, ugye? Pedig ez nem bibliai engedelmesség. Ez teljesen más dolog, amit az Isten mond az engedelmességgel kapcsolatban, mert ha valaki figyelmesen elolvassa Efézusi Levél 5. fejezetét, ott nem kényszerített engedelmességről van szó, hanem arról az engedelmességről, amit a szeretet motivál. A szeretet motivációja. Amikor tényleg úgy, ahogy a teremtésbeli jellegzetességek, a férfi az egy értelmi beállítottsága, a nő ez egy érzelmi beállítottságú lény, egymást kiegészítik, és úgy kezdődik, hogy engedelmeskedjetek egymásnak az Isten félelmében. Engedelmeskedjetek egymásnak. Figyeljetek, ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket. Figyeljetek oda, hogy ez egy érzelmi lény. Ő egy érzelmi beállítottságú. Ti nők, ne telepedjetek rá a ti férjetekre, a ti érzelmi hullámzásatokkal. Fogadjátok el, hogy ő átgondolja ezeket a dolgokat, és így biztosítja a család megélhetését, meg azt, hogy összhang legyen ott a családban. Ez le van mintázva így a családok vonatkozásában, hogy hogyan is kell nekünk engedelmeskednünk az Istennek. Szeretném befejezni a mi közös Biblia tanulmányozásunkat a kérdés újbóli felvetésével. Kik fognak üdvözölni? Hogyan fogunk üdvözölni? Könnyű dolog üdvözölni? Könnyű lesz ott lenni az Isten országában? Hát azok fognak üdvözölni, és azoknak könnyű az üdvösség, akik megtanulják az Istennek való engedelmességet, akik szembe tudnak szállni a saját önző akaratukkal, vagy el tudják engedni a saját elképzelésüket, a saját gondolataikat, amely ellenkezik az Isten akaratával. Sajnos erre a földre olyan emberek születtek csak, akik ellenségeskedésben állnak az Istennel. Ellenségeskedésben állnak az Istennel. És le kell győznünk magunkban ezt az ellenségeskedést. Hogyha ezt az ellenségeskedést nem tudjuk legyőzni, akkor nagyon nehéz üdvözölni. Akkor az Isten nem fog tudni üdvözíteni bennünket. De akik szóba állnak azzal,
hogy ezt az ellenségeskedést fel kell számolni azoknak. Jézus Krisztusnak ez a ígérete válik valósággá, hogy vegyétek fel magatokra az én igámat.